0: vagyok. Szinte természetes, hogy Veszprém-Szeged bajnoki döntő zajlott. Az egyik meccset azt ti vezettétek. Egyik apropónk is ez a bajnoki döntő számos témát kínál ad. Hadd kezdjek egy kicsit talán fura kérdéssel, aztán majd kifuttatjuk, hogy miért. Ha mondjuk a szegedi meccs után, Szeged-Veszprém, ti vezettétek a mérkőzést, egy igazán méltató, dicsérő jelzőt kell mondani egy játékvezetőre, hogy jól vezette ezt a meccset, és egy minősítés, egy jelző hangozhat el, akkor mit mondanátok? Milyen a jó játékvezető?
1: Hát én a végén is elmondtam a Viktoréknak, hogy ami szerintem ezen a mérkőzésen nagyon jó volt, hogy volt a mérkőzésünk olyan kritikus szakasza, a második félidő első felében, amikor nagyon kellett küzdeni, és ott nagyon ott volt a pont, hogy hol merre fog eldőlni a mérleg nyelve a Veszprém vagy a Szeged javára, és azt gondolom, hogy ott nagyon jó döntéseket következetesen és kritikus döntéseket jól oldottak meg, megküzdöttek azért, hogy utána a második részében ennek a fél időnek már nem volt akkora probléma, és már sokkal könnyebben lehetett kézben tartani a mérkőzést, mert ott nagyon sok minden olyan szituáció volt, amin elcsúszhatott volna, és sokkal nehezebb vége, vagy csúnyabb vége lehetett volna ennek a döntőnek.
2: Belülről egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de hát erre is számítottunk. Egy kicsit visszakanyarodok a kérdésedhez, hogy én úgy gondolom, úgy látom, hogy ez a játékvezetés teljesen hasonló teljesítményt, felkészülést, formát ad a játékosoknak is, akár mondjuk mindegy edzői stábnak. Tehát ugyanúgy a teljesítmények, ugyanúgy a pszichikai, pszichológiai teher, ez mind-mind megvan. Viszont van, ami különbözik. Az, hogyha a csapatok és az edzői stáb jól működik, és sikert ér el, akkor arról beszélnek. Viszont ha a játékvezetés sikert ér el egy mérkőzésen, arról viszont nem beszélnek, és ez egy nagyon nagy különbség a résztvevőkben, meg az értékelésben. Én így látom ezt legalábbis kívülről.
1: Köszönöm, viszont ha nem beszélnek, a sokszor jó. Tehát az önmagában pozitív. Méltató szavak általában nem érkeznek, de ha nem beszélnek róla, az már jó.
2: Igen, ez a hasonlósága és a különbözősége ennek a szakmának a sporták többi résztvevőjéhez képest.
0: Örülök, hogy ezt mondod, mert hogyha nekem kellene egyetlen egy szóval, jelzővel illetni a jó játékvezetést, akkor, és ebben talán nem értünk egyet, én azt mondanám, hogy észrevétlen. És nagyon jó érzés volt, hogy a mérkőzés után, amikor azért nem kell mondani, hogy akárhol vagy ott a csarnokban azért az indulatok gerjednek, rólatok nem beszélt senki. Ami, nem tudom, hogy a hiúság érzéteteket zavarta-e, de hogy szerintem ez így van jól, az biztos. Szerintetek?
1: Szerintem nem vitázunk mi ezen. Az észrevétlenséget én máshogy fogalmaznám. Hogyha megnézitek olyan szemmel, és főleg egy játékvezető kolléga megnézi, akkor láthatták, hogy nem voltak észrevétlenek a Viktorék. Tehát olyan módon voltak jelen, energiát tettek a játéktérre, ami biztosította számukra azt, hogy így lehozták a mérkőzést. Tehát amikor arról beszélünk, hogy játékvezető észrevétlenek kell lenni, akkor azt hiszem, olyan játékban lehetetlen megoldani, mert ott kell lenni, fel kell válni döntéseket, és ha végén nem beszélnek róla, akkor ez a fajta észrevétlenség az totálisan jó, és azzal egyetértek. Viszont, hogyha nincs jelen a játékvezető, nem látni azt az energiát, nem érzékelni azt az energiát, amit ki kell rakni oda a játéktérre, akkor az esélyét rontja, hogy el fogják fogadni, és utána fognak-e, vagy nem fognak róla beszélni.
0: Ezzel a részével így egyetértek, és az meg világos, hogy a meccs közben olyan jelenlétet kíván tőletek, hogy nekem egy kicsit már abnormális az a mai kézilabda, meg kell, hogy mondjam, és lehet, hogy fizikálisan a játékostól többet kíván, de mentálisan szerintem tőletek kíván a legtöbbet, hiszen minden pillanatban nálatok van a labda tulajdonképpen, mert akinél nincsen, vagy csak védekezik, vagy támad, vagy éppen szélső, az egy kicsit fújhat. Te nem fújhatsz. Ha te egy-két másodpercig nem vagy ott, akkor vége. Erre fel lehet készülni, vagy ott a pillanatnyi diszpozíció dönt el, hogy hogy állsz?
2: Hát mindenképpen fel lehet készülni, és nyilván ez a megelőző, az időszak felkészülése adja meg azt a biztos alapot, hogy ezek az említett időszakok, amit te is mondasz, hogy ott kell végig lenni, és nem lehet kihagyni, ezek egyáltalán nem forduljanak elő, vagy ha esetleg mégis van egy pici mentális fáradtság, úgy, ahogy mindenkinél, akkor ezeknek az időzítése, ez valahogy azokban az időkben jöjjön ki, amikor ebben a mérkőzésben nem releváns. Nyilván ezt se lehet látni előre, de nagyon sokat segít ez a fajta fizikális, mentális felkészülés, amit végzünk.
0: Poénból szoktam mondani egyébként, hogy ahogy most már az időkérés az nagyon fontos eszköze az edzőnek, meg a csapatnak, én adnék egy ilyet neked is, aki ott ülsz a zsűriasztalnál, hogy amikor azt látod, hogy rájuk férne egy üdítő vagy két jó szó, akkor legyen mind a két félőben egy-egy időkéréssel a két bírónak is játékvezetőnek, hogy odahívd, és azt mondja, srácok, hogy vagytok?
1: Igen, de ez két ér úgy, hogy a csapatoknál is valamikor egy időkérés megnyitott lehet, vagy pedig az ellenfélnek a tempóját, iramát, sikerés időszakát meg lehet egy kicsit fékezni. Ugyanígy, hogyha egy játékvezető viszont abban a lendületben, avval a problémával meg tudott küzdeni, az által olyan plusz töltetet ad egy végjátékra, hogy szerintem az kifizetődő tud lenni. Igen, néha hasznos lenne, hogy azt mondanak, akkor gyertek, pihenjetek, és akkor feltöltődve, tovább lépve. Én jobban hiszek abban, hogy így a meccs közben annak az energiájával tovább menve sikerül valakinek túllépni, és ha sikerül, akkor nagyobb esélye van, hogy jól hozza le aztán a mérkőzést.
0: Van még egy alapvető különbség, hát nyilván nem egy, még ezer, de játékvezető meg játékos között, de nekem az is az, hogy bizonyos hivatások, szakmák a hétköznapi ember szeméből olyanok, hogy aki azt viseli, annak a terhét, az nem hibázhat. A pilóta az nem hibázhat, mert akkor mindenkinek vége van. A játékos lő 10-ből 8-at, azt nagyon szép. A kapus egészen jó véd, de mert háromszor beesik a zsűriasztal, és olyan gólt kap, azt összességében jó volt. Ha neked van 10-ből 8 jó ítéleted, és 2 nyilvánvalóan hibás, akkor azért a 2-ért megesznek, megölnek, letépik a fejedet. Ezt valahogy nem lehetne tudatosítani, elsősorban a játékosban, az edzőben, hogy ti is emberek vagytok, néha ti is hibáztok.
2: Én úgy gondolom, egyébként ezt tudják. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy a játékosok és az edzők is tudják azt, hogy a játékvezető is szokott néha-néha hibázni. Ha magát a játékvezetőt meg a szakmát nézzük, akkor visszakanyarodva ezekre a kicsit mentális fáradtságokra, tehát itt sem mindegy az, hogy az a hiba esetlegesen mikor jöhet, vagy az a pici megingás mikor jön. Úgy, ahogy a játékosnál is, az edzőnél is. Jól játszik egy játékos, jól cserél egy edző, de ha végén esetleg belehibázik, az valószínűleg tartom, hogy a hírcsatornákba benne lesz. Igaz ez a játékvezetésre is. Hogyha a játékvezető esetlegesen a mérkőzés alatt olyan időszakokban nem találja a mérkőzés ritmusát, esetlegesen egy picit bizonytalan, akkor de a mérkőzés vége, ami sorsdöntő eredmény szempontjából, továbbjutás szempontjából jól teljesít, és jó ítéleteket hoz meg, akkor általában az előtte lévő dolgokról nem fog beszélni senki. Ebbe teljesen hasonló a szakma, a játékvezetői szakma az összes többi része.
0: Ha a játékos hibázik, tehát mondjuk a szélsőnek kihúznak két labdát, mind a kettőt belepi fel a kapusba, a harmadiknál inkább sokan már menekülnek az ígyszer elől, majd indításból lövök egy gólt. Ha az átlövőt lesáncolják kétszer, akkor azt most előkészítek egy kicsit. Alibizhet egy ideig. És rághatja magát a hibáján. Ti rágjátok magatokat? Vagy te is voltál játékvezető, nem is rövid ideig. Kékes testvérek voltak itt egyszer, és egy nagyon őszinte, nagyon jó pofa beszélgetés ült ki belőlük, és ők is mondtak, hogy hát ők is emberek, hát hogyha hibázol, és tudatosult benned, hogy hibázol, akkor nagyon nehéz azonnal elvonatkoztatni a hibától, és egy másodpercben úgy tenni, mint az nem lett volna. Ezt agyba hogy lehet lejátszani?
1: Hát egyrészt Viktor majd elmondja, szerintem még gyakorolja. Én azt szoktam mondani a játékvezetőknek, hogy pont attól lesz egy játékvezető jobb a többinél, hogy ezeket az időszakokat milyen rövid idő alatt vészeli át. És egy kicsit visszatérve az előző kérdésedre is, hogy igen, hogyha egy hibát jól kezeli, időben kezeli ott a mérkőzésen belül, és tovább tud lépni belőle, akkor megint csak az esélyét javítja, hogyha nem tud tovább lépni belőle, akkor lehet, hogy meg tud hozni bizonyos rutin döntéseket, gólt, vagy bármi, ami sokszor fordul elő egy mérkőzésen, viszont kritikus szituáció, hogy ha akkor érkezik meg, akkor az esélyét rontja, hogy ott egy jó dönt is fog születni, mert az agyának a bizonyos kapacitásának részét valamilyen másra arra dolgozza éppen, hogy azzal most mit tud kezdeni, hibázott, nem hibázott, mi lesz a következmény, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kulcs momentum egy jó játékvezetésnél és egy rangadónak a vezetésénél, hogy beleragad valaki, vagy nem ragad bele valaki, még egy esély van, hogy a másik játékvezető, aki esetleg ott van és érzékeli, vagy aki tudja, hogy most éppen völgyben van, akkor egymásnak tudnak segíteni, és bizonyos szerepeket azért tudnak vállalni. Nagyon apróságokon múlik, és ezért emberi, és ezért fontos, hogy ezeket akár a publikum is részletesebben megtudja.
0: Meg esélyt tudtok így segíteni egymásnak? Van, hogy az egyik úgy érzi, hogy most jó lenne, hogyha másik mondanak két olyan mondatot, amivel előre lendít?
2: Igen, sőt a technika most már ugye több éve rendelkezésre áll a headsetünk, ami például egy kiváló eszköz arra, hogyha ilyenbe keveredik a játékvezetői páros, akkor tud a másik páros esetleg segíteni, vagy akár segítséget kérni egy picit, az a játékvezető az ítéletet meghozta, visszakanyarodva a Feri gondolatmenetére. Igen, ez egy nagyon fontos tulajdonság, fontos az önismeret, hogyha olyan helyzetbe keveredünk a mérkőzés alatt, nyilván most pillanatokról beszélünk, amikor azt érezzük, hogy ez az ítélet nem biztos, hogy jó volt, fogalmazzunk így, mert talán ez egy találó megfogalmazás, akkor nekünk azon túl kell lépni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindegy, hogy mennyire vagyunk fáradtak, mindegy, hogy a mérkőzés melyik szakaszában vagyunk, mert utána jön még a szituáció, a következő szituáció, meg a következő, és hogyha mi beleragadunk, a Feri nagyon jól mondta ezt a szót, akkor utána sokkal nagyobb problémákat tudunk magunknak generálni.
0: Nyilván a meccs tempója is elvész, tehát nincs időd rágódni, viszont ott a szünet, ez most már nagyon hosszú, 15 perc szünet, ami szerintem a játékosnak is sok, de most rólatok beszélünk. Olyankor bementek, olyankor a meccs a téma, és azt élve boncolás van, hogy a 26. percben ezt meg ezt kellett volna, és felhívod esetleg a barátodat, hogy Béla, te hogy láttad, mit csináltál, vagy tudtok arról beszélni, hogy te figyelj, tegnap útisztunk, hát 6 pirossal elbuktam az útit.
2: Én úgy gondolom, ez megint ember és játékvezető páros úgymond váltogatja, hogy kinek mi jött be. Ez a, úgymond hívjuk egy aktív pihenő időszaknak a szünetbe, hogy ki miről beszélget. Én a saját példánkat a Lacival tudom elmondani, hogy mi nem szoktunk nagyon szituációkról beszélgetni. Történésekről igen, érzésekről egy picit igen, de konkrét dolgokról nem, mert akkor nem, pont az az idő nem fog meglenni, amit a pihenésre használjunk. Az, hogy ott esetlegesen kommunikációs eszközöket, telefont használjunk, az nálunk szóba se jön. Mert akkor szintén elmegy az az idő, amire nekünk ezt fel kell használni. Azt talán elárulhatom itt, hogy sőt, különbözően töltjük ezt az időt a Lacival. Én az öltözőbe szeretek ülni, gondolkozni egy kicsit magamba, szállni, hogyha lehet ezt a fogalmat használni. Laci egy kicsit mozgolódósabb, sétálgatni szerető, ki szokott menni az öltözőből a folyosóra. Ő így szereti tölteni ezt a pihenőidőt.
0: Laci, ugye mondjuk Bócz László, az állandó kollégád, mert kézilabdában állandó játékvezetői párosok vannak. Egyszer már beszéltünk, hogy vízilabdában meg a véletlen sodorja egymás mellé őket, hogy melyik a jobb. Most ezt egyelőre még hagyjuk is. Beszéljünk a kompenzálásról, mert ugye általánosan azt mondják, hogy kompenzálni nem szabad. Ugyanakkor meg az embernek az általános igazság érzetében benne lenne az, hogyha látod, és utólag látod, hogy basszus, ez szándékosan, alattomosan odaütött, és nem kapta meg érte, én alig várnám, hogy még egyszer üsnöd, mert akkor aztán kiállíthatom.
1: Nagyon érdekes ez a kompenzáció, mert szerintem az játékvezetők fejében egyáltalán nem így zajlik. Inkább arról van szó, hogy lát valamit, azt rosszul ítélte meg, és lehet, hogy a kollégája is, vagy akár a szünetben megbeszélik, hogy ez rossz volt. Nem jó hibát hibával javítani, ez az alap felállás. Másrészt pedig azt szoktam kollégáknak, mert annak idején is azt gyakoroltam, hogy legyek felkészülve. Tehát nem az a jó, hogyha a másik oldalon akkor ugyanígy elnézek valamit, hanem inkább az a jó, hogyha felkészült vagyok, hogyha a másik oldalon történik egy ilyen, vagy ismétlődik ugyanán a csapatnál, akkor ne maradjak le róla, ne kövessem ugyanazt a hibát még egyszer. Tehát egy-egy jelenet mérkőzés korábbi szakaszáról segíthet abban, hogy akár hibás volt, akár jó volt az a döntés, próbálja meg azt követni, mert nem jó, hogyha a hibát hibával javítjuk, ez az alapfelállás, és egy kompenzáció az ebbe csap át, és onnantól fogva azt szoktam mondani, már csak kérdés, hogy a csúszdán mikor érünk a végére, nem fogod tudni követni, ugye azt szokták mondani, hogy a legbiztosabb, hogyha mindig igazat mondasz, mert akkor nem kell gondolkodnod, hogy mit hazudtál korábban, ugyanígy egy ilyen ítélet és hogyha valamit elrontottál, lehet, hogy jobb elnézést kérni, mert aztnak sokkal több hozadéka van, és a kockázata kisebb, hogy utána valami mással rontod el az egészet.
0: Most mondod, hogy a mérkőzésnek egy-egy korábbi jelenete, de de voltak korábbi mérkőzések is. Akár amiket te fújtál, akár amiket néztél a lelátóról. Ugye mondtad is az M4 Sportnak a kézilabda magazinjában szerepeltetek, és ott mondtad is, hogy az első mérkőzésen ott voltatok Veszprémben, sőt, ha minden igaz, akkor a játékvezetőkkel is beszéltetek utána. Markó Gábor, Hargitay Gábor fújta azt a meccset, Gáborral én is másnap beszéltem. Most egy kicsit szándékosan provokálok benneteket, de attól lesz jó a beszélgetés, hogy tulajdonképpen ilyenkor milyen információt akarsz megszerezni abból, hogy beszélsz fel, abból, hogy látod a meccset, csak olyan információt tudsz szerezni, ami bizonyos prekoncepció, vagy olyan tapasztalás, hogy tud, hogy hát ez egy verő ember, erre oda kell majd figyelem a következő meccsen, mert nem?
2: Én úgy gondolom, ez is egy olyan felkészülése a játékvezetőknek egy következő mérkőzésre, ami teljesen hasonló egy csapat felkészülésére, a következő mérkőzés egy ellenfélnek a...
0: Hát csak ő le akarja győzni az ellenfelet, neked meg elvileg nincs ellenfeled.
2: Én meg akarom oldani a mérkőzést, meg akarom oldani a szituációkat, nyilván a szabályrendszerünk szerint is, és nyilván az szerint is, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam. Ezekre egyébként a mérkőzés megtekintések, előzetes megtekintések, élő megtekintések, én úgy gondolom, hogy kiválóak. Természetesen, hogyha egy felvételről nézzük meg a mérkőzést, az is elég lehet. Visszakanyarodva itt a kérdésedre, itt ilyenkor olyan dolgokra szoktunk beszélgetni, konkrét szituációkról szoktunk ilyenkor beszélgetni, hogy ez jól lett-e megoldva, esetleg jól lehet-e jobban megoldani. Amit viszont lehet látni egy ilyen megtekintéskor, hogy esetleg milyen pici olyan párharcok alakulnak ki játékosok között, és most nem használnám azt a szót, amit mondtál, mert tényleg kisarkítottad verő emberek. Hozzáteszem, hogy ha ilyen tulajdonságokat nézünk, akkor nem azon az egyik első mérkőzésen fog ez előjönni, hanem akkor akár az egész bajnokságban, vagy abba a sorozatból indulnak a csapatok, lehet látni ezt
0: egy-két
2: a dolgot.
0: Egy-két játékosra szoktam is mondani, hogy büntetett előéletű, mert azért már annyit láttad, hogy tudod, hogy tőle lehet rá számítani.
2: Tehát esetleg olyan pici adott párharcok kialakulása, ami a következő mérkőzésre még elképzelhető, és nagyon fontos, amit most mondok, elképzelhető, hogy jön. Tehát nem szabad sok prekoncepciót belevinni, ahogy te fogalmaztál, mert elviheti a fókuszt. És lehet, hogy akkor más nem jön elő, ami viszont meg fontos lehet. Tehát egy picit készülni kell, talán most megint példaként hozom a játékosokat, akár a kapusokat készülnek, ez a játékos nagyon szereti lőni a hosszú fölsőt, és akkor mindig azt fogja lőni, és jön az első két lövése, ami megy a rövid alsóba, és gól lesz. Tehát nyilván megfelelő helyi értéken kell kezelni ezeket a következtetéseket.
1: Talán máshogy megfogalmazva, hogy egy jó játékvezető szerintem nem keresi ezeket az alkalmakat, hogy mikor büntethetek meg egy játékost, akiről mindenki tudja, hogy különben verő ember, hanem résen van, és ez nagyon két különböző dolog. Tehát, hogyha előfordul, akkor viszont muszáj, hogy ezt a tapasztalást, amit ő vagy kollégákkal való egyeztetés során, vagy tévés meccsek, vagy egyéb videós elemzések kapcsán megvan neki, akkor ne maradjon le róla. Ez lehet, hogy bizonyos játékosok irányában egy kicsit nagyobb szenzitivitást jelent, de ez szerintem akkor jó, hogyha ez a résellevésnek az egyik megnyilvánulása, és az, hogyha van ilyen, akkor valóban az történik, aminek történnie kell. Belecsúszik, igen, sajnos egyszer-kétszer, hogy nagyon készül egy játékvezető, és mindent észre akar venni, mert nagyon készül egy rangadóra, vagy neki számára az egy nagyon fontos mérföldkő a karriernek. Túlkészül, nagyon résen van, és akkor lehet, hogy belefutunk olyanba, hogy hát farkas kiáltott, aztán mégsem. Lásd a provokációs eseteket, amikor lehet, hogy tudjuk egy játékos, hogy hajlamos eldobni magát, lehet, hogy ott valóban volt egy együttközés, nem dobta el magát, mégis ez a játékos lesz akkor a fókuszban. Ilyen előfordul, de ez is az a kategória, hogy ha ez tudatos, akkor az nagyon rossz, és azzal nem lehet sokáig főzni egy játékvezetőnek, hogyha ez egy hiba, az meg emberi tulajdonság is előfordul.
0: Ugye egy játékosnak egy meccsen is legalább van két énje. Az egyik az, hogy maga ahogy játszik, ahogy az ellenfélhez viszonyul, labdához, ahogy védekezik. A másik, ahogy kommunikál, amilyen a kisugárzása, a maga viselete a meccs, ahogy akár veled beszél, akkor, amikor ő is pontosan tudja, hogy súlyos szabálytalanságot követett el, mégis tágra mered szemmel néz rád, micsoda méltánytalanság érte, őrjön gűvölt. A másik meg normális, azt mondja, igazad volt, rólam ment ki, ezt jól láttad. Nyilván utóbbi nem kéne, hogy mérlegelés tárgya legyen akkor, amikor ítélsz, de hát te is ember vagy. Fontos az, hogy valaki, aki veled szemben van, ugyancsak normális ember legyen?
2: természetesen fontos, és a játékvezetők is úgymond szokták értékelni magukban azt, hogyha a játékosok, az edzők partnerként kezelik őket. De azért azt meg kell jegyezzem, hogy most ha példaként hozzuk ezt a bajnoki döntőt, vagy az összes mérkőzést, bajnoki döntőt, vagy ami tényleg dönt, lehet egy kieséses mérkőzés is bármelyik. Azt tudni kell a játékvezetőnek, hogy a mérkőzésen a tudás mellett érzelmek is vannak. Teher is van, mind a játékoson, mind az edzőn. Ott vannak a szurkolók, nyilván aki hazai pályán játszik, azt sokkal nagyobb nyomás éri, és ezt a játékvezetőknek tudniuk kell. Tehát nagyon fontos, az itt szó volt a kompenzációról. Én úgy gondolom, hogy mi azt a szót szeretjük használni, hogy következetesség. Tehát ezt nekünk tudni kell, és nagyon fontos, hogy bizonyos határokat nagyon jól húzzuk meg a mérkőzésen. Ez a legfontosabb, mert hogyha ezek a határok jól vannak meg, gondolok itt szabálytalanságok súlyára, akár az érzelmi reakciókra, véleménynyilvánításra a mérkőzés közben, akkor mind a két oldalra tudjuk azt tartatni, nem lesznek kilengések, vagy csak nagyon kevés az ítéletek súlyának meghozatalakor, és ezt viszont értékelni fogja mind a csapat, mind esetleg akár a közönség is, hogy itt azonos feltételek vannak, azonos keretrendszer van alkalmazva, és ez a hitelességet nagyon tudja erősíteni a játékvezetők felé.
0: Beszéltünk ugye erről a bajnoki döntő második meccsről, amit az M4-en is abszolút a műsor jelentős részének a tárgyává tettetek, meccsfelvételekkel, tényleg le a kalappal, én is azt gondolom, hogy lehetetlen egy meccset tökéletesen lefújni, de súroltátok. Viszont ami engem is meglepett, és Feldingdett is szóvá tette, hogy ennyire élénk konzultációban vagytok meccsek alatt a játékosokkal. Én azt gondolnám, pláne hogyha tudod, hogy jót fújtál, és ő meg mondja a maga hülyeségét, akkor is, amikor videón visszanéztétek, hogy nem beszélgetsz vele. Hát én vagyok a főnök, majd én megmondom, ez volt. Ehhez képest nekem úgy tűnt, hogy partnerré emeltétek őket ebbe a történetbe, és mint a konzultálnátok a játékvezetésről. Az általános, vagy most ez egy kirívó eset volt?
2: Hát ez mérkőzése és helyzete válogatja ezt a fajta kommunikációt, ezt a fajta energiát, amit bele kell tenni a mérkőzésbe. Ebben most bele kellett, meg egy ilyen típusú mérkőzésbe úgy gondolom bele kell, de bele kell valószínűleg egy másikba is, ami mondjuk nem ekkora téttel bír, de úgymond ilyen helyzetek alakulnak ki. Ezek inkább úgy fogalmaznék, hogy ezek a kommunikációs eszközök, ezek inkább egy picit megelőző eszközök. Fogalmaztál úgy, hogy az előbb, hogy én vagyok a főnök. Igen, ez lehet, hogy kívülről így néz ki. De szerintem a játékvezetésnek, meg szerintem sok játékvezető így van vele, pont az a lényege, hogy mi játékvezetők vagyunk, nem bírók, akik döntenek. Nekünk igenis ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, mert ezek a mérkőzések ezt igénylik.
1: Nagyon nehéz szerintem, hogy hol húzzuk meg a határt a kommunikációnak, és utána pedig a szabályok adta a formális büntetési lehetőségeknek, ugye, ami a kezünkben van, vagy a játékvezetők kezében van. Valamelyik mérkőzés azt igényli, hogy kommunikációval oldjuk meg, és kifizetődő. Van, amelyiket meg utólag tudjuk, hogy a kommunikációt hamarabb abba kellett volna, és büntetni. Itt is ugye volt a mérkőzés egy olyan eset, ahol mindenki reklamálta a lábat, videózás is volt, kiderült, hogy nem
0: az
1: volt.
0: Nem volt
1: láb. Mégis reklamálták, és hogy nem lemaradtak a felvételekről, a közeli felvételekről, hogy ott volt egy 2 perces kerítés is pont ezért, mert azt már azt nem hagyta abba, és ott akkor a Viktor úgy döntött, hogy elég volt ebből. Hogy ez mennyire volt ott jó jel, vagy egy olyan határ, amit ők figyelembe vettek, ez megint egy jó kérdés. Van, amikor egy ilyen 2 perc megnyugtatja az érintetteket, van, amikor pedig olaj a tűzre. Viktor most ehhez nyújt, azt gondolom, itt most utólag tudjuk, hogy ez jó döntés volt, de lehetett volna egy másik mérkőzésre, ami az olaj a tűzre.
0: Ahogy mondtam, az első felvonása után a bajnoki döntőnek másnap találkoztam Markó Gáborral, akik a Hargitay Gáborral vezették a meccset, és mondtam Gabinak, hogy figyelj, nagyon sajnáltalak, mert ebből a meccsből nem lehetett normálisan kijönni. A második tekintetben talán inkább valamennyire keretek között volt, de amerre megy a kézilabda, különösen a férfi kézilabda, azt én néha a játékvezetői szempontból egészen riasztónak tartom, hogy írtam is el egy publicisztikát, hogy régen a férfi sportoló nem fetrengett, mert kellemetlen volt. Úgy érezte, hogy legyőzték. Amikor úgy szétrúgták Baranyi Sándort, a videótonnak a legkeményebb védőjét, hogy minden szalag szakadt a térdébe és a porca, és a saját lábán bement az öltözőbe, majd belepusztult, de azt mondta, hogy nem szerzem meg a Ferencváros közönségének azt az örömet, hogy engem hordágyon lássanak lemenni a Fradi pályáról. Na most kétféle játékos van. Az egyik fetreng és üti a földet, a másik ott áll fölött, és az, én nem csináltam semmit, de senki nem csinált semmit, és örjönk. Eseti jelleggel lehet, hogy ennek gátat lehet vetni, de valahogy intézményesített keretek között általánosan nem lehet, mert ez így nagyon rossz lesz.
1: Muszáj, és ugye az M4-ben is említettem, hogy főleg itt a videózással kapcsolatosan nem egy jó tendencia indult meg, és jellemzően férfi mérkőzéseken van női meccseken is, de ott kevesebb szerintem, még, remélem nem is fog ez növekedni, hogy ugye a videózással azt a motivációt látják a játékosok, hogy ha lent maradok, akkor a játékvezetőben valamilyen kételj merül fel, elegendő kételj ahhoz, hogy megnézze a videón, és a mai kézilabdában azért olyan kontaktok vannak, hogy egy videón biztos, hogy lehet találni olyat, mert ott volt valamiféle maszatolás, tényleg elérte a fejét, és akkor miért? Nem is a piros lapért maradnak len, hanem egy-két percért. És valóban jól mondod, hogy nagyon érdekes ez a hozzáállás, mert nagyon sokszor tapasztalható az, hogy a csapatok, a játékosok valahogy inkább azt próbálják elérni, hogy a másik csapatot hogyan tudom gyengíteni, lásd, nem maradok a földre, és kap egy 2 percet az ellenfél, és nem pedig az, hogy én jobb legyek a másiknál valamilyen módon. Például fölálljak inkább, és meglepetésszerűen tovább folytassam az akciót, és ebben fogok esetleg gólt elérni. És nem jó, ráadásul nem jó, mert nem élvezhető az, amikor csak áll a játék, még hogyha lehet, hogy a szponzorok örülnek, mert akkor több reklámot meg ismétlést adnak be. Másrészt pedig játékvezetőknek sem jó, mert ezeket a szituációkat nagyon nehéz lesz akkor megítélni, illetve ezeknek a hatásai, mert a következő támadásnál a másik csapat is megpróbál, és így tovább. Tehát ezek általában olyan erősítő folyamatok, amelyek a végén nagyon nehéz olyan módon igazságot tenni köztük, hogy mindenki jól jön ki belőle, és nem csak a játékvezetők, mert szerintem az nem egy jó mérkőzés, hogyha folyamatosan rossz a történet, hogy törölni kell, videózni kell, lásd, az első mérkőzés majdnem 2 órát tartott a bajnoki döntőn, a második is csak épp úgy elmaradt tőle. Ezek nem jók, mert nem a kézlabdára szól. Mindig azt szoktam mondani, én a védelmet sem szeretem a kézlabdával, a védekezést, hogyha valaki arra fókuszál csak, mert miért szeretjük a kézlabdát, hogy több gól van, mint a fociban, és attraktív gólok, gyönyörű gólok, ezért ünnepel mindenki. Persze díjazni kell, hogyha valaki jól védekezik, csak ne azon múljon, hogy valaki sikeres tud lenni, vagy sem, hanem a szép gólokon.
0: Volt is egy ilyen felvetésem, nyilván félkomoly, mert nem én fogom ezt megoldani, nincs benne egyik szerződésembe se, hogy akár futballba, akár kézilabdába, és ugye hát ez a két komoly kontaktsport van. Ha valaki lent marad, azonnal vinném be a hordágyat, feltenném rá, lent ápolnám, nagyon részletesen kivizsgálnám, és ha minden rendben találok, megfigyelés céljából még mindig 5-10 percet lent tartanám, nehogy valami baj legyen. És akkor talán mindenki mérlegelné futballba, kézilabdába, hogy érdemes-e azért a fél perc színházért, hogy hát, ha kap az ellenfél egy 2 percet, vagy fociba egy sárgát, vagy valamit, nekem 5-10 percet kiszállnom a játékból. Én valamilyet mindenképpen csinálnék. Ez azért megkönnyíteni a helyzeteteket, nem?
2: Igen, a kézilabdában talán az egyik legjobban bevált, bár nem mostani, de szabálymódosítás, a 3 támadásos lemenetel egy sérülésnél, hogyha aki a sérülést okozta, ott nincs progresszív ítéletünk. Ez egy nagyon, nagyon bevált szabálymódosítás. Visszakanyarodva még ezekre a szimulálásokra, provokációkra, én úgy látom, ez egy folyamatos evolúció. A szabályalkotók mindig elővesznek egy, hívjuk egy csomagot, amire ráfókuszálnak és próbálnak erre megoldást találni, vagy akár technikai fejlődéssel, mint mondjuk ugye a VR használat, aminek a használata, amióta megy, talán az leszűrhető, hogy ezek a nagyon-nagyon brutális szabálytalanságok, ezeknek a száma azért szépen szorul vissza. Vagy ezek a láthatatlan szabálytalanság, hívjuk láthatatlannak, amikor még akár már TV közvetítés volt, de VR nem, történtek úgymond olyan esetekben is, mikor a labda nem volt ott, megtörténtek, ezeknek a száma nagyon-nagyon drasztikusan csökkent, viszont a játékosok egy evolúció mentek keresztül, és ugye behozták ezt a fajta dolgot, ezt a lemaradok a földön, megmutatom, hogy mert ha játékvezetők véreznek, hát nagy valószínűséggel, bár lehetőséget ad a szabály arra, hogy nem hozunk ítéletet, mert nem történt semmi, de azért általában a játékvezetők úgy döntenek, hogy egy progresszív ítéletet kiosztanak. Tehát most itt tartunk. Most a szabályalkotókon újra a sor, hogy esetleg ezekre a dolgokra lépjenek egy következőt, amit nyilván egy szabály alkalmazással lehet majd megoldani.
0: Hát erről van szó, hogy függő változók vagytok, alkalmazzátok a szabályokat, és elvileg akkor jártok-e helyesen, hogyha betű szerint alkalmazzátok azokat. Nem a szellemiségüknek megfelelően, ha van egyáltalán szellemiségük a szabályoknak. Innentől a szabály alkotók tér felé van a labda, és különösen, ha nem gyakorló, hanem elméleti szakemberek, akkor bele lehet csúszni kellemetlen dolgokba. A jelenlegi szabályok a kézilabdának mennyire segítenek benneteket, mennyire alkalmasak arra,

0: A fontos, hogy amit a Viktor elben említett, hogy ebbe az evolúcióba rácsatlakozzunk. Én nem vagyok hívva a szabálymódosításoknak, és most se azt gondolom, hogy a szabálymódosításokkal kellene operálni, hanem azoknak az értelmezését abba az irányba kéne vinni, és a játékvezetők felé azt a elváráshalmazt megfogalmazni, amivel ezeket a lentmaradásokat például meg lehet oldani. Gondolok itt arra, hogy most is elméleti szinten, benne van a szabályokban, hogy ilyen túlreagálásokat, provokációkat lehet büntetni most is sportszűrtlenségnek titulálni, és annak ellenére, hogy mondjuk a védő is valamit ott tett, a védő kap büntetést, mellett ugyanúgy lehetne ezért a túlreagálásért is büntetni, tehát ez egyfajta megoldás. A másik megoldás az, hogy a videóhasználatnak a policyét úgy alakítani, hogy csak akkor használjuk, amikor valóban indokolt, különben mi ezt szeretnénk követni Magyarországon. És a harmadik pedig az, hogy több olyan ítélet kell, amikor egy videózás után semmilyen büntetés nincsen, hanem mondjuk folytatjuk úgy, ahogy azt éppen a játékhelyzet adja. És minél több van ilyen, és minél több mérkőzés, ez nagyon fontos, minél több mérkőzésen, akár a topramogatókon is ugyanilyen módon, vagy pont abból kiindul, vagy ott így legyenek ezek megítélve, akkor talán, és ez egy nagyon lassú folyamat, és nagyon nagy küzdelem, és a játékvezetőkön csattan az ostor, hogy ebben lehet segíteni a kézilabdát. Csak én meg mindig azt szoktam mondani erre, nem a játékvezetők védelmében, mi lenne akkor, hogyha az edzéseken mondjuk ezeket nem gyakorolják, nem az a fő motiváció, hogy én lemaradok, mert akkor eleve nincsen szükség ilyen gyógypillulára, amit a játékvezetők adnak az ott a szituációba, mert annak mellékhatása is van.
1: Most nagyon szívemből beszélsz, és most nem kérdezek, hanem állítok, de kíváncsiak, hogy hogy reagálsz rá. Igen, tehát az állandó videózás, a nép hangja, nem csak a nép, hanem azért, aki valamennyire már látott kézbe, tehát a gyűjtés, és ott van a lelátón, azt mondja, hogy ha már megnézed, valamit ítélni fogsz, mert valami történt, testkontaktus volt. Ha egy játékos fejjel előre repül be a falba, akkor ritkán fogják a bokáját megütni, hiszen az hátul van. Fejen fogják találni. Adott esetben tényleg milyen jó lenne, hogyha a szimulálásért is lehetne adni, vagy lehet adni, csak nagyon ritkán fordul elő, hogy azt állítják ki 2 perc, aki fetreng, mert nyilvánvalóan ahhoz már nagyon karakánnak kellene, hogy azt mondta, hogy öreg, itt nem volt semmi, vagy semmi olyan, hogy. Ez egyik. A másik meg azt is gyakran megkapjátok, nem személy szerint te vagy ti, hogy hát régen a bírók láttak, most meg még kell 26-szor visszanézni, hát ott volt 1 méterre tőle.
2: Az utolsó megállapításoddal kezdeném. Én ezt egy kicsit, hál' Istennek úgy érzem, hogy a sorban, amikor esetleg a VR-t használjuk, talán ezek a legutolsó, legkevesebb vélemények, mert egyrésztről ez a technológia, most a már minden sportban jelen van, tehát a nézők úgymond találkozhatnak vele, hogyha nem csak egy sportot néznek, hanem többet, ami úgy gondolom, hogy jó. A másik meg az ítéleteknek a helyessége. Én azt gondolom, itt azért különböző statisztikákat látunk, most kézilabdára visszakanyarodtam csak, azért az ítéleteknek a helyessége azért, hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy mindenképpen javult egy ilyen visszanézés után, valóban a mértéket kell megtalálni. Tehát itt az kell a játékvezetőknek, akik alkalmazhatják ezt a technológiát, az kell jól felmérni, és egy kicsit erre trenírozni magukat, hogy tényleg csak a legszükségesebb esetekben, nyilván a szabályok szerint használják ezt a technológiát, és tényleg akkor vegyék igénybe, amikor tényleg szükséges.
1: Nagyon szalad az idő, még 2 bogaramat mindenképpen szeretném elővenni. Egyszer lehet, hogy Feri veled már beszéltünk erről, de az egyik a passzív játék. Én az egésznek a filozófiájával nem értek egyet, mert passzívnak lenni szerintem az egy szándék. És azt kéne büntetni, aki nem akar gólt lőni. Viszont ha nem találja el a kaput, nem azért nem talál, mert nem akar, hanem a képessége hiányzik hozzá, mert jobb az ellenfél lesáncolja, nem is látja a kaput, nem is jut lövőhelyzetig, az nem passzív, az gyengébb az ellenfelénél. Nem lenne egyszerűbb az élet, hogyha támadó idő lenne?
2: Most egy kicsit beletaláltál a mostani továbbképzések programjába, mert az edző továbbképzéseken most már 3 éve jelen lehetünk, és ez nagyon-nagyon hasznos, és pont az egyik vagy fő témája most fősodorban a passzív játék megítélése a gyakorlatban a játékvezetők szerint. a szabályalkotók hoztak egy nem is szabályváltozás, szabálymagyarázatot az idénre, ami a passzív játékkal foglalkozik. Nagy valószínűséggel egyébként, bár ebben én megerősítést nem kaptam, de ez egy ilyen edzői segítséggel készítették elő, 17 oldal foglalkozik.

0: a passzív játékkal, annak megítélésével, úgyhogy igazából a passzív játék szabálya nem változott, a négy passz megmaradt, úgyhogy foglalkoznak vele a szabályalkotók olyan szinten is, hogy az alkalmazását, hogy tegyük. Amit mondtál, hogy valaki nem tud támadni, és azért támad hosszú ideig, vagy esetleg nem akar támadni, és úgy passzív, hát most jelen pillanatban még nincs támadó idő, ezért a passzív játék az egy gyűjtőfogalom, mind a kettőre igaz, és kell alkalmazni. A támadó idő bevezetése az egy nagy dolog lenne, úgy gondolom, viszont hatalmas nagy technikai hátteret igényelne, melyik bajnokságba, minden bajnokságba, alacsonyabb osztályba, tehát az egy hatalmas nagy lépés lenne. Nem tudom megmondani hirtelennyében egyébként, hogy ez most a mostani passzív játéknak a kiküszöbölésére mennyire használ, mennyire nem, mert gyanítom, ott más szabálypontokat is meg kéne változtatni. Kosárlabdában mindig áll az óra, kimegy a labda, megáll, futszába, kimegy az óra, ott nincs támadó idő mondjuk, de csak azt akarom érzékeltetni, hogy más szabálypontokhoz is hozzá kell akkor nyúlni nagy valószínűséggel, ami nem tudom, hogy mit okozna így hirtelen itt ülve. Viszont ugye 6 passzról indult a passzív játéknak a megreformálása. Nagyon hamar rájöttek, hogy az nagyon sok. Lecsökkentették 4-re. Én úgy gondolom, hogy a teremkézi labdában ez a 4 passzos korlát, ez egy jó dolog jelen pillanatban, tehát ez működik.
1: Viszont az további szubjektív, hogy mikor emelik fel a játékvezetők a karjukat. Tehát van igazság, amikor keressük azt, hogy hogyan lehet ezt még objektívvá tenni. Ugye az egyik talán szakmai vérf, hogy pont nem tudna alkalmazkodni egy ilyen támadóidő a mérkőzésnek a szintjehez, bár én erre is tudok elnérvet, lehetnek akár korosztályonként, nemenként más támadóidőt meghatározni, és egy kicsit igazodni a játéknak a tempójához, gyorsaságához, mert van rengeteg statisztika most már, amihez ezt jól be lehetne lőni. És ráadásul nekem van egy olyan elméletem, hogy ugye a utóbbi éveknek a legtöbb szabálymódosítása azt célozta, hogy hogyan lehet még gyorsabban, még attraktívává tenni a játékot. Na most szerintem egy támadó idővel ezt tökéletesen és közvetlenül lehetne irányítani. Mert nem mindegy, hogy 25 vagy 30 vagy 35 másodpercbe határozok meg egy támadó időt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon direkt és jó szabály lenne egy ilyen támadó bevezetése erre. Hogy a passzívot mennyire oldaná meg, ezt a marginálisnak tartom, inkább csak konfliktus forrás a csapatokon nézők és a játékvezetők között ez a buta passzív játék.
2: Így van. Hát ha serdülő válogatott játszanak felnőtt válogatottal, akkor a serdülő válogatott minden támadása passzív kéne, hogy legyen, hiszen nem tudnák eltelni kaput, miközben életük élménye lenne, hogyha lőnének egy gólt. Akarnának ők. A másik a fejlővés, ami nekem fejlővésem. Ez azért régen nem volt kézilabdában, és egyetlen sportágban nincs. Hát a jégkorongkapust, ugye azzal a koronga fejbe találják, jó, van rajta sisak, de 3 napig konga feje. A vízilabda kapusta sokkal nehezebb labdával fejbe telek, ünnepel, hogy védett. A kézilabda kapus meg most már rájátszik, bántóan rájátszik néha. Hát most nem mondom a kapus nevét, aki egyszer csak ugyancsak a fejhez kapott a bajnoki döntőn, de valaki mögöttem mondta, hogy örülj, legalább végre egyszer eltaláltak a labdával ebbe a fél időbe. Ez egy normális szabály.
1: Én azt gondolom, hogy a szabályalkotók nem gondolták ezt teljesen át, amikor ezt bevezették, mert ugye a motivációjuk az volt, hogy volt egy-egy kirívó eset, ahol valóban történt akár maradandó károsodás, vagy legalábbis pár napon belül gyógyuló károsodás egy ilyen fejlődésnek.
2: De ez csak akkor lenne releváns, hogyha szándékosan, mert évek óta egymást, és a szélső azt mondja, hogy nem igaz, legutóbb is ez volt, berepül és direkt szétlődik.
1: Igen, csak ezt nagyon nehéz megkülönböztetni, illetve azt gondolom, hogy ők sokkal előrébb tették ebbe a prioritásba azt, hogy védjék a játékosok egészségét, ugye ez sok szabálypont igaz, így most a kapusokéra is, de azt gondolom, hogy ezeknek a mellékhatásait nem gondolták át, és valóban a mellékhatásai a sokszor rombolóbbak, mert buta számokat mondva lehet, hogy minden 100. meccsen lett volna olyan fejlődés, ami valóban a kapusnak fáj és kár érte, és sajnáljuk a kapust, és esetleg kórházba kerülne, adj Isten, viszont most meg minden második meccsen előfordul vita a fejlődésből, úgyhogy nem biztos, hogy a legjobb szabálymódosítás volt az elmúlt évekből.
0: Igen, azt látjuk itt a szabálymódosításokban, hogy ugye ez is egy evolúció ment tulajdonképpen keresztül, mert ugye az először ugye a büntetések hiányoztak, majd bizonyos szituációkban a büntetéseket kellett alkalmazni, a legszigorúbbakat, majd utána ezeket a szituációkat kibővítették, gondolok itt a tiszta gólhelyzetben történő fejlődésben. Majd most történt újra egy, hát most hívjuk finomításnak, ami pont a büntetések szigorúságát úgymond visszább sorolta, Sőt, szituációkat is kivettek, hogy mikor kell büntetni. Tehát dolgoznak ezen a szabályalkotók. Úgy gondolom, hogy biztos, hogy a legmagasabb szinten vannak szakemberek, nem játékvezetők, edzők, képviselők, játékos képviselők, akiknek kikérik a véleményét, és most tulajdonképpen dolgoznak ezen, hogy hogy lehetne ezt egy olyan mederbe beletenni, ami tényleg igazságos, és tényleg csak azokat az eseteket próbálja szankcionálni, ami akár tényleg veszélyes, vagy ismétlődő.
2: Köszönöm, olyan jókat mondtatok, csak annyi mindenbe egyetértettünk, hogy most a végére akkor hadd hozzam fel azt, amiben mi nem teljesen értünk szerintem egyet, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ugye beszéltünk a játékvezető és a játékvezetés népszerűsítéséről. Szerintem a kettő nem ugyanaz, azt megértem, hogy játékvezetést azt azért kell népszerűsíteni, mert szükség van bírókra. Hát most annyi a csapat, meg a játékos, meg a meccs, hogy kellnek a bírók, valami gyere bírónak. De a játékvezetőt kell népszerűsíteni? Tehát én arra gondolok, hogy ugye a játékos meg a csapatot kell. Hát a szurkoló legyen boldog, legyen jó a hétvégéje, azért jön be a meccse, azért adja a tévé a meccset, azért jön a szponzor, éljen és virágozzék a sportág, az emberek tóduljanak, és tóduljon a pénz is, de a játékvezetőt még kell népszerűsíteni.
1: Én szerintem a megfogalmazás nem így ül. Nem a játékvezetőt akarjuk népszerűsíteni, sőt, én azt gondolom, a játékvezetők maguk sem kívánják azt, hogy ők népszerűbbek legyenek, mint amilyenek. Inkább az a megközelítés, hogy legyünk jelen, ugyanúgy, ahogy a sportág más résztvevői, hallhatunk edzőkkel interjúkat, hallhatunk játékosokkal, láthatunk posztokat különféle social media felületeken a sportág résztvevőiről. Én azt gondolom, hogy a játékvezetés egy olyan rész, és én elfogult vagyok, ami nélkül nincsen sportág, ráadásul nem lenne kit szidni, sokszor ezt szoktam mondani, hogy ha nem lennénk, akkor kit szidnának. Hogy igenis a mai világban jelen kell lenni, illetve még egy nagyon fontos dolog van ebben, és ez a népszerűsítés szót használtad, akkor használjuk ezt, hogy magát a játékvezetést, magát ezt a szakmát igenis lehet népszerűsíteni, vagy máshogy megfogalmazva úgy közelebb vinni a publikumhoz, hogy lássák, hogy ez mit jelent. Mert azt már látják, hogy egy játékos, a kedvenc játékosuk mennyire izzad, hány kilométer per órával lő, hova szokott lőni, lehet, hogy kívülről fújja egy törzsszurkoló. Viszont azt nem tudják, hogy egy játékvezető mennyit készül, milyen stressz éri, milyen kommunikációt, milyen energiát kell belefektetni, hogy egy rangadót jól lehozzon, hány évet kell vezetni ahhoz, hogy egy rangadóhoz jusson. Ezek mind olyan dolgok, amelyek egyel közelebb viszik a publikumhoz a játékvezetést, és talán egyel-kettővel kevesebb szidást fog eredményezni, és egyel több megértést. Csupán ez a cél, a népszerűség egy játékvezető, hogyha a játékvezetés adja fejét a népszerűségre, szerintem törekedni az egy botorság lenne, mert felesleges energiát betenni. De az, hogy megértsenek minket, szerintem ez egy fontos szempont.
2: De akkor Viktor, egy kis promót a végére. Miért jó játékvezetőnek lenni?
0: Ez a játékvezetői lét, ez egy nagyon jó szakmai munka. Azért jó játékvezetőnek lenni, aki játékvezetésre adja a fejét, mert hogyha vannak olyan, úgymond olyan képessége, amit meg szeretne mutatni, és tényleg szándékosan mondom, ez egy vezetői képesség, egy olyan dolog, amikor a döntések sorozatában megvan az igényessége, hogy ő igenis jól szeretne dönteni. Igenis, ki szeretne menni, és igenis meg szeretné mutatni, bemutatni, és talán a népszerűsítés szót elcserélem bemutatásra. Meg szeretné mutatni, hogy igen, ő érti ezt a sportot, igen, ő ott van, ő részt szeretne ebbe venni. És a legmagasabb szinten oda szeretne jutni, és ezt jól szeretné csinálni, akkor ezt meg tudja mutatni. És ebben tud lenni egy jó játékvezető tényleg jónak. Visszakanyarodva arra, hogy igen, ugye elindítottunk egy kampányt, ami arra szolgál, hogy minél több ember, minél több volt játékos, vagy akár nem volt játékos, de szereti a sportot, meg tudja magát mutatni a játékvezetésben, hogy bemutassuk ezt a játékvezetői létet. Mert ugye a műsor elején pont elmondtuk azt, hogy itt van egy ellentmondás, ha egy játékos jól játszik, hír van belőle, hogyha egy edző jól cserél, jól meccsel, bajnoki címeket győz, hír van belőle. Ha egy játékvezető jól működik, nincs belőle hír. Ergo nem is mutatkozik meg a publikumnak egy jó játékvezetés, és nem is mutatkozik meg úgy, hogy belemennénk annak a rejtelmeibe. Nyilván akkor megmutatkozik, hogyha vitás esetek vannak, ha esetleg beigazolódik utólag, hogy rossz döntéseket, akkor van, de ez a negatív vonala, úgymond ennek a szakmának. És ezért van szükség a játékvezetésnek arra, hogy bemutassák ezt a játékvezetői létet, mert egyébként nem mutatkozik meg.
1: Egy nagyon konkrét dolgot hagy válaszoljuk, hogy miért jobb, bár én már nem vagyok játékvezető, tehát pont ezért nagyon fontos, amit mondok, hogy amikor én még a játékteren voltam, egy olyan adrenalint jelentett egy-egy mérkőzés levezetése, sokszor független attól, hogy milyen szintű, de aztán egy rangadó, hogy nagyon sok sportágban az adrenalin függőség, az adrenalinnak az érzete, nem tudatos érzete, az sokszor minden, sokszor, sok partákban egy támogató azért akar valaki sportolni. És ez nekem mai napig hiányzik. Tehát, hogyha valaki szereti az adrenalint, szereti azokat a dolgokat, ahol valami extrém dolgot kell csinálni, extrém dolgon megnyilvánulni egy döntéssel, kommunikálni extrém módon, világsztárok között ugrálni a játéktéren, és ott még meg is mutatni saját magát, felvenni a döntéseket, ez egy olyan adrenalin bomba lesz, hogy mint egy ejtőernyős ugrásnál garantálom. És ez nekem a mai napig hiányzik, amióta abbahagytam, mert versenybíróként most egy Veszprém Szeged Veszprémben valamit érzek belőle, de még mindig nem ugyanaz, mint amikor ott állsz középen, és neked kell hozni a döntéseket.
2: Hát akkor az a jó vagy rossz hírem van, hogy a következő bajnoki döntőig még egy évet kell várni, de azért dolgotok bőven lesz addig is, ahogy mondtad, a játékvezetőnek is jelen kell lennie, ott kell lennie. Hát most itt aztán jelen voltatok.
1: Ezt köszönjük.
2: Köszönöm is. Szépen, és köszönjük. Nem akármilyen intenzitással voltatok jelen, mert bőven kifutottunk az időnkből, de remélem, hogy nem érzékeltétek a hosszabbítást, úgyhogy jó munkát, jó pihenést, jó jelenlétet kívánok nektek a továbbiakban is. Bonifert Ferencet, Wiedemann Viktort látták, hallották, és ez volt a szabaddobás. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

going back. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Regős László Pál. Egy óra késéssel ugyan, de hamarosan elkezdődik a Mexikó-Anglia mérkőzés a labdarúgó világbajnokság 8-et döntőjében. Az időjárási körülmények miatt kellett elhalasztani, vagy egy órával arrébb tolni ezt a meccset, mert hogy Mexikó város felé vihar közeledett, az eső egyébként esik Mexikóban, úgyhogy ilyen körülmények között kell pályára lépni a játékosoknak, de a villámlás veszély miatt elhalasztották a mérkőzést, és így magyar idő szerint most hajnali 3-kor kezdődik a találkozó. Fehérben, Anglia fehérmezben és sötét nadrágban, míg a mexikóiak is hagyományos hazai szerelésükben, zöld mezben, fehér nadrágban és piros sportszárban. Alireza Fagani vezeti a mérkőzést, iráni születésű, de ausztrál állampolgárságú játékvezető, és az ő sípszavára az angol válogatott el is kezdte ezt a mai mérkőzést. Pickford fel is híveli a labdát, a túloldalon Rahelnek kell elöklözni a 16-oson belülről. Azonnal lő támadásba lendültek az angolok, most viszont már tisztázott a mexikói csapat. Gay veszi márra, aztán hazaadja megint csak Pickfordnak. Pickford tehát az angol kapuban, Kwanzaa, Konsa, Gehi és O'Reilly a védelemben, Anderson és Rice előttük a középpályán, középen az irányító pozícióban Bellingham, Saka az egyik szélen, Gordon a másik szélen, elő pedig Harry Kane. Három helyen változtatott Thomas Tuchel a Kongó elleni kezdő csapathoz képest. Kwanzaa, Saka és Gordon került be Spence, Maduaka és Rashford helyére. Javier Aguirre viszont nem változtatott az előző körben győztes mexikói csapaton. Ugyanaz a 11 játékos van pályán az elejétől fogva a mérkőzésnek, mint Ecuador ellen. Rangel a kapuban, Sanchez, Montes, Vázquez és Gallardo a védelemben, Mora, Lira és Romo a középpályán, Alvarado, Jiménez és Quiñones pedig elől. És közben megszületik a mérkőzés első sárgalapja. Az első perc végén Rice hát tulajdonképpen fejbe rúgta Romót, nem ért túl nagy felülettel talán a cipőjével az ellenfelének a fejéhez, de ez veszélyes játékra való tekintettel, még akár az is elképzelhető, hogy itt a videóbírót is segítségül hívja majd Alireza Fagani. Vukovics Lászlóval követjük az eseményeket. Laci, először is erről a helyzetről kell mondani a véleményed, aztán pedig az egész mérkőzésről, mire számítasz ettől az összecsapástól.
4: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Itt Rice nem látta, hogy jön a mexikói játékos, hogy nyúlt a labda után. Utána, amikor már kicsit mélyre hajolt a mexikói, de eltalálta valóban egy oldalt a fejét, reméljük, hogy nem szakadt fel a bőr, de nem volt szándékos, tehát kiállítás nem lesz ezért. Egy sárga lapot kapott. A mérkőzéstől azt várom, hogy nagyon ritka, hogy egy hazai csapat a 16 között 80 ezer néző előtt tud játszani. Igaz, hogy három ország rendezi most ezt a világbajnokságot, és Mexikó az Azték stadionban 80 ezer hazai mexikói fanatikus előtt fogadja Angliát, ami óriási előny neki. Ez szerintem legalább egy gólt jelent. De az angoloknak meg minőségben nagyon komoly játékerejük van, és van egy Harry Kane-jük, aki egyszerűen rengeteg gólt szerez. Én azt gondolom, hogy nagyon mérkőzést látunk majd, Anglia egy picit esélyesebb.
3: Harry Kane-nek ugye 5 gólja van a világbajnokságon, és ez az 5. mérkőzése neki ezen a VB-n, de így is csak 4. a góllövő listán, mert hogy Messi és Mbappé, valamint most már Holland is 7 góllal áll. Támad a mexikói csapat, a jobb oldalon Alvarado cselezget, visszaadja Sancheznek, a 16-os magasságában jár már a hazaiak támadása, mert most jelen esetben ezt is lehet mondani. Mora kapja aztán, Morát is beveszik ott a jobb szélen, Mora pedig hátrafele adja Lirának, aztán egészen a csapatkapitányig Monteszig kerül hátra a labda a védelembe. Elképesztő a hangulat az Azték stadionban, nyilván ez a 80 ezer nézőnek, javarészt hazai szurkolónak köszönhető, de persze az angolok is szép számmal itt vannak, és a jobb oldalon azt figyelhetik, ahogy Alvarado cselezget, aztán elveszíti a labdát, szerel az angol védelem, Gordon pedig a földre kerül, nagy lendülettel támadott vissza Sanchez, és ő borította fel az angolok szélsőit, úgyhogy saját 16-osától végezhet ezt a vadrúgást az angol válogatott. ez pedig Pickford fogja majd elvégezni, az angolok kapusa, aki most megdönti, illetve pontosabban beállítja Peter Shilton rekordját, ez a 17. világbajnoki mérkőzése Pickfordnak, és így most már elmondhatja, hogy nála többször senki nem viselte a három oroszlános mezt VB meccsen, mert hogy Peter Shiltonnak elődjének szintén 17 VB mérkőzése van, és Pickford akár ezt még ezen a világbajnokságon meg is döntheti, ehhez persze tovább kell jutnia az angol válogatottnak a mexikóiak ellen, ami nem lesz egyszerű, tekintve, hogy a mexikóiak még gólt sem kaptak ezen a VB-n, 4 mérkőzésből 4-et megnyertek, míg az angoloknál azért döcögött picit a gépezet, elég talán a kongói meccs első fél idejére gondolni, de még inkább a teljes Gána elleni gól nélkül döntetlennel zárult találkozóra. Kimegy a labda a mexikói térfélen, Gallardo végezhet majd el bedobást a mexikóiak bal hátvédje, és visszafele dobja által a védelembe Vázqueznek, Vázquez pedig hazaadja Rangelnek. A mérkőzés 5. percében járunk, Mexikó-Anglia egyelőre 0-0. Soha nem győzte le még a mexikói válogatott egyébként az angol csapatot. Világbajnokságon egyszer találkoztak, 1966-ban, amikor épp Anglia volt a házigazda. Akkor 2-0-ra nyert az angol csapat, de azóta is volt néhány összecsapásuk felkészülési mérkőzésen, és mindig az angol válogatott nyert.
4: És akkor Anglia világbajnok is lett?
3: Hát, hogyha itt most Mexikó tovább jut, akkor lehet, hogy ebben bíznának, hogy ha a házigazda jut tovább ebből a párharcból, akkor meg sem áll a végső győzelemig. Persze kérdés, hogy mennyire lehet egy-egy ilyen statisztikában, érdekességben bízni. Labdát szerez az angol védelemben Gueye, és már fel is játsz a Bellinghamnek. Bellinghamet 4-en vették körül, és csak szabálytalanul tudták elvenni tőle így is a labdát, és közben Kane bonyolódik bele egy kis csetepatébe ott, nem engedte elvégezni a szabadrugást, talán Mora volt az, és akkor most a játékvezetőnek, Faganinak kell rendet tennie, ott Kane és Lira az, bocsánat, nem Mora, kettőjük között kell békét teremtenie a játékvezetőnek. Lira egyébként nem teljesen érti, hogy miért, ő rántotta le Bellinghamet, ő volt szabálytalan, aztán ő vette föl a labdát Kane elől, hát Kane pedig felborította, picit elszabadultak az indulatok már itt a mérkőzés elején, a 7. percben, amikor is Mexikó-Anglia egyelőre 0-0. A kérdés pedig az, hogy melyik csapat jut a legjobb 8 közé, melyik csapat játszhat majd negyeddöntőt Norvégia ellen, ugye sokan a brazilokat várták ezen az ágon az egyik negyeddöntős csapatnak, de tegnap este 10-kor kezdődött mérkőzésen Norvégia 2-1-re legyőzte a brazil válogatottat, és bejutott a legjobb 8 közé. Egy újabb angol szabadrúgás, még mindig saját térfeléről jöhet az angol csapat. Gueye adja vissza Pickfordnak, Pickford pedig már át is játsz a Konszához. Konszá saját térfelének közepén helyezkedik, bajra visszateszi Gueye-nek, aztán O'Reilly-t is beveszik a játékba az angolok. O'Reilly révén indulna a bal oldalon egy támadás, de Bellingham nem tudja a kapu felé, a mexikói kapu felé vinni, inkább hazaadja Pickfordnak. Pickford pedig megjátsza Konszát, aki aztán Ricehoz passzol. Rice visszahúzódik oda Konszá mellé, Kwanzaa ezzel léphet feljebb, ott van az oldalvonal mellett, a labda viszont Gueye-nél, és egyelőre a védelemből nem tudja kihozni az angol válogatott Konszá. Aztán megint Rice a labdával, Quiñones megtámadja az angol válogatott középpályását, miközben Rice visszaadja Konszának, aztán megint Gueye-t játsza meg O'Reilly, most már a labdával, O'Reilly egy csellel próbálja elvinni Alvarado mellett, és ez sikerül is, és most Bellingham gyorsíthat rá, már a mexikói térfélen jár Bellingham, Gordon kapja, Gordon a bal oldalon a 16-os mellett vezeti a labdát, rárúgja Sanchezre, Sanchezről kipattan, jöhet a mérkőzés első szöglete, méghozzá a 8. percben egy angol szöglet jön majd a bal oldalról, és jönnek előre a jól fejelő angol játékosok. Kwanzaa már ott van a 16-oson belül, és éppen Harry Kane-nel beszélget. Kwanzaa egyébként mindössze 5. válogatottságán, vagy válogatottságát ünnepli. 5. válogatott mérkőzésén lép pályára egy világbajnoki 8. döntőben, azért ez nem akármilyen esemény. Rice végzi majd el a szögletet, ott van mellette Saka, kis szögletre is lehet számítani, viszont a játékvezetőnek megint csak rendezkednie kell középen, ahol Sanchez és O'Reilly akaszkodnak össze. Rice kiszöglet, Saka kapja. Saka bal oldalról ballal íveli be középre, át a hosszú oldalról, nincs angol játékos, csak Gallardo, aki inkább kiengedi a labdát, úgyhogy dobhat a mexikói válogatott bal hátvédje, jön segíteni Quinones neki, Quinones visszateszi Gallardónak, őt megtámadja Saka, Kane is felhúzódik egészen oda a közép hátvédekig, Vázquez így kénytelen felívelni, felívelése pedig nem találja meg Jiménezt. Anderton veszi el Jiménez-től és adja vissza a két belső védőnek. Aztán megint Anderton a labdával, a jobb oldalon Saka kapja most az oldalvonalnál, már a mexikói térfélen. Visszafele játsz a Rice-hoz, Rice-nak jön segíteni Anderton is. A középpályás azonban inkább visszateszi, megint csak a védelembe Konsa, és Gueye elég sokat van játékban egyelőre. A mérkőzés 10. percében járunk. Mexikó-Anglia egyelőre 0-0. Saka most már az oldalvonalnál. Visszateszi Rice-nak. Rice a felezőtől játszó át megint Gueye-nek, aztán most O'Reillyhoz kerül, átkerül a labda tehát a bal oldalra. Mexikói térfélen jár már az angol akció, Gordon egészen kint az oldalvonalnál, onnan viszi befelé Sanchez mellett, aztán visszapöcköli O'Reillyhoz, O'Reilly pedig még egyen hátrébb Gueye-nek, hogy aztán megint Anderton avatkozzon játékba a kezdőkörben. Egyelőre nem sikerül az angoloknak közelebb kerülni a mexikói 16-oshoz, a mexikói kapuhoz. Ugye egyszer volt egy baloldali támadás, aminek a végén szöglettel jöhettek az angolok, és most megint a baloldalon indulnak, Gordon indítja Bellinghamet, Bellingham elől fedezi ki a labdát, ott ő Lira a földre is kerül, és talán szabadrugást reklamál a mexikói középpályás, viszont róla ment ki a labda, és a játékvezető pedig bedobást ítél az angoloknak. A 11-es pont magasságából dobhat majd O'Reilly. Kane kéri tőle, valamint Gordon, de Bellingham is ott van a közelben, meg Anderson. O'Reilly egyelőre tanástalan, számolnia kéne már a játékvezetőnek, végül kidobja a pályáról O'Reilly. Az alapvonalon ment ki a labda, hát nyilván nem szándékosan tette, Gordon felé dobta a labdát. Az angol támadó viszont nem tudta átvenni, és így kiment a labda az alapvonalon túlra. A 11. percben járunk, Mexikó-Anglia egyelőre gól nélküli döntetlen. Aggódtak az angol sajtóban nagyon sokan, hogy mihez fog kezdeni az angol válogatott Mexikóvárosban. Több mint 2000 méter a tengerszint feletti magassága ennek a városnak, és a magaslati levegő miatt érezték azt, hogy nem biztos, hogy ez az angol csapatnak fog feküdni. Míg nyilvánvalóan a mexikóiak azért jobban hozzá vannak szokva, már csak azért is, mert a hazai pályán játszották eddig az összes mérkőzésüket. Ez majd kiderül, hogy mennyire tud alkalmazkodni ehhez egyik, illetve másik csapat. Az biztos, hogy az esőhöz viszont talán az angolok lehetnek jobban hozzászokva, hiszen az időjárás az Egyesült Királyságban azért sokszor zord tud lenni. Jiménez kapja az angol térfél közepén, szépen hozza ki onnan a sűrűjéből Romo, aztán most már Alvarado a labdával, visszazár a teljes angol csapat. Egészen össze sűrűsödött ott most a pálya, vagy a mezőny az angol 16-os előterében, úgyhogy a labdát vissza is játssza inkább Alvarado a védelembe. Aztán most íveli előre, ez hosszú volt, Romo ugrott volna ki a két középhátvéd között, Pickford azonban kimozdult a kapujából, és megfogta a labdát. A mérkőzés 13. percében járunk, továbbra sincsen gól a Mexikó-Anglia találkozón, de itt közel az első negyed órához azért azt mondhatjuk, hogy a mezőnyfölény az az angol csapaté, egyelőre nem tudják feltörni a mexikóiak stabil védekezését, vagy stabil játékát. Pickford kapja stabil labda nélküli játékát, így a pontos, mert ezért jóval többet van a labda az angol válogatottnál egyelőre. Az első negyed óra vége felé, főleg hátul persze, Gueye és Konsa van talán a legtöbbet játékban, és most is O'Reilly vissza felé játsza Gueye-nek, a fügyszó pedig nyilván annak szól, hogy az angolok járatják a labdát. Gueye előrefele Sakához, egy picit rosszú vette át Saka, kiugrott volna ott a védők között, remek ütemben jött Gueye labdája, átvenni azonban nem tudta Saka az indítást, pedig hogyha itt egy jó átvétel összejön, akkor zicserbe mehetett volna Saka, és akkor nagyobb bajban lett volna Rangel, mint ahogy így volt. Egy keresztlabda a bal oldalra, Gallardo vág ki egy hatalmas mintát, egy Saka már a saját szöglet zászlójánál védekezik, akiről ment ki a labda, az alapvonalon ment ki a labda, Gallardóról a jelek szerint, bár ő ezzel természetesen nem ért egyet, a játékvezető viszont kirúgást ítél, az ismétlés alapján pedig azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy igaza van most Alireza Fagáninak. Minden esetre az angolok jöhetnek, Pickford kocog el a labdáért. Kérdés, hogy ő végzi el majd a kirúgást, vagy inkább hagyja Konszának. A jelek szerint Konszá lesz az. Fennmaradt két mexikó is ott a 16-os vonalánál. Pickford kapja Konszától, és íveli már fel a jobb oldalra. Bellingham tovább csúsztatná Saka irányába. Elrúgja azonban onnan Vázquez. Jöhetnek így a mexikóiak. Lira visszaadja Quiñonesnek, akitől kaptak. Quiñones hátrafele játsz a Gallardónak, aztán Vázquez a labdával, ezúttal a mexikói védelemben jár ide-oda. Kérdés, hogy mire jutnak vele, közelebb jutnak-e ők az angol 16-oshoz, az angol kapuhoz, mint amennyire sikerült az angoloknak fordított helyzetben. Lira, aztán megint Vázquez, a Romo kapja, újra Vázquez, ő léphet be most ott a bal oldalon a támadásba. Egy keresztlabdával Sanchez találja meg, aki a jobb oldalon igyekszik előre, mellette kéri Alvarado, és meg is kapja a szélső ballal, íveli középre, egy fejes, Pickford véd nagyot! Az első igazán komoly lehetőség, sőt az első lehetőség a mérkőzésen, a 15. percben Alvarado jobb oldali beadására remekül érkezett ott középen a mexikói középcsatár Jiménez. Nagyon nagy bravúrt kellett bemutatni a Pickfordnak. Csuka fejessel bújt ki ott a védők mellett, és Pickfordot lehet dicsérni.
4: Gyönyörű volt a mexikai játékos, tükörszélsőként a jobb szélről visszavette a bal lábára, Romo keresztbe beadta a labát a keresztbe mozgó Jiméneznek. Hatalmas csuka fejes, óriási Pickford védés.
3: És akkor jöhet a szöglet, ezt is Alvarado adja be. Megint figyelnie kell az angoloknak hátul. Bellingham volt az, aki a rövid oldalról kifejelte. Úgyhogy egy újabb szöglet következik mexikói részről, szögleteket tekintve meg is fordítja az állást a mexikói csapat, de hát nyilván nem szögletre játsszák. Alvarado íveli be megint, ezt most Kane fejeli ki, ezért Kane mindkét kapu előtt úr a légtérben, a kifejelt labdát pedig Lira gyűjti be, saját tér felére viszi vissza, és haza teszi egészen Rangelnek. Veszélyeztettek tehát most a mexikóiak, mérkőzés legnagyobb helyzete a 15. percben, illetve eddigi legnagyobb helyzete, így a pontos Quiñones. Lirát játssza meg a mexikói térfél közepén, rendeződnek szép lassan a csapatok. Most Bellingham van ott Kane mellett, egy 4-4-2-es felállásban védekezik az angol válogatott, de őket, kettőjüket már is átjátszották. Quiñones pedig egy remek indítással ugratja ki Gallardót, aki nem tudja bent tartani. Az oldalon túlra került a labda, a leshatáron indult a mexikói bal hátvéd, de nem ítélt lest a játékvezető, nem jelzett az asszisztens, úgyhogy szabadrugás helyett bedobással jöhet az angol válogatott. Kwanza szép lassan sétál el a labdáért, játszik az idővel az angol válogatott, vagy türelmes az angol válogatott, inkább így mondom. Nem tudom, hogy mi lehet a tervük ezzel. Quiñones kapja közben, mert hogy visszaszerzik a mexikóiak, aztán Quiñonestől elveszi a labdát Quansa, Quansa a földre kerül, mehet tovább a játék, most viszont már a sípjába fúj a játékvezető. Angol szabadrúgás következik, mert hogy Sakát vágták föl a mexikóiak. Közben Quansa reklamál az előző szituáció miatt, amikor is Quiñones mellett földre került, viszont ezt elmagyarázza neki az iráni születésű ausztrál, hogy ez miért nem volt szabálytalan, az miért nem ért szabad rúgást. Úgyhogy jöhet az angol válogatott, nem a Quansa, hanem a Saka ellen elkövetett szabad rúgásért. A mérkőzés 18. percében, amikor gól továbbra sincsen. A legnagyobb helyzet pedig továbbra is ez a Jiménez fejes, amit 3 perce Pickford védett ki. Pickford ütött ki a bal alsó sarokból. Anderson jöhet fel a jobb oldalon, rárúgja a labdát az ellenfelére, Quiñonesre, akiről kipattan az oldalvonalon túlra, dobhat az angol csapat. Quansa most gyorsan elvégezte, Rice-nak dobja oda, aztán visszakapja Quansa, hátrafele passzolja Konszának. Konszá kezdőkörben a pálya kellős közepén átsorog a labdával egy picit, aztán Quansához passzolja, Anderson jön neki segíteni, Anderson felteszi Rice-nak, egy kőkemény becsúszás, de remek ütemben érkezett, úgyhogy ezzel most fordulhatnak a mexikóiak. Jiménez visszaadja ott Romónak, aztán most már a bal oldalon Quiñones kapja. Quiñones át is tudja venni a labdát, lőrefele nem tud indulni, inkább megjátsza Lirát megint. Quiñonesszel jó az összjáték, és ez már lassan lövőhelyzet, levágódik Rice-ról, és nem tudja aztán Quiñones tovább vinni. Saka gyűjtheti be, így a jobb oldalon. Kane is visszajön egészen a saját 16-osáig vérekezni. A csapatkapitánynak a mentalitása az példaértékű lehet a teljes angol válogatott számára. Most pedig egy szabad rúgással jöhet majd Anglia, és a játékvezető vág ki egy 30 méteres sprintet, hogy a mexikói csapatkapitánya Montessel váltson néhány szót, akinek nem tetszett Pagani ítélete. Bellinghamet rántotta le egyébként a mexikói csapatkapitány. Ezért jöhet az angol válogatott szabadrúgással a felezőtől 3-4 méterre. El is végzi Anderson, Pickfordnak teszi hátra. Hát az angolok sem erőltetik egyelőre nagyon az előre felé játékot, ami picit talán meglepő, de nyilván megvan az oka, hogy miért ilyen felfogásban küldte ki Thomas Tuchel az angol válogatottat. Rice, ő is hazaadja a felezőtől Pickfordnak, úgyhogy megint csak a kapustól indulhat az akció. Gordon kapja a bal oldalon a mexikói kispad előtt, rávezetheti Sánchezre, és megpróbálja elvinni mellette, és ez úgy tűnik sikerül is. Gordon az alapvonaltól visszagurítja, ez pedig mintha kezet ért volna Lira becsúszása, de valószínűleg természetes testhelyzet miatt nem fog ezt 11-est érni a játékvezetőnél. Minden esetre Gordon ritmusváltásában azért most volt némi veszély mexikói szemmel nézve, és angol szemmel nézve pedig ebben lehet bizakodni, hogy Sánchez azért viszonylag egyszerűen, legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy viszonylag egyszerűen lefutotta az angolok támadója. Jöhet egy újabb angol szöglet tehát a 21. percben. O'Reilly és Sánchez megint csak ott Rangel előtt, a mexikói kapus előtt lögdösődnek egy picit. Közben Rice a bal oldalról íveli be a szögletet, kifejelik a mexikóiak, Rice pedig nem próbálja meg bentartani, inkább hagyja, hogy jöjjön majd bedobással az angol válogatott mérkőzés 21. percében. Mexikó, Anglia továbbra is 0-0 a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. Norvégia vár ellenfélre, ugyebár O'Reilly végzi el a bedobást, ez megint borzasztó bedobás volt O'Reillytól. Gordon mutatja neki, hogy jó volt, jó helyre jött, ő nem ment oda, ahova kellett volna, de hát O'Reilly ugyanúgy kidobta bal oldalról a labdát az alapvonalon túl. Thomas Tuchel, az angolok német szövetségi kapitánya pedig dühös is, és értetlen is itt az imént látott szituációt követően. Rangel végzi el a kirúgást, lepasszolja Montesnek a labdát, aki saját 16-osától íveli előre a túlsó térfélre a labdát, Bellingham a visszafejelt labdát át tudja venni Lira mellett, aztán Lira nagyon szépen lép be Bellingham elé, és visszaszerzi a labdát Mexikó számára. Morával játszik össze Lira, most már Sánchez, aztán Alvarado a labdával. A jobb oldalon jönnének a mexikóiak, Morá kapja megint, visszaadja Lirának, Lira pedig hátra a védelembe Monteshez, aztán már Vázquez a labdával. Vázquez megint átlép az angol térfélre, és lép be a támadásba, Quiñonesnek teszi föl. Quiñones, ez pontatlan, Anderson szerzi meg, és ebbe pedig a játékvezető is beleér. Anderson dühöng is egy picit, mert hogy az angol támadás ezzel meghiúsult. Pagani mondja neki, hogy nyugodjon meg, és menjen inni, mert hogy itt vagyunk a félidő felénél, a 23. percben, és hiába esik az eső, a hidratációs szünetet száj megtartani. Úgyhogy Vukovics László jelszó.
4: Mexikónak az volt a meccsterve, hogy az elején megpróbálja a hazai pálya előnyét kihasználni, és megszerezni a vezetést az első 10-15 percben. Na de Aguirre arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt fejetlenül nem lehet, hogy ész nélkül neki mennek az angoloknak, mert olyan képességű és sebességű játékosaik vannak, hogy azonnal megkontrázzák őket. És ez a kettőség munkált a mexikóiakba, hogy ők mentek volna följebb, de Aguirre rendelte vissza, meg Montesék hátul, hogy ne nyíljunk ki, mert nagyon gyorsak elől Gordon, Saka, Kane életveszélyes, Bellingham is, ha belendűr, nagyon gyors. Az angolok pedig azért játsszák ezt, kérdezted a közvetítés alatt, mert ők meg pont ugyanerre készültek, hogy a Mexikó óriási hévvel kezdi a mérkőzés, és ki akarták venni a lendületet a mexikóiakból, hogy megtartani a labdát. Nem baj, ha most már négy negyedről beszélünk az első negyed, ha az első negyedben nálunk van a labda, addig nem tudnak jönni a mexikóiak, kicsit megszokjuk mi is a légkört, mert bármilyen furcsa, óriási sztárokról beszélünk Angliába, de azért ők se játszanak minden héten 80 ezer fanatikus mexikói előtt, mert ez az atmoszféra, ez szerintem semmihez nem hasonlítható. Nyilván Kénék, meg sorolhatnám, jó pár játékos Angliába játszik hatalmas stadionokba, de ez egy világbajnokság, ami tudjuk, hogy négy évente rendeznek. Itt óriási a tét. Anglia 1966-ban egyetlen egyszer tudta megnyerni ezt. Nagyon szeretnének az angolok már valamit virítani, és most itt a lehetőségük. Említetted, hogy Norvégia vár ennek a párharcnak a győztesére, ami óriási esélyt kínál szerintem arra, hogy a másik ágon nagy valószínűséggel minden papírforma Argentína jönne. Tehát egy Argentina-Anglia elődöntő ki tudna alakulni. És az angolok ehhez a második, szerintem, ami most jön a második negyed, itt már váltani fognak az angolok, följebb fognak menni, megpróbálnak labdát szerezni följebb, és a letámadásról is még annyit, hogy az nem úgy van csak, hogy azt mondja az edző, hogy menj föl és támadj le, annak megvannak a kritériumai, hogy milyen labdára lehet elindulni, mikor érdemes egyáltalán indulni, mert ha csak egy ember hibázik, akkor ott kihozzák ezek a szintű játékosok, és azt az egy embert, aki lóg, ott azt végigviszik a pályán, és beadó vagy lövő pozícióba tudnak kerülni. Tehát amilyen előnye van annak, hogy fönn tudsz labdát szerezni, olyan veszélye, hogyha kibújnak mögüled.
3: Szóba került, Laci, a stadion, az Estadio Azteca, vagy hát most itt a VB-n hivatalos nevén Mexico City Stadium. Tudod-e, hogy mikor játszott legutóbb itt az angol válogatott?
4: Hát gondolom nagyon régen.
3: 1986-ban Argentína ellen, mikor Maradona duplázott.
4: Itt volt az a mérkőzés, hát így nem jött be nekem, de igen, így, hogy mondod, az a meccs megvan, csak nem tudtam, akkor volt legutóbb itt Anglia. Hát ez a mérkőzés, ha most nyernek, és ugye a norvégokat is megverik, és az argentinok hozzák a papírformát, akkor újra megismétlődhet. Igaz, hogy az nem itt lesz ebben a stadionban már.
3: Az nem itt, és nyilván ez egy finoman szóval rossz emlékű mérkőzés az angol csapatnak. Nyilván ezt is felettetnék, vagy ezt is megszépítenék az Aztekával kapcsolatos emlékeiket. Gordon tartja benne a labdát a mexikói alapvonalon, és nagyon szépen húzza befelé, élesen kapura lő, Rangel véd. Megvan az első angol kapura lövés a 26. percben, az ivószünet utáni első támadásból. Hát lehet, hogy kim volt egyébként már, integetett is nagyon Sanchez, a mexikóiak jobb hátvédje. Könnyen lehet, hogy ha bemegy, akkor a videóbíró segítségével elveszik a gólt az angol válogatottól, de nem ment be, úgyhogy folytatódhat a játék. Jiménez pedig lerántja Konszát, ahogy próbálta átfűzni magát rajta. Angol szabadrúgás jöhet a saját térfelük közepéről, végezhetik el ezt az angolok. És ha már itt szóba került az Azteca, a mexikóvárosi stadion, azt is mindenképp érdemes említeni, hogy Mexikó világbajnoki mérkőzést még sosem veszített el ebben az arénában. 10-szer lépett pályára a mexikói válogatott itt, 8 győzelem és 2 döntetlen a mérlege. Egészen elképesztő, hogy milyen komoly erődöt jelent ez a stadion a mexikóiaknak. Nyilván ez is motiválhatja őket, nem csak a hazai 80 ezres közönség, hanem önmagában az ikonikus helyszíne a mexikói labdarúgásnak. Anderson két ember között nem tudja megtartani a labdát, aztán Gehi piszkál vele, tovább fejeli ott Lira is, végül kihez kerül, Kvanszához kerül, aki hátraadja Rice-nak. Rice Konszát játsza meg, és Kane is visszalép most segíteni a támadást. A felezőnél forgolódik egy picit Kane, mégpedig a Romóval szemben Kvanszá és Rice. Így helyezik végül biztonságba a labdát az angolok. Anderson feljátsza Rice Bellinghamnek, Bellingham elesik, nem fúj a játékvezető, úgyhogy indulhat egy mexikói ellentámadás. Alvarado, lelassul a mexikói akció, de még a labda ott van náluk. Sanchez adja be Morának. Morá megint Alvarado a labdával, aki forgulódik egy-két sort, ő talán a legaktívabb mexikói játékos, a támadó harmadban mindenképp. Romo viszont elveszíti a labdát, Bellingham volt harcias, többet védekezik most jóval Bellingham, mint tette azt a kongóiak ellen, viszont eladják megint a labdát az angolok. Ez az indítás viszont Morától nem volt pontos, a jobb hátvéd Sanchez lépett volna a kapu felé, Mora viszont inkább oldalra tette neki a labdát, hogy esetleg beadásig juthasson el Sanchez. Nem értette meg egymást most a két mexikói játékos. A 29. percben Mexikó-Anglia világbajnoki 8. döntő egyelőre 0-0. Rice adja a labdát Gueye-nek, saját 16-osán belül passzolta az angol középpályás tovább, de Bellingham révén már a bal oldalon indulnának, aztán kiről ment ki, Gordonról ment ki a labda, úgyhogy mexikói bedobás következik. Ketten is a földön, Bellingham és Sanchez. Gyorsan elvégezte Lira a bedobást, és Fagani megint úgy érzi, hogy rendezkednie kell, és meg kell magyaráznia a játékosoknak, hogy mit, mikor tehetnek meg. Nem érzed, Laci, egy picit túl komolyan veszi a szerepét a játékvezető? Nyilván vegye komolyan, de kicsit sokat van fókuszban.
4: Igen, annak nincs súlya, hogyha csak kiabál vele, hogy ennyi a következő, most már biztos, hogy sárga lesz. Ha mondogathatja ezt nekik, akkor fogja érteni a játékos, ha besárgázza. Mondjuk ez a szituáció még nem volt sárgalapos, de a mexikóiak megint feszegetik a határokat, tehát minden együttes az erősségeire épít, így Mexikó is arra, hogy ők az mellett, hogy nagyon agresszívek, tudnak futballozni is, mert láttuk Paraguay tegnap, aki eléggé elrontotta a franciák játékát, azért néha átlépték a keménység határát. Itt a mexikóiak nagyon súrolják, de ők mellette focizni is tudnak, és élvezik a hazai közönség támogatását.
3: Igen, a játékvezető a tegnapi mérkőzésen is ő szereplő volt abban a szempontból, hogy ő meg nem volt eléggé fókuszban talán, azért a lapokat gyakrabban elővehette volna. Ezt a sajtóban is kritizálták sokat. Minden esetre most foglalkozzunk azzal, hogy 30 perc után Mexikó-Anglia továbbra is 0-0, a közönség pedig ollézik, mert a mexikói csapat járatja a labdát, és a bal oldalon jönnek előre a mexikóiak. Bal oldalról egy beadás, ez Gonzalo kijön, Quinón ezt pedig nem tudja átvenni, Andersonhoz pattan, Rice viszont nem tudja bent tartani, dobhat a mexikói csapat. Quinónnél a labda a bal oldalon, óriásit küzd Andersonnal, de megtartja a kolumbiai születésű szélső a labdát, aztán bejátsza Montesnek. Montes Romo, végül a jobb oldalon Sanchez kapja, aztán Alvarado visszafele játsza Montesnek. Montes tovább Vázqueznek, hogy újrainduljon az ollézása Azteca lelátóiról, megint Montes a labdával, megjátsza Romót, Romo már az angolok tér felén, visszakapja Alvarado-tól, aztán Sanchez már a jobb oldalon, Cellele megpróbálja elvinni O'Reilly mellett, O'Reilly ezt nem engedi, Sanchez így visszafordul, és Montes játsza meg Vázquez már a labdával, ő pedig tovább teszi Morának, a bal oldalon jönnek előre a mexikóiak, illetve jön előre Mora, aki két emberen keresztül jut, de aztán mégiscsak odaér Rice, és elviszi előle a labdát, majd íveli föl az oldalvonal mellett. Kane lerántja ellenfelé, de a labda marad a mexikóiaknak, Quinón ezt tovább adja Romónak, Romó el is lőheti, meg is teszi, fölé megy. Aztán Pickford azonnal elkezd üvöltözni a csapattársakkal, hogy miért engedik lőni 22 méterről az ellenfelet. Nem volt elég pontos Romó lövése. Pickfordnak el sem kellett indulnia rá igazából, hát egy jó 4-5 méterrel elkerülte az angol kaput, de megint egy mexikói próbálkozás, és azért az is sokat mondó, hogy Kane és Bellingham is ott van mondjuk 30 méterre a kaputól, a saját kapujától olykor, és ott kell védekeznie a két angol támadónak. Gordon, ő meg nem tudja megtartani, jaj, de szépen csinálja ezt Lira, aztán Gordon harcosan visszatámad, szerel, előnyszabály, jöhetnek tovább az angolok, mert hogy Gehi már talpon, O'Reilly pedig próbálja fedezni a labdát Alvarado mellett, és próbál lefordulni róla, ezt most sikerült neki, de már utána kapott Mora, úgyhogy kap egy szabad rúgást O'Reilly, ezt pedig le is gurítja Gueye-nek. Gueye a saját 16-osának a sarkánál, a bal sarkánál, előtte Anderson kéri, a jobb oldalon Konsa, és ott van az oldalvonalán egészen kint Kwanza, Konsa a labdával, feljátsza Andersonnak, aki nem tudja elvinni Mora mellett, inkább meg játsza Kwanzát, Kwanza vissza a védelembe Konszához. Most ismét azt látjuk, amit a mérkőzés elején néhány percig, az angolok türelmes labdajáratását. Gehi, Konsa, Konsa Kwanzának teszi, aztán most eljut Sakához, aki pedig nem volt sokat játékban, és talán emiatt nem is tudja átfűzni Gallardót. Quinones kap egy remek labdát, ha csak nem volt lesen. Quinones, Kwanza gyötrésében, nem fúj a játékvezető, ezek szerint Quinones jó ütemben indult, és jó ütemben kapta a labdát. Sanchezhez kerül, visszaszorul megint az angol válogatott a saját tér felére. Alvarado kint az oldalvonalnál, a jobb szélen, bejátsza Morának, aztán Sanchez már a labdával, aki nem tudja O'Reillyt átfűzni, visszaszerzi Alvarado,

0: 35. perc, ezek most a mexikóiak percei voltak. 0-0 a mérkőzés állása, viszont továbbra is, és angol bedobás jöhet. O'Reilly kezében van a labda. Előtte Gordon, és még feljebb Kane is kéri. Kane meg is tudja csúsztatni, Bellingham is tovább csúsztatja, Saka borzasztóan messze volt. Hát Madueke nem volt jó az előző mérkőzésen, Thomas Tuchel is hát kiabált vele, mondjuk így, de most egyelőre Saka sem nagyon aktív a mai találkozón. Persze egyik angol sem támadásban, egyikük sem igazán fényes most. Pinyon ezt tovább tudja tenni Romónak, ő kiszorul a 16-oson belülről, és visszajátsza Vázquezhez. Montes most már a labdával, megint a leghátsó mexikóihoz kerül, aki Alvaradohoz teszi, egy picit hosszan veszi át Alvaradó, de még megmenti, és Sanchez meg tudja játszani, Alvaradó ismét. Ezután nem tudja beadni Gordon mellől, inkább megint Sanchezhez passzol. Sanchez egy-két csel, egy-két trükk ott O'Reillyval szemben, aztán vissza Alvaradónak, ők most jól el vannak kettesben a labdával, most végül beveszik Montest is, Montest pedig beteszi a kezdőkörbe, ahol Vázquez várta a labdát. Vázquez árgus szemekkel figyeli, hogy tudna ívelni valahova, mondjuk Jiménez felé jön, és a labda jön Pickford és a kapujából, és magához öleli. Jiménez pedig két hüvelykujját felmutatva mutatja Vázqueznek, hogy jó volt az elképzelés. Gól viszont nem született belőle, jöhet viszont egy angol támadás. Rice Sakának teszi, Saka már a 16-os oldalvonalánál. Saka jobbal teszi be, nem is rosszul, Bellingham gól! Vezet az angol válogatott a 36. percben. Egy villámgyors ellentámadás. Nagyjából 15 másodperce részleteztem még azt, hogy Jiménez hogy köszönte meg az indítást Vázqueznek, de a jobb oldalon végül Rice pont annak a Sakának tette, akiről azt említettem, hogy nem túl aktív ezen a mérkőzésen eddig. Saka nem az erősebbik lába, a bal lába felé cselezett, hanem a jobb lába felé, és talán Kane-re figyeltek többen a mexikói védők középen. Kane mögött viszont érkezett Bellingham, és nagyjából az ötösről, az ötös vonaláról bevetődve fejelte a kapu üresen maradt jobb oldalába. Pickfordon indult az egész, aki kigurított a Rice-nak, és Rice nyargalt végig, majd hogy nem az egész pályán ott a jobb oldalon, mielőtt megjátszott a Sakát. Hát ez egy mintaszerű ellentámadás, Vukovics László.
1: Igen, Rice rágyorsítása volt a lényeg, valóban Pickfordtól kapta a labdát, és óriási sebességgel végigfutott 80 métert. Kitette Sakának, aki először tudott igazán szemből egyezni, és mindenki azt várta, hogy tükörszélsőként befele húzza a jobbik a bal lábára, és lövőhelyzetet keres magának, be is mutatta azt a cselt, mintha arra vinné, lefele meghúzta mégis az alapvonal felé a jobb lábára, gyönyörűen löbbölt beadást adott, Kénnel valóban eljött két mexikói védő, aki eljött a rövid sarokra, ezért kell menni kötelezően a rövid sarokra, mert elviszed a védőket, lágyan beívelte a hosszúra a Saka, Bellingham pedig 5 méterről neki már rutin feladat volt, hogy bebólintotta a jobb alsó sarokba.
0: És megint labdát szereznek az angolok, Gordon még hozzá, rá is gyorsítana, tovább is játsz a Bellinghamnek, még egyet tovább, Kane beteszi, Bellingham 2-0! 38. perc, 2 perccel az első gólja után Bellingham megszerzi a másodikat, egy mexikói labdavesztés saját térfélen, és megbüntették az angolok, Gordon, Bellingham, Kane, aztán megint Bellingham, így járt végig az angol lábakon a labda, Bellingham pedig ezúttal lábbal teljesen meghűlt tekintetek a lelátón a mexikói szurkolóktól, meg a pályán a játékosoktól. Hát rutin feladat Bellinghamnek megint, de a támadás megint csak mintaszerű volt.
1: Hát fantasztikus, hát nézzük meg, a labdaszerzés a körív mellett van a jobb oldalon, utána már úgy néz ki, hogy visszaszerzik a mexikóiak, de nem teszik. Bellingham 25 méterre a kaputól lőhetne középről, de látja, hogy jó helyzetben van Kane, aki fantasztikus megoldást választ, nem ellövi a jobb összekötő helyéről 15 méterről, hanem keresztbe, a kapus és a védők között keresztbe gurít, és az érkező Bellingham óriási rösszel érkezik a védővel együtt, mindenkivel együtt bekotorja a labdát, mert jött a védő, szeretett volna menteni. Hát itt van a meccsterv, amit mondtam, hogy az elején az angolok kivárnak arra, hogy kivegyék a lendületet a mexikóiakból, az első negyed elment avval, hogy csak ismerkednek, a mexikóiak megpróbálnak előnyt szerezni. A második negyedben, az első 5 percben még a mexikóiaké volt, azóta egy kontrát elvittek a jobb oldalon Rice és Saka révén, megszerezték a vezetést, és hideg zuhanyként egyből rárúgták a másodikat.
0: Horvátország és Panama ellen is szerzett gólt Bellingham, egyet-egyet, most pedig már 2, úgyhogy 4 gólnál jár az angolok tízese. Ez azt jelenti, hogy Dembélé és Oyarzabal, valamint Vinicius Junior és Sar mellé fellép a góllövő listán. Hát a sztároknak tényleg nagyon jól megy itt a gól.

0: gólokat tekintve ez a VB-n.
1: A 3-7 gólos ott elő, hát tényleg a Bappé.
0: Ugye Bappé, Haaland, Messi.
1: Az fantasztikus. És Harry Kane, hát őt csodában foglalom a nevét, mert olyan futbalista, hogy egy Bayern Münchenbe több gólt rúg, mint egy meccsen játszik. Ugye a Tottenham most nem megy végig a pályafutásán, de hogy ezen a világbajnokságon is most is micsoda önzetlen megoldást választott. Ez 10-ből 8-9 ember ellövi onnan, 15 méter volt éles szög, de ő a legjobb megoldást választotta, mert a társának üres kapu volt bent.
0: Ráadásul úgy, hogy ezért a képességei megvannak, hogy onnan belője.
1: Hát, mint ahogy láttuk, nem egyszer. És az előző meccsünk, ugye Anglia Kongóval játszott, hát most nem lehet mondani, hogy az Aztec Stadion Kongó aréna lenne.
0: Ezt valóban nem. 40. perc, 2-0 vezetnek az angolok. 5 perc van még hátra a rendes játékidőből az első félidőben, és egy mexikói szabadrúgás következik. Nem lehet most egyszerű a mexikóiaknak, Alvarado íveli be, és Kane fejeli el saját 16-osán belülről, a kifejelt labdát pedig Bellingham gyűjti be Morával szemben, Bellinghamet megint körbeveszik hárman, de megtartja a labdát, és meg tudja játszani Andersont. Gordon kapja a bal oldalon, saját térfelén még az angol csapat, Gordonról kimegy a labda, dobhat a mexikói válogatott. Tehát hidegzuhanyként érhette a mexikói csapatot ez a 2 perc alatt bekapott 2 gól, főleg a játék addigi képét tekintve, meg azt, hogy azért addig egy igazán nagy helyzet volt, ami a mexikóiak előtt adódott, Jimenez fejese, meg azt is, hogy az angolok igazán nem voltak, nem tűntek átütőnek a mexikói térfélen, de hát elaltatták úgy tűnik a mexikói csapatot, és Bellingham duplájával vezetnek 2-0-ra a társházigazda ellen, amely most támad a bal oldalon, Gallardo elesik Saka mellett, kap egy szabad rúgást a mexikói válogatott. A 16-os sarka és az oldalvonal között történt a szabálytalanság, bár Saka mutatta a játékvezetőnek, hogy ez bizony műesés volt. Pagani mégis megítélte a szabad rúgást, azért én is inkább azt éreztem, hogy Saka valóban szabálytalankodott. Széttárja a kezét Saka, ez egy személyes sorfal ott Pickford felé, aztán jön mégis Gordon is mellé, ketten állnak ott tehát a falban. Baloldali szabad rúgás, ott van Alvarado megint a labda mögött, a vallábas játékos, de nem csak ő, hanem Mora is. Mora beijeszt, Alvarado élesen teszi középre, ott van még a labda, Quiñones gól, 2-1, szépít Mexikó. Quiñones szerzi ezt a találatot, aki ezzel szintén rekordot állít fel, mert hogy ez már az 5. gól, amiben közrejátszik a mexikóiak szélsője, ezen a világbajnokságon van 3 gólja, van egy gólpassza, és ennél, vagy ennyit még egy mexikói sem hozott össze világbajnokságon. Luis Hernández 1998-ban volt képes ugyanerre, neki 4 gólja volt, az El Matador becenévre hallgató mexikói támadó, hát most Quiñones ezt megdönti. Baloldali beadás, nem volt senki sem lesen Alvarado szabadrugásánál, hogy kiről pattan oda Quiñones elé, azt nem tudom, mert Montes és Konsa párharcából, talán Konsa lábáról vágódik ki, Quiñones viszont bebombázza a létszalá. Felpörögtek az események, Laci.
1: Igen, Saka fantasztikus gólpaszt adott egy 10 perccel ezelőtt, most viszont nagyon fölösleges buta szabálytalanságot csinált a 16-os sarkánál, az angol jobb hátvéd helyén, és ebből a szabadrugásból tud szépíteni Mexikó. Ez egy teljesen fölösleges falt volt, semmi értelme, ebből közelebb hozta Mexikót, újra a meccsbe került a házigazda.
0: 2-1 tehát, és ez azt hiszem nem csak a 11 pályán lévő mexikóinak hatalmas öröm és hatalmas élmény, hanem a lelátóhelyet foglaló több tízezer mexikóinak, és azért itt elég komoly kölcsönhatások mehetnek oda-vissza. Egy gól mit jelent a lelátón a mexikói szurkolóknak, és ez a hangorka mit jelenthet annak a 11 mexikóinak, aki a pályán az angol válogatottal néz farkas szemet, és szépít az első félidő hajrájában. 6 perc alatt 3 gól, nem egy rossz nyolcad döntő. Közben Sanchez iramodna meg a jobb oldalon, és meg is tudja tartani O'Reilly mellett. Sanchez elesik, kirúgás, nem történt szabálytalanság. Ha szabálytalanság történt, akkor én inkább Sanchez-t éreztem egyébként szabálytalannak. Még a becsúszásánál O'Reilly ezt most rutinosan oldotta meg. Jöhet így Pickford kirúgása. A mérkőzés 45. perce kezdődik meg, a rendes játékidő utolsó perce az első félidőben. Lesz bőven hosszabbítás, abban biztos vagyok, mert ugye hát 3 perc mindig van, és hát született 3 gól, volt ápolás is, úgyhogy biztos, hogy A játékvezető még engedi a játékot. Kane felé jön Pickford kirúgása, óriási trükk Pickford, ezt már az eddigiek során is megfigyelhettük, átrúgta egészen a mexikói térfél közepéig saját ötöséről. A labda viszont most visszakerül az angol térfélre, Gehihez, aki megjátsza Konszát. Angoloknál van a labda, úgyhogy a lelátóról fügyszó hangzik, most pedig óriási újjongás, mert a Gallardo szerzi meg, és megjátsza Quinonest. Most már Lira a jobb oldalon üresen jön Sanchez, Alvarado kapja, Alvarado benyesi középre, elfejeli Rice, és aztán Kwanza takarítja el onnan a 16-oson belülről, dobhat a mexikói csapat a bal oldalról, Gallardo már rohan is, hogy elvégezze a bedobást, de az is sokat mondó, hogy Rice-nak kell visszahúzódnia a két belső védő közé, vagy mellé, hogy elfejelje a labdát egy mexikói beadás során. Gallardo kapja a bal oldalon közben, és jön is a beadás a hosszú oldalra, Jimenez nem tud fejelni, Anderson takarít most, de röviden ez Alvaradohoz kerül. Alvarado a jobb oldalon, nem tudja becsapni Andersont, kiről megy ki a labda, Andersonról a jelek szerint dobhat Mexikó. Ezt most Sanchez fogja elvégezni, ezt a bedobást, és érződik, hogy nagyon sokat jelentett ez a Quinonez gól a mexikóiaknak, mert óriási lendülettel mennek most a hazaiak. 5 perc a hosszabbítás, ebből fél perc már eltelt, amikor Lira íveli be a 16-oson belül, Quinonez visszakészíti, Jimenez egy lövés mellé! Pickford megint dühöng azonnal, amint kimegy a labda az alapvonalon túlra. Ez egy nagy lehetőség volt, óriási helyzetnek nem mondanám, 16 méterről lőhetett Jimenez a bal lábával, lerúgta a földre, és onnan pattan tovább a labda. De hát, mintha az angolok figyelmetlenek lennének, vagy mintha őket is megzavarta volna, hogy gyorsan jött a szépítés.
1: Ha nagyon megzavarta, akármekkora sztárokról beszélünk, ők most várják a fél időt, hogy rendezzék a sorokat. Mexikó meg nagyon képbe került a gól után, óriási elánnal nyomnak. Benne van az is, hogy akár a szünet előtt már tudnak egalizálni. 2-0-nál én azt gondoltam, hogy az angolok innentől lemenedzselik a mérkőzést, jött ez a buta Saka falt, Mexikó képbe került, nagyon jó a mérkőzés.
0: Reméljük, hogy a második félidő is megmarad ez a lendület, mert itt az első félidő hajrájára tényleg nem lehet panasz. Hát ez a világbajnokság. A 47. percben járunk az első félidő hosszabbításában. Anglia 2-1-re vezet Mexikó ellen. A labda pedig most Kwanzánál, kiengedi a jobb hátvéd, mert hogy Mora ott volt vele szemben. Biztosabbnak látta, hogyha bedobással hozhatja majd játékba. Kwanza feldobja Sakának. Saka elesik, de nem volt szabálytalan a mexikói, úgyhogy bedobással folytatódhat, Jimenez kapja, de a játékvezető a sípjába fúj, mert hogy Saka lemarad a földön. Nincs szabadrugás, hanem csak az állapotát kell megnézni, hogy minden rendben van-e az angolok szélsőjével. Saka a bal lábát, a sípcsontját fájlalja, Gallardo taposott vagy lépett oda neki, valóban belerugott Gallardo Saka lábába, de annyira talán nem volt komoly, Saka már talpon, a játék pedig folyik, Sanchez kapja a jobb oldalon, visszadja Alvaradónak, megint jön a ballábas beadás, egy fejes Jimenez, micsoda védés Pickfordtól, te jó ég! A 48. percben Jimenez újra, a 14. percben a harmadik próbálkozása már Jimeneznek, és mind a három jó volt, kétszer Pickfordnak kellett óriásit védenie. Hát Pickford is méltóképpen ünnepli 17. világbajnoki mérkőzését, a létszalól óriási bravúrral tolja ki, de hát Jimenez fejese is elképesztő volt. Jöhet egy mexikói szöglet, már a hosszabbításból 3 perc is eltelt a rendes játékidőben, a bal oldalról jön majd a mexikóiak sarokrúgása. Alvarado fogja elvégezni ezt is, középen ott van Vázquez Montes, ott van Jimenez is, és akkor jön a labda is Alvarádótól. Megint Jimenez fejjel, ott van Montes előtt, és micsoda mentés, te jó ég, mi van itt? És ez még csak az első félidő hajrája. Hát Montes ezt most ügyetlenkedte, mondhatom így, nem hiszem, mert hogy átvette, és kapura tette volna már, így pattant egyszerűen róla a labda. Bellingham volt az, aki odaért az utolsó pillanatban, óriási mentés. Montes lába mellől előn rúgta ki a labdát, a csapatkapitány egyenlíthetett volna.
1: Ez olyan, mintha egy harmadik gólt szerzett volna Angliának, a csapatát mentette meg egy góltól, óriási mezőny munkát végez, fantasztikus a mérkőzés, hát sajnálhatjuk, hogy mindjárt vége az első fél időnek.
0: Jöhet most a jobb oldalról a mexikóiak szöglete. Érkezik a labda, érkezik Gay és kifejeli, bent tudja tartani ott Lira, nem, de egy bedobással jöhet majd Mexikó. Hát Bellingham védekezését kritizáltuk itt, azt Bene Ferenccel követtük azt a mérkőzést, és elég sok kritika érte ott Bellingemet, mert hogy szinte semmit nem tett bele hátrafelé a mérkőzésbe. Most talán azt is feletteti, hát ez a mentés, ez valami óriási volt, de a mexikóiakban is érződik a tűz, és nagyon benne van, hogy lőni akarnak még egyet itt az első félidő lefújása előtt, hogy döntetlennel menjenek. És nyilván a szurkolók is ezt akarják, óriási a hangorkán az Azték stadionban, nagyjából fél perc van még az első játékrész jelzett hosszabbításába. Quiñones kapja a bal oldalon, 16-os magasságától kicsit visszafele kell cseleznie, de meg tudja még játszani a Romót, aki visszaadja Vázqueznek, most már Lira a labdával, és Montes kapja. Montes a csapatkapitány, aki elől Bellingham mentett az imént, visszateszi Lirának, aztán újra Quiñones a labdával. Lesz-e még egy beadás? Érkezik Quiñones be, küldött labdája, Sánchez még bent tartja, ez is micsoda megmozdulás volt. Aztán picit szerencsétlenül ér bele, Gordon harciasan megtartja, Gordon a földre kerül, és kap egy szabadrúgást, lepacsizik O'Reillyval, és akkor talán itt lesz majd a vége az első játékrésznek. Sánchez borította föl Gordont ott a szögletzászlónál, talán picit könnyen adta meg magát az angol szélső, de sétálhatnak vissza a játékosok az öltözőbe, mert hogy 50 perc játék után, az első félidőt követően Anglia 2-1-re vezet Mexikó ellen, várni kellett, hogy beinduljon a mérkőzés, de aztán a 36. percben Bellingham betalált, 2 perc múlva Bellingham ismét betalált, aztán rá 4 percre Quiñones szépített, és óriási tűzi játék volt még a végén az angol kapu előtt, a második gólt viszont egyelőre nem sikerült megszerezni a mexikói válogatottnak. Mit érzel, Laci? Meg lehet a mexikóiaknak a második gólja itt a második félidőben? Vagy milyen lesz egyáltalán a második félidő egy ilyen első után?
1: A mexikóiak bánhatják, hogy lefújták most a félidőt, az angoloknak a legjobbkor jött a szünet. Mexikó óriási erőre kapott a szépítő gól után. Mondom, nem volt benne akkora mérkőzésben az, hogy szépíteni tud Mexikó, egy fölösleges szakaszabálytalanság volt, de a mérkőzésnek rendkívül jót tett, mind a mexikói szurkolóknak, mind a semleges nézőknek az, hogy nagyon jó második félidőre van kilátás, mert kihúzni csak védekezéssel nem lehet ezt a meccset, de láttuk, hogy az angolok, ha megindulnak előre, életveszélyesek.
0: Jön tehát a szünet, 15 óra, aztán utána jövünk vissza a második félidővel.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Anglia 2-1-re vezet egy fél idő után Mexikó ellen a nyolcad döntőben. Ez a negyedik nyolcad döntő, tehát a negyedik hely fog elkelni a legjobb nyolc között. Most hát Mexikó idő szerint ma este, magyar idő szerint már ma hajnalban, mert hogy a kérdés az, hogy Norvégia kivel mérkőzhet majd meg az elődöntőbe jutásért. A mexikóiak már a pályán, és lassan érkeznek az angolok is. Harry Kane vezetésével a második félidőre, akinek mindössze 7 labda érintése volt az első játékrészben, de arról beszéltünk itt Vukovics Lászlóval, állandó szakértőnkkel, hogy az a 7, az abból egy legalább nem volt akármilyen, és labdaérintés nélkül is hozzá lehet tenni egy gólhoz.
3: Hát és nem is keveset, mert annyira tisztelik őt, és annyira félnek tőle, hogy ketten fogták, eltolódtak a mexikóiak a első angol gólnál. Kane ment a rövid sarok felé, elvitt két mexikóit, és mögötte üresen tudott érkezni Bellingham. Hát ez a tekintélyének, a tudásának szól, és abban a pozícióban nagyon nehéz sokszor labdához érni, hogyha nem jönnek folyamatosan a beadások, és nem támadsz, már pedig a mérkőzés első negyedébe, ugye az ivószünetekre célzok, ami most a világbajnokságon kialakult, ott Anglia nagyon passzívan játszott, főleg hátul tartotta a labdát, a második negyedben már sokkal jobban játszott, meg is szerezte a vezetést, nagyon jó második fél időt várok.
2: Egy csere a szünetben, a mexikóiak lecserélik csapatkapitányukat, Montest, aki könnyen egyenlíthetett volna az első félidő hajrájában, ugye Bellingham mentett nagyot előre az ötösön belül, és Montest helyére érkezik Edson Álvarez, és ha már Montest helyére jön, akkor már a csapatkapitányi karszalagot is magára veszi, felhúzza a bal karjára. Van angliai múltja Álvareznek, 3 esztendőt, illetve 2 esztendőt lehúzott a West Ham csapatában, 2023-24-es és a 24-25-ös szezonban játszott a londoniaknál. Pályán tehát Álvarez, és folytatódik a mérkőzés. A második félidővel 2-1-re vezet tehát Anglia, Jude Bellingham duplájának köszönhetően, mexikóiak részéről pedig Viñones talált be, aki ugye a világbajnokság első gólját is szerezte Dél-Afrika ellen a nyitó mérkőzésen, az sem volt csúnya. És hát ez a mai is. Mondom inkább úgy, hogy ebben a maiban is volt erő. Ott a levágódó labdát követően Jiménez-nél a labda, Jiménez megemeli, felemeli a magasba, a lehulló labdát Romo nem tudja lekezelni, kigurul az alapvonalon túlra. Úgyhogy jöhet az angol válogatott majd a második félidő elején egy kirúgással. Pickford kér labdát a labdaszedőktől, ő is komoly teljesítmény nyújt ezen a mai meccsen, már 2 nagyon nagy bravúrja volt, Jiménez egyelőre nem tudott túljárni az eszén. És azt se felejtsük el, hogy az angol vezető gól előtt ő gurított, aki elég gyorsan Rice-nak, Rice pedig azzal nyargalhatott végig szinte az egész pályán, mielőtt lepasszolt a Sakának, aki végül a gólpasszt jegyezte. A labda most Mexikónál, Kane majdnem labdát szerez viszont, de eltalálta Lira lábát, szabadrúgáshoz jut a mexikói válogatott. Ezt Kane nem teljesen érti, hogy miért kellett ezt lefújni, de hát egyértelműen térden rúgta ellenfelét, semmi szándékosság nem volt benne, egyszerűen későn ért oda, Lira pedig a labdát már arrébb pöckölte. Most megint Liránál a labda, saját térfelének közepéről játsza fel Alvarádónak, aki már ki is teszi Sáncheznek a jobb oldalra. Sánchez O'Reilly-ra vezetheti rá, már sokatszor a mai meccsen megpróbálja beadni, O'Reilly-ról levágódik, és kipattan az oldalvonalon túlra, úgyhogy Sánchez most bedobással folytatja a találkozót, Alvarádótól visszakapja, és hátra gurítja Álvareznek, Álvarez megjátsza Vázquezt, Vázquez pedig a bal hátvédhez, Gallardóhoz passzol, Quiñones kapja most már, nem tudja tovább pörgetni, labdát szerez Anglia, Kane megtartja, nagyon harcosan ment oda Vázquez, rá is csúszott viszonylag közelről, de Kane nem esett el, sőt a labdát sem vesztette el, most pedig már Bellingham kapja, Bellinghamtől elpatta, Rice nem fér hozzá, úgyhogy ez most megint a mexikóiaké. A középpályán jöhetnek előre Quiñones, most a jobb oldalra ellövi, ez picit bátor kísérlet volt, az első emberben elakadt Gueye-ben, és ráadásul a levágódó labda pontosan Gordonhoz kerül, aki már a mexikói térfélen teszi tovább Kane-nek. Elől Bellingham és Saka, Kane most picit visszább húzódva, adja a jobb oldalra Kwanzaa-hoz, Kwanzaa pedig megállítja a támadást, és kicsit gerjeszti a fügyszót a lelátóról, amely a mexikói szurkolóktól érkezik. Gordon most már a bal oldalon, elindul a 16-os felé, Gordon jónak tűnik a váltás, O'Reilly középre, és mindenki mellett előtte elcsúszik. Nem számított rá Saka, hogy átjön a hosszú oldalra, mert hogyha számít, akkor alig, hanem már 3-1 lenne. O'Reilly jól tette középre, Kane-nek nem volt pontos, de végül is a hosszú oldalon Sakának ez jó lett volna, hogyha odafigyel, vagy számít rá. Így viszont kiment a labda a túloldalon, és már Kwanzaa készülődhet bedobáshoz. A mérkőzés 49. percében, 2-1-es angol vezetésnél mindenki feje fölött átpattan a labda, aztán még O'Reilly dőlhet rá, kapufa! Ott van még Sakánál, az alapfonalnál. O'Reilly nem talál be, de támadásban maradnak az angolok. Kwanzaa iveli be a jobb oldalról, ezt elfejeli a túloldalon a visszalépő Alvarado, ki is megy az oldalvonalon torra. Picit lassan indult a második félidő, de most ezzel az O'Reilly kapufával azért mutatták az angolok, hogy ők nem 2-1-re játszanak.
3: Már előtte Gordon és O'Reilly gyönyörűen csinálták a bal oldalon 2-2-be, O'Reilly elétette Gordon a labdát, az jött el keresztbe a kapu előtt. Igen, Saka ráérez, hogy merre megy a labda, akkor ott megszerezhette volna a harmadik angol gólt. Itt ez a kapufa egy kifejelt mexikói rövid kifejes volt, és középről 17 méterről lőtt a levegőből O'Reilly a bal kapufára. Szép jelenet, az angolok úgy láttam most meg szeretnék szerezni újra két gólos vezetést és lezárni a mérkőzést.
2: Azért bal hátvédként sem mindig kerül oda az ember 16-os vonalára szembe a kapuval, de O'Reilly most megtette és majdnem ki is használta. Gordon egy csellel, megint O'Reillyval váltott volna, de most O'Reillytól elpattan a labda, Lirához kerül, aki próbálja fedezni, aztán inkább előre vágja át messze át az angol térfél mélyére, ahol egyedül Pickford helyezkedik, és gond nélkül be is gyűjti a labdát az angol válogatott kapusa. Ricehoz kerül, Rice Gueye-t játsza meg, a fedezőnél zajlik most az angolok játéka. Anderson átadja Kwanzaa-nak, Kwanzaa-ra visszaszalad Jimenez, és egy becsúszó szereléssel próbál labdát szerelni, szabálytalan volt egyébként, de előszabállyal folytatódhat a játék, a labda visszakerül Pickfordhoz, ő pedig a 16-oson belülről íveli át a bal oldalra Gordonhoz. Gordon fejéről visszakerül Bellinghamhez. Bellingham fedezi Lirával szemben az oldalvonalnál, így de szép csellel hozza ki Bellingham, és még egy fantasztikus csell, Bellingham pedig rágyorsít, és a 16-os felé tör, most állítja meg Alvarez, aki elég határozottan vette el tőle a labdát, de ahogy ott három ember közül kihozta Bellingham, az szemegyönyörködtető volt. Sokra viszont nem ment vele, mert a labda már a mexikóiaknál, mégpedig a Romónál saját térfelén a középpályás, és leadja Lirának. Lira tovább játsza Morához, illetve Alvaradohoz. Alvarado most adja megint csak Romónak, aki már az angol térfélen szökteti a bal hátvédet Gallardót. Egy csodálatos becsúszás Kwanzaa-tól, mármint remek ütemű, bár lemarad a földön Gallardo, és nagyon fájlalja a lábát, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy őt is eltalálta. A játékvezető viszont engedi tovább, és ezzel Gordon már indul a bal oldalon. Középen Saka és Kane is érkezik. Gordon egy csellel próbálkozik, Sanchez felvágja, szabadrúgáshoz jut az angol válogatott. Nagyjából onnan, ahonnan a mexikói szépítőgól előtt a mexikóiak végezhettek el szabadrúgást, tehát a 16-os bal sarkától bal oldalról ívelhetik majd be az angolok a labdát a kapu elé, de majd csak azután, hogyha lenyugszanak a kedélyek, mert a két kispadról mondjuk úgy, hogy 10-10 felálltak, és gyanítom összeszólalkoztak ott a kispadok mellett a cserejátékosok, miközben mondja magáit Lira labdával a kezében. Így Kwanzaa valóban eltalálta a lábát is Gallardónak. Egyébként a labdát vitte először, tehát én azt mondom, hogy ez szabályos, csak hogy aztán a tovább lendülő lába a stopplival Gallardo bal lábát elvitte.
3: Hát azért így azért visszajelzés alapján ez az már nem szabályos. Hiába találta először a labdát, vitte a lábát is, most megnézi a játékvezetőt, kihívták varozni.
2: Nem akarom idézni, hogy milyen jelzővel illettem elsőre Kwanzaa becsúszását, mert túlságosan pozitív, és nem vagyok rá büszke, mert eltalálja, hát igen, és ráadásul nem a láb fejével viszi el a labdát, hanem így a vádliával, ez azt hiszem piros lap lesz így a játékvezető reakciójából itt, hát azonnal visszajön a pályára. Álvarez oda megy még magyarázni egy picit, de hallgassuk, hogy mi az ítélet Fagani játékvezetőtől. Nem nagyon halljuk, csak azt látjuk, hogy látog. Most hanggal. Red card. Piros lap, kiállítják Vansát. 5. válogatottságán egy világbajnoki 8-et döntőben a kiállítás sorsára jut az angolok jobb hátvédje. Harry Kane még oda sétál a játékvezetőhöz, nem tudom, hogy ilyenkor mit mondhat neki. Egyébként én azt képzelem, hogy nem reklamál ilyenkor az angolok csapatkapitánya, és ő már Kwanzának is mondja, hogy menjen inkább szépen le, és ne legyen komolyabb balhé ebből, hogy most ki kell állnia. Hát az 54. percben 2-1-es angol vezetésnél kiállítják tehát Kwanzát, és 10 emberre fogyatkozik az angol válogatott. Milyen hatással lesz ez a meccsre, Laci?
3: Hát nyilván át fognak állni 4-4-1-es taktikára az angolok. A egyedül Harry Kane fog előmaradni, vagy elképzelhető az is, hogy de Bellinghamet fönn fogja hagyni a pályán. Egyet lehet, hogy bele fog cserélni, hogy kialakítsa azt a rendszert. Itt nagyon keveset fog tudni Anglia most már támadni, de ha egy-egy támadásra el is fog tudni menni, akkor ki fogja használni, a leggyorsabb embereit fogja behozni. Most sincsenek benne lassúak, de gondolok itt Madueke-re vagy Rashfordra, akik elől esetleg meg tudják majd húzni a mexikai védelmet. Mexikó most kap egy óriási esélyt arra, hogy lefaragja, vagy akár meg is fordítsa a mérkőzést. Ez egy nagyon buta falt volt.
2: És a baloldali szabadrugást kifejelik a 16-oson belülről, és Kane kerül a földre, és ő is fájlalja a sípcsontját, miközben Gallardo mondja magáit Kane-nek, aki az előbb ugye elszenvedője volt Kwanza becsúszásának. Hát nem elképzelhetetlen, hogy itt az indulatok el fognak szabadulni még a mérkőzés folyamán. A baloldali beadásnál Kane és Gallardo mentek a labdára, és valóban nem talált el Gallardo a labdát, mert hogy Kane tisztázott, de azért ez nem volt olyan becsúszás, mint amilyen a túloldalon Kwanzai, úgyhogy ezért nem hiszem, hogy ezt meg fogják nézni videón, hát nyilván Kane-nek fájhat, de a szabadrugást megítélték, és ennél több talán ebben most nem volt. Anglia egyébként világbajnokságon legutóbb 20 évvel ezelőtt került ember hátrányba, akkor, ha jól emlékszem, Wayne Rooney-t állították ki a portugálok ellen. Itt a statisztikában én csak annyit kaptam, hogy azon a mérkőzésen a portugálok ellen negyed döntőn kaptak legutóbb piros lapot, és talán az Rooney és Cristiano Ronaldo összecsapását követően állították ki. Egyébként akkor ugye Manchesterben csapattársak voltak, de ott össze balhézott a két játékos. Na de vissza a Mexikó-angol találkozóra, mert itt van még hátra 35 perc, ami a rendes játékidőt illeti, és Anglia 2-1-re vezet Bellingham duplájának köszönhetően. Túloldalon Quiñones volt eredményes, de ami igazán érdekessé teheti most itt a hátra levő időt, hogy Anglia ember hátrányban játszik, ugye a kiállítás, Kwanza kiállítása óta. Most Saka lépett vissza hátmenetileg jobb hátvédnek, miközben egy lövés mexikói részről, de Quiñones most nem találta el jól a labdát, úgyhogy jöhet majd az angol kirúgás. Rice is volt már jobb hátvéd egyébként ezen a világbajnokságon, de cserével próbálja megoldani Thomas Tuchel a piros lapot. Saka jön le a pályáról, és érkezik a helyére egy rutinos védő, John Stones. Ő pótolja tehát így ilyen szempontból a kiállított Jared Kwanzát. Hát Szakának volt igazából egy emlékezetes megmozdulása ezen a mérkőzésen, de az meg nagyon emlékezetesre sikerült.
3: Igen, előrefele fantasztikus gólpaszt adott, de mint említettem, a kapott gólban döntő szerepet játszott, hogy nagyon buta szabálytalanságot csinált. Jó, erre mondhatják, hogy nem kell.
2: Közben angol helyzet, Gordon elviszi a kapus mellett, 11-est kap Anglia. Gordon eltolta a labdát Rangel mellett, Rangel pedig későn ért oda, későn lépett oda. Gordont ünneplik a társak. Ja, hát első ránézésre jogosnak tűnt teljesen a 11-es. Rangel még a földön, a kezét, fejét fájlalja. Lehet, hogy még azt próbálja előadni, hogy itt őt is bántották. Pickford kirúgásánál kirúgás volt, ugye? Akkor nem lehetetlen, akkor sem, hogyha Kane előrébb állt. Gordon pedig hát Gordont elkaszálja egyszerűen. Rangel elkésett a kapus, kicsit tanácstalan is volt a mexikói a kapus, hogy most jöjjön-e vagy ne. Teljesen egyértelmű, azt hiszem, hogy itt 11-es fog következni. Gordon térde ütközött egyébként Rangel fejével esés közben, úgyhogy ez fájhat a mexikói a kapusának. Valamit a kisujjával kapcsolatban mutogat a kispad felé Rangel, miközben a mexikóiak természetesen hevesen tiltakoznak Fagani játékvezetőnél, de már ott van a labda Harry Kane kezében, minden bizonnyal ő fogja elvégezni ezt a 11-est.
3: Hát végzett már élete során egy pár fontos 11-es, de ez most egy kulcsmomentum lehet, de lehet, hogy Bellingham rúgja, mert ő is nagyon szorongatja a labdát, de meglepődnék, mert Kane szokta rúgni, de Bellingham már kettőt rúgott, lehet, hogy azért szorongatja a labdát.
2: Tegnap is láttunk ilyet, bocsánat, Dembélé és Mbappé.
3: Tényleg, így van. Mbappé, de Harry Kane rúgja, élet egyik legfontosabb 11-ese, mert ha két góllal el tud menni most Anglia, az akármilyen emberforba van Mexikó, nem hiszem, hogy azt le tudná dolgozni.
2: Végül csak oda kerül Kanehez a labda, akihez még Rice is oda sétál, illetve nem Kanehez megy oda, hanem a mexikói a középpársához, Lirához, aki Kane-t próbálja zavarni egy picit. Hagyott ki ugye büntetőt Kane ezen a világbajnokságon, de akkor visszafújták a horvátok elleni mérkőzésen, és másodszorra már értékesítette azt a 11-est. 5 gólnál jár ezen a VB-n Harry Kane. Ezzel már összesen a legeredményesebb angol játékos a világbajnokságok történetében. Ugye Gary Lineker előzte meg ezen a VB-n, és most a 7 gólosokra zárkózna a góllövő listán, de nyilván őt elsősorban az érdekli, hogy emberhátrányban legyen meg a 2 gólos előny. Harry Kane-nál Rangel van szemben. Rangel nem a kapu közepén áll, hanem kissé balra. És akkor most foglalja el a helyét a kapu közepén Fagani, pedig a sípjába fúj, Kane neki fut, és belövi a kapu jobb oldalába. 3-1-re vezet Anglia, Harry Kane ezen a mérkőzésen is betalál, megszerzi a 6. gólját ezen a világbajnokságon, és ezzel újra 2 gólos előnyre tesz szert az angol válogatott. Ember hátrányban ráadásul, hiszen Kwanzaa kiállítása 6 perccel ezelőtt azt jelentette, hogy 10 emberre fogyatkozik az angol csapat. Most viszont jön Kane, és a 60. percben 11-esből megszerzi a 3. angol gólt ezen a mai találkozón. 2 lőtt a horvátoknak, 1 Panamának, és aztán 2 Kongónak. Most Mexikónak is betalál 11 méterről. 3-1, és akkor azt hiszem, hogy most az angolok elég erősen a védekezésre fognak koncentrálni.
3: Hát nagyon meg kell dicsérni az angolokat, hogy mentálisan mennyire egybe van ez a csapat, hogy nem összeroppantak attól, hogy 10 lettek. Mexikó nagyon belelkesedett, most itt a lehetőség, óriási esély van arra, hogy egyenlítsenek, vagy megfordítsák a találkozót. És Gordont kell nagyon megdicsérni, aki már a Kongó meccsen főszerepet játszott, ugye Kane gólja előtt mind a kettőt ő készítette elő, és most ő csapott le Kane által kiharcolt labda után, ő tolta meg a labdát Rangel mellett, és ő neki húzták el a lábát, ebből lett a 11-es. Tehát Tuchel mesternek teli találat volt, ő a csapatba állította Gordont is és Sakát is, mert mind a kettő gólpaszt adott, 11-es csinált. Tehát eddig az angoloknak jobban bejött, amit szeretnének, de Mexikó sem szégyenkezhet, viszont nagyon jó meccset fogunk látni, mert emberforma van Mexikó, és mindent meg fog tenni, hogy egyenlítsem.
2: Kezdve egy kettős cserével, Javier Aguirre lehozza Romót és Morát is a középpályáról. Helyükre érkezett Santiago Jiménez, valamint Brian Gutierrez, utóbbi a Guadalajara, előbbi pedig az AC Milan játékosa. 2 csere tehát mexikói oldalról. És akkor folytatódik a találkozó. Egyébként érdekesen folytatódott, mert ott már a kezdőkörben szabadrugáshoz jutott az angol válogatott. Ez itt meglepő módon nem láttam pontosan, hogy mi miatt, de olyan volt, mintha az angolok végezhetnék el a kezdő rugásra a gólt követően. Azt is el tudom képzelni, hogy addig húzták a mexikóiak, valamiért nem végezték el, és Alireza Fagani végül odaadta az angoloknak a labdát. Quiñones közben a bal oldalon, jön mellette Gallardo meg is kapja, 2 vetik bele magukat a labda útjába, azért lelkesedésért és tűzért az angoloknak sem kell a szomszédba menni, főleg ezután a Kane 11-es után. Ott van viszont Liránál, Lira beívelé, jön Pickford a kapujából, ki is boxolja, de ez Alvaradohoz kerül, aki a jobb oldalon O'Reillyval néz farkas szemet, jónak tűnik a váltás, Gutierrez tenné be középre, visszapattan hozzá, most adja aztán be, Pickford betődik ki, és öleli magához a labdát. A 63. percben járunk, 3-1-re vezet Anglia Mexikó ellen, a labda pedig Pickfordnál, úgyhogy jöhet majd megint az angol válogatott VB rekorder kapusával. Ugye említettem, a 17. világbajnoki mérkőzésén lép pályára, és ezzel beállítja Peter Shilton rekordját. Ő is egyébként, Shilton is egyébként 3 világbajnokságon szerepelt, miközben Gordon kap egy labdát, és egyébként ő védett ugye itt az Aztekában az argentinok ellen 86-ban. Gordontól elveszik a mexikóiak, jöhetnek most ők saját 16-osuktól. Kane egyébként egy meccsel van lemaradva Shilton és Pickford mögött, és ott van Rashford is egyel Kane mögött, úgyhogy most akár ők ketten is megelőzhetik még Shiltont ezen a VB-n. Persze ehhez az első lépés, megint csak mondom, az, hogy Mexikót legyőzze az angol válogatott, amire jelenállás szerint megvan az esélye, 3-1-re vezet, de emberhátrányban van az angol csapat, és hogyha megint a mexikóiak esetleg rátalálnak arra a lendületre, amely az első félidő hajrájában megvolt nekik, akkor nem elképzelhetetlen, hogy két gólt is szerezzenek itt, azt hiszem. Gallardo teszi be a bal oldalról, Stones vágja ki. Kérdés, hogy oldalt megye ki, vagy az alapvonalon? Az alapvonalon pattant ki. Úgyhogy jöhet szöglettel a mexikói válogatott a mérkőzés. 65. percében járunk, Alvarado kocogát bal oldalra, hogy onnan ívelje majd be középre a labdát. A 65. percben fent vannak Álvarezék, ott van bent Jiménez, és illetve mind a két Jiménez, mert most már két Jiménez is a pályán van, kifejelik az angolok a labdát, amely visszakerül Alvaradohoz a bal oldalon. Alvarado Quinones-t játsza meg, Quinones egy csellel vinné el Kane mellett, aztán még egyszer visszafordul, kiíveli a jobb oldalra, pontosan ráadásul, onnan jön egy beadás, nem is rosszul, elfejelik Alvarez elől, még a 16-oson belül van, Kane próbálja kihúzni a sűrűjéből, ez sikerül, egy mexikói a földön, 11-es reklamálnak a hazaiak, most kap egyet Quinones, egy szabad rúgás mindenképpen megítélt a játékvezető, kérdés, hogy mi történt a 16-oson belül. Hát Lira talán a leglelkesebb ezeknél, vagy legbosszusabb, inkább úgy mondom, ő reklamál a leglelkesebben, erre gondoltam, a mexikóiak középpályása, és valóban Kane eltalálta a csereként beálló Brian Gutierreznek a lábát, úgyhogy nem elképzelhetetlen, itt is videózás lesz majd, mit gondolsz, Laci, mert
3: nehéz kérdés, mert a Kane a labdát figyelte, a játékos valóban betette oda a lábát oldalról, de nem gondolnám, hogy ez 11-est ért, mert Kane a labdát szerette volna elrugni, a játékos meg az utolsó pillanatban oda tette a lábát teljesen váratlanul. Én ezt nem gondolnám, hogy büntetőrugás lesz.
2: Viszont Gutierrez is ugyanúgy a labdára ment, úgyhogy hát kiderül. Az biztos, hogy a videóbíró vizsgálódik, és úgy tűnik, hogy Fagani megint csak kimegy, és ezt is megnézi. Hát Kane nem érti, hogy miért, pedig biztos ő is érezte, hogy eltalálta a mexikói lábát.
3: Hát az tény, hogy eltalálta a lábát, most ha kihívták a játékvezetőt, akkor valószínű, hogy a Varszoba 11-est vizionál, akkor kegyetlen szoros lesz a mérkőzés. Pont berakta, most láttunk egy másik szögből lassítást, pont berakta a lábát a labda és a Kane által a labdát megrugni akarva, berakta közé a lábát és eltalálja Kane a mexikói lábát. Tehát így most ebből a lassításból ítélve meg fogja adni a játékvezető a 11-est, és ha azt berúgják a mexikóiak, akkor kegyetlen véghajrá lesz, mert minden ítéletnél befolyásolják, lerohanják a játékvezetőt, ott a 80 ezer mexikói szurkoló.
2: Teszem hozzá már az első perctől.
3: Igen, de most ez még csak fokozódik.
2: Kane egyébként nem tudott reagálni már, olyan gyorsan történt az eset, viszont én azt gondolom, hogy ez egy jogos 11-est érő mozdulat volt, de kiderül mindjárt, hogy gondolja ezt Alireza Fagani. A végleges döntés 11-es, büntetőhöz jut a mexikói válogatott a mérkőzés 67. percében. Most már a 68-ban járunk, és Kane azok után, hogy értékesítette egy 11-est, most a túloldalon összehoz egyet. Raúl Jiménez csókolgatja a labdát, ő fogja elvégezni a jelek szerint a 11-es. Pickford már kétszer túljárt az eszén ma, két fejesét is bravúrral védte az angolok kapusa. Kérdés, hogy 11-esből mire megy Raúl Jiménez, aki ugye szintén ismerheti az angol futballt, hiszen a Fulham játékosa, Pickfordot is ismerheti, a Wolverhamptonban is eltöltött jó néhány évet, 2018 óta játszik Angliában a mexikóiak rutinos 35 esztendős csatára. Egy sárga lapot is kioszt még a játékvezető, Harry Kane kapja a 11-es térő szituáció miatt. 68. perc, addig, hanem a 11-es után jön majd az ivószünet, és ez tényleg egy nagyon komoly taktikai csatát, sőt nem is biztos, hogy taktikai csatát, ezt mondjuk egy nagyon komoly csatát fog hozni itt a mérkőzés vége. Akár berúgja Jiménez, akár nem. De ez másodperceken belül kiderül. Fagani rendezkedik a 16-os vonalán, minden játékosnak el kell hagyni a 16-ost, kivéve Jiméneznek és Pickfordnak. Jiménez a 16-oson kívülről fut neki, picit toporog. Jiménez most rúgja el és berúgja a jobb alsóba. Pickford érezte az irányt, de nem tudta kivédeni Jiménez 11-esét. A 69. percben megint csak szépít Mexikó. 3-2 a mérkőzés állása. És ez azt jelenti, amint ezt az előbb is mondtam, hogy hihetetlen küzdelem várható majd. Totális extázis a mexikói Azték stadion lelátóján, örjöngenek a hazai drukkerek, és rajtuk nem fog múlni, ebben biztos vagyok. Jiménez pedig még tovább motiválja, tovább hergeli őket, tovább lelkesíti őket. Így is elment Pickford a bal oldalra, Jiménez pedig visszarúgta jobbra, és ezért nem ért el az angol kapus.
3: Pontosan ez történt, lassan ment neki toporogva Jiménez, kivárt, megvárta, hogy elmozdul a kapus, erősen bepasszolta a másik sarokba. Hát pokol vár Angliára erre a hátralevő 25 percben. Kéne még egy gólt, Kane közbeforgolódik.
2: Tovább teszi Gordonnak, de tisztáznak a mexikóiak, aztán O'Reilly visszaszerzi ezek szerint szabályosan. Aztán mindjárt mondhatod tovább, Laci, ne haragudj, de jön a mexikói ellentámadás. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem megáll a játék, mert hogy földön két angol játékos is. Most mutatja a játékvezető, hogy akkor álljunk meg, és labdaejtéssel fog folytatódni, és akkor most, Laci, tiéd a szó.
3: Hát ha a játékvezető meg tudja fogni ezt a mérkőzést, nagyon nehéz dolga van. Az angoloknak az nagyon komoly esély lenne, ha a túlpörgött mexikóiak közül valakit szintén kiállítana a játékvezető. Ez Bellingham vagy Gordon gyorsaságánál, valakit nem ér utol, vagy ütemet téveszt egy mexikói, akkor könnyen a kiállítás sorsára juthat. Akkor nagy esélye lenne Angliának, mert így nagyon nehéz kihúzni 25 percet, vagy még egy gólt kéne rúgnia, mert Mexikó nagyon-nagyon jön most előre, és nem nagyon tudja megtartani a labdát Anglia.
2: Jiméneznek ez volt a harmadik gólja ezen a világbajnokságon. És akkor így állunk most már a 71. percben, és óriási mi megy a pályán, óriási, hogy mi megy a pályán. Sanchez mutogat valamit, hogy kapott egyet, talán azt mutatta, a száját mutogatja a játékvezetőnek, egy sárga lap a jutalma ezért a mexikóiak jobb hátvédjének. Olyan rébb is küldi őt az ausztrál játékvezető, ugye a nyitó meccse már betalált Raúl Jiménez Dél-Afrika ellen, aztán Ecuador ellen is szerzett egy gólt, és most az angol válogatott ellen is, és akkor most jöhet az ivószünet, a hidratációs szünet, de ez azt hiszem, hogy inkább egy ilyen nyugtató szünet lehet a csapatoknak. Persze nem tudom, hogy mi lesz a mexikói kispadon, mert el tudom képzelni, hogy Javier Aguirre inkább egy lelkesítő, hergelő szünetet tart.
3: Na ez a nehéz kettősség, hogy most a lelkesítő szünetben, hogy mennyire tudod visszafogni úgy a tieidet, hogy tudod, hogy menni kell előre, kockáztatni, de nem ész nélkül, mert ha ész nélkül teszed, akkor mint a harmadik gólnál, azonnal megkontráznak az angolok, és Rashford még mindig ott van a pakliba, ott van Madueke, akit be tud hozni előre, rendkívül gyors játékosok, és ha egyszer, még egyszer megugrik Anglia, két gólt már szerintem Mexikó nem tud szerezni véleményem szerint, de benne van a mérkőzésben az is. Viszont Mexikónak nagyon taktikusan kell játszani, értem ez alatt, hogy nem lehet fejjel rohanni a falnak, mert akkor lekontráznak téged. Mexikó, ha türelmes tud maradni, és jönnek a beadások,

0: aki egy-egy sárga lapot már adott, de nagyon remélem, hogy sérülésben nem fog torkolni ez az egész. Aguirre hajtja az övét, hát gondoljunk bele, ha mondjuk 5 perccel a vége előtt még így állna mondjuk a mérkőzés, hogy egyel vezetnek az angolok, hát mi lesz ott, akkor Aguirre is bemegy már fejelni, vagy én nem tudom. Tehát annyira felfokozott a hangulat, és ezt, hogy tudják uralni az angolok, hogy tudják kivenni a szelet majd a mexikói vitorlából, avval, hogy meg kéne tartani erről a labdát, hát az lesz nagyon nagy kérdés, hogy a játékvezető milyen felfogásba vezeti. Eddig láttuk, hogy milyen felfogásba vegyes, közben cserélni fog majd Tuchel, Spence készülődik, de muszáj is, elmondja, hogy kell védekezni, itt az utolsó simításokat adja Tuchel, de arra céloz, látom a kézmozdulatait, hogy ne hátráljanak be egész az ötösig, mert akkor rengeteg labda ott lesz közvetlen a kapu előtt. Tehát amikor tudnak, jöjjenek följebb legalább 20-25-ösig, hogy ne tudják berugdosni a labdát oda a kapu elé.
1: Nagyon érdekes egyébként, amit itt a lapokról, sárga lapokról beszélt, ugye már az első percben kapott egyet Rice, ezt elfelejtettük, mert annyi minden történt azóta, és az volt az egyetlen sárga lap, ami szabálytalanság miatt történt, ugye fejbe rúgta talán Lirát, teljesen jogos sárga lap. Azóta viszont most, mint kiderült számomra, Kane nem kapott sárgát a 11-es szituáció miatt, Burn is érkezik az angolokhoz, mindjárt mondom ki helyére, tehát akkor is Gehi kapott reklamálásért, aztán itt az ivószünet előtti pillanatokban Sanchez és O'Reilly is kapott sárgalapot sportszerűtlenségért. 3 sárgalap sportszerűtlenség miatt. Ez is mutatja a mérkőzés mienségét, azt hiszem. Anderson és O'Reilly egyébként a két lecserélt játékos, és akkor Spence valamint Burn érkezik, tehát 2 védőt hoz be, egy középpályás és egy védő helyére, Thomas Tuchel.
0: Hát azt előre mondom, hogy még itt rengeteg sárga lap lesz, és nagyon sok reklamálásért, mert állandóan le fogják rohanni a játékvezetőt, máshogy nem fogja tudni távol tartani az embereket.
1: És Burn pályára küldése, azt hiszem most ez, erre nincs pontos statisztikám, de jelenleg ő a legmagasabb játékos a pályán, azt is jelenti, hogy Thomas Tuchel is számít a mexikói beadásokra, és arra, hogy ott Raúl Jiménezt és Santiago Jiménezt a levegőben majd fejpárbajokban le kell győznie az angoloknak. Folytatódik a mérkőzés, a 75. percben járunk, a mexikóiaknál a labda Gallardo, visszaadja Gutiérreznek, aztán már Lira a labdával az angol térfél közepén, a jobbjára passzol, ahol érkezik Álvarez. Álvarez visszaadja Lirának, a leghátsó mexikói mezőnyjátékos Vázquez, de ő is ott van az angol térfél közepén, miközben a labda a bal oldalon, Raúl Jiménez-nél, átíveli a jobb oldalra, egy átvételt követően Spence tisztáz, elpattant Alvarádótól a labda, Spence pedig átbombázta a mexikói térfélre, ahol természetesen Ranel begyűjtötte, és már jön is az újabb mexikói akció. Alvarado a jobb oldalon Spence-szel szemben visszateszi Álvareznek, aki egy keresztlabdával megjátsza Gallardót, a bal hátvéd pedig ballal íveli be, Konszáról felvágódik a labda, Burn fejeli el Pickford elől, nem volt jó a kommunikáció most, de a céljukat elérték az angolok, kikerült a labda a 16-oson kívülre, viszont a mexikóiakhoz vissza. Lira egy keresztlabdával megint Gallardót hozza játékba. Gallardo a bal oldalon vezeti rá, ő Konszára, jön a beadás, Stones vágja ki, Kane is megint a saját 16-osánál. Nagyon beszorulnak az angolok, és nem tudom, hogy ki lehet ezt bírni, mert negyed óra van a rendes játékidőből, pontosabban 13,5 perc, és aztán hát egy maratoni hosszabbításra számíthatunk, azt hiszem, ami itt a rendes játékidő hosszabbítását illeti, mert az sem elképzelhetetlen, hogy aztán még 2x15 perc is a játékosok rendelkezésére fog állni. Felmenne ollózni Santiago Jiménez, nem találja a labdát, zavarták egymást ott a mexikóiak, mint előre vágja az angol válogatott, de hát Kane a saját térfelén helyezkedik a körívnén, úgyhogy esélye sincs ezeket begyűjteni. Jönnek továbbra is a mexikóiak, Alvarado a jobb oldalon, most a jobb lábára cselez, aztán vissza balra, Spence-ről visszapattan a labda, mégpedig oda Sanchezhez, aki íveli be középre, Quiñones elől elfejeli Konszá, aztán lepattan a labda a 16-os előterében, nem történt szabálytalanság, jöhet ismét a mexikói csapat támadása, vagy folytatódhat, inkább így mondom, Quiñones teszi be, egyel bejebb Vázqueznek, aztán most Álvarez a labdával, ő játssza le Lirának, Lira íveli át keresztben, nem is pontatlanul, Gutiérrez átveszi a 16-os bal oldalánál, már a 16-oson belül egy lövés, levágódik Konszáról, de nem pattan ki, mert Gutiérrez bent tartja, neki jobb az, hogyha folytatódik az akció. Gutiérrez most íveli be középre, Burn fejeli el az 5-ösön belülről, hát fejeli egészen a mexikói térfélre, ahova sprintel vissza Álvarez, hogy begyűjtse. Hát úgy jönnek előre a mexikóiak, mint hogyha már a hosszabbításban járnánk, és 1-2 perce lenne csak a csapatnak, hogy kiharcolja a 2x15 percet.

0: Gajardo kapja megint a bal oldalon. Gajardo rávezeti Konszára, bal lába felé tolja, jó is kis tűnik a beadás, Spence fejeli ki a hosszú oldalon. Jöhet szöglettel megint a mexikói válogatott. A mérkőzés 78. percében Spence-t talán azért is behozhatta O'Reilly helyett Thomas Tuchel, mert hogy jobb lábas, és ugye Alvarez elég sokat tudott ott a bal lábas O'Reillyval szemben cselezgetni a bal lábára, és úgy adogatott be labdákat a mexikóiak szélsője. Most talán ezzel próbálja Tuchel ezt ellensúlyozni. Cserél a mexikói válogatott is, Javier Aguirre lehozza Jorge Sánchez-t a pályáról, és jön helyére Álvaro Fidalgo, a Real Betis játékosa 8-as számmal, és jön Alvarado szöglete a jobb oldalról át a hosszúra, Pickford tolja tovább át a másik oldali szögletzászló irányába, ki is megy a labda az alapvonalon túlra, jöhet egy újabb mexikói szöglet, hát elképesztő izgalmak elé nézünk itt a hátralevő bő 10 percben, ami a rendes játékidőt illeti, és aztán még jön a hosszabbítás. Kis szöglet ezúttal Alvarado íveli be, levágódik Stonesról, jöhet egy újabb sarokrúgás mexikói részről. Hát ami a szögleteket illeti, itt is most már a mexikóiak óriási fölényben, ez lesz a 7. szöglete a mexikóiaknak, 2 angol sarokrúgással szemben. Ami pedig a labdabirtoklást illeti, ott pedig szintén mexikói fölény, 62%-ban van a labda a mexikóiaknál, míg 38-ban az angol válogatottnál. Alvarado szöglete jön, új, de nagy helyzet volt ott az ötösön belül, de nem tudott fejelni. Ki volt az? Alvarez volt az a csapatkapitány. Talán bele is ért egyébként, hogy ugorhat fel ilyen üresen ott egy játékos, azt nem értem, de talán Gehi pont annyira zavarta, hogy ne tudjon rábólintani Alvarez. És nyilván az angolok lassan végzik el a bedobást, Spence sétált türelmesen ki az oldalvonalhoz. Most már a kezében a labda, úgyhogy a játékvezető számol vissza, és jön majd egy újabb mexikói csere. Guillermo Martinezt is pályára küldi Javier Aguirre itt a végjátékra. Hogyha ez lesz a végjáték, 3-2-re vezet Anglia, a 81. percbe léptünk. A labda pedig Fidalgónál. Ugye ez lesz az utolsó cseréje majd Aguirrének, az 5. Alvarado a jobb szélen, Spence-re vezetheti rá. Alvarado most a jobb lába felé cselez, de jobban nem olyan pontos a beadása. Rice-ról vágódik le. Hát olyan, mintha 6 védővel játszana az angol válogatott, és akkor most jön a csere. Quiñones helyét veszi át, tehát 22-es számmal Guillermo Martinez. Quiñones lőtte az első gólját a mexikóiaknak. Ő azt hiszem, hogy megtette magáét.
1: Tuchelnek arra kell valamit kitalálni, hogy minden egyes kivágott labda, mivel Kane is a saját 20-asán van, nincs kinek fölrugni, pillanatokra se tudja megtartani Anglia labdát, mert hiába szerzik meg és vágják előre, újra és újra jönnek a mexikóiak. Tehát valamit ki kell találni, hogy vagy kicsit kockáztatni kell hátul a labda kihozatalnál, egy veszélyes paszt adni, hogy hátra el tudnak indulni.
0: Egy mexikói lövés, ez fölé megy. Santiago Jiménez próbálkozott. Van egyébként még 2 csere lehetősége az angol válogatottnak. Úgyhogy akár ezen is gondolkozhat, sőt, biztos vagyok benne, hogy gondolkozik is Thomas Tuchel, hogy kiket lehetne még a pályára küldeni, hogy esetleg ezt a problémát, vagy erre a problémára megoldást jelentsen. Angol kirúgás, Pickford rúgja előre, megint fel egészen Kane irányába, átpattan Rangelig. Hihetetlen, mindig lenyűgöz, hogy mekkora átrúg Pickford, mert saját 5-öséről átrúgja a másik 16-osra, de hát nem angol játékoshoz ment, hanem a mexikói kapushoz, úgyhogy megint jöhetnek a hazaiak.
1: És ebből lett a 3. gól egyébként, a Pickford kirúgásból. Kane lekészítette, és abból lett a Gordon 11-es.
0: Így van, most viszont a mexikóiak jönnek, és a jobb oldalról jön egy beívelés, ezt Gehi fejeli tovább, és végül Pickford kezében köt ki. Stones pedig ott megtapsolja csapattársát, már Gehit a 16-oson belül. Pickford most kigurítja a labdát, és a bal oldalon jön előre az angol csapat. Spence-nél van most már, visszaadja Burn-nek. Burn az oldalvonaltól íveli föl, hát Kane más most már lemondóan fordul visszafele, hogy ezzel ő nem tud mit kezdeni, legalább 20 méterrel elé érkezett ez az ívelés, úgyhogy megint a mexikói, aki a labda. Gallardo jöhet föl a bal oldalon egy ívelés, ez nem tűnik ki jónak, viszont odapadta még a mexikóiak elé, most tudnak csak tisztázni az angolok, és szerencsével ott maradt a labda a mexikóiaknál, pedig Gallardo beadása sem volt igazán jó, de aztán elkotorták onnan az angol védők a veszélyzónából. Átmenetileg tehát megint felszabadult az angol kapu, de már megint ott van Gallardónál a bal oldalon, és megint meghúzza Consa mellett, Consáról kivágódik, jöhet be bedobással az angol csapat, vagy szöglettel. Consa úgy érzi, hogy nem róla ment ki a labda, hanem Gallardóról, és szögletet ítél a játékvezető. Úgyhogy jön Alvarado megint a bal oldalra, aztán végül kirúgás. Ezek szerint ellenőrizték a videószobában a kollégák, Alireza Fagani kollégái, és akkor valóban nem Consáról, hanem Gallardóról ment ki a labda. 3-2-re vezet Anglia, a 84. percben járunk. A tét a világbajnoki negyeddöntőbe jutás, a legjobb 8 közé jutás. Ott pedig majd Norvégiával mérkőzik meg ennek a mérkőzésnek a továbbjutója. Kénynél a labda, a mexikóiak térfelén, tovább teszi Bellinghamnek. Most tudják előre vágni a mexikóiak, és azért ebben van veszély valóban, mert ismerjük Kane és ismerjük Bellingham képességeit. Nem jelent semmit ilyen szituációkban az, hogy összességében emberhátrányban van az angol válogatott. Ha egyszer lövő helyzetbe kerül Kane, vagy akár Bellingham, ugye erre már két példa is volt Bellingham helyzetére, akkor könnyen lehet, hogy megszerzik a negyediket. Most viszont tisztázni tudott Vázquez, aki óriási munkát tesz bele középhátvédként is a mérkőzésbe. Támadás építésben is rengeteget dolgozik, de hátul is kőkeményen védekezik. Vázquez. Rice fog elvégezni egy szabadrúgást a mexikói térfélről, de a körívhez, a kezdőkörhöz közel. Föliveli Burn felé, de Burning nem jut el a labda. Elfejelik a mexikóiak, Jiménez ő is tovább csúsztatja, aztán ott el Gutierrez el kótya vetjéli, Bellingham csap le és adja ki Spence-nek. Spence beböki a védelem mögé, de ez nagyon hosszú volt Kénynek. A labda így Rangel kezei közé kerül, és a kapus már dobja is ki Gallardónak. Gallardo a felezőnél csinál egy cselt, és átteszi a jobb oldalra Alvareznek, Alvarez pedig kiadja Alvaradónak. Alvarado vezetheti rá Spence-re, megcsinálja a cselt. Jön is a beadás, tisztáznak az angolok, Jiménez került a földre, 11-es reklamál a mexikói válogatott, a mexikói közönség. Gehi pedig úgy érzi, hogy az a legjobb, hogyha a labda minél messzebb kerül az angol kaputól, pedig mostanában lett volna ideje kihozni a földön az angol válogatottnak a labdát. Jiménez továbbra is széttárt kezekkel reklamál, és nyilván a videó szobában pedig működésben a rendszer, és figyelik, vagy megnézik, hogy nem történt-e szabálytalanság. A játék viszont folyik, nem volt még játék megszakítás. Gallardo megkapja Fidalgo, jön a beadás a bal oldalról, jön Pickford a kapujából, és elboxolja a labdát, visszakerül egészen a védelembe Vázquezhez. Vázquez Fidalgót játsza meg a jobb oldalon, üresen Alvarado. Fidalgo is észreveszi, és ki is íveli oda Alvarado Spence-el szemben, visszakészíti megint Vázquez-nek, ő íveli föl, ott Jiménez veszi át, Raúl Jiménez viszont Stones szereli, és ezzel indulhat az angol ellentámadás, viszont már lesen volt Raúl Jiménez, úgyhogy szabadrúgáshoz jut az angol válogatott. A 87. percben járunk most már, 3-2-re vezet Anglia. Jiménez az imént, illetve Martinez volt az, aki az imént eltűnt ott Burn és Gehi között, akkor reklamáltak 11-est a mexikóiak. A játékvezető viszont Alireza Fagani most azzal van elfoglalva, hogy az angol válogatott végezze el minél gyorsabban a szabadrúgást, úgy tűnik, hogy ezért nem jár majd 11-es a mexikói válogatottnak. A fütyszó az most már teljesen állandósult a lelátóról. Pickford rúghatja föl a szabadrúgást. Kane felé érkezik a labda, Vázquez elfejeli, vissza oda a felező környékére, ahonnan Consa is bele, ahol Consa is belerúg egyet, végül Rangel kezei között köt ki a labda, ő pedig kigurítja Alvareznek, Alvarez indul el fölfelé. Gordon az útját állja, úgyhogy Alvarez kénytelen passzolni, Fidalgóhoz játsza, Fidalgó pedig a bal oldalon Gallardót hozza játékba, Gallardó beadása most nem jó, levágódik Stonesról, Consa nem a legjobb helyre fejeli, Bellingham viszont ott van, és kihúzza a sűrűjéből. Ez egy Alvarezhez kerül. Alvareznek mutatja Alvarado, hogy ő teljesen üresen van, és Alvarez meg is játsza. a mexikóiak szélsőjét. Alvarado megint Spencer szemben természetesen, ott cselezget a mexikói, és megpróbálja kibillenteni egyensúlyából Spence, de Gordon is besegít, Gordonról vágódik le, mégpedig a mexikói Lirához, aki most kihúzódott oda a jobb oldalra, egyfajta jobb hátvéd pozíciót tört be Sanchez lecserélése óta Lira. Miközben a labda Fidalgónál, 20 méterre Fidalgó, Bellingham szerel, ő megint csak nagyon jókor ért oda Bellingham, miközben Kane-t eltüntetik, de nem ítél szabad rúgást a játékvezető, Gallardo kapja a 16-os sarkánál, ívelibe középre Gallardo, ott van még a labda, Gehi kifejeli, Gordon is tovább fejeli, tovább bólintja, Alvarado pedig ezt most kiengedi, jöhet bedobással a mexikói válogatott a jobb oldalról, miközben Kane talán már nem is reklamál a játékvezetőnél, inkább azzal van elfoglalva, hogy beletegye a munkát védekezésbe. Fidalgo ellövi messziről, Pickford fogja meg, de csak második szándékból, mert szerencsésen pattant Pickford szempontjából a labda pont oda a lába elé. Erős lövés volt, és meg is pattant Bellingham, ezért nem tudta talán egyből megfogni Pickford, de így nyert néhány másodpercet, és csak akkor kellett felvenni a labdát, amikor Martinez már odaért. Aztán Pickford előre vágja Kane felé, ez a labda Alvarezé, Alvarez fejéről érkezik vissza a felezőhöz, Konszát billenti ki az egyensúlyából Raúl Jiménez, aki nem érezte, hogy ez szabálytalan volt, de hát nyilván ilyenkor már nem nagyon érzik a realitást sem feltétlenül a játékosok ilyen teljesen felhevült állapotban, és hát Javier Aguirre szövetségi kapitány is hasonló állapotban. Jön egy csere, egy angol csere, érkezik Harry Kane helyére, a csapatkapitányát hozza le Thomas Tuchel, és érkezik Morgan Rogers, az Aston Villa játékosa. Harry Kane pedig, mindjárt mondom, hogy kinek adja át a csapatkapitányi karszalagot. Érkezik tehát Rogers, és ez már a 90. perc. Hamarosan az is kiderül, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. 8 perc, mutatja Vukovics László.
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok lesz. Tehát rettentő nehéz lesz az angoloknak kihúzni, annyira mélyen vannak hátul, és a bíró egyelőre nem fúj semmiért faltot.
0: Bellingham venné át, de aztán elpattant tőle, és Alvarado csap le a labdára. Végül Bellingham visszazár, és szabálytalanul állítja meg Alvarádót. Jöhet így a mexikói válogatott megint csak. Fidalgo tovább teszi Lirának. Lira kiadja a jobb oldalra, ahol megint Alvarado kapja meg. Alvarado megint Spence-re vezeti rá, de hát ki másra vezetni, ő van vele szemben. Visszakerül aztán Alvarezhez egy beadás, jön Pickford, és ez is Pickfordé. Rá is fekszik roppant rutinosan az angol válogatott kapusa. Úgyhogy megint ezzel nyernek majd néhány másodpercet. Most már eltelt a 90. perc. Laci, kicsit alálőttél, 11 perc a ráadás a mérkőzés végén.
1: Az ez rettentő sok idő, tehát az angoloknak muszáj lesz megtartani a labdát, egy-egy faltot kicsikarni, egy-egy, a touch-sal most már nem lehet húzni az időt, be kell dobni, tehát itt faltokat kell, vagy valahogy fölvinni egy szögletet kicsikarni, minél több szabadrugást, nagyon jönnek a mexikóiak.
0: Tuchel pedig a jelek szerint ezt találta ki erre, amit néhány perccel ezelőtt pedzegette, hogy Rogers felküldi, hát ha ő frissen talán valamivel többet ér el, mint Kane, de hát ha megnézzük, Rogers most a saját 16-osától 2 méterre áll, úgyhogy az ellenfél térfelére ő sem fog felérni. A labda pedig Gallardónál a bal oldalon, a 16-ossal egy magasságban. Gallardo visszaadja Fidalgónak. Fidalgo aztán megint Gallardót hozza játékba, 4-5-6 mexikói a 16-oson belül. Konszáról vágódik ki a labda Gallardo beadását követően az alapvonalon túlra, úgyhogy megint csak szöglet jön, megint csak egy mexikói szöglet. Most már a 92. percben a 8. mexikói sarokrúgás jöhet. Jiménezék természetesen a kapu előtt, a labdát pedig most Gutierrez helyezi le oda a szögletzászlóhoz, és ő adja be a szögletet, Pickford elboxolja, ez Fidalgóhoz kerül, Pickford aztán visszatáncol a kapujába, Fidalgo pedig Alvaradót játsza meg, Alvarado kiteszi a jobb oldalra. Mindenki fennmaradt a szöglet után, Gutierrez beadása nagyon hosszú, ez senkinek sem volt jó, nem talált el jól a labdát a mexikóiak cserejátékosa. Ugye 61. percben érkezett Santiago Jiménezzel együtt, egy kettős csere egyik tagjaként a pályára. Jöhet az angol válogatott egy kirúgással, 2 perc eltelt a hosszabbításból, már csak 90 idézőjelben, de hát az is borzasztóan sok, azt hiszem, és mentálisan is elképesztő nehéz lehet ez az angol válogatottnak. ilyen nyomást hányadik, 75. perc óta, vagy 70. perc óta körülbelül? 69. szépített Jimenez 11-esből. Azóta ez van.
1: És ennek legjobban a norvégok örülnek, akiknek ennek a párosznak a győztese lesz az ellenfél, hogy egy fáradt csapatot, egy jóval fáradtabb csapatot fognak kapni.
0: Gordon szerez labdát közben a saját tér felén. A passza meg is találja Rogers, kis szerencsével jöhet az angol válogatott. Rogers kapura teszi, és el is találja a kaput, viszont Ranhel visszaért. Nem is Rogers volt az, bocsánat, hanem Bellingham. Nem volt rossz elképzelés, de Ranhel visszaért a kapujába és lehúzta, aztán pedig már gurítja is ki, és már ott van a labda az angol térfélen, ezúttal már mexikói lábakon, mégpedig Alvarado bal lábán. Ő teszi tovább Lirának, Lira, aztán Vázquez játssza meg, Vázquez ki a bal oldalra Gallardónak, körbe-körbe jár a labda ilyenkor mexikói lábakon, de a beadások mostanában nem annyira ülnek, és most Gallardo beadás, lövés, nem tudom, a szögletzászlónál megy ki az alapvonalon túlra a labda, úgyhogy megint az angol csapat jöhet kirúgással, a 94. percben járunk már, elképesztően ideges Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya, és nyilván a mexikói szurkolók is borzasztóan türelmetlenek, és talán félnek is egy picit, hogy mi lesz, hogyha itt ezt nem sikerül kiegyenlíteni emberelőnyben a mexikói válogatott, ugyebár, és emberelőnyben kapta a harmadik gólját, hogy a harmadik gólt a mexikói csapat. Bellingham reklamál, Tuher reklamál, mert hogy a játékvezető a mexikóiaknak adta a bedobást, miközben szerintük a mexikóiakról ment ki a labda. Így viszont jöhet a mexikói válogatott. Fidalgo kapja a kezdőkörnél. Fidalgo kiteszi a jobb oldalra, onnan jöhet megint majd esetleg Alvarado beadása, de mostanában ő sem jut el beadásig. Most viszont középre küldi át a hosszú oldalra, kimegy mindenki feje fölött. Pickford és Stones összeölelkeznek. Hát ők már 2018-as VB-n is együtt védték az angol kaput az ellenfél támadásaitól, akkor az elődöntőig jutott az angol csapat, aztán 4 évvel ezelőtt a negyed döntő jelentette a végállomást. Kérdés, hogy most itt a 8. döntőn túljut-e az angol válogatott a világbajnokságon. 5 perc telt el eddig a jelzett hosszabbításból, de 11 percet jelzett a negyedik játékvezető, tehát még mindig van 6 perce az angol válogatottnak, illetve bocsánat, a mexikóinak, az angolnak arra, hogy 6 percet valószínűleg védekezéssel töltsön el a saját tér felén. Megkapja a labdát Gallardo a bal oldalon, visszaadja Fidalgónak, érkezik föl Vázquez is már a kapu elé, jön a beadás, Jimenez, ollózás, levágódik, Burn vetette bele magát az ollózásba. Igen, azért ezt is mondtam már, hogy az angoloknak sem kell a szomszédba menniük, ha lelkesedést akarnak, de egyre fáradtabbaknak érzem az angol csapatot, nyilván a mexikóiak is fáradnak, de őket hajtja az a, hát nem tudom, a 82 000 szurkolóból hányan mexikódrukkerek, de gyanítom, hogy több tízezren, és biztos, hogy többen, mint az angolok, mondjuk 50 000 lehetnek a mexikóiak tipre. Álvarez elrúgja 30 méterről, levágódik a labda talán Rice-ról, átpattan Ranhelig. Jöhet megint a mexikói válogatott. Egyébként Rice-ra került a csapatkapitányi karszalag kényletcserélését követően, de ezzel a blokkal, amit Rice bemutatott, most megint eltelt jó néhány másodperc. A 97. percben járunk most már. Fidalgo továbbadja Álvareznek. Vázquez most már csatát játszik tulajdonképpen. Az Álvarez mellett középhátvédet játszó Vázquez felkerült oda Jimenezék mellé, de pedig Alvaradónál most Gordon mellett próbál beadáshoz jutni, de Alvaradóra most nagyon figyelnek az angolok, és nem hagyják, hogy ő középre küldje a labdát. Ugye az első fél időben mind a két Jimenez fejes egy Alvarado beadás után jött, amikor Pickford védeni tudott. Gallardo most már a bal oldalon. Gallardo beadja laposan, egy lövés fölé megy. Jimenez saját maga alól próbálta valahogy kapura tenni. Nem volt egy igazán szerencsés szituáció, de attól függetlenül egész jó megoldotta Jimenez. Viszont a kaput nem találta el a mexikóiak csatára. Raúl Jimenezről van szó, ugye van már egy Santiago Jimenez is a pályán, úgyhogy most már keresztnevet is hozzá kell tenni, hogy mindenképp tudjuk, kiről van szó. Rogers tartja benne a labdát Pickford kirúgása után, aztán rárúgja Gallardóra. Jöhet így most az angol válogatott egy bedobással. hogyha most tovább jutnának az angolok, akkor mindössze másodszor érnék el azt, hogy egymás követő három VB-n is a legjobb nyolc közé jutnak. A 98. percben járunk, Consado végzi el a bedobást, Bellingham leviszi a sarokba, ott próbálja tartogatni, az angoloknak adják a bedobást a játékvezetők, ez Vázqueznek nagyon nem tetszik, aki most visszatért középhátvéd pozícióba, tehát csak támadásnál rohan előre oda a 16-oson belülre. Számol vissza a játékvezető, nem végzik el a bedobást. Jordan Henderson kap egy sárga lapot, ha jól láttam, csak hogy ő még melegít, ott jelző trikóban. Lehet, hogy ez is sportszerűtlenség miatt lett kioszva. Ez sem meglepetés. Most vágják előre a mexikóiak, de ez csak Gehéig jut, Gehi pedig hazaadja Pickfordnak. 99. perc. Szűk 3 perc van még hátra a jelzett hosszabbításból. Pickford előre éveli, ez így Ránhelé lesz. A kapus pedig a 16-os vonalán megfogja, aztán már gurítja is ki. Vázquez kapta a sárga lapot egyébként, nem Henderson, akkor Henderson csak reklamált ott az oldalvonalnál. Miközben Alvarado kiugratja a jobb oldalon. Santiago Jiménez, Jiménez elesik, szögletet kap a mexikói válogatott. Spence szerelt ott az alapvonal közelében. Aztán Jiménez új, de csúnyán alá fordult a bokája mexikóinak. Ezért maradt lenne a földön, és kúszik az alapvonalon túlra, csak folyjon tovább a játék. Most így átmenetileg ember egyenlőségben támadnak a mexikóiak, ez is egy elég furcsa kifejezés, de jöhet a szöglet, Jiménez pedig nagyon csúnyán alafordult a jobb bokája, alig ha bánnyál, hogyha most ez befejelnék valahogy a mexikóiak. Pickford viszont a magához öleli, lehúzza, aztán előrevetődik 2-3 métert az angolok kapusa, ezzel is nyerjenek néhány másodpercet itt a hosszabbításban. A 100. percben járunk már, 3-2-re vezet az angol válogatott, és Pickford végzi el a kirúgást, rúgja föl Bellingham felé. Most hát tulajdonképpen Bellingham az egyszem csatár, a labdát nem sikerül átvenni, egyébként óriási munkát tett bele Jude Bellingham ebbe a mai mérkőzésbe, úgyhogy nem meglepő, hogy ennyire fáradt, de csak kapott egy sárga lapot. Henderson is most könyvelik el nekünk, hát akkor valószínűleg ő szólalkozott össze Vázquezzel, nem olyan nehéz ezt elképzelni. Alvarado indul a jobb oldalon, egyre fogy a mexikóiak ideje. Burn jön keresztezni Alvarado passzánál, és előre is vágja a labdát. Ráadásul úgy csinálja, hogy nem megy ki a labda, úgyhogy Vázqueznek futnia kell, hogy begyűjtse. Vázquez is borzasztóan fáradt, de nekik még menniük kell előre, hiszen egy gólos hátrányban is egy perc maradt a jelzett hosszabbításból. Gallardo kapja a mexikói térfél, az angol térfél közepén, Lira adja tovább Fidalgónak, megint kint van a jobb oldalon, Alvaradónál, Alvarado jobban íveli át a hosszú oldalra, visszafejelik, és onnan kell tisztáznia Rogersnek, Rogers előre vágja, Vázquezről elpattan a labda, Lira próbál versenyt futni Bellinghammel, Lira nyeri ezt a párharcot, Bellingham lemarad, Lira pedig már tovább teszi Gutiereznek, Gutierez még egyel tovább, oda Fidalgóhoz, aztán újra Alvaradónál. Alvarado Spence előtt cselezget, visszakerül Fidalgóhoz, Fidalgó megpróbálja beívelni, ez levágódik Gordonról, Gutierreztől elpattan, de aztán mégis utána ered és begyűjti. Gutierrez kiteszi a jobb oldalra Alvaradohoz, jönnie kell a bedobás beadásnak, és jön is Alvaradótól, ott van a Jiménez előtt, ott van, mellé megy, te jó ég! Szöglet lesz, szerintem szöglet lesz, minthogyha Stones piszkálta volna ki, és most már letelik a 11 perc hosszabbítás, de biztos vagyok benne, hogy ezt a szögletet még engedik. Így szentiken múlott, hogy Stones nem lőtt öngolyt, vagy nem a kapufát talált el, ahonnan könnyen visszapattanhatott volna egy mexikóiról, de nagy mentés volt ettől függetlenül John Stones-tól. Jön előre Ránhel is, a kapus is ott van a szögletnél, és jön Alvarado labdája. Hát a hosszú oldalra bőn kifejeli, ott van Jiménez előtt, élesen középre lövi, levágódik, még egy lövés, ez is levágódik, megint bőn vetette bele magát, de még ezt a szögletet is engedi a játékvezető. A 102. percben járunk már. Hát a hosszabbításban is osztogatott lapokat, egy-két másodpercet, néhány másodpercet állt a játék, de a játékvezető úgy érzi, hogy ezt még lehet engedni. Közben egyébként Santiago Jiménezt ott ápolják az alapvonalon túl, mikor jön be a beadás, Pickford elboxolja, kérdés begyűjti-e Jiménez, úgy tűnik, hogy nem. Itt a vége! Anglia megcsinálja, Anglia kivédekezi a végén. Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból, a túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott, Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Sakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal piszkálta be, illetve jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd két perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte, szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után egy O'Reilly kapufával kezdődött a második félidő. Az angol balhátvéd nem célzott elég pontosan, majd néhány perccel később Kwanzát kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került az angol válogatott, illetve emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok, Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte, ezzel 6. gólját szerezte a világbajnokságon. Újra 2 gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben, éppen Harry Kane hozta össze, Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte, megint 1 gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat, saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe, jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is, és végig bírták az angolok, akik így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, az egyik társházigazda, illetve Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3. Lukovics László, azt mondom, hogy ilyeneket érdemes nézni a futballt.
1: Hát itt hajnalban is megérte fönnmaradni, fantasztikus mérkőzés volt, ha bár hozzá kell tenni a teljes igazsághoz, hogy nem így indult. Az első negyede a mérkőzésnek, ugye negyedekről beszélünk a világbajnokságon, mexikói fölényben telt, de igazi helyzet nem nagyon adódott. Az angolok próbálták kivenni a szelet a mexikói vitorlából, ez alatt azt értem, hogy a saját térfelükön a 10. perctől tudták kicsit megtartani a labdát. A mexikóiakban benne volt az a kettőség, hogy szeretnék letámadni az angolokat, de féltek attól, hogy nagyon gyorsak előre és kreatívak az angolok. Tehát ez a kettőség volt, hogy mentek is volna, meg biztonságot is kellett tartani, hogy Aguirre ezt kérte tőlük, és ez sokszor ilyen felemás megoldásokban tetőzött. Az angolok nagyon lassan járatták a labdát, de már pár passzal eljutottak a mexikói 16-osig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Jött az első ivószünet a 25. percbe, ugye időkérésnek is nevezhetjük itt a világbajnokságon. Utána 5 percig még ilyen tapogatózó játék volt, és a 30. perc után Jude Bellingham megszerezte Angliának a vezetést, de úgy, hogy a mexikóiaknak lett volna lehetőségük, egy hosszú indítást nem ért el Jiménez, lehúzta Pickford a labdát, kidobta Rice-nak, aki végig száguldott a pályán, kitette Sakának, és Saka első komoly megmozdulásával gyönyörű beadás, Kane elvitt 2 védőt, érkezik Bellingham, 1-0, most nem mondom végig a gólokat, mert ugye, de Bellingham utána megduplázta, és ami a mexikóiaknak nagyon jól jött, hogy a fél idő vége előtt tudtak szépíteni Quiñones révén, aki minden mérkőzésen betalál szintén. Ez óriási dolog volt mexikói szempontból, mert újra meccsbe kerültek, 2-0 jöttek volna ki a csapatok, akkor Anglia szerintem simán nyeri a mérkőzést, és a második félidő elején jött egy fordulópont, hogy ugye volt a kiállítás, Kwanzaa, amit tovább engedett a játékvezető, már az angolok rúgtak volna a szabadrugást a másik térféről a 16-os sarkánál, és akkor szóltak a fülére a játékvezetőnek, hogy varrozás, és kiállították Kwanzaát, így a felvételek alapján teljesen jogosan, a labdát is, babát is, mindent vitt, de így is meg tudta növelni előnyét Anglia, Kane 11-es góljával, Gordont kell nagyon megdicsérni, aki az előző mérkőzésen is főszereplő volt. Aztán újabb 11-es, de most a mexikóiaknak, Kane föl akart szabadítani, belépett elé a mexikói játékos, 11-es berúgta Jimenez, nagyon jó játszott. A meccsembere Bellingham, Jude Bellingham, aki még meg kell említeni, hogy első fél időben 2-1-es angol vezetésnél óriási mentés mutatott be a saját kapuja előtt. Tehát fantasztikus játékos, abszolút a meccsembere, és Pickfordra szeretnék még kitérni, aki sokan mondták, hogy a többi sztárhoz képest nem olyan jó kapus, nem méltó erre, hogy az angol válogatott kapuját őrizze. Na most sokat köszönhet ma neki Anglia. Az első fél időben 2 óriási védése volt, a végén is rettentő sok beadása jól jött ki, ahogy mondta Regős László kollégám, beállította Peter Shilton 17 meccses világbajnoki csúcsát, közben Ochoát mutatja a kamera, aki a könnyeivel küszködik, utolsó világbajnoksága volt, ugye 5 világbajnokságon vett részt. De nagyon rossz lehet kiesni házigazdaként, de ha valahogy búcsúzik az ember, mert sportemberek, igazi profik, 80 ezer nézőt az Azték stadionba, abszolút emelt fővel búcsúzhat Mexikó, aki mindent megtett az egyenlítésért, jöttek a beadások jobbról, balról, lövések, fejesek. Az angolok nem is tudom, hogy tudták megúszni azt, hogy az utolsó 20 percben szinte nem is volt náluk a labda, de itt Kwanzaa-nak nagyon nagy fejmosás lett volna, aki esik Anglia Tuchel részéről, és Sakának is, aki fölösleges faltot csinált. De a mérkőzés egészét nézzük, azért Angliában a minőségbeli különbség döntött itt, egy Jude Bellingham és Harry Kane kettőse, aki nagyon nagy szerepet játszott, és végül is méltatlanul a Mexikó emelt fővel búcsúzik, Angliára pedig Norvégia vár.
0: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen, nem húznám tovább az időt, mert hogy 10 perc elmúlt, 11 perc elmúlt, 5 óra, úgyhogy hamarosan kezdődik a sportreggel. Vukovics László, illetve Antal Járt hangmérnök nevében is búcsúzzuk a kommentátor, közvetítő riporter Regős László Pál. További kellemes rádiózást, viszontlátásra.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a Bajnokok rovatának mai vendége, Szavomi Tomasz, aki a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet szerzett, de 2010-ben ezüstérmes is lett a Gárdával, valamint a Vasassal is kétszer volt bronzérmes, és magyar kupa győztesnek, szuperkupa győztesnek mondhatja magát, és természetesen válogatott is volt. Kezdjük azzal, ami mivel a te pályád azért nem volt egy ilyen átlagos, hanem azért tartogatott különlegességeket. Gondolok itt például arra, hogy te ugye nem Magyarországon születtél.
3: Üdvözlök mindenkit, tény és való, és nem labdarúgással kezdtem el foglalkozni. Ugye kint születtem Nigériába, majd hazaköltöztünk, és én röplabdázni kezdtem, és hát így 13 évesen kezdtem el a focival is foglalkozni a röplabda és az atlétika mellett, és végül lemorzsolódtak a többi sportágak, és maradt a labdarúgás.
2: Ugye azt mondtad, hogy kiköltöztetek, tehát édesanyád ment ki Nigériába, és akkor te már ott születtél meg?
3: Igen, anyu kiköltözött apuhoz, vagy hát a házasság után együtt kimentek, én kint születtem, kint is tanultam, majd hazajöttünk Magyarországra.
2: Magyarul megtanultál akkor beszélni, vagy csak itt? Mert ha jól olvastam, akkor 1990 után jöttél Magyarországra.
3: 89-ben jöttünk Magyarországra, de apuval is magyarul beszéltünk kint is, tehát a mai napig apuval is magyarul beszélünk. Írni, olvasni azért annyira nem tanultam kint, de mikor hazajöttünk, akkor volt egy nyaran megtanult írni, olvasni.
2: De hát azért ott a foci az nagyon menő volt, hogy nem focival kezdted?
3: Mivel az unokabátyám röplabdázott, és pont szembe volt a házukkal, így nem volt nehéz elmenni, és csatlakoztam az edzéshez, és így csatlakoztam a Dunavárosi csapathoz.
2: Tehát az röplabda az itt kezdődött Magyarországon?
3: Itt kezdődött, 11 éves voltam, tehát a sportra rendszeres járás az itt kezdődött Magyarországon.
2: Meg ugye volt még az atlétika is.
3: Az általános iskolában a Lipták tanár úr részéről kezdődött, és akkor így maradt mind a három.
2: Ilyen jók voltak mindig a fizikai adottságaid, vagy úgy kialakult sport közben?
3: Nagyon vékony, törékeny fiúnak tartottam magamat, de a sok meló megkifizetődött. Tehát ami a röplabdában a ruganyosság, az atlétikában az erős dinamika, az segítette a foci pályafutásomat is.
2: De hát a röplabdában ott kézzel bánnak a labdával. Hogyan lett ebből labdarúgás?
3: A focit mindig is szerettem, hisz Nigériában nőttem föl, ott meg a nemzeti sport, mint itthon a labdarúgás, és a családban mindenki szereti a focit.
2: És akkor focisztál iskolában megláttak, vagy hogy fedeztek föl?
3: A városi iskolabajnokságban hívtak át. Először két kedve fogadtam, nem nagyon akartam váltani, hisz hozzászoktam a röplabdához, de engedtem a csábításnak, és mindig szerettem focizni, és elkezdtem párhuzamosan, hát igazából háromhuzamosan focizni a másik két sporttal.
2: És ez nem okozott nehézséget mondjuk a tanulásban, vagy a mindennapjaidban?
3: Lehet, hogy fáradt voltam, mert azért napi három edzés, akárhogy nézzük, általános iskolába sok, de mindig odafigyeltem iskolába, tehát sokat nem kellett otthon tanulni.
2: Mit szóltak hozzá az edzők, hogy te párhuzamosan sportolsz, bár öttusában ugye öt sportág volt, itt meg csak három.
3: Nem szóltak semmit, de sose kérdezték meg, hogy fáradt vagyok-e, vagy mi a helyzet, ugyanazt kellett nyújtani, mint a többiek.
2: De akkor már bajnokságban is játszottál?
3: A második évtől igen, amikor elkezdtem focizni, a röplabda ugye kevesebb bajnoki mérkőzések vannak, ott inkább tornák voltak, a atlétika meg ugye az nem rendszeres hétvégi, így meg tudtuk oldani.
2: Mennyi idő múlva kellett döntened, hogy melyik marad?
3: Hát igazából ott 15 évesen befejeztem a röplabdát, és a atlétika maradt még, 16 évesen meg nagyjából már csak a foci volt, így akkor már fönn voltam a felnőtt csapatba.
2: Ez minek köszönhet, hogy ilyen korán fölkerültél a felnőtt csapatba az adottságaidnak?
3: Nem, régen rendszeres volt, hogy kaptak lehetőséget a fiatalok, ugye Dunajvárosban mindig is szokás volt a saját nevelőseket játszatni, Torma Gabi volt előttem, tehát 15-16 évesen elkezdtünk följárni a felnőtt csapat edzéseire, aki megfelelt, meg megállt a helyet, az ott maradt, nem mindenki kapott lehetőséget, aki élt vele, sajnos nem mindenki kapott lehetőséget, így nem mindenki tudott élni a lehetőséggel.
2: Te tudtál?
3: Úgy néz ki, hogy igen.
2: Hogy kezdődött ott a karriered?
3: Hát eleinte úgy kerültünk föl, hogy edzőmérkőzésen az ifi csapatunkkal megvertük a felnőtt csapatunkat, és akkor következő héten azt hiszem már 9-en megjelentünk az edzésen, és felváltva a 7B7-tel mentünk, és egyre szűkült a csapat, majd ott ragadtunk, megkaptam az első mérkőzésemet, ha jól emlékszem, pont Dorog ellen léptem pályára, amikor a Tajti mester azt kérdezte, hogy elfáradtam-e abba a 10 percbe. Hát erre nem tudom, mi a jó válasz, mert azt mondom, hogy igen, akkor miért, ha azt mondom, hogy nem, akkor miért nem fáradtam el. Majd fokozatosan egyre több lehetőséget kaptam, és a csapattársak is segítettek.
2: Amikor Tajti József volt ugye az edző, aki dolgozott a válogatott mellett is, akkor milyen osztályban szerepeltetek?
3: A Dunaváros másodosztály csapat volt akkor. Nem voltunk az élmezőny közelében, de tény, hogy a 90%-a a csapatnak dunavárosi volt, fokozatosan fejlődtünk, és hát egy pár év múlva 97-ben fel is jutott a csapat NB1-be.
2: Te rád mikor hárult már nagyobb feladat, hogy sikerült ezt a 10 percet meghosszabbítani?
3: Hát már a tavaszi szezonban már a Balázs Imre már jelezte a vezetőségnek, hogy döntsük el, hogy most az ifiben vagyok, vagy a felnőttben, mert az, hogy szombaton és vasárnap is játszok, az már sok. És végül is úgy alakult, hogy akkor a felnőttnél voltam állományban, és végig kezdős voltam már. Innentől kezdve a következő két évünk már úgy nézek, hogy kezdő stabil játékos voltam, és ahogy említettem, a 97-98-os bajnokságban másodiként feljutottunk az NB1-be.
2: Góllövő csatár voltál?
3: Voltam góllövő is, szélső is, játszottam minden, de azt kell mondjam, hogy jó támadók voltak, a Tökörli Attila, a Lengyel Feri, többnyire a szélére kerültem ezáltal ki. A 7 gól az általában megvolt, csapattársak mindig segítettek, de nekem teljesen mindegy volt, hogy én rúgom vagy a csapattársam, nekem ott a fontos, hogy közösen nyerünk.
2: Amikor feljutottatok, akkor Varga Zoltán volt az edző?
3: Akkor a Gálhidi Varga Zoltán párossal kezdtük a bajnokságot, Varga Zoltánnal jutottunk föl, és a feljutás után elváltak útjaink, mint többeknek, és akkor kerültem át a Vasashoz.
2: Miért váltak el, miért hagytad ott az anya egyesületet?
3: Ezt Varga Zoltánt kellene megkérdezni, nem tudom, igen. Ezt ő tudja, megkérdezte, hogy el kell dönteni, hogy mit akarok, én meg jeleztem, hogy akkor vele nem szeretnék tovább dolgozni, kimentem az öltözőbe, hazamentem, és két nap múlva a Vasas játékosa voltam.
2: Tehát akkor hiába kerültetek fel az NB1-be, nem itt volt az első NB1-es meccsed?
3: A Fáj utcában volt, a Vasas nem mutatkoztam be, és pont a Dunajvároson léptem pályára, ahol hát hátrányból álltam be, és viszont adtam két gólpasszt, amivel megfordítottuk a mérkőzést.
2: Akkor ez egy kis elégtétel volt?
3: Mondhatjuk azt, hogy a Varga Zolival szemben egy kis elégtétel volt számomra.
2: Persze, hát azt tudjuk, hogy ő nem volt azért egy könnyű személyiség, volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon nem szerette, de akkor ezek szerint neked az ő munkamódszere nem jött be.
3: Mint edző, le a kalappal, tehát csodálatos edzéseket csinált. Ugye tudjuk, hogy volt ez az üldözési mániája. Megsérültem válogatott mérkőzésen, és az volt az ő meglátása, hogy szándékosan sérültem meg. Nem tudom, hogy ez kinek lett volna jó, ezeket nem tudtam elfogadni, de maga az edzésmódszere, meg ahogy tanított, meg foglalkozott velünk, az top kategóriában mondható.
2: Tehát a válogatottba akkor Dunaújvárosból kerültél be, még NB2-ből?
3: Nem, a korosztályos válogatott, meg az U21-ben is ott onnan mutatkoztam be. Behívtak, ugye előbb mutatkoztam be, úgymond tétmérkőzésen a két korosztály idősebbeknél, 75-ös korosztályban, mint a sajátomba. Amikor kikerültünk a VB-re, én nem mentem ki, hogy érettségiztem, és úgy voltam vele, hogy ha eddig nem számoltak velem, akkor most már végigvén nem számoljanak velem, játszanak azok, akik kikerültek.
2: Ez nem volt nagy áldozat, így utólag hogy látod?
3: Hát így utólag, hogy 0 pontot szereztünk, vagy hát kiestünk élből, így nem volt nagy áldozat, hisz kint voltam közben a Boavistánál. Nekem az a része is kellemes volt, tehát tapasztaltam mást előtt, hogy a Olimpiákosznál voltam kint próbajátékon, ahol nem tudtak megegyezni a klubok, a Boavistánnál ugyanezt, tehát más lehetőségek voltak akkor.
2: Ez még a Dunajvárosból volt?
3: Dunajvárosból, másodosztályból, igen.
2: És a Vasas megkeresett, amikor tudta, hogy te onnan jönni akarsz, vagy már akkor megvolt ez az ajánlat?
3: A Vasas azután keresett meg, hogy meghallották, hogy eljöttem a Dunajvárosból.
2: Mit kínáltak neked?
3: Rudi bácsi megkeresett, szeretnének látni. Igazából kevesebb volt a fizetésem a Vasasban, mint a MB2-es Dunajvárosban.
2: De hát akkor azért beáldoztad, hogy meglegyen az MB1, és ugye jött ez a két gólpassz a Dunajváros ellen, ilyen jól ment utána is?
3: Hát fokozatosan fejlődtem, igaz, eleinte még csereként játszottam, egyre többet, végül is stabil meghatározó játékosa lettem a klubnak, és ennek örülök.
2: Kicsit irigykedem rád, azért mondasz olyan neveket, akikkel együtt dolgoztál már ott fiatal korodban. Milyen volt Iloszki Rudolffal dolgozni?
3: Rudi bácsi karakán személyiség volt, keveset beszélt, viszont az ütős volt, és néha egyszerű egy-két mondatos segédjei, meg információ nagyon sokat segítettek a játékunkban, tehát célra törő egyszerű információkat adott át.
2: Neked miket mondott?
3: Néha annyit mondott, hogy előre-hátulra tegyek sípcsontvédőt, mert volt egy időszak, amikor mindig beletérdettek a válliban, ne semmi szándékosság, és ne megsérüljek, majd ezáltal életemben nem tettem oda a sípcsontvédőt, de rendben jött a lábam, nem sérültem, soha nem jött utána a sérülés, vagy azt mondta, hogy milyen szögbe fussak neki a labdának, ha oda akarom rúgni. Tehát ilyen minimális technikai millióket adott elő, Varga Zoli megmutatta, Rudi bácsi elmagyarázta, tehát mind a kettő szakember saját maga módján segített.
2: Neked mi volt az erősséged, a gyorsaságod?
3: A gyorsaságom, az akaraterőm, a küzdőszellemem.
2: A Vasas azért egy nagy múltú csapatot. Milyen karriered volt?
3: Hát mondhatom azt, hogy Vasas legenda lettem, tehát elég jó karrierem lett. Lehetünk volna sikeresek, hisz a 98-as bajnokságban, 97-98-as bajnokságban, ahogy alakult a csapatnak, ahhoz képest 2001-ben elértük a harmadik helyet. Szezon első felében a tabella második végén lettünk, és majdnem bajnokok lettünk Csikó csapattal. Majd azért jöttünk el sokan, mert mondhatni azt is, hogy nem akarták ott tartani Bozsik Péter edzőnket, és vele együtt 11 játékos távozott.
2: Mert hogy kiálltatok mellette?
3: Hát egyrészt, amikor egy majdnem kieső csapatból dobogó vagy bajnok esélyes csapatot csinál egy fiatal edző, és az az első, hogy már próbálják a helyettesét keresni, nem éreztük azt a bizalmat, hogy elismerjék sem őt, sem a csapat munkáját. Innentől kezdve elmentünk Kabát Péter, Rósa, nagyon sokan eljöttünk akkor.
2: De akkor volt esetleg arról szó, hogy közösen mentek valahova?
3: Átjöttünk néhányan Dunajvárosba, de volt arról szó, hogy Zalaegerszeg is megkeresett, hogy a Péterrel menjünk, de úgy voltam vele, hogy egy évre inkább hazajövök Dunajvárosban, meg volt a terv, hogy utána külföldre szeretnék menni.
2: Zalaegerszeget azt nem bánod, hogy nem mentél? Hát akkor volt ez a bajnoki cím, meg a Manchester legyőzése, a csoda.
3: Így utólag igen.

0: mester mindent megpróbált, de az egy olyan időszak volt.
1: És a Dunajváros akkor volt ebben a sikerszériában?
0: Akkor még ilyen, akkor az egész város sikerszériában volt, előtte voltak ugye a BL-be a csapat, amikor átmentünk, akkor már másodikak voltunk, de akkor elkezdtek a kisebb gondok lenni szokás szerint a magyar futballban azokban az időkben.
1: Most azért, ha így hallgatlak, akkor azt látom, hogy azért többször voltál ilyen helyzetben, hogy az anyagiak miatt kellett váltani.
0: Én, ahogy fogalmazni szoktam a fiataloknak, én az a korosztály, aki már nem, még nem korosztály, már nem volt pénz, még nem volt pénz. Tehát mi megszoktuk azt, hogy megnyertük a bajnokságot a Fradival, és utána rohangáltunk a fizetésekért, meg lejárt az első két év múlva kaptuk meg a fizetést, tehát volt ilyen időszak. A mai fiatalok ezt sajnos nem tudják, mert ott percre pontosan csippan a bankszámlán a pénz manapság régen, meg hónapokat vártunk, meg kapjuk az egy havi jussunkat.
1: És akkor a Dunajvárosban mennyi időt töltöttél? Egy évet csak?
0: Nem, visszamentem, akkor két évet voltam, és akkor eligazoltam külföldre, majd visszajöttem.
1: Ez melyik ország volt?
0: Kimentem Franciaországban, Ajaccióba, ahol a Walid Regragui volt a csapattársam, a korábbi marokkói szövetségi edző. Csak sajnos elvitték a Roland Courbis mestert a rendőrök sikkasztás gyanújával. Ekkor eljöttünk tizen, visszajöttem Magyarországra, és úgy alakult, hogy a Rolandot felmentették, és közben átigazoltam a Ferencvárosba, ahol szezon végén ugye sípcsontörésen vettem, mert neki csúsztam a korlátnak. Másnap reggel a műtét után jött be a akkori menedzserem Balla György, és éppen Kurbisszal beszélt, aki kérdezte, hogy csatlakozni kell hozzá a Vladivostokba, mert akkor oda került. Hát mondtam, hogy sajnos itt tört lábam, nem tudok csatlakozni, de hát mindennek oka van.
1: És hogy történt az a sérülés?
0: A pálya szélén becsúsztam a labdát, benne akartam tartani, és aztán 60 vagy 50 centire volt a korlát még, és nem tudtam a pályámmal, és ahogy kicsúsztam sípcsonta, nekicsúsztam a korlátnak.
1: Tehát nem volt kontakt más játékossal?
0: Nem, korlát erősebb volt, viszont akkori masszörünknek lett vége kerítése abban a csövből, amiket levágtak.
1: Ugye mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosban mindenki szeretne játszani, neked sikerült, ők hogyan kerestek meg?
0: Hát igazából Józsi bácsi szerette volna a menjek, ugye választhattam volna az MTK és a Ferencváros.
1: Melyik Józsi bácsi?
0: Garab Józsi bácsi. És akkor olyan helyzetbe állítottak, hogy választhatok, hogy vagy a Fradi, vagy nem az MTK, és ma választottam a Fradit, bár a családom amúgy is fradista volt. Jó játékosok, Garami mestertől is sokat tanultam, ugye Sanyi bácsival korábban dolgoztam Egervárékkal, tehát ott meg volt már a kontakt. Végül is Kis Gyuri, Zovát és a Rósával mi a Ferencvárosba kötöttünk ki.
1: De hát azért megértem, mert így van bajnoki címed.
0: Van bajnoki címem, van kupagyőzelmem, jól éreztem magam, labdarúgónak éreztem magam, és a mai napig szívesen járok vissza.
1: Milyen volt akkor a Fradi mostani viszonyokhoz képest?
0: Nehéz anyagi helyzetben lévő klub, viszont mindig volt tényleg mögöttünk egy 13. játékos, 12. akárhogy, 12-10-ben a szurkoló az két játékos kitett, tehát a legrosszabb helyzetben is ott voltak mögöttünk, viszont tény és való, hogy nem fogadták el a küzdelem nélküli vereséget.
1: És ott is sikerült klublegendának lenned, mint a Vasasnál?
0: Mondhatjuk azt, annak számítok, hogy bajnoki címet elértem, elismerik sokan, amikor találkozunk, hát kinek mi a fontos, én jól éreztem ott magam, ha néhány embert boldoggá tettem, az ma nekem megérte.
1: Melyik volt a legeredményesebb időszakod, ha már támadókról beszélünk, hogy ezt muszáj tisztázni?
0: Ez talán Ajkán volt, amikor másodosztályban játszottam, akkor végig kivételesen centert játszottam, és karrierem többsége inkább széléről játszottam.
1: De ez még a Fradi időszak után volt?
0: A Fradi időszak után volt, igen. Tehát a Fradi baj szélsőt játszottam, és volt bent egy Gerra Tököli, akit kiszolgáltunk, tehát mindig volt a gól, tehát nekem, mint mondtam, mindig a győzelem volt a fontosabb, nem a gólszerzés.
1: De ezt az időszakot tekinted a legsikeresebbnek, te is ezt a Fradist?
0: Ez volt a legeredményesebb a kupa bajnoki cím szempontjából. Az összes többi maga módján a Vasasba is, hogy beróbáltam, ott is jól éreztem magam, ott is rugdostam a gólokat, de eredmény szempontjából a bajnoki cím és a kupa győzelem az mindenképpen a Fradihoz köthető. A Vasasnál sajnos a kupa döntőben rossz döntés hoztam, nem rúgtam bele, lehet, hogy leket már passzolni, de hát majd egy lesz góla kikaptunk.
1: Voltak ilyen rossz döntések, ha így visszagondolsz utólag, és voltak jók is nyilván?
0: Hát volt.

0: voltak rossz meg jó döntések klubválasztásnál is, mérkőzésben is. Tehát nem mentem ki a kódbuszba, mert én vártam egy évet, hogy kimessek a Ajaccióba, lehet, hogy kiket van nekem is mennem kódbuszba. Csak úgy voltam vele, hogy annyi magyar játékos van már kint, meg nem biztos, hogy nekem ott a helyem.
1: Akkor voltak Mírő utcáik?
0: Mírő utcáik, igen, Vince Ottoék, Feriék, tehát sokan voltam, tehát jó lett volna. Végülis úgy döntöttem, hogy nem.
1: És rólad nem neveztek el szektort még a Vasasnál, ugye?
0: Nem, de nem is fognak már.
1: Nem?
0: Nem, mert megvannak a nagy legendáink előtte. Tehát többen vannak előttem, mint utánam, hogy akikről szektort tudnak elnevezni.
1: Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert hát ha valaki ennyit játszik az NB1-ben és jól teljesít, akkor előbb-utóbb úgyis megkeresik. Neked mikor adatott meg?
0: Hát én a Vasasból lettem felnőtt válogatott. 10-szer léptem pályára, majd meglettem büntetve egy olyan mérkőzés veresége után, ahol keretbe sem voltam, és ezt nem nagyon tudtam elfogadni.
1: Ez mit jelent, hogy meglettél büntetve?
0: Hát kikapott a csapat egy kis csapattól, nevet nem mondok, és pont annyira büntetett meg az MLS, mint amivel pénzzel tartoztak, vagy prémiumba tartoztak nekünk, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Tehát ez egy ilyen bunda meccsnek titulálták, vagy nem értem egészen?
0: Hát nem, kikapt. Na most kikapunk Máltától, San Marinótól, tehát nem néz ki jól, és a teljes válogatott keretet, akinek tartozása, mindenkit megbüntettek. Tehát kollektívan azokat is, akik keretben sem voltak, és nem voltak az utazó keretben sem.
1: Azért valószínűleg akkor ezért volt ez a 10 meccset csak?
0: Egyrészről igen, másrészről meg úgy érzem, hogy voltak akkor jobb formában, még jobb helyen játszó játékosok. Tehát ahogy nézem Magyarországon, nem mindig az alapján kerültek be a játékosok, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy ki hol játszik. Most van egy szabály, iratlan szabály nálunk, hogy NB2-ből nem hívunk be játékos, pedig látjuk, hogy Angliából, 5. osztályból is behívják valakit, ha jól játszik. Tény, hogy az magyar NB2 nem az, de nálunk alapvetően iratlan szabály, hogy NB2-ből nem hívunk be játékosokat.
1: De hát azért voltál a Vasasban, a Fradiban, azért ők jól feküdtek ebben a tekintetben, nem?
0: Persze, de akkor is voltak mindig jobb csapatok akkor. Én nem panaszkodom, sok magyar játékos játszott kint. Örültem, hogy játszhattam a magyar válogatottba. Felvettem a címeres mezt, ez nekem elég tétel.
1: Gólod volt a válogatottban?
0: Egy gólom volt, egyszer játszottam center, többnyire szélén játszottam, meg védőt.
1: Ki ellen volt, és milyen volt ez a gól?
0: Azerbajdzsán kaptam egy paszt, és tízatosan, hogy 20 méterről egy érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
1: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban, vannak emlékezetes góljai. Na, menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
0: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt, Lengyel Feri passzolta be jobbról, rosszul vettem át a labdát, így mögén pörgött, viszont be tudtam ollozni a kijövőkapus fölött. Innentől kezdve ólógóllal nyitottam, egy rossz áltechnikai átvétel után. Az első válogatott gólomat, azt ugye az előbb beszéltük meg, az egyetlen, tehát az jó. Azon kívül sok gól van, most melyik a legsikeresebb? Hát mindig az, amikor nyer az ember, tehát kupadöntőnbe álltam, ott rúgtam a Honvédnak egy gólt, tehát ezek mindig emlékezetesek.
1: És volt olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ha ezt most nem hagyom ki, akkor nyerünk?
0: Hát volt ilyen többször is, tehát csatár vagyok, hibázok. Viszont volt olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, és mégis úgy jöttem le a pályára, hogy megtapsolt a portugál válogatottnak a szurkolótáborra, és olyan érzésem volt, mintha én lettem volna a hazai csapat játékosa, és a győzelemről sétálok le.
1: Na hát akkor menjünk egy kicsit külföld irányába, arról még nem beszéltünk, pedig több helyen is voltál.
0: Hát voltam Korzikán, voltam Skóciában, Cipruson, Csehországban. Mindegyiknek megvan a maga milliója, maga szépsége. Cipruson ott megtanul az ember türelmesnek lenni, meg félváról venni a dolgot, élvezi az életét. A franciáknál egy kicsit a profizmus jött szembe. Skóciából úgy éreztem, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert valakinek van egy jó passza, jó bedobása, azt megtapsolják, tehát ha kirúgja valaki a stadionból, azt is megtapsolják, mert a szándékot akarják. Csehországban meg az élmény volt, hogy két magyar volt a csapatban, és a szurkoló táborunk Ria hungáriázott rendszerint.
1: Kivel voltál ott együtt?
0: Róth Ferivel, az szintén fehérvári nevelésű.
1: De hogy kerültél Csehországba? Azt értem, hogy mondjuk kimész Ciprusra, Franciaországba.
0: Hát úgy kerültem, ugye eleve én Szlávia Prahánál voltam próbajátékon, le is akartak igazolni, majd az akkori menedzsereim valamit nem értettek, vagy nem jól fogtak föl, majd megkeresett Molnár László keresztül egy ügynök, az ügynökséget, hogy kivén ne, ugye László volt Magyarországon is edző, és akkor így kerültem ki a Szlovácskóhoz, kerültünk ki a Szlovácskóhoz, és már rögtön az első meccsen pedig úgy estünk be, egy hét, tehát edzettünk a csapata, és már kezdők voltunk az első mérkőzésünk, a Sparta Praha ellen győztes gólt is szereztem, és mondtam a 70. perc környéken, hogy mester, én elfáradtam, hát nem volt edzőmeccse a lábamba, és mondta, nem baj, maradjál fönn, szenvedjél. De lehoztuk a mérkőzés győzelemmel.
1: Említetted, hogy a pályafutásod elején voltak különböző kisebb sérülések, ez hogy alakult később?
0: Kisebb sérüléseim voltak, sípcsontörés leszámítva. Az volt az egy, amit ki kellett hagynom több mint fél évet, de lekopogom, sok kis sérülés, az beleférhet, kontaktsport, a labdarúgás.
1: Nem tudom, szoktál statisztikákat figyelni, vezetni, visszanézni régi gólokat, hogy hány meccsed volt összesen első osztályban külföldön?
0: Nem szoktam, azt szoktam nézni, hogy most visszanézem magam, és milyen döntéseket hoztam a pályán, ha rögögölcsöt kapok, hogy egyszerűen megoldhattam volna. Volt olyan gól, amire azt hittem, hogy közel vagyok a kapuhoz, közben távolabb voltam, volt, amire azt hittem, az alapon voltam, közben tízeson kívül voltam, tehát voltak nagy góljam, amit én abban a pillanatban vagy másképp emlékeztem, mint valójában megtörtént.
1: Te ilyen ösztönfutbalista voltál egyébként?
0: Bennem volt az ösztönfoci, igen. Tehát grundfocista voltam, mondhatjuk úgy is.
1: És ezt nem próbálták belőled kiölni?
0: Próbálták, de én azért jártam ki focizni, hogy cselezzek és hogy élvezzem. Most az, hogy amit most kimegyek az utánpótlás, és azt látom, de hát passzod le, unalmasak a mérkőzések, majd elvárjuk a játékostól 17-18 évesen, hogy cselezzen, amikor 11 éven keresztül nem eddig a játékos cselezni, akkor én minek menjek ki? Tehát most kimegyek akadémiára, sokszor azzal az álláspontom, inkább elmegyek egy falusi mérkőzésem, ott meg a gyerekek tiszta szívbe fociznak.
1: Azért elég hosszúra nyúlt a pályafutásod.
0: Hát 38 éves koromban vonultam vissza NB2-ből, és 42 évesen játszottam NB3-ba.
1: Ilyen jók az adottságaid, vagy ennyire gyöngült a magyar foci színvonala, hogy még így tudtál játszani, már mozsás meg 42 évesen is?
0: Hát a rutin az megvan, fizikálisan jó állapotban voltam akkor is, bár sokat nem edzettem. Nem mondom azt, hogy romlott volna a színvonal, technikásabbak, gyorsabbak a játékosok, viszont sokan nem tudják, hogy hogy kell helyezkedni kapu előtt, hova kell érkezni, hova jöhet a labda, tehát alapvető dolgokat nem tudnak sokszor a mai fiatalok.
1: Különböző edzőkkel dolgoztál, és aztán te is edző lettél. Mit tudtál ebből hasznosítani?
0: Hát, amit tudtam, a legtöbb játékosnak átadtam. Én nem fogadtam el a kényelmes focit, tehát nyerhettünk, de ha félváról vettük, én az nekem nem volt megfelelő, tehát minden áron be kellett darálni az ellenfelet. Hál' Isten, azt mondom, hogy 2004-es, 2001-es korosztályomból sok játékosom elkerült NB1-ben, van, aki külföldre is, örülök neki.
1: Ez a Videótomból?
0: Videótomból, igen, tehát most kezdhetjük a Dalától, a Baboson keresztül, Szabó Bálint, tehát voltak játékosok. Majd felajánlották nekem a U16-os lánycsapat edzői posztját, és azt visszautasítottam, mert nem tartom magamnak készen, vagy olyan lelki állapotúnak, hogy lányokat ott nyugodtan tudjak edzeni, kicsit temperamentumosabb edző vagyok.
1: De most nem edzőként dolgozol, hanem menedzserként.
0: Igen, játékos ügynök vagyok már egy jó pár éve, FIFA licences, és mondhatjuk azt, hogy a saját magam főnöke.
1: És sikerül külföldre vinni játékosokat, vagy onnan hozol inkább, milyen osztályban mozogsz?
0: Jobban szeretem a magyar fiatalokat kivinni, ugye kivittük a Szalai Attilát Ciprusra, aki Fenerbahçére, Sön Szabit Amerikába, Szalai Attilát Svájcba, így Dénes Villit is kivittük Belgiumba, van Törökországban is játékosunk, tehát Amerikától Kínáig mindenhol.
1: Eladhatóak a magyar játékosok?
0: Újra van egy trend, hogy eladhatóak, a reális értéken tudjuk őket értékesíteni.
1: És ezt a játékosok elfogadják? Mármint ezt a reális értéket?
0: A játékosok elfogadják, a klubokkal voltak eddig nehézségeink. Most meglátjuk, hogy a későbbi tisztet a kivételnek. Voltak a klubok, akivel első blikre meg lehetett egyezni, voltak klubok, akiket teljesen megértettem a piaci alapokon való működés véget, hogy még több pénzt szerettek volna kapni, hát most meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul.
1: Kedves hallgatók, Szovomi Tomás volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Balázs.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 6 óra 3 perc, ma reggel július 6-át üljük, igen, pontosan 6 óra 4 perc, köszönjük mindenkit, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sport reggel, és ha benne, akkor pedig legyen benne Feri is velünk. Szia Feri, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, és itt van Harsányi Levi a vezérpulton.
1: Tulajdonképpen üdén frissen vagyunk, ugye késői meccseket, hajnali meccseket, még az idei, a mostanit még nem néztük, ugye ezt ne is leplezd le, nem néztem meg az angol meccs eredményét, de éppen ezért, vagy nem ezért, beszéljünk az elmúlt napok, szerintem tényleg lenyűgöző, és ugyanakkor nagyon, igencsak véleményes mérkőzéseiről, ami a labdarúgó világbajnokságot illeti. Itt van velünk Szőlősi Gyuri, és vele fogjuk értelmezni, meg elemezni a meccseket. Jó reggelt, szia Gyuri!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát
3: jó
1: reggelt. Egyrészt ilyen ideje korán köszönjük, hogy itt vagy velünk. Gyuri, egyszerűen szerintem dömping van, az tény, amikor tőlem kérdezték itt a napokban, hogy akkor melyik meccset nézett, mert nem is nagyon tudtam, de azért lassan-lassan szűkül a mezőny, és hát és nagy kalpok hullanak, és nagyon látványos, sőt, nagyon szerintem durva, és nagyon furcsa meccsek is vannak, talán minden igaz a labdarúgó világbajnokságra, és vannak érdekes döntések is, például ugye az amerikai csapat javára, hogy visszavontak egy kiállítást, szóval van itt minden. Hogy láttad az elmúlt napok történéseit?
3: Igen, hát először is mindig beszéltünk a házigazdáktól, hogy milyen jó tesz a VB-nek, hogy menetelnek, hát most Mexiko és Kanada menetelésének vége lett. És hát közben azok után, hogy már korábban elérzett és korábbi világbajnok Németország, és a Uruguayról nem is beszélve. Most elveszítettük Brazíliát, ami mindig egy mondjuk úgy hasonlóan a németek kieséséhez, hogy az ötszörös és négyszeres világbajnokról beszélünk. Mindig egy fontos mérföldkő, egy nagy dráma, egy nagy esemény. Most is sokat fognak még erről beszélni, Neymar már bejelentette a visszavonulását. Ancelotti sok korábbi állomás helyével szemben itt nem tudott csodát tenni, és hát biztos, hogy ez a braziloknak, blamának számít, kiesni a norvégok ellen a nyolcad döntőben, még akkor is, hogyha egyébként ennek a világbajnokságnak a globális szuperkedvence az Norvégia, amelyiknek a menetelése már így is történelmi, ahogy a braziloknak ez a egyik legrosszabb szereplés a történelmükben.
1: Igen, azért nekik az egy 8 közé kellene.
3: Az eddigi legjobb.
1: Igen, volt egyszer így egy EB, amikor az olaszok találkoztak a németekkel, és a németek addig minden meccsen csodálatos játszottak, olaszok meg sehol, és azon a meccsen pont megfordult a helyzet. De hogy látod, mert azért itt nagyon komoly csapatok, többszörös világbajnok csapatok esnek ki, én valahogy nem látom bennük, vagy nem éreztem a tüzet. Lehet ez sok meccs, vagy nem tudom, mindenre lehet fogni, de hát azért nem hiszem.
3: Igen, de közben meg a sztárok villognak, tehát itt Holland is, amit csinál, az elképesztő, tehát nem túlzás itt most az ő esetében, amikor azt mondják, hogy ő verte meg Brazíliát, vagy ő ejtette ki Brazíliát, ami persze így nem igaz, hiszen mindig az egész csapatra szükség van, de a norvégoknál pont meg van, meg volt ez, hogy megvan az egy-két helyzete, amit ő elképesztő hatékonysággal értékesít, ahhoz persze az egész csapatnak megfeszített erővel kell harcolni, hogy az meg legyen, meg védekezni, meg minden, de van egy ilyen extra képességű góllövő emberük, és ezt nagyon jól ki tudják használni, pont El Papista mondta pont itt Sportrádióban valamelyik reggel, hogy a brazilok így szoktak kiesni, és ő még a meccs előtt mondta, amikor egy szervezett európai csapat találkoztak, több ilyen volt a közelmúltban, vagy nem a közelmúltban, a korábbi VB-ken. Úgyhogy ez hihetetlen, hát persze nekem mindenről a magyar vonatkozás jut eszembe, arról is, hogy a norvégok valahogy még soha nem kaptak ki a braziloktól, szóval ez volt az ötödik meccsük, és most már 3 győzelem, 2 döntetlen a mérlegük. Ugye nagyon sokáig nekünk is hasonló volt, illetve azt a mai napig elmondhatjuk, ugyanúgy, ahogy a norvégok, akik VB-n azt hiszem 2-szer találkoztak a brazilokkal, mind a 2-szer nyertek, VB-n mi is 2-szer találkoztunk a brazilokkal, és mind a kétszer nyertünk, 54-ben és 66-ban, 4-2-re és 3-1-re. Ráadásul egy másik magyar vonatkozást is megemlítenék, mert látom az óriási felháborodást az amerikai futballistával kapcsolatos fegyelmi döntés miatt, ami valóban teljességgel szokatlan, hogy valakit kiállítanak, és az a bizonyos automatikus egymeccses eltiltás sincs az ő esetében.
1: Hogy indokolták?
3: Amit tényleg 100-ból 99 esetben van, de pont itt volt sportrádiós kollégánk, a Szabó Szilárddal üzengetünk a közösségi felületen egymásnak. Ő azt írta, hogy Garincsának is volt egy ilyen esete, illetve hát Bozsiknak volt egy ilyen esete 54-ben.
2: Így van.
3: Kiállították a brazilok ellen. Ott is eszembe jutott a történelmi párhuzam, amikor a meccs végén elveszítették a fejüket a brazilok, és elkezdtek lögdösödni, meg kiabálni a norvégokkal. Szerencsére most sikerült elejét venni a csetepaténak, de 54-ben ez nem így volt. Óriási bunyó volt, ami a pályán kezdődött, és az öltöző folyosón folytatódott, és majdnem minden magyar játékos részt vett benne. És hát pont ezt, meg az ott szerzett sérülések miatt érzett szimpátiát vagy együttérzést használta a Fölsebes Gusztáv. Nem tudjuk, minden úgy történt-e, ahogy az ő visszaemlékezéseiben szerepel, de ő azt mondja, hogy ő maga is bekötött fejjel érkezett a fegyelmi tárgyalásra, ami az ő leírása szerint kamu volt, és csak azt a célt szolgálta, hogy megessen a szíve a fegyelmi bizottság tagjainak a magyar küldöttségem. És végül pedig akkor is általános volt a minimum egy meccses eltiltás, de végül valahogy sikerült megdomálni a fegyelmi bizottságot, hogy ne tiltsák el Bozsikot. Jött egy páros kiállítás volt, és hát az egész meccs elég durva volt, és nem tudjuk persze pontosan rekonstruálni, de valószínűsíthető, hogy Bozsik is jogosan kapta azt a pirosat, és aztán valami olyan fura megoldás született, hogy egyikőjüket sem tiltották el, Santost sem, Bozsikot sem, csak hát a brazilok kiestek az ő esetükben, ennek különösebb jelentősége nem volt. Bozsikra pedig óriási szükség volt, hiszen a csapatkapitányunk Puskás hiányzott, úgy jött az Uruguay elleni elődöntő, Bozsik volt egyébként a helyettese csapatkapitányként, amíg ő is kiesett volna, akkor nagyon nagy bajba lettünk volna. Erről kevesebbszer beszélünk, mint a sorozatos balszerencséről, ami aztán a döntőben, meg a döntő kapcsán sújtott bennünket. Szóval a címvédő ellen úgy játszhattuk az elődöntőt, hála Istennek, meg a fegyelmi bizottságnak, meg Sebes Gusztávék sportdiplomáciai erőfeszítéseinek, hogy Bozsikot sikerült megmenteni az eltiltástól. Persze nem volt ekkora globális figyelem, meg ennyi poszt, meg komment, de az akkor is egy sportdiplomáciai bravúrnak számított, mondjuk így.
2: Ezzel a brazil válogatottal kapcsolatban sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon Ancelotti fogta vissza ezt a brazil válogatottat és túlságosan olaszossá próbálta tenni, vagy egész egyszerűen nem volt bennük több támadó potenciában, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes szakmai kérdés. Te hogy látod?
3: Igen, valóban az, és szó is esett itt, most már nem is tudom, a rádió első félidőt rádióba hallgattam, sportrádióban a második félidőt a Emlék Sport közvetítésében néztem, szóval, hogy teljesen fura volt egy brazil csapattól ezt a futballt játszani, hogy nem ők birtokolták sokkal többet a labdát, és domináltak. Hát erről fognak most majd hetekig, hónapokig vitatkozni. Biztos, hogy a brazil úgynevezett sportközvélemény most megőrül ettől a dologtól. Az is lehet, hogy nincsenek olyan képességű játékosok, mint amilyenekhez hozzászoktunk. Ez fura brazili esetében kimondani, de aztán Vukovics Laci volt a szakértőt a tegnapi közvetítésben, és többször olyan technikai hibákról beszélt a brazil csapatnál, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, meg arról, hogy azok az elképesztően nagy egyéniségek, akik korábban megnyerték a meccseket, mondották a gólokat, azok most nincsenek. Vinicius feltétlenül világklasszis, de ezzel együtt is vannak bőven problémája a braziloknak. Meg hát ez egy nagyon érdekes jelenség, és az lesz a folytatásban is, hogy lehet-e Hollandot semlegesíteni, hogy milyen típusú játékkal lehet, milyen típusú játékosokkal lehet, egyáltalán lehetséges-e, mert most tényleg úgy néz ki, hogy egy olyan góllövő gép, akit szinte lehetetlen megállítani. Tehát például a fejesénél hiába volt a védője teljesen jó pozícióban, közvetlenül mellette, szószoros értelmében lepattant róla, semmi esélye nem volt ellene.
1: És mindezt és te... úgy... Igen?
3: Igen.
1: Nem, és mindezt te szabályosan, tehát ilyen szempontból, tehát kétségben fél hozzá. És ha már itt tartunk, hogy szabályosság vagy nem szabályosság, akkor nekem ugye a Paraguay francia meccs volt, ami egyszerűen olyan szinten, hogy mondjam, kihozta belőlem az állatot a szó jó értelmében, hogy ezt valahogy nem tudtam se szó nélkül tűrni, nézni, hogy bőd, rég láttam ilyen alattomos és szabálytalan csapatot és mérkőzést, és azért, ha már itt akkor bíráskodást is említsük meg, hogy szerintem azért ehhez asszisztált a bíró, mert én azt gondolom, hogy nem is egytán több kiállítás is simán lehetett volna. Hogy láttad? Egyáltalán láttad ezt?
3: Igen, igen, itt is óriási a globális felháborodás. Az üzbég játékvezető ezt megengedte. Én Paraguayt nem hibáztatnám, hiszen életük meccsét játszották a korábbi világbajnok, a mostani VB nagy esélyese ellen, korábban kiejtették a németeket. Az, hogy ők mindent megpróbálnak a sportszerűség határain, és még adott esetben azon túl is, azért nem feltétlenül lehet szemlehányást tenni nekik. Erről meg Mező Gábornak volt egy érdekes posztja. Az, hogy az üzbég játékvezető ezt engedi, nem veszi elejét, és nem védi mondjuk a sztárokat, meg egyáltalán nem veszi elő a lapokat olyankor, amikor ennek visszatartó hatása lehetne, az mindenképpen probléma, és hát főleg az probléma, amikor ennyire uniformizált minden, és szituációk százait elemzik a játékvezetők felkészülési táboraiban, hogy hogyan lehet ennyire az egységes megítéléstől eltérő bízáskodási gyakorlat ilyen magas szinten egy világbajnoki nyolcad döntőben, vagy nem lenne ott a helye ennek a játékvezetőnek, vagy nem tudom, hogy mi a megoldás, mert még most is lehet, hogy a sportdiplomácia néha felülírja a szakmai szempontokat, és nem a legeslegjobb bírók vannak ott a VB-n. Ez mindig egy probléma volt, mert hát persze azok a játékvezetők, akik hétről hétre a legnagyobb sztároknak vezetnek Európában, talán ők azok, akik ezt a fajta nyomást is a legjobban bírják, és lehet persze más kontinensből származó játékvezető, akinek kívül tehetséges van is, de azért ahhoz, hogy el is fogadják őt a sztárok, meg úgy is vezessen, ami mindenki megelégedésére szolgál, az nem olyan egyszerű, és most úgy látom, azt a gyakorlatot követte a FIFA bíróküldő bizottsága, ha létezik még ilyen, azok, akik a bíróküldésről döntenek, hogy mindig olyan játékvezető vezette a meccseket, akinek a földrészéről egyik csapat sem való, amelyiknek vezetett, tehát próbáltak ilyen értelemben olyan semleges játékvezetőket küldeni, talán egy kivétel volt, ahol két európai csapatmeccsét európai játékvezető vezette. Ezért van az, hogy Kovács István is, nem tudom én, Tunézia, Japán, meg Argentina, nem is tudom, kivel játszottak, egy Európán kívüli csapattal, tehát ilyen meccsek jutottak neki, ahol nem voltak európaiak. Most már itt a végén talán felülírja ezt a szempontot, az, hogy jó játékvezetőknek kell adni a meccset, ugye reméljük, hogy Kovácsnak lesz még legalább egy meccse, van olyan bíró, aki már négyet vezetett, ő még kettőt, és azt hiszem, hogy tán 7-én derül ki, hogy ki megy, ki marad. Hát lesznek még viták, tehát hiába van minden egységesítve, hiába figyel mindent a VAR, lám így is bírói tévedésekről, meg szemléletbeli problémákról beszél az egész világ.
1: Hogy látod, a csapatok VB-jéhez, vagy esetleg az egyéni megvillanások, meg sztárok, mert ugye már itt sok gól esik, az tény, de hogy azért megosztva ezt viszonylag kevés ember lövi. Gondolk itt a 7 gólos Messire, Bápira, Holland, most Kén is, Dembele is, szóval egyes emberek lőnek sok gólt, és ugyanakkor meg persze nyilván a csapat érdeme minden, de hogy nagyon egy-egy játékoson múlik a siker.
3: Igen, szerintem visszatért az a régi világ, amikor lehetett tudni, hogy ki az az egyes csapatokban, aki az igazán nagy név, aki képes mérkőzést befolyásoló villanásokra, mérkőzést eldöntő gólokra. És ez nekem tetszik, mert sokat panaszkodtunk korábban, hogy nincsenek egyéniségek, hogy minden olyan egységes, szürke. Hát azért most Holland, amit csinál, Messi, amit csinál, valóban Mbappé, Kane, aki most éppen Puskás gólrekordját, válogatott gólrekordját döntötte meg. Sorra dőlnek a rekordok, ugye talán ketten is beérték és megelőzték Miroslav Klózét ezen a VB-n, a összes VB gól tekintve, ha jól mondom, akkor Mbappé és Messi. És még nincs vége. Úgyhogy az nagyszerű dolog, hogy amikor úgy ül le a szurkoló, meg úgy ülnek le a gyerekek, akik éppen most fertőződnek meg a futballal a tévé elő, hogy XY a kedvencük, és utána XY extra teljesítmény nyújtva gólokat rúg, például ahogy Holland 2 góljával hazaküldi Brazíliát, szó szerint, meg ahogy Messi egészen elképesztő módon szintén minden meccsen gólt rúg. Holland most már is tudom, 10-valahány meccs óta mindig gólt szerzett. Kénnek a tehát ahogy Holland 2 gólja kellett, és az egy személyes teljesítménye Brazília gyűjtéséhez, úgy kellett Harry Kane Gána ellen a fejesével és a lövésével, és mind a kettő, ha megnézitek, párhuzamba lett állítva, egy fejes, egy lövés a 16-os környékéről. Fantasztikus, igazi középcsatár teljesítmény. Arról is nagyon sokat panaszkodtunk az elmúlt években, hogy ez a típusú középcsatár hiányzik. Hát most hála Istennek töményen kapjuk, és még Ronaldót se írjuk le, aki szintén egyenes kieséses szakaszban életében most először szerzett gólt, és még mindig versenyben van. Hát minden körülmények között dráma lesz a portugál-spanyol összecsapás, mert az egyik nagy kedvenc csapat, és velük együtt nagy kedvenc játékosok mindenképpen távozni fognak a VB-ről. Most a mai Nemzeti Sport címlapján a generációk csatájaként rangozta be El Papp István szerkesztő. Már azt is tudjuk, hogy Ronaldónak az utolsó meccse, tehát több ilyen meccset láttunk, ahol lehetett tudni, hogy ha az adott csapat kiesik, akkor X vagy Y szupersztár pályafutásának, válogatott pályafutásának a végét jelenti. Így volt Luka Modric esetében, Horvátország kiesésekor, éppen Portugália ellen, ahol a 2.40 fölötti egykori Real Madrid szupersztár fogott kezet a kezdőkörben, Cristiano Ronaldo és Modric. Így volt most Neymar esetében, vagy így lett Neymar esetében, aki visszavonult, és tegnap óta tudjuk, hogy Ronaldo esetében is így van, ha a portugálok kiesnek, akkor Ronaldo VB pályafutásának, azt nem mondta még ki, hogy a válogatottságtól visszavonult, annyit mondott ki, hogy ez az utolsó világbajnoksága.
2: Egykori kitűnő válogatott kapusunk, a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fülöp Márton emléktornáján vettél részt. Milyen élményekkel és milyen meghatottsággal zártuk ezt a tornát? Mesélj erről, kérlek.
3: Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés, amit drága emlékű Marci szülei nagyon jól kitaláltak, és nagyon tiszteltre méltó módon évről évre követnek, hogy megrendezik a kapustábort, ami szakmailag egy különleges lehetőség fiatal kapusoknak, klasszis válogatott kapusoktól tanulni, intenzíven együtt készülni és tanulni ennek a, úgy szoktuk mondani, a focin belül egyéni sportágnak, kapuslétnek a csinyát, bínyát. Tehát ez szakmailag is egy nagyon értékes és tartalmas egy hét, azt hiszem, Balatonfüreden, Balatonarácson, amikor a legtehetségesebb fiatal kapusokat összegyűjtik, és Fülöp Márton és a szülei iránti tiszteletből Király Gábor, Babocsi András, most hogy két nevet mondjak, de hosszan lehetne sorolni azoknak a kapusoknak, a válogatott kapusoknak a nevét, akik az elmúlt években foglalkoztak a gyerekekkel ezekben a táborokban. Somogyi Zsolt kollégánk most is ott volt több napig, és beszámolt róla a Nemzeti Sportban, és aztán a záró eseménye ennek a hétnek, mindig egy szombati ilyen mondjuk foci gálának, vagy barátságos kispályás tornának, balatonfüredi füves futballpályára, mert körülmények között általában nagy hőségben, mert mindig júliusban van ez, általában azt hiszem négy öreg fiúk csapat méri össze a tudását. Az egyik azt a megindító nevet viseli, hogy Fülöp Marci barátai, és egészen elképesztő válogatott játékosok sora, egészen elképesztő névsor jött össze most is, Juhász Roland, Piskin Tamás, Németh Krisztián, Babocsi András, Baskó Tamás, Fecesin és a többiek. Ott volt Kenesély Krisztián is, szóval tényleg fantasztikus csapat, hát ebben sikerült bepofátlankodnom egyébként a két meccs erejéig, ami nagyon nagy élmény volt természetesen, de mondjuk a balatonfüredi öreg fiúkat is olyan válogatott játékos erősítettem, mint Stiver Zoltán. Ott volt az újságíró csapat is, és ott volt a színész válogatott, ahonnan csak két nevet mondanék, Varga Miklósét, aki büntetőből gólt szerzett, és Puskás Petiét, úgyhogy egy Puskás is volt a pályán, és hát itt mindig a játékvezetők is volt klasszisok, mert Arany Tamás az egyik, volt az egyik, a másik egy helyi játékvezető legenda, Mező Béla, aki még Kúl Sándor egyik legendás csapatának a tagja volt partjelzőként, és egyébként évtizedekig dolgozott az Annabella Hotelben étteremfőnökként Balatonfüreden.
1: Hát akkor helyi erő.
3: Így van, ők ketten vezették a meccseket, ez mindig egy nagyon jó hangulatú dolog, és hát az eredményhirdetés most is úgy nézett ki, hogy Fülöp Feri hozott egy zsák aranyérmet, és azt mondta, hogy négyes volt verseny alakult ki az idén, és mindenki győztes.
1: Igen, szerintem az ilyen eseményeknek abszolút méltó helye van a labdarúgásban, mert azt az élményt, azt az élmény alapú jelenlétet erősíti, amire szerintem mostanság a felgyorsult világunkban nagyon-nagyon szükség lenne. A végére még egy gondolat csak, Gyuri, na most aztán ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lehet a VB végkimenetele, csak hogy zárjuk ezzel a beszélgetést. Most, hogy látod az esélyeket, nagyon nagy csapatok estek ki, nagy kapok hullottak, de még mindig vannak nagyok. Ki lehet a végső befutó most? Hogy érzed?
3: Hát igen, az én favoritom Brazília sajnos elbúcsúzott, de már sokan a hozzáértők mondták a VB előtt, hogy ez a brazil csapat nem az a brazil csapat, tehát én csak Carlo Ancelotti varázsereje miatt helyeztem beléjük extra bizalmat, de tulajdonképpen a helyzet most is az, hogy a szuper favoritok, mondjuk Franciaország és Spanyolország továbbra is ott van, és továbbra is esélyesnek számít. És mondjuk a németek, akik közvetlenül ott voltak mellettük, mögöttük a VB előtti esélyletolgatásokban, ők elszálltak, de az angolok, akik hasonló státuszt foglaltak el, ők viszont nagyszerűen menetelnek, egy német edzővel egyébként.
1: Úgyhogy
3: én ezt ki nyeri a VB-t, az a kérdés?
1: Hát igen, most, hogy azért most már nagy esélyesek is kiestek, még azért vannak persze bőven, de még mindig azért sok szereplős lehet a végjáték.
3: Hát attól tartok, hogy menetelünk az újabb francia VB cím felé.
1: Oké, hát akkor majd ezt nézzük meg látjuk szerintem, hiszen vannak még meccsek bőven. Köszönjük szépen, Gyuri, a beszélgetést, további szép napot és szép hetet kívánunk neked. Köszönjük. Köszönjük szépen, Szörsi Györgyel beszélgettünk. Nyilván a labdarúgó VB-vel kiemelten ez a téma most is és mindenhol, mi pedig hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk, hiszen fél hét lesz 2 perc múlva.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: NATO csúcs kezdődik Törökországban, kritikus vízszinten a Tisza. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és a holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írta közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához, az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállító egységekre volt szükség. A kiemelt acélépítményt a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül. Soha nem volt ennyire alacsony a vízállás a Tiszán, Szolnoknál. Az esőhiány az agyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon.

0: Játszd újra Sam című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők. Jövő hétfőn pedig az Orlai produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg X című darabját Dömötör András rendezésében.
1: Közlekedés.
0: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten az Alkotás utcában, kifelé a Királyhágó utca előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 között. A labdarúgó VB-n köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Hatalmas küzdelmet hozott Mexikóvárosban a Mexikó-Anglia 8-at döntő a labdarúgó VB-n. A vihar miatt egy órás késéssel kezdődött a találkozó. A mérkőzés kommentátora Olasz Gergő tudósítása következik.
3: Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek. Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpasszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte, szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető durvaság miatt, emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra 2 gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint 1 gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat, saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
2: Mexikó egyébként a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok ugyanis 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyeddöntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Erling Haaland 3. mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
4: Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúra

0: Ránkban büszkék vagyunk a címeles mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirálódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
1: Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a találkozó előtt elmondta, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága, ami neki a hatodik. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia találkozóval zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az éről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. Iszak del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, a sárga trikót pedig megtartotta a dán Jonas Vingegaard. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Benne Ferenc. A következő percekben, kedves hallgatóink, Frankl Andrással beszélgetett a kollégánk a szilvesztoni nagydíjról, és magáról, a pályáról.
5: Hát ez az a kérdés, kérlek szépen, amire az égvilágon senki nem tud válaszolni. Elsősorban nem a pályaigazgató, mert hogy a pályaigazgató miért hagyta ezt a biztonsági autót menni körbe-körbe Karibára, mikor semmi szükség nem volt rá. Ez lehetett volna az év legizgalmasabb versenye. Egészen csodálatos lett volna az utolsó kör, mert ott voltak öten egymás hegyén hátán, és olyan drámai lett volna az utolsó két kör, hogy azt nem tudom neked elmondani. És sajnos, ez mindig van, tudod, manapság, hogy a biztonság, és ilyen biztonság, és olyan biztonság, már rég elvitték a Verstappen autóját, szerintem, és a nézők szerint semmi oka nem volt arra, hogy legalább az utolsó kört ne engedje meg, már csak azért is, mert ki volt írva a televízióra, hogy jön be a biztonsági autó. És mindenki várta, mert ez valóban kivételesen egy óriási dráma lett volna. És kérlek szépen előtte. Hát szóval ez van. Egy-két másik érdekesség is volt azért, mert Leclerc például nem nyert másfél-két éve, úgyhogy neki ez nagyon-nagyon jó volt. Kis Antonelli, egyem a drága lelkét, ebből a tönkrement autóval ment tovább, és azt mondja, igenis szerzek egy-két pontot. Na most ez az a fajta Ayrton Senna-szerű rámenés, ez az akarat, amitől szerintem ő valószínűleg világbajnok lesz.
6: Ha már Leclerc és megnyerte a futamot egy kicsit a Ferrariról, mert Hamilton pedig a harmadik helyen zárt, gondolom én, hogy nem feltétlenül arra voltak a szurkolók is felkészülve, hogy majd a Ferrari, az elmúlt évekről akarok leginkább rávilágítani, hogy ennyire jó autója van most az olasz istállónak.
5: ott voltam a gyárban, kérlek szépen, 10 nappal ezelőtt, és egy hosszú-hosszú interjút csináltam a polgármesterrel. És a polgármesternek az a feladata, hogy ő, a Ferrari fölhívja őt, hogy legyen kész, ő fölhívja a papot, hogy a pap legyen kész, és ha kockás zászló jön, és egy Ferrari pilóta nyer, akkor már is már megszólalnak a harangok. És az egész kisváros összesen 17 ezeren vannak ebben a maradóban, utcát ellepik, és mindenki együtt ünnepel. Szóval ez egy egészen különleges érzés, mert ez a kis Maranello, meg a Ferrari, az szinte ugyanaz. Szóval olyan ember, aki nem dolgozik, vagy a gyárban, vagy a felesége, vagy a fia, olyan nincs. És ez egy ilyen teljes csapat, összetartás, hangulat, amit nagyon nagy, ez ott kell lenni, ezt értékelni kell. Én ott voltam az előző Hamilton versenyén, és ott is, hát szóval csodálatos a hangulat. Az történt, hogy tavaly egyrészt a Lewisnek volt egy kis baja a nyakával, amit nem mondott meg senkire. Az most már rendben van. A másik, hogy nagyon rosszul jött ki az ő súgó emberével, mert mindenkinek van egy ilyen súgó emberem, hogy gyere be a boxba, csináld ezt, csináld azt, csináld amazt, és ezek az emberek fantasztikusan fontosak. És ilyen volt a Lewisnak a Mercedesnél a Bono, a Bonington, aki nem ment vele a Ferrarihoz, hanem ott maradt a Mercedesnél, és most dolgozik Kimi Antonellival. Idén a Ferrari, hál' Istennek, talált egy olyan embert, a súgó embert, akivel a Lewis tud kommunikálni. Tehát a kommunikáció jó, az autó jó, a Hamilton ismét megtátosult, és ahogy múlt héten is mondtam egyik kollégánknak a Kuniba, hogy a lelki világa is, hadd mondjam azt, hogy a szerelmi világa, és most egyenesben van, a mama szereti, ez a hölgy szereti, az egész világ szereti, és ez megmutatkozik, mert plusz az autó is jó. Hát szóval erre mondja azt az angol, hogy it's a total package. És ez nagyon-nagyon jó a sportnak. Nagyon-nagyon jó a sportnak, kérlek szépen. Az, hogy ő ott volt Silverstone-ba, az legalább 50 ezer embert jelentett, és tudomásom szerint Silverstone-ban idén egy világrekordot állítottak föl, 564 ezer ember. Forró hőségbe nem volt eső, annak ellenére, hogy Anglia nagyon meleg volt, ott voltak, rég boldogok voltak a britek természetesen, mert a Ferrarit szeretik. Ferrarit szeretik, a Russellt szeretik, a Leclerc-et is szeretik, szóval nem volt bubus, nem volt ki nem szeretni, értem, mondjuk a Verstappent nem szeretik. Nem lett volna nagy boldogság, ha Max nyer. Az, hogy kipördült, én nem hiszem, hogy az ő hibája volt, mert négyszeres világbajnokok egy könnyű kanyarban nem szoktak kimenni. Tehát ott valami leblokkolt szerintem a hátsó tengelyel, és ezért pörgötti. De az ilyesmi előfordul. Olyan mindenki meg volt róla győződve, hogy Kimi zsinórba nyeri, és Kimi utol is érte volna Leclerc a végén. De mit hoz a sor? Lerobbant az autója. De hát ez a szép az autóversenyben, hogy nem lehet megjósolni előre, hogy ott tuti biztos, hogy XY-on nyer. Nem. Hát szóval ez van, kérlek szépen most a belga verseny lesz, magyar verseny lesz, és hál' Istennek a Mercedes nem szágúdott el, tehát lőtávolságom belül van a Ferrarinak, ami nagyon érdekes, az viszont az, hogy a McLaren, akik tavaly valóban vagy az egyik nyert, vagy a másik nyert, és a Zac Brown, a főnök, az olyan beképzeltett a végére, hogy esküszöm, beleszűrök, hogy tűt, kipuffant volna, mint egy luftballon. És mit hoz a sors? Idén örülnek, ha bejönnek negyediknek, vagy ötödiknek. Szóval a szerencse forgandó, és ez nekünk szurkolóknak nagyon-nagyon jó.
6: Még egy valami, azért a brit nagydíjról, mert 5 brit versenyző volt a hétvége folyamán, és a második, harmadik, negyedik helyen is brit versenyző végzett. Silverstone mit jelent a briteknek? Zárójelben ugye a Wimbledoni teniszbajnokság meg jelenleg is zajlik, úgyhogy ha már 564 000 néző, akkor még lehet, hogy ott Wimbledonban is voltak egy páran, szóval jó most angolnak, britnek lenni, ma egyébként a futballválogatott is majd játszani fog, hát magyar idő szerint egy éjfél után.
5: Igen. Ez, ami ott történik, ha egy pillanatra beszélhetek a fociról, amit a mexikaiak produkálnak, az teljesen felháborító, mondjuk üvöltenek a szálloda előtt, hogy az angol játékosoknak ne legyen semmi pihenni valójuk. Szóval ez fúj. Hát szóval nem akarok semmit csúnyát mondani élő adásban, de ilyet nem illik csinálni. Azt hiszem az angoloknak nagyon-nagyon nehéz lesz, mert fönn van nagyon magasan, és hát a hangulat sem nagyon kedvez nekik. De említetted Wimbledon, hát ez az, hogy éppen most beszéltem, hogy mit fogok augusztusban csinálni. Mert a Forma 1 nem lesz, Wimbledon nem lesz, a focinak vége lesz. Hát szóval azt hiszem, hogy az egész világ elmegy füvet vágni, ha csak nem a 26. emeleten lakik. És ezt komolyan mondom, nem viccelek. Éppen most beszéltem párommal, hogy fogalmam sincs róla, mert egy akkora ilyen zuhanó repülésben lesz az ember, mert ha Djokovicit szeretik, mondom én, nagyon szeretjük a Djokót. Jaj, egyet hadd meséljek el az órákról. Az összes menő, nem tudom észreveszed, de a Forma 1-ben is, és a teniszben is. Az az első dolog, hogy villogtassák az órájukat. Ha megnézed, a Leclercnek már föl volt csavarva, a bal karját, hogy pontosan lehetett látni, hogy milyen órája van. Ugyanezt csinálta a Russell, ugyanezt csinálta a Hamilton, és ugyanezt csinálta a Sabalenka Wimbledonba. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az óragyárak, nevet nem mondok, csinálnak szerződéseket, és ez benne van a szerződésben, hogy abban a másodpercben, amikor fel tudják mutatni, abban a másodpercben meg kell csinálni. Ez egy érdekes dolog.
6: Silverstone-i emlékek?
5: Igen, hát akkor elmesélném azt, hogy hát nem titok, hogy én, ha bár nagyon fiatal vagyok, és még fiatalabbnak érzem magam, én 56-ban ott voltam. Úgyhogy nekem az, hogy forradalom, az a véremben van. És mert ez valaki azt hiszi, hogy teljesen buta vagyok, vagy lehet, hogy az vagyok. Kérlek szépen, 1976-ban, pont 50 évvel ezelőtt volt egy csata a Niki Lauda és a James Hunt között. Elindult a brit nagydíj, és az első kanyarban volt egy összeütközés. A Hunt egy kicsit benne volt, de ebben együtt visszakoszogott a depóba, hogy a paddockba, hogy megjavítsák az autót. De állítólag nem a pályán jött körbe, hanem átvágott a füvön. Na erre a Royal Automobile Club, amelyik rendezte a versenyt, azt mondta, hát akkor őt most kizárjuk. Én meg úgy éreztem, hogy ezt 80 000 emberrel nem lehet megtenni. Szóra-szóra így igaz. Mondom a szerelőknek, mi újság, azt mondták, szükségünk van még 5 percre, hogy megjavítsuk a Hunt autóját. Átsiltáltam a pályám, volt akkreditációm, és azt mondták ott a nézők, na, mi újság. Hát mondom, szükség lenne egy kis kiabálásra, azt kellene kiabálni, hogy we want James. És kérlek szépen, elkezdtek kiabálni, és mikor 80 000 ember kiabál, hogy we want James, akkor megijedtek a rendezők, és félték, hogy összetörik a berendezést, ez Brands Hatchben volt, és úgy döntötték, hogy oké, hát akkor elindul. És erre nagyon büszke vagyok, ugyanis a James elindult, ha nem tévedek, az első vagy második kockából. Niki Laudát leelőste, erről is van egy fényképem, a végén megnyerte, ott volt a dobogón, feltartotta a serleget, ugyanúgy, mint most Leclerc, pontosan úgy az helyzet. 80 000 brit boldogan hazament, és másnap reggel diszkvalifikálták. De annak már semmi jelentősége nem volt, mert 80 000-en látták, nyert, láttak, lőttek, győztek. Szóval erre nagyon büszke vagyok. És persze az automobilbukus föl volt háborodva, hogy jaj, sokinges, rémes és borzasztó. És én bevallom őszintén, hogy én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert 80 ezer embernek azt tudtam nyújtani, amit a klub el akart, mert a klub szervezte a versenyt. El akarták tőlük venni. Ne vegyék el. Szóval erre valóban nagyon büszke vagyok. És még van egy másik dolog, ahhoz fénykép kellene. Mikor 1973-ban Jody Scheckter vezetett, megperdült, lerepült a szárny, az a nagy szárny, amely a végén volt. Rá volt írva, hogy Yardley, ez egy ilyen valamilyen parfümgyár. És egy hajszál hiány levette a James Hunt fejét, hál' Istennek, nem? 17 autó esett ki. És senki másnak nincs meg ez a fényképe, csak nekem.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Franklin Andrást hallották a brit nagydíjról, a Silverstone-i pályáról.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, hello drága hallgatók, 2 perce vagyunk, 7 óra után, ma reggel július 6-án, hétfőn, Bene Ferivel, szia Feri!
2: És Hasánylevővel, sziasztok!
1: Nagyon szép hetet és napot kívánunk mindenkinek, nagy erőkkel dübörög a nyár, egy hónapot már kiúztunk, tényleg egy elsüvít mellettünk, és tegnap kedves barátom Szabond is írta, azt mondja, tehát azonnal, azt mondja, pár hét, aztán megint várhatjuk a következőt, tehát körülbelül így van. De egyébként ez a labdarúgó világbajnokságra is érvényes, úgyhogy most itt ebben, stílszerűen ebben az órában beszélünk a hétvégi meccsekről, meg a hajnali meccsekről, vagy meccsről, meg az éjszakairól is, de leginkább kezdjük akkor a hétvégi meccsekkel, mert hogy sok meccs volt, nem mondom, hogy jó meccs volt, viszont beszédes meccsek voltak az elmúlt napokat illetően, ugye egészen péntektől, ha indulunk, kinek hogy tetszik, ugye volt eleve Portugália, Horvátország, ha addig visszamehetünk, Feri, ahol most ugye ma játszik majd ugye Portugália Spanyolországgal, és hát két nagy tényleg ikon mondtad, valamelyiköknek az utolsó meccse volt ugye Modric és vagy Ronaldo, hát éppen utóbbi győzött, vagy csapata győzött 2-1-re, de az utolsó másodperces, megint varos megoldás, hogy hozzáért esetleg valakinek a haja, a válla egy centire lejjebb a könyökét, szóval megint nem feltétlen fociról kell beszélnünk ebben a vonatkozásban.
2: Azért ettől függetlenül egy nagyon komoly mérkőzés volt, tehát én azért szeretem, amikor két élcsapat játszik egymás ellen, mert ott azért nem egy oldalú mérkőzés várható, hogy egyik beássa magát a kapu elé és beparkolja a buszt, ahogy mondani szokás, hanem tényleg egy nagyon látványos, lüktető, fordulatos mérkőzés volt, főleg a második fél ideje, talán a második fél idő az egész világbajnokság eddigi legjobb második fél idője volt. Volt érdekes 11-es, tehát olyan 11-est adtak meg a portugáloknak, ami hát azért valljuk meg őszintén elég sok van ilyen 16-oson belüli kézi munka.
1: Nem adható.
2: Nyilván, csak ha itt hozzuk meg a szintet, akkor elég sok 11-es lesz, és ugyanígy másik mérkőzésen, ahol nem itt hozták meg a szintet, hasonlóan nem adtak 11-es, tehát ez a vitatható része. Viszont ugye a 100, nem is tudom, harmadik percben körülbelül volt egy meg nem adott gól a horvátoknak. Hát ott meg lehet ezt szidni, hogy most így var, úgy var, meg mikrocsip a labdába, de az igazság győzött. Tehát gyakorlatilag a chip bejelezte, hogy volt érintés a csúsztatott fejesnél, és a csúsztatott fejes pillanatában pedig le sem volt a horvát.
1: Hát egy hajhagyma, ez meg nem is tudom melyik meccsen volt, tehát BL, már így nem emlékszem hirtelen, bocsánat, de hogy gyönyörűen kivitelezett gól, végvezették, és kiderült, hogy a nem tudom, két vagy három passzal a gól előtt valaki egy két centivel beljebb volt, vagy nem is tudom, szóval, hogy én amellett lenni, én hogy mondjam, tehát gól és játékpárti vagyok, tehát amellett lenni, hogy ilyen esetben hadd menjen. De akkor meg persze nyilván azok mondják, és akkor a következő eset...
2: Most ezt vagy bevezeted a VAR-t, vagy vezeted. Tehát itt köztes megoldás nincs. Tehát ha már VAR van, akkor viszont az egy cent is lesz.
1: De akkor meg a VAR hogy nem látja például ugye a tegnapi brazil meccsen teljesen egyértelmű 11-est, és ha már látja, akkor miért kell várni egy-két percet, miért kell kihívni szegény bírót, ha ő már nem látta, bár szerintem azért hát neki is kellett volna látni az első 11-est.
2: Igen, elsőre nem adta meg, valószínűleg rossz szögben állt, és talán abban gondolkodott, hogy ha a labdát érintette először a becsúszó játékos, akkor nem 11-es, de a VAR önmagában nem hozhat döntést. Tehát a szabály az, hogy a VAR rászólhat a játékvezető fülére, de minden esetben meg kell nézni a játékvezetőnek. Tehát protokoll szerint jól cselekedett a játékvezető.
1: Bocsánat, amikor szögletnél azt mondják, hogy nem szöglet, akkor azt mondhatja a VAR.
2: Hát az egy más megítélés alá esik. Ott igazából az is egy egyirányú utca, tehát szögletet elvenni lehet, de megadni nem. Tehát ha kirúgást ítélnek, akkor abból nem lesz szöglet.
1: Azért szögletből van itt ellentmondás. Tehát azt mondja a bíró, hogy kirúgás, közben szöglet, és a szögletből olyan lehet
2: nincs.
1: Gól.
2: Igen, mert a szögletből lehetne gól, és a szabálytalanságot megelőző, vagy a szabálytalan gólt akarják megelőzni, ezért lehet szögletet elvenni. Tehát nem a szögletet vizsgálja valójában a VAR, hanem megelőzi a szabálytalanságból, vagy rossz ítéletből születendő gólt.
1: Na, úgyhogy Portugália nyert, nagyon-nagyon lázadozott a közvélemény, mert nem örültek ennek, inkább örültek van egy döntetlenek, és aztán hosszabbításban dőn el, sokkal sportszerűbb lett volna szerintem is, de most hát így alakult, hogy Portugália 2-1-el tovább ment. Svájc-Algéria, tehát annyit érdemes erről mondani, hogy a meccset lejátszották, aztán volt Ausztrália-Egyiptom, én meglepődtem, hogy Ausztrália ilyen jól tartja magát, hogy döntetlenre hozta ki, aztán jöttek a 11-esek, megmondom őszintén nekem ott, tehát Szalá büntető az, tehát egy rosszul sikerült Pányánká, és mégis... És
2: nem volt az a rossz, az, a kapus de, elment hát a sarokba.
1: Ne, hát nagyobbat nyalok, hát ne viccelj.
2: Pányánkás 11-ben ez a szép.
1: Igen.
2: De Levi, én egy kérdésem lenne hozzád, hogy ausztrál kapitány székében ülünk, és távol ajánl tőlem, hogy bárkit bírálja.
1: Ülnék ott.
2: De van, igen, van egy kapusod, aki olyan 191-2 centi magas, és a mezőny legjobbja, bravúra halmoz, és a 120. perc környékén lecseréled egy 184 centis kapusra, aki állítólag jobban védi a 11-eseket, tehát a mezőny legjobbja a kapusod, olyan formában van, hogy nem lehet neki gólt lőni, erre lecseréled, hogy állítólag jobban védi a másik a 11-eseket, és utána csupa belső védővel rugatod a 11-eseket, köztük egy 2007-es születésű, hát le a kalappal, és nagyon-nagyon sok hosszú karriert kívánok a fiatal játékosnak, aki kihagyta a 11-est. De Levi, ezt szerintem nem lehet ilyet csinálni. Hát egy 19 éves fiatal játékosra, hát egy sportszelet kupán nem merek 11-es rugatni. Hát az akkora nyomás, 70 ezer néző előtt a nemzeted továbbjutásáért rugsz 11-eseket. Hol voltak a rutinos játékosok? Hol voltak a támadó játékosok? Netán támadó középpályások. Szóval számomra ez valamilyen szinten érthetetlen.
1: Most így, ha kivédte volna, akkor meg azt mondja, milyen zseniális húzás. Szóval én nem gondolom, megint ott szerintem nem kapuson múlik a 11-es.
2: Igen, védése, de Lucas Harrington, hogy említessük maga nevét, 2007. szeptember 5-i születésű, 18 éves kisfiatal sráccal rugatod a 11-est. Szerintem ez hatalmas hiba.
1: Neki lesz ez majd a fiatal játékosnak, hogy ez...
2: Pontosan, hát az egész karrierit meghatározhatja, meg nem, hát
1: ott, ott a rutinos... Egy ilyen kiadott,
2: mert... Aki kihagy 11-es, sose bántják, egész egyszerűen nem is lehet, hát milyen ember az, aki,
1: nem,
2: aki,
1: bánta, aki azt bántja. Nem, ő szegény, szerintem összeesik, nem?
2: Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz feldolgozni, mert életed végig benned marad az a pillanat, az az érzés. Itt azért többen kihagyták, tehát nem feltétlenül egy személyes ez a sztori, de nagyon nehéz feldolgozni.
1: Egy árnyalata jobb, mint VB döntőn 5-ként kihagyni
2: Brazília ellen. Na de hát az ékes példa. Roberto Baggio a 94-es világbajnokságon a hátán cipelte az olasz válogatottat. A 16 között kiestek volna már. Utána elkápráztatóan jól futballozott végig. Mérkőzésre mérkős legjobb volt. Az elődöntőbe 2 gólt szerzett. Erre mindenki arra emlékszik, hogy a végén
1: szörnyű.
2: És azt a 11-es hagyta ki, amit ha belő, és utána berúgják a brazilok, akkor is brazíliai világbajnok, tehát gyakorlatilag nem osztott, nem szorzott az a 11-es, és egész életét végigkíséri Roberto Baggio, aki egy aranylabdás, zseniális labdarúgó, és azon a VB-n is nem egy epizód szereplő volt, hanem egy főszereplő, aki a hátán vitte a csapatot. Na, ezért nagyon-nagyon drámai ez a 11-es.
1: Az, igen. Na, akkor menjünk szépen sorban tovább, ugye aztán Egyiptom 11-esekkel Ausztráliát legyőzte, de szerintem ezt sokan tudják. Amiről viszont most nagyon érdemes beszélni, az argentinai zöldfoki szigetek, hát ha van egyértelmű meccs, csak ott nyilván ez is, mint a Messi, azt hiszem a 13. percben, 20. percben belőtte az első gólt, mindenki, te is gondolom, én is, hátradőltél, és aztán elmentél Bécsbe bevásárolni, és gondoltam, hogy visszajössz, és mire visszajössz, addigra egy bődületes meglepetés volt kinézőben, arról nem beszélve, hogy ellentétben Paraguayjal, a zöldfoki szigetek csapata egyébként az egyik legkedvesebb és legszebb színfoltja, úgy érzem a VB-nek, olyan jó játékkal és olyan látványos és, bocsánat, hasznos játékkal ment el, és lőtt aztán végül is egy gólt, és 1-1 lett a rendes játékidő. Aztán a második góljuk is az valami...
2: A második gól az ember élete gólja. De egyébként tényleg ez a mérkőzés arról marad emlékezetes, hogy adott egy zöldfoki szigetek csapata, amelyik teljesen esélytelen ezen a mérkőzésen, és felvállalnak...
1: Már a VB-n is arra, hogy a csoportból tovább
2: menjen. Pontosan, VB újonc, stb., de csoport másodiként tovább jut, és eljut a 16-ba, és utána elképesztő, hogy csodálatos, bocsánat, 32-be, tehát elképesztő, hogy micsoda bátor, kreatív és bevállalós futballt nyújtottak. Argentina egybehibázott, hogy A 29. percben, amikor megszerezték a vezetés Messi által, akkor a fölénybe voltak, hogy szerintem egy kicsit úgy saját magukat megnyugtatták, és átmentek egy ilyen labdabirtokló játékba, ahol a labda megtartása volt a legfőbb cél, nem pedig az újabb gólszerzés, és mivel nem mentek rá az újabb gólszerzésre, nem dőlt el a találkozó, egy 1-0-ás vezetésben mindig benne van, hogy esetleg betalál a...
1: Jó, tegyük hozzá, hogy Messi csapat. Azért 2-3 olyan helyzetet hagyott ki, amit mindig belő. És mondta, és nagyon frusztrált volt a végén, hogy annyira már annyira nem ment neki, meg egyébként annyira jól védett a kapus, tehát azt is tegyük hozzá.
2: Igen.
1: Tehát igen, annyira jól védett.
2: De itt a 32 közé eljutni egy zöldfoki szigeteknek, ez is egy hatalmas teljesítmény, és le a kalappal.
1: Az csak mém, amit láttam, hogy Beckham és Vozinho áll egymás mellett?
2: Én hallottam egy olyan pletykát, hogy állítólag a Miami le szeretné igazolni. Nem tudom, hogy ez megtörtént.
1: Én már láttam, hogy egymás mellett állnak, csak most a mai álhírvilágban, meg éjjel világban.
2: Nagyon vigyázni kell,
1: igen. Bármilyet. Mindegy, szóval láttunk ilyet.
2: Vozinjáról szó, azt láttad egyébként, hogy a hazadásokat hogy oldja meg? Hát kétszer úgy belövözte Lautaro Martínezt, hogy azt se tudta, hol van.
1: Az nagyon fél.
2: Akár belső védőt is el tudna játszani.
1: Ott féltem, hogy megcsinálja a harmadjára, és akkor már elveszik tőle a
2: labdát. Igen, igen, de azt Messi már este is a lövőcselt, és utána akkor kirúgta oldalon arra a harmadik esetben a labdát.
1: Ahogy szokták mondani, hogy bizonyos esetekben a pénz megszépít valakit, itt most a hírnév meg a stabilitást, nem tudom, a 3000 vagy nem tudom hány 13000 követőből lett most azt hiszem 16 millió nál tart, és gondolom ajánlatokat is kap, gondolom reklámszerződésekkel is megdobálták, és már egyből cseleket csinál.
2: Az úgy megvan, hogy bekapcsolod a telefont, és 8,5 millió értesítés.
1: Én azt gondolom, tehát pont itt a brazilokról beszélünk, hogy megtartani a saját stílusod meg egyéniség, azért maradj az, mert azért már most, bocsánat, 16 millióan követnek, azért meg nem lettése jobb, se rosszabb, csak éppen most 16 millióan követnek.
2: De egyébként arról tanulságos ez a mérkőzés, hogy ha megvan a meccs, a kezedben van, akkor könyörtelen gyilkosnak kell lenni nagyon nagy idézőjelbe
1: téve. És még menni tovább, tehát hogy
2: még
1: biztosan,
2: menni tovább,
1: igen.
2: Megnyerni a mérkőzést, kivégezni az áldozatot, megint csak mondom idézőjelbe, és annyi gólt szerezni, amennyit lehet, mert nagyon-nagyon hamar fordul a kocka. És ugye onnantól kezdve, hogy az argentinok leültették magukat, iszonyatos nehéz visszapörögni. Tehát most átmész egy labdatartásba, leülteted magad, langyos a játék, és az ellenfél talál egy gólt, na onnan nagyon-nagyon nehéz újra felpörögni, és az argentin válogatott majdnem emiatt porul járt.
1: És megbosszulja magát ilyenkor a helyzet közben. Erre itt nekünk, sziasztok, kivételesen Ferivel nem tudok eltérteni. Jamal az EB idő alatt 18 sem volt, illetve aztán írja, hogy olimpia. Jó.
2: Hát okay. A Jamal azért szerintem elég erős kivétel.
1: Ő igen, van.
2: Azért nem tennék ekkora lelki terhet egy 18-es játékosra. Jamal 18 évesen már világsztár volt, egy elég ékes példa, de mindig vannak.
1: 16.
2: Már lehet van 16 évesen is. De igazán a hallgatónak azért vannak kivételek.
1: Era, így van, és köszönjük. Na, volt még ilyen meccs szombaton, hogy Kolumbia-Gána, hát le kellett játszani, Kolumbia 1-0-ra nyert. Én ott Gánától sokkal többet vártam, megmondom őszintén. Afrikai csapatok nekem egyébként is a szívemben vannak, mert játsszák a focit, és az nekem mindig tetszetős.
2: Igen, csak tudod, mondták, hogy a 10-ből 9-be jutott a 32-ből, na most már csak 2 van a 16-ba, tehát azért itt a helyén kell kezelni a dolgokat. Egyébként Kolumbia nagyon korszerű és jó futballt játszott, és nem csak ez a klasszikus latinos technikai fölényre épülő játékuk volt, hanem rendkívül szervezetten is védekeztek. Tehát itt nem volt érvényes az, hogy nem rúgták rá a második gólt, hanem egész egyszerűen olyan labdabirtoklási fölényük is volt, meg olyan masszív és agresszív védekezésük, hogy Gánának nagyon sansza se volt egyenlíteni.
1: Na ugye igen, és ha már nagy sztárokról beszélünk, ugye a Kolumbiánál van Luis Díaz, azért ott például tőle többet vártam volna.
2: Hát tőle én is.
1: Mert nagyon jó játékos.
2: Nagyon jó játékos, helyzetet is kihagyott, ami alapjája még nem lenne probléma, de ott is egy picivel kapura veszélyesebb játékot vártam. Jó, hát azért még ne írjuk le, mert szépen fokozatosan lendülnek. A legjobb csapatok azok mindig a 8-tól mutatják meg az igazi arcukat.
1: Ez egy jó diplomatikus szöveg, hogy szokták mondani.
2: De ez tényleg így van.
1: A jó csapatok már az elején is jók szerintem. Na,
2: olyan nagyon ritka, hogy valaki végig jó.
1: Azt eljött egy Kanada-Marokkó, én nagyon hittem abban, hogy ugye... ha már hazai rendezés, már egyből három országról beszélünk, hogy Kanada, aki szerintem nem olyan erős labdarúgásban, bár Davis, nem tudom.
2: Miben hittél, hogy jégkorongba játsszák le? Vagy
1: hát gondolsz? Mondom, hogy utolsó előtti, ezelőtti meccseket úgy játszották, ha emlékszel, hogy hátulról úgy rugdosták ki a labdát, mint hokiban szokták kiütni, hogy mondom, más szóljatok már nekik, hogy ez nem jégkorong. Szóval most Marokkóval játszott, az a Marokkó, akik ugye, aki nagyon menetenek, előző VB-n is 4-8 között voltak.
2: Előző VB-n? Hát negyedikek lettek.
1: Azért mondom, akkor 4 között voltak, hogy most is odaérhetnek, még abszolút érzem bennük, jó játékosok, jó tudás.
2: Franciákkal játszanak a 4 közé jutásért.
1: Hát ott szinte önmagukkal, tehát azért maradjunk annyiban. De azt a Kanadát azért legalább gólt vártam, tehát mint ahogy majd beszélünk a mexikói meccsről is, szóval egy házi rendezésű, vagy hazai rendezésű csapatnak azért otthon szerintem nem megengedett, hogy ne lőjön gólt. Most hát így végül is 3-0 lett, de...
2: Hazai rendezésű, bár végül ez a mérkőzés meg Houstonban volt, ugye, mert nem lettek csoportelsők, viszont...
1: Baj van, Houston.
2: Igen. Azt ne felejtsük el, hogy a marokkói válogatott azért kvalitásban jobb labdarúgókból áll, nagyobb VB rutinnal rendelkezik, viszont Kanada az első félidőben beszorította a marokkóiakat, és nagyon meglepte ezzel az agresszív letámadásos játékával. Marokkónak az volt az érzés, ami nem pörgött fel eléggé, nem volt meg a megfelelő fordulatszám, a koncentráció, viszont a második félidőben már lehengerülően futballoztak, egy cseles szabadrugás variációnak köszönhetően megszerezték a vezetést, utána pedig simán kontrázhattak, a kedvenc játékukat játszhatták, és hát szétiszedték Kanadát. Azért valljuk meg őszintén, a kanadai kapitány, Jesse Marsh azért azt nyilatkozta, hogy ők voltak a jobb csapat, azért az egy kicsit erős, tehát én úgy gondolom, hogy futball tudásban a marokkói játékosok jóval jobbak, mint a kanadaiak, tehát a kvalitás nem volt meg ahhoz, hogy tovább isenak. Szerintem Kanada örüljön, hogy bejutott a 32-be, és ezt nagyon-nagyon azért nem kell komolyan menni.
1: Azért, ha már a bíráskodásról is szót ejtünk, és ugye ezt sokszor tesszük majd a Paraguay meccs alatt bőven, hogy például a Kanada-Marokkó meccsen csak egyfajta érdekesség, nem biztos, hogy szemet szúrt valakinek, mint hogy nekem se, hogy az első fél időben 6 darab sárga. Az bődületesen nagy szám, magas szám, ha véletlenül a bíró baráti kör ezt megjátszott, akkor az nekik jó, szóval 6 sárga lap ezek.
2: Hát itt ebből 4 marokkói, erre gondoltam, hogy nagyon ütemtelenek voltak, nagyon dekoncentráltak voltak, ezt lehetett a szünetbe szépen rendbe rakni.
1: Rendben is tették aztán végül, mert ugye nyertek 3-0-ra, és akkor elérkeztünk a Paraguay-Franciaország mérkőzéshez, és itt most erről sokat fogunk szerintem beszélni legalább a hírekig, mert hogy amit ott mutatott ezen a meccsen, eleve ugye Paraguay jött Németország kiverésével, hosszabbítás 11-es.
2: És sokunknak azért szívebe zárta magát Paraguay. Nekem tehát
1: nem.
2: Szimpatikus
1: nekem
2: csapat
1: nem,
2: volt.
1: De ne semmi
2: úgy
1: különös.
2: Ja jó, hát neked nem kell nem írni, mert te németeknek szurkolsz.
1: De igen, de nem, semmi különös. Na.
2: Igen, de ott azért egy szervezetvédekezés, elképesztő csapategység, pozitív agresszivitás, tehát azért a sportszerűség határát még nem lépte át, és rendkívül jó futbolistákból áll Paraguay. Tehát olyan kontratámadásokat léptek meg, olyan egyéni villanásokat, hogy tényleg öröm volt nézni. Na ezzel szemben a francia válogatott ellen.
1: Hát és jött ez a nagyon küzdelmes, kifejezetten rossz mérkőzés, de hajtós meccs, és üzbék bírót is említsük meg, mert szerintem ő társa volt, és cinkosa volt a paraguayi játékosoknak. Szerintem tegnap belementem egy ilyen nagyobb vélemény csatába az internetes felületeken, már nem szoktam, de ennek ennél többen azt mondták, hogy semmi baj nem volt Paraguayjal, hogy ők így játszanak, és a franciák szimuláltak, és a többi, és a többi, és a többi. Így lehetett nekik valahogy megfogni a franciákat. Ugyanakkor meg én azt mondom, és aztán nagyon kíváncsiak egyébként a hallgatók véleményére.
2: Igen, hogy melyik oldal, mert tényleg annyira markánsan látszik, hogy van egy paraguayi stílus oldal, aki azt mondja, hogy igenis erről szól a sport, és ez a vagányság, ez a csibészség belefér. A másik oldal meg azt mondja, hogy korán sem erről szól a sport, és igenis a futball győzött végül. Ki melyik oldalon áll?
1: Igen, 06-30-55-55-605, írjátok meg, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit szóltok a paraguayi játékstílushoz, a játékosokhoz, belefér-e nektek, vagy nem. És ugyanakkor meg tényleg említsük meg az üzbék bírót, hogy ehhez ilyen szinten asszisztálni. Én úgy érzem egyébként, még ez is egy nagyon nagy probléma volt. És látod, hogy megint, ha már arról beszélünk, hogy VAR, ezeket az eseteket, két olyan ütés volt, két olyan rugás, amiért, ha kiállítják a játékost, bármelyiket, most ilyen esetben párágában játékosokról beszélünk, szóval ezekben a helyzetekben, ha ott van a VAR, és azt látja, akkor rá kell, szerintem kötelező rászólni a bíróra, hogy itt ütés volt. Kundét is leütötték, vagy volt, nem tudom, még a...
2: Bappét is megkönyökölték.
1: Igen, Olisztétán...
2: 11-es rugás előtt folyamatosan taposták, rombolták a 11-es pontot.
1: Hát az mikor a Dembélébe is belerúgtak.
2: Ilyen egész egyszerűen elképesztő.
1: És ott lehet állni a 11-esnél 6 játékos, anyázhatja a Dembélét, és a bíró ott áll. Szóval én mondom, na, te százszor több meccset láttam, meg jobban értesz hozzá, de én, mint néző, mondom, hogy én ilyet én még nem láttam. Hogy ilyen alattomos, olyan egyértelmű lábra menő szabálytanságot okozó, csak azért nem lett sérülés, mert felugráltak a francia játékosok a becsúszások elől, szóval, hogy egyszerűen...
2: Ez az alattomos szó, ez nagyon jó, tehát én is úgy gondolom, hogy ez hülyen tükrözi ezt a mérkőzést és a paraguayok hozzáállását. Na de hát, Levi, miről beszélünk mi? Hát sárgalapot se kapott Paraguay. Hát volt itt egy durva francia válogatott.
1: A bíró most éppen Tenerifén egy villában hallgat minket.
2: Háromszor is fegyelmezni kellett ezt a durva sportszerűtlen francia válogatottat. Szerencsétlen Paraguay végig szenvedő alanya volt, és sárgalap nélkül a legsportszerűbb csapatként esett ki a VB-ről. Miről beszélünk?
1: Hát figyelj, most komolyan mondom.
2: És figyelj, te azért nagyon sokoldalú vagy minden téren, az utolsó magyar polihisztorok egyike. Hát te jégkorong mérkőzéseket is szoktál nézni. Igen. Amikor egy Finnország Svédországgal játszik, legmagasabb színvonalú jégkorong csata, vagy akár Kanadával, hát akkor nem amerikai NHL bírók vannak, akik láttak már komoly mérkőzést testközelből, és kordába tudják tartani ezeket a világsztárokat. Minden tiszteletem az üzbég népé, mert egy csodálatos harcos nemzet.
1: A népet ne hozzuk ki.
2: Nem lehet azonosítani a játékvezető, az így van.
1: Játékos,
2: de hát ez a játékvezető, aki szerintem életében nem látott közelről ilyen színvonalú labdarúgó mérkőzés, például ilyen játékosokat, akkor hogy találják ki, hogy ő vezesse a mérkőzést?
1: Nem, és erre írta valaki tegnap, amikor beszélgetünk a meccsről, hogy de nézd meg, hát három sárgát kaptak a franciák, hát persze, hogy ők voltak a szabálytalanok. Itt van például a védelmet elemző statisztika, 13 szabálytalanság a paraguayi oldalon, 11 a franciáknál. Igen, szinte tudod, ugyanaz?
2: Hát ez az, csak hát azért, közben volt meg a bír. Pontosan 6 olyan könyöklés, meg 11-es pont eltaposás, meg labda elrugdasás, amit hát nem vezet a statisztika.
1: És azt belementünk részletekbe, szögletnél jött el Bappé, aki becsúszott, az egy, amikor állt fel, belekönyökölt, amikor elment mellette, meglökte, de hogy egyértelműen kézzel. Utána a másik játékos beállt a Bappé elé, mellkassal szintén ellökte, és akkor erre azt lett mondani, hogy jó, hát most persze én benne van.
2: És hangsúlyozom,
1: szerintem nem fér bele.
2: Olyan játékosok, hát ez az Almiron, olyan sebessége van, olyan cselező képessége. Enciso, hát olyan fordulékony, úgy jár a bokája, hogy zenél a lábán a labda. Galarza, hát olyan lendületes labdavezetések, olyan cselsorozatok, csupa kitűnő látványos futballra képes.
1: Alattomos, úristen.
2: De olyan csodálatos labdarúgók. Nekem ez fáj, hogy nem
1: és
2: a labdarúgó
1: képe.
2: Hát pontosan.
1: Hát
2: Németország kiverése számomra egy iskola példája volt, hogy egy kisebb csapat hogyan tud egy nagy óriást kiütni a továbbjutástól. Tehát le a kalappal, kicsit olyan paraguayivá váltam, hát ez hamar elmúlt.
1: Aztán végül is ugye valahogy nagy nehezen megadták azt a 11-est, aztán nem lehetett nem megadni.
2: De mindent megtett az üzvég, jó ember. Mindent megtett.
1: És akkor azt bepasszírozta Bappé, aztán a meccs végén ugye szerintem nem tudom, nyújtotta a kezét a kapus, ja, vagy hát sem a Bappé felé, de megmondom őszintén, én sem biztos, hogy lelkeztem volna, a kezet fogtam volna a kapussal, és elment mellette, akkor hátba dobta a labdával.
2: Ilyet sem sűrű látni.
1: Én a kilátótéren nőttem fel, meg Zuglóban, ilyet ott sem csinálunk. Tehát szóval jó, hogy már nem köpték le egymást, szóval, hogy már bocsánat, de hogy tényleg az lett volna
2: a következő. Hány kakaskodás meccs közben, meccs után. Végül utolsó mondatként azért dicsérjük meg Didier Deschamps-ot. Elképesztő széles a kispadja, de az a csere, hogy Barcola helyett behozta Duét, aki nagyon látványosan tudva levő, hogy rendkívül jól egyegyezik, gyakorlatilag az volt a fordulópont, és azzal megnyerte a mérkőzés Franciaország, úgyhogy Deschamps ismét nem háttal ült a padnak, tehát zseniális húzás volt.
1: Így van, úgyhogy gratulálunk neki és a francia válogatottnak, így hogy tovább jutottak, menetelnek tovább, és azért volt tegnap este és ma hajnalban is egy-egy mérkőzés ezekről is, meg egyébként a VB-ről is, még persze pláne, hogy vannak-e kiemelt, kiemelkedő játékosok, csapatok, ti hogy látjátok, azért itt a három darab ember áll a gólövő lista élén, mindenki 7 gólt lőtt, Mbappé, Messi és Haaland. Nagyon, nagyon nagy egyéniségek törnek felszíre, illetve már persze itt is voltak, de a VB-n bizonyítanak. Kíváncsiak vagyunk, hogy látjátok akár a Paraguay meccset és a VB eddigi meccset, úgyhogy azért lesz majd portugál-spanyol is. SMS számunk 0630 55 55 605, mindjárt 7:30, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Biztosított az ország gabona ellátása. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane, majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Anglia negyed döntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az érről induló és VB-n lovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-el szemben az összetettben. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacart megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A sárga trikót pedig megtartotta a dán Jonas Vingegaard.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor kivitelre kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, új növények meghonosítására van szükség. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát, és az Opart legismertebb képviselője, Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt a fővárosban a Pacsirta mező utcában kifelé a Kiscelli utcánál. Műszaki hibás jármű lassítja a forgalmat az Alkotás utcában, befelé a Rád-György utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, drága hallgató, 2 óra 41 perc, ez 3.48, ma reggel is Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel élen, benne Ferivel, szia Feri!
2: És Harsányi Levivel, jó reggelt mindenkinek!
1: És persze ugye kiélezve a beszélgetésünket a labdarúgó világbajnokság legutóbbi mérkőzéseire, nagyon kivétel a biztosítékot, nagyon sok nézőnél, szurkolónál a Paraguay és Franciaország mérkőzése, és nagyon megoszlottak a vélemények, hogy szívesen olvassuk és várjuk a hallgatók véleményét is, 0-30-55-55-605-ös a számunk. Ide írjátok meg, és örömmel olvassuk be, mert szerintem nagyon jó ahány ember, hogy annyi vélemény. Nézzünk itt is egyet ezek közül, aztán persze beszélünk mi is majd még a mérkőzésről, a késő esti brazilról is, meg persze nyilván a hajnali angol mérkőzésről is, de nézzünk egy üzenetet. Sziasztok, a paraguayiak játszottak volna nyíltan, kitámadva kisasszony módjára engedelmesen, szórakoztatóbb és szimpatikusabb lett volna a semleges nézőknek, de ebben az esetben kapnak egy hatost. Ez a piszkos játék volt az egyetlen, de így is csak minimális esélyük maradt. Paraguay népe így is hősként fogja őket otthon fogadni. A negyeddöntőben Marokkó mást fog játszani, de ők megtehetik, mert minőségibb játékosaik vannak, akik gyorsan átmennek védekezésből támadásba. Üdv Krisztián, új utóira, csütörtökön végre kezdődik az igazi foci. Újvidéken játszik a Földkereség legjobb csapata, a Fradi.
2: Hát az utolsó mondat kivéve, azért volt sok igazság.
1: Ez, megmondom össze, az utolsó gondolatra Gangsta Zoli és Bene Feri biztos nem azt mondja, hogy hát így van, de Krisztián, köszönjük szépen. Igen,
2: de jól mondja egyébként. A piszkos játékkal én is egyetértek, tehát csípni, rúgni, harapni, nagyon szervezetten a hazámért küzdeni. Tehát ez egyértelmű, csak futballal nem lehetett volna. Tehát Paraguay bebizonyította Németország ellen, hogy csak így lehet elverni Németországot.
1: De az, hogy Galarza a pályán maradhatott, az
2: de
1: egy...
2: Igen, de az nem az a piszkos játék, amikor nincs ott a labda, és lekönyöklöd a másikat, meg nem az a piszkos játék, amikor nem is akarsz futballozni. Tehát ez a paraguayi csapat az a németek ellen nagyon komoly futballt nyújtott. Igen. Nem azt mondom, hogy olyan marokkói szinten ment a támadásba, de egyéni kvalitásokat villogtatták. Tehát voltak csehsorozatok, csodálatos gólt lőttek a paraguayiak. Hát milyen akció volt az első gól németek ellen. Igen. De most a franciák ellen azért ebből morzsákat se láttunk.
1: Na igen, úgyhogy várjuk a véleményeteket, milyen volt
2: de
1: nektek.
2: Tök jó a vélemény.
1: Igen, ez a meccs, és köszönjük Krisztán, abszolút jogos, ez is egy nézőpont, és el is fogadjuk. Aztán Brazília játszott ugye most még esti mérkőzésen, méghozzá nagyon sokan azt gondolták volna, hogy norvégok, egyébként nagyon szimpatikus Norvégia, imádom a vikingeket, hogy megjelentek, az, hogy egy szurkolói csapatról, egy országról felszer egy sisakot, két ilyen

0: tulokkal, szarval, és egyből tudod, hogy az, az viking, és tudod, hogy norvég, hát én, te le a kalappal, és az utána, tehát a végén, amikor kiülnek, és egy ilyen nagy dobbal, és eveznek, és szóval, figyelj, végre visszahozták, nekem nagyon visszahozták azt, amit úgy hívunk, hogy szurkolás, amit úgy hívunk, hogy jellegzetesség, amit úgy hívunk, hogy, hogy
1: igen, amikor a végén csinálják, az tetszik, de hogy a meccs közben mi
0: közben
1: mit ad hozzá,
0: eveznek,
1: na, de azt hallod, hogy hú, akkor te ott jobban futsz.
0: Egyrészt vagy... megijedek az egyik, a másik, ja, én megoldanám, ha a következő VB-re csak nem biztos, hogy kitartanak, meg ott lesznek, én már itt megoldanám, gyorsban ott lennék a szervezőbizottságban, hogy olyan, de tényleg, olyan lelátott, ahol ők ülnek, olyan lelátott csinálnék, hogy tényleg oldalról egy evező lapát ott lenne előttük, és ahogy eveznek, így forgatnák magukat ott bent a stadionban. Olyan látványos lenne.
1: És ez csak a norvégok miatt. A következő meccsre meg átépítjük a stadiont.
0: Hát most ez manapság, Feri, ez tudod mi? Ja, ez elképzelés meg határozott.
1: De látszik, hogy valójában te egy színpadi ember vagy, egy igazi színész, rendező.
0: Mondok valamit akkor, amikor van hidratáció szünet, az mennyi 3-5 perc, addig így eveznének, és megfordulnának saját tengelyük körül, és hogy vége van hidratáció szünetnek, újra úgy állna a lelátó, ahogy előtte volt.
1: Egy igazi kreatív rendező vagy, Levi.
0: Hát ha már ne csak húogjanak, mint a baglyok, hanem valami dolgoznak. Plusz ott a Texas Matic kis falvak áramellátását is, ezzel az evezéssel egy kicsit helyre.
1: És akkor zöld VB. Persze. Nagyon jó.
0: Na, szóval jött Brazília és Norvégia, esti 10 órás meccs volt, sokáig 0-0 volt, kiadtak egy 11-est már az elején, az is egy nagy kérdés, Feri, és hozzád fordulok, hogy miért nem Martinelli, mert Martinelli is kegyetlenül rosszul játszik, hanem...
1: Bruno Guimarães rúgta a 11-est.
0: Bruno Guimarães, na, hát ő miért rúgta 11-est?
1: Nézd, az volt a furcsa az egészben, hogy Vinicius Junior átadta a 11-es rúgás lehetőség. Egy kicsit csodálkoztam, de hogy megfordult bennem. A meccs előtt ezek ki vannak jelölve, de általában több játékoson kijelölve, és biztos vagyok benne, hogy Vinicius Junior is, és Bruno Guimarães is ki volt jelölve, és ez azon belül a pályán belül a játékosok szabadság eldönteni. Aztán van olyan edző, amely kívülről mondja,
0: kéred,
1: hogy most
0: vagy
1: te rúgod.
0: Adod a 11-es? Tehát kéri a Bruno Guimarães, vagy pedig azt mondja a Vinicius, hogy te lőd. Ugye nem mindegy.
1: Ezt most nem tudhatjuk. Tehát ez
0: hogyan? Most a focin belül, a csapaton belül, hogy szokott lenni?
1: Többféle megoldás van. Van, ahol van egy darab egyértelmű jelölt, és hogyha, tehát sorrendben, hogy te vagy az első számú jelölt, ha nem vagy a pályán, vagy sérült, vagy akkor a második, harmadik, és így tovább, mondjuk 5-ig, vagy 3-ig. Igen. Aztán van olyan, hogy teljesen egyenrangú ki van jelölve 3-4 játékos, és azon belül ők döntik el.
0: De érted,
1: van,
0: amikor mire gondolok?
1: Persze,
0: kötelező, de kötelező, tehát azt mondja Ancelotti, hogy akkor gyerekek, Vinicius lő. És Vinicius azt mondja, nem lő. Itt van Bruno. De,
1: az baj.
0: És az, hát azért kérdezem, hogy most átadják a 11-est, vagy elkérdezik
1: a 11-est? A legtöbb edző az nem mondja meg, hogy ki rúgja a 11-es, hanem ki van jelölve 2-3, akár 4 játékos.
0: Ki jelöli ki?
1: Azt az edző.
0: Hát akkor az edző nem mondja meg, ki lövi, de ki van jelölve, hát akkor csak
1: megmondja. De a 4-ből nem mondja meg, a 4-ből a pályán döntik el a játékosok, hogy és ki milyen formában van, mennyire
0: akkor
1: van játékban.
0: Akkor viszont Szoboszlaiék nagyon jók, meg kőpapíroló. Hát miért nincs eldöntve? Hát a franciáknál. Hát az Dembele fogdossa a labdát.
1: De nem, hát a franciák tipikusan az a példa, hogy
0: Dembele 10-ből 10-et belül.
1: Hát a Mbappé van kijelölve, és ő is
0: belül. De miért lőhet Dembele 10-ből 10-et, és másik lábbal?
1: 10-ből 10-et, hát hol van ilyen? Hát egyelőre a Mbappé rúgta az összes francia 11-et.
0: Most, de most a klub csapatában mondtad, hogy...
1: Hát azért mondom, hogy ki van jelölve, vagy egy első számú jelölt, és egy második számú, vagy 3 egyenrangú, vagy 4, és akkor azon belül ők döntik el. Tehát ez mindenhol így működik. Ezt el tudom képzelni, hogy Vinicius Junior nem érezte annyira jó állapotban magát, vagy keveset volt játékban, és azért adta át. Nem tudni. Én minden esetre nekem nem ez a probléma a brazil válogatottal. Egy brazil válogatott, ahol ilyen támadó potenciál van, ilyen minőségű támadó labdarúgók, és még középpások is, bármi Paqueta helyett Martinelli kezdett, az már egy jel volt, hogy egy picit óvatosabb játékra számíthatunk. De az hogy létezik, hogy egy saját térfelére visszahúzódó, kifejezett kontracsapat lett ez a brazil válogatott Norvégiával
0: szemben. Ezt én értettem, igen.
1: Hogy létezik az, hogy Brazília játszik Norvégiával, a passzok aránya 681-et passzol 91%-os pontossággal az egyik csapat, 331-et, tehát kevesebb, mint a felét, 84%-os pontossággal a másik. De melyik, Norvégia a 681 és a 91 százalék. Hát hol van az, hogy Norvégia több mint kétszer annyit passzol, mint Brazília? Hát milyen világban élünk? Mit szól ehhez Zico, aki nem lett szegény soha világbajnok? Vagy mit szól ehhez Ronaldo,
0: és
1: aki,
0: szól ez a 60-as
1: többszörös világbajnok?
0: És a 60-as évek ikonikus és egyszerűen lenyűgöző norvég válogatott csatásora. Várjál! Na, tehát, hogy én szerintem az van, hogy tényleg én azt láttam, hogy nem akartak játszani. Valami miatt. Viniciusnak se volt kedve. Jól nem volt be Rafinha, azért ilyenkor azért minden teher az ő vállán tornyosult. Lehet, hogy nem. Lehet, a társak nem voltak annyira jók. Most én szerintem a brazil válogatott tagjai nem voltak olyan szinten, mint ahogy eddig. Jó, az hát eddigi brazil válogatott tagjai közül szerintem 8 olyan szintű világklassz is, hogy őrület. Most Bruno, nem tudom, Gimárez,
1: igen, mondjuk Martinelli. Ebben igazad van. Tehát én is gondolkodok egyrészt abban, hogy Ancelotti visszafogta a csapatát, de gondolkodok abban a verzióban is, hogy valójában nem akkora világsztárok ezek a brazilok. Tehát nincs Bebeto, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Zico.
0: És tensorod, igen, Sokrates és többi, igen.
1: Pontosan, hanem Vinicius Junior egyértelmű világsztár, de hát Cunha, Ryan, Martinelli, nyilván Hendrik, top hát... játékosok, Hendrik, de ez, és ez meg a másik, ez egy nagyon-nagyon jó példa, külön példa.
0: Havas Hendrik.
1: Mennyire fontos.
0: Csak eszembe jutott, hogy...
1: Havas Hendrik. Tehát mennyire fontos, hogy egy padról beszálló játékos a melegítés alatt ne csak bohóckodjon, és ne csak az izomzatát készítse fel, hanem mentálisan fejbe felpörögjön, hiszen azért egy komoly ritmusú nemzetközi top találkozóba szállsz be egyik pillanatra a másikra, topon kell lenned.
0: Itt ez
1: na
0: volt...
1: most, hát gyakorlatilag a beállása után Hendi oda került 2-3 percen belül. Hendi beállt Cunha helyett, és szerintem beállása után 2 perc múlva százazicserbe
0: milyen passz kapott Viniciustól?
1: Úristen, ne is mond.
0: Anyát,
1: külsővel, bal külsővel, úgy, ahogy, vagy jobb külsővel, ahogy elé csavarodott a labda.
0: Igen, jobban is balról bekanyarította.
1: Zseniális volt. Na de, ha te beállsz, átléped de. A oldalvonalat, akkor onnantól topon kell lenned.
0: Itt vagyunk. Brazil válogatott tagjaként világbajnoki egyeneskesési meccsen, és most lehet, hogy én vagyok túl maximalista, nem lehet ezt kihagyni. Most bárki van.
1: Én azt mondom, hogy kihagyni lehet, de hosszan tolni a labdát nem. Tehát ott a labdavezetést elrontotta gyakorlatilag. Emlékezz vissza, hosszan tolta a labdát. Hát lehet, hogy kihagyom én is, sőt, szinte biztos, vagy valószínű, de hogy nem tolom hosszan, az
0: Feri, de nem neked kell kihagyni, meg nem szeretem azokat, amikor ilyenkor azt mondják, hogy mit
1: jó,
0: te berúgtad volna. Én nem, de én nem is vagyok ott. Nem nekem kell berúgni. Ő van ott, ő van abban a helyzetben, ő tudja ezt, ő van ilyen szinten, és itt és én nem akarom, hogy aztán tényleg, ha valaki nem szereti Bápét, az én. De nézd meg, ilyen kiélezett helyzetben, mikor te tényleg te tűzifát hasítottak a hátukban, tehát egyszer oda megy, és belövi.
1: Jó, Bappé is most a Paraguay ellen rosszul vett át a labdát, ő is hibázik.
0: Bruno, egy brazil válogatott játékosnak egy VB-n egyenes kiesés, de nem egyenes kiesés is, 11-est, az 10-ből, sajnos 10-szer, vagy 9-be kell.
1: Ezzel nem értek egyet. 11-est azt tudja kihagyni, aki elvállalja. Én 11-est kihagyó játékos nem bírálnék.
0: De nem
1: én
0: is
1: az egész brazil
0: válogatott teszem oda.
1: Hát az a te dolgod, az más kérdés.
0: Ancelotti.
1: De figyelj, de a brazil válogatott az nem egy gólhelyzetet kell, hogy kialakítson egy 90, sőt, most már 100 perc alatt.
0: Hanem hetet.
1: Pontosan, vagy legalább 5-öt. És az 5-ből rúgtak volna 2-3 volt.
0: Mégis ugyanazt mondjuk, Feri, azért
1: igen, csak más irányból.
0: Na, úgyhogy búcsúztak a szamba táncosai, és a vikingek tovább húzták a hajójukat egészen. Szerintem most már akár a 4 közé biztos. Én úgy vagyok, hogy...
1: Hát, azzal a csapattal játszanak, aki Mexikó ellen lépett pályára ma hajnalba.
0: Tehát ez pedig Anglia válogatottja, és ezt senki nem hitte volna, bár nem is annyira. Itt még Mexikó, néztem az ócokat, Mexikó körülbelül ugyanolyan arányban gondolták, vagy ugyanolyan eséllyel gondolták, hogy nyerhet, és nagyon jó meccs volt, kiállítás is volt, 11-esek is, na,
1: drámai
0: és ezt
1: csata.
0: A meccset nem tudtuk megnézni.
1: Igen, viszont erről a meccsről is tudunk beszélni, és ha gondolj bele, hogy nekem egy picit úgy filozófikusan, meg misztikusan tudod, mi jutott eszembe? Hogy 40 évvel ezelőtt Anglia ugyanebben a stadionban Isten keze és lába által esett ki, akkor járt itt legutoljára. És micsoda misztikus dolog, hogy visszatér Anglia 40 év után abba a stadionba a házigazda Mexikó ellen.
0: Játszott Argentinával?
1: Most nem, sorsa... de ugye 86-ban ebben a stadionban volt a 2-1-es argentin győzelem, ahol Maradona kézzel szerzett egy gólt, utána a saját tér feléről gyakorlatilag az egész angol válogatottat kicselezve szerzett gólt.
0: Messi lőtt egy tök ugyanolyat.
1: Igen, azt az talán Barcelonában. És aztán Lineker szépített, de ezzel kiestek az angolok, és most visszatér Anglia, és a házigazda ellen, az ellen a házigazda ellen, ez a mexikói válogatott világbajnokságon soha nem kapott ki még az Azték stadionban. Döbbenet. És ma ez is megtörtént.
0: Nagyon
1: elképesztő, hogy milyen drámai fordulatokat produkál a futball.
0: Bellingham duplájával ráadásul. Bellingham
1: dupla, kiállítás, és a kiállítás után ugye 2-1-nél még Harry Kane szerez egy gólt büntetőből, és utána mekkora nyomás lehetett az angol válogatotton. Tehát gyakorlatilag a térfelükről alig jöttek ki, hát, de 3-2-vel ki tudták
0: mi
1: húzni.
0: Sem, igen.
1: Igen, csak még egy dolog, de ha a meccsek kapcsolatban szeretné hozzászólni, akkor nagyon szívesen, mert én a meccs utáni eseményekről.
0: Parancsolj!
1: Na, képzeld el azt, hogy kim van Mexikóban mondjuk 85 ezer néző, Azték stadion, nemzet gyász, és felhangzik a hangos bemondóról az angoloknak a futball himnusz, a football's coming home. Tehát azt, hogy micsoda... elképesztő érzelmi hullámvasút, hogy az egyik oldal
0: nagyon.
1: Könnyekben, patakokba folynak a könnyek, az angolok pedig meghallják a futball himnuszukat. Hát ezt már régóta zenélik, ez 96 óta ezt a számot. Hát nem sikerült még nyerniük soha. Most nagyon mondják, hogy megnyerik a VB-t.
0: Hát most, aki most már ott van nagy csapatok közül, bárki, én nem tudnék most biztos tippet sem mondani, nyilván semmi más nem tud az ember, de például a mai portugál-spanyolon sok minden eldől, majd erről beszéltünk, Ferivel az előbb reggeli közben, és köszönöm szépen a meghívást, Feri, hogy egyszerűen nem tudni. Valószínűleg Ronaldo utolsó, VB meccse az biztos, de szerintem válogatott szinten is. Egyébként ő a csúcstartó 2-30, nem tudom mennyivel. Hú, talán. De Modric is 200 fölött volt, meg szóval hihetetlen klasszisokat láttunk élőben, meg látunk. Szóval, hogy most én nem tudom megmondani például a portugál-spanyolnál is, hogy ki a jobb, ki a rosszabb. Utóbbi 5 meccsüket néztük itt, ebből ugye 4 döntetlenre végződött, egyet pedig 1-0-ra nyert az egyik csapat. Szóval, hogy tulajdonképpen bármi lehet, akár országos döntetlen is, aztán majd húzzák, halasszák. Nagy csapatoknál kicsit úgy érzem, hogy nincs meg a nagy különbség. Vagy tisztelik egymást, vagy nem mernek kinyitni, esetleg egy belőtt gól, egyszer azt eredményezhető, hogy beállnak védekezni, hogy...
1: De pont a portugál-spanyolon nem tudom elképzelni. Tehát itt olyan szintű csúcsfutball lesz, hogy mind a kettő megpróbál majd dominálni. Tehát mind a kettő támadni fog, de nem ész nélkül, de itt biztos vagyok benne, hogy egy szemkápráztató mérkőzés van. Nem tudom elképzelni egyiket, csak a vérükben nincs benne. Nem létezik, nincs benne a vérükben, nincs a DNS-ükben meg a védekezés, a játék tördelése. Ez tényleg nem most akkor lenni, vagy a olaszország Paraguay lenne.
0: Mindenki ismeri a másikat, meg szereti,
1: ez
0: szerintem
1: igaz.
0: Meg tiszteli.
1: Az lehet, hogy kioltják egymást, de hogy mind a kettő futballozni próbál majd, és nem a verekedésről szól a meccs, abban biztos.
0: Nem tudom, hol dől el a meccs ez esetben. A védelem tengelyében, középpályán, tehát indításokkal, lásd Vinicius, vagy pedig a befejező csatár szekció.
1: Hát, vagy átmenetek, vagy pontrugások, vagy valami zseni.
0: Mondj meg 17 lehetőséget, de válasz
1: ez
0: a közül.
1: Három.
0: De mind múlhat szerinted?
1: Akkor egy zseni eldönti.
0: Tehát egy játékos, tehát nem...
1: Hát valami villanás.
0: De hogy elől? Tehát elől. Kivédekezik, vagy leindítják a másikat?
1: Nem az lesz, hogy kibekkeli mondjuk valamelyik, és akkor egy luftot rúg, vagy elpasszol magát egy védő, és abból van a gól, és 1-0, hanem valami tényleg egészen elkáprasztató villanás. Vagy Ronaldótól, vagy Oyarzabal, vagy...
0: De Ronaldo igazából, Ronaldot nem tud kihagyni, de azért nem tesz szerintem annyit hozzá, nem?
1: Egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy vajon Ronaldo valapályán jobb a portugál válogatott, vagy Ronaldo nélkül? Tehát többet tesz hozzá, vagy többet veszel?
0: Hát,
1: én
0: nem utkó kitettem a közösségi médiára, hogy tehát Argentina Messi nélkül olyan, mint Portugália Ronaldóval, tehát hogy...
1: Mert ott van Gonçalo Ramos, aki legutóbb győztes gólt fejelt, és sokak szerint már hasznosabb a portugál válogatott vele.
0: Bernardo Silva.
1: Például.
0: Aztán...
1: Mostanában
0: nem annyira, de tehát most aztán minden igazak, hogy leszerződtette a Real, ugye? Ha jól
1: van.
0: Tehát azzal biztos, hogy nyert a Barca.
1: Hát szóval... ott van azért Bruno Fernandes, ott van Leo, aki eddig adósan jó teljesítménnyel, de... Most nem tud villanni egyet egy mérkős eldöntő villanás.
0: Na igen, szóval 4-5 játékos, aki gólt lőhet, és akár el is döntheti a meccset. Így a van. Portugáloknál. Ugyanez a 4-5 megvan a spanyoloknál?
1: Hát bőven. Már bőven. Én nem tudom. Én szerintem Olmo ugyanolyan világsztár, mint a többiek, és még ő is adós a gólokkal. Hát Olyar Zabal nem kérdés, Lami Jamal nem kérdés. Nem tudod elkezdeni, hogy 0-0-na egy-egy név, villan egyet Jamal, és eldönt a mérkőzés.
0: Ferrán is akár esetleg odaérhet.
1: Igen, de ő... Hát őt nincs kvalitásban nem tartom.
0: Nem látok erős, vagy nem érzek erős befejező csatát a spanyoloknál. Tehát akik konkrét... De hát, aztán lehet, hogy ilyen már lő kettőt, és aztán nézhetünk.
1: Hát és egy Pedri utolsó passz, meg az egész spanyol válogatott olyan szemkampuszott a futballt játszik, igen, hogy... Igen. Ráadásul nem kapta gólt. Tehát minden csúcsot megdöntött, ugye mindenki vitatkozik ezen, hogy miért Unai Simon a kezdőkapus. Hát minden VB csúcsot, ami eddig létezett, Zengától kezdve
0: nem
1: megdöntött.
0: Nem kaptak még gólt a VB-n most?
1: Nem kaptak gólt. Hát azt nehéz megmagyarázni.
0: Tehát, hogy ja tényleg nem, 0-0-4.
1: Cseréljünk kapust? Hát cseréljünk. De mit vétel? Hibázott? Gólt se kapod. Amellett, hogy ez egy nagyon speciális eset, hogy három ekkora világsztár kapusa van a spanyol válogatottnak.
0: Hát az egyszerűen...
1: Az nagyon kemény.
0: Kapusokban mindig jók voltak a spanyolok.
1: Hát igen, de azért ennyire. Szóval, hogy nyilván tudjuk Iribárt, meg Arconádát, meg Zubizarrétát, ismerjük. Óriási kapus egyéniség. Hát, Casillas, Iker Casillas.
0: Nagyon jó.
1: Na de most, hogy három, tehát szerintem berak három nevet, egy kalapba kihúz, és ő véd. Teljesen mindegy. Hát, most meg vágy Unai Simon nem kapott gólt.
0: Joan Garcia
1: kevés ér van amellett, hogy lecseréljük.
0: Hát, fú, gyerekek, hát ez nagyon. Na jó, úgyhogy ez lesz ma este, ajánljuk mindenki figyelmébe, de szerintem ezt mindenki tudja. Azt hiszem, hogy mindenki erre fokuszál, és 9 órakor ennyit tudtunk intézni a FIFA-val, lebeszéltük, hogy ne 10-kor kezdődjön a meccs, hanem 9 órakor. Úgyhogy nézzük és izguljunk, Portugália, Spanyolország a soron következő. Aztán ki lesz a végső befut, azt nem tudjuk. Közben pedig csak lágyan jegyzem meg, hogy azért folyik a Wimbledon is, tehát Świątek kiesett, Zabalenka kiesett.
1: Na jó, beszéljünk majd
0: Djokovic. Jó, majd később beszélünk erről. Djokovic, na mindegy, szóval majd kicsit Wimbledonzunk is. No, hát akkor ennyit a labdarúgó VB-ről. Első neki futása 1 perc, van ez 8 óra. Hamarosan jövünk vissza.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált Egres.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Somogyi Zsolt gondolataival.
8: Szocsi emléke, Somogyi Zsolt jegyzete. Még most is vicces arra gondolni, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokságon miképp kerülhetett egy csoportba Spanyolország és Portugália. Ha az Európa-bajnokságon összefutnak, érthető, még az is, ha a VB-n a kieséses szakaszban. Minden esetre nem bánta meg, aki annak idején ott volt Szocsiban és élőben nézhette a két csapat lenyűgöző futball előadását. 6 gól, a szomszédok igazságosan elosztották egymás között, döntetlen lett a meccs vége. Akkor Portugália szerzett vezetést, és a szünetre, a rendesre, nem a hidratációs megszakításra, ami most van ugyebár, előnnyel mehetett. Mégis örülnie kellett, hogy a 88. percben megszerezte az egy pontot érő harmadik gólt. Bárkivel játszik Portugália, Cristiano Ronaldo a téma, így pedig, hogy a spanyol gárda az ellenfél még inkább. 9 évig élt Madridban a Real egykori csillaga, aki fehérmezben 4-szeres bajnokok ligája győztes, igaz, spanyol bajnok csak 2-szer lehetett. És persze Szocsiban is róla szóltak a hírek, vele volt tele a sajtó, mindhárom portugál gólt ő szerezte. Hogy most a Dallasi Cowboys Arlingtoni otthonában gólt lő-e, kérdés, ám hogy a kamerák, a fényképezőgépek őt keresik majd leginkább, az nem az. Két rendkívüli csapat találkozik, és az alváshoz ragaszkodók, a másnap reggel munkába indulók nálunk nyilván örülnek annak, hogy este 9-kor a mesnézéshez optimális időpontban rendezik az összecsapást. Az sem lenne meglepő, ha a párharc győztese a döntőig, mi több a világbajnoki címig menetelne. Bár egyik csapat sem tudott folyamatosan meggyőzően futballozni, ez a VB hosszú torna. A spanyol drukkerek már elfelejtették a zöldfoki szigetek elleni kínlódást, amelyet felértékelt az afrikai csapat jó játéka Argentina ellen, ahogyan a portugálok a kongói DK elleni szenvedést, Horvátország legyőzése pedig már jelentős fegyverténynek számított. Csak nem lehetetlen megmondani kinevezhető favoritnak, talán az EB győztes spanyolok összeszokottabbak valamelyest, de a BL győztes PSG gerincét adó portugál középpályások bárki ellen győzhetnek. Legyen ez jó mérkőzés, szurkolóként ez lehet a kívánságunk. És akkor az ivószünet is bőven belefér.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat, és Pogacar átadta a győzelmet Del Torónak a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hatalmas küzdelmet hozott Mexikóvárosban a Mexikó-Anglia nyolcaddöntő a labdarúgó VB-n. A vihar miatt egy órás késéssel kezdődött a találkozó. A mérkőzés kommentátora Regős László Pál tudósítása következik.
2: Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Sakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd két perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra két gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint egy gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
1: Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Őrült meccs volt, amelyen mindent ki kellett adniuk magukból a győzelemhez. Erről beszélt a mérkőzés után az angol válogatott szövetségi kapitánya Thomas Tuchel.
3: Very proud, very proud.
4: Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
1: Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. Hogy pontosan mi történt a Norvégia-Brazília VB mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be.
5: Neymart utoljára láthattuk világbajnokságon, Norvégia pedig meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében. Norvégia-Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát, a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Niland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első félidőben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetségkapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktív aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztette egy lövést, álló pozícióban, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés legeslegvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Niland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
1: Erling Haaland pedig harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
6: Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirálódunk, állódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
1: Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon, és már 7 gólnál jár, ahogy Mbappé és Messi is. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban a világbajnokságon. Ma este 21 órakor pedig folytatódik a nyolcad döntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldőlt tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a találkozó előtt elmondta, hogy ez lesz az utolsó VB-je, ami neki a 6. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik, 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcad döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia találkozóval zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vigvári Wendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A világkupára készülő játékosok közül a szintén kimagasló teljesítményt nyújtó Varga Vincét kérdezte a mérkőzés után Török Olivér.
7: Vince, mesterhármas, 62 másodperc alatt szereztél már valaha 3 gólt ilyen rövid idő alatt?
8: Hát nem tudom. Nem csak magamnak köszöntem a csapattársaimnak, hiszen kicolgáltak, és ők teremtették meg nekem a helyzetet. Én is szeretném nekik megköszönni, hogy meg tudtam csinálni ezt a 62 másodperces challenge-et.
7: És aztán jött a negyedik találatot, 85 km/h sebességgel ment be a kapuba. Ez a legerősebb magyar gól. Hát ki is akadt a mérő?
8: Hát szerintem pedig még lett volna benne, most ez így sikerült.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Benne pedig Forma 1, Charles Leclerc nyerte a brit nagydíja Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. A VB 2 hét múlva a belga nagydíja folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt. Iszak del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacsár előrébb engedte csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert, majd nyilatkozott is az M4 Sport stábjának.
6: Ez a befutó jó példája annak, mikor Pogacsár előre eltervez valamit, de nem szól a többieknek. Biztos vagyok benne, hogy gondolt erre a forgatókönyvre, de nem akarta elmondani, hogy csökkentse a nyomást. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül a csapatban, akik mindig támogatnak engem. Nem találok szavakat a teljesítményünkre.
1: Iszák de Tórót hallották, és összetettben két szakasz után a dán Jonas Vingegaard az első a Tour de France-on. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán a Hungaroringen. A tegnap esti futamon pedig a tizedik helyről rajtolva nyolcadikként ért célba. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Biztosított az ország gabona ellátása. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane, majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Anglia negyed döntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett, a Mercedes-szel. Míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba, a másik Ferrarival. Az érről induló és VB-n lovas Kimi Antonelli futó műhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetetben. Negyed döntőbe jutott Stollár Fanni és a horvát Pavic a Wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, mivel döntőszetben 4-6, 7-5, 6-3-ra legyőzött egy kanadai-amerikai duót. Női párosban Aisha Muhammad oldalán 16 közé került, miután 6-1, 6-4-re vert egy ukrán-amerikai kettőst.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, a kétnapos esemény napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és dróntámadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban 8-an meghaltak és sokan megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott. Úgy tudni, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A magyarok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem biztonsági tartalékként tartja magánál, így tudatosan lemond a befektetésekről. A jelenség mögött a gazdasági bizonytalanságtól való félelem, az állásvesztéstől való szorongás és a pénzügyi intézményekkel szembeni bizalmatlanság áll.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt a fővárosban a Pacsirta mező utcában kifelé a Kiscelli utcánál. Szintén baleset volt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Poprád utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió és benne. Ez itt a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan történetek és sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Herédi Attilával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Herédi Attila, az Újpest ötszörös válogatott magyar labdarúgója. Szevasz Attilám, Isten hozott! Örülök, hogy hallom a hangot!
3: Szervusztok, üdvözlök mindenkit!
2: Szia Attilám!

0: János Almi születésű válogatott futballisták.
1: És
0: Tehát én gyerekként én Vácon voltam általános iskolás, és innen kerültem be az Újpest Serdülő három csapatába.
1: Hát úgyhogy
0: a Stejdis Anyi barátom.
1: A pacal, a legendás pacal.
0: A pacal bent fotballozott már egy fél éve, és egy általános iskolába kerültünk össze, és hát mivel mindig fotballoztunk a szünetekben, így látta, hogy esetleg nem lenne olyan rossz, hogyha nem egyedül kolbászolna be Pestig, akkor még ezt megtehették az én korombeli gyerekek, hogy fölültünk a vonatra, vagy a buszra, és akkor bementünk. Tehát itt a Cérna pályántól, tehát beértünk, Újpest, azt már ott vagyunk, igen. Ott is voltunk.
1: És kik voltak az edzőid a Újpest Erdőlőbe, meg Ifébe?
0: Hát nézd, akiből klasszikusan komoly edző is lett, a Kaszás Gabi, aki fiatalon elhunyt, ő volt a Serdülő egyben az edzőm, aztán Göröcs Ancsi bácsi volt az IFI 2-ben, Szent Mihályi Misi bácsi volt az IFI 1-nél.
1: Az igen.
0: Tehát ez így az utánpótlás. Akkor még ez így működött, hogyha kiöregedett egy csapatból egy fotbalista, akkor annak megadták a lehetőséget, hogyha volt kedve ahhoz, hogy ő fotball, hogy edző legyen. És hihetetlen sokat kaptunk ezektől az emberektől. A Kaszás Gabi az a másik oldala volt, hiszen ő neki az első csapata mi voltunk, a Serdülő 1, és azt úgy képzeld, hogy abból a csapatból öten lettünk NB1-es fotbalisták.
1: Meg én is.
0: Meg én is.
1: Képzeld el, mert nekem meg a Ganzmávakban volt edzőm a Kaszás Gabi. És na, úgy kerültem vissza
0: is,
1: a Fradiba.
0: Nekem is volt. Na, akkor mi ugyanazt az utat megjártuk, mert én a Fakóban is keveset játszottam, nem tudom, hogy mindenkinek ez köztudomás, hogy volt a tartalékbajnokság, igen, a Fakó, és akkor abban egy olyan erős újpesti tartalék csapat volt, hogy nem nagyon volt játék lehetőség, és a Kaszás Gabi lett a Ganznávak edzője, és engem átvitt oda még az Imonyi Gabi barátommal, a szegény ő is már elhúzott.
1: Igen.
0: És én is ott kaptam meg a lehetőséget a felnőtt fotballra, és MB2-es, akkor még úgy volt a bajnokság, hogy MB1 volt egy csoport, és három MB2-es csoport.
1: Ugyanaz,
0: volt.
1: Hát így van, igen, tudom. Igen, én is abban.
0: És hál' Istennek egy komoly bajnoki évet tudhattam magam mögött, és le akart igazolni a fél NB1, de a Fazekas Laci szerencsémre akkor ment ki Belgiumba.
1: Igen.
0: Ez a 79-80-as bajnoki szezon után.
1: Igen.
0: És hát én akkor csatárként kezdtem a pályafutásomat, és az ő helyére kerültem vissza az Újpest felnőtt csapatába. Elmondhatnám, hogy akikkel én játszottam, azoknak úgy összesen volt egy olyan 60 bajnoki címük, vagy 70, nem tudom. Tehát a szenzációk, tehát 9-szeres magyar bajnokok voltak, a Dunai Edétől, a Nagy Laciig, a Tóth Andrisig, a Rottelmer Ádám, Dunai, Kollár Bandi, Tóth Józsi, Törőcsik, már bocsánat, tehát ugye így csak ugyan lehet úgy a neveken csemegézni, de hihetetlen, mit kaptál fiatalon, tudást, amit elszippanthattál tőlük, hogyha volt benned.
1: Hát pontosan, hát tele volt pengével az Újpest, és utána 200, több mint 200 meccset játszottál Iraknál, és milyen az élet? Az egyik legnagyobb penge, a klubtörténet egyik legnagyobb klasszis, a Görös Titi, a felnőtt csapatnál is edződ lett.
0: Hogyne. Kicsit ilyen kiváltságos helyzetben voltam, nem azért, mert kivételezett volna velem, csak emlékszem, mikor az újságíró legendáknak úgy mutatott be engem, hogy én voltam a kedvenc játékos, akkor mindenki csodálkozott, hogy hát az hogy létezik, hát nem ugyanaz a kaliber voltunk mi ketten, viszont egy dologban voltunk azonosak, hogy én is vezéregyéniség voltam, és a Titi is. Hát a Noskó Ernő mindig mesélte, hogy a Titi volt, hogy üldözte őt a meccsen, segbe akarta rúgni, mert nem azt csinálta, amit mondott neki.
1: Tudod,
0: ez hihetetlen figura volt, és én ugyanez a karakter voltam, tehát én egy, hál' Istennek, egy

0: Vörös Jancsi bácsi keze alatt volt a legjobb csapat, nem játékosként megjegyni, hanem egységként. Tehát tudod, mikor jó volt edzésre menni, egy órával előtte már ott voltunk, csesztettük egymást, ittuk a kávét, meg jól éreztük magunkat.
1: Ambrus Pipinél, a szertárba.
0: Pipinyónál, persze.
1: Igen,
0: persze.
1: Szegény Isten nyugasztalja. És az identitást igen. Erősítette az is, hogy a Görös Titinek a pályázője Nagy Laci volt, ha jól emlékszem.
0: Persze, a Henti, amikor hazajött, azt hiszem ő Svájcba ment ki.
1: Lugánóba, vagy Lugánóba.
0: Valami, igen. Csak tudod, sajnos mi is, meg én is, amikor már kikerültem, ti már félig le voltunk amortizálva, tehát így...
1: Te Finnország... Bocsáss meg, Attila, Finnország, Valkajakuszki, Hakána.
0: Pontosan, a Kollár Bandi szintén Isten nyugosztalja, áldott jó fotbalista és igen. Barát volt. Ő vitt ki engem, ő több mint 10 évet volt annál a klubnál.
1: Meg a Lőrinc Paja is ott volt, a pécsi.
0: A Paja is kint volt, én a Katona Gyurival voltam kint, ő jött ki utána még a... Csak én nekem nem adatott meg egy év, mert megbütötték a térdemet, és az nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, és az élvonalbeli fotballra már alkalmatlan volt, úgyhogy utána haza kerültem egy-két év után.
1: Attilám, hogy éled meg az Újpest elmúlt éveit, évtizedeit? Miben látod a problémát? Hogy lehetne erősíteni az identitást, az összetartozást? Mert azt látom, hogy öreg fiúk szinten nagyon szépen összetart a brigád, de hogy látod a jövőjét az Újpestnek?
0: Nézd, hát az biztos, hogy a belga időszak alatt hát ez a klub, ez le lett amortizálva. Tehát itt minden fontos volt, csak az nem, hogy ki újpesti. Itt minden fontos volt, csak az nem, ami Újpesten mindig számított, hogy az eredményesség. Tehát kicsit oda is vezetem vissza, hogy aki nem itt nőtt föl Újpesten, hanem máshol mondjuk nagyon jó fotbalista volt ide, minden évben hoztak hozzánk a felnőtt csapathoz 5-6 kiváló fotbalistát, akik Újpesten nem tudtak megfelelni az elvárásoknak. Biztos tudod, Dodi, ez nálatok működött így, meg nálunk. Tehát, hogyha ha valaki nem abban a stresszben élte le a futball pályafutását, hogy itt az edzésen a bemelegítésnél versenyhelyzet van, tehát ha ott nem győzöl, itt mindig nyerni kellett. Ha kimentél a pályára, itt nyerni kellett. Itt kevés volt az, hogy egy hónapban vagy 4 meccsből megnyertél egyet, vagy másfelet. Tehát ez, aki nem itt nőtt föl, meg nem nálatok nőtt föl, azt ezeket nem tudja.
1: Hát igen,
0: most jó felé indult el. Lekopogom itt az államon, tehát lekopogom. Végre újpesti kötődésű emberek, magyarok kerülnek oda olyan pozíciókba, és csodálkozva meg sajnos szomorúan nézem a hozzászólásokat, bár ez a magyar, nem a magyar, bocsánat, ez a mostani közösségi médiának a legnagyobb problémája, hogy mindenki azt ír, amit akar, hol fogalma nincs a futballról.
1: Arc nélkül, meg név nélkül, tehát
0: arc nélkül, név nélkül, vagy hamis, és ha Szélesinél találtak volna újpesti edzőt, akkor megemelem a kalapomat. A Zolika 5 percre lakik gyalog a pályától. Ott élt el, ott ugyanígy itt nőtt föl, Serdülőtől, nálunk lett, én voltam a Váridi Petivel az edzője, amikor nálunk lett NB1-es fotbalista, pont ez a, akkor lettek ők bajnokok az utánpótlásba, az Ifivel, a Juhász Peti volt az edzőjük, szintén Isten nyugosztalja Petikét.
1: Igen.
0: És a Szélesi, a Tejnóra, a Tokodi, a Lőv Zsolti, tehát a Terjék Lajos, tehát egyszerre kerültek föl 5-en, és a Szélesi Zoli is meglépte azt a magasságokat, amit itt egy újpesti futballistának kell, és aztán nemzetközi szinten is tudott bizonyítani.
1: De itt térjünk vissza hozzád. Melyik volt neked a pályafutásod alatt életed legjobb meccse, Attila?
0: Hát figyelj, amire mindenki emlékszik, az az Aberdeen elleni négyközé jutási itthoni mérkőzés. Szerintem Újpestnek akkor volt utoljára olyan teltház, hogy a lógtak. Még az Izzónak a tetején, az emeletes házak tetejéről nézték a meccset, meg a szemben volt egy vágóhíd onnan is, tehát 30 valány ezer néző volt, amennyi befért a stadionba, és az akkori utána megnyerte a kekket az Aberdeen, és a Fergi bácsi azt pedig ment a Manchesterbe utána.
1: Na de ott lett Temesvári Miklós és Sir Alex Ferguson a legnagyobb barát. Pontosan. És Aberdeenben is nagyon jól játszottatok. Hát emlékszem, nagyon jó. Nagyon jó játszottatok.
0: 10 percen múlt, mert a második gólt azt a 80-valányadik percbe kaptuk sajnos. És hát azt úgy nem tudtuk meglépni ezt a lépcsőt, de az, hogy megvertük azt a csapatot itthon, az, és arra a mai napig, ha bár ilyen korombeli szurkolókkal találkozunk, mindenki azt emleget, hiszen ott a Kisznyér Sanyi rúgott szabadrúgás volt, és én vétettem a másodikat, úgyhogy a Töröcsik hozott, mondhatjuk azt, hogy kihagyhatatlan helyzetben.
1: Óriási.
0: Úgyhogy ettől még most is feláll az ember szőrén. Tőr a hátán, tudod.
1: Mi is szurkoltunk
0: meg. Gyerekek, a Népstadionban, a kettős meccsek, hát most könyörgöm, ezek milyen élmények, meg milyen. Milyen. Még akkor is, hogyha esetleg nem a győztes oldalon voltál, vagy mondjuk a egy válogatott mérkőzést játszottam itthon a Népstadionban, akkor még a Garami Józsi bácsi volt az edző, a görögök ellen egy 3-0-ás győzelem volt a stadionban, akkor mondjuk nem volt olyan sok néző, csak mit tudom én, 30 ezer vagy 40 ezer, de hát most nyilvánvaló, hogy minden én nekem a futballról csak szép emlékeim vannak. Ha még egyszer kezdhetném, nyilvánvaló, hogy futballista szeretnék lenni, és ugyanúgy megtennék érte mindent, mint ahogy akkor megtettem.
1: De legalább van mire 67 évesen is emlékezned, Attilám, és kívánok neked sok örömet az életben, egészséget, és köszönöm a beszélgetést, vigyázz magadra, Dodikán, meg a szeretteidre.
0: Dodikán, ölellek, puszilok mindenkit, sziasztok!
1: Köszi, szia, Attila!
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Köszönjük mindenkit, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sport Reggel, és ha benne, akkor pedig legyen benne Feri is velünk. Szia Feri, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, és itt van Harsányi Levi a vezérpulton.
1: Itt van velünk Szőlősi Gyuri, és vele fogjuk értelmezni, meg elemezni a meccseket. Jó reggelt, szia Gyuri!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát
3: jó
1: reggelt. Egyrészt ilyen ideje korán köszönjük, hogy itt vagy velünk. Gyuri, egyszerűen szerintem dömping van, az tény, hogy tőlem kérdezték itt a napokban, hogy akkor melyik meccset nézett, mert nem is nagyon tudtam, de azért lassan-lassan szűkül a mezőny, és hát és nagy kalpok hullanak, és nagyon látványos, sőt, nagyon szerintem durva, és nagyon furcsa meccsek is vannak, talán minden igaz a labdarúgó világbajnokságra, és vannak érdekes döntések, és például az amerikai csapat javára, hogy visszavontak egy kiállítást, szóval van itt minden. Hogy láttad az elmúlt napok történéseit?
3: Igen, hát először is mindig beszéltünk a házigazdáktól, hogy milyen jót tesz a VB-nek, hogy menetelnek. Hát most Mexiko és Kanada menetelésének vége lett. És hát közben azok után, hogy már korábban elvérzett és korábbi világbajnok Németország, és a Uruguayról nem is beszélve. Most elveszítettük Brazíliát, ami mindig egy mondjuk úgy hasonló a németek kieséséhez, hogy az ötszörös és négyszeres világbajnokról beszélünk. Mindig egy fontos mérföldkő, egy nagy dráma, egy nagy esemény. Most is sokat fognak még erről beszélni, Neymar már bejelentette a visszavonulását. Ancelotti sok korábbi állomáshelyével szemben itt nem tudott csodát tenni, és hát biztos, hogy ez a braziloknak blamának számít, kiesni a norvégok ellen a nyolcaddöntőben, még akkor is, hogyha egyébként ennek a világbajnokságnak a globális szuperkedvence az Norvégia, amelyiknek a menetelése már így is történelmi, ahogy a braziloknak ez a az egyik legrosszabb szereplés a történelmükben.
1: Igen, azért nekik azért 8 közé kellene.
3: A norvégoknak az eddigi legjobb.
1: Igen, volt egyszer így egy EB, amikor az olaszok találkoztak a németekkel, és a németek addig minden meccsen csodálatos játszottak, olaszok meg sehol, és azon a meccsen pont megfordult a helyzet. De hogy látod, mert azért itt nagyon komoly csapatok, többszörös világbajnok csapatok esnek ki. Én valahogy nem látom bennük, vagy nem éreztem a tüzet. Lehet ez sok meccs, vagy nem tudom, mindenre lehet fogni, de hát azért nem hiszem.
3: Igen, de közben meg a sztárok villognak, tehát itt Holland is, amit csinál, az elképesztő, tehát nem túlzás itt most az ő esetében, amikor azt mondják, hogy ő verte meg Brazíliát, vagy ő ejtette ki Brazíliát, ami persze így nem igaz, hiszen mindig az egész csapatra szükség van, de a norvégoknál pont meg volt ez, hogy megvan az egy-két helyzete, amit ő elképesztő hatékonysággal értékesít, ahhoz persze az egész csapatnak megfeszített erővel kell harcolni, hogy az meg legyen, meg védekezni, meg minden, de van egy ilyen extra képességű góllövő emberük, és ezt nagyon jól ki tudják használni. Pont el Papp Pista mondta pont itt Sportrádióban valamelyik reggel, hogy a brazilok így szoktak kiesni, és még a meccs előtt mondta, amikor egy szervezett európai csapat találkoztak, több ilyen volt a közelmúltban, vagy nem a közelmúltban, a korábbi VB-ken. Úgyhogy ez hihetetlen, hát persze nekem mindenről a magyar vonatkozás jut eszembe, arról is, hogy a norvégok valahogy még soha nem kaptak ki a braziloktól, szóval ez volt az ötödik meccsük, és most már 3 győzelem, 2 döntetlen a mérlegük. Ugye nagyon sokáig nekünk is hasonló volt, illetve azt a mai napig elmondhatjuk, ugyanúgy, ahogy a norvégok, akik VB-n azt hiszem 2-szer találkoztak a brazilokkal, mind a 2-szer nyertek, VB-n mi is 2-szer találkoztunk a brazilokkal, és mind a 2-szer nyertünk, 54-ben és 66-ban, és 2-re és 3-1-re. Ráadásul egy másik magyar vonatkozást is megemlítenék, mert látom az óriási felháborodást. Az amerikai futballistával kapcsolatos fegyelmi döntés miatt, ami valóban teljességgel szokatlan, hogy valakit kiállítanak, és az a bizonyos automatikus egymeccses eltiltás sincs az ő esetében.
1: Hogy indokolták?
3: Ami tényleg 100-ból 99 esetben van, de pont itt volt sportrádiós kollégánk, a Szabó Szilárddal üzengetünk a közösségi felületen egymásnak. Ő azt írta, hogy Garincsának is volt egy ilyen esete, illetve hát Bozsiknak volt egy ilyen esete 54-ben.
2: Így van.
3: Kiállították a brazilok ellen. Ott is eszembe jutott a történelmi párhuzam, amikor a meccs végén elveszítették a fejüket a brazilok, és elkezdtek lögdösödni, meg kiabálni a norvégokkal. Szerencsére most sikerült elejét venni a csetepaténak, de 54-ben ez nem így volt. Óriási bunyó volt, ami a pályán kezdődött, és az öltöző folyosón folytatódott, és majdnem minden magyar játékos részt vett benne. És hát pont ezt, meg az ott szerzett sérülések miatt érzett szimpátiát, vagy együttérzést használta Fölsebes Gusztáv. Nem tudjuk, minden úgy történt-e, ahogy az ő visszaemlékezéseiben szerepel, de ő azt mondja, hogy ő maga is bekötött fejjel érkezett a fegyelmi tárgyalásra, ami az ő leírása szerint kamu volt, és csak azt a célt szolgálta, hogy megessen a szíve a fegyelmi bizottság tagjainak a magyar küldöttségem. És végül pedig akkor is általános volt a minimum egy meccses eltiltás, de végül valahogy sikerült megdomálni a fegyelmi bizottságot, hogy ne tiltsák el Bozsikot. Jött egy páros kiállítás volt, és hát az egész meccs elég durva volt, és nem tudjuk persze pontosan rekonstruálni, de valószínűsíthető, hogy Bozsik is jogosan kapta azt a pirosat, és aztán valami olyan fura megoldás született, hogy egyikőjüket sem tiltották el, Santost sem, Bozsikot sem, csak hát a brazilok kiestek az ő esetükben, ennek különösebb jelentősége nem volt. Bozsikra pedig óriási szükség volt, hiszen a csapatkapitányunk Puskás hiányzott, úgy jött az Uruguay elleni elődöntő. Bozsik volt egyébként a helyettese csapatkapitányként, amíg ő is kiesett volna, akkor nagyon nagy bajba lettünk volna. Erről kevesebbszer beszélünk, mint a sorozatos balszerencséről, ami aztán a döntőben, meg a döntő kapcsán sújtott bennünket. Szóval a címvédő ellen úgy játszhattuk az elődöntőt. Hála Istennek, meg a fegyelmi bizottságnak, meg Sebes Gusztávék sportdiplomáciai erőfeszítéseinek, hogy Bozsikot sikerült megmenteni az eltiltástól. Persze nem volt ekkora globális figyelem, meg ennyi poszt, meg komment, de az akkor is egy sportdiplomáciai bravúrnak számított, mondjuk így.
2: Ezzel a brazil válogatottal kapcsolatban sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon Ancelotti fogta vissza ezt a brazil válogatottat és túlságosan olaszossá próbálta tenni, vagy egész egyszerűen nem volt bennük több támadó potenciálban, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes szakmai kérdés. Te hogy látod?
3: Igen, valóban az, és szó is esett itt, most már nem is tudom, mert rádió, első félidőt rádióban hallgattam, sportrádióban a második félidőt a M4 Sport közvetítésében néztem, szóval, hogy teljesen fura volt egy brazil csapattól ezt a futballt játszani, hogy nem ők birtokolták sokkal többet a labdát, és domináltak. Hát erről fognak most majd hetekig, hónapokig vitatkozni. Biztos, hogy a brazil úgynevezett sportközvélemény most megőrül ettől a dologtól. Az is lehet, hogy nincsenek olyan képességű játékosok, mint amilyenekhez hozzászoktunk. Ez fura Brazília esetében kimondani, de aztán Vukovics Laci volt a szakértő a tegnapi közvetítésben, és többször olyan technikai hibákról beszélt a brazil csapatnál, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, meg arról, hogy azok az elképesztően nagy egyéniségek, akik korábban megnyerték a meccseket, pontották a gólokat, azok most nincsenek. Vinicius feltétlenül világklasszis, de ezzel együtt is vannak bőven problémái a braziloknak. Meg hát ez egy nagyon érdekes jelenség, és az lesz a folytatásban is, hogy lehet-e Hollandot semlegesíteni, hogy milyen típusú játékkal lehet, milyen típusú játékosokkal lehet, egyáltalán lehetségesen, mert most tényleg úgy néz ki, hogy egy olyan góllövő gép, akit szinte lehetetlen megállítani. Tehát például a fejesénél hiába volt a védője teljesen jó pozícióban, közvetlenül mellette, szószoros értelmében lepattant róla, semmi esélye nem volt ellene.
1: És mindezt és úgy, igen?
3: Igen.
1: És mindezt te szabályosan, tehát ilyen szempontból tehát kétség nem fél hozzá. És ha már itt tartunk, hogy szabályosság vagy nem szabályosság, akkor nekem ugye a Paraguay-francia meccs volt, ami egyszerűen olyan szinten, hogy mondjam, kihozta belőlem az állatot a szó jó értelmében, hogy ezt nem tudtam se szó nélkül ülni, nézni, hogy bőd, rég láttam ilyen alattomos és szabálytalan csapatot és mérkőzést, és azért, ha már itt akkor bíráskodást is említsük meg, hogy szerintem azért ehhez asszisztált a bíró, mert én azt gondolom, hogy nem is egytán több kiállítás is simán lehetett volna. Hogy láttad? Egyáltalán láttad ezt?
3: Igen, itt is óriási a globális felháborodás. Az üzbég játékvezető ezt megengedte. Én Paraguayt nem hibáztatnám, hiszen életük meccsét játszották a korábbi világbajnok, a mostani VB nagy esélyese ellen, korábban kiejtették a németeket. Az, hogy ők mindent megpróbálnak a sportszerűség határain, és még adott esetben azon túl is, azért nem feltétlenül lehet szemlehányást tenni nekik. Erről meg Mező Gábornak volt egy érdekes posztja. Az, hogy az üzbég játékvezető ezt engedi, nem veszi elejét, és nem védi mondjuk a sztárokat, meg egyáltalán nem veszi elő a lapokat olyankor, amikor ennek visszatartó hatása lehetne, az mindenképpen probléma, és hát főleg az probléma, amikor ennyire uniformizált minden, és szituációk százait elemzik a játékvezetők felkészülési táboraiban, hogy hogyan lehet ennyire az egységes megítéléstől eltérő bízáskodási gyakorlat ilyen magas szinten egy világbajnoki nyolcad döntőben, vagy nem lenne ott a helye ennek a játékvezetőnek, vagy nem tudom, hogy mi a megoldás, mert még most is lehet, hogy a sportdiplomácia néha felülírja a szakmai szempontokat, és nem a legeslegjobb bírók vannak ott a VB-n. Ez mindig egy probléma volt, mert hát persze azok a játékvezetők, akik hétről hétre a legnagyobb sztároknak vezetnek Európában, talán ők azok, akik ezt a fajta nyomást is a legjobban bírják, és lehet persze más kontinens származó játékvezető, aki rendkívül tehetséges, van is, de azért ahhoz, hogy el is fogadják őt a sztárok, meg úgy is vezessen, ami mindenki megelégedésére szolgál, az nem olyan egyszerű, és most úgy látom, azt a gyakorlatot követte a FIFA bíróküldő bizottsága, ha létezik még ilyen, azok, akik a bíróküldésről döntenek, hogy mindig olyan játékvezető vezette a meccseket, akinek a földrészéről egyik csapat sem való, amelyiknek vezetett, tehát próbáltak ilyen értelemben olyan semleges játékvezetőket küldeni, talán egy kivétel volt, ahol két európai csapat meccsét európai játékvezető vezette. Ezért van az, hogy Kovács István is, nem tudom én, Tunézia, Japán, meg Argentina, nem is tudom, kivel játszottak, de egy Európán kívüli csapattal, tehát ilyen meccsek jutottak neki, ahol nem voltak európaiak. Most már itt a végén talán felülírja ezt a szempontot, az, hogy jó játékvezetőknek kell adni a meccset. Ugye reméljük, hogy Kovácsnak lesz még legalább egy meccse, van olyan bíró, aki már négyet vezetett, ő még kettőt, és azt hiszem, hogy talán 7-én derül ki, hogy ki megy, ki marad. Hát lesznek még viták, tehát hiába van minden egységesítve, hiába figyel mindent a VAR, lám így is bírói tévedésekről, meg szemléletbeli problémákról beszél az egész világ.
1: Hogy látod, a csapatok VB-je ez, vagy esetleg az egyéni megvillanások, meg sztárok, mert ugye már itt sok gól esik, az tény, de hogy azért megosztva ezt viszonylag kevés ember lövi. Gondolok itt a 7 gólos Messire, Bápére, a Holland, most Kén is, Dembele is, szóval egyes emberek lőnek sok gólt, és ugyanakkor meg persze nyilván a csapat érdeme minden, de hogy nagyon, nagyon egy-egy játékoson múlik a siker.
3: Igen, szerintem visszatért az a régi világ, amikor lehetett tudni, hogy ki az az egyes csapatokban, aki az igazán nagy név, aki képes mérkőzést befolyásoló pillanásokra, mérkőzést eldöntő gólokra. És ez nekem tetszik, mert sokat panaszkodtunk korábban, hogy nincsenek egyéniségek, hogy minden olyan egységes, szürke, hát azért most Holland, amit csinál, Messi, amit csinál, valóban Mbappé, Kane, aki most éppen Puskás gólrekordját, válogatott gólrekordját döntötte meg, sorra dőlnek a rekordok, ugye talán ketten is beérték és megelőzték Miroslav Klózét ezen a VB-n, a összes VB gól tekintve, ha jól mondom, akkor Mbappé és Messi. És még nincs vége. Úgyhogy az nagyszerű dolog, hogy amikor úgy ül le a szurkoló, meg úgy ülnek le a gyerekek, akik éppen most fertőződnek meg a futballal a tévé elő, hogy XY a kedvencük, és utána XY extra teljesítmény nyújt, a gólokat rúg, például ahogy Holland két góljával hazaküldi Brazíliát, szó szerint, meg ahogy Messi egészen elképesztő módon szintén minden meccsen gólt rúg. Holland most már nem is tudom, tizenvalahány meccs óta mindig gólt szerzett. Kénnek a tehát ahogy Holland két gólja kellett, és az egy személyes teljesítménye Brazília ütéséhez, úgy kellett Harry Kane Gána ellen a fejesével és a lövésével, és mind a kettő, ha megnézitek, párhuzamba lett állítva, egy fejes, egy lövés a 16-os környékéről. Fantasztikus, igazi középcsatár teljesítmény. Arról is nagyon sokat panaszkodtunk az elmúlt években, hogy ez a típusú középcsatár hiányzik. Hát most hála Istennek töményen kapjuk, és még Ronaldót se írjuk le, aki szintén egyenes kieséses szakaszban életében most először szerzett gólt, és még mindig versenyben van. Hát minden körülmények között dráma lesz a portugál-spanyol összecsapás, mert az egyik nagy kedvenc csapat, és velük együtt nagy kedvenc játékosok mindenképpen távozni fognak a VB-ről. Most a mai Nemzeti Sport címlapján a generációk csatájaként rangozta be El Pap István szerkesztő. Már azt is tudjuk, hogy Ronaldónak az utolsó meccse, tehát több ilyen meccset láttunk, ahol lehetett tudni, hogy ha az adott csapat kiesik, akkor X vagy Y szupersztár pályafutásának, válogatott pályafutásának a végét jelenti. Így volt Luka Modric esetében, Horvátország kiesésekor éppen Portugália ellen, ahol a 2-40 fölötti egykori Real Madrid szupersztár fogott kezet a kezdőkörben, Cristiano Ronaldo és Modric. Így volt most Neymar esetében, vagy így lett Neymar esetében, aki visszavonult, és tegnap óta tudjuk, hogy Ronaldo esetében is így van, ha a portugálok kiesnek, akkor Ronaldo VB pályafutásának, azt nem mondta még ki, hogy a válogatottságtól visszavonult, annyit mondott ki, hogy ez az utolsó világbajnoksága.
2: Egykori kitűnő válogatott kapusunk, a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fülöp Márton emléktornáján vettél részt. Milyen élményekkel és milyen meghatottsággal zártuk ezt a tornát? Mesélj erről, kérlek.
3: Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés, amit drága emlékű Marci szülei nagyon jól kitaláltak, és nagyon tiszteltre méltó módon évről évre követnek, hogy megrendezik a kapustábort, ami szakmailag egy különleges lehetőség fiatal kapusoknak, klasszis válogatott kapusoktól tanulni, intenzíven együtt készülni és tanulni ennek a, úgy szoktuk mondani, a focin belül egyéni sportágnak, kapuslétnek a csinyát, bínyát. Tehát ez szakmailag is egy nagyon értékes és tartalmas egy hét, azt hiszem, Balatonfüreden, Balatonarácson, amikor a legtehetségesebb fiatal kapusokat összegyűjtik, és Fülöp Márton és a szülei iránti tiszteletből Király Gábor, Babocsi András, most hogy két nevet mondjak, de hosszan lehetne sorolni azoknak a kapusoknak, a válogatott kapusoknak a nevét, akik az elmúlt években foglalkoztak a gyerekekkel ezekben a táborokban. Somogyi Zsolt kollégánk most is ott volt több napig, és beszámolt róla a Nemzeti Sportban, és aztán a záró eseménye ennek a hétnek, mindig egy szombati ilyen mondjuk foci gálának, vagy barátságos kispályás tornának. Balatonfüredi füves futballpályán remek körülmények között, általában nagy hőségben, mert mindig júliusban van ez. Általában azt hiszem 4 öreg fiúk csapat méri össze a tudását. Az egyik azt a megindító nevet viseli, hogy Fülöp Marci barátai, és egészen elképesztő válogatott játékosok sora, egészen elképesztő névsor jött össze most is. Juhász Roland, Fiskin Tamás, Németh Krisztián, Babocsi András, Vaskó Tamás, Fecesin és a többiek. Ott volt Kenesé Krisztián is, volt tényleg fantasztikus csapat, hát ebben sikerült bepofátlankodnom egyébként a 2 meccs erejéig, ami nagyon nagy élmény volt természetesen, de mondjuk a balatonfüredi öreg fiúkat is olyan válogatott játékos erősítettem, mint Stíver Zoltán. Ott volt az újságíró csapat is, és ott volt a színész válogatott, ahonnan csak 2 nevet mondanék, Varga Miklósét, aki büntetőből gólt szerzett, és Puskás Petiét, úgyhogy egy Puskás is volt a pályán, és hát itt mindig a játékvezetők is volt klasszisok, mert Arany Tamás az egyik, volt az egyik, a másik egy helyi játékvezető legenda, Mező Béla, aki még Kúl Sándor egyik legendás csapatának a tagja volt partjelzőként, és egyébként évtizedekig dolgozott az Anna Bella Hotelben étteremfőnökként Balatonfüreden.
1: Tehát akkor helyi erő.
3: Így van, ők ketten vezették a meccseket, ez mindig egy nagyon jó hangulatú dolog, és hát az eredményhirdetés most is úgy nézett ki, hogy Fülöp Feri hozott egy zsák aranyérmet, és azt mondta, hogy 4-es holtverseny alakult ki az idén, és mindenki győztes.
1: Igen, szerintem az ilyen eseményeknek abszolút méltó helye van a labdarúgásban, mert azt az élményt, azt az élmény alapú jelenlétet erősít, amire szerintem mostanság a felgyorsult világunkban nagyon-nagyon szükség lenne. Végére még egy gondolat csak, Gyuri, na most aztán ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lehet a VBV kimenetele, csak hogy zárjuk ezzel a beszélgetést. Most, hogy látod az esélyeket, nagyon nagy csapatok estek ki, nagy kapok hullottak, de még mindig vannak nagyok. Ki lehet a végső befutó most? Hogy érzed?
3: Hát igen, az én favoritom Brazília sajnos elbúcsúzott, de már sokan a hozzáértők mondták a VB előtt, hogy ez a brazil csapat nem az a brazil csapat, tehát én csak Carlo Ancelotti varázsereje miatt helyeztem beléjük extra bizalmat, de tulajdonképpen a helyzet most is az, hogy a szuper favoritok, mondjuk Franciaország és Spanyolország továbbra is ott van, és továbbra is esélyesnek számít. És mondjuk a németek, akik közvetlenül ott voltak mellettük, mögöttük a VB előtti első letolgatásokban, ők elszálltak, de az angolok, akik hasonló státuszt foglaltak el, ők viszont nagyszerűen menetelnek egy német edzővel egyébként. Ki nyeri a VB-t, az a kérdés?
1: Hát igen, most, hogy azért most már nagy esélyesek is kiestek, még azért vannak persze bőven, de még mindig azért sok szereplős lehet a végjáték.
3: Hát attól tartok, hogy menetelünk az újabb francia VB cím felé.
1: Oké, hát akkor majd ezt nézzük meg látjuk szerintem, hiszen vannak még meccsek bőven. Köszönjük szépen, Gyuri, a beszélgetést, további szép napot és szép hetet kívánunk neked. Köszönjük. Köszönjük szépen, Szörsi Györgyel beszélgettünk. Nyilván a labdarúgó VB-vel kiemelten ez a téma most is, és mindenhol, mi pedig hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Népszerű itthon a készpénz használat. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság nyolcad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a nyolc közé kerültek. Anglia negyed döntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a nyolcad döntős sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugál-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcad döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia meccsel zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba, a másik Ferrarival. Az érről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben, az összetettben. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, a Hungaroringen. A tegnap esti futamon pedig a 10-ről indulva 8-ként ért célba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Újabb rendkívüli üléssel folytatja a munkát az országgyűlés, a kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Európában a magyarok ragaszkodnak legjobban a készpénzhez. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, és a biztonságérzet kedvéért tudatosan lemond a lehetséges befektetésekről is. Több mint 10-szeresére növelni a kormány 2030-ig a hazai szélerőmű kapacitást. Szakértők szerint ehhez fejleszteni kell a villamos energiahálózatot, a szükséges források rendelkezésre állnak. A kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken jelentette be, hogy 500 milliárd forint értékben nyílnak meg energetikai pályázatok. Kihívást jelent az aszály az állattenyésztőknek. A rendkívüli szárazság miatt jóval kevesebb és rosszabb minőségű a szálas takarmány. Azok, akik nem tudnak megfelelő mennyiségű takarmányt termelni, a piacra szorulnak, ahol viszont jelentősen emelkedtek az árak.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt a fővárosban a 11. kerületi Andor utcában befelé az Egér útnál, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az M7-es autópályán Letenje felé Kápolnásnyék térségében két autó koccant, a 40-es kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hello, drága hallgatók, ezt szoktuk mondani, ma reggeli Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban, Bene Ferivel, szia Feri!
2: És Harsányi Levivel végső lendületben.
1: Igen, és egyfajta búcsúzásra ültünk most itt össze, mert ugyebár ennyi volt a ma reggel, és nagyon, nagyon lendületes, sok minden volt benne, ugyebár beszéltünk ugye a VB-ről, aztán volt egy kis Forma 1 is, persze régi csibészek Bánki Dodival, rovatunk is folytatódott, de hát ezzel nem tudjuk kivenni magunkat a labdarúgó világban, és ez egy kicsit a tenisz, a wimbledoni mérkőzések alól, mert erről keveset beszélünk, és tudom, hogy te is nagy teniszes vagy,
2: igen.
1: Én is megyek ma teniszezni.
2: És képzeld, láttam a Djokó meccsét tegnap.
1: Na tehát és mi?
2: A VB őrület, a VB mánia mellett még volt időm teniszt
1: igen,
2: is nézni.
1: Igen, mert szerencsére 10-kor volt a meccs, és a Djokó pedig elő volt. Igen.
2: Nagyon jól látod. Egy ilyen kora délutáni mérkőzés volt, a szokásos wimbledoni hangulat, bár igen, egy kicsivel, mintha kopottabb lenne a fű a szokásosnál, tehát az éghajlatot.
1: Panaszkodott is rá sokat?
2: Igen.
1: Akkor nem nézted végig.
2: De a meccset azt végignéztem, csak...
1: Hát sokszor lehajolt és felvett ilyen fűszálakat, ami a Djokónál nem jellemző, hogy a pályára, vagy bármi másra hagyatkozna, vagy szeretné a terhet rátenni. Egyszerűen felvett és mutatta itt a fű, vagy éppen, hogy nincs fű, meg ütőt is dobott. Azért nála ez nem jellemző.
2: Igen, majdnem a pálya rongálásáért is mégis büntették. Igen, de egyébként tudjuk, hogy Djokónál, hogy ha van egy hullámvölgy, akkor egy kicsit így is úgymond turbozza, vagy mentálisan erősíti magát. Tehát ez nála, ez módszertan is. Egyébként nekem továbbra is nagyon tetszett. Nem tartom valószínűleg, hogy azért a végső győzelemre esélyes lenne.
1: Hát de hát azért minden egyes. Igen. Aki komoly, de hát az, hogy annyi fiatal van, ezt annyiszor elmondjuk a tenisz esetében.
2: De
1: is,
2: hát tegnap is ez 2-5-ről visszajött első szedben, szóval csodálatos küzdőszelleme van továbbra is, és az mentálisan az egyik legnagyobb sportoló továbbra is mentálisan.
1: Ő, igen, és összejött neki az, ami egyébként a múltkor egy nyilatkozatban, egy interjúban említette, hogy nagyon szeretné, hogyha meg lenne a 25
2: Grand Slam.
1: Simán lehet.
2: Hát, de hol? Nem tudom. Hát, nagyon szurkolok neki.
1: Hát de jól megy neki.
2: Az igaz.
1: Azért ha belegondoltam, milyen szerencsések vagyunk, hogy ilyen tényleg sport és kortörténeti nagyságokat láthatunk.
2: Igen.
1: Akár Messi, akár Ronaldo, akár Federer, Nadal és Djokó. És ugyanakkor pedig a hölgyeknél, amiről sokat, vagy nem beszélünk olyan sokat, nyilván ennek oka is van, ott például óriási skalpokulat. Jatek esett ki könnyedén, tegnap Zabalenka is 2-0-ra esett ki, szóval Oszaka ellenében, szóval ott mindig elmondjuk a női tenisz, az annyira, hogy mondjam, hektikus, hogy soha nem lehet tudni, hogy ki nyer, ki ver meg kit. Zabalenka egy kis állandóságot az utóbbi években azért mutatott, de most valahogy magánéletére próbálják ezt most fogni, hogy ott lehet a probléma. Nagyon sokat mutatták a párját, ott a VIP-páholyban.
2: De talán pont ez a jó, nem? Hogy nincsenek egyértelmű esélyesek, és mindig benne van a meglepetés a mérkőzésben.
1: Hát, ha nincs egyfajta stabilitás, az én olvasatomban nem annyira jó. Az jó, hogyha vannak szerintem biztosnak tűnő sztárok, mint például a labdarúgó VB-n is, ugye kiesett Brazília, erre szokták mondani, se baj, van még Argentina, van még Franciaország, akkor lenne baj, hogyha Paraguay lenne, zöldfoki szigetek, és nem tudom, Ecuador, és nem tudom, még új akkor probléma lenne. A női teniszben meg ezt érzem, hogy kiesett a nagy nevek sokat, tehát nincsen brazil, német, és nem tudom igazán végső győzelemre se sztár, hanem majd valaképpen nyert. De ha Oszaka nyer, ő is volt már nagyon nagy sztár, még most se rossz persze,
2: igen.
1: De arra is azt mondom, hogy hát nem olyan rossz. Viszont lehet a sportágnak jót tesz, hogy nem mindig ugyanaz nem tudom, nem ugyanaz nyerjük. Úgyhogy közben van Wimbledon, csak azért mondjuk meg, ugye van Forma 1 is, az is a háttérbe szorul, bár az erről beszéltünk. Ott is érzek egy ilyen nagy búcsút. Az idei év lehet, hogy akár a Ronaldo válogatottságának utolsó pillanatait éljük, lehet aztán Hamilton, nagy valószínűséggel, hogyha Hamilton nem ért célba, én nem hiszem, hogy azért itt megnyerte a VB-t, de ahogy látom, még akár, ezt sosem lehet tudni, hogy ott is azért szerintem leteszi a,

0: a Lantot, Hamilton is, tehát nagyon-nagyon komoly sportolók léphetnek ki.
1: Igen, és ugye Ronaldónak 6. világbajnoksága, mind a 6 világbajnokságán, ahol részt vett, szerzett gólt. Ezzel egyedülálló, csodálatos teljesítmény. És ma este 9-kor, ugye Portugália, Spanyolország, és előfordulhat, hogy utoljára látjuk világbajnokságon.
0: Igen, úgyhogy mindenki arra igen,
1: lesz meccs utána is 2-kor.
0: A tegnapi 10 órás, hogy na igen, szóval jobban örültünk volna, mi európaiak, hogy ez figyelme veszi a FIFA, hogy mi történik, de hát nagyon furcsa döntések sokassága azért végig itt van velünk, és hát azért valljuk be szintén, hogy...
1: És haragszom a FIFA-ra egy kicsit, nagyon több okból is, de bocsánat, arra nincs időnk.
0: Pedig nagyon sokan teszik.
1: Hosszú a sor.
0: Benne volt,
1: hogy a mai Mexikó-Angliát előrébb hozzák, és akkor láttam volna, de így mivel minden a hallgatóké, mindent a hallgatókért, ezért talán a VB legjobb meccséről lemaradtunk.
0: Igen, és én is gondoltam volna, hogy úgy belenézek, de nem volt erőm felkelni.
1: Hát az...
0: mert most vagy az, vagy tehát melyik kezem van rapek, vagy megnézed, hogy az esti meccset, ami éjfélig nem tudom meddig tartott, akkor nem tudsz felkelni 3.
1: Hát azt megnéztem, volt. Tehát nyilván azt a Brazil-Norvégiát, igen, de ha akkor utána is... még az angol meccsed is, akkor itt most hogy jó hozzá orkolnánk.
0: Igen, akkor is keveset alszol. Na de hogy, egy pillanatra meg beszéljünk erről, hogy hogy állnak itt szerinted a sztárok, ugye a góllövő listát nézzük már. Mert
1: hát az egész egyszerűen egy csoda. Tehát én ezt többször elmondtam már, hogy az elmúlt évtizedben úgy 78-ig visszamenőleg általában 6 góllal volt gólkirály világbajnokságon. Legutóbb Mbappé 8 góllal lett. Most pedig a 8 között járunk még csak, sőt, van, amelyik csapat még első jutott odáig. Igen, és már 7-7 góllal áll Messi, Mbappé és Holland.
0: És egészen is, elképesztő. De mögöttük
1: is ott van Kane is, pontosan.
0: Egy-egy góllal vannak lemaradva, tehát hogy bármi lehet.
1: Csodálatos rekordok fognak megdőlni, és úgy, hogy 3-7 gólos áll az él mezőnybe, ez egész egyszerűen elképesztő.
0: És úgy, nekem meg tudod, az egészben még, ami egyébként nagyon szép is, meg fura is, hogy tudják, hát nyilván tudják az ellenfél csapatai, hogy nagy valószínűséggel vagy Mbappé, vagy Holland, vagy Messi, tehát ölő gólt. És mégis meg tudják. Tehát,
1: hogy... És tegnap is Hollandot állandóan rendszeresen kettős fedezék, plusz középpárról rá segítettek, és mégis a 16-oson belül engedik, tényleg egy gólgép gyakorlatilag. És nem tudom, te hogy vagy velem, mert azért mindig megemlítjük, hogy veretlenek vagyunk együtt teniszben, de hát azért ütünk egy nagy pontot.
0: Igen.
1: Futballmeccsen lövünk egy gólt, hát azért kiszaladunk a világból örömünkbe, és van gólöröm. Holland gyakorlatilag Brazíliát egyedül megveri, és a séta gólnál, közben vigyázállása a gól öröme.
0: Igen, van ilyen.
1: Egész egyszer ez a norvég hidegvér, ez döbbenet.
0: Igen, van úgy, hogy tehát egyrészt biztos vagy önmagadban, nem nagyképű, biztos, és meg 17-ről szinte állóhelyzetből lőni egy gólt, aztán utólag ugye láttuk, hogy kötényben ráadásul, és ez úgy talált el, azt hiszem még talán a kapufát is ért a lövés, hogy
1: védhetetlen volt.
0: Nem lehet jobban.
1: De ez tény. Na de kivered gyakorlatilag egyedül Brazíliát, és nincs gólörömöd? Hát tudod, honnan hoznának vissza? A kerítésen túl a C-szektorból hoznák vissza a biztonsági
0: őrök. Az elsőnél volt, meg akkor már tudták, de hogy biztos, hogy megnyerik. És a 11-es is a braziloknak, szóval.
1: Nekem kitűnő volt edzőm, Dajka László mondta, hogy figyelj, gól után ne szaladgálj, ne rohangálj, csak felettes energia. Hát az utána lesz még szükség rá. Hát Holland betartja.
0: Figyelj, és tudod, mi hiányzik? Nekem megmondom őszintén, amit tartunk, hogy nem örült a góljának. A gól öröm, és azt lehet, hogy a VAR vette ki a játékosokból. Mert annyian örültek, és azt szóltak, hogy gyere vissza, miért? Hát nem gól. És egy ilyen ikonikus gól öröm, az számomra, nyilván sok ilyen van, amikor valaki annyira átugrott a reklámtáblát, és utána ott árok volt. És beleesett, és meg is sérült. Van, aki örömében belerúgott a kapufába, és eltört a lába. Szóval, hogy azért jól gondoljuk át, de nem nagyon van gólöröm. Nem nagyon. Hát klasszikusan a Ronaldo ugye azt kitalálta, hogy az a félfordulat is.
1: Igen, de már félfordulat közben már nézi a partjelzőt, meg néz körbe, hogy vajon tényleg gól van.
0: Ha nem egyértelmű. Na mindegy, úgyhogy várjuk még a gólokat a nagyjátékosok. Szerintem ők közülük derül ki, vagy kerül majd ki a végső győztes is. Tehát ha már erről beszéltünk, ma is megelmítettük, ugye Szőlősi Gyurit, és megkérdeztük, hogy ki lett a végső győztes, akkor én azt mondom most, ilyen áll szerint, hogy a jelenlegi a góllövő lista első három helyezettének csapata lesz a világbajnok. Tehát vagy francia, vagy argentin, vagy norvég.
1: Most már, semmi spanyol. Bocsánat,
0: simán a norvég is odaérhet.
1: Ne viccelj már, Levi, ne.
0: Ne. Nem éppen futballnagyhatalom, ne. És egy emberes, és bocs, és még egy gondolat, aztán engedjünk teret a hétfőnek, hogy bocsánatot kérek, de hogy tényleg elnézést, ha nincs Haaland, akkor mi van a norvégokkal? Mert ez mindig az, hogy persze Haaland rajta múlik, tényleg szinte ő, hát Ödegaard, meg ezek nekem nagyon-nagyon szinten aluljátszanak. Egyébként megkockáztatom, hogy tegnap a brazil-norvégon nem feltétlenül norvégok nyertek, hanem inkább a brazilok vesztettek.
1: Jól látod.
0: A brazilok úgy játszanak, hogy szoktak, akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon szoros meccs, így mondjuk 2-1 kapcsán így is az lett, illetve még egy dolog, de ebben pont te tudsz nekem segítséget adni, hiszen apukád lőtt a braziloknak is, hogy VB-n brazil mezben játszó játékosnak 11-est 10-ből 10-szer. Szóval tudom, persze, meg ki lehet adni, meg ki is.
1: Én egy kicsit ezzel kapcsolatban toleránsabb vagyok. Én, ahogy már beszéltünk róla, én inkább azt hiányoltam brazilokból, hogy nagyon-nagyon passzívak voltak. Tehát ez egy olyan dél-amerikai olasz válogatott volt, vagy olaszos Brazília.
0: Éppen ezért lett ez a...
1: Egy brazil válogatott, amelyik nem dominál, és amelyik átadja a teret, és főleg visszahúzódik úgy, hogy tudja, hogy Holland a 16-osomból életveszélyes, az a brazil válogatott essen ki. Egy brazil válogatott az domináljon, úgy ki lehet esni, hogy 82-ben mondjuk az olaszoktól, hogy három kósza rossz gól bejön, de az a brazil válogatott, ott azt mindenki síratta. De ezt a brazil válogatottat, hát a brazilokon kívül nem sokan síratják.
0: Szambázanak, táncolnak, cselezzenek. Tehát valahol a foci, akkor én azt hiszem, akkor magyarok, és jó, persze nyilván Brazília, és az örömjáték, amit Ronaldinhoék is tettek mosolyogva, könnyedén, nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, kiszolgálva a nézőket. Ennyi fért bele a mai reggel, hogy köszönjük szépen mindenkinek az itt létet, a jelenlétet, a figyelmet és a türelmet. Holnap reggel 6-kor újfent, és újra jövünk, akkor is Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Köszi, Feri!
1: Köszönöm, Levi! Sziasztok!
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Vége láthatatlan éjszakázások, magyar idő szerint hajnalban lefújt meccsek, három alvás nélkül töltött hét, ami kialakult Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban a 23. labdarúgó VB legjobb 16 csapatának mezőnye. A következő két órában az egyenes kieséses szakasz első körének 16 meccsét elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az első foci VB-n 1930-ban Uruguayban és a negyediken 1950-ben Brazíliában összesen 13 válogatott lépett pályára, a harmadikon 1938-ban pedig 15. A másodikon 1934-ben, illetve 54 és 78 között 16 válogatott részvételével rendezték a VB-t. Az érdekesség kedvéért az utolsó 16 csapatoson Argentinában összesen 38 meccset rendeztek. A 2026-os VB-n pedig addig, amíg kialakult a 16-os mezőny, már 88-at. Még egyszer mondom, a különbség 38 és 88. Mire csak 16-an maradtak, addigra már 23 játéknapon túl voltak a csapatok, a szervezésben résztvevők és az elcsigázott nézők. A VB június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második forduló hatnapos volt, június 18-ától június 23-áig tartott, majd a harmadik forduló meccsei június 24-én, szerdán, 25-én csütörtökön, 26-án pénteken és 27-én szombaton voltak. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra alakult ki a legjobb 32 mezőnye. A csoportkörben 13 csapat nem tudott meccset nyerni, csak az Egyesült Államok Törökország féle csoportban győzött minden csapat, vagyis a 12 csoportból 11-ben volt ide nem való szintet képviselő válogatott. 16 csapat végzett vereség nélkül, csak két csoportban kapott ki a kvartett elsője. Magyarul, a csoportokból többnyire egy csapat felfelé lógott ki, egy meg lefelé. Ha utóbbit, a második-harmadik helyezett legyőzte, akkor már csak egy X kellett nekik egymás ellen, is meg lett a 4 pont a harmadiknak, amivel ezzel a kiírásban tovább lehetett jutni. Hiszen a 12 harmadik közül 7 is 4 pontot szerzett, ezzel aztán feleslegessé tette a csoportküzdelmeket. Hát igazán szemtől szembe párharc a továbbjutásért a 72 csoportmeccs közül talán csak 6-on volt. Mondjuk a Dél-Afrika, Dél-Korea, a Marokkó, Skócia, az Ausztrália, Törökország, a Paraguay, Törökország, a Spanyolország, Uruguay és esetleg a Norvégia, Szenegál, de önök hány meccsre emlékeznek ezek közül? Amikre kíváncsi volt az átlag foci szurkoló a csoportkörben, az a nagy csapatok mérkőzései elsősorban a világsztárok miatt. Akik többsége pozitív dolgokat produkált az első 3-3 találkozóján, de az igazság kedvéért hozzá kell tenni, gyenge vetélytársakkal szemben. Négy csoport végeredménye és az utolsó fordulóban uli-buli megegyezéses döntetlennel alakult ki, kéz a kézben való továbbjutással, ami nem következik be, ha nem juthat tovább a kvartettek kétharmadából a harmadik is. Emlékeznek ezekre a meccsekre? Paraguay, Ausztrália 0-0, Japán-Svédország 1-1, Egyiptom-Irán 1-1, Ausztria-Algéria 3-3, ez utóbbi jól hangzik, de hogyha megnézzük azt az utolsó 2-3 percet, amikor gólt szerzett véletlenül Algéria, majd igyekezett, hogy kiegyenlítessen Ausztriával, hát azt hiszem üvöltött, hogy ez egy megegyezéses találkozó volt. Aztán végül a csoportkör után kiesett Európából három csapat, Csehország, Skócia és Törökország. Dél-Amerikából csak Uruguay. Afrikából, ez meglepő, egyetlen gárda esett ki, Tunézia, Ázsiából viszont 7, Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán és Irán. A CONCACAF térségből Haiti és Curaçao, továbbá Panama esett ki, és elbúcsúzott az óceániai Új-Zéland is. Ezek közül talán csak Törökország, Csehország és a múltja miatt Uruguay búcsúja kicsit meglepő, de ezek olyan csapatok, amelyeket a foci tönkretételét a 48 csapatos világbajnokság szintjére emelők ki tudnak ejteni. Sajnos a 32 között is volt, ahol a focit megcsúfoló válogatott sikeres tudott lenni, sokkal jobb ellen, no de ne szaladjunk ennyire előre. Még maradjunk a csoportkör utolsó fordulójánál, ahol több továbbjutó lelazsálta az utolsó meccsét, az USA például Törökország ellen, Németország, Ekvádor ellen, Norvégia, Franciaországgal szemben és Portugália, Kolumbia ellen, hát igen, a kiírás ezt megengedte. Aztán a világbajnokság 18. napjától már nem lehetett lazítani, hiszen egyenes kieséses rendszerben folytatódott, sokak szerint ekkor kezdődött a világbajnokság. 2026. június 28-án vasárnap egy mérkőzést rendeztek a legjobb 16 közé jutásért. Az egyik társházigazda Kanada Los Angelesben játszott a 2010-es vuvuzelás VB rendezőjével, Dél-Afrikával.
2: Elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Egyenes kieséses szakasza. Az első párharcban Dél-Afrika és Kanada csap össze, a tét pedig a nyolcad döntőbe jutás. Már ez a mérkőzés is történelmi jelentőségű, hiszen mindkét válogatott először játszik világbajnoki kieséses mérkőzést. A két együttes eddig csupán egyszer találkozott egymással 2007-ben egy felkészülési mérkőzésen, akkor Dél-Afrika 2-0-ra győzött Durbanben. A kanadaiak a csoportkörben látványos támadó játékkal hívták fel magunkra a figyelmet, 21 kaput eltaláló lövésük, majdnem kétszer annyi volt, mint az előző két világbajnoki szereplésük során összesen. A dél-afrikaiak ezzel szemben kiváló szervezettségükre építettek, bár csoportjukban ők alakították ki a legkevesebb nagy helyzetet, mégis kiharcolták a továbbjutást. Két különböző stílus, egy történelmi lehetőség.
3: Milár maradott, valamint Justakio a labda mögött, távolság a kaputól, tehát legalább 25 méter ívelés lesz. Elfutó a labdától Milár, Justakio belőbböli, ott egy fejes, és egy Ronwen Williams védés. Emelkedett a középső védő Cornelius, háborítatlanul tudott bólintani 5 méteren, de nem tudta kellőképpen erővel megfejelni a labdát, meg elterelni valamelyik sarokba.
2: Jöhet most a sarokrugás, be is jön a labda egészen veszélyesen középre, jó a fejes, és mekkorát védett ott egy dél-afrikai játékos, ott az ismétlés, ott a harmadik is, védett Williams, Jézusom, mi volt ott bent! A gólvonalról tudott menteni, jól láttam, akkor Cornelius volt is az, aki ismét fejelt, és Mokoena volt az talán, aki tudott a gólvonalról menteni. Volt még egy ismétlés, a harmadiknál pedig Williams tudott védeni.
3: Az első játék részben 48 perc alatt nem tudott gólt lőni egyik együttes sem. Jesse March, a kanadaiak szövetségi kapitánya még menne be a pályára szövegelni a játékvezetőnek, viszont a belső védője Bombító mutatja Marchnak, hogy ez butaság lenne, mester, inkább hagyjuk békén a portugál játékvezetőt, March pedig szófogadó kapitány. És egy szöktetési kísérlet már a 16-oson belül, nagy védés Williamstől, és aztán sikerül menteni a belső védőnek, Bokázinak. Williamsről felperdült a labda, arra robbant be az ötösön belülre David, ugye üresen tátongott a kapu, onnan sikerült valahogy kikanalaznia a labdát a visszarohanó Bokázinak. Létszám fölénkben most ott a bal szélen az afrikaiak, ez a beadás viszont rémes, sikerül visszabólintani a Mudaunak, ott van még a 16-oson belül Magopa, ez a lövés távolról viszont jócskán elkerüli a kaput.
2: És akkor jövénzzük meg Alfonso Davies első labda érintését, tolja a labdát a bal oldalt, jó, bepassz középre, na ez hiányzott eddig, Promise Lavi, és mellé ment, a hosszú alsót vette a célba, Promise David. Schöffelberg íveli be a labdát, hogy jól átvitel, Justakio elővi, és ott a gól! A 92. percben azt hiszem eldől a mérkőzés! Kipattan Justakiohoz a labda, a hosszú alsóval lövi a labdát, és mindenki ugrál a stadionban. Nagyon sok kanadai szurkoló van, jaj, de örül mindenki! Justakio azt hiszem eldönti a mérkőzést, és történetes során először nem, hogy bejutnak az egyenes kieséses szakaszba, hanem bejutnak, tovább jutnak a negyed döntőbe, nyolcad döntőbe.
3: Nagyon szép a mozdulat Justakiótól, egy pattanás követően jobbal eldurrantja a jobb alsóba, kellemesen pattan, pont olyan magasságban tudja ellőni lábfejjel, ami tökéletes, rúgó mozdulat után egy pattanás követően zúdul a jobb alsó sarokba, Jesse Marsh szövetségi kapitány pedig hát szíve szerint kirohanna a virágból örömében. Itt a mérkőzés vége, Eustáquio kései találatával eldől, hogy a társ rendező Kanada ott van a legjobb 16 között.
4: A drámai mérkőzés után a gólszerző Eustáquio nyilatkozott.
5: Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
1: Hát nem a 32-es tábla első meccsére emlékszünk, majd évtizedek múlva erről a VB-ről, az egyenes kieséses szakasz második napjára viszont fogunk emlékezni. A világfutball egyik legmeghatározóbb országának 2026-os képviselői minden dicső elődüket felbosszantották, egy másik meghatározó állam focistái most sem léptek át az árnyékukon, és a rekord világbajnok is szenvedett, de nagyon.
6: Az ötszörös világbajnok Brazília egy olyan csapat ellen, amely története során négyszer tudott bejutni a legjobb 16 közé a világbajnokságon. Vagyis, hogyha ezt tekintjük, akkor abszolút egyértelmű a Brazília-Japán mérkődés végkimenetele. Hogyha az elmúlt évek eredményeit tekintjük, illetve a játékosokra nézünk, akkor már árnyaltabb a kép. Az eredmények tekintetében talán Japán közelített, a játékosok tudása tekintetében viszont szerintem nem, de ezt meg fogjuk beszélni. Most a japánok pedig próbálkoznak, és öten is jönnek rá a brazilokra, és egy lövés, amelyet követően vezet japán csapata. Óriási! Teljesen váratlan. Mondhatjuk természetesen, hogy váratlan, de hát egy lövés, ami a 16-oson kívülről indul. Szano volt az, aki meglőtte, és a jobb alsó sarokba vágódott a labda. Alisson nyújtózott, de nem érhetett oda, így aztán a találkozó 30. percében, vagy lehet, hogy még ez a gól a 29. percben volt, japán megszerezte a vezetést Brazília ellen.
7: A japán kispadról mindenki azonnal fölállt és sétált be a pályára pacsizni a társakkal, miközben az oldalvonal mellett elsétálhattak volna, hiszen azon az oldalon van a játékos kijáró, ahol az öltözőbe vezet az út. Ők mégis inkább azt érezték, hogy a többieknek kell gratulálni az első félidő miatt. Teljes joggal, mert hogy Japán egy félidő után 1-0 vezet Brazília ellen. Danilo pedig beívele a 16-oson belülre egy fejes és egy nagy védés Suzuki-tól. Bruno Guimarães fejelt 6-7 méterről, Suzuki viszont kitolta a fejest. Nem volt igazán jól helyezve, azt hiszem a labda középre érkezett, és így nem kellett olyan hatalmas bravúrt bemutatni a Suzukinak, de azért oda kellett érni, ki kellett ezt ütni. Danilo beadása remek volt, Bruno Guimarães a mélységből érkezett, azért nem tudták őt felvenni, de nem ment eléggé szélre. A fejese marad így az 1-0. Most Ryan ballal íveli, bejön a kapujából Suzuki, de rosszul ott a fejes, és nincsen bent, micsoda mentés, kettő is talán a japánoktól. Ezzel pedig jöhet egy japán kontra, öten vezetik 3 brazilra. A jobb oldalon Ito Junya kapja, Ito 20 méterre a kaputól átíveli a hosszú oldalra, ez nem is rossz, ott át is veszik a labdát, jön egy beadás, ezt viszont kicsúsztatja már Marquinhos. Te jó ég, mi történt itt? Nagyjából 30 másodperc alatt előbb az egyik kapu, aztán a másik kapu előtt. Hát a Ryan beadására jött Suzuki, de alászaladt, és így a visszafejelt labdát Kunya kapura fejelte. A gólvonalon álló Tomiyasu mellkasáról, aztán Suzuki fejéről pattant el, majd talán Tomiyasu könyökéről, de 2011-es szinte kizártnak tartom, hogy adjanak. Ott volt a teste mellett, ő Tomiyasu karja, és végül Ito Hiroki vágta ki a kaputorkából. Az ellentámadás pedig a japánok bánhatják, hogy nem sikerült befejezni.
1: Nem lesz könnyű a japánoknak a hátralévő több mint fél óra. Ebbe a találkozóban bal oldalról Vinicius cselezget majd egy beívelés az ötös sarkáról, és ott az egyenlítő találat. Brazília egyenlít. A találkozó 56. percében, és Casemiro, akit hát, hogy is mondjam, az első játékrészben többször is megszóltunk, hogy nem látja el úgy a feladatát, mint kellene. Casemiro volt az, aki a baloldali beadása érkezett a hosszú sarokra, nagyjából az ötös sarkánál, és onnan egyenlített, tehát 1-1, és természetesen innentől fogva egészen más lesz a játék képe, és nyilvánvalóan
7: 2. Vinicius pedig már lefordult Tomiyasuról. Vinicius a 16-os vonalánál, már a 16-oson belül egy jó cseh. Vinicius helyzet, micsoda védés Suzuki-tól, a kapufára tolja Vinicius lövését, aztán Cunha kirúgja a stadionból. Vinicius élteti a közönséget, vagy inkább buzdítja a közönséget, és csak utána fogja a fejét, mert óriási helyzetet hagyott ki a brazilok klasszis, aki nagyszerűen fordult le Tomiyasuról, a lába között pöckölte el a labdát, aztán egy szenzációs csellel küldte el Sanót is a 16-oson belül, és az ötös sarkáról jobb külsővel pöckölte kapura, Suzuki viszont egy reflex mozdulattal bal kézzel a kapufára ütötte.
6: Douglas Santos helyezkedik bal oldalon, most a jobb oldalon megpörgetik a brazilok, a jobb oldalon próbálkoznak. Most már ott vannak a 16-os előtt, azonban nem tudta Endrick jól átvenni a labdát. Aztán visszaszerzik a labdát 17 méterről, egy ballábos gurítás, nem is lövés, hanem gurítás, és érkezik Martinelli, az egyik cserejátékos, és vezet Brazília 2-1 arányban. Hát ez az, a 96. percben bejött a brazil faktor, Martinelli a csereként beállt játékos megkapta a labdát nagyjából 11-12 méter a kaputól, és a bal sarokba gurított. Nagyon-nagyon dühös lehet a japánok kapusa Suzuki, hiszen hozzáért a labdához, a labdát a baloldali alumíniumra pöckölte, onnan azonban bepattant. Ebben a pillanatban fújlaja le a játékvezető a mérkőzést, tehát megvan a második csapat is a legjobb 16 között, miután Brazília válogatottja 2-1 arányban legyőzi Japánt.
4: Az igencsak kiélezetre sikerült mérkőzés után a brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti értékelt.
8: Megérdemeltük a győzelmet. Igaz, hogy gólt kaptunk, de a csapat nem vesztette el a türelmét. Szerintem a csapat jól teljesített az első félidő, és rendben volt. Szépen játszottunk. Jobban erőltettük a beadásokat, a második félidőben jól sikerült. Casemiro fennmaradt a pályán, betalált, Martinelli becseréli, ő megnyeri. Egy egész csapat segít a szereszem. Vannak az eterő forrásaink, van kvalitás nálunk a pályán és a kispadon egyaránt. Jó, hogy a játékosok egyénileg jó szinte képviselnek és összejátszanak, együttműködnek. Mi Lukas Paketa és Casemiro egészségi állapota holnap kiértékeljük. Nagyon sokat kivett a játékosokból ez a meccs. Japán nem egy könnyű ellenfél, nagyon jól szervezett csapat volt. Megérdemeltük a győzelmet, és ez nagyon fontos. Az utolsó, jól ismerjük, hogy mit kíván a brazil szurkolótábor. Miért Endrick jött be, és nem Neymar? A hosszabbítással tartogattuk Neymart, beszéltem vele, és azt mondtam, hogy ha nem egyenlítünk ki, akkor a 60.-65. perc környékén pályára lép. Sikerült kiegyenlíteni, és nem akartam megbontani a szerkezetet, mert a csapat kontrollálta a mérkőzést.
4: Már-már azt hihettük, hogy hosszabbítás lesz a Brazília-Japán mérkőzésen, végül nem így alakult. A brazilok rendes játékidőben tovább jutottak, Japán pedig az utolsó ázsiai csapatként esett ki. A következő mérkőzésen már hosszabbítás, sőt 11-es párba is volt, ahol a VB eddigi egyik legnagyobb meglepetése történt.
9: Európai, dél-amerikai csata a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között. Következik tehát a Németország-Paraguay mérkőzés közvetítése. Ha van egyértelmű csata az eddigi mérkőzések közül, akkor talán ez lesz a legelső. A második paraguayi szögletet sikerült kiharcolni a dél-amerikai csapatnak. Hát Almiron íveléséből az íra a pontot Paraguay föltehetni azzal, hogy semmit nem nagyon támadtak. Az első percben, meg itt az utolsó percekben, az első félidőben esetleg, és mégis megtréfálnák a németeket. Almiron tehát a labda mögött. A második paraguayi szöglet jöhet. Almiron a rövidre, Neuer üti el a labdát, lesz a távolról lövés, nem hogy lövés nem lesz, hanem majd csak egy német kontra kibontakozóban, Caceres viszont megszerzi a labdát. Almiron a jobb oldalon a bal lábáról tovább teszi, és ez így egy tiszta helyzet, ott a fejes gól! Vezet Paraguay! Hát ez hihetetlen, ez iszó! Mondom én a második szöglet után! Ez valami elképesztő, 42. perc a mérkőzésen! A semmiből, de tényleg a semmiből, több mint 80%-ban birtokolja a labdát Németország, előre merészkedett Paraguay! Nagelsmann meg kihord egy szívinfarktus lábon! Elképesztő! Enciso, aki egy csomó gólban benne volt már itt a paraguayiaknál, elsősorban előkészítésben remekelt eddig, most gólt szerez. Ugye a második szögletből indul minden, és volt egy nagyon-nagyon rövid pillanat, amikor úgy tűnhetett, hogy akár ebből egy veszélyes német kontra is jöhet. Paraguay azonban visszaszerzi a labdát. Almiron passza kulcsfontosságú, és Galarzát mindenképpen dicsérni kell, aki tökéletesen teszi középre a labdát. A találat szerzője pedig a Strasbourgban futballozó Julio Enciso, aki Törökország ellen egyébként kiosztott már a győztes mérkőzésre egy asszisztot, most van gólja is. Paraguay megszerzi tehát a vezetést a németek ellen. A második félidőben elképesztő tűzi játékok várhatóak majd, mert hogy most is látszódott már, minden labdát tuszkolnak, gyömöszölnek befelé a németek a 16-oson belülre eredmény nélkül. A szünetben Németország Paraguay 0-1. Fölpattant pont, ő íveli most be a labdát, és ebből jön az egyenlítés! Goretzka! Hát ez valami hihetetlen! Pont Virc a történet főszereplője, hogy hiába fentreinget, fölpattan, és a semmiből egyenlít a német csapat. És nem, hogy nem bírta ki Paraguay a meccs végéig, hanem 10 percet se bírt ki a második félidőben. És végül nem is biztos, hogy Goretzka, hanem lehet, hogy Havertz volt az. Ketten mozdultak a labdára, szerintem Havertz lesz a megfejtés egyébként, aki egyenlít. Virc minden esetre a jobb oldalról ezután most átkeveredik a bal oldalra, és így jön az egyenlítés a németek részéről. Goretzka is mozdul a labdára, de ez Havertz fejéről csúszik a bal alsó sarokba. Egyenlít tehát a német válogatott Kai Havertz góljával 1-1 a mérkőzés állása. Braun és a 13. német szöglet, de már a hosszabbításban járunk. Braun tehát át a hosszúra, lesz-e fejes? Lesz! És gól! És tá! És nem bírják ki a paraguayiak! Tá hosszún! A 13. szögletből végül is csak összehoz egy gólt a Nacional Elf.
10: Review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul!
11: Tehát szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy Németország nem szerzi meg a vezető gólt. Tá hiába talált át a kapuba, marad egy gólos a válogatottban.
12: Szabálytalanul blokkolták a kapust a beadás pillanatában. Amíg a játékban volt a labda, ez fontos, tehát ez hozzátette a játékvezető, hogy ameddig a labda játékban volt.
9: Havertz megkapja a jelzést, csípőre teszi a kezét, egyelőre még nem indul el. A kapus mutatja neki, hogy most akkor már lehet jönni. Mutatja a marokkói spori is, hogy akkor mehetünk. Nagyon nagyot fújtat Kai Havertz, a németek gólszerzője. Most indul neki, megtoppan, kihagyja! Védi Hill! A kapus kiüti! Havertz elrontja az elsőt!
11: Manuel Neuer tehát a gólvonalon, a brazil-paraguayi Mauricio pedig a labda mögött. Ő fut neki, ballából fogja majd elvégezni. Lassan érkezik, ellövi és bemegy! Ben van a labda a hálóba, Mauricio örül, Paraguay pedig előnyben Németországgal szemben.
9: Kimmich lesz az, aki másodjára próbálkozhat. Havertz rontott. Kimmich nem nagyon ronthat, bár még beleférhet még egy rontás a németeknek, de hát így is kellően nehéz a helyzet. A csapatkapitány jobb lábbal végzi el a 11-est. Hill a vonalon. Csak a kezével mutogat, fölle mutogat a kezével. Kimmich megtorpan, elküldi a kapust. Kimmich nagyon-nagyon magabiztosan a jobb alsóba, és ezzel per pillanat 1-1.
11: Gomez, aki ugye azért megszenvedte ezt a mérkőzést, ő neki volt egy sérülése még az első fél időben, de végigjátszotta az egész találkozót. Középről fog majd nekifutni, jobb lábbal rúgja el a labdát, és a bal alsóba, Neuer pedig a jobb alsóba. A legrutinosabb játékosa a paraguayi csapatnak, a csapatkapitány Gomez megszerzi azt a gólt, amivel Paraguay ismételten előnybe kerül itt a 11-es párbajban.
9: Musiala jön a németeknél. Musziala, aki az se biztos, hogy végig kellett volna, hogy játssza ezt a meccset. Egyszer elborult már az agya a hosszabbításban, ott megúszta sárga lappal. Most mennyire tudja kontrollálni az idegeit Musziala? Ez lesz a kérdés. Ez is egy jobb lábas lövés lesz. Musziala! Odaér a jobb alsóba, Hill, majdnem! De nem ér oda! Új, de pontos lövés!
11: A következő rúgó Paraguay oldaláról Matias Galarza, ő egyébként az Egyesült Államokban játszik, 24 éves, 17-szeres válogatott, és egy gólja volt már eddig a VB-n a törökök ellen. Neuer vele szemben, ő ballábbal fogja majd elvégezni a 11-es. Galarza megurítja! A jobb alsó sarokban Neuer pedig a másik irányba vetődik. Galarza megszerzi a gólját, és ezzel Paraguay ismételten előnyben Németországgal szemben.
9: Na jön Rudi Völler, volt-e már a labda mögött? Föl tud-e nőni a nagy előtthöz, legalábbis fizimiskát tekintve nagy előtthöz? Volt-e már tehát a labda mögött, Hill vele szemben, kicsit toporog a paraguayi kapus a gólvonalon, volt-e már, de is megtolta, kihagyja! Volt-e már, de is kihagyja! Volt-e már, de is a balansút veszi célba, és Hill ezt is védi! Hát mi van itt?
11: Sanabriának lehet egy nagyon jó éjszakája. Sanabria a labda mögött, Neuer vele szemben, a paraguayi játékos kivár, most fut neki, és ellövi, mellé lövi a 11-est! Németország visszajöhet a meccsbe!
9: Amiri jön! A németek cserejátékosa! A meccs végére érkezett pályára, be kell lőnie, gólt kell szereznie, nem hibázhat, nem ronthat, különben németek csomagolhatnak. Most jön a lövés, gól!
11: A labda mögött az ötös számú Balbuena, Neuer a gólvonalon, és jöhet a paraguayiak 11-ese. Balbuena fut neki, és Neuer véd! Neuer kivédi a 11-est! Paraguay nem tudja eldönteni, Valbuena nem tudja eldönteni, és nincs egy olyan dráma, hogy aki az utolsó percben áll be a mérkőzésen, az dönti el.
9: Tá a következő lövője Németországnak, és hát az a helyzet, hogy aki már temette őket, rosszul tette. Tá tehát a labda mögött, vele szemben Hill, tá most fut neki, tá fölé rúgja, kirúgta a stadionból a labdát!
11: Most a világ José Canalera figyel, 29 éves, 4-szeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most fut neki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddig legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es rúgások után.
4: Most az érdekesség kedvéért hallgassuk meg, hogy hogyan közvetítette az utolsó mindent eldöntő találatot a paraguayi kommentátor.
13: Ahora sí, el Paraguay allí te abraza, el Paraguay camina contigo allí. Los 7 millones empujamos esa pelota contigo, José. Se va a tiro.
4: A hihetetlen mérkőzés után a második 11-est belövő csapatkapitány Gonzalo Gómez értékelt a paraguayi oldalról.
14: Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy 4-szeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
4: Most pedig a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann következik, aki csapatával már a legjobb 32 között búcsúzott nagy meglepetésre.
14: Elképesztően csalódott vagyok. Már a Paraguay góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
4: Végül a VB legnagyobb meglepetéséről Bene Ferenc, a Nemzeti Sport állandó szakértőjének értékelését hallhatják.
15: Így utólag két emberre mondom, hogy mennybe megy ma. Hát elsősorban Gustavo Alfaro, a paraguayiak argentin kapitánya, aki kidolgozta a létező egyetlen mérkőzés tervet, ahogyan véleményem szerint Németországot el lehet búcsúztatni. Egy rendkívül szervezett, már-már bántóan csak a védekezésre koncentráló csapatot rakott fel, amely csapat először arra várt, hogy az első negyed óra 20 percben tönkretegye a németek játékát, ez megvalósult. Utána folyamatosan kontratámadásokkal próbált gólt szerezni, ebből gólt is tudott szerezni, vezetett 1-0-ra. A második fél időben a német válogatott nagyobb tempóra kapcsolt, érezhetően Nagelsmann arra kérte a játékosait, hogy a beadások próbálnak érvényesülni, ez be is vált, egy-egyre módosult a találkozó addigra, és a paraguayi játékosokon érezni lehetett, hogy rendkívül egységes csapatot alkotnak, tehát nagyon nagy volt a csapat kohézió, nagyon nagy volt a kisegítése egymásnak, egyik játékos hibázott, a másik kisegítette, legközelebb fordítva történt, tehát gyakorlatilag a német válogatott, és hogy a mérkőzés tervről visszatérve ezt a német válogatottat így lehetett ma elbúcsúztatni, hogy remélhetőleg kifogsz egy lassú tempójú, viszonylag lassabban futballozó és formán kívüli német válogatottat, és egy hatalmas szívvel, rendkívül erős szervezettséggel védekező paraguayi csapatot, amely azért egy gólt összehozott, utána voltak még főként inkább pontrugásokból apró helyzetei, de igazából nem voltak közel az újabb gólhoz, de valójában a németek se. Így eljutottak egészen a 11-es rugásokig, ott pedig a másik hős, hát egész egyszerűen a Orlando Hill nevét meg kell, hogy jegyezzük, a paraguayi kapus, a San Lorenzo játékosa. Hát most nem azt mondom, hogy 2000-es születésüként most kezdődik a karrierje, de az biztos, hogy meredeken el fog indulni fölfelé. Egy óriási futballestét láthattunk, drámai végkifejlettel, és sokáig emlékezni fogunk arra, hogy egy dél-amerikai kis csapat kiverte a nagy európait.
16: Hollandia Marokkóval mérkőzik meg, és azt mondják sokan a futballbarátok közül, hogy talán ez az egyik legerősebb párosítás, a legjobb párosítás. Nézzük, most jön a jobb oldali szöglet, ott a csúsztatott fejes, és óriási védés! Mekkorát fogott Van Brüngen, és még nincs vége, még visszagurítják egy lövésre, ott a lövés, ez most már felszabadító lövés volt, nagyon fölé ment, Buadi volt az, aki fölé lőtte, de ez a fejes, ugye, amiről beszéltem, jött a fejes, hiába jöttek ott ketten is a rövid sarok irányába, a labda, hát nem tudom, ott nagyon lemaradtak most a marokkói játékosról. Nézzük ezt az indítást, most remek labdát kapott elő, Hakimi ellőni a labdát, és az utolsó pillanatban egy óriási mentés a holland játékos részéről belevetődött a labdába, ezért nem lett nagyobb baj.
17: Jó, a becsúszás Van Hekkétől Verbruggen irányába vissza, és akkor Weghorst, a fejét használja, és akkor Samerville, Mazraoui próbálja lerántani, le is rántja, na most mi az ítélet? Semmi! Cody Akpo viszont beveri a lecsorgót! Hát Wout Weghorstot kell megdicsérni, hát ilyen formában érkezett ő a VB-re. Felíveli neki a kapus a labdát, megcsúsztatja, hát ezért hozta be őt Koeman, fél perccel később pedig már aktivizálja is magát, megcsúsztatja a félpályánál Weghorst, Samervillet ezzel ugratja, Samervillet lerántja, lehúzza Mazraoui, odapattan a labda Cody Hakpo elé, aki pedig gólt lő. Tudom én már, hogy mi a baj, nem verte be Cody Hakpo a fejét, néhány nappal ezelőtt hunyt el megszületése előtt, és a kisfia feleségével együtt gyászolják valószínűleg az elmúlt órákban azt a pillanatot.
16: Magzatként még tegyük hozzá.
17: Így van, születése előtt, Cody Hakpo pedig elérzékenyül. Mazraoui kiteszi oda balra, ott van El Kannus, ő teszi be középre, ott a fejes és az egyenlítés, hát honnan?
16: Honnan szedte elő ezt Marokkó? Diop, a belső védő, ő indította el a passzolgatást hátul, és aztán felment a 16-oson belőre, és milyen jól tette, közvetlen közelről a kapuba csúsztat. Marokkó megmenti a világbajnokságát. A 91. percben Diop fejjel közelről, rögtön módosul az állás 1-1-re, és innentől kezdve Hollandia pedig talán megborítja saját meccs tervét azzal, hogy behozott csereként védőjátékosokat, hiszen innentől kezdve folytatni kell a focit, még valószínűleg 2x15 percig.
18: Kezdődik tehát ez a rugás sorozat, Bono már ott van a kapuban.
17: Kopmeiners,
18: igen, őt kerestem, hogy ki fogja rugni, én meglepődtem egy kicsit, megmondom őszintén, azért is néztem még egyszer. Utána bal most neki fut, lő és belövi oda a bal alsó sarokba, az oldalába a hálónak, nagyon pontos volt a lövés, azt a szakaszt nem nagyon érik el a kapusok, és azért Bono se egy 2 méter 10 centis kapus.
17: Marokkó is megkezdi a 11-es rugást, méghozzá 24-essel El Ainaoui, mind a 120 percet végigjátszotta El Ainaoui. Jól futballozott, motorja volt az afrikai együttesnek, viszont az a Fer Bruggen van vele szembe, aki ellenállhatatlan volt eddig ma. Megkapja a sípszót El Ainaoui. Kivár egy kicsit, most szalad neki, és kapufára lő El Ainaoui! Nincsen meg! Marokkónak az egyenlítő találta, ami a büntetőket illeti, a 11-eseket.
18: Egy kis topogás, aztán ott a kapufán a labda, még pedig a jobb kapufán laposan próbálta meg a holland játékos, és nem sikerült értékesítenie. Elképesztő hibák mindkét oldalon. Hát lehet, hogy ez a fáradtságtól volt. Kluivert volt az, aki kihagyta.
17: Rahimi a következő marokkói lövő. Ő 9 méterről Felbrückennel szembe a hosszabbításban hibázott. Most 11 méterről újra lehetősége van gólt szerezni. Rahimi tehát. Most fut neki a labdának, Rahimi kihagyja, nem berúgja! Hát ez hihetetlen! Felbrüggen kivédte a labdát, és ahogy kelt volna fel, akkor lábbal besodorta a labdát a kapuba. Hát én ilyet még nem láttam.
18: És akkor most következik az az ember, akit azért hoztak be, hogy csúsztatással esetleg gólt szerezzenek, ez sikerült. De most meghozta a 11-es vár, ugye említettem, nem tudom mit jelzett itt Kuma, mérütögette az orcának a jobb oldalát. Minden esetre ugye a magyaroknak berúgta azt a bizonyos büntetőt a hollandiai mérkőzésen, amikor Szalai Ádám elájult. Nézzük, hogy most is lesz-e olyan higgadt, mint azon a találkozón. Nagy levegőt vesz, nagyot fújtat, aztán most indul a labdának. Jobban lő és beveri oda a jobb felsőbe, megmerte emelni. Igen, ehhez kell a bátorság. Ha oda fölrúgod, akkor nem tudja megfogni a kapus, csak ha elcélzod magad egy kicsit, akkor ugye fölé megy. Minden esetre Weghorst ezt is berúgta.
17: Talbi rúgja a marokkói a következő 11-esét. Talbi most kap engedélyt rá, fújtat egyet. Talbi megnézi még Felbrückent, neki szalad, toporog és belövi. Magabiztosan beleért ebbe is Felbrüggen, de végül is bement a labda. Balra lőtte.
18: Timber lesz az, aki elvégzi majd ezt a büntetőt. Ő is egy cserejátékos, ő sem játszott sokat, tehát azért fejben frissebbnek kell lennie, testben, lélekben ugyan frissebben, azt nem tudjuk. Nagyon közel van a labdához, 2 lépésre, most fut neki, jobban lő, mellé rúgja! Hát ilyen nagyképűen, ne haragudjatok, oda menni így, hogy egy lépésről rúgom szinte a büntetőt, ez általában nem szokott bejönni.
17: Marokkó előnybe kerülhet, Ashraf Hakimi az ítélet végrehajtó. Hát ki más? Kiben bízol Marokkó? Hakimi most fut neki, ő is kihagyja! Ashraf Hakimi pedig kapufára lövi. Mi van itt? Ugyanoda, ahol Justin Kluivert, Hakimi ugyanott találja el a kapufát.
18: A mérkőzés talán egyik legjobb játékosa következik, Somerville. Hát ő aztán igazán megérdemelné, már ha így osztogatnák ezeket a dolgokat, hogy berúgja, mert rengeteget futott, rengeteget dolgozott. Bono vele szemben egyelőre csak a labdát nézi, nem néz rá a kapusra, mindig figyelem ezt is, most ő szembe áll pont a labdával, de valami irányba majd biztosan ki fog farolni, ez is egy szokás, a 24-es számú holland, tehát Bono pedig ugrálott a vonalon, meg mozog, ezt megteheti, el is szökkel most egy kicsit a bal oldal, toporog egy kicsit, ellövi, és ezt a büntetőt, hát Bono érezte, hogy hova fogja rúgni, elmozdult a jobb kapu felé, és kitenyerelte a labdát.
17: Bono nem vetődik.
18: Nem vetődött, föl állva maradt.
17: Na, amennyiben Saibari berúgja, akkor Marokkó 8-döntős és Hollandia búcsúzik Németország után a világbajnokságtól. Most kap engedélyt, Saibari neki fut a labdának, és belövi! Marokkó 8-döntőben Hollandia búcsúzik a világbajnokságtól. Kiesik egy újabb európai csapat, Németország után egy másik nagy nemzet, Hollandia is búcsúzik Amerikától, vagy éppen Mexikótól, vagy Kanadától.
4: Egy rövid időre hallgassunk bele, hogy hogyan is közvetítette a marokkói rádió az eseményeket.
19: Iden, Smaj Sibari, lahda tarikhia, Smaj Sibari, lahda tarikhia, Ide te hun, Szibari! Ó! في دوري تومن السيباري وقع الضربة الترجيحية الخامسة ويهدي المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دوري التومن وسنلاقي المنتخب الكندي. ممتاز بونو صراحة بونو.
4: Most pedig Mohamed Ouabi marokkói szövetségi kapitány következik.
14: Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogy ha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
1: Minden idők legrosszabb német kerete szégyent hozott az elődökre. Az arctala Hollandia úgy tűnik soha nem lesz világbajnok, és Brazília is nagyon szenvedett egy

0: vasárnap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. Jude Bellingham az első fél idő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane, majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Javier Aguirre, mexikói szövetségi kapitány pedig lemondott posztjáról a vereséget és a kiesést követően. Anglia negyed döntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a 8-at döntős sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-at döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia meccsel zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel. Míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba, a másik Ferrarival. Az érről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Újabb rendkívüli üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávvá szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak. A beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva mintegy 5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati

0: Bálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innovációs szereplők számára.
1: Közlekedés.
0: Lezárás nehezíti a haladást Budapesten a Villányi úton, a Bach csomópont felé a Szüret utcánál. Műszaki hibás jármű lassítja a forgalmat a Budakeszi úton, a Hüvösvölgyi úti elágazásnál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2026-os labdarúgó VB csoportköre június 11-e csütörtöktől június 27-ig szombatig tartott, vagyis 17 napig. Ezt követően hazautazott a mezőny egyharmada, és a sorsolás útján kialakult táblába bekerültek a nevek az addigi pozíciók helyére. A három házigazda egyike Kanada június 28-án vasárnap győzelemmel kezdte, igaz, az Egyesült Államokban, Los Angelesben az egyenes kieséses szakaszt, és az ő negyede már a második napon jócskán meggyengült, hiszen innen kiesett Hollandia és Németország. A 32-es tábla harmadik napján, június utolsó napján egy másik házigazda otthon, Mexikóvárosban igyekezett Kanada példáját követni, és ezen a napon a VB 20. napján láthattuk még a német és a holland búcsú nyertesét, Franciaországot, és a minden idők leglátványosabb koreográfiáját bemutató szurkolósereg által támogatott Norvégiát.
4: Világbajnokság a kieséses szakaszában már nincs javítási lehetőség. Egyetlen mérkőzés dönt arról, ki marad versenyben a trófáért és kibúcsúzik. Köszöntjük Önöket. Ezúttal két olyan válogatott csap össze, amely még soha nem találkozott egymással. Elefánt Csontpark története során először jutott el a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Nusa kérné, nem, ő se kapja meg, inkább a támadáshoz becsatlakozó Wolf kapja meg, aztán Nusa most a pálya bal oldalán, meg egészen a szöglezászlótól kellett visszahozni a labdát, Berg, Ödegor, Bergének adja, aztán inkább Nusát választja, Nusa már 16-oson belül befelé csinálja, jól lövés, és mekkora gól a 39. percben! Nusa! Befelé cselezett bal 16-os bal csücskénél, egy induló csát követően gyönyörű szépen becsavarta a kapu bal felső sarkába, hát már majdnem elaludtunk, elszundítottunk, és itt jött egy hatalmas pofon mindenkinek, azt hiszem, Nusa pedig egy óriási gólt akasztott a bal felső sarokba, ájjászta mindenit a 40. perc legelején. Vezetés szerez Norvégia Elefánt Csontpart ellen. Sangaré pedig bajban van ott a felezőnél, forgolódik. Ödegor van ott, aki zavarban tartja őt, de kihozza a labdát egészen ügyesen, sőt, át is fordítja a labdát a jobb oldalra. Diallo az, aki egy az egyben mehetne. Vissza is kapja a labdát, mert a 16-osra belül Diallo, Diallo, végigviszi, gól! Diallo! Ejj, azt a mindenit, micsoda gól volt ez Diallótól. Őrsznes az, aki továbbítja Bobnak. Bob megcsinál egy cselt, jó a továbbítás Ödegornak, az végig lehet vinni, Berg bepasszolja, hol állnak, és ott a gól! 2-1 vezet Norvégia a 86. percben! Ott van a Holland gól, a világbajnokságon az 5. találata a norvég támadónak. Berg kapott egy nagyszerű labdát a 16-oson belül, Bobtól fölnézett, és a hosszú oldalt érkezett az 5-ös csücskénél Erling Haaland, és meglőtte az norvégok második gólját. Játékvezetőnek még rendet kell egy kicsit tennie a 16-oson belül, de már is jöhet majd a sarokrúgás. És ahogy mondtam, Fofana is ott van már bent, és érkezhet. Diallo sarokrugása tehát. A hosszú oldalra érkezik, nem jön a kapus, és nincs belőle komoly fejes, de mindig ott van az elefánt csontpartján a labda. Dué, két norvég és a nyakán ott van, visszateszi inkább, és valószínűleg itt a mérkőzés vége bizony. Norvégia a legjobb 16 között, elefánt csontpant Norvégia 1-2.
5: A mérkőzés után a norvégok győztes gólját szerző Haaland nyilatkozott.
6: Erling Braut Haaland,
7: åttondelsfinale i ett
6: VM. Milyen érzés ez? Hát elképesztő. Ez egy olyan út volt, aminek nagyszerű részese lenni. Nos, hát itt volt az a másodperc, amikor vártál arra, hogy a labda átgördüljön a gólvonalon. Mire gondoltál akkor? Nos, hát csak reméltem, hogy sikerül gólra váltani, ezt erre gondoltam. Egy, itt voltál egy viking sisakban, az emberek sírnak, extázisban vannak. Ez mit jelent számodra? Nos, ez elképesztő, hiszen 28 éve volt ilyen, úgyhogy tényleg nagyszerű, és nagyon jó ennek részese lenni, és látni, hogy egész Norvégia támogat minket. És úgy gondolom, hogy ez megváltoztatja Norvégiát örökre. Milyen messzire juthatok? Mit gondolsz? Mit érzel? Nos, én úgy érzem, hogy van egyfajta egység, együtt vagyunk. Nem is tudok egy norvég szót, kifejezést találni erre most, de mégis ez olyan dolog, ami ez összeköt minket jobban, mint ahogy általában együtt vagyunk, és ez nagyon megindító. És a mai teljesítmény, mesélj erről egy kicsit. Nos, hát a 32-es körben a 16 között, hát nem olyan egyszerű ez, hiszen nagyon nagyszerű országok vannak itt, és nem lesz könnyű természetesen a következő körbe eljutni, úristen, de mégiscsak szerencsések is voltunk, és gyakúgy, mint ahogy a legtöbb meccsen itt is diadalmaskodtunk, nem volt könnyű, de sikerült. És mit fogsz csinálni most? Nos, hát most, hogy sikerült, bejuttunk egyrészt a világbajnokságra, kijutunk a VB-re. Ez korábban nem sikerült, most sikerült, úgyhogy itt vagyunk. Martin nagyon jól dobolt, jobban, mint valaha, nagyszerű volt, ugye? Igen. Nos, hát Brazília, a New Jersey-ben, ez lesz a 16 között. Milyen érzés ez? Elképesztő, hogy Brazília ellen játszhatunk majd a 16-ok között. Ez tényleg elképesztő. Olyan, mint ez az egész elképesztő út.
5: Magyar idő szerint szerdán este 11 órakor játszották a Franciaország-Svédország mérkőzést. A franciák a csoportot 100%-os teljesítménnyel zárták, legyőzték Szenegált, Irakot és Norvégiát is. Svédország helyzete már nehezebb volt, először Tunéziát legyőzte, aztán kikapott Hollandiától is X-elt Japánnal és harmadikként jutott tovább. Ezek után Franciaország-Svédország mérkőzést rendeztek, a legjobb 32 között.
8: Felemás előzmények után csap össze Franciaország és Svédország a legjobb 32 között. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Olasz Gergővel, valamint a szakértővel Vukovics Lászlóval követjük majd tehát a Franciaország-Svédország mérkőzést. Most pedig Mbappé ugorott ki a leshatáról, viheti a kapura 1-1-ben, és begurítja a labdát. Nézzünk közben az asszisztensre, hogy vajon les volt-e, ő pedig emeli az ászlaját. Egyelőre les, de megvárjuk nyilván a visszajátszást, és természetesen azt, hogy a videóbíró szobából mit ítélnek majd. Mi most láthatjuk, hogy vajon les volt-e, vagy sem. Én úgy látom, hogy előbb volt. Mbappé nagyjából olyan egy térdnyivel, a térdelógott be talán. Jó volt a védekezés, a lehető legjobb ütemben lépett föl Lindelöf, emiatt Mbappé le sem tartózkodott, úgyhogy nagy valószínűség szerint nem fogják megadni ezt a találatot, de amiről már beszéltünk, a franciák gyorsan labdát tudtak szerezni egy kiváló kontra végén, pedig Mbappé begurította a labdát a kapuba, de nyilván ez a gól nem ért. Közben egy szép csarkozós passz volt Olisétől, aztán visszakapja befelé a labdát, ő is lő, és ezt meg kitornásra Zetterström. Hát eszméletlen. Olisé most jobbról tolta befelé, ballal tüzelt, és oda ment a labda a kapunak a jobb alsó sarkába, parádés bomba volt, inkább okos, mint bomba, inkább úgy mondom, szép tekerés. Ezt követően Zetterström pedig leért, és az új hegyeivel kiütötte a labdát, de a szögletet követően már Mbappé van belőle a 16-oson, és lő, és megvan az első francia gól. Hát beérett az az óriási nyomás, amelyet a franciák mértek a svéd kapura, Mbappé pedig szalad oda a kispadhoz, Didier Deschamps-hoz, és megköszöni neki az, hogy szokás szerint bekerült a kezdőbe.
7: A labda viszont a franciáknál Tchouameni hozhatja föl, Olise-nek passzol, na most azért megvannak létszámban a franciák. Olise szökteti Barcolát, Barcola pedig megszerzi a második francia találatot is. Lesről szó sem lehet. 2-0-ra vezetnek a franciák Svédország ellen. Megint egy villámgyors támadás, egy eladott svéd labdát követően. Olise pedig szenzációsan vette észre Barcolát a 16-oson belül. De egyelőre a franciák nyomnak, és most ismét rohamoznak a harmadik találatért. Mbappé hagyja ott Barcolának a labdát. Kíváncsi vagyok, mikor érkezhet esetleg Doué, akár Cherki is a pályára. És az a még tovább színesedne a francia csapat, de itt a harmadik gól közben. Mbappé óriási labdát kap megint Olise-től. És neki nem kell, hogy ennél több legyen. Átveszi a labdát jobb lábbal. Egy nagyon finom érintést követően pedig a hosszú sarok irányába tekeri a labdát, és lezárja ezzel gyakorlatilag a mérkőzés lényegi kérdését. Rabiot az oldalvonalon túlra. Ezekben a másodpercekben elméletileg véget kellene érnie a Franciaország-Svédország találkozónak, amelyen 3-0 az állás.
9: Makelli pedig a szájába vette a sípot, és valóban ebben a másodpercben egyáltalán nem rátéve erre a bizonyos 4 perce véget vet a találkozónak. Nem született meglepetés, a franciák kiütötték Svédországot. Franciaország-Svédország 3-0.
5: Most a franciák támadóját, Kylian Mbappét hallhatják.
10: Persze tudom, hogy amikor játszok, akkor mit szeretnék, mit kell tennem, de ez nem csak rólam szól, hanem az egész csapatról. Az egész együtt összete megvalósította azt, amit szerettünk volna. Egy új sorozat kezdődött, ma jól játszottunk. Az elején szerintem egy kicsit visszafogottabbak voltunk, de aztán utána belelendültünk. Voltak lehetőségeink, amiket már korábban is kihasználtunk volna, de ez része a focinak, aztán amikor betáltunk, onnantól megnyitottuk a mérkőzést. Az első gól megszerzését követően odafutottál a szövetségi kapitányhoz. Mi az, amit szerettél volna ezzel kifejezni? Igazából az egész csapatnak ez volt az ötlete. Együtt vagyunk ebben a csapatban, a szövetségi kapitányal együtt. Hát sajnos lehet kellett most átélni, amiben előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell, és sokkal fontosabb, mint a labdarúgás, de tudnia kell. Tudja is egyébként, de hogy az egész csapat értékeli őt, és soha nem lesz egyedül, hogyha velünk van, és együtt segítjük őt a folytatásban is.
5: Így térünk át a mára, legalábbis magyar idő szerint. Hajnalban 3 órakor kezdődött a Mexikó-Ecuador összecsapás. A házigazda mindhárom csoport mérkőzését megnyerte, legyőzte Dél-Afrikát, Dél-Koreát és Csehországot is. Ecuador az E csoportban a harmadik helyen végzett 4 ponttal. Németországot legyőzte, Curaçaóval, X-elt és Elefánt csontparttól kapott ki. Így jött létre a Mexikó-Ecuador párosítás.
11: Ecuador Mexikóban próbálna meg a legjobb 16 közé jutni, és a mai összecsapás egy kicsit később kezdődött a vártnál, hiszen a magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődött volna az összecsapás, csak egy kis villámcsapás, villámlás az, ami valójában átírta a mérkőzés kezdésének időpontját így. Vinyones indul a félpályán túl, lehet, hogy lesz sem van, de azért a 16-oson belülre bemegy, jobb lábára cselez, már a büntető területen belül, gól, vezet Vinyones révén Mexikó, de előfordulhat, hogy visszafújják. De remek volt a megoldás, amit Vinyones csinált, és ezzel azért egy történelmi dolgot is tesz, ami azt jelenti valójában, hogy nem volt olyan labdarúgó még, vagyis hát egy valaki, igen, mégpedig Luis Hernández, aki 3 különböző világbajnoki mérkőzésen is egy VB-n de gólt tudott szerezni, 98-ban ő megtette, és úgy nézi, hogy Quiñones góljával megszerzi a vezetést Mexikó a találkozó 23. percében, nem érdemtelenül. Montes az, aki szintén visszateszi oda, ahol éppen Mora volt. Egy remek cselel átveri az előtte álló Yeboah-t, a bal oldalon jönnek fel a mexikóiak. Jön a beadás, Raúl Jiménezekhez most mély, meg hosszú, aztán a bal oldalon Hinkepi az, aki felvágja egészen a félpályáig. Plata megy éppen a labdáért, Montes azonban el tudja fejelni előle, a Hulóhoz nem jut el a labda, és a félpályán túl már a mexikói csapat, Raúl Jiménez egy esernyő csellel próbálta meg az ellenfelét átverni, de aztán nem tudja Pacho kivágni a labdát, sőt, nem is ő volt, aztán nem Ordoñez. 16 méteren belül elővi Jiménez, gól, 2-0! A bal felső sarokba vágja a labdát! A mérkőzés 32. percében úgy néz ki, hogy semmit nem akar a véletlenre bízni Mexikó, és 17 méterről Jiménez. Inkepi pedig eltakarta a száját, de már korábban is, lehet, hogy Vincsics majd, ha ezt nem is akarja, de meg fogja nézni. Lehet mostani eset, a csalsak nem, egy korábbi, és ennek következtében előfordulhat, hogy őt kiállítják. Vincsics jön, eléggé egyértelműnek tűnik az eset, a szlovén játékvezető pedig akkor felmutatja a piros lapot majd Inkepinek. Az ítélet pedig piros lap, Inkepi számára véget ér a világbajnokság. Vincsics játékvezetőnek, lehet még a századikba azért átlépteti a fiúkat, biztos, ami biztos, de hát már fújolnak a mexikói közönség nézői, de itt a vége, ebben a pillanatban Mexikó megnyeri a mérkőzést, és a legjobb 16 közé kerül. Az első fél időben már kialakult valójában a végeredmény, Quiñones a 22. percben, majd Jiménez, Raúl Jiménez a 31-ben meglőtte a második gólt, de még azért a második fél időben Inkepi a 95. percben kiállította magát, itt 10 emberrel fejezte be Ekvádor a mérkőzést és a világbajnokságot.
5: Mexikó továbbra is 100%-osan teljesít, miután Ekvádor ellen is tovább jutott a legjobb 16 közé. A mérkőzés után Javier Aguirre, a mexikóiak szövetségi kapitánya értékelt.
12: Ez a csapat megérdemli azt, ahová most jutott, és ami jelenleg történik vele. Jó a kapcsolat a szurkolókkal. Régóta játszunk már együtt, de még mindig kedveljük egymást. Nagyon boldogok vagyunk. Tényleg azt mondhatom, hogy ez egy nagy család. Nem csak a játékosok, hanem az egész szakmai stáb. A mexikói szurkolók pedig megérdemlik, hogy egy ilyen győzelemben legyen részük. És nem utolsó sorban, tegnap megszületett a harmadik unokám, az biztos, hogy egy győzelemmel érkezett.
3: Az egyenes kiesése szakasz első hét meccse után a tábla kanadai negyedében kialakult a nyolcad döntő párosítása, Paraguay, Franciaország és Kanada, Marokkó. Erről az ágról kiesett három európai válogatott, Németország, Hollandia és Svédország, illetve elbúcsúzott Dél-Afrika. Aztán a csoportkörben sziporkázó afrikaiak zuhanása július első napján is folytatódott. Hamarosan ezzel folytatjuk a visszajátszást.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A 2026-os labdarúgó VB csoportköre június 11-e csütörtöktől június 27-ig szombatig tartott. Ezen időszakban csak három európai és mindössze egy afrikai válogatott, Tunézia esett ki. Vagyis a legjobb 32 között volt 13 európai és 9 afrikai társaság. Aztán a legjobb 32 között játszott első hét meccs során elbúcsúzott Európából Németország, Svédország és Hollandia, Ázsiából Japán, Dél-Amerikából Ekvádor, Afrikából pedig Dél-Afrika és Elefánt csontpart. Július első napján szerdán két újabb afrikai társaság tett kísérletet a 16 közé jutásra, továbbá a harmadik házigazda, az Egyesült Államok megpróbálta követni Kanadát és Mexikót.
5: Anglia és Belgium is hátrányból fordítva jutott tovább. A harmadik rendező ország is biztosította a helyét a legjobb 16 között. A következő percekben felidézzük a legfontosabb történéseket. Érdemes lesz velünk tartani. Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezési labdarúgó VB első júliusi játéknapján az angolok is megkezdték az egyenes kieséses szakaszt. A Thomas Tuchel vezette együttes a vártnál nehezebben jutott tovább a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A legfontosabb pillanatokat így közvetítette Németh Kornél és Regős László Pál.
13: Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Motusamiig, aki pedig Bembát játssza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó! A mérkőzés 7. percében Cipenga góljával megszerzi a vezetést a kongói válogatott. Óriási meglepetés! Az atlantai stadionban Rice reklamál, vagy lehet, hogy vitatkozik a csapattársakkal. Egy ívelés átcsúszott a bal oldalra, hogy teljesen üresen jött Cipenga. Én nem tudom, hogy hol volt az angolok jobb hátvédje, Spence, vagy éppen Konsa és Gehi.
14: Saka tovább is teszi. Ezen laposan középre a labda a 16-oson belül. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen!
11: Bellingham kapura is tölthet, kicsit kiszorított helyzetből, egy lövés, Empassi véd. Hát, hogy miért nem tette be ezének Bellingham, azt nem tudom, mert hogy középen teljesen üresen jött, de ott van még a labda Kane-nél. Kane ráfordul, egy lövés, gól! De micsoda gól Harry Kane-től! A 86. percben lehet, hogy megnyeri a mérkőzést Angliának Harry Kane. Egy fantasztikus gól, 15 méterről, lefordul a védőjéről az angol válogatott csapatkapitánya, és nem csak lefordul a védőjéről, hanem kissé jobbról a bal felsőbe bombázza a labdát. Harry Kane egy szenzációs góllal megszerzi a vezetést az angol csapatnak a 86. percben. Hát beérett a nyomás.
5: Az angolok 2-re legyőzték tehát a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A duplázó és immár 5 gólos Harry Kane így értékelt a lefújás követően.
15: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
5: A következő másodpercekben bemutatjuk önöknek, hogy közvetítették a két érintett ország rádiósai a találkozó egyes góljait. Az első találatot így kommentálták Kongóban. Most az angol BBC rádiósainak a hangját hallhatják az első gólnál. As the ball is played up towards the edge of the penalty area, in fact it's gone all the way over there, and Sapayo with a shot! Harry Kane egyenlítő gólját így közvetítették a BBC-nél. Chests it down, left side of the penalty area, crosses it. Kane with a header, it's there! It's Harry Kane! Who else? And look at the relief! A mérkőzést eldöntő gólt a BBC így sugározta az éterbe. Kane finds a position! A folytatásban Belgium és Szenegál lépett egymás ellen pályára, és sokáig úgy tűnt, hogy elég sima lesz az összecsapás. Ám végül máshogy alakult. A találkozó góljait Jó András és Olasz Gergő közvetítésében hallják.
11: A Szependi tovább Diárának a labda. Papagei lassan már neki az lövőtáv is lehet. Endiákja bal oldalra, Sadio Mané fölnéz, beíveli. Jó a fejes, kapufa megint a kibatol, pedig ott van Diárra előtt, és belövi. Figyelem a partjelzőt, nem írt semmit, majd biztos, hogy lesz ebből videóbírózás.
16: Biztos, hogy nem volt.
11: De szerintem sem volt, és egyébként egy remek fejes követően megint a bal kapufa segítette volna ki a belgákat, de a kipottanó Diárra előtt volt, és belőtte a kapuba a labdát. 1-0-ra vezet Szenegál a mérkőzés 25. percében, és már előre szárnak a labda, ez nagyon jó átveszi, és egy az egyet Courtois-val, és egy mekkora gólt labda a felsőbe, Jézusom! Ismaël Sarr a mérkőzésen meglövi a második szenegáli gólt. Az 51. percben két gól a szenegáli előny, de hát beszéljük arról, hogy mekkora labdát kapott. Azt hiszem Jacobs volt, aki előre évelte a labdát, jól vette észre, hogy Sarr meg tud indulni, be tud futni a védő mögé, tehát és megheli mögé.
7: A 86. percben pedig Belgium vezetett egy kontratámadást. A bal oldalon megkapja a labdát, a csereként beszállt Moreira, de inkább csak visszafele cselez. Moreira, át kéne forgatni a jobb oldalra, meg is teszi ezt. A támadásban pedig belép, a szintén csereként beszállt Raskin. Megpróbálja centerezni, pontatlan, aztán Moreira még megküzd érte, és össze is tudják szedni a belgák. Jön a bepassz, és Lukaku szépít! A 86. percben életben tartva ezzel a belga reményeket az utolsó minutumokra.
11: Moreira, jó az átvétel, jó a befele cselés, inkább Trossardot választja. A beívelés is jó, érkezik a kapuja, vagy Jao, és ott az egyenlítő gól. Tille van, aki egészen sokat hibázott a mai mérkőzésen, a 89. percben ki tudnak egyenlíteni, és kiadja neki a gólpasszt, akivel pörölt a hidratációs szünet alatt Trossardnak.
4: egészen elképesztő fordulatok.
7: A belgák csapatkapitányáról, tehát aki kiarcolta a 11-est, az hajtja végre. Tilemán nekifut, és ellövi a bal felsőbe ezzel, ha még nem is biztosan, de gyakorlatilag a legjobb 16 közé lövi Belgiumot. Micsoda mérkőzés! 2-0-ra vezetett már Szenegál. Az utolsó 5 percben még a rendes játékidőben egyenlített Belgium. Először szépített Lukaku révén, aztán ki is egyenlített az a Tilemán révén, aki úgy néz ki, hogy a 125. percben a 2x15 perces ráadást követően még 5 perccel eldönti a párharc sorsát.
5: A 86. percben Romelu Lukaku szerezte a belgák első gólját, ami fontos lépés volt a továbbjutás felé. A lefújás követően ő értékelt belga részről.
16: Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lenni a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
5: A játéknapot a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzése zárta. A Santa Clara-i közönség 2 gólt és 1 piros lapot is láthatott. Ezt Edvi László közvetítésében hallják.
17: Adogatnak, aztán Vasily kapus ballal előrevágja. Eddig a mérkőzése még egyetlen ilyen előrevágott labdája sem ment társul. Ezúttal is amerikaiak jönnek, megszerzik a labdát és megszerzik a vezetést. A találkozó 44. percében is ezúttal már szabályos és érvényes gólt szerez Balogán, aki eddig is nagyon-nagyon veszélyes volt. Igen, furcsa megoldás volt, letámadták az amerikaiak a bosnyákokat, és végül Vasily kapus volt az, aki előrevágta a labdát. Többször csinált már ilyet a mérkőzés során. Innentől fogva viszont érdekessé válik a szituáció, mert az amerikai válogatott gólszerzője, legveszélyesebb játékosa, Balogán piros lapot kap. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan. Nem szembe, nagyon jó szögből, jobb lábbal pont el lehet rugni, Tillman most fut neki, meglövi, és ott a második gól, 2-0 arányban vezet az Amerikai Egyesült Államok csapata Tillman góljával, aki a Leverkusen futballistája, és lehet, hogy ezzel eldönti a továbbjutást az a csapat, amely emberhátrányban játszik a találkozó 62. perce óta, vagyis most már 20 perce.
5: A társházigazda részéről Chris Richards nyilatkozott. Szerintem ez jól megmutatta, milyen erős ez a csapat. Amikor emberhátrányba kerültünk, senki sem esett pánikba. A kiállítás szerencsétlenül alakult, de ezen már nem tudunk változtatni. Megyünk tovább, és szerintem nagyon fontos volt, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A haba tortán pedig Malik szabad rúgás gólja volt. Összességében ez semmiképpen sem volt tökéletes nap, de a mi napunk volt. A bosnyákok szövetségkapitánya Szergej Barbarez így értékelt. Az első fél időben jó érzésem volt, mert jól kezdtük a mérkőzést. Több ígéretes helyzetet is kialakítottunk, és mi irányítottuk a játékot. Aztán egy hiba után gólt kaptunk. Az ilyen balszerencsés dolgok előfordulnak, de ezen a szinten az ellenfél azonnal megbünteti őket. A labda irányt változtatott, így a kapusunknak már nem volt esélye védeni. Ennek ellenére megvolt bennünk az elszántság, és láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenféllel. Képesek voltunk megvalósítani az elképzeléseinket, különösen a kiállítás után. De a lényeg az, hogy Olaszország, Wales és Románia legyőzése nem történik meg minden nap. El kell ismernünk, hogy ezúttal nem jártunk sikerrel. Közvetlenül a mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk. Meghatódtam, és azt is mondtam nekik, hogy ünnepeljünk. Ilyen az élet, és ilyen a futball is, különösen egy ekkora tornán. Emelt fővel kell tovább mennünk, mert ebből lehet építkezni, és még sokat fejlődhetünk.
18: Na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
5: Hallgassuk meg a két amerikai gólt a Fox Sports csatorna közvetítésében.
19: Balogun making a run off him, can he get around to that ball? Took a deflection, Balogun scores! Flo Balogun, first to react to the deflection, he'll do the LeBron celebration, it's 1-0 US! Tillman, it's dead! Malik Tillman, 2-0 United States!
5: Bene Ferenc,
15: így látta a találkozót.
20: Már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadásra próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovicsot és Dzsekót egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, úgyhogy alapjául a bosnyák támadó játék nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel, és az volt az embernek az érzése, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna, és a kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezésre törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosuk helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor meg 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egyben van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategység rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik, csak ezen a mérkőzésen Tillman extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. Összességében a bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
3: A VB 21. napján, július első napján tehát két újabb afrikai és egy újabb európai válogatott intett búcsút a VB-nek, és a kanadai után a mexikói negyedben is kialakult a 8-döntő párosítása. Brazília, Norvégia és Mexikó, Anglia. Július 2-án csütörtökön a VB 22. napján kialakult a legkeményebb, a horvát, portugál, spanyol, Ausztria és Szenegál Egyesült Államok féle negyedben is a 8-döntő párosítása. És lejátszották az első meccset a 32 között a leglájtosabb Argentina féle negyedben, ahol Svájc Algériával találkozott.
5: Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó VB legutóbbi játéknapja egy európai rangadóval a Spanyolország-Ausztria mérkőzéssel kezdődött. Az előzetes esélyek alapján egyértelműen a dél-európai ország számított favoritnak, és viszonylag hamar kiderült, hogy ezúttal nem borul a papírforma. Tóth Béla közvetítésében meg is hallgathatjuk a gólokat.
21: Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Cucurella, újabb keresztezés és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország-Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Oyarzabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Cucurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba. Mikel Oyarzabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a 3. gólja, a mérkőzés 37. percében, tehát előnyben Spanyolország. Balmó akár lőhet lassan, belelép egy védő, Cucurellához pattan, Cucurella tovább gyötri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a 2. gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezett Baena, és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro, a jobb hátvéd, fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri 2 csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van. Cucurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Oyarzabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
5: A spanyol válogatott ismét nullára hozott le egy mérkőzést, ezzel Unai Simonnál több időt senki nem töltött a kapuban, kapott gól nélkül. A lefújás követően elsőként a duplázó Mikel Oyarzabal értékelt.
0: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
5: A nap második mérkőzésén Portugália és Horvátország küzdött meg egymással. Drámából, elvett gólokból nem volt hiány. Szalai Kristóf tudósítása következik.
2: Jött a dráma, Luka Modric és Horvátország búcsúzik a világbajnokságtól. Az első féldőben nem esett gól, mindössze egy Ruben Dias sárga lapot tudtunk felírni. Na de ami következett a második játék részben, azt nehéz lesz szavakba foglalni. Először is a másik féldő 8. percében Ivan Perisic góljával megszerezte a vezetést Horvátország válogatottja. Aztán a 61. percben Cristiano Ronaldo betalált először, de ezt a gólt még anulálta a játékvezető Les miatt. Cristiano Ronaldo hát a fél feje volt, ami belógott, emiatt érvénytelenítették a találatát. Aztán jött egy szögletrugás, ami után Vlasic, a horvát 13-as lerántotta a portugál 13-ast, Renato Veigát, emiatt a játékvezetőt pedig kihívta a Varszóba, hogy nézze vissza az esetet, a varozás után pedig a norvég játékvezető 11-est ítélt Portugáliának. Ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo, aki nem jobb oldalra, nem bal oldalra, hanem középre lőtte a büntetőt, Livakovic elugrott jobbra, Ronaldo pedig küldte a hűlt helyére a labdát. A 81. minutumban, amikor azt lehetett gondolni, hogy már berendezkedtek a csapatok a hosszabbításra, akkor jött Sucic, és hát egy nagyon-nagyon kétes szituáció és varozás után végül elvett gólja, nem tette Horvátországot újra előnybe, maradt az állás 1-1, Nuno Mendes lógott be, de még pont nem annyira, hogy Sucic les helyzetbe kerülhetett volna. Cristiano Ronaldo lejött, Gonzalo Ramos viszont bent volt a pályán, és a 94. percben a jelzett 10 perces hosszabbítás 94. percében egy beadás után, amit Rafael Leao eszközölt, megverte a két horvát hátvédet, Sutalót, illetve Pongracsicsot fejjel, és Gonzalo Ramos találtával Portugália már megszerezte, nem csak megfordította, meg is szerezte a vezetést. Később kiderült, hogy ezt meg is tartotta, ugyan a 90 plusz 13, tehát a 103. percben egy nagyon hosszas varozás után Josko Guardiolának nem adták meg a gólját. Ez a találat valószínűleg még a következő napokban is beszédtémát fog szolgáltatni, hogy Renato Veiga fejéről pattant oda, vagy esetleg Matanovic kezéről csúszott tovább a labda. Minden esetre nem az én feladatom ezt eldönteni, ami biztos, hogy Josko Guardiol gólját is elvette a norvég játékvezető. Így már nem maradt más hátra, mint hogy a bíró lefújta a mérkőzést. Diogo Jota napra pontosan egy éve hunyt el, Portugália pedig a 21-es számú mezben ünnepelte ezt a továbbjutást. Így Portugália ott van a 8. döntőben, Horvátország és Luka Modric búcsúzik. Még egyszer a végeredmény, Portugália, Horvátország 2-1.
5: A portugálok tehát hátrányból fordítva 2-1-re nyertek, és bejutottak a legjobb 16 közé. Az eredmény már csak azért is különleges lehet a déleurópaiaknak, mert napra pontosan egy éve, július 3-án hunyt el Diogo Jota. Nem meglepő, hogy Rafael Leao többször is megemlékezett róla a lefújás követően.
22: Não, as emoções, nós sempre acreditamos, acreditamos desde o início e como eu disse anteriormente.
5: Ami az érzelmeket illeti, végighittünk magunkban, már a kezdetektől fogva. És ahogy korábban is említettem, volt még egy rendkívül fontos tényező, Diogo Jota. Lélekben velünk van, és ő is erőt adott nekünk. Néha egyszerűen így alakul egy mérkőzés, ilyen a futball természete, kiszámíthatatlan. Ahogy korábban is mondtam, Horvátország kiváló játékosokkal rendelkezik. Portugáliaként természetesen minden alkalommal győzni akarunk, lehetőleg minél nagyobb különbséggel. A futball azonban nem mindig így működik. Ahogy a találkozó végén is láthatták, szerintem minden futball szerető számára igazi élmény nyújtott a mai meccs. Fantasztikus összecsapás volt. Ha lelátón ültem volna, elégedetten mentem volna haza. Úgy érzem, a pályán mi is azon dolgoztunk, hogy ezt az élményt átadjuk a szurkolóknak, és hozzátegyünk valamit azok öröméhez, akik szeretik ezt a sportágat. Most viszont ideje pihenni. Egy újabb rendkívül erős ellenfél vár ránk, olyan csapat, amelynek játékosai a világ legjobb klubjaiban szerepelnek, és Európa bajnoki címet is nyertek. Tiszteljük őket, de Portugália a győzelemért lépünk pályára. Mindig megadjuk az ellenfélnek a kellő tiszteletet, ugyanakkor olyan futballistáink vannak, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket, és őszintén hiszem, hogy messzire juthatunk.
22: Cristiano
5: Ronaldót hallhatjuk.
0: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
6: Most a horvátokat irányító Zlatko Dalić értékelése következik.
8: Izbanić je šokantani i bolan poraz golom u sudačkoj nadoknadi. Što reći?
9: Ez sokkoló és fájdalmas vereség volt. Mit tud mondani szövetségi kapitány? Nem tudok semmit mondani. Nagyon sajnálom, hogy elvesztettük ezt a mérkőzést. Jobb ellenfelek voltunk, nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok helyzetet teremtettünk, és aztán a VAR alapján ellenünk ítéltek a gólt, illetően hát ez nagyon sok érzelmet generál. A játékosok mindent megpróbáltak, mindent kiadtak magukból, sajnálatos módon nem sikerült. Hihetetlen, hogy mennyi helyzet és pillanat volt a horvát csapat számára. Igen, de nem tudtuk ezeket gólra váltani. Nagyon jó helyzeteink voltak, de nem tudtuk bebiztosítani a győzelmet. És hát ennyi, erről van szó. Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz és fájdalmas, hogy veszítettünk, hogy kiestünk. Lehet, hogy nem érdemeltük meg, hogy kiessünk, hiszen nagyon jók voltunk, különösen a második fél időben. Mi következik ezután, egy ilyen befejezés után? Ez világbajnokság ilyen befejezés után. Nem tudok erre mit mondani most, majd később beszélünk erről.
6: A Portugália-Horvátország találkozót így látta Vukovics László.
23: Modric utolsó világbajnoksága, pont őt mutatja a kamera, fantasztikus sportember, tudja, hogy véget ért neki a VB, tudja, hogy ez volt ott a horvát válogatottban is az utolsó meccse. Függetlenül attól, hogy kikinek szurkolt, nagyon sajnálom a horvátokat, mert rengeteget tettek azért, főleg a második fél időben, hogy megnyerik ezt a mérkőzést. 1-0 után lezárhatták volna a találkozót, nem tették meg. Ronaldo 11-esből egyenlített. Utána úgy nézett ki, hogy hosszabbításra fog sor kerülni, de bejött Ramos, és nagyon jó cseréje volt Roberto Martineznek, egy beadást befejelt, de a második fél, az első fél idő elején a portugálok voltak sokkal jobbak, az ivószünet után egy kicsit följöttek a horvátok, a második fél időben a horvátok remekül játszottak, megszerezték a vezetést, lezárhatták volna a találkozat többször, ez csak-csak saját maguknak köszönhetik a horvátok, hogy nem ők jutottak most tovább. Portugália Ronaldónak megy tovább a karrierje a világbajnokságon. Portugália végül is most, hogy megérdemeltem, vagy nem megérdemeltem, azt mindenki eldönti saját maga, de itt az egész mérkőzés nézve közben egy nagyon megható jelenet, hogy Ronaldo és Modric, a két Real Madrid volt csapattárs, összeülelkezik, együtt ketten, 81 évesek, fantasztikus karrier mind a kettőjüké, de visszatérve, tehát most, hogy Portugália megnyerte a mérkőzést, ez lehet mondani, hogy helyzetek alapján, de nem lehet mondani, hogy megérdemeltem, mert ugyanannyi helyzete volt a horvátoknak. Én azt gondolom, hogy itt a döntetlen lett volna a legigazságosabb, és aztán tudom, hogy a 11-es nem mindig igazságos, de lehet, hogy elment volna odáig a mérkőzés. Ez egy dráma volt a végén, hát gondoljunk bele, hogy kiegyenlítenek a 108. percben a horvátok, megünneplik a gólt, elveszik, hát itt síró embereket látunk, érett meg lett férfiak, és zokognak a gyepen a horvátok. Hát 4 évente van világbajnokság, ez legközelebb 4 év múlva tudja megpróbálni. Már aki még a korba benne lesz, Modric vigasztalja a társait. Portugália játszik Spanyolországgal, Horvátország búcsúzott. Time to say
6: goodbye. A játéknapot a Svájc Algéria összecsapás zárta le. Az európai csapat magabiztosan jutott tovább. Hallgassuk meg a gólok közvetítését. A kommentátor Németh Kornél.
24: Anzami már a 16-oson belül leviszi az oldal az alapvonal felé, és gól! Megszerzi a vezetés Svájc, Embolo! Az első helyzet kereken 10 perc játék után. Egyszer jött át az európai csapat a felező vonalon. Manzambi bolondot csinál az algériai védelemből. Svájci lehetőség, új, de nagy mentés. Belgáli volt az, de aztán utána az ismétlésből nem tud felszabadítani Algéria. 1 perc telik el, sőt 1 perc sem. A második félidőből Endoy révén 2-0-ra vezet Svájc.
6: Most meghallgathatjuk az érintett feleket. Svájci részről a szövetségkapitány Murat Jakin értékel.
1: Ja, es war eine Statik, die nicht ganz aufgegangen ist in der ersten oder die ersten 10-15 Minuten, bis wir dann.
6: Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kérnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptük pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni a megoldásokat. Az algériai csapatból is a szövetségkaptány Vladimir Petkovics nyilatkozott.
10: Arrivare dopo 12 anni in una competizione di genere è già un grande successo.
6: Már önmagában óriási siker, hogy 12 év után ismét részt vettünk egy ilyen rangos tornán. Az pedig, hogy történetünk során mindössze másodszor sikerült továbbjutnunk a csoportkörből, szintén kiváló eredmény. Természetesen szerettünk volna még ennél is többet elérni, de ez most nem sikerült, így el kell fogadnunk ezt a végeredményt. Tanulnunk kell a hibáinkból, ugyanakkor számos pozitívumot is magunkkal vihetünk. Ma este több mint negyed órán át kimagasló színvonalon futballoztunk, sajnos azonban nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket. Ezekre a biztató jelekre kell építenünk. Úgy gondolom, a pohár inkább félig tele van. Most időre van szükség, hogy feldolgozzuk a történteket, és ismét a megfelelő szintre kerüljünk. Bízunk benne, hogy a jövőben tovább fejlődünk, és egyre versenyképesebbé válunk. A találkozót így látta Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője.
20: Először is az algériai válogatott magához ragadta a mérkős elején a kezdeményezést, bár mindkét csapat hasonló játékrendszerrel játszott a mérkőzésen, az algériai válogatott igazából a labdabirtoklási fölényéből nem tudott különösebben prosperálni, hiszen nem alakított ki komoly gólhelyzetet. A svájci válogatott a teljes mérkőzés folyamán egy nagyon-nagyon szervezett védekezésre épített a játék stratégiáját, és abból az ellentámadásokra, és ez maximálisan be is vált, hiszen Manzambi szólójának köszönhetően Embolo góljával vezetést szereztek, ez tovább kedvezett ennek a játék stratégiának. Az algériai válogatottban nem volt olyan minőség, amely túl tudta volna futballozni ezt a nagyon-nagyon szervezett svájci védekezést. A második félidő során még markánsabban kijött a két csapat közötti különbség. A svájci válogatott egész mérkőzés folyamán elképesztő mentális fölénybe volt, sokkal nyugodtabban és magabiztosabban, önbizalommal teli futballoztak a labdarúgói, olykor szép akciókat is vezettek, teljesen megérdemelten nyertek 2-0-ra végül. Ki kell emeljem a svájci két belső védőt, Akanjit és Elvedit, illetve akik nagyon-nagyon fontosak voltak a csapatjáték szempontjából, Freuler és Saka, elképesztő tudással rendelkező két labdarúgó, akik mind védekezésben, mind támadásban uralták a középpályát, ezen túl pedig Manzambi és Embolo rendkívül veszélyesen futballoztak mindvégig, úgyhogy Svájc teljesen megérdemelten ilyen arányban is ezzel a 2-0-val is megérdemelten jut tovább a legjobb 16 közé.
6: Három európai csapat jutott át tovább a labdarúgó világbajnokság 22. játéknapján.
3: Az elmúlt két VB-n ezüst, illetve bronzérmet szerző Horvátország drámai körülmények között esett ki, akárcsak Németország búcsúja esetében ezúttal is főszerepet kért egy varszobában fontoskodó, láthatatlan valaki. Amennyiben a videószobában ülő trió azt a feladatot látja el, amiért kitalálták, akkor tökéletes, hogy van. De ha csak feleslegesen arcoskodik és kér főszerepet, akkor bizony kár, hogy létezik. De ez csak egy szubjektív gondolat, míg a visszajátszás hamarosan tényekkel folytatódik.
12: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2026-os labdarúgó VB csoportköre június 11-e csütörtöktől június 27-ig szombatig tartott. Ezen időszakban csak 3 európai és mindössze 1 afrikai válogatott, Tunézia esett ki. Vagyis a legjobb 32 között volt 13 európai és 9 afrikai válogatott, továbbá 3 rendező a CONCACAF térségből, aztán 5 dél-amerikai csapat, Ausztrália, valamint Japán. Ezt követően a legjobb 32 között játszott első 13 meccs során elbúcsúzott Európából 6 csapat, Németország, Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Horvátország. Afrikából nem kevesebb, mint 5. Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Kongó, Szenegál és Algéria, továbbá elbúcsúzott Ázsiából Japán és Dél-Amerikából Ecuador. És ennek a körnek az utolsó napján, a 2026. július 3-ának úgy futottunk neki, hogy 3 afrikai válogatott javíthatott ezen a statisztikán, európai viszont nem. Ugyanis a sorsolás szeszélye folytán az első egyenes kieséses kör utolsó napján rendeztek 2 dél-amerikai afrikai csatát és egy ausztráliai afrikait.
11: A zöldfoki szigetek majdnem újabb csodát tett, de végül hosszabbítás után tovább jutottak Messiék. Egyiptom 11-esek után lépett tovább, Kolumbiának elég volt 90 perc is. Kialakult a legjobb 16 mezőnye a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A nap legjobban várt összecsapásán a címvédő Argentina, a VB újonc a csoportból hatalmas meglepetése 3 döntetlennel továbbjutó zöldfoki szigetek ellen lépett pályára. A mérkőzésről Jó András tudósít.
14: O número 14, o nordejo, Jamiro, o redondo volta novamente para Cabo Verde, tem muita bola e vai haver o pontapé!
16: Vai o centro de Messi, primeiro palo, cabeçaço! Guti! Argentina Romero, que buen cabeçaço, Guti!
25: Közel volt a történelmi zöldfoki siker, hosszabbítás után dőlt el a találkozó. Argentina, a zöldfoki köztársaság 3-2. 30 percet kellett várni az első komolyabb lehetőségre, amiből gól is született. A kezdőkörből kapott egy remek passz Lisandro Martinez-től Lionel Messi, a 16-oson belül bal külsővel droppal átvette a labdát, kapura fordult és be is lőtt a bal felső sarokba, nagyszerű kivitelezés volt, 1-0. A lőtt gól óta nem sok minden történt, egy lövést engedtek el az első félidő végén, Lautaro Martinez készítette le a labdát, Enzo Fernández pedig 16 méterről a bal alsót vette célba, Vozinha a zöldfoki a kapusa könnyűszerrel védte a próbálkozást. A második félidőben már zöldfoki kaput eltalál a lövés is volt, nem akármilyen. A 54. percben egy lepaton a labdát lőtt kapura, 15 méterről Diroy Duarte, Emiliano Martinez könnyen védte azt. Majd jött a hatalmas meglepetés, a második félidőben sok hibával játszott az argentin válogatott, a zöldfoki együttes pedig ezt ki is használta. Az 59. percben egy Moreira labda a jobb oldalról, 16-oson belül pedig Diroy Duarte kapta meg, az átvételt követően pedig a hosszú alsóval lőtte a labdát, 1-1. Gyors válasz jöhetett volna, de Bozinje védett óriásit. A 63. percen Lionel Messi kapott egy nagyszerű labdát. A 16-ason belül járt már, de a gyengébbik lábával lőtte a kapura a labdát. Bozinje bravúr. A rendes játékidő viszont nem hozott újabb gólt. Hatalmas blama, egy-egy után jöhetett a hosszabbítás. A ráadás második percében argentin szöglet, McAllister csúsztatott, majd a túloldalt Lisandro Martinez vette át és lőtte fel a jobb felsőbe a labdát. De itt nem ért véget a történet. A 103. percben López Cabral vette át a labdát az argentin 16-oson belül, majd úgy döntött, rálövi a labdát a kapura, és milyen jól tett. Zsinóról húzták a labdát a bal felső sarokba, 2-2. A 111. percben jött a végső döfés, Lionel Messi szögletét követően a labdája megtalálta Romero fejét, aki jól ugrott fel, fejese pedig megpattant Bors karján, és a kapu bal felső sarkában kötött ki a labda. A 116. percben López Cabral megint bődletes bombát eresztett a kapura egy szabadrugásból, 18 méterről. Martineznek kellett hatalmasat védenie. Ezzel pedig egyébként véget ért a mérkőzés, a legjobb 16 közé jutott Argentína, ellenfele pedig majd Egyiptom lesz. Argentína zöldfokit köztársaság 3-2.

0: fölényükbe, és ez megbosszulta magát. Bizony az 5 foki szigetek csapata nem egy olyan válogatott, amelyeket le lehet nézni az legkisebb módon sem, a legkisebb százalékban sem, és bizony rendkívül szervezett védekezést nyújtott az afrikai csapat, és nagyon-nagyon veszélyesen kontrázott, ugyanakkor nem csak kizárólag a védekezésre összpontosított, hanem bizonyos periódusaiban a mérkőzésnek eldugta a labdát az argentin válogatottal szemben, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük. Aztán ugye a mérkőzés egy-egyes állásnál folytatódott, és a második félidő utolsó 20 percében az argentin válogatott már nem tudott arra a színvonalra visszapörögni, ahogy kezdte a találkozót. A hosszabbításban pedig újravezetést szereztek, ami után pedig talán a világbajnokság eddig legszebb gólját láthattuk. Egészen elképesztő volt López Cabral gólja. Mindenkinek javaslom, hogy nézze vissza, hiszen csodálatos gól volt. Utána nagy nehezen egy szögletből Argentina újra megszerezte a vezetést, de hogy miért mondom, hogy tanulságos, a futballban és bármelyik sportban egyetlen egy pillanatra sem szabad lenézni az ellenfelet, és egyetlen egy pillanatra sem szabad kiengedni azt a fajta kontrollt, vagy győzelmi érzést, vagy gólra törő mentalitást, ami az argentinokban egy darabig megvolt, utána ez kiveszett belőle, mert rögtön bosszút áll a futballistene, és végén Argentina, hát nem azt mondom, hogy a szerencsének, mert a nagyobb tudásának köszönhető a továbbjutást, de ha belegondolunk, hogy egy sima továbbjutás helyett egy olyan drámai csatában vett részt, ahol elképesztő fizikai követelményekre volt szükség, és rendkívül fáradtak a játékosok, több sárgalap történt, több sérülés gyanús eset, tehát Argentina úgy gondolom, hogy egyfajta pűroszi győzelmet aratott, és csak saját magának köszönhető, hogy nem lett sokkal simább a mérkőzés. Ugyanakkor mi nézők gazdagabbak lettünk egy hatalmas drámai csatával, és én úgy gondolom, hogy mindvégig a futballvilág bajnokságok történetébe beírta magát zöldfoki szigetek, hiszen senki nem számított ennyire szoros csatára. Végül Argentina megérdemelten győzött, de zöldfoki szigetek sokkal több, mint szimpatikus vesztes.
1: Lionel Messi 7. gólját szerezte a világbajnokságon, majd értékelt.
2: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
1: A zöldfoki köztársaság válogatottja újoncként nem szenvedett vereséget a VB-n 90 perc alatt. A szövetségi kapitányuk Pedro Leitao Brito nem is lehetett volna büszkébb csapatára.
3: Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
1: Argentina zöldfoki köztársaság hosszabbítás után tehát 3-2, és hogy kik várnak a legjobb 16 között Messiékre, arra a VB 23. napjának időrendbeli első összecsapásán derült fény, ahol Ausztrália Egyiptommal találkozott. Hogy mi történt a mérkőzésen, arról Erdély Márk számol be önöknek.
4: Egyiptom története során először jut tovább a VB egyenes kieséses szakaszában, 11-es párbaj után Ausztrália-Egyiptom 1-1-et követően Egyiptomnak 4-2. Az ausztrálok kezdték jobban a meccset, az 5. percben 25 méterről középről Volpától gondolt egy merészet, és kapura tűzte a labdát, ami ugye jól csapódott lefelé, de végül a felső léc érintésével fölé csúszott. Aztán 8 perccel később a 13. minutumban megérkezett az afrikaiak első veszélyes helyzete, amelyből rögtön meg is lett az első egyiptomi gól. Egy baloldali szabadrugást követően végül jobbra átkerült.

0: A labda, ahonnan a bal hátvéd Hafez ívelte középre a labdát, amelyre Ashour érkezett kiválóan, és bólintott a kapu jobb alsó sarkába. Ezzel tehát 1-0 volt Egyiptomnak, és végül ez az állás ez nem változott a fél időig, úgyhogy úgy fordultunk a második játék részre, hogy jobban állt az afrikai gárda. A második játék részben aztán nem 5, hanem 10 perc elteltével veszélyeztettek először az ausztrálok, O'Neill-t rúgták fel a bal oldalon, közel kb. 10 méterre a szöglet zászlótól az egyiptomiak, aztán a sértett ívelte be középre a labdát, amely egyik ausztrál játékos fejét sem találta meg, de az afrikaiak pekére, Hani fejéről bepattant a saját kapujába a labda, úgyhogy egy öngóllal az 55. percben egyenlített Ausztrália. Végül nem esett már több gól, és nem volt több nagy helyzete a mérkőzésnek, az utolsó percig kellett várni, már ami a rendes játékidőt illeti, a 90+3. Percig, akkor érkezett egy labda a Mo Salah-tól középre, de kiválóan hárított Beach a kapuban, reflexzerű mozdulattal valahogy fölé ütötte a labdát. A hosszabbítás percei aztán abszolút eseménytelenül teltek, az utolsó percben beállt az eddig kiválóan védő Beach helyére Matt Ryan, a rutinos kapus, elősegítve ezzel azt, hogy az ausztrálok valahogy büntetők után tovább jussanak. A 11-es párbajban az ausztrálok kezdtek, és a legjobbjuk Sutar révén rögtön rontottak, hogy csúnyán fölé vágta a labdát, aztán a negyedik körig további rontás már nem volt, de ott a másik ausztrál belső védő Harrington is hibázott, és végül ez a két elrontott büntető elég volt ahhoz, hogy Egyiptom tovább jusson, hiszen Egyiptom mind a négy büntetőjét gólra váltotta. Ausztrália, Egyiptom büntetők után egyiptomi győzelmet hozott, hiszen 1-1-es rendes játékidő után 4-2-re nyertek a fáraók.
1: Mindkét csapatnak megvolt a lehetősége a továbbjutásra, ez végül tehát Egyiptomnak sikerült. Mohamed Salah és a fáraók ott vannak a nyolcaddöntőben, ahol Argentina ellen léphetnek majd pályára. Az egyiptomiak csapatkapitánya így értékelt a mérkőzés után.
2: Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy pányánkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
1: A nyolcad döntőbe kerülését lejátszott találkozók zárásaként Kolumbia és Gána nézett farkaszemet egymással.

0: Kolumbia utolsóként csatlakozik a legjobb 16-ba, hozza a papírformát Kolumbia-Gána 1-0. Ahogy elkezdődött a mérkőzés, arra lehetett számítani, hogy Kolumbia be fogja darálni, gólokkal fogja megverni Gána együttesét. Rögtön aztán a 9. percben jött egy kényszerű változtatás. A kezdő csatát Córdobát kellett lehozni, és helyette jött Luis Suárez, aki termelte a gólokat. A portugál Sporting csapatában 28 találatot jegyzett a mögöttünk hagyott idényben. De nem ő, hanem Arias volt az, aki végül megszerezte a vezetést Kolumbiának a 14. percben. Negyed óra sem telt el a találkozóból. Később kiderült, hogy már akkor eldőlt, és akkor bebiztosította Kolumbia a mérkőzés végét azzal az egy góllal, hiszen több talált már nem született. Ugyan a másik félidő 56. percében Luis Diaz kapott egy labdát, sőt mondhatni kicsit túlzásai kapta, keresztbe lőtte el a labdát csapattársa jobb oldalról, Luis Diaz pedig a hosszún várta a labdát, ment a támadásra, bezárta azt az oldalt, jól tette, hiszen végül az ő lábán kötött ki a labda. Clément Turpin, a mérkőzés francia játék vezetője pedig asszisztense segítségével anulálta ezt a találatot. Lehetett volna 2-0 Kolumbiának, ehhez képest maradt az 1-0. Carlos Queiroz, gánai szövetségkapitány pedig elkezdett cserélni előre. Először Fatawu, aztán Owusu, a végén pedig Nuama, majd végül Ado Prince segítségét próbálta hívni a gánaiak szövetségkapitánya. Nem sikerült Gánának, hiába felvonultatta a támadó arzenáját betalálni a kapuba, és ha őszintén akarunk lenni, akkor nem is volt erre lehetősége igazán a másik félidőben Gána válogatottjának. Még egyszer a végeredmény, Arias találtával Kolumbia, Gána 1-0.
1: Kolumbia negyedik VB meccsén harmadszor nem kapott gólt, és ezúttal is a védelmét dicsérte a szövetségi kapitány Néstor Lorenzo.
2: Ellos son defensores que juegan muy bien.
1: A védőink ma nagyon jól játszottak. Hatalmas felelősség hárult rájuk, hiszen komoly feladatot kellett megoldaniuk. A mérkőzés felét egészen magasan feltolva a középpályán játszották le, folyamatosan járatva a labdát. Nagyszerűen dolgoztak, és kiválóan semlegesítették az ellenfél támadóit. Nyilván szerettem volna, ha folyamatosan mi birtokoljuk a labdát, támadunk és helyzeteket dolgozunk ki, de ma a védekező stabilitásunk nomorodott ki, és pontosan ez kellett a sikerhez. Kolumbia tehát utolsóként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez, kialakult a 8-ad döntők menetrendje.
3: 17 napig tartott a 2026-os labdarúgó VB csoportköre. Összesen 72 mérkőzést láttunk ennyi idő alatt. És ezen 2,5 hetes harc után jutott el a mezőny oda, ahonnan az 1998 és 2022 közötti VB-ken indult. És még csak ezután érkezett az a hét, amely után 16 válogatott maradt, pont annyi, amennyi a nevezések, selejtezők után a VB mezőnyét alkotta 1930-tól 1978-ig. De ez már egy modern kor, nem csak kenyér és cirkusz kell a népnek, hanem foci is. Akár 5,5 héten keresztül rekkenő kánikulában. Mert Európában a tengeren túlon zajló VB csoportkörének utolsó néhány napja alatt évezredes meleg rekordok töltek meg. 2026. június 27-ére, magyar idő szerint június 28-ára véget ért a legmozgalmasabb szakasza a VB-nek, amit hivatalosan csoportkörnek hívnak, rosszindulatúan mondhatjuk VB-selejtezőnek, pikértem meg világifjúsági találkozónak. Talpon maradtak, ezen kört követően Európából 13-on. Svájc, Bosznia-Hercegovina, Németország, Hollandia, Svédország, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Norvégia, Anglia, Horvátország, Portugália és Ausztria. Afrikából nem kevesebb, mint 9 csapat. Dél-Afrika, Marokkó, Elefántcsontpart, Egyiptom, a Zöldfoki Köztársaság, Szenegál, Gána, Kongó és Algéria. Dél-Amerikából 5 gárda, Brazília, Paraguay, Ecuador, Kolumbia és Argentína. A CONCACAF térségből a 3 házigazda, Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok, továbbá Ázsiából is 2 gárda, Ausztrália és Japán. Aztán az egyenes kieséses szakasz első fázisát követően jócskán megváltoztak az erőviszonyok. Kiesett ugyanis a 32 között lévő 9 afrikai csapatból 7, nem kevesebb, mint 7. Kiesett Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Kongó, Szenegál, Algéria, a Zöldfoki Köztársaság és Gána. A 13 európai csapatnak majdnem a fele búcsút intett a VB-nek Németország, Hollandia, Svédország, Bosznia-Hercegovina, Ausztria és Horvátország. Kiesett az ázsiai térségből két gárda, a Japán és Ausztrália, továbbá a dél-amerikai Ecuador. A legjobb 16 közé került a 2026-os világbajnokságon 7 európai gárda, 4 dél-amerikai, 3 a CONCACAF térségből és 2 Afrikából, egészen pontosan Észak-Afrikából. Vagyis amikor már csak a 48 fős mezőny harmada 16 válogatott maradt talpon, akkor a dél-amerikaiak lehettek a legbüszkébbek, hiszen 6 csapatukból 4 volt a 16 között, vagyis a mezőny negyede Dél-Amerikából érkezett. Európának a 16 csapatából 7 jutott be a legjobb 16 közé. A CONCACAF 6 csapatából ott volt a 3 házigazda, hát ez a világ bármely más pontján alig ha lett volna így, hiszen akkor nem a csoportok élére sorsolták volna ezeket. Afrika 10 képviselőjéből mindössze 2 maradt a 8-at döntőkre, ázsiai 9 csapatból viszont 1 sem, már a 32 között is csak 2 volt, és természetesen elhullott az Óceánia ajándék kvótájával érkező Új-Zéland is. A FIFA a sorsoláskor 2 külön ágat határozott meg. Ennek alapján a ranglistán az első Spanyolországot és a második Argentínát 2 ág ellentétes oldalára sorsolták, ahogyan a 3. Franciaországot és a 4. Angliát is. Ezen csapatok meg is nyerték a csoportjukat, így a sorsolás nem gátolta meg, hogy Franciaország, Spanyolország és Argentína, Anglia elődöntő jöjjön létre, és az egyenes kiesése szakasz első etapja sem. Spanyolország az európai ágon, ahol a 8 csapatból 6 jött az öreg kontinensről, diadalmas győzelemmel ment a legjobb 16 közé. Argentína hosszabbításban nyögvenyelősen győzött a VB egyik kellemes meglepetése a Zöldfoki Köztársaság ellen azon az ágon, amelyre mindössze 1 európai válogatott, Svájc került, a 4 afrikai, továbbá a dél-amerikai, Kolumbia, Argentína és a kontinensen kívüli Ausztrália mellé. Franciaország, amely az első 3 héten a legmeggyőzőbb produkciót nyújtotta, hálálkodhatott Marokkónak és Paraguaynak, hogy megtisztította az ágát Hollandiától és Németországtól. Anglia viszont szomorkodhatott, hogy Brazília az ő ágára került, bár ezt már a sorsolás pillanatában is sejtette, de július 3-án, magyar idő szerint július 4-én vasárnap hajnalban még senki nem nézett a negyed döntők irányába, mindenki csak a 8 között akarta biztosítani a helyét. És a legjobb 16 között vívott 8 találkozóról is beszámolunk majd egy 2 órás műsor keretében, itt a visszajátszásban, amely mára búcsúzik. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: nem kopik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
4: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelbe a kórházba.
3: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
4: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elején abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én egy óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabba a klubba, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Toldi Géza bácsival tudtam beszélgetni, tehát hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós, imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
3: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak. Nem is csoda egyébként a három bajnoki cím, meg ha jól emlékszem, 4 magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most Zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
4: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor már elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki hogyha beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-be kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagyerdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abba az időbe.
3: Említetted Toldiékat, Rákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
4: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt, oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
3: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros... Kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek. És emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
4: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista Bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülésre, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridban játszottam a Bernabéu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista Bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvehetted a Ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy odajönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
3: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
4: ezt nem tudom megmondani neked.
3: Nem lehet tudni.
4: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább elé léptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkölni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzést játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, hát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim annó, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem, én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel, én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
3: Albert Floriannal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Florika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkor is sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
4: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetség, én akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz, szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a kek menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy
3: de akkor, is akkor is lecserélt.
4: Igen, lecserélt, most tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni. Rengeteg gólpaszt adtam abba a szezonba, és egyszerűen peremember voltam a válogatottba. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
3: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv, hogy ment?
4: Megmondom össze, hogy ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani
3: játékos
4: szóval.
3: Megfigyelő.
4: Igen, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből fölvették a kapcsolatot, és mondták, elküldték a repülőjét. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Haifának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Haifáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz 2 nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták
3: piac,
4: mondani.
3: Igen.
4: És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
3: Szerintem emberkereskedelem, nem?
4: Igen, kicsit. igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtt azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa, vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni
3: ajánlatokat?
4: Az ajánlatokat. Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petah Tikva, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez 3 testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek 3 nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petah Tikvára. Most az az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy 6 napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, hát és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt, ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost. Kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
3: Mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
4: Nem, teljesen más, tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította, uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó három meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
3: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Soltvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
4: Franciaországban.
3: Mert? Mi indított el az úton?
4: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i az ottani egyetem, tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyedosztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacurt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy te, úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem vele a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője. Őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba. És ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
3: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Florian volt az edzője?
4: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és odajött hozzám a Karcsi, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jobb lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balszélsőből, mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiban egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére. Tehát azért, tehát föl tudnék sorolni, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
3: Albert Floriannal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltó az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
4: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képzős vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot, és akkor én már megismertem a lányokkal, de én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hagyd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfő, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat. És utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
3: felkértek
4: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment 5 játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az 5 magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a 5-6-ok azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligába ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a 8 közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok, azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos, azért az nem kevés.
3: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
4: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is 2 fiatal játékosom el tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-ig, de már a felnőtt csapattal egyszer. Tehát, tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munka, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják mindent a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
3: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
4: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan az annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
3: Albert Florian, köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm.
1: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Slágermérkőzéssel, a Portugália-Spanyolország összecsapással folytatódik ma este a VB. Hamarosan kezdődik a rendkívüli országgyűlés. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
5: Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Keen, majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Javier Aguirre, mexikói szövetségi kapitány pedig lemondott posztjáról a vereség és a kiesést követően. Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a 8-at döntős sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-at döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia meccsel zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacart megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacar előrébb engedte csapattársát, a verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói Del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert. Összetettben 2 szakasz után a dán Jonas Vingegaard vezet.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről. Együtt lopta el az országot a Fidesz és az MSZP az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 2024 között egy park fenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, 60-ba Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Folytatódik az országos szúnyogírtás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer emberekre és állatokra sem veszélyes.
1: Közlekedés.
5: Baleset történt az M7-es autópályán Letenye felé, Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, már 7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
1: Javier Aguirre mexikói szövetségi kapitány pedig lemondott a posztjáról a vereséget és a kiesést követően. Helyét a VB után a játékosként kétszeres bajnokok ligája győztes Rafa Márquez veszi át, aki már most is ott volt a csapattal a világbajnokságon a szakmai stáb tagjaként. Aguirre a meccs utáni sajtótájékoztatón köszönt el a válogatottól.
2: Ahhoz, hogy legyőzd Angliát, tökéletes mérkőzést kell játszanod. A két korai gól nagyon nyomasztóan hatott ránk. De a szépítés után jó hangulatban mentünk be az öltözőbe, és nagyon eltökéltek voltunk, hogy megfordítjuk az eredményt, ám a harmadik, egyértelműen elkerülhető gól megpecsételte a sorsunkat. Még emberelőnyben is nagyon nehéz dolgunk volt ellenük, próbálkoztunk különböző taktikai variációkkal, de ma semmi nem jött össze. Jól védekeznek, nagyon masszív csapat, és nem hiába negyedikek a világranglistán, hiába tettünk meg mindent. Nagyon fájdalmas, tényleg nagyon fájdalmas, mert álmodoztunk, bizakodtunk, és ekkorát zuhanni most nagyon rossz. Azt kell mondjam, hogy ez a 26 játékos rengeteg örömet okozott nekem. Holnap leszünk két teljes hónapja együtt, és emelt fővel kellene távoznunk. Ha bármilyen kritikát megfogalmaznak, annak az edzőt kell érintenie, mert ők mindent beleadtak a pályán, és mindenkinek a szemébe mernek nézni. Ami engem illet, szégyellem magam, hogy a szurkolók reményeit nem tudtuk valóra váltani. Nem tudtunk nekik még egy örömteli estét szerezni, ám ez az öt mérkőzés felejthetetlen volt. Búcsúzom a válogatottól, búcsúzom az Azték stadiontól, ez volt az utolsó meccsem itt, és hatalmas büszkeséggel teszem, ilyen sok év után. Hatalmas büszkeséggel és elérhetően érzékenyülve, mert a futballban lejött életem nagy részét itt tölthettem el.
1: Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok ugyanis 2-1-re nyertek, ha a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó VB-n szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia tehát története első negyeddöntőjére készülhet. Erling Haaland harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
3: Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirál állódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
1: A búcsúzó Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya, a kiesés után arról beszélt, hogy folytatniuk kell az elkezdett munkát, ebből a vereségből is építkezve.
4: Természetesen mindenki csalódott a történtek miatt. Nem gondolom, hogy egy kiemelkedő tornán vagyunk túl, ugyanakkor szerintem jónak azért mondhatjuk. Sőt, azt gondolom, hogy valahol ezen a meccsen is győzelmet érdemeltünk volna. De néha el kell fogadni a vereséget. Ez egy új kaland, egy új kihívás volt. Folytatnunk kell a munkát, és fejlődnünk kell. A lényeg, hogy új ötletek kellenek, és nem minném, hogy ez valaminek a vége lenne. Éppen ellenkezőleg, ez valami új kezdete.
1: Nemzeti Sportkrónika. És még a VB-nél maradunk, hiszen ma este 21 órakor folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermérkőzéssel, a Portugália-Spanyolország meccsel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Remélhetőleg nem ez lesz az utolsó VB meccsem. Erről beszélt az ötszörös aranylabdás, aki a portugál válogatottal az eddigi legnagyobb mérkőzésére készülhet a VB-n. Cristiano Ronaldot.

0: hallják.
1: Minden rendben van velem. Azt gondolom, hogy nekem csak élveznem kell ezt a világbajnokságot, és ezt amennyire csak lehet, meg is fogom tenni, miután ez tényleg az utolsó világbajnokságom. Ugyanakkor remélhetőleg nem a spanyolok elleni lesz pályafutásom utolsó VB meccse, mert szeretném még folytatni ezen a tornán.
0: Cristiano Ronaldo természetesen szóba került a spanyol válogatott sajtótájékoztatóján is. A szövetségi kapitány Luis de la Fuente méltatta a portugál klasszist, és azt mondta, jobban örülne, ha nem játszana ma este. Érdekesség, hogy a spanyol válogatott a rendes játékidőben már 34 mérkőzés óta veretlen. A spanyol kapitánya a spanyolok sztárját Lamine Yamalt is méltatta.
2: Látom rajta, hogy rendkívül motivált. Tudom, hogy mennyire szereti ezeket a mérkőzéseket. Élvezi, hogyha a figyelem középpontjában lehet, hogyha felelősséget vállalhat és kezdeményezhet. Remek, hogy ilyen típusú játékos, akiben a pályán nincs semennyi szorongás, csak 100% motiváció. Öröm ilyen karaktert látni, aki ezekkel a képességekkel és készségekkel rendelkezik. Ráadásul tud még nyugodtságot is sugározni a többiek felé. Ha jó meccse lesz a portugálok ellen, akkor az felsoroltak, mindegyikét láthatjuk majd tőle a pályán.
0: A labdarúgó VB programjában holnap hajnalban 2 órakor a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia összecsapással zárul holnap. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Benne pedig a hazai klubfutballra térünk át, hiszen a Győr holnap az izlandi Víkingu Reykjavík vendégeként megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A bajnoki címvédő tegnap utazott el az oda-visszavágos párharc első mérkőzésének helyszínére, Reykjavíkba. Egy nagy hiányzóval, hiszen a VB-n is gólt szerző algériai válogatott Nadir Bembouali súlyos sérülés miatt nincs ott az utazókeretben. Az indulás előtt a válogatott Vitális Milán arról is beszélt, jól sikerült a felkészülésük, és bízik abban, hogy az új szakmai stáb által hozott változások eredményességgel is párosulnak majd. Vitális Milán.
4: Én abszolút bizakodó vagyok, és már várjuk a meccset. Én úgy gondolom, hogyha a legjobbunkat adjuk, és a megfelelő szerénység és alázattal állunk bele minden mérkőzésbe, akkor bármi előfordulhat. Nyilván ez nem egy konferenciáliga selejtező lesz, hanem bajnokok ligája selejtező. Állunk elébe, lesz, ami lesz.
5: Ugye Bembouálit láttuk, hogy nem utazunk el a csapattal, nem tudom, hogy az ő személye mennyire fog hiányozni, de hogy látod, hogy azért egy vezéregyeniség gólokat is tud lőni, hogy sikerül majd őt pótolni szerinted?
4: Az egyik legjobb játékos nem utazott el velünk, aki egyébként gólt szerzett a világbajnokságon is. Nekem minden esetre, de szerintem a csapat számára szomorú, ugyanakkor bízom benne, hogy megvannak a megfelelő olyan játékosok, akik tudják őt pótolni, és ugyanolyan eredményesek tudunk lenni nélküle is, mint vele is, de ez majd tényleg csak a meccs után kiderül.
0: Az Eto'val 2029-ig szerződést hosszabbító hátvéd Csinger Márk is beszélt az M1-nek a várakozásokról, célokról. Hozzátette, a csapat nagy része megmaradt, így a légkör sem változott, az új szakmai stábbal pedig sikerült összeszokniuk.
6: Mi szeretnénk irányítani a mérkőzést, de mindenképp kicsit adaptálni kell az időjáráshoz is, mert azért itt 30 fokok ott meg azért hidegek lesznek. Azt tudjuk hozni, amit a bajnokságból hoztunk tavaly, szóval akkor nem lesz probléma.
5: Itt már szóba hoztad az új edzői stábot, nem tudom, hogy milyen plusz impulzusokat hozott a csapatnak, te hogy vetted észre, milyen változások lettek?
6: Egy plusz hozott, mert amit tudtunk, azt nem is kért mást, hogy amit tudunk, azt csináljuk nyugodtan. Ő egy-két dologra kiegészítette, de szerintem ez így normális.
5: Még egy picit a szerződésedről, ugye nem napokban lett hivatalos, hogy a Győri Etóhoz tartozol, most már hivatalosan is. Mennyit gondolkodtál ezen a döntésen, vagy mennyire volt egyszerű a döntés, és miért döntöttél így?
6: Én mindenképpen azért gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, hogy legyen a jövőm, de tudom, hogy jó csapatunk van, tudom, hogy most Bajnokok Ligája selejtezőt játszunk, tudom, hogy ha oda teszem magamat, akkor innen is tudok akár feljebb lépni, akár tovább menni, de mivel itt vagyok, erre fogok koncentrálni 100%-osan, és mindig oda teszem majd magam.
5: Visszakanyarodva a keddi mérkőzésre, mennyire lesz nehéz ellenfél ez az izlandi csapat? Ugye azt mondtad, hogy felkészültetek belőlük, milyen célokkal érkeztek ti oda Izlandra?
6: Mindenképp lehet megnéztük őket, de aztán lehet, hogy valami teljesen más hoznak, mint amit eddig csináltak, az bármikor benne a futballba. Én azt tudom garantálni, hogy mi úgy fogunk kijönni a mérkőzésre, hogy meg szeretnénk nyerni, de persze azért gondolkodnunk kell is, mert 2 mérkőzés van, nem csak egy. Ha ott nem sikerül nyerni, akár itthon is beúszhatjuk. Én azt tudom mondani, hogy kintre is úgy fogunk menni, hogy nyerni szeretnénk.
0: A Dunavördön közvetített holnapi találkozó magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, míg a visszavágott jövő héten kedden 19 órától rendezik Győrben. A párharc győztese az izraeli Hapoel Be'er Sevával találkozik a BL selejtező második körében. A vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissan párharcának vesztesével folytatja.
3: Nemzeti sportkrónika.
0: Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban, a Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben összetettben. A VB két hét múlva a belga nagydíjjal folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacsár előrébb engedte a csapattársát, a verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói Del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert, majd nyilatkozott is az M4 Sport stábjának.
7: Ez a befutó jó példája annak, mikor Pogacsár előre eltervez valamit, de nem szól a többieknek. Biztos vagyok benne, hogy gondolt erre a forgatókönyvre, de nem akarta elmondani, hogy csökkentse a nyomást. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül a csapatban, akik mindig támogatnak engem. Nem találok szavakat a teljesítményünkre.
0: Összetettben két szakasz után a Dan Jonas Vingegaard vezet a Tour de France-on. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán a Hungaroringen, a tegnap esti futamon pedig a tizedik helyről rajtolva nyolcadikként ért célba. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első hétfőjén. Ez az egyetlen olyan hétfő, ahol van szakasz a Tour de France alatt, hiszen még csak a harmadik napnál járunk, de annyi minden történt, amit nem tudom, hogy ebben nagyjából 25 percben hogyan tudunk majd belesűríteni, de azért megpróbáljuk Várhegyi Bennyen, mindenin Székely Dávid vagyok, Benni pedig kint van, még Spanyolországban, Barcelonában, de este már Franciaországban hajtja álomra a fejét, és a jó hír az, hogy van szakasz, hiszen ez sem volt teljesen biztos tegnap délután az erdőtűz miatt, igaz, hogy nézők nélkül, de a lényeg az, hogy verseny lesz, és a tévében majd lehet követni, így az M4 Sporton is. Na mesélj, Benni, milyen ez neked ott kint így, hogy most már jogtulajdonosként tudunk kint dolgozni?
3: Köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Dávid. Teljesen más nyilván a szituáció így, mint ez az elmúlt években volt. Hirtelen nem számolnám ki, hogy mennyi,
2: hát de... 22-től kezdve.
3: 22, köszönöm, igen. Tehát akkor ez az ötödik éve nagyjából itt egy-két kimaradással. Tehát igen, és még nem csak ezekhez képest más, hanem mondjuk összehasonlítva azokat a versenyeket, amiken voltunk mondjuk az idén, tehát akár a Párizs-Nizzát, az Auvergne-Rhône-Alpes-t lehet mondani, szóval nagyon más, minden tízszer akkora, nagyjából, mindenből tízszer annyi van, nagyjából, vagy mindenkiből, inkább úgy mondom, és hát nyilvánvaló, hogy amit mindig mondanak a csapatok, a versenyzők, hogy a Tour de France-nál azért ezt bele kell számolni, tehát ez hozzátartozik, hogy iratkozni kell, meg kell szólalni, különböző igényeket teljesíteni kell, és leginkább így is állnak hozzá egyébként a versenyzők is, hogy ez mintha így bele lenne kalkulálva. Tehát akár egy szakasz előtt azt mondom, vagy a szakasz után, de leginkább előtte érdekes, hogy milyen szinten hát igénybe veszik a versenyzőket, és nyilván az elején vagyunk nagyon, tehát tényleg kettő versenynap telt el, kettő szakasz, amikor most beszélgetünk, de és nyilván nem mindig így lesz, azért ebben biztos vagyok, hogy a harmadik héten azért már mindenki nyűgösebb lesz, vagy akár már a második héten is, de a lényeg, hogy hát egyelőre nagyon készségesek a csapatok, de hát muszáj nekik. Tehát szerintem egyébként konkrétan rá van szólva a versenyzőkre, vagy el van nekik mondva, vagy finoman jelezve van, hogy egyébként a szponzorok kiszolgálása az mondjuk ezen a versenyen azt jelenti, hogy...
2: Hát igen, biztos rászóltak versenyzőkre, meg elmondták nekik, hogy ez van, viszont az is biztos, hogy azért úgy indult ez a verseny, hogy volt egy csapatidőfutam, ami nyilván nem egy egész napos történet, bár mentálisan, és ez nagyon érdekes volt, hogy mindenki arról beszélt, hogy ezen kb. Mindenki túl akart lenni, és bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez egy 20 perces, 22 perces történet, attól függ, hogy mennyire volt gyors a csapat, hogy 21-55, meg azt mondták, a 24 a lassabbaknak, de az egész napjuk rámegy. Tehát ez mentálisan egy annyira feszkós helyzet, hogy ráadásul nem csak saját magadért mész, hanem a csapatért is, és az első számú emberedért is, sokkal inkább, mint a többi szakaszon, hogy nagyon sokat kivesz az emberekből, de nyilván utána még várják az eredményt, amíg levezetnek, sokkal egyszerűbb mondjuk velük találkozni. A vasárnapi az nyilván már egy klasszikus szakasz volt, de ott is az elején még tényleg te is számtalan interjút készítettél, a végén is azért egy Abrahamsen gyorsan ott volt, aki el tudta mesélni, hogy vele mi is történt, és aztán nyilván az a rész, hogy te be tudsz menni a kollégákkal együtt a vegyeszóna azon részében, ami kiemelt, és oda viszik a pöttyös trikóst, a sárga trikóst, a zöld trikóst is adott esetben mindenkit, így azért egy kicsit más a történet, meg a lehetőségek így sokkal, de sokkal nagyobbak. Nyilván velük a adásban is készül interjú, tehát nyilván ilyenkor a legfontosabb az mindig az, hogy a nem trikósok közül ott septiben kivel sikerül még beszélgetned pluszban, mert az ad egyfajta még nagyobb rálátást, bár nyilván lehet kérdezni olyat, amit a tévés interjúban nem kérdeztek, és most nem arra gondolok, hogy Isaac Del Toro megnézi-e él a mérkőzést, mint ami a legfontosabb kérdés, ez nekem kicsit kínos volt így elsőre, reméljük nem tette, mert nem lett volna boldog.
3: Igen, ez egyik Még az időfutamra olyan szempontból visszatérnék, hogy igen, nyilván nagyon fel volt fújva ez az időfutam, hogy ezzel kezdődik a túr, és hogy mennyi ideje nem történt ilyen, meg igazából az idő, csapat időfutam mennyi ideje nem volt, ugye ez 2019 Brüsszel, de ez minden versenyen olyan, hogy egyébként a csapatoknak gyakorlatilag a legnagyobb macera, főleg a szerelőknek, ugye itt úgy volt kialakítva a program, hogy ha jól emlékszem, 5-kor ment az első csapat, délután 5-kor, és 14.30-tól 15.20-ig pedig volt egy hivatalos pályabejárás, amikor végig lehetett menni a teljes útvonalon a csapatoknak. Ezt biztosították a szervezők, tehát ez egy 20 perces történet, de és pont igazából ez a baj vele, hogy ennyire rövid idő alatt teljesítened kell, ennyi időbe bele kell sűrítened a legjobbadat, és nincsen egy javítási lehetőség, ami nyilván egy mezőny szakasz, ami 4-5 órán keresztül tart, ez teljesen más ilyen szempontból. Ráadásul nyilván mindenféle technikai újítást ilyenkorra terveznek a csapatok, sisakok kapcsán, mindenféle kapcsán, ugye az új időfutam kerékpárokat most próbálják ki nagyjából először élesben. Tehát a csapatoknak ez egy nagyon-nagyon macerás nap. A szerelőknek mindenképpen például egy macerásabb nap, mint egy sima mezőny szakasz. Viszont nyilván média szempontból egy kicsit talán ez egy időfutam általában könnyebb napnak nevezhető, mivel pont ez, hogy ugye rövidebb az egész, tehát nem veszi feltétlenül igénybe az embernek egyébként az egész napját. Tehát miatt a kollégákkal mindig úgy vagyunk, hogy oké, hát egy időfutam jön, ami nekünk egy kicsit kényelmesebb, a csapatoknak nyilván nem
2: igen,
3: az.
2: Ugye előtte nem, ott viszont előtte nem nyilatkoznak, csak utána, tehát ebből a szempontból már más a helyzet.
3: Igen, meg ott előtte egyébként nehéz is tenni ebbe, én bele szoktam gondolni, hogy most, hogy igazából mit mondjanak nagyon előtte? Tehát készülnek egy 20 perces erőkifejtésre, 20-22 perces erőkifejtésre, és maximum utána tudnak nagyjából bármit. Tehát, hogy ott egyébként nyilvánvalóan az időfutamoknál például mindig felhívják a szervezők a figyelmet, hogy a stáb hát próbáljon meg ketté oszlani, hogyha egyébként a rajtnál és a célnál is szeretne lenni, mert ugye gyakorlatilag, ha ilyen a pálya, mint mondjuk itt volt, akkor ugye a kikötőből nagyon-nagyon, tehát nem nagyon tudsz feljutni a Montjuïcra a célhoz, mivel le van zárva az egész város. Tehát,
2: és
3: hogy...
2: hát igen, ez egyébként ma is elég izgalmas lesz, bár ma nem csapatidőfutam van, hiszen erdőtűz miatt csak a legfontosabb szereplői az egész Tour de France-nak mehetnek majd fel a célba, mezei nézők nem, tehát szurkolók nem lesznek a franciaországi részen, amit nyilván azért az ember nagyon bán, mert mégiscsak jön az első hegyi szakasz 4000 méteres szintemelkedéssel. De nektek is van nagyon különleges úton lehet csak feljutni, ha jól tudom.
3: Így van, hát ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy ugye rajt majd ezt követően onnan egy 260 kilométert ír egyébként a Tour de France hivatalos roadbookja, amin el tudsz jutni a célhoz. Viszont hát tegnap hívták fel, igazából este folytak erről értekezések. Én nagyjából évfél körül jött az utolsó üzenet ezzel kapcsolatban, hogy hát nagyon szigorú lesz, ugye egy útvonalon lehet csak menni, és ezt a szervezők jelölték ki, tehát hogy mi hogy jutunk el A-ból B-be, és ugye ilyen 1800 méter körül van a cél, tehát annyira magasan, ez pedig azt jelenti, hogy az azt hiszem nem rendhagyó feltétlenül, de tehát azért fordul elő, de egy sífelvonóval kell majd az utolsó 2 kilométert megtenni, nem lehet feljutni. A csapatoknak is korlátozva van az, hogy mennyi autót, mennyi közlekedési eszközt vihetnek, vagy próbálhatnak meg feljuttatni a célba a versenyzőkhöz, de a lényeg, hogy az utolsó 2 kilométert nekünk egy sífelvonón kell egyébként megtenni, és úgy tud feljutni az ember a célhoz, ami ugye 1800 méter, reméljük, hogy nem kell belenyúlni most már ebbe a szakaszba, mert ezek, tehát az erdőtüzek azért, hát nagyon nem volt vicc, viszont arról is kaptunk egy dokumentumot, hogy nagyjából mit kell csinálni, milyen helyzetben, és hát leginkább nem gyújtogatni, mivel ezek az erdőtüzek emberi hibából fakadnak, tehát nem csak amiatt, hogy a nagy meleg, legalábbis itt a prefektusok szerint ez így van, tehát ezekre erre óvatos, erre oda kell figyelni, és gondolom ezért nem lehet egyébként néző, mert nyilván nem vinnék olyan helyre a versenyt, akkor se, hogyha egy Tour de France-ról van szó, és nagyon nehéz változtatni, ahol egyébként konkrétan jelenleg is erdőtüzek vannak, de ettől függetlenül azért nagyon-nagyon oda kell figyelni, és hát ez tényleg olyan dolog, amivel az ember nem tud mit csinálni.
2: Jó, beszéljünk a versenyről is, hiszen nyilván az is fontos, csak szerettem volna egy kicsit arról is beszélünk, hogy amikor kint van egy újságíró, akkor neki milyen lehetőségei, feladatai vannak, meg körülményei. Hát túl vagyunk két napon, és nagyon érdekes, mert hogyha a boxmatchhez hasonlítjuk, az első menetet azt egyértelműen a Viszma és Vingegor nyerte, bár nem nagyon kapott ki Pogacsár és az UAE sem, viszont ami vasárnap történt, azt szerintem demoralizáló mindenkinek, mert azért az, hogy a végén Pogacsárnak bőven megvolt a lehetősége eldönteni, hogy akarja a szakasz, vagy inkább átadja a csapattársának, és hogy végül átadta a csapattársának, és így lett egy 1-2, az pontosan jelzi, hogy ez az UAE, ez mennyivel van jelen pillanatban csapatszinten a többiek fölött. Ez nem azt jelenti, hogy Jonas Vingegaard rossz állapotban lenne, bár nyilván a végén vissza kellett ülnie, és nem bírta úgy a hajrát, de hogy te is utána az interjúkban mondtad, azért ez nem az ő terepe, tehát az, hogy ő itt ezt nem bírja úgy, az nem jelent semmit, de összességében mentálisan mennyire érdekes, hogy még csak két napon vagyunk túl, és már is érzelmileg, emocionálisan mennyire sok minden történt, és ez a tegnapi azt szerintem elég sokáig benne marad a versenyzőkben, ha csak nem tudnak ma már válaszolni arra, amit láttunk.
3: Igen, tényleg demoralizáló volt. Ez szerintem mindenki számára szurkoló újságíró, versenyző egyaránt, hogy hát igen, nem nézett ki rosszul ez a Viszmának az időfutamon, bár nyilván sokat mondó az, hogy milyen arccal, ki milyen arccal érkezett be ott is a célba. Mindenesetre az egy hatalmas győzelem, ez teljesen egyértelmű. Hát amit pedig láttunk tényleg egy 600-700 méteren, ugye nagyjából annyi volt az utolsó emelkedő, ugye egy kicsit máshonnan kanyarodtak rá arra az útra az időfutam befutójához képes, de nagyjából az utolsó 600 méter az teljesen ugyanaz volt. És hát ott láttuk, hogy igazából Pogacsár egy ilyen biztonsági őrként figyel, hogy senki ne előzze.
2: Meg söprögető, mindenki védte az ember.
3: Igen, tényleg azt mondta, hogy söprögető, és nagyon tetszett az a szó erre, mert tényleg olyan volt, hogy nézegetett ide-oda, jobbra-balra, hogy itt a közelében ne jöjjön senki, és hát nyilván lett volna benne még egy-két fokozat szerintem, hogyha úgy van. Természetesen azt kell mondjam, Remco Evenepoel azt mondta, hogy ő úgy tűnik, hogyha nem hibázik egy picit, akkor nyert volna valószínűleg.
2: Teljesen egyértelmű, nyilván.
3: Tehát ez óriási volt, ez az első dolog, amit látni lehetett utána. Én nézegettem a cikkeket, hogy ki mit mondott még, akivel nem sikerült beszélnem. Tehát ez hihetetlen volt, és ez óriási probléma, és tényleg amiről a Dauphiné után beszéltünk, hogy hát Isaac Del Toro lehet, hogy a második legerősebb versenyzőként lesz ott ezen a Tour de France-on, és nyilván egy ilyen emelkedő, vagy egy ilyen hektikus körpálya azért nem nagyon mutatja meg, hogy tényleg a hosszú hegyeken mi lesz, oké. De hát amikor megérkezett célba a két UAE és egymással mosolyognak, meg nem tudom, tehát hogy igazából semmilyen hú, de elfáradtunk, miközben mögötte pedig az ember megnézi a szemből készült fotót, hogy Remco Evenepoel és Jonas Vingegaard, tehát azért nem akárkik, hát alig kapnak levegőt, nagyjából olyan tekintettel érkeznek, meg teljesen kifulladva, szóval nem néz ki jól. Igen, Jonas Vingegaardnak nem ez a terepe, meg egyébként előnye is van, tehát azért nyilván kár lenne róla úgy beszélni, úgyis, tehát micsoda vereséget szenvedett, de az látszik, hogy az UL csapatként nyilván sokkal erősebb bárkinél, és hát egyénileg is úgy tűnik, hogy nekik vannak a legerősebb versenyzőik. Bár hozzáteszem, csapatként az egy dolog, hogy nagyon-nagyon erősek, de mondjuk az, hogy ez 100 kilométeren keresztül a Pinarello Q36.5 az miért végzi el gyakorlatilag az UL munkáját, azt nem értem. Tehát tényleg nem is tudom, tizedik lett talán Tom Pidcock, tehát az elejében volt abszolút, jól is nézett ki egyébként, ahogy mozgott, meg tényleg jó formában is van.
2: Hát csak ez neki lett kitalálva ez a szakasz, tehát hogy ez
3: igen,
2: a fajta
3: tehát,
2: emelkedő, az a lejtmenet, ahol ő neki kb. Azt kellett volna csinálni, amit Del Toro csinált, meg legalább Skelmosse, csak ő nyilván besokalt, mert hiszem Skelmosse nem csinálta rosszul, és nem volt az egy
3: teljesen. Nem, mindenképpen kell, ha valahol, akkor nagyjából így kell megpróbálni, és mi van, ha bejön, tehát ezt sose lehet tudni előre. Szerintem is abban nem volt hiba, amit Skelmosse próbált.
2: De ettől még tényleg az, amit ők csináltak, már mint Pitcock csapata a Pinarello, az nekem kicsit meglepő volt. Én azt gondoltam, hogy azért ennél ők többet éreznek. Aztán, amikor hátul volt valamelyik kör végén Pitcock teljesen, akkor már érezhető volt, hogy ez nem az igazi. De tényleg itt azért nem szabad elfelejteni, amit Jenő mondott tennap a végén, hogy konkrétan Del Torót ott hagyták. Tehát, hogy elment mind a két kocsi mellette, és a szervizembenek kellett felülni a kerékpárra, és visszamenni azért, hogy minél hamarabb odaérjen az emberéhez, és aztán utána odaadni azt a kerékpárt az emberének. Tehát, hogy ezek után, úgyhogy másfél-két perc hátrány volt, és nyilván ott is éreztük azt, hogy milyen technikai tudással is rendelkezik, meg ott azért jó fej volt a mezőny, tehát ott azért szépen bevárták őt, amikor Sexas maradt le, akkor őt már nem várták meg, mert közelebb voltunk a célhoz. Sexas is visszajött, csak neki az már egy olyan erőkifejtés volt, hogy végre nem maradt. Ott megint megy a jó, hát limitáltuk a károkat, szokásos, csak azért a Dauphinével összeadva, aztán az utolsó 8 szakasz, az pont ilyen, hogy hát jó, limitáltuk a károkat, és ez most már kicsit kezd unalmassá várni. Úgy értem egyébként, hogy 19 évesen, hogy itt van az ember, már önmagában is egy óriási fegyvertény.
3: Igen, tehát a Pinarellónál az volt a probléma, hogy mikor beértek a körpályára, akkor eltűntek előről. Tehát akkor minek voltál ott? Tehát ez az UAE-nak a dolga, látva azt, hogy milyen erősek, nem csak idén, vagy nem csak ebben, nem csak most itt az első két szakasz alapján, hanem tényleg az egész elmúlt pár szezon nézve, ezeket mindig rájuk kell hagyni. Tehát ha ők akarnak valamit, akkor azt csinálják meg maguknak, és egyébként a szakasz legelején, ugye, ahogy a szökés kialakult, ott lehetett látni, hogy az viszont az UAE miatt volt, Nils Polit miatt talán leginkább, hogy mindössze hárman voltak benne a szökésben, és utána meg kettőre csökkent. Tehát, hogy látszott, hogy az UAE a napot magának szeretné. Ezért nem nagyon értettem a Pinarellót. A Decathlonnál pedig szintén, hát a hasonló malőr volt egyébként, mint kiderült, mint Del Torónál. Azért nem akkora, tehát tényleg két kocsi hagyott, miközben integetsz, az úgy, hogy a második legfontosabb embere vagy a csapatnak, az mondjuk azért egy kicsit érdekes, de hát nyilván korán van még a versenyben, hogy úgy fogalmazzak. Viszont a Decathlonnál ugye rádió problémák voltak, hogy hát igazából félreértették egymást. Tehát Zexas beszólt, hogy nem tervez támadni, miután már ugye visszaért, ami tényleg nem volt egyszerű, mert ez a körpálya előtt volt a lehető legrosszabb kor. Tehát ilyenkor már szerintem maximum Pogácsárt várná meg a mezőny. Más nem nagyon. Viszont utána, mikor Sexas bemondta azt, hogy ő nem fog támadni ott a körpályán semmikor, akkor ők előre küldték Tish Benót, mert pont azt hitték, hogy majd Sexas támadni fog. És jól van, és ezért volt az, hogy senki nem értette, hogy mi történik, hogy Beno húzza a sor, de Sexas meg sehol nem látod. Nem tudom, tizedik helyen körülbelül, vagy 12. helyen.
2: Igen, rádiós problémára panaszkodott, hogy nem hallott a lukról.
3: Igen, hogy félreértés volt, és plusz nem hallottak semmit. Tehát, hogy ez volt, ugye így volt megfogalmazva, jól emlékszem, hogy lassan már a holdon élünk, tehát élet van a holdon, és de egyébként verseny közben még nem nagyon tudjuk hallani egymást a rádión, ami kellemetlen, de hát nyilván azt egyébként tényleg hozzá kell tenni, hogy eszméletlen embertömeg volt itt Barcelonában.
2: Hát, csodálatosan nézett ki.
3: Igen, tehát tényleg az, hogy nem is tudom, kitől olvastam, már tényleg elfelejtettem, hogy azért a kerékpár szurkolók sem egyszerűek, tehát 36 fok volt nagyjából, tényleg elképesztő hőség volt, és nagyon sok extra kihelyezett, hát ilyen vízcsapfószerű volt, ahol az ember odament, és nyugodtan ott ingyen, ez gyakorlatilag a várostól lehetett, a szervezőktől lehetett, nem is tudom pontosan, de a lényeg, hogy ennyi ember kimenjen, és tényleg egy vasárnap délutánról beszélünk, és ezért nem volt tőlük messze a tengerpart, mint azt, ugye talán Alex Bodden mondta, hogy hát igazából ez egy ilyen vakáció érzés volt az első pár nap nekik, fülöttek is a tengerben az IFS fiúk.
2: Az óriási interjú volt.
3: Igen, tehát, hogy
2: és egyébként okay. Hozzáteszem, ma egy elég jó tipp Alex Bodden. Tehát, hogy őt még
3: igen, és egyébként tegnap sem ment rossz, tehát az összetettben is jól áll egyébként, tehát az időfutama sem volt rossz, nyilván nem voltak nagy különbségek, de vele kapcsolatban nyilván, hát a forma az úgy tűnik, hogy azért nem veszett el itt az elmúlt két hétben, sőt, még lehet, hogy talán picit erősebb is. Egyébként már nagyon sok jó tipp lehet szerintem, igen. Hogy ilyen, tényleg, aki nem megy az összetettért, nagyjából ott mindenki. Nem tudom, hogy itt ki milyen napot szeretne, de kizártnak tartom, hogy azok után, amit tegnap láttunk, a Viszma egy darab embert is előre küldene, hogy itt kontrollálni. Tehát a Viszma szerintem ezt a trikót már le fogja adni, főleg, hogy a Jonas Vingegaard ugye egyetlenként a mezőnyben, de hát nagyon komoly elővigyázatosság szerint éli az életét. Ugye itt ők betegségre panaszkodnak, nem Vingegor esetében, meg nem is egy konkrét személy esetében, hanem hát a mezőnyben biztos, hogy lehet valami, ezért Jonas Vingegor maszkot fel, és úgy nyilatkozik szakasz előtt, szakasz után. Most, hogyha mezőnyben van valami, akkor számomra ez kicsit ez így nehezebben értető, mert utána úgyis leveszi a maszkot, és egy napi 5-6 órát el fog tölteni a következő időszakban a mezőnnyel. Szóval azért nem tudom, minden esetben nyilván a Viszmánál tudják, de a lényeg, hogy nagyon sok jó tipp van mára, mert egy nehéz szakasz lesz mindenképp, mert egyrészt túr, másrészt túr eleje, tehát a színvonal még brutálisan magas, mindenki még elég friss. Harmadrészt pedig azért, mert továbbra is nagyon meleg lesz, és azért ez egy majdnem 200 kilométer, majdnem 4000 szint, tehát ez nem olyan durvák a hegyek, de ettől függetlenül azért ez egy nehéz nap tud lenni.
2: Nagyon, nagyon jó kis Tour de France van azért kialakulóban, és nyilván egyre inkább az az ember érzése, hogy Jonas Vingegaard nem kamuzott, amikor azt mondta, hogy jobb állapotban van, mint valaha, de azt is hozzátette, és ez a legjogosabb, hogy mindenki jobb állapotban van, mint valaha. Tehát, hogy olyan szinten fejlődött a kerékpársport az elmúlt években, és ezt látjuk, hogy rettenetes érzés lehet, hogy teljesen másik sportágat mondok, meglepő mondom, atlétikát, ahol a 100 gát Kozák Luca az, aki tényleg megint százalokat szeret le ebben az évben is az országos csúcsból, de menet közben az az időeredmény, ahol most tart, és ami mondjuk egy 8 éve világbajnoki döntőt ért volna, az már sansztalan a világbajnoki döntőre, mert az egész mezőny olyan szinten fejlődött, de ezt mondhatnám 800-ra is mondjuk nőknél, férfiaknál egyaránt. Tehát, hogy ezt érez talán a kerékpársportban is, hogy olyan szinten odafigyelnek most már még inkább mindenre, hogy oké, hogy te fejlődsz, és jók a számaid, de mindenki más is fejlődik, és mindenkinek jobbak a számai, és ez lehet egy hihetetlenül nehéz mentális feladat. Ezt egyrészt elfogadni, másrészt túllendülni rajta, és ugyanúgy csinálni tovább, és bízni abban, hogy majd jó eredményt érsz el. Hát tényleg ez az Evenepoel, még ide visszacsatolnék, mert ez óriási sztori. Meg tudtam volna nyerni a szakaszt, ha a többiek lelassítanak. Tehát ezt mondta. Ezt tényleg nem tudom felfogni, hogy ez... Mert hogy taktikailag hagyott helyet, mert akkor lelassítani...
3: Igen.
2: De ez mi? Tehát ha erős vagy, ha te vagy a legerősebb, nem hagysz helyet, hanem megelőzöd őket, és megnyered. És én persze távol legyek attól, hogy bármelyik versenyzőt, főleg ebben a mezőnyben elkezdjem kritizálni. De erre szerintem nagyon oda kéne figyelni, és nem véletlenül jönnek olyan hangok, hogy oké, értjük, de lehet, hogy ezeket a háromheteseket, ezeket főleg a túrt azt hagyni kéne, és inkább rámenni az egyhetesekre, egynaposokra.
3: Azért igen, azért az a baj ezekkel a mondatokkal, hogy ezek visszaütetnek, tehát most nem tudom, adott esetben, hogyha nem tudom, rosszul van bekapcsolva a légkondi, és ez emiatt veszít 0,5%-ot Remco Evenepoel valamelyik este, és mondjuk szerdáról csütörtök este, vagy szerda estéről csütörtökre, és mondjuk csütörtökön kap, nem tudom, 25 percet a Tourmalén, akkor ez nagyon rosszul fog megint kinézni. Tehát, hogy egyébként nagyon jó formában tűnik Remco, tehát félreértés ne essék, nem ezt mondjuk, csak szerintem, tehát nem tudom, mikor egy taktikai hibát hozol, akkor mint mondjuk Szexász a Dauphinén, akkor utána azt leginkább felvállalod, tehát nem ez a kommunikáció. Ja, hát egyébként, hogy a többiek is látták valami, hogy hagyok helyet, és akkor ez meg ez van, akkor nyerek. Tehát, hogy ez az a baj, hogy ez nem így néz ki. Vannak azért versenyzők, akik nagyon sokat nyernek, tényleg a legnagyobb sztárok is, ritkán hallani tőlük ilyen mondatokat, hogy ja, hát nyertem volna, hogyha. Tehát, hogy nem úgy tűnt, hogy Remco Evenepoelnak sok esély lett volna a győzelemre. Lehet, hogy egy jó sprintelés, és az is lehet, hogy mondjuk Del Toro-t adott esetben megveri, Pogacsát nem verte volna meg, tehát Pogacsár erre figyelt, és akkor ugyanúgy nem nyert. De Remco Evenepoelnak mindenképp kicsit ilyen, hát furcsán ez a 68 nap versenyzés nélkül lehet kicsit őt is megviselte, mert már ugye a sajtótájékoztatón is, ott is igazából... Én nem éreztem ennyire durvának ezt a kérdést, mint ahogy ő felfogta, hogy mit tudnád, hogy mit tudtok egymástól tanulni Lipovicsal, tehát, mert hogy két teljesen különböző karakter, tehát most
2: és
3: nem tudom,
2: visszakérdezett, hogy most az újságíróknál az olyan, ha megkérdezem, hogy mit tudsz tanulni a másiktól.
3: Igen.
2: Hát nyilván nem mondom, hogy mindenkitől tudnék tanulni, sőt, ha valamit el tudok mondani, a magukat újságíróknak mondok, az, amit egyáltalán nem szeretnék megtanulni, mert hála Istennek, hogyha mondjuk a magyar sportsajtóra gondolok, akkor van ilyen, és a hála Isten itt most eléggé komoly idézőjel, de hogy ez tényleg egy nagyon fura megállapítás volt, hogy most miért ne lehetne? Sőt, szerintem az a baj, hogyha te azt gondolod, hogy te már mindent tudsz.
3: Igen, mert nekem viszont ez inkább így jött, hogy ja, Hát én miért tanulnék Lipovicsztól bármit? Tehát, hogy így nagyjából így nézett ki a történet, mert megkockáztatom, hogyha ez fordi, tehát Lipovicsot, aki ott ült mellette, kérdezik meg, akkor biztos, hogy lett
2: Elmondja az
3: volna egy...
2: időfutam technikáját,
3: Így van,
2: elképesztően
3: hogy
2: csodálom
3: igen,
2: a kitartását, és amúgy focizni
3: és mondott
2: szeretnék
3: volna,
2: vele,
3: mondott
2: amire
3: volna
2: jól
3: két
2: tudni.
3: mondatot arról, hogy egyébként miben jó Remco Evenepoel, és hogy amiben ő kevésbé, tehát robbanékonyság még talán ide lehet venni, és ezzel le van tudva a kérdés. Tehát ez megint szerintem egy teljesen fölösleges dolog volt Remkótól, mert tényleg, ha például lesz egy rosszabb napja, mint Lipovicnak, akkor megint elő lehet ezt venni, hogy ja, hát tessék hallgatni, tehát ezt egy hete mondta az ember.
2: Ja, ez
3: Szóval
2: nem
3: meglátjuk, nyilván
2: szerencsés.
3: Remco Evenepoel azért beszélt témát mindig fog szolgáltatni.
2: Meg azért csak harmadik lett a nap a szakaszon, tehát nagy baj nincsen, és pont
3: Igen,
2: azon
3: tehát
2: gondolkodtam, hogy
3: nagyon, nagyon jól néz ki, tehát ő is lehet, hogy élete legjobb formájában van.
2: Órákat tudnánk
3: Egyeket
2: beszélni arról,
3: tekintve.
2: hogy mennyi minden történt, és másodpercekről van
3: Igen.
2: szó. Tehát, hogy ehhez képest egy hét múlva, amikor beszélünk, akkor nyilván itt már perceket fogunk elemezgetni, megnézni, hogy akkor kinek mennyi esélye maradt. Még akkor is, ha direkt úgy csinálták az útvonalat, hogy az utolsó szakaszig, ami még éles, a Párizs előttig, nem mondhast ki azt, hogy ki nyert, mert az utolsó napon is meg lehet főni, de nagyon mókás, hogy tényleg a másodperceket, eredményeket is így vesézzük ki, mert ennyire izgalmas, és hogy ennyi sztori van már most. Tehát azért az az ölelkezés ott a második szakasz után, az nekem sokáig emlékezetes marad, hogy Pogacsár tud örülni más sikerének a csapaton belül.
3: Konkrétan én nem nagyon emlékszem, hogy ő saját győzelmének ennyire örült volna. Tehát most, oké, leveszek egy-két győzelmét, mert mondjuk az első világbajnoki címe az egyértelmű, hogy ott látszott, hogy mennyit jelentett. Ott a túrok kapcsán is volt azért, főleg a 24-es, amikor 2 év vereség után verte meg újra Jonas Vingegaard, tehát hogy az is sokat jelentett neki. Ott is volt azért egy-két szakasz, de hogy ekkora örömet így, hogy az elmúlt egy-másfél évben bemutatott volna, még talán a Sanremo lehet azt mondani, hogy oké, ugye nyilván valószínűleg a Roubaix is hasonló lenne, de hát a Tadej Pogacsár, nem tudom, kicsit olyan volt, mint hogy tehetné, akkor igaz, hogy iszak nyugodtan, tehát hogy ez a túr is lehet a tiéd, nekem már van 4, tehát most oké, hogy ide, hogy rekord ide-oda, nyilván valószínűleg azért nem így gondolkodik Pogacsár, de nagyon-nagyon ritka, és nagyon kevesen vannak szerintem a mezőnyben, akik ezt hát igazából átengedték volna. Tehát gondoljunk bele abba,
2: Remco nem engedte volna át.
3: Remco nem engedte volna át, és gondoljunk abba, hogyha mondjuk előző nap kap 12 másodpercet egy időfutamon Jonas Vingegaard, vagy tehát fordítva lett volna az eredmény a szombatihoz képest, és ott a lehetőség, hogy bónusz másodpercek,
2: Én ezzel nem voltam
3: plusz...
2: az utolsó pillanatig sem
3: Igen,
2: százszázalékosan
3: igen,
2: biztos, csak 99.
3: plusz még ugye beírtak hármat külön időként is, tehát ezzel konkrétan megfordíthatta volna Pogácsár, hogyha ugye meg, akkor már ő lenne sárga trikóban, mert az lenne, hogy 13 másodperc. És egy túr második szakaszán ezt nem tudom, hogy hányan csinálták volna meg, mert szerintem nagyon kevesen, tehát senki nem hagyta volna, és itt ez is jelzésértékű, hogy az UE itt egyáltalán nem gondolkozik abban, amiben mondjuk, ha csak megnézzük a 3-4 évvel ezelőtti túrokat, ahol arról szólt az első hét, hogy Pogácsár az ilyen típusú emelkedőkön hogyan tud időt adni Jonas Vingegaardnak, hogy nem tudom, 4 ilyen befutóból összejöjjön 1 perc. Most egyáltalán nem erről van szó, hanem sokkal inkább, hogy ja, hát még egyszer 10x másodperc egyáltalán nem érdekel, de akkor se, hogyha fél perc lenne, mert ennyivel magabiztosabbnak tűnik az UE, hogy két versenyzőnk is van, aki jobb, akik a legjobbak szerintünk, és emiatt egyáltalán nem kell aggódnunk ilyen dolgokon, másodperceken, és ja, mindenki elmondta, hogy nem lesznek azért itt az időfutamon nagy különbségek, de mégis azért hát sokkal inkább fel vannak nagyítva, mint amekkorák ezek a deficitek valójában.
2: Na, innen folytatjuk, mert nektek is indulni kell. Nekem meg most ért véget a felkészülés gyűjtésem Claude-nak köszönhetően. Majd erről is egyszer mesélek. Jó napot nektek, meg jó hetet a stábnak, és természetesen a kedves hallgatóinak is. Ma hétfőn, tehát az M4 Sporton 13:30-tól a szakasz. Nézzétek, mert a mai is nagyon jónak ígérkezik, még a
3: Hát
2: hangulatában
3: pontosan,
2: nem is ez
3: pontosan
2: lesz a
3: utánunk.
2: legjobb.
3: Igen.
2: Így van, így. Úgyhogy most már csak be kell kapcsolni az M4 Sportot, és már kezdünk is. Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot, jó hetet, éljen a túr. Sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsija, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 31. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bábszki Gergelyt, a Kimba Módszertani Központjának igazgatóját, a Testnevelési Egyetem küzdősportok tanszékének adjunktusát, és Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is, aki természetesen ma is itt van a stúdióban. Gergő most érte haza Colorado-ból, a kötött fogású válogatott edzőtáborából. Milyen volt kint Amerikában, milyen méréseket végeztél?
5: Köszönöm szépen a meghívást. Egy hatalmas élmény volt. Én korábban szabadfogású birkozó voltam, és hát az amerikai szabadfogás azért az méltán híres. Ugye most kötött fogásúakkal voltam. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy egy hetet kint lehettem. Ugye nekem a fő célom, illetve hogy kimentem, az volt, hogy a kötött fogásúakat különböző mérésekkel tudjam segíteni. Méréseknél, hogy milyen méréseket csinálunk, ugye a kiválasztásnál a fő cél az az volt, hogy a regenerációt tudjuk mérni. Ugye kint Coloradóban azért 8 óra idő eltolódás van, ami azért eléggé számottevő, és azért elég kemény edzés munkát is végeztek a sportolóink, és nem elesleg még egyébként elég magasan is voltunk, viszonylag majdnem 1900 méter magasan. A méréseknek a kiválasztásában ugye ez volt a fő szempont. HRV mérést csináltunk, alvás monitoroztunk, ez volt a fő fókusz. Ugye a HRV mérés, ez a szívfrekvencia variabilitás mérés, ez egy képet tud adni, hogy a sportoló mennyire pihente ki magát, úgymond. Nyilván egy ilyen hosszú útnál alapból azért nehezebben pihenik ki magukat a sportolók. Volt egy protokollunk, mindig reggel mértük versenyzőket, és az alapján, hát nyilván ugye van ennek egy edzés elméleti háttere is, de azért igyekeztünk egyénre szabni. Általában az első 3 nap, ami úgymond kicsit problémásabb, ott a regeneráció azért nehezebben megy végbe, utána már a 4. hetedik napon ott már azért nagyobb úgymond fejlődés figyelhető meg a pihenés szempontjából, és utána ilyen 10. nap környékén már azért visszaáll a szervezet. Nyilván azért voltak egyéni különbségek, ugyanúgy az alvásba is, illetve egy teljesebb mérést, laktátmérést végeztünk, pulzus monitoroztunk folyamatosan, és egy ilyen szubjektív borskálán néztük az edzéseknek a nehézségét, intenzitását, az alvás minőséget és a fáradtságot.
6: Ezért ne felejtsük el, hogy miért voltak ott, mert jövőre ugye olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz Las Vegasba, ugye? És aztán a Los Angeles-i olimpia 2028, igen, tehát nyilván ilyen luxusutakat a kollégák, de csak viccelek értelemszerűen, mert abszolút értelme volt, tehát nyilván modelleztétek, gondolom én, az időeltolódást, ahogy említetted is, meg a regenerációt, nagyon nem mindegy. Én 2015-ben újságíróként kim voltam, az is Las Vegasban volt VB olimpiai kvalifikációs.
4: De tényleg nem monitoroztak.
6: Monitorozhattak volna, mert minden délután, mint hogyha egy gumikalapáccsal felbevertek volna, egyszerűen nem tudtam átállni egyáltalán, ami az én újságíró teljesítményen talán nem látszott annyira, de az biztos, hogy viszont ez egy viszonylag rosszul sikerült VB volt, tehát most nem akarok, te meg hát nagyon jó, mondhatom, barátom Sike Bandi, nem bocsánat, akkor még a Struhás Gyuri volt a szövetségkapitány, de a Bandi is ki volt meg, tehát mindegy, egy nagyon komoly csapattal, és talán a mostani szövetségi kapitányunk Lőrisz Viktor volt, aki egy 5. helyel kvalifikálta magát az olimpiára, de nem volt érmünk. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon szükséges, egy ilyen felmérés, és a szakembereknek a részvétele, mert látjuk, tehát ezt komolyan kell venni, mind a VB-t, mint pedig nem beszélve az olimpiáról, bocsánat, csak ezt el akartam mondani, hogy nem arról van szó, hogy hozzáteszem, hogy itt Magyarországot is mérnek Gergőjék, meg a világ, már ugye, hogy mit tudom én, Moldovában is, meg bárhol, tehát ahol szükség van rá, nem arról van szó, hogy csak a minél messzebb lévő helyeken, meg hát ugye ez fenn volt, ahogy említette is, Coloradóban, ugye ez a központi edzőtábor, talán az amerikai.
5: Igen, olimpiai központi edzőtábor.
6: Tehát oda kellett menni, hiszen ott vannak az ellenfelek.
4: És akkor ugye előttünk álló időben ezek alapján, a tapasztalatok alapján építitek majd fel a Las Vegas-i meg a Los Angeles-i terveket?
5: Hát adott egy képet, de nyilván az azért az teljesen más lesz majd, mikor versenyre mennek ki, nem lesz annyi edzés, lehet, hogy valaki mentálisan fogja nehezebben viselni a körülményeket. Itt ugye nem is maga a mérés volt a legfontosabb, hanem majd az a visszacsatolás, amit adunk a sportolóknak, hogy mik azok az apró kis edzésen kívüli, vagy akár edzésen belüli kiegészítések, amikkel ugye ezt majd tudják, hát nem irányítani, hanem kis mértékben befolyásolni. De nem gondolom, hogy ezzel probléma lenne, mert a sportolóknak a hozzáállás az tényleg példás.
7: Ilyenkor rögtön adtok valami képet nekik, vagy valami visszajelzést, és hosszú távon is, vagy hogy működik ez?
5: Mindig érdeklődtek, nyilván minden mérés után.
6: Hogy aludtam?
5: Ez folyamatosan ment. Hát ugye egy ilyen trendet szeretném volna még összerakni. Egyébként a mérések még továbbra is mennek, illetve majd mikor hazajönnek, akkor is még szeretném monitorozni őket. Mindig adtam valami apró visszajelzéseket, igyekeztem nem elkeseríteni őket, hogy ha mondjuk nem olyan volt az alvás, vagy nem olyan volt a HRV, mert nyilván sportolók, ők folyamatosan egy számot akarnak, hogy hú, ez győzni akarnak, jobb lett, mint a tiéd, meg nem is feltétlen versenyeztek, csak ugye szerettek volna ebbe is, ugye minél hamarabb átállni, meg, de nyilván ez, mint mondtam, ez egyéni, és hogyha mondjuk van egy jobb mért eredmény, vagy egy rosszabb, az nem jelent semmit, de hogyha folyamatosan változik, akkor tudunk mondjuk valamit mondani. De nagyon érdeklődőek voltak, és azért igyekeztünk folyamatosan adni valami infót nekik is, és a Viktornak is.
7: A tudományos háttér az egyre fontosabb minden sportágban. Egyre többet lehet olvasni is, újságokban is, interneten is, hétköznapi embereknek is ilyen dolgokról. A birkózásban mi az, ami miatt ez kiemelten fontos?
5: Hát minden sportág fejlődik, köztük a birkózás is, és fontos azért, hogy itt is tartjuk a lépést a többi országgal, és nehéz egyébként a birkózó sportágban, mert elképesztő nagy munkát kell elvégezni ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a nemzetközi élmezőnnyel. Én úgy gondolom, hogy nagyon meg kell válogatni azokat a méréseket, amiket egyszerűen hatékonyan, nem terelve a sportolót meg tudunk valósítani, mert mai világban már nagyon-nagyon sok mindent lehet mérni, akár egy egyszerű karórával is, de meg kell választani azt a mérési rendszert, ami úgymond úgy nem befolyásolja a sportolót, hogy nem lesz teher neki. Sokat egyeztettünk a Lőrinc Viktorral is, illetve a Cifferszky Ákossal, hogy mik lennének jók, és ugye az alapján válogattunk ki egy-két mérést. Továbbá ugye dolgozom a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is, és a Magyar Birkózók Szövetségével is elég szoros az együttműködés. Ott is igyekszünk olyan mérési rendszereket kialakítani, amit egyszerűen mondjuk akár az ország bármelyik részébe meg tudnak csinálni az edzők és a sportolók.
6: Igen, ez szerintem az a fontos ebben, hogy meg tudja győzni a delikvenst, aki ugye, ahogy mondtad is, borzalmas munkát fektet bele, erős, ügyes, de mégis azt kell mondani neki, hogy meg kell győzni valahogy, hogy igen, ez a mérés azért fontos, mert akkor ennyivel akkor utoléred az X-et, vagy megelőzöd, és le tudod győzni. Tehát szerintem ez minden sportában fontos, de főleg egy ilyenben, ahol egy küzdősport, és ahol eleve önmagában eszeveszett munkát kell elvégezni, úgy, ott még fontosabb, mert ugye mindenki keresi azt az utat, azt a módszert, hogy lehetne, tehát mindenki belerakja azt a borzalmas munkát, de nyilván nem tud mindenki nyerni, de ugye mindenki ezt keresi, és gondolom, hogy az egyik nehéz feladatotok az, hogy ezeknek a jó embereknek, edzőknek, stb. Meg tud őket győzni, hogy figyelj, ezt így kell csinálni, higgyétek el, mert ezzel lesztek jobban.
5: Nyitottak egyébként, egyre nagyobb nyitottságot látunk így az edzők terén is, és igyekszünk olyan visszacsatolást is adni, amit tudnak hasznosítani. Nehéz néha, mert van, hogy nagyon-nagyon apró nyansznyi dolgokat tudunk mérni, amit mondjuk az edzői szem is lát, és ezek a mérések csak megerősítik azt. de ugye szokták mondani, hogy amit nem tudunk mérni, azt azért nehezebben is tudjuk fejleszteni.
6: Persze, ez is igaz, meg mondjuk vannak olyanok, hogy ami mondjuk más sportágban nincs a fogyasztás. Tehát mondjuk egy fogyasztó emberhez oda menni és valamit elmagyarázni neki, az nem ugyanaz, mint egy jól lakott sakkozóhoz oda menni elnézést, tehát értitek, nem a sakkozást akarom degradálni egyáltalán, csak a lélektanát. Tehát mondjuk én például amiatt boldog vagyok, hogy mondjuk a Gergő is nagyszerű birkózó volt, tehát pontosan tudja, hogy nem úgy, tehát, de mondjuk ezt speciális is tudom, aki nem volt majd birkózó, de mindegy, tehát hogy tudom, hogy oda kell menni egy emberhez, aki fogyaszt, az teljesen más lelkiállapotban, mondjuk egy nappal a verseny előtt, mint az, aki nehéz súlyaképpen nem fogyaszt, és akkor a...
7: Főleg, ha még rosszul is aludt.
6: És akkor még rosszul is
5: aludt.
6: Igen. Na mindegy, tehát ezek tényleg, amit mondasz, nüanszok, de szerintem a hitelesség nagyon fontos, és az szerintem tök jó, hogy mondjuk tudományos munkát tud végezni egy volt birkózó, akkor így mondom, és akkor nem dicsérlek szembe, csak egyszerűen mondom, hogy egy volt birkózó, aki tudományos munkát végez, mert tudományos munkát végezni az olyan sok birkózó nem tud. Tehát illetve sőt, az emberiségnek egy jó része nem tud, tehát szerintem ezért fontos, hogy ilyen szakterületen is erős legyen a sportágunk.
7: Az amerikai szabadfogású birkózókat említetted, mennyire láttad a nemzetközi trendeket az ilyen tudományos háttérrel kapcsolatban, mondjuk az amerikaiak mennyire dolgoznak hasonlóan?
5: Hát ugye ilyen tudományos kutatásokból tudunk általában legtöbbször ilyen ötleteket meríteni, illetve ilyen mérési rendszereket. Kint Colorado-ban elég komoly komplexum van, és van egy külön szintjük, ahol nagyon komoly méréseket tudnak végezni. Nyilván ehhez kell azért a sportoló is, hogy nyitott legyen, illetve az edző is, hogy ezekre a mérésekre, és ebből azért úgymond van, mikor az edzés mennyiségből is föl kell áldozni, hogy ezeket vagy mondjuk a pihenőidőből, hogy ezeket el tudják végezni. Nagyjából azért rálátunk a nemzetközi trendekre, és akár más sportágokba is, de nyilván azért a mi sportágunk eléggé speciális, egy elég komoly erőállóképességi sportág, szóval tudunk azért ötleteket meríteni onnan is.

0: nem, tehát mint például a kolorádói központ.
1: Ugye a akadémiai sportágakba nyílt lehetőség módszertani központoknak a létrehozásán van, és annól nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt tudom segíteni a sportágamat. Két fő irányba indultunk el, az egyik irány ezek a sportdiagnosztikai mérések voltak, hogy tudományos alapokra helyezve tudjunk olyan mérési rendszereket kialakítani, amit a sportágunkban tudunk hasznosítani, illetve a másik fő fókusz az a edukációs terület volt. Legtöbb módszertani központban ugye ezek a fő irányok, mi is igyekszünk ezen a két fő irányon elindulni.
2: Ugye majdnem azt mondta, hogy magyarra fordítva, de értjük mit mond Gergő, de a lényeg az, hogy az edzőképzésről beszélünk, vagy hát a képzésről, azt hiszem ez a pontos. És még azt, hát kiemelve a birkózást, ugye két egyéni sportág van, amelyik akadémiai szintű, most Magyarországon a kajakkenu és a birkózás. Tehát azt hiszem ez mindent elmond, meg az is, hogy nyilván nekik is a módszertani központjuk, nekünk is, és tudomásom szerint ráadásul még működik is a kémia, meg a fizika, meg minden egyéb, tehát az egyéb interdisziplinális területen, tehát tudományközi területeken magyarul egymással beszélnek, és megosztjátok a tapasztalatokat.
0: Mióta dolgozol ott a Kimba módszertani központnál?
1: 22-ben kértek föl, hogy úgymond fogjam össze ezt a területet, és nagyon nagy segítségemre volt a Birkóz Akadémia és a Birkóz Szövetség, hogy ahogy kialakult ezek a képzési rendszerek, továbbképzések, mérési rendszerek, és hát azóta csináljuk és dolgozunk együtt.
0: Az edzőképzés rendszere miben változott mondjuk ebben a 4 évben?
1: Én úgy gondolom, hogy a legfőbb változás az volt, hogy a Birkózó Szövetség, a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem és a Birkózó Akadémia közti együttműködés sokkal szorosabb lett, és sokkal többet tudunk együtt dolgozni. Most jelenleg alapfokon és középfokon a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia indít képzést, ahol alapfokon egy rövid ciklusú képzésben tudnak az edzők, versenyzők részt venni, középfokon pedig egy éves képzésen, illetve ugye felsőfokon pedig a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemre lehet jelentkezni. Ezek mellett a végzettsége rendelkező edzők, ők különböző konferenciákon, továbbképzéseken tudnak részt venni. Ebben egyébként a Magyar Edzők Társaságával van egy megállapodásunk. Ugye elég szoros együttműködésünk, online konferenciákon is részt tudnak venni az edzőink, úgymond akik már papírral rendelkeznek, és ezek mellett még egyébként szerintem rendkívül fontos, hogy úgymond mindenki képezni szeretné magát tovább, hogy van egy edzői minősítési rendszerünk is, ahol az edző akkor tud tovább lépni, hogyha egy magasabb licenc kategóriába, hogyha magasabb szintű végzettséget szerez meg. Én úgy látom, hogy ebbe az irányba is azért sikerült előrelépni. Korábban a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen nem volt olyan nagy létszámú birkózó csapat, fogalmazhatom így. Most szeptembertől már 3 évfolyam BSC edzői csoportunk lesz, 1 évfolyam mesterképzés, emellett rendkívül sokan járnak testnevelő tanári képzésre, illetve hát sportszervezések, ráció képzés szakra is jelentkeztek sokan. Most nagyjából egy ilyen 60 fő birkózó jár az egyetemre, ami szerintem azért a többi sportákhoz képest is kiemelkedő.
0: Emellett az MBS képzésein hányan tanulnak?
1: Ott ugye van egy limit, amivel el tudunk indulni. Az alapfokon egy 30 fővel szoktunk elindulni. Középfokon ott 50 fő a limit, bármint úgy értem a maximum, amennyi fővel el tudunk indulni. Most eddig 2 évfolyam indult el, szeptemberben szeretnénk a 3. évfolyamot elindítani.
2: Csak annyit szeretném mondani, hogy nyilván mindenki érti, hogy gyakorlatilag átalakult, modernizálódott az edzőképzés, és hát nyilván a módszerek is, tehát egy 21. századi

0: szakmai képzés csináltak meg Gergőjék ez alatt a pár év alatt, úgyhogy és hál' Istennek, hogy ahogy említetted is a TFN is, mondhatom így a Testnevelési Sporttudományi Egyetem a hivatalos neve, de a TFN is ugye adjutósként dolgozik, és hát az a 60, az szerintem ez rengeteg, tehát teljesen igazad van, hogy kiemelted ezt, hogy összességében 60 birkózó. Kicsi sportág, és mégis ez az arány szerintem remek.
1: Gyanítom, hogy a tanulóknak a nagy százalék, vagy lehető 100%-a rendelkezik birkózó múlttal. Mennyire fontos a tudományos részén a sportnak a birkózó múlt?
2: Ugye saját tapasztalatomból tudok kiindulni. Köszönöm a korábbi dicséretedet, de egyébként hát sajnos nem voltam annyira sikeres birkózó, mint szerettem volna lenni, és azért szerettem volna a sportágamat valamilyen szinten támogatni, és azért is örültem ennek a lehetőségnek. A módszertani központba szerintem azért fontos, hogy legyen birkózó múltja, aki ott dolgozik, legalábbis a szakmai stábnak a nagy részének, mert ugye így jobban át tudják érezni azokat a nehézségeket, azokat a problémákat, amelyeket egy versenyző, edző minden nap találkozik, és úgy gondolom, hogy a gyakorlati tapasztalatokra építve érdemes elmenni a idézelbe a tudomány irányába is, és akkor tudunk a leghatékonyabban dolgozni.
0: És ez szerintem fordítva is igaz, tehát, hogy a Gergő megy oda, akkor neki nagyobb a hitele a gyűrött fülével, meg a sportos alkatával, meg a kiismert, most tényleg nem viccelek. Hozzáteszem, újságíróként is könnyebb, hogy ha tudják, hogy birkoztál, vagy esetleg ismertek is, egészen más a közegnek az ellenállása, hogy így mondja, vagy éppen a befogadása. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon fontos a hitelesség, ahogy korábban is beszéltük, hogy az egy dolog, hogy tudományos szempontból mit lát előremutatónak, de azt el is kell fogadnia az edzőknek és a versenyzőknek, mert különben mondhat, amit akar.
1: Sose volt ezzel gond?
2: Hát vannak mindig nehézségek, ezeken igyekszünk.
0: Ez a diplomáciai képzésre is el kéne menned, illetve nem kéne, mert már nagyon jól mondod.
2: Nyilván mindig vannak nehézségek, de ugye, versenyző is voltam, utánpótlásba válogatottságig eljutottam, edzőként is dolgoztam, nem is olyan sokáig. Lehet, hogy lehetne nagyobb tapasztalatom is, de igyekszem azért nyitott szemmel járni, és ezeket a hiányosságokat pótolni.
1: Mennyire vezetett egyenes út erre a tudományos pályára, mert mondtad, hogy edzőként is dolgoztál, el is végezted a TFN, ha jól tudom, a birkózó edző képzést.
2: Igen, én ugye testnevelő, gyógytestnevelői végzettségem van, edzői végzettségem, meg nemrég szereztem tudományos fokozatot. Mikor elkezdtem a TF-et, akkor jöttem rá, hogy van ilyen lehetőség, hogy PhD képzés, és úgy voltam vele, hogyha majd eljutok egyszer odáig, akkor mindenféleképpen szeretnék egy ilyen végzettséget is, meg érdekelt is ez az irány, és mikor végeztem a testnevelői gyógytestnevelői képzésen, akkor ugye egyből jelentkeztem is, és nagyon jó helyre sikerült kerülnem a Radák professzorhoz, aki hát így a tudományos világban egy elég ismert név, és nagyon sokat tudtam tanulni tőle ott a PhD-s éveim alatt. Mondjuk leginkább azt, hogy milyen nagy hiányosságaim vannak, mert tényleg nagyon nagy világnyílt jelöltem.
0: Szóval mondani, hogy aki minél többet tud, annál jobban rájön, hogy milyen keveset tud. Ugye?
2: Igen, és azért így a tudománnyal is azért így óvatosan szoktam fogalmazni, mert még azért úgy érzem, hogy messze állok tőle, de hiába meg a fogozatom, még azért még kicsit távol érzem magam tőle. Igen, szóval jelentkeztem, sikerült elvégeznem, és akkor lehet, hogy ez is segítette a mostani munkámban való előrelépést.
0: Hozzáteszem, hogy egyébként szerintem tökéletes példa is a Gergőnek ez a útja, mert nyilván mindenkinek megvan a maga útja. Ő neki, tehát nem lett mindenki olimpiai bajnok, de itt van egy ember, aki mondjuk PhD-t végzett, és Most tényleg nem azt mondtam, a tudományt nem azért említettem, mert ez, tehát azért, mert erre is szüksége van a magyar birkózásnak, hogy legyenek olyan emberei, akik ezt csinálják, mert különben nem haladunk együtt. Persze más újságírókra is van szükség szerintem, akik szintén segítenek, meg hát nem beszélve a versenyzőkről, de tényleg szerintem nagyon jó példa, akár a kimbás gyerekek előtt is, hogy a pályafutás mellett, vagy a sport mellett a tanulás ez legalább olyan fontos. Gondolom, hogy erről is beszéltek, amikor esetleg valaki érdeklődik.
2: Igen, és egyébként már PhD képzésre is jelentkeznek birkózók, tehát hogy most már azért eljutottunk.
0: Hát a személyes példa
2: és
0: az
2: van,
0: a legjobb.
2: Van érdeklődés is, és örülök azért tényleg, hogy azért jó az egyetemen is a birkózók nagy részének a megítélése, szerencsére.
1: Te ebben mennyire tudod őket motiválni, támogatni, segíteni, mint adjunktus?
2: Igyekszem, nyilván sok a nehézség, azért sokan nevelező tagozaton csinálják, sok élsportoló is részt vesz a képzéseken. Mindig mondom a birkózóknak, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel megtalálhatnak, hál' Istennek a többi tanárral is jó a kapcsolat, úgyhogy ez igyekszem segíteni mindenkinek a munkáját. A Farkas Gábor kollégámmal is, a küzdősportok tanszék mesteroktató, illetve Takács Ferenc tanárúrral is, ő is mesteroktató. Takács Ferencet nem kell gondolom bemutatnom.
0: Volt is itt ugye vendég, Takács István, Európa bajnokunk édesapjáról beszélünk.
2: Igen. Hát, hogy így hárman igyekszünk segíteni a birkózóknak az előrehaladását.
1: Nemrég írt alá egy megállapodást a Testnevelési Egyetem a Magyar és a Nemzetközi Birkózó Szövetséggel. Ez milyen új lehetőségeket teremthet?
2: Korábban volt egy megbeszélésünk, és a Nemzetközi Birkózó Szövetség nagyon boldogan hallotta, hogy a TFN angol nyelvű képzések is indulnak. Most jelenleg egy sporttudományi képzésre tudnak jelentkezni, illetve majd később sportmentál trénerképzés, illetve sportpszichológiai angol nyelvű képzések is fognak indulni. Emellett ilyen rövid ciklusú képzésre tudnak angol nyelvre jelentkezni külföldi hallgatók. Most volt egy két hónapos képzés, ahova négy fő birkozó jelentkezett, Kenyából, Zambiából, Salvadorból és Sri Lankából jelentkeztek. Ugye itt a Nemzetközi Birkozó Szövetség igyekszik azokat az országokat is támogatni, ahol még nincsenek olyan nagy birkozó hagyományok. Nagyon lelkesek voltak a hallgatók, nagyon jó volt megismerkedni új, úgymond népszokásokkal is, új emberekkel, és hát a jövőben is majd fog ilyen hasonló képzés is indulni.
1: De akkor ez nem sportág specifikus, ha jól értem?
2: Ez a rövid ciklusú, de ez birkózó képzés volt.
0: És a UVV, tehát a Nemzetközi Szövetségen keresztül jönnek, ez az úgynevezett felzárkóztató program, nem tudom, mi a pontos kineved. Így van, hogy magyarul a Sri Lankai birkózás is induljon el, és Kenya is a többi, tehát abszolút ez beleillik a képbe, és hát az mondjuk szerintem nem kis dolog, hogy a TF-et és a Gergőjéket látják arra alkalmasnak, hogy ezeket a képzéseket a ide jöjjenek ezek a felzárkóztató programnak a szakemberei tanulni.
1: Mennyire egyedülálló ez a nemzetközi birkózásban?
2: Ez a rövid ciklusú képzés, vagy a...
1: Egyrészt, másrészt, hogy nemzetközileg ide hozzák Magyarországra tanulni a embereket.
2: Indult más sportágban is egyébként, ami úgymond más volt a többi sportághoz képest, hogy ez a négy fő még itt maradt a Birkózó Akadémián egy két hét elég intenzív elméleti és gyakorlati ilyen képzésen vettek részt. Két hétig reggeltől délutánig folyamatosan nyomtuk a birkózást, és ebbe egy kicsit másabb volt a mi sportágunk.
1: És birkózáson belül más országban van hasonló?
2: Hát biztos infót nem tudok, szerintem nincs. Egyébként azért is a Nemzetközi Szövetség minket választott. Van a Nemzetközi Szövetségnek ugye saját képzése. Korábban ez a level 4-es képzéssel vettek részt a Nemzetközi Birkózó Szövetség, ugye a magyar edzők, válogatott edzők tudtak rajta részt venni. Az ilyen úgymond felzárkóztató képzés az ilyen formában, az azt hiszem, az volt meg korábban is, de most újra fel lett pofozva, és újra indultam az egyetemen.
1: Az időnk lejárt, úgyhogy Gergő, köszönjük, hogy itt voltál. Bábszki Gergely, a Kimba Módszertani Központjának igazgatója és a TE Küzdősportok Tanszék adjunktusa volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, további jó munkát.
2: Köszönöm a meghívást. Mindenhez.
1: Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Rád számítunk 2 hét múlva is.
0: Jövök.
1: A kedves hallgatókra is természetesen, viszont hallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Megvan a Ferrari 250. nagydíj győzelme, kimondani is félelmetes ezt a számot, a Forma 1 történetének legsikeresebb csapatáról beszélünk természetesen, amit itt a brit nagydíjon szereztek meg, úgyhogy Zsoldos Barnával és Kis Norbival erről fogunk beszélgetni. És kezdjük is Charles Leclerc-rel, aki megnyerte ezt a futamot, és talán némileg váratlanul így az elmúlt hetek formája alapján, ugyanis ha már Ferrari futam győzelem, akkor inkább arra fogadtunk volna, hogy Lewis Hamilton húzza be, de a csütörtöki média napon hallgatva a Ferrari versenyzőket nem is gondoltunk arra, hogy itt nagyon Ferrari győzelem születhet. Szóval nyilván a sprint után, vagy a sprint időmérő után már úgy esetleg bekúszhattak ilyen gondolatok. De végül Leclerc nagyon összekapta magát, összerakta magát, mondta is, hogy rengeteget dolgozott a háttérben magán, hogy fejben rendbe rakja magát, hogy az autó beállításait megpróbálják hozzáigazítani, és ez kifizetődött. És bár hangsúlyozza, hogy ez még a háborúnak nincs vége, amit ő vív ezzel az autóval, de most egy csatát megnyert. Hova helyezzük el Leclercnek ezt a győzelmét? Most ugye ez volt neki a 9., tehát azért nincs még neki annyira sok, viszont lehet, hogy ez az egyik legfontosabb, ha azt nézzük, hogy 24 Austin után nyert ismét futamot, és hogy tudva az, hogy milyen erőfeszítéseket kellett neki tenni ezért. Norbi, mit gondolsz erről?
6: Hát az biztos, hogy nagyon kellett ez a győzelem most Leclercnek, és én nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt az elmúlt verseny hétvégéken. Nem jött a teljesítmény, nagy lemaradásban volt Hamiltonhoz képest, ugye. Talán Kanadában volt az a rádiózenet, igaz, amikor azt mondta, hogy vagy falnak megy, vagy összetöri az autót, vagy maximum 8. tud lenni. Tehát, hogy egy abszolút hullámvölgyben volt Charles Leclerc, és miközben Hamilton pedig futamot nyert ugye Barcelonában, és ugye egészen jó formában volt. Úgyhogy nagy szüksége volt Leclercnek erre a győzelemre, és ezen a helyszínen pedig, hát igen, ez különösen jó teljesítmény, hiszen előzetesen tényleg mindenki azt várta, hogy abszolút Mercedes dominancia lesz ezen a hétvégén, ehhez képest ugye nem volt az, mert hát ugye a sprint versenyen is, a sprint időmérőn és a sprint versenyen is Hamilton oda tudta tenni magát, és azért megfutatta Antonellit a pénzért, hogy úgy mondjam. Aztán utána pedig a nagy díj részére a hétvégének meg megérkezett Leclerc, ugye volt egy nyilatkozata, hogy alapvető beállítási filozófiát változtatott szombatról vasárnapra, amit ugye próbáltunk megfejteni Gáborral a teremtői adatok alapján, meg a rádióüzenetek alapján, meg minden alapján, hogy mi lehet, de végül hát nem vagyunk benne 100%-ig biztosak, hogy mi lehet, de egy biztos, hogy működött, tehát hogy valami történt, hiszen ott már a nagy díj időmérőjén Lewis Hamiltont is sikerült legyőznie, egészen közel volt Antonellihez is. már egykörös teljesítményben is, és aztán a futamon meg nagyon jól ment végig, igazából azt gondolom, jó volt a rajt, átvette a vezetést, végig elől ment, nyilván Antonelli jött, tehát hogy...
7: Igen, ne felejtsük ezt, ha nincs az a technikai hiba, vagy hát igen,
6: igen,
7: akkor
6: tehát, azért másról beszélgethetünk most. Nélkül, igen, valószínűleg azért szerintem azt gondolom, nem bántom meg vele a Leclerc fanokat, hogyha azt mondom, hogy hát azért ez valószínűleg egy Antonelli futamgyőzelem lett volna azzal a tempóval, amivel ugye érkezett Antonelli a box kiállása után, hogyha nincs neki ez a technikai hiba. Tehát ugye a motorsportban nincsen ha, ez a technikai hiba megtörtént, látszik, hogy a Mercedes nem teljesen megbízható autó, a Ferrari megbízhatóbb, és jól működik, talán eddig a Ferrari a legmegbízhatóbb autók idén, és ennek köszönhetően ez a győzelem most sikerült, és ez nagyon fontos győzelem Leclercnek, azt gondolom, az önbizalma szempontjából. Persze nyilván nem lehet kijelenteni azt, hogy harcban van a világbajnoki címér, mert hogy ugye a pont hátrány óriási, meg azért ezt a lendületet meg kell tartani majd a következő verseny hétvégéken is, de mindenképpen jó iránynak tűnik, és pozitív előjelnek tűnik Leclerc részéről. Meg hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez a beállítás, változtatás majd akkor, ugye Leclerc azt is említette, hogy ha ez működik, akkor később is a következő verseny hétvégén is ezt tudják alkalmazni, és ez stabil előrelépést jelenthet a Ferrari-nak, vagy legalábbis neki mindenképpen. Hát ezt meglátjuk, hogy Hamilton majd ezt kipróbálja, vagy tesztelje, vagy mi történik. Remélem, hogy hallunk róla egyébként, meg remélem, hogy csöpögtetnek egy kis információt még, hogy mi lehet ez.
7: Igen, itt ugye az a lényeg, hogy ugye Leclerc végül nem amellett döntött, hogy a Hamilton beállításai irányába megy el, ami működik, hanem ő megtartotta, hogy ezt el is mondta, hogy megtartja a saját vezetési stílusát, és ahhoz próbálják az autót igazítani. És egyébként az bravúros, hogy ezt most sikerült egy hétvégén belül lényegében megoldani.
6: Kockáztattak mindenképpen. Kockáztatásnak minősül abszolút, mert ugye tesztelés nélkül, mert van egy órás szabad edzés, vagy két szabad edzés, vagy hát valami, és akkor próbálgatsz össze is valami beállításokat. Akkor igen, de hát itt nem is az sem volt, mert ugye a sprinten ment valamilyen beállítással, és ugye a nagy díj időmérő edzése pedig ugye teljesen átértettek az autót. És amit ugye Leclerc említ, hogy beállítás filozófiát váltottak, az ugye komoly változtatást jelent, azt gondolom én, de hogy tényleg valamilyen váltástartományoknak a másik végletébe átmentek, és valamilyen teljesen más mechanikai és aerobalansz elosztást próbálnak, vagy valami ilyesmi lehet szerintem, mert ez jelenti a beállítás filozófiát, de hogy az, hogy jaj, egy picit puhítsunk egy kattintást itt, vagy keményítsünk egy kattintást ott, az nem filozófia, az nem beállítás filozófia. Beállítás filozófia az, amikor teljesen a másik végletbe átmész.
7: Hát meg nem is lehetne annyit nyerni ezzel, ha csak ilyen nagyon pici dolgokra
6: változtatnának. Amikor teljesen a másik végletébe átmész az autónak több paraméterében is, na az beállításbeli filozófia váltás.
7: Nekem azt tetszett Leclercnél, hogy ő tényleg nem az volt, hogy most akkor így felhőtlenül ünnepel, tehát nem az, hogy most minden teher leszakadt róla. Nyilván nagyon kellett ez a győzelem, de hogy pontosan tudja, hogy ezt az eredményt, ezt most a következő futamok helyezik úgymond picit úgy perspektívába, hogy ez most mennyit ér, és hogy tényleg működik ez a jövőben ez a fajta új beállításrendszer, és amit Leclerc is mondott, hogy neki még fejben is össze kell legúznia magát, mert hogy nagyon megviselte őt ez az elmúlt nagyjából egy-másfél hónap.
8: Persze, és abszolút mozgó célpontra lőnek a versenyzők is, a csapatok is, tehát ki gondolta volna, hogy ekkora kilengés lesz a Ferrari teljesítményében ebben a Barcelona Spielberg Silverstone 3-asban. Abszolút ők is azt mondták, hát még a mérnökök is azzal riogatták Hamiltont, hogy itt az egyenesekben 6 tizeden le fogsz maradni a Mercedes-től, és végül nem így volt. Tehát milyen profi, milyen szinte tökéletes szimulációs eszközeik vannak a csapatoknak, és ennyire félre mennek még ők is, akkor tényleg mit szóljunk mi, akik próbálják hétről hétre latolgatni az esélyeket. És én is egyetértek abban, hogy ez valószínűleg egy Antonelli győzelem lett volna, de egy szoros Antonelli győzelem. És úgy vélem, hogy még ha meg is nyerte volna 2-3 másodperc előnnyel, most akkor is arról beszélnénk, hogy a Ferrari Silverstone-ban micsoda elképesztő teljesítmény nyújtott ahhoz képest, hogy ők maguk temették az esélyeiket. És a Leclerc része, ez az elképesztő fordulat csapaton belül, hát Spielbergben sehol sem volt, pedig ott is elég jó volt a rajt helyezése. És valóban el kell hinnünk ezeknek a versenyzőknek, hogy tényleg megvan ez, hogy ha megvan az érzés az autóban, akkor ilyen teljesítményre képesek, ha nincs, akkor pedig nem. És talán Russellnek is ebből kell erőt merítenie, hogy ha Leclercnek sikerült ez a fordulat, legalább itt Silverstone-on, akkor talán neki is eljön majd. Hogyha tavaly Norrisnak sok-sok hónap után eljött ez a fordulat, akkor talán neki is, mert most már tényleg a szemünk előtt zajlik ez a harmadik ilyen nagyon jó versenyző, aki gödörbe kerül, sérül, és aztán ki tud jönni belőle, majd meglátjuk, hogy Russell ki tud-e jönni belőle, és igen, amit te is mondtál, meglátjuk, hogy ez most csak egyszeri felvillanás volt-e pályaspecifikus, vagy valóban ez a beállításbeli filozófia, ez működni fog neki hosszú távon. Nyilvánvalóan nem zárhatjuk ki, hogy a körülmények is közrejátszottak az eredmények alakulásában, mert például Spielberg az abszolút kihozta a Red Bull legjobb énjét, Silverstone pedig a legrosszabbad, és most ki tudja, hogy itt a hőmérséklet ingadozás volt azok, vagy a tengerszint feletti magasság Ausztriában, tehát nagyon-nagyon nehéz reálisan látni az erőviszonyokat, és ezt még látjuk, hogy a csapatok nyilatkozataiból se tudjuk nagyon kibogozni, kívülről még nehezebb, de nyilván az mindenki érdeke lenne, hogy mondjuk Leclerc is szintet lépjen, és az szerintem, ahogy kezdődött ez az idény, ami a Mercedes fölénnyel, az, hogy 9 futamon 4 különböző győztesünk volt, az szerintem nem egy rossz összkép.
7: Így van, majd nyilván jövő héten megpróbálunk esélyt lattolgatni ugyanúgy majd a belga hétvégére, de hát így egyébként tényleg egy picit ez megnehezíti a dolgunkat, hogy maguk a csapatok sem tudják, hogy mire számítsanak, vagy hát sejtenek valamit, és igazából nem valósul meg, tehát akkor nem mindegy, ez majd a jövő zenél, maradjunk itt Silverstone-ban. Nekem még az jutott eszembe egyébként Leclerc-ről, hogy ugye nagyon sokan kritizálták, hogy miért hosszabbít a Ferrari-val, hát látszik, hogy ez a csapat nem jut egyről a kettőre. Egyrészt ez most azért változni látszik, tehát javul a Ferrari, de amikor már ugye rég volt Leclerc utolsó győzelme, de amikor most is látom, hogy énekli az olasz himnusz, szerintem ez egy ilyen akkora jel, hogy ő mennyire ehhez a csapathoz kötődik, és hogy ő itt akar tényleg bajnok lenni, mert különben nem tanultam, vagy nem énekelni másik nemzet himnuszát, tehát ez szerintem jól mutatja azt, hogy ő miért hosszabbít, és miért akar itt a Ferrari-nál, hát nem is azt mondom, hogy legenda lenni, de hogy akár WB címet nyerni. Kanyarodjunk rá Hamiltonra, mert ezért könnyen egy Ferrari kettős győzelem lehetett volna, és ugye hát Hamiltont is kérdezték, hogy hát ez a végén az a kerékcsere ott a biztonsági autó alatt, hogy ezt ő akarta, vagy a csapat, és hát ő nyilván picit pikírtán visszaszólt, hát tudtam volna, hogy a harmadik helyre jövök vissza, akkor nyilván nem állok ki. Ugye a pályapozíciót veszített így Russell-el szemben, és nem indították újra a futamot, majd erre is kitérünk, hogy miért nem. Jó döntés volt szerinted, Norbi, tudván azt, hogy még hány kör van hátra, milyen baleset volt, tehát hogy nyilván sok minden néznek a csapatok, viszont ugye ilyenkor sokszor ott van az, hogy a pályapozíció az arany, ugye majd 21 Abu Dhabiba vissza lehet lőni itt ezzel kapcsolatban, de ezt majd oda tartogatom egy kicsit, amikor majd erről a döntésről beszélünk, hogy nem engedték újra a futamot. Szóval itt a Ferrari szerinted hibázott, vagy ez egy jó döntés volt, hogy rárakták a lényegében friss, majdnem friss gumikat Hamilton autójára?
6: Ja, hát nyilván utólag, hétfő reggel könnyű okosnak lenni. De ott a verseny pillanatában nem tűnt egyébként végzetesen rossz döntésnek, mert hogy ugye Russell mögött is hatalmas hely volt, és lehet, hogy azzal számolt a Ferrari, hogy ha látják, hogy Leclerc kijön, akkor Russell is kijön, ha látják, hogy Hamilton kijön, akkor Russell is kijön, de végül ugye a Mercedes döntése volt az, hogy látták, hogy mindkét Ferrari kiment, de ők mégis úgy döntöttek, hogy nem. Ami meg nyilván a Mercedes részéről is egy érdekes döntés, bár ők ebben már rutinosabbak. Tehát ott szerintem már sokkal jobban ismerik betűről betűre a verseny végén a safety káros újraindítással kapcsolatos szabályokat, hogy mire lehet számítani, meg ugye azért az FIA is 2021 után próbálta tisztázni a szabályokat ezzel kapcsolatban, és végül szerintem a Mercedes arra játszott, hogy nem lesz újraindítás, és ezért döntöttek úgy, hogy Russell nem jön ki, mert egyébként meg inkább az lett volna a rosszabb döntés, hogyha van újraindítás, és Russell ott marad azokon a 20 kört futott közepes keverékeken, mert azzal tényleg versenyképtelen lett volna. Leclerc panaszkodott, hogy a lágyak is lehűltek teljesen, akkor képzeld el, hogy a 20 kört futott közepesek milyenek lehettek Russell autóján, de ha csak akár egy körre újraindítják a versenyt, könnyen lehet, hogy még a dobogó is elúszik Russellnek. Úgyhogy szerintem nem a Ferrari döntése volt feltétlenül hibás, csak nem látták pontosan előre, hogy mi lesz, hogy lesz úrindítás, vagy nem lesz úrindítás, miközben a Mercedes, illetve a Ferrari amentén döntött, hogy valószínűleg lesz úrindítás legalább egy körre, a Mercedes meg amellett tette le a voksát, hogy nem lesz úrindítás, és megszerezzük ezt a pozíciót a pályán, aztán lesz, ami lesz, és ez bejött nekik, úgyhogy ennyi, nem mondanám hibás döntésnek a Ferrari részéről, szerintem nem volt igazán jó döntés, vagy rossz döntés. Kalkuláltak valamit, választottak valamit, és pont nem
7: és
6: jött be.
7: Tizedeken múlt, hogy nem egyébként.
6: És igen, nagyon közel elé
7: jött ki.
6: Hamiltonnak is nagy előnye volt. Hiszen ugye Russell is a lassú defekt miatt boxban volt, meg minden, tehát nagyon lemaradt. Ő is 15-16 másodperc volt Hamiltontól, de egyébként meglepő, hogy Hamilton nem tudta megtartani a pozícióját. Azzal együtt, hogy boxba ment. Úgyhogy szerintem ennyi. Nem mondanám, hogy a Ferrari hibás döntést hozott. Letették a voksukat valami mellett, és nem jött be.
7: De akkor beszéljünk erről az újraindításról. Közben megjött már a tisztázás az FIA részéről. Itt egy szoftverhiba okozta azt, hogy kiment az üzenet, hogy a safety car bejön, és hogy elengedik őket. Ugye itt az történt, hogy ugye kiment ez az üzenet mindenkinek, aztán még ő végig is kimaradt ugye az biztonsági autó, és rájött, hogy 8 másodperc volt az, hogy akkor ténylegesen, hogy akkor bejön, de aztán utána döntöttek mégis úgy, hogy kim van, illetve hogy ezt a szoftverhiba ez addig volt életben, és akkor utána ezt felülírták. Mert itt ugye azt nézték, vagy tartották szem előtt, hogy meg kell várni, amit Barnával egyébként az adás után beszéltünk, hogy meg kell várni, hogy a lekörözött versenyzők nagyjából felzárkozzanak a mezőnyre. Na most ez ugye Abu Dhabiban 21-ben nem történt meg. Ott elengedték őket, és azonnal jött kb. Az üzenet, hogy akkor újraindítják a versenyt, és újra is indították.
6: Ez pont ez a szabály, amit most betartottak Abu Dhabiban.
7: Na igen, és ugye ez volt ugye, hogy ez itt a sztorinak a lényege, hogy itt nincs feketén-fehéren leírva, hanem ez ugye kvázi a versenyigazgató dönti el, hogy akkor itt most melyiket alkalmazza. Mm-hmm. Ott ugye, igen, majd rátérünk, ugye ezt egy cikkben írták, hogy ez így. De alapvetően ez, de hogy a verseny végénél, amikor, hogy azt kell mérlegelni, hogy most safety car mögött guruljanak ebbe célba, vagy újraindítsák a versenyt, akkor felülírhatja ezt úgy a versenyigazgató, hogy legyen, hogy verseny, tehát hogy versenyen érjen véget a futam.
6: Csak úgy írhatja felül, nem, hogy akkor nem engedi el a lekörözött autókat, hanem bent maradnak a mezőnybe. És
7: hát igen, és ugye Abu Dhabiban ugye ez kérdéses volt, most párat elengedtek, igen. Tehát hogy
8: az teljesen rossz volt.
7: Úgyhogy az volt a teljesen rossz megvalósítás. De Barna, akkor átadom neked a szót, hogy a te most, ahogy így utómunkáztál meg, ezt kinyomoztad meg, láttad ezt az érvelést, hogy akkor itt mi a, hol az igazság, mi az igazság.
8: Alapvetően az a lényeg, hogy mindig meg kell próbálni betartani a szabályokat. És maga a szabály szövegezése nem változott 21 Abu Dhabi óta. A szabály úgy szól, hogy akkor lehet kiírni ezt az üzenetet, hogy a safety car bejön ebben a körben, és akkor kapcsolhatja le a narancssárga fényeket, amikor az elengedett, lekörözött versenyzők már csatlakoztak a mezőny végére. És szerencsére azért manapság már megvan mindenkinek ez a jó kis technológia, az F1 TV-n belül is, meg más forrásokból, hogy meg lehet nézni, abszolút lehet rekonstruálni az eseményeket. Abban a pillanatban, amikor tegnap kiírták ezt a fals üzenetet, akkor az utolsó lekörözött Bottas még az első kanyarba volt, és az éllovasok pedig a 14-es kanyarban. Tehát egy fél pályányi, majdnem 3 kilométer választotta el őket egymástól, tehát abszolút nem felelt meg a szabályok szövegezésének az, hogy a safety car már bemehetett volna a pályára, és ebből a szempontból elhiszem, hogy ez vagy szoftverhiba, vagy emberi mulasztás. Tehát azt se tartsuk kizárnak, hogy valaki felfokozott idegállapotban megnyomott egy gombot véletlenül rosszul. Mindegy. Az a lényeg, hogy akkor még a szabályok alapján tényleg nem lehetett volna behívni a biztonsági autót, mint ahogy lesen kapcsolta a narancssárga fényt. Tehát ez is nagyon árulkodó volt, hogy a versenyirányítás szándéka egyáltalán nem az volt, hogy jöjjön be a safety car. Úgyhogy itt, aki ilyen összeesküvés elméletekre gyanakszik, annak most nincs igaza. És a lekörözött versenyzőket is el kellett engedni, méghozzá mindegyiket, nem úgy, mint Abu Dhabiban, hogy a versenyigazgató így kiválaszt néhányat a saját ízlése szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felirattal és a hivatalos üzenettel okozták ezt a káoszt, meg ezt a félreértést, de egyébként helyesen volt betartva a szabály. Egyszerűen a lekörözött versenyzők nem érték utol elég hamar a mezőnyt ahhoz, hogy újra lehessen indítani a verseny.
7: Ugyan, úgyhogy ezen szerintem tovább is léphetünk, mert igazából itt...
6: Annyiben én nem lépnék tovább, hogy amúgy szerintem ez így nem jó. Tehát, hogy nem lesz rossz vége van a versenynek, vagy ilyen teljesen antiklimaktikus vége
7: hát
6: a versenynek.
7: Hát az egy szóval, dolog, de a szabály viszont akkor ugye
6: szabály ez elmondta. Én a szabályt abban szempontból változtatnám meg, hogyha ilyen közel a verseny végéhez képes mondjuk, mit tudom én, 5 körön belül, vagy pályahoztól függően mondjuk azt mondanám, hogy 15 kilométeren belül a verseny végéhez képest történik valami, vagy 20 kilométeren belül, akkor legyen piros. mert én azt gondolom 2021-ben Abu Dhabiban is egy piros zászló lett volna talán a legferebb eljárás, meg a legizgalmasabb eljárás egyébként a nézők szempontjából. Ugye egy
7: az
6: új,
7: lett volna sprint.
6: Egy új állórajt, és egyébként utána még akkor Abu Dhabiban is lehetett volna két vagy három versenykör is, úgyhogy mindenki a boxba cserélhetett volna kereket, friss minden, és akkor egy két-három körös futamot lehetett volna futni ott is, meg hát ugye most Silverstone-ban is lehetett volna egy 3-4 körös futamot futni, hogyha berakják a piros zászlót, és akkor arra azt gondolom, hogy jutott is, meg maradt is. Tehát, hogy biztonságosan is járnak el minden pilóta szempontjából, és ugye a nézők és a szórakoztatás, vagy az izgalmak szempontjából is jól járnak el, mert akkor van egy izgalmas finish mindig. És egyébként nem az van, hogy egyébként ez rendszeresen megtörténik, hanem tényleg két-három évente van egyszer ilyen finish, amikor ilyen szoros, ilyen közel vagyunk a verseny végéhez, hogy akkor most ez kérdés, hogy akkor lesz a versenynek vége, vagy nem. De hát egyébként szerintem két évente egyszer belefér az, hogy legyen egy piros zászló a végén, és akkor legyen egy ilyen újraindítás két-három körre, mert arra azért azt gondolom, mindenki azt mondaná, hogy izgalmas volt.
7: És amióta bevezették ugye az állórajtot a piros zászló után, azóta ez meg ténylegesen, tehát nem az, hogy akkor kimennek, és akkor két kört megtesznek a biztonsági autótán, és elengedik őket úgy, hanem akkor ja, ténylegesen egy újra, hogy mindenki egyenlő esélyekkel ugyanolyan kereket rak fel, amilyet akar.
8: Valami hasonló volt.
7: Igen. Úgyhogy, hát igen, ez talán jobb lett volna mindenképpen, és akkor szurkolók is boldogok lettek volna. Nyilván most ugye Leclerc mondta, hogy a sisak alatt ő boldog volt, hogy nem engedték rá a jéghideg lágyakra.
6: Nyilván, megy, és de... becsúszik egy könnyű győzelem, vagy egy...
7: Amellett, hogy ők se szeretik az
6: vagy úgy esik meg a futam az utolsó pár körbe, hogy akkor nem kell küzdened érte, és megúszod az utolsó körös izgalmakat, mikor te vagy az első, annak persze, hogy örülsz. Csak hát ugye a versenyzés nem erről szól, hanem a versenyzés arról szól, hogy küzdjél meg mindenki az adott pozíciójáért, szerintem. Persze nyilván ez inkább show-elem lenne, mint Grand Prix versenyzés, ugye erről megint lehet vitatkozni, hogy akkor most akarunk-e ilyen irányba menni, hogy show elemek legyenek a versenyben, vagy nem, de hát máskor meg ugye mindig arra panaszkodnak az emberek, hogy jaj, milyen uralmas, meg nem történik semmi a futamokon. Na hát, ha piros zászló lenne, akkor történne ott a végén, biztos, hogy lenne valami.
7: Ez biztos.
8: Igen, ez hozzáállás kérdése, mert tényleg egy föl van a szórakoztatási faktor, csak egy ilyen versenyen, amin mondjuk Leclerc 20 másodperces előnyt alakított ki a biztonsági autó megjelenéséig, és mondjuk ha azért vesztette volna el nem csak a győzelmet, hanem mondjuk az egész versenyben mondjuk beragad ennél a rajtnál, vagy valami, akkor az meg az embernek az igazságérzetét egy picit bántotta volna. De hát persze a sport, főleg a technikai sport az nem mindig igazságos. Ez egy nehéz kérdés, megvannak a táborok, és szerintem senkinek sincs tökéletesen igaza.
7: Hát ugye ott van mindig a piros zászlónál az ingyenes gumit, a kerékcsere, az is mindig előjön, hogy ez a...
8: Több mint 15 éve erről beszélünk, hogy ez most jó vagy rossz.
7: Futjuk ugye azokat a köröket. Igen. Na mindegy, szóval, hogy Leclerc örült ennek, és aki még örültett, az Russell, és akkor törünk is a Mercedes-re, mert hát megint egy felemás hétvégéjük volt. Ugye Antonelli megint uralta igazából ezt a hétvégét, és megint kibabrált vele a technika. Ugye ott nagyon furcsa volt az ő esete, ugye ráment a kerékvetőre, és ez a kerékvédő elem oda beszorult, és egyébként Mercedesnél is elismerték, hogy nem igazán tudták, hogy mi okozza ezt a problémát. Ugye Antonelli azt mondta, hogy egyszerűen elszállt a leszorító erre az autó elején, azért nem tudott bevenni kanyarokat, hogy tudta bevenni a kanyarokat, és ugye ezért kapott is fel egy 5 másodperces büntetés, amit ugye jóvá írtak neki. Itt a Mercedes gondolkozott, hogy ezt megtámadja, ezt az ítéletet végül nem tették. Úgy volt, azzal indokolt a verseny irányítás, hogy néha, hogy indokolatlannak látták sokszor a pályaelhagyást a sérülés mértékének tekintve is. Itt ugye majd ez is egy érdekes kérdés, hogy szerintetek mennyire jogos az, hogy egy sérült autóval nem tud pályán maradni, és ezért a pályaelhagyásokat ilyen szigorúan veszik és büntetik. Itt elég nagy visszhangja volt ennek ilyen szempontból. De hogy maga Antonelli is szegény, hogy olyan szempontból szegény, hogy megint ő mindent jól csinált, és megint a technika kibabrált vele. Most azért már 25 pontra van mögött a Russell a bajnokságban, tehát hogy ez már nem az a kényelmes előny, hogy akkor azt mondjuk, úgyhogy hát ilyen technikai sport persze, de hogy eddig messze nyújtja a legjobb teljesítményt ebben a szezonban, a legjobb autóban ülve, hozzátéve természetesen, és egyelőre úgy tűnik, hogy valahogy a sors úgy akarja, hogy izgalmas legyen ez a világbajnokság, pedig azért nagyon afelé mutat, hogy a Antonelli egyébként nagyon kontroll alatt tartaná ezt a VB-t.
6: Igen, abszolút Antonelli nagyon jó teljesítmény nyújtott, a Mercedes meg nem elég megbízható, de ez látszik, hogy George Russell is esett már ki, Antonelli is már esett ki, más Mercedes motoros autók is estek ki az erőforrás problémája miatt, de ez most egyértelműen nem az volt, ez most nem erőforrás technikai hiba volt, bár szerintem nem is ez a kerékvédő lemez, tehát ez a két tenyérnyi aerodinamika, az nem hiszem, hogy ekkora problémát okozott, és miután ugye azt onnét leszették, utána is Antonelli panaszkodott, hogy valami sokkal alapvetőbb probléma van az autóval, de hát én biztos vagyok benne, hogy ott valami a kormány versenyzásban, vagy a futóműben eltört valami mechanikai elem, ami miatt ugye nem tudott az autó rendesen fordulni. Szóval ez bal szerencse, de része egyébként ez. Tehát ez van a Mercedesnek, erre oda kell figyelnie, hogy nem csak gyors, hanem megbízható autót is kell építeni. Persze, hogy nyilván egy autóversenyzőt megkérdezel, hogy mit szeretne inkább, egy megbízható, de lassú autót, vagy egy gyors, vagy megbízhatatlan autót, aztán majd a megbízhatóságot megoldjuk később, akkor azért azt gondolom, hogy az autóversenyző 99,9%-a, de lehet, hogy 100 azt mondja, hogy inkább legyen az autó gyors, és néha legyen valami baja. Mert azért mégiscsak utána azért közben lehet nyerni egy autóval, azért az nem baj. Aztán ha néha-néha megáll, akkor az meg benne van a pakliba. Így is még azért Antonellinél óriási előny van, de azért azt hozzá kell tenni, hogy itt ezekkel a kiesésekkel Antonelli 40-45 pontot simán elbukott már. Úgyhogy ha ezek nem történnek meg, akkor most már gigantikus előnye lenne a bajnokságban. Persze nyilván Russell is vesztett valamennyit, ez nem kérdés, de nem 45 pontot. Ez egyértelmű, mert most már Antonelli, hát igen, egy győzelem, meg egy második hely, azt gondolom biztosan elment ezekkel a kiesésekkel. Úgyhogy a Mercedesnek fel van adva a lecke, hogy nem csak az erőforrás szempontjával, hanem most már a kaszni szempontjával, vagy a futómű szempontjából is az autóra oda kell figyelni. Mert ezzel így nagyon nehezítik a saját dolgokat. Persze nyilván így néző szempontból ez azt gondolom, hogy nem annyira vészes, meg belefér, meg így talán van esély rá, hogy izgalmas lesz azért ez a világbajnokság. Bár most a Ferrari némi javuló formát mutat, de azért a Mercedes még mindig azt gondolom, hogy előnyben van. Legalábbis Antonelli mindenképpen lendületben van, és ezek a kiesések miatt van most az, hogy nem néz ki annyira tragikusan az összetett ponttáblázat, hogyha a Mercedes egy picit megbízhatóbb lenne ennél, akkor most elég rosszul néz neki nézői, szurkolói szempontból az összetett ponttáblázat, mert már hatalmas, így is előnye van a Mercedesnek, de hát ennél sokkal nagyobb előnye lenne a Mercedesnek, hogyha még megbízható is lenne. Úgyhogy ez ilyen, ez része a dolognak, Antonellinek meg kell barátkozni ezzel. Egyébként jól bírja, úgy látom, lelkileg nyilván látszódott rajta, hogy csalódott, meg lehangolt, meg nyilván nagyon rosszul esett neki, hogy kicsúszott itt a győzelem lehetősége a kezei közül, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy Antonelli nagyon jól működik fejben idén, így a kiesésekkel, meg mindennel együtt, úgyhogy én továbbra is őt tartom toronymagas esélyesnek.
7: Azért meg le a kalappal előtte, hogy ő úgy volt vele, hogy ő ezt az autót behozza a célba, és már csapat is mondta, hogy box, kvázi sugalták, hogy állj ki a versenyből, de nem, ő megpróbál végigmenni. Mert hogy az a két vagy egy pont, ami a célba érhet, ott a 9. vagy 10. helyen még azt is meg akarja szerezni. És volt is egy olyan pontja ott a végén, amikor ugye Colapintot elkezdett elnyúlni, és akkor még azt mondtuk, amikor elkapta az 5 másodpercet, hogy még akár azt is ki tudja autózni, csak utána jött ugye a biztonsági autó. Úgyhogy ilyen számomra is a mentalitása az nagyon-nagyon rendben van Antonellinek, de hát nyilván WBC mér megy, tehát minden elérhető pontot, minden lehetséges módon meg kell szerezni.
6: Ez nyilván fejemben ott volt egyébként, hogy érdemes ezért az egy-két pontért kockáztatni
7: gondolja tavalyi WBC eredményére.
6: Az autó, de hát igen, végül is, hogyha csak úgy látta, hogy az erőforrás, meg egyébként az autó pályán tartható, és nem veszélyes vele körbe menni, akkor persze nyilván érdemes megpróbálni.
8: Még erre sem volt semmi garancia. Tehát akkor milyen üzenete lett volna az egésznek, hogyha mondjuk egy 300-as tempónál beleáll a falba felfüggesztés törés miatt. De hát ez egy ilyen érzékeny hát egyes.
6: Igen, ez az autósport veszélyes.
7: Minden rajta van, minden pedok belépőn jegyente.
6: De nem baj, szerintem ezt szeretjük a pilótákba egyébként. Pontosan. Amikor az autósport veszélyes, és a pilóta mégis úgy dönt, hogy ő azért próbál küzdeni meg minden, az egy picit ilyen hősi sztori. Az FIA szerint nem elég óvatosan, mert azért
7: hát jó, de hogy
6: beszorták a pályahagyás.
7: Na és ezt akartam, akkor be is hoznám ezt, hogy mennyire volt jogos ez a büntetés, hogy itt kellett volna, Barna, te ugye a levezető műsorban tegnap kifejtetted a véleményedet, hogy ez ilyenkor mennyire kéne azt figyelembe menni, hogy sérült az autó, még ha úgy ítélik meg, hogy hát az nem indokolta a negyedik pályahagyás, mert ugye ott már azután repült a büntetés, de hogy ezzel ő veszít, tehát hogy ő ezzel pozíciót veszít, időt veszít, mindenhol veszít, és akkor még tényleg ez a rúgjunk bele a földön fekvőben, hogy ilyenkor, tehát ha pályahagyás az, hogy valaki feszegeti a határokat padlógázon és elhagyja 4-szer, és büntetik, teljesen rendben van. De az, hogy amikor rohadt, bocsánat, nagyon nehéz pályán tartani az autót, és azért még egy büntetés kiszórni, szerintem ezt egy picit azért ezt is újra kéne kalibrálni. Ezt
6: hibáztam. Igen, hibáztam egyébként, mert nem néztem meg a szabályszövegét, ugye tegnap este, ma reggel óta nem nézted meg?
8: Én megnéztem.
6: De hogy úgy van, én úgy emlékszem, de javíts ki a tévedek, hogy az előnyszerzés, nem, az előnyszerzésre irányuló pályahagyás, az a büntetés.
8: Sajnos nincs benne. Tehát az a pontja a sportszabályzatnak, amire a sportfelügyelők hivatkoznak ebben a dokumentumban, azt most újra megnéztem reggel, és csak annyi szerepel benne, hogy justifiable reason, tehát indokolható ok, vagy nem tudom, hogy fordítanád le jobban magyarul, vagy hogy megmagyarázható ok miatt, tehát nincs benne az a szó, hogy amivel előnyt szerez, úgyhogy ez megint szerintem is egy nem feltétlenül szerencsésen megfogalmazott szabálypont, ami túl nagy mozgástered ad a sportfelügyelőknek, és most ők úgy döntöttek, hogy egy kicsit szigorúbban állnak hozzá.
7: Hát igen, ez Norvi, nem tudom.
6: Nem értek egyet vele, igen, az a büntetésem, és szerintem tök fölösleges, de amikor amúgy is egy pilóta lelassul, és küzd az elemekkel, küzd az autójával, és próbál hősiesen a pályán maradni, eljutni a verseny végéig, és akkor még rászórnak egy 5 másodperces büntetést, mert egyszer-kétszer kiment az aszfaltos bukótérbe, vagy 3-szor, vagy 4-szer, vagy 5-szer. Tehát, hogy szerintem ez nem jó. Nem jó, nem jó így. Akkor lehet, hogy ez megváltozott az ott, vagy nem tudom, legalábbis nálunk a kamion elbén mindig még az összes driver's briefing dokumentumban is ez van, hogy az előnyszerzésre irányuló pályahagyások azok, amik büntetést vonnak maguk után, vagy strigulát vonnak maguk után, hogyha valaki csak simán kimegy a pályáról és veszít vele időt, akkor azt nálunk föl sem jegyzik igazából, de nyilván igen, hogyha így szól a szabály, akkor ez egy gumiszabály újra, és akkor ott az éppen a versenyigazgató és a sportfelügyelők kezében van a döntés, hogy ők hogy értelmezik ezt, és épp hogy gondolják, mihez van kedvük, ami kár, tehát hogy szerintem szükségtelen, teljesen szükségtelen.
7: Térünk rá.
6: Valakit amúgy is még a problémával küzd, és még az ág is húzza, hogy egyébként.
8: Egyébként még a sportfelügyelők azt mondhatták volna, hogy hát igen, de hát látjuk, hogy egy olyan autó volt, amivel még a kanyarokat is alig lehet bevenni. Örülj neki, hogy nem lengettük be a fekete narancsárga zászlót, és akkor nem bírtunk ki.
6: Na igen, arra azt mondom, hogy annak lett volna értelme, igen. Vagy az egy valós veszély ilyenkor, amikor letörik az autódról egy elem, és így áll, és akkor letépik a box utcába, meg nem tudom, hogy ilyenkor egyébként azt jelenti a narancs-fekete zászló, hogy ki kell jönnöd a box utcába, és meg kell javítani a látható technikai hibát az autón, amit egyébként végül is a Mercedes megtett, mert a látható technikai hibát, ugye ezt a letört aerodinamikai elemet, azt letépték ugye az autóról, vagy letörték az autóról ugye a box utcában, de ennek ellenére a technikai hiba megmaradt, tanulni továbbra is szenvedt az autóval, utána újra egyébként narancs-feketét nem csak egyszer lehet kapni egy verseny folyamán, hanem vagy nem csak egy technikai probléma esetén inthetik be, hanem ha látják, hogy a kiállás után továbbra is az autó technikai problémával küzd, akkor újra belengedhetik a narancs-fekete zászlót neki. Azon érdemesebb lett volna elgondolkodni egyébként, hogy ilyen esetben ennek a technikai zászlónak van-e értelme.
7: Ritkán látott zászló, az biztos.
6: De abszolút ritkán látott zászló. Hát egyszer-kétszer az előfordult, pont ilyen
8: egy-két éve
6: lafogó szárnyelemek miatt azért előfordult ez a zászló itt az elmúlt néhány évben, de ritkán valóban. De azon érdemesebb lett volna elgondolkodni, azt gondolom a versenyigazgatóságnak, mint ezeneken a pályahagyásos büntetéseken.
7: Belgiumban folytatjuk a jövő héten, utána pedig végre jön a magyar nagydíj, aztán pedig egy nagyobb szusszanás. De Boxusza Podcast jövő hétfőn is lesz, úgyhogy majd tartsatok velünk. Zsoldos Barának és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
9: Ez volt a Boxusza, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
11: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
12: Végre valami okosat is csinált Egnes.
13: Nekem ez az ember gyanús.
14: Hűben, fában, földben van.
13: van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
14: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
15: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: Portugália-Spanyolország meccse folytatódik ma este a VB. Folytatódik a szúnyoggyérítés, többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
15: Sporthírek.
16: Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Jude Bellingham duplázott az angoloknál, akik ezzel a 8 közé kerültek. Javier Aguirre, mexikói szövetségi kapitány pedig lemondott a posztjáról a vereséget és kiesést követően. Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek a mérkőzésen, duplázó Erling Haaland pedig továbbra is megállíthatatlan. És már 7 gólnál jár a mostani VB-n. Ahogy Mbappé és Messi is. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor pedig folytatódik a 8-ad döntős sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Holnap hajnalban 2 órakor a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a 8-ad döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia meccsel zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetít a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat, a Ferrari pilótái már a rajtnál megelőzték az élről induló és VB-n lovas Antonellit. A Mercedes olasz versenyzője ráadásul futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. A végjáték újabb drámát hozott, Verstappen a harmadik helyről összetörte a Red Bullt, ami miatt pályára küldték a biztonsági autót. A Ferrari azonnal a boxba hívta versenyzőit. Leclerc így is megnyerte a futamot, mögötte a dobogó sorrendje azonban változott, és a kintmaradó Russell megelőzte Hamiltont. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-el szemben az összetettben.
15: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
16: Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és az egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napi rendelőtti felszólalásában az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal. A helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Unokázós csalót fogtak el Békésben, a román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére, akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte, becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították, bűntársait még keresik. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen.
15: Közlekedés.
16: Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében már megszűnt a korábbi baleset miatti sávzárás, de a kialakult torlódás azonban továbbra is jelentős, 4-5 kilométeres. Ezért az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek és lassabb haladásra számítsanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
17: Időjárás.
16: Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
17: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
17: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
18: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Kétszeres aranylabdás a Beket, vagyis a bajnokcsapatok Európa kupáját, a Bajnokok Ligája jogelődjét 5x5 alkalommal nyerte meg a Real Madriddal. Nehezen jött ki másokkal, de Puskás Ferencet nagyra tartotta. Három ország válogatottjában is játszott, edzőként is eredményes volt. 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, Alfredo Di Stefano. Szia, Gábor!
19: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
18: Számos... Mi ugrik elsőként róla, mármint Di Stefanóról?
19: Hát nekem is a puskásféle kapcsolat, amelyre majd kitérünk egyébként a beszélgetés során is. Az, hogy nagyon jó csatárpárost alkottak a Real Madridban, és egy nagyon fontos dolog, hogy ugye számos alkalommal felvetődik a kérdés, hogy valóban a sportág egyik legnagyobbja volt. Nos, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, mert amikor az 50 éves UEFA, tehát az Európai Szövetség 2004-ben felkérte mindegyik tagszövetségét, hogy jelölje meg az elmúlt 50 év legjobbját, Spanyolország Alfredo Di Stefanót nevezte meg, és ha belegondolunk, hogy eredetileg Argentinában született, tehát nem spanyol születésű, ez még nagyobb dicsőség.
18: Mondhatjuk, hogy a sors már fiatalon kijelölte az ő útját?
19: Igen, Buenos Airesben élő család, a River Plate szurkolója volt, mint több édesapja rúgta is a labdát az együttesben, nem csoda, hogy kijelentette, híres futballistát nevelek a fiamból. Akkoriban a labdarúgókkal grundokon nevelkedtek, nem az akadémiákon. Alfredo kitűnt a többiek közül, nem véletlen, hogy a River Plate legendás középfedezete José María Minella után a Minellita, azaz Minellácska nevet kapta. A papa felvetésére, hogy bátyával, Tulióval tanulnak, vagy inkább a Navarróban lévő családi birtokon gazdálkodnak, a fiúk az utóbbit választották. A fivérek Navarróban már igazolt futballistáknak mondhatták magukat, nem sokkal később Alfredo kedvenc csapatához kerülhetett, igaz, nem az egybe, a River Plate negyedik együttesében szorgoskodott.
18: Ám 1944. augusztusában már a nagyok között lépett pályára egy jótékony célú mérkőzésen. Hogy is volt pontosan?
19: Igen, olyan hírességek között, mint Angel Labruna, Adolfo Pederna, Aristóbulo, D'Ambrossi, ám hiába volt Alfredo Di Stefano minden a River, a Huracánhoz került kölcsönbe, igaz, nem szakmai okból. Amikor Alfredo megtudta, hogy nem egy kortársa többet keres nála, az elnöknél reklamált, aki nem emelte a fizetését, viszont a csatárért egy évre 5000 pezót kért a szintén Buenos Aires-i illetőségű klubtól.
18: Aztán a Huracán színeiben 66 mérkőzésen 50 gólt szerzett Di Stefano.
19: Nyilván ez olyan teljesítményt feltételez, amire azért a prezidente is felfigyelt, ilyen mutató után szívesen fogadta vissza az akkor már Saeta Rubia, azaz Szőke Nyíl néven emlegetett csatárt. Nem véletlen, hogy 1947-ben megnyerte elsős, amit akkor még nem tudott, egyetlen argentin bajnoki aranyérmét, nem mellesleg 28 találatával gól király lett.
18: A Rivert nemes egyszerűséggel csak La Macchina, a gépezet néven emlegették, annyira összeszokott együttes benyomását keltette.
19: Így van, a masina lelke a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno Pedernera, La Bruna Félix Lusto ötös fogat volt, amelyben a középcsatár posztján az Atlantába távozó Pederna helyén Di Stefano is gyökeret eresztett. A válogatott beli siker sem maradt el, 1947. december 4-én Guayaquilben Bolívia ellen bemutatkozott a legjobbak között, Copa America győztes lett.
18: A következő évben, 1948 nyarától megkezdődött az argentin futballisták sztrájkja. Ez miként érintette Di Stefanót?
19: A válság a River Plate játékosait sem került el. Di Stefano 1949-ben elutazott a szupergai repülőgép szerencsétlenség áldozatainak, többek között az FC Torino labdarúgói tartoztak közéjük, tiszteletére rendezett mérkőzésre. Európában megkörnyékezték a nagy klubok, ám hiába, mert visszatért Buenos Airesbe.
18: Ám nem sokáig. Az argentin válság és dél-amerikai kontinensen Kolumbiában a sporták felvirágzása, amelynek részeként a labdarúgók rengeteget kerestek, lépésre késztették.
19: Ez az egyetemes futballtörténet egyik legérdekesebb korszaka, ugyanis a FIFA nem ismerte el a kolumbiai szövetséget, ergo aki odaigazolt engedély nélkül tette. Ráadásul a csatár távozási szándéka kiderült, ami miatt már kegyvesztettként távozott a Kalóz Ligában szereplő Millonariosba.
18: Zsengelér Gyula pályafutásában is volt egy kolumbiai kitérő, nem de?
19: Valóban, és nem véletlen, hogy Zsengelér Gyula olaszországi pályafutását követően túl a 35. évén karrierje alkonyán az El Deportivo Los Samarios Santa Marta játékosa lett. 1951-52-ben két aktív idényében 35 mérkőzésen 23 gólt szerzett, de ha visszakanyarodunk Di Stefanóhoz, említsük meg, az említett két esztendőben, sőt 1950-ben is csapata a Millonarios lett a bajnok, mi több 51-ben 31 találattal gólkirály lett.
18: Már 1952-ben a Real Madrid 50. születésnapjára rendezett gálameccsen ámulatba ejtette a madridi közönséget. A lenyűgöző játék után óriási versenyfutás indult meg érte.
19: A Real Madrid és a Barcelona is szerette volna soraiban tudni. A Barca a Millonariosnál kopogtatott egy 100

0: elképzelésnél sikeresebb volt a fővárosiakkal.
1: Ez itt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok. Folytassuk azzal, hogy mit tudott labdarúgóként Di Stefano, vagy ahogy te is mondtad, a szőke nyíl.
0: A középcsatár az akkori modern futball valamennyi elemét magában hordozta, látott a pályán, rakolni is tudott, pazar gólokat lőtt, kis és szőke haja miatt nem véletlenül az El Alemán a német becenevet is reaggatták.
1: Karrierjére pozitív hatással volt, hogy 1955-ben elindult a bajnokcsapatok Európa kupája sorozat. Miért is?
0: Igen, és az is tény, hogy nem véletlenül lett az 1955-ben induló bajnokcsapatok Európa kupája a BEC első nagy sztárja Di Stefano. Az első döntőben 1956-ban a Stade Reims volt az ellenfél, a franciák már 2-0-ra vezettek a párizsi döntőben, Di Stefano gólja is kellett a fordításhoz, 4-3-ra nyert a Real. Egy év múlva a Fiorentina is kapitulált, az 1956-57-es kiírásban a középcsatár 7 gólt szerzett. A következő évadban a Vasas kiveréséhez 3 gólra járult hozzá, a fináléban a Milán ellen a gólja is kellett a hosszabbításban elért 3-2-es kupagyőzelemhez.
1: Az egyik legnagyobb BEC sikerét már Puskás Ferenccel érte el 1960-ban Glasgow-ban.
0: Nem az egyiket, hanem a legnagyobb sikerét. Az Eintracht Frankfurt 7-3-as legyőzése során Öcsi némileg elhomályosította, 4 gólt szerzett, az akkor már kétszeres aranylabdás, 57-ben és 59-ben kapta meg a megtisztelő címet. Di Stefano 3-at, amivel összesen 49 gólos lett a BEC sorozatban. Utolsó nagy sikere a Peñarol ellen szerzett világkupa győzelem, a sorozatot 1960-ban első alkalommal írták ki.
1: Érdekesség, hogy már 38 éves volt, amikor Kubala Lászlóval is egy klubban futballozott.
0: De nem a Barcelonában, hanem a másik katalán klubot, az Espanyolt erősítették. Igaz, Donald Fredo 81 bajnoki meccsen, hozzámérve csupán mondhatjuk, 19 gólt szerzett.
1: Itt álljunk meg egy pillanatra, noha Don Alfredót tisztelet övezte, és mindenki elismerte, ő maga nem volt könnyű eset, ugye?
0: Nem bizony, nem tűrt meg maga mellett nagy sztárt, egyeduralkodóként viselkedett a Real Madrid öltözőjében. A királyiakhoz érkezett 1958-ban az újdonsült világbajnok brazil Didi, a második helyezett svédek üdvöskéje Anya Simonsson, de pestiesen szólva nem sok sót ettek meg. Sőt, még a meggyőztes csapattársa francia Raymond Kopa is elhagyta a csapatot. Az 1956-os fináléban a Stade Reims játékosaként figyeltek fel rá Madridban, s lett Di Stefano csapat, mi több csatártársa. Az 1959-es megdöntőben ismét a franciák játszottak a Real ellen, ám Kopa már újra a Reimsieknél rúgta a labdát.
1: Puskás Ferenc esete egészen más, vajon miért?
0: A bolosszakötő, vagy ahogyan kint becézték Pancho, tisztában volt azzal, a madridiaknál Donald Fredo a vezéregyeniség, a prímegedős. Öcsi tökéletes alkalmazkodó képességét jellemezte, hogy ezt elfogadta, a brilliáns játékával bizonyította, hogy ő sem akárki. Amikor még nem beszélt jó spanyolul, és nála volt a labda, elkiáltotta magát, Steffi! És azt már a középcsatár mesélte, hogy ilyenkor rendre a lába elé érkezett a labda, pedig a center korábban nem sokat nézett ki az új fiúból, fel-fel vetődött benne, mit keres itt ez a dagadék, szórakoznak velünk?
1: Mikortól ismerték el Puskás Ferenc tudását?
0: Öcs igazán akkor fogadtatta el magát Madrid királyával és a többiekkel, amikor az 1958-59-es bajnokság befejezés előtt két fordulóval 8-0-ás Real Madrid-Sevilla mérkőzésen gólhelyzetben a 22 góljával őt egy találattal megelőző Di Stefanónak passzolt, aki nem hagyta ki az icet. És mivel a hátralévő két körben, két fordulóban már egyikük sem szerzett gólt, 23 találattal Don Alfredoé lett a gól királyi cím. Nem véletlen, hogy a spanyol évtizedekkel később így méltatta: játékosként és emberként is 10-es, fantasztikus játékos és csodálatosan jó ember, nem mondhatok mást. Ezt egyébként Szőlősi György Puskás című könyvében olvashatjuk, és ezért fontos ezt megemlíteni, mert ezen az egy helyen jelent ez meg. Öcsi egyébként nem sokat bajlódott csatártársa nevével, egyszerűen csak Szőkének, Saeta hívta.
1: Azt gondolná az ember, hogy ilyen nagy formátumú labdarúgó a válogatottban is ontja a gólokat.
0: Ebben a kérdésben lehet egy kevés hiányérzetünk, Di Stefano pályafutásából a hozzáméltó válogatottbeli szereplés hiányzik. Noha a korszak barcelonai vezér alakjához Kubala Lászlóhoz hasonlóan 3 válogatottban is szerepelt. Az 1950-es VB selejtezőtől Argentina visszalépett, az 54-es

0: Ténylegesen Di Stefano nem szerepelhetett a fia eltiltása miatt, az oka részvétel a kolumbiai bajnokságban és a kolumbiai válogatottban. Az 1958-as tornára nem jutott ki Spanyolország, s a következő években az akkor már veterán labdarúgó hiába tett meg mindent, hogy ott legyen az 1962-es chilei VB-n, ám 37 évesen izomsérülést szenvedett, így maradt a szomorú, de igaz tény, ő a legnagyobb játékos, aki sohasem járt világbajnokságon.
1: A kétszeres aranylabdás aktív pályafutását követően edzőnek állt. Milyen eredménnyel?
0: Szakvezetőként megfordult többek között a Boca Juniors, a River Plate, a Valencia, a Sporting, majd a Real Madrid kispadján is. Legnagyobb sikere a Valenciával megnyert bajnoki cím és kekgyőzelem. A Realból azonban egy spanyol szuperkupát leszámítva mindig minden sorozatban, tehát ugye a bajnokságról beszélünk, a spanyol kupáról, ligakupáról és a kupagyőztesek Európa kupájáról, az ezüst volt a legtöbb, amit kihozott.
1: A hírnév civilként sem került el. Ez minek volt köszönhető?
0: Igazi totális futballistának, korszaka legjobbjának tartották, ezzel megalapozta a Real Madrid aranykorszakát. Ugyan sohasem ő volt az öltöző leghangosabbja, tehetség az egyik legcsillogóbb a Real Madrid szupersztárjai közül. Idős korában is állandó figyelem vette körül, 2000-ben a Real tiszteletbeli elnökének választották, 2008-ban ő kapta meg az UEFA elnökétől, Michel Platinitől az első elnöki különdíjat, amelyet a francia sportvezető a következő szavak kíséretében adott át. Az argentin tangó ritmusát becsempészte az európai labdarúgásba, továbbá, idézem Platinit, nagy a nagyok között.
1: Alfredo Di Stefanóról, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettem. Di Stefano ugye 1926. július 4-én Buenos Airesben, Argentina fővárosában született, majd 2014. július 7-én Spanyolországban, a fővárosban, Madridban hunyt el, kétszeres aranylabdás. A bajnokcsapatok Európa kupáját ötször nyerte meg a Real Madriddal. És hogy miért most beszélgettünk róla? Azért, mert 100 éve született a labdarúgás egyik legnagyobbja, tehát Alfredo Di Stefano volt a középpontban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez az Én Történetem a Nemzeti Sportrádió munkatársaival.
1: A rádió, a rádiózás örök. Mondták, és manapság is mondják legendás elődeink azok, akiktől azt tanulhattam, hogy az élő közvetítések, műsorvezetések, tudósítások, és interjúk során nagyon fontos, hogy legyen szókincsed, műveltséged, improvizációs készséged és bátorságod, valamint összességében egy stílusod, amitől egyedi lehetsz. Azért ezzel kezdtem, mert itt a Nemzeti Sportrádióban a nap 24 órájában reggeltől éjszakában nyúlóan lehetőség van ennek bizonyítására, nem csak nekem, hanem valamennyi munkatársamnak. A feladat nem könnyű, mivel nincs megállás. Azonnal jön a következő kihívás. Ezért szoktam mondani, hogy számunkra minden nap egy olimpia. A rádiótól elvárás az, hogy friss legyen, hiszen nem kell hozzá akkora stáb, mint egy tévéműsorhoz, ahol általában nagyjából 10-20 fős személyzet kell ahhoz, hogy mindent a helyére tegyenek. A rádióban viszont elég egy hangmérnök és egy műsorvezető, és már is az élőadás varázsában találhatod magad. Legutóbb az egykori kiváló labdarúgó Fazekas László halálakor készítettünk rendkívüli sporttörténelmi című műsorunkat Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Edvi László kollégámmal, aki épp bent volt a szerkesztőségben. Simon László és Cserjés Bendegúz, vagyis az archívum segítségével gyorsan előkerült három anyag, interjú Fazekas Lászlóval és persze gólok is tőle. A többi sztorit és Fazekas László méltatását könnyedén megoldottuk. A rádiózásnak ez a lényege. Főleg a sportvilágában, ahol számtalanszor kell reagálni egy-egy váratlan szituációra, nem beszélve arról, hogy mindig láttatnunk kell azt, ami elénk tárul, ami előttünk történik, mindig minden körülmények között. Ez alapszabály. Persze nem mindig sikerül mindez tökéletesen. Van, amikor belegabolyodunk a mondandónkba, van, amikor sztorizunk, miközben a semmiből gól születik, vagy éppen nem találjuk el elsőre a góllövőt, de aztán javítunk. Fent és lent, mint a sportolók a pályán és azon kívül is, és pont úgy, mint a hétköznapi hősök, akik bennünket hallgatnak, akkor is, ha szerelmi bánatuk van, vagy rossz csapatra tettek a fogadóirodánál, vagy éppen állnak a kilátástalan dugóban. Itt álljunk is meg egy pillanatra, amíg emberek vezetik ugyanis az autókat, addig szükség lesz a rádiózásra, a rádióra, mert nagyon sokan ott választanak bennünket, valamint más rádiócsatornákat is persze. Nemrég pont arról győződhettem meg újból, hogy többen hallgatnak bennünket, mint azt gondoljuk, hiszen az egyik ismerősem szóba hozta a női lesiklást Cortinából. Az idei februári téli olimpia második versenynapján Lindsay Vonn tragikusan emlékezetes bukását közvetítettem a milánói ötkarikás játékok helyszínéről. Szerencsémre Pál Pál Előddel, az M1 munkatársával, aki jól ismeri az alpesi sízőket, igaz, egyáltalán nem számítottunk a visszatérő amerikai olimpiai és világbajnoknő 13 másodperc alatti óriási bukására és kiesésére. Megrázó élmény volt. Nem megrázó, hanem inkább jó értelemben katartikus, csodaszámba menő, felemelő és felejthetetlen élmény a férfi kettes bobok utolsó futama, szintén a téli olimpián, Cortinában, este 9-kor. Simán bejutottunk online-os kollégámmal a rajthoz, igen a rajthoz, mintha mi is indulnánk versenyezők, vagy legalábbis edzők, szakértők lennénk. Úgy el kellett dugnunk az akkreditációs kártyát, hogy nehogy lebukjunk és észrevegyék, hogy tulajdonképpen mi olyan helyen járunk, ahol nem lenne szabad ott lennünk. Egyszerűen csak az akkreditációs kártyákkal egy ember kérdezte, hogy hova megyünk, ő átengedett, utána senki nem szólt hozzánk, mi meg ott találtuk magunkat a boppája rajtjának tövében, néhány méterre a versenyzőktől, sőt, néhány centire a boboktól. Testközelből, szemben a szurkolókkal a pálya mellett szenzációs és örök élmény marad az egész, majd aztán, ahogy a sötétben lesétáltunk a magasból, miközben a hófötte hegycsúcsok ott magasodtak a fejünk fölött, míg nem leereszkedtünk a település főutcájára, ahol kollégáink összeszedtek az autóval, és mehettünk is a szállásra. A téli olimpia örök élmény marad, ugyanúgy, mint 2018-ban Pyeongchangban, amikor szintén ott lehettem, és ne felejtsük, akkor született meg Magyarország első történelmi téli olimpiai aranyérme, köszönhetően a férfi 5000 méteres váltónknak. Élmény van bőven, hiszen a rádió, a rádiózás örök.
2: Ez volt az Én Történetem, a Nemzeti Sportrádió magazin műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kezdődik a mai Hazafutás, köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. A következő szűk 3 órában két fő témával fogunk foglalkozni. Az egyik az a labdarúgás lesz, hiszen újabb játéknap ért véget a labdarúgó világbajnokságon. Hamarosan kialakul a legjobb 8 mezőnye, és természetesen a Formula 1-es világbajnoksággal is foglalkozunk, hiszen a Silverstone-i nagydíjat rendezték tegnap, és Charles Leclerc ismét futamot nyert. 16 órától meghallgathatják majd a Nemzeti Sportkört, és most az első órában egy különleges beszélgetéssel készülünk, hiszen itt van velünk a stúdióban Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó, Vasas erőléti edzője, akit ezúton is köszöntünk.
4: Sziasztok, jó napot kívánok!
3: Veled is fogjuk érinteni majd a labdarúgást, hiszen rendkívül kíváncsi vagyok néhány országgal kapcsolatos véleményedről a VB kapcsán. Azonban egy különleges témával kezdünk, hiszen néhány nappal ezelőtt tértél haza a Himalájából, ahol 217 kilométernyi magashegyi ultrafutást teljesítettél a The Hell Race nevű viadalon, amit nagyjából úgy lehetne magyarra fordítani, hogy verseny a pokolban. Már maga a 217 kilométeres táv is elképesztően hangzik, de ha még mellé tesszük, hogy a verseny 2500 és 5000 méter közötti szintkülönbségben zajlott, és összesen 8000 métert tettetek meg felfele vagy lefele, akkor még durvábban hangzik ez a szám. Hogyan élted meg ezt az egészet? Milyen volt ez a néhány nap, amit ott töltöttél a Himalájában?
4: Hát először is nyilván még bennem is élelődik ez az egész, próbálom felfogni vagy megemészteni azt, amit Blaskó Misi barátommal véghez vittünk. Nagyon régóta készültem erre a versenyre, 2 éve már szó volt arról, hogy el tudok menni, de akkor a munkám közbeszólt, előbb kezdődött a felkészülés, a bajnokság, így nem tudtam részt venni a versenyen. Most viszont minden adott volt ahhoz, hogy el tudjak menni. A vezetőség és a szakmai stáb nagyon nyitott volt arra, hogy igazából engedélyezték, hogy egy hetet hiányozzak a felkészülésből. Maga az, hogy hát azt jól mondtad, a neve az hordozza a minőségét és a jellemét a versenynek, mert úgy is éreztem magam, amikor ott voltam. Maga a 217 kilométer, aki több ultratávot teljesített, az nem egy ijesztő számnak felel meg, viszont a körülmények teszik színesebbé és nehezebbé. Az egész azon múlt véleményem szerint, hogy megfelelően sikerüljön az akklimatizáció, ezért időbe érkeztünk, majdnem 2 héttel a verseny előtt már kim voltunk Indiába, próbáltuk szokni a magaslatot, meg hát igazából majdnem mindent, az időjárást, az ételeket, nem volt egyszerű összerakni azt a pár napot, amíg készültünk a versenyre, de jónak bizonyult, mert sikeresen teljesítettük a távot, és hát nem utolsó sorban ugye másodikként értünk célba, ami büszkeséggel tölt el minket nyilván, nem sok induló volt, tehát ezen a távon 12 induló volt, nem egy tömegsport rendezvény ez a Himalája, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon szép emlékbe kerül a top 1-be.
3: A mai felgyorsult labdarúgásban könnyen elképzelhető, hogy egy játékos 90 perc alatt akár 12-13 kilométert is fut. Hogy jön valakinek az, hogyha befejezi a pályafutását, akkor elkezdjen 200 kilométereket futni? Mi volt az az ihlet, aminél úgy gondoltad, hogy neked ezt ki kell próbálnod, és aztán hogy ragadtál benne ebbe a világba?
4: Hát igazából nem lehet összehasonlítani, mert azért a labdarúgásban sokkal több a magas intenzitású futás, a mikromozgások, kitámasztások, stb. Igazából, amikor én befejeztem a labdarúgást, szerintem ezzel próbáltam valamit kompenzálni, és nekem úgy indult az egész, hogy amikor ilyen ifi válogatott voltam, rengeteget voltunk Dunaversenyben, edzőtáborban, és ott a kajakosokkal, kenusokkal állandóan egy szállodában, egy sporttelepen voltunk, és hát rengeteg olimpiai bajnokkal találkoztál, Kolonis György is közéjük tartozik, és láttam, hogy ő milyen edzés munkát visz bele a sportba, és igazából mindig ilyen példaképnek tekintettem, és sajnálatos módon ugye elhúnyt, és utána az első emlékfutást olvastam az interneten, hogy rendeznek neki egy emlékfutás, egy félmaratonról volt szó, és akkor elmentem erre a futásra, különösebb előkészületek nélkül, és akkor nyilván előtte nem futottam ilyen távot, hát elfáradtam, és futás közben találkoztam két idősebb futóval, akik ugyanabban a tempóban futottak, mint én, csak ők beszélgettek, ugye én meg a levegőért kapkodtam, és akkor érdekelt az, hogy mennyi idő alatt lehet lefutni legjobban, mármint hogy a saját magamból kihozni egy nagyon jó félmaratont, és akkor úgy szép lassan építgettem fel, hogy utána a maratoni táv, és aki a Blaskó Misi, akivel kim voltam ugye a Himaláján, ővel megismerkedtem egy ilyen futó rendezvényen, ő már előtte ultrázott, és akkor így belecsöppentem ebbe a hosszabb távokba.
3: Blaskó Mihály nevét többször is említetted, az, hogy ő ott volt, mint a barátod, ez segített átvészelni mondjuk egy-egy nehezebb pillanatot? Miatta is sikerültek, vagy közösen sikerült ezt így ketten teljesítenetek teljesen?
4: Mondhatom, hogy igen, sok versenyen voltunk már így együtt, és igazából azért is megyünk együtt, hogy megéljük ezeket a napokat. Nyilván van benne rengeteg humor, rengeteg nevetés, meg szenvedés is, és mondhatom, hogy nagyon sokszor átlendített már azon minket, hogy a másik tud segíteni. Most így utólag azt kell mondanom, hogy most a Himalájában Misi segített többet az utolsó, hát nem tudom, fél napba, negyed napba, ott azért rendesen volt bajom.
3: Neked azért a főállásod miatt elég sűrű a menetrended, a Vasas május 17-én játszotta az utolsó mérkőzését, és Magyarország azért nem bővelkedik magaslati pontokban, 1014 méter ugye a kékesnek a legmagasabb pontja. Hogyan lehet felkészülni magyarként az 5000 méteres magasságra, és arra a másfajta körülményre, amit mondjuk a nehezebb légzés jelent, a kevesebb oxigén, hogyan lehet erre készülni?
4: Hát igazából azt nem mondom, hogy sehogy, mert a kékesen nagyon sokszor felfutottunk, próbáltunk itt a környéken, én a hármas határhegyre is nagyon sokszor felfutottam 2000-es között, hogy azért legalább szint legyen a lábamba, és teljesen mást követel meg. Sokan próbálkoznak, akik ilyen magaslatra mennek, hogy maszkba futnak. Én ezt a részét most kihagytam. Hát szerintem az a kulcsa, hogy időbe ki kell menni, és ezeket az akklimatizációs köröket megcsinálni, ami nekünk úgy nézett ki, hogy ugye 2000 és 2500 méteren aludtunk egy pár napot, és akkor mindig 500 méterre feljebb mentünk két naponta, és a legmagasabb pont, amit a versenyen elértünk, 4000 méter volt, ahova feltúráztunk, de nem sok időt töltöttünk ott, és azért a versenyen, a versenynek a 70-80% az 3000 és 3005 fölött van inkább, és azért 5000 méteren már teljesen más volt az egész levegővétel, nehéz volt minden, és a cél is, a befutó is ugye 4300 méteren volt, és ott ajánlották is a szervezők a verseny végén, hogy ne maradjunk ott éjszakára, mivel hogy igazából nulla szintről jöttünk, nem biztos, hogy az a megoldás, hogyha 4003-on fogunk aludni, úgyhogy még várt ránk egy hosszabb utazás, hogy visszamenjünk legalább 2000-2500-ra, ahol ugye az időnk többségét töltöttük.
3: A fizikai igénybevétel szempontjából mekkora a különbség a 2500 és az 5000 méter között?
4: Nagyon nagy. Így igazából a 2500-at azt elsőn a fájt a fejem, de nagyon gyorsan megszoktuk, ott akkor már edzettünk, túráztunk, futottunk is, viszont ugye 5000 környékén nem is voltunk, és a második hegy, amikor 5000-en voltunk, ott nagyon sokszor meg kellett állni, és venni 3-4 mélyebb levegőt, hogy az ember tovább tudjon menni. Ugye folyamatosan emelkedik, ezt úgy kell kezdeni, a szerpentén, ameddig ellátsz, az emelkedik, tehát tényleg 20-30 kilométeres emelkedők is vannak. Utólag többet olvastam utána, ezek a magaslati vagy hegyi úgymond betegségek, tünetek, ami nálam jelentkezett is, hogy 5000 méteren, amikor jöttünk le, akkor én meg voltam arról győződve, hogy én már itt voltam, tehát hogy a rossz irányba megyünk, és győzködtem a szervezőket is, hogy mutogattam nekik az órámat, hogy a GPS szerint is rossz fele megyünk. Hát és nyilván én mai napig úgy gondolom, hogy ők voltak a hülyék, de hát mindenki tudja, hogy én voltam. Úgyhogy ott egy 30-40 percre le is ültettek, hogy egy kicsit visszábáljon az embernek a púzusa, hát ha visszajön a normális gondolkodása. A púzusom az visszább ment, de én nem voltam róla meggyőződve, hogy tényleg nem nekem van igazam. Úgyhogy ez is egy kicsit nehezítette. Meg a végén én rengetegszer hánytam, mert hát energiára volt szükségem, viszont ilyen 4500 környékén már nem nagyon tudsz mit bevinni, amit meg tudsz emészteni.
3: Ferenc Istvánnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ez, amit most szóba hoztál, felvetett bennem egy érdekes témát. 217 kilométer volt az a táv, amit itt teljesítettetek. Hogy nézett ki az egészségügyi biztosítás? Hány kilométerenként voltak mondjuk szervezők, akik segítettek, hogyha bajba jutottál, frissítőpontok? Ennek mi volt a folyamata?
4: Hát frissítőpontok nem voltak, hanem úgy volt, hogy igazából, hát most serpa, de inkább segítőnek mondanám őket, hogy minden versenyzőnek volt egy segítője, ami nekem két főből állt, plusz egy autó, amiben az összes cuccodat be tudtad pakolni, és azokat a kiegészítőket, táplálék kiegészítő gélek, vagy amit ezeken a hosszú futásokon használsz, az mind be tudtad rakni a gépjárműbe, amit ők biztosítottak, az víz, kóla, Snickers és chips. Ez a négy volt, amit ők biztosítottak, és ebből kellett összeraknod a saját frissítésedet. Az mindig rád volt bízva, hogy mikor akarsz találkozni az autóban, mert nyilván ezeken a szerpentineken nem tudott kilométerenként félreállni az autó. Mit tudom, én megbeszéltük, hogy kivettem a kocsiból, amire szükségem volt, és akkor mondjuk egy óra múlva találkozunk, és akkor félreálltak, utolértem őket, és akkor ment tovább a frissítés. Ugyanez volt az öltözködésnél is. Egy orvosi autó az meg föl alá járkált, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért biztosítva voltunk.
3: Elég sok hasonló kategóriájú és távú versenyt teljesítettél már, ugye túl vagy a Ultra Balatonon, volt Athén Spárta, Athén ultrafutó versenyed, voltál a Vértesben is. Hogyha ezeket összehasonlítod, akkor nyilván a táv az sokszor mondjuk 200 kilométer között vagy fölötti, de mik a hasonlóságok és mik a különbségek?
4: Hát ugye a leghosszabb versenyem ez a Athén Spárta, Spárta Athén, ez a legendás Feldipidis verseny. Ugye az közel 500 kilométeres volt, de mondjuk aznak már van egy pár éve, hogy teljesítettem, de valamiért azt kell mondanom, hogy ez jóval nehezebb volt a magaslat miatt, ezt nyilván az ember nincs hozzászokva, nehezebb volt megszokni. Ami még nagyon megviselt, így utólag jobban képben van az ember, hogy mondjuk volt -2, -5 fok este, és akkor egy 6-8 óra múlva, amikor már lejjebb menték, kisütött a napok, meg 30 fok volt, viszont volt egy 16-os UV-sugár, hogy hosszúba kellett futni. Tehát nem tudtunk rövid gatyába, meg pólóba, ugyanúgy hosszú nadrág, hosszú felső, fejedet eltakarni, arcodat eltakarni, napszőmeg, bézbosokat, tehát rendesen be kellett öltözni még nappal is. És nyilván az embernek akkor melege van, hogy így kellett haladni. Tehát az is azért duplán kicsavarta az embernek a szervezetét.
3: És azért a Himalájára szokták mondani, hogy a szél is fel tud élénkülni bizonyos körülmények között. Gondolom ez is egy extra nehezítő tényező lehetett.
4: Volt szél, de annyira nem volt extra. Most ez kilométerben nem tudom megállapítani, nyilván nagy szél volt, de ahogy az ember néz természetfilmeket, meg esetleg filmből részeket, ott brutálisabb szeleket is észre tud venni. A szél az nem volt annyira vészes most.
3: Mondtad azt, hogy nem sokan indultok egy ilyen hosszú megméretésen. Volt lehetőséged ismerkedni Blaskó Mihályon kívül a többi résztvevővel, akár mondjuk az aklimatizáció alatt, akár amikor célba értetek, volt így valamiféle kapcsolatépítés?
4: Hát igazából a rajtnál nyilván találkoztunk a versenyzőkkel, és aki megnyerte a versenyt, ővele párszor beszélgettünk is, ő egy indiai srác volt, mert egymást kerülgettük, egy párszor elmentünk egymás mellett, szóval ővele, az összes többiekkel sajnos nem, mert amúgy ez a verseny ez úgy néz ki, hogy ugye nekünk ugye 45 óra volt a szintidő, de ugyanezt a távot lehetett teljesíteni 5 nap alatt, tehát hogy minden nap futsz egy maratont, meg egy picivel ugye többet, és akkor egy ilyen karaván szerűen vonul az összes futó és segítő, és akkor végén van egy ilyen bankett, egy záró ünnepség, ahol egy jót buliznak. Mi a buliból kimaradtunk, mert nekem sietnem kellett, hogy a felkészülésbe bekapcsolódjak, úgyhogy ezen nem vettünk részt, ahol esetleg barátságokat ki lehetett volna alakítani, ez most kimaradt.
3: Tehát a vége után te viszonylag hamar hazajöttél, de itt az aklimatizáció alatt volt lehetőség mondjuk egy kicsit körülnézni az adott országokban, azért Ázsiának ez egy olyan része, ahova ritkán jut el az ember, meg mondjuk futás közben így a világ legmagasabb hegycsúcsait mennyire tudtad kielvezni?
4: Hát ugye a legmagasabb hegycsúcs az odébb van, az Everest. Nyilván ilyen 6-7000-es, meg 7000 pluszos csúcsokat nagyon sokat láttunk. Tehát ahogy az ember felmegy mondjuk ott Baralacsa, az volt ugye az 5000-es, de hát ahogy ilyen 4000 fölé mész, ugye már ott minden hegy havas volt, nagy hófal közt futottunk el, 4-5 méteres hófal volt, ott a gyerekek szánkóztak, sietek, hógolyóztak, tehát ilyen csodálatos volt ezt megélni, hogy elmész innen a nyárból a télbe, nagyon tiszta a levegő, ritkább, de tiszta, nagyon szép a táj, viszont azt kell mondjam, maga India, tehát a városok szinte úszik a szemétbe. Tehát a főváros is, amit az emberek esznek, isznak, azt eldobják az utcán, és akkor igazából így néz ki, ami egy kicsit illúzió romboló, ahogy kinéz, de maga a hegység, meg a környék, az tényleg parádés.
3: Egy nagyon érdekes mérföldkövet kipipáltál a bakancslistádról. Hogy néz ki ez a lista? Vannak-e még olyan célok, amiket szeretnél teljesíteni, akár így az ultrafutásban, akár meg mondjuk más sportágokban?
4: Hát eleve már ez nem gondoltam volna, hogy ez összejön, mert a foci alatt is műtötték a bokámat, amióta ugye abba hagytam azóta is, és nem sok jóval kecsegtetnek az orvosok, tehát a futástól eleve már el voltam tiltva, de bakancslistán volt ez a verseny, ezt mindenképp szerettem volna megcsinálni. Azt nem tudom, hogy még a bokámba egészségügyileg mi fér bele, de nyilván szeretem feszegetni a határokat, és jó lenne még sokat menni. Vannak tervek, hogy biciklivel is lehet őrültségeket csinálni, tehát ott is vannak extrém távok, meg extrém körülmények, hogyha a lábam nem lesz rá úgy alkalmas, akkor marad a bicikli. De úgy gondolom, hogy a Himalája volt az egyik legkeményebb aszfaltverseny, ami létezik a világon. Hát két helyre lehet még menni, a sivatagba és az Antarktiszra. A sivatag reális lehet, tehát az ilyen meghívásos verseny, Badwater, úgy hívják ezt a versenyt. Szerintem az, hogy ezt a Himaláját sikeresen véghez vittem, arra reális esély lehet, hogy ugyanúgy meghívnak, ha szeretném, hogy meghívjanak, vagy egyáltalán nevezek a versenyre. A másik, hogy az Antarktiszon vannak még brutális ultra versenyek, ami úgy néz ki, hogy A-ból B pontba kell elmenni, 500 km, és az összes felszerelést egy szánkon húzod magaddal, csak itt az anyagi vonzat az már tényleg olyan szorzókkal rendelkezik, amit nem biztos, hogy össze fog jönni.
3: De például a sivatagi verseny az akár még a lábadnak is jobb lehet, nem? Mert ott azért azt gondolná az ember, hogy kisebb a megterhelés a homokban való futásnál.
4: Hát ott is ugye aszfalton megy leginkább, de sivatag közt, tehát normál úton, meg homokba. Hát az igazság, hogy a bokámban már nem sok porc van, úgyhogy a legjobb az lenne a vízbefutás, de ott meg nem rendeznek ilyet. Úgyhogy most még ilyen közeljövőbeni terv egyelőre nincsen.
3: Egészségileg akkor ezt hogy bírtad? Hány cipőt használtál le? Mert ha ennyire fáj a bokád, ez akkor még elképesztőbb teljesítmény.
4: Hát a bokám az fáj, de hát azt tudtam, hogy fájni fog, meg igazából a felkészülés alatt is fájt. Nyilván vannak olyan kezelések, itt elsősorban az injekcióra gondolok, amit nyilván úgy beszéltem meg az orvossal, hogy a verseny előtt egy hónappal adtak be ezt a hialuronsavas injekciót, amik ezeken a kopásokon segítenek, hogy igazából a versenyre azért valamelyest lejjebb vett ebből a fájdalomból. Amúgy három cipővel érkeztem a versenyre, de nem azért, mert hogy elkopik, vagy valami ilyesmi, hanem ha esetleg nagyon elázol, mert az idő az olyan volt, hogy 20 percenként változott, lehet sütött a nap, az utána meg felhőszakadás volt, de cseréltem cipőt, jó volt, a fél táv után valamikor a régebbi cipőmet átvettem, zoknit cseréltem, és az a jó érzés volt, hogy egy kitaposott cipőbe mentem tovább.
3: Ferenc Istvánnal beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9-szeres válogatott labdarúgó vagy a Vasas erőnléti edzője. Amikor hazatértél a pokol futás után, akkor érezted azt a játékosokon, hogy nagyon tisztelnek, és még jobban hallgatnak rád, mert elég hitelesnek tűnik az az erőnléti edző, aki aztán 212 kilométert le tud futni.
4: Hát hála Istennek ilyen gondom nincs, hogy a játékosok ne tisztelnének, vagy ne ismernék el, amit csinálok. Rengetegszer kérdezgetik, meg nyilván látják is, hogyha futva érkezek edzésre, tudják, hogy Solymáron lakom, onnan befutni egy félmaraton, és akkor sokszor futva érkezem meg edzésre, vagy futva megyek haza. Nyilván ezt a játékosok látják, tudják, hogy én ezt a sportot szeretem és csinálom. Hát meg ki is emelném itt a játékosaimat, hogy amikor neveztem erre a versenyre, akkor ők erről tudták, hogy nekem bakancslistám, ugye ez több mint két év volt, és majdnem az egész nevezést, mert ugye ez sem egy olcsó verseny, majdnem az egész nevezésre összedobta a csapat a pénzt, úgyhogy igazából erre a versenyre mondhatom, hogy ők neveztek be.
3: Kértek utána cserébe élménybeszámolót?
4: Volt, igen, meg is tapsoltak, meg a mai napig, hogyha úgy egy-egy játékos elkap pályára kimenet, vagy edzés előtt, akkor mindig belekérdeznek dolgokba, hogy ezeket a szituációkat én hogy éltem meg.
3: Milyennek tartod egyébként a csapatot? Hol áll jelenleg a felkészülés? Ugye már nincs 3 hét a bajnokság rajtjáig.
4: Hát nehéz még ilyenkor mit mondani, ugye MB2-ből bajnokként jöttünk, de azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az MB2 és MB1 között óriási különbség van. Nagyon, nagyon kiélezett a 12 csapatos bajnokság. Dolgozunk keményen, nagyon bízom benne, hogy jól össze fog állni a csapat. Sikerült úgy gondolom, hogy erősíteni is a kereten, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően.
3: Mekkora valójában a különbség fizikális paramétereket nézve az MB2 és az MB1 között?
4: Hát az igazság, hogy azért nem tudom összehasonlítani, mert csak az enyémet látom. MB2-ben nincs központi mérés, nincs bekamerázva, hogy ezeket a fitness és különböző adatokat az MB2-be nem kapjuk meg, MB1-be viszont megkapjuk. Én úgy gondolom, hogy MB1-be NB2-ben mi voltunk a úgymond a top csapat, nem véletlenül nyertük meg a bajnokságot, de NB1 azért más, ott nem mi leszünk a top csapat, mert rajtunk kívül van úgy gondolom, hogy jó pár csapat, akinek a játékos állománya, a költségvetése és a lehetőségei sokkal jobbak, viszont mentalitással és hozzáállással el lehet tüntetni ezt a különbséget, úgyhogy abba bízom, hogy a játékosaink ezt átérzik, és el fogjuk tüntetni ezt a különbséget.
3: Ezt az átállást segíti azért, hogy jó néhányan vannak a keretben olyanok, akik azért komoly NB1-es múlttal rendelkeznek?
4: Azt gondolom, hogy igen, mert nyilván aki komoly NB1-es múlttal rendelkezik, ott már az a játékos már más erőt képvisel. Amúgy meg a kupába, ugye a Puskás Akadémiával is játszottunk évközben, akit sikerült kiverni, utána Egerszegen egy kiki meccsen búcsúztunk, tehát találkoztunk NB1-es csapattal, de nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy a kupa meccs ugye egyfordulós, tehát ott egy meccset játszol, itt meg minden héten NB1-es ellenféllel fogunk játszani.
3: Az egyéni sportoknál van olyan, hogy csúcsforma időzítés, amikor mondjuk Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra készülnek. Nektek az, hogy a sorsolás úgy néz ki, hogy a Győrrel kezdtek július 25-én vagy előtte vagy utána egy nappal, és utána a Ferencvároshoz látogattok, tehát az elmúlt bajnokság első két helyezettjéhez. Ez kell-e emiatt valahogy átalakítani a felkészülést ahhoz képest, ahogy mondjuk alapból csinálnátok, hogy nincs két-három fordulótok belemelegedni, hanem egyből a legnagyobb ellenfelekkel kell kezdeni?
4: Hát ugye, mivel az idő mindenkit szorít meg a versenykírás, így semmi más nem változtattunk attól függetlenül, hogy a Győrre és a Fradival játszunk. Igazából a bajnok és az ezüstérmes, a kupagyőztes ugye velük kezdünk, ez tök jó, ez a játékost kell, hogy motiválja, hogy egyből összetudunk csapni a Győrrel, megmérettetjük magunkat a bajnokkal, utána a Ferencvárossal, ugye ezek a csapatok mennek a nemzetközi kupába is, nekik arra is kell figyelni, úgyhogy nem lenne baj, hogyha kicsit odapiszkálnánk nekik így az első két fordulóba.
3: Az megadhatná az alaphangot ahhoz, hogy a szezon utána szárnyaljon és meglegyenek azok a célok, amiket kitűztetek?
4: Hát az nagyon jó lenne, ugye a jó kezdés után egy jó folytatást kell csinálni, de persze lehet humorizálni, de azt gondolom, hogy egy jó kezdés azért segítene a csapatnak a hitét és az önbizalmát is növelni és elhinni, hogy van keresni valónk NB1-be.
3: A stúdióban Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó, Vasaserő létedzője, akivel a hírek után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Tonali a Tatanemhez igazolt, éles lőfegyvereket találtak egy menetrend szerinti buszban. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váci NKS-e a selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alul a címvédő francia Dijon. A Csikós Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán Ikázt is. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn délelőtt sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról, amelyet így holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, Hatvanba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Éles lőfegyvereket találtak egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A rendőrök és a pénzügyőrök az utasokkal teli járművet a Stráda Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alól 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyver került elő. Az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét őrizetbe vették. Újabb őskő korszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coavölgyi Régészeti Parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak. A kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert. Aztán szintén az M0-áson a zivataros időjárás miatt vizes útburkolat mellett lehet autózni. Emiatt vezessenek az időjárási körülményeknek megfelelően. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Amíg többfelé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúlra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatódik a Hazafutás itt a Nemzeti Sport Rádióban, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és vendégünk továbbra is Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó és a Vasas erőléti edzője. Az angyalföldi csapatról beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytassuk velük is. Mik azok a célok, amit kitűztetek, mivel szeretnétek zárni majd a szezont?
5: Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet más a célunk, mint a biztos bennmaradás. Ugye, hogyha megnézzük, amióta a 12 csapatos NB1 van az országban, általában aki megnyeri a bajnokságot, az eleje, az mindig leszakítja a mögötte levőket, és mondhatom, hogy mit negyediktől az utolsóig, ugye nagyon sokszor az utolsó fordulókba dőltek el, hogy ki esik ki, ki marad benn, ráadásul ugye most az utolsó előtti osztályozót kell, hogy játszon. Remélem, hogy ez minket nem érint, és stabilan bent tudunk maradni, mert az eddigi tapasztalatok az, hogy a negyedik és a bennmaradók még, tehát hogy a tizedik helyezetig, ott nem nincs olyan nagy különbség a csapatok között, nyuanszni lehet, adott állapot, frissesség, úgyhogy remélem, hogy mi egy jó középmezőnyt el tudunk érni.
2: Itt, amikor az előző fél órában beszéltél mondjuk a saját versenyedről az elmúlt hetekben, és arról, hogy hogyan segített a csapat, az jött le, hogy azért nagyon szoros köztetek a viszony. Szerinted mi a Vasasnak a legnagyobb erőssége, hogyha mondjuk így a játékosokat nézzük, vagy akár a klubot is, mi az, amivel ez a csapat mondjuk kitűnhet a mezőnyből?
5: Hát remélem, hogy az egység és a csapat szellem, ami kitűnik. NB2-ből ez nagyon jellemző volt ránk, jó volt nézni a csapatot, együtt van a stáb és a játékos állomány. Az erősségünk lehet, hogy nagy mozgás nem történt a klubnál, elég bő a keretünk, mondhatom, hogy rendezett a háttér, normális körülmények között tudunk készülni, úgyhogy a vezetőség és a sportigazgatónk is mindent alárendel annak, hogy a csapatnak csak arra kelljen koncentrálni, ami a feladata.
2: Az, hogy végül csak egy az, aki biztos kiesik, és a 11. osztályozót játszik, ez bármilyen formában szerinted átalakíthatja a bajnokság dinamikáját? Mert az elmúlt években volt olyan, amikor viszonylag hamar eldőlt mind a két kiesőhely sorsa, de volt olyan is, amikor meg mondjuk nagyjából az utolsó mérkőzések tétmérkőzések voltak, és élet-halál kérdést jelentettek. Milyen hatása lehet a bajnokságra az, hogy osztályozós rendszer lesz idén?
5: Hát jó kérdés, én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a vélemény, amit mondtál, hogy az utóbbi években rendszerint az utolsó 2-3 forduló is úgymond idézőjelben vérre ment, hogy ki meccset játszottak a csapatok. Ugye most, aki osztályozóra szorul, az NB2 második helyezettjével kell játszania. Egy fordulós meccset, Hát én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez inkább az első osztályú csapatot talán segíti az MB2-esnek, azt gondolom, hogy így nehezebb lesz.
2: Térjünk rá a labdarúgó világbajnokságra, hiszen javában zajlik az esemény, közelítünk a legizgalmasabb mérkőzésekhez. Azért elég sok időt töltöttél az elmúlt hetekben a Himalájában, mennyire tudtad figyelni a labdarúgó VB eseményeit kint?
5: Hát igazából meccset egyet sem láttam, amíg kint voltam, csak az összefoglalót és az eredményeket tudtam megnézni, amikor olyan helyen voltunk, hogy volt térerő, akkor meg tudtam nézni, úgyhogy, de amióta hazajöttem, azóta nyilván láttam jó pár mérkőzést, de őszinte leszek, hogy ezek a elszórt időpontok miatt én nem kelek fel 2-kor, meg sajnos sokszor elalszom a 11-es kezdésnél is, úgyhogy az időpontok miatt így jóval kevesebb mérkőzést látok én is, mint egy megszokott VB-n, vagy EB-n.
2: Ez az első olyan torna, ahol 48 csapat küzd egymással. Te erről a lebonyolításról mit gondolsz? Mi volt mondjuk az első reakciód, mikor évekkel ezelőtt ez biztossá vált?
5: Nyilván örültem neki, de csak azért, mert így nekünk is több esélyünk van kijutni. Hát nyilván elszomorít az a része, hogy szerintem a magyar válogatott rengeteget fejlődött, rengeteget léptünk előre, és bosszantó, vagy elszomorít engem egy kicsit, hogy nem jutottunk ki, és közben meg nem minősítve őket, de hogy gyengébb csapatok, mint a magyar, ki tudtak jutni, mert más honnan kellett nekik kikerülni, más selejtezőket kellett nekik megívni. Nagyon kíváncsi lettem volna a magyar válogatottra, hogy mit tudott volna produkálni ezen a világbajnokságon.
2: Szerinted lettek volna olyan csoportok, ahol komoly sikereket és bravúrokat lehetett volna elérni, hogyha mi vagyunk ott mondjuk egy másik európai csapat helyett?
5: Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert a válogatott bizonyította EB-n is, a Nemzetek Ligájába is, hogy nagyobb nevű csapatokat is meg tudtunk verni, meg tudtunk szorongatni, és nyilván egy önbizalommal, erővel duzzadó csapat

0: kidolgoztak, mégse tudtak nyerni. Szerintem ez nekik óriási csalódás, hogy így végeztek, de szerintem én ide venném a németeket is, mert szerintem ők se így tervezték ezt a világbajnokságot.
1: Erőléti szempontból ez is egy érdekes kérdés, hogyha már így a németeket szóba hoztad. Nehezebb az, hogy úgy kell edzeni a játékosokat, vagy felkészíteni a játékosokat, hogy most már nem négy, hanem öt kieséses mérkőzés van az egyenes kieséses szakaszban, tehát aki tornát szeretne nyerni, az ötször már nem hibázhat, és sokkal hosszabb nyilván ez az időszak is. Ez egy felkészítést mennyire befolyásol, vagy alakít át?
0: Hát úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik top bajnokságokba játszanak, és bajnokság végén bemennek a válogatottba, ott már fizikálisan inkább a frissítéseken van a hangsúly. Fizikálisan nem nagyon tudsz hozzátenni, nyilván edzeni kell, de még amellett, hogy játszanak öt meccset, én úgy gondolom, hogy ezek a válogatottak inkább a frissítésről, hogy szellemileg tiszták legyenek, fejbe tiszták legyenek a játékosok, inkább ezeken van ilyenkor a hangsúly.
1: Ferenc Istvánnal, a Vasas Erőnléti edzőjével beszélgettünk, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Az sem jelenthet problémát mondjuk, hogy a csoport mérkőzéseknél vannak olyanok, ahol elég nagy a különbség a játékosok között, mondjuk Németország Curaçao, de lehetne még pár példát mondani. Tehát, hogy az nem mindig lehet mondjuk úgy belőni a játékosok pihentetését, hogy az mindenki számára kedvező legyen.
0: Hát nyilván egy német vagy bármelyik válogatottnál, tehát olyan stáb létszámmal dolgoznak, hogy az a feladatuk összerakni, de amire az előbb is utaltál, nyilván vannak az úgymond idézőjelben a kisebb csapatok, akik nagyon éhesen érkeztek meg erre a világbajnokságra, akik eddig még nem szerepeltek világbajnokságon, és bizonyították azt, hogy nem egyszerű őket legyőzni. Tehát hiába nagyobb név a válogatott, ugye mentalitás, stabilak, nagyon szűkek, rengeteget futnak, párharcoznak, elég, ha most a Paraguayt vesszük, ahogy fociztak a franciák ellen, nem mondom, hogy szépen fociztak, de minden eszközt bevetettek annak érdekébe, hogy megnehezítsek a franciák dolgát, és a kis csapatoknak ez fegyvere lehet.
1: Játékosként mekkora a különbség lélektanilag egy olyan mérkőzés között, ami mondjuk bajnokságrendszerben zajlik, itt a csoportmérkőzésre lehet gondolni, ahol van javítási lehetőség, és mondjuk egy kupa mérkőzésnek is számító egyenes kieséses meccs között, ahol meg tudod, hogyha nem te nyersz, akkor számodra véget ért a torna.
0: Hát nyilván a bajnokság sokkal jobb és egyszerűbb, mert ahogy mondtad, most, hogy nyilván vereség benne van, még akkor is, hogyha jól játszol, de tudod mondani, oké, gyerekek, fel a fejjel, mert lehet, hogy mondjuk a szombati után már szerdán jön a következő forduló, szerdán, hogyha ki tudod javítani, akkor feledésben örül minden, visszatérsz a helyes útra és mész tovább. Ellenben az ilyen kupa, vagy ezeken a nagy tornákon, ugye az egyenes kiesésbe egy apróbb hiba a csapatszinten, vagy egyénileg valaki hibázik egyet, gólt kapsz belőle, vagy nem úgy alakul az egész, és akkor igazából az egész csapatnak a munkája kárba veszik, tehát azért az jóval nehezebb.
1: Melyek voltak azok a kis csapatok, amelyek pozitív benyomást tettek rád, mert néhány válasszal ezelőtt ezt is elkezdted így mondani, azokon a mérkőzéseken nyilván, amiket mondjuk tudtál figyelni?
0: Hát a zöldfoki szigetek szerintem mindenképp meglepetés, ahogy szívták magukat, ahogy az argentinok ellen játszottak. Nekem, bár nem számít kis csapatnak, Kanada is meglepetés volt, ahogy szerepeltek a VB-n, vagy ahogy fociztak. Meg igazából, ami még számomra is meglepő, ugye a norvégok, tudom, hogy sötét lónak lettek kikiáltva, de aki először kitalálta, hogy a norvégok sötét ló, igaza lett, mert tényleg menetelnek.
1: A nagysztárok helyzete is egy érdekes dolog, mert a torna előtt sokan beszéltek arról, és nem is tűnt feltétlenül alaptalannak, hogy a játékosok túl vannak terhelve, és lehet, hogy ez a világbajnokságon visszaüt. Ehhez képest Kylian Mbappé 7 gólos, Erling Haaland 7 gólos, Lionel Messi 7 gólos, Harry Kane 6 gólos, Dembélé 4 gólos, és lehetne sorolni, elképesztő, amit a világsztárok nyújtanak. Hogy lehet az, hogy egy ilyen sűrű év után 60-70 mérkőzéssel a lábukban ilyen szinten tudnak játszani ezek a játékosok?
0: Hú, de jó téma. Hát nyilván az nem kérdés, hogy ezek a játékosok, akik ilyen bajnokságban játszanak, és stabilan, kezdőként, azok fizikálisan top állapotban kell, hogy legyenek. de itt nyilván, amikor a szezon végén még mész edzőtábor, és utána ki

0: utazol Amerikába, esetleg ott is magaslati különbség, időeltolódás, tehát mentálisan is borzasztó erősek ezek a játékosok, és nagyon sikeréhesek ezek a sztárok most. Én azt veszem észre a VB-n, hogy húzzák a saját csapatukat. Tehát eszmélet, amit a Haaland műve, Harry Kane, amit védekezésbe, ami munkát beletesz a csapat munkába, védekezik, és akkor még ráadásul rúgja a gólokat, viszi a csapatot a hátán, Mbappé is ilyen szezon után, szóval nem véletlenül vannak ott, ahol vannak.
1: És itt azért a nagy sztárok közül sokan ismerik is egymást személyesen, vagy jó kapcsolatot ápolnak. Annak is lehet egy ilyen hatása, hogy amikor mondjuk Messi bekezdett egy mesterhármassal, akkor a többiek is ezt látták, és ez is ilyen extra motivációként hat, tehát így picit egymást is húzhatják ezek a világsztárok.
0: Nyilván követik egymást, de szerintem ez a rivalizáció inkább csak a Messi-Ronaldóra érvényes, amit ugye a sajtó is és a média is állandóan kezelés és figyelem központjává teszik. Nem tudom, azt lehet, hogy Harryként is plusz motiválja, hogy az Mbappé ennyi gólos, de ugye sajnos nem ismerem egyiket se, úgyhogy meg nem is írnak ezekről a párharcokról olyan sok mindent, úgyhogy ebben nem tudok úgy állást foglalni.
1: A góllövőlista első 4 helyén álló játékosoknak a nemzetisége francia, norvég, argentin és angol. Itt azért könnyen lehet, hogy ebből a 4 felsorolt nemzetből legalább egy, de akár 2 is bejut majd a döntőbe, ami azt jelenti, hogy július 19-ig formában kell lennie. Utána meg augusztus közepén, végén legjobb esetben is kezdődik a szezon. Nem lesz egyszerednek egy ilyen hátulütő dolga, hogy most lejátszottak 60-70 mérkőzést, egy 8 mérkőzéses világbajnokságot, alig tudnak pihenni, kell kezdeni a felkészülést. Tehát ezt lehet csinálni a végtelenségig?
0: Hát nyilván a végtelenségig nem, de nagyon jó fel vannak készítve a játékosok, meg a VB után biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a kellő pihenőt. Általában ezeket a nagy tornákon a játékosok, főleg akik a végsőkig menetelnek, rendszerint az első 2-3 fordulóban nem szerepelnek az adott bajnokságba, úgyhogy meg fogják kapni a megfelelő pihenőt. Az már más kérdés, hogy neki egyből, ahogy a bajnokságba játszani fog, egyből a top formát kell felvenni, tehát nem lesz neki nagy finomítási lehetősége, de pont azért vannak ezek a kvalitású játékosok, hogy ezeket megoldják.
1: Te, aki egy teljesen más közegben dolgozol, akár bajnokság, akár országszinten, tudsz bármi praktikát ellesni, vagy figyelni abból, hogy ezek a játékosok hogyan vannak felkészítve, hogy mik azok a dolgok, amikkel még tovább tudják bírni a játékot, amit úgy át tudsz ültetni a saját munkádba?
0: Hát igazából most nyilván az, hogy meccsen mit csinál az adott csapat, abból most te nem tudsz következtetést levonni, az inkább már taktika, tehát hogy ők most fizikálisan hogy vannak felkészítve, de az látszik, hogy most már minden csapat, még úgymond a kis csapatok is, hogy egész pályán letámadnak, kiürítik a saját térfelet, mennek, pressingelnek, hogy nyilván aki ezt csinálja, az egyértelmű, hogy jó állapotba kell, hogy legyen. Amúgy meg már a mai világban annyi videó, annyi fórum, platform elérhető, hogy majdnem, hogy betekintést tudsz kapni a komoly csapatoknak is egy-egy edzésébe.
1: Nagyon sokáig voltál aktív labdarúgó, 1995-től kezdve egészen 2020-ig. Sejtem a következő kérdésemre a válaszodat, de azért akár a fiatalabb hallgatók számára is érdekes lehet. 1995 óta, mióta mondjuk elkezdted a profi futballt, a mai napig mennyit változott fizikális szempontokból a labdarúgás világa?
0: Hát én úgy gondolom, amikor én fiatal voltam, meg bekerültem NB1-be, nagyon sokat edzettünk, de szerintem nem volt ennyire szervezett, mint most, nem volt ennyire tudatos a munka, mint most. Szerintem gyorsabb lett a játék, még inkább fizikális, úgyhogy nagyon gyors lett a játék, viszont az egyéniségek kikoptak, nincs annyi egyéniség, vagy olyan kvalitású játékos, mint amikor én fiatal voltam, és mennyi játékosra fel lehetett nézni, ezt most egy kicsit hiányolom.
1: Ez amiatt is lehet, mert hogy a tehetség már kevésbé meghatározó tényező pont emiatt a megnövekedett fizikalitás miatt?
0: Lehetséges, hogy ez is benne van, hogy el tudod tüntetni az apró különbségeket, úgyhogy simán benne van, hogy ez is közrejátszik.
1: emiatt is lehet talán mondjuk ugye Udesin volt, akár Erling Haaland, akinek a feljátéka kiváló, vagy Kylian Mbappé. Beszéltél a Messi Ronaldo éráról, szerinted a következő 10 évet azért az ő versenyfutásuk mondjuk meghatározhatja nagyjából hasonlóan, mint Messi és Ronaldoé, vagy mivel ez már egy másik labdarúgás, ezért ez nem lesz annyira meghatározó mondjuk.
0: Hát én nem tudom, hogy megérjük-e, hogy két ilyen labdarúgót, mint a Messi és Ronaldo látunk-e még két ilyen párharcot, ilyen rivalizálás, és nem az, hogy 2-3 éven keresztül, hanem évtizedeken meghatározták az egész labdarúgást, ezt az egész versengést. Nyilván a következő korosztály az Mbappé és a Haalandot ide lehetne mondani, ugye sokan mondják a Viniciust, de én úgy gondolom, hogy nem tudják megközelíteni jelenleg a Messit és a Ronaldot.
1: Cristiano Ronaldo néhány órával ezelőtt bejelentette, hogy az idei az utolsó világbajnoksága, amit azért lehetett sejteni, de most erősítette meg hivatalosan a portugál világsztár. Ma a spanyolokkal játszanak, ami egy elég nagy rangadó lesz. Akár az is elképzelhető, hogy Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. Mire számítasz mondjuk ezen a találkozón, és akár Ronaldo szerepét tekintve is?
0: Hát én arra számítok, én szeretem a Ronaldót, és nagyon örülnék, hogyha a portugálok nyernék a VB-t, de igazából csak azért, hogy Ronaldónak akkor igazából összejönne az, amiről mindig is álmodik, és akkor ő is lehetne világbajnok, mint Messi, amúgy az angoloknak szurkolok. De simán benne van, mi a spanyolokat nézve nagyon jó fociztak, hogy Ronaldónak ez az utolsó VB meccs, azt nem mondom, hogy válogatottban is az utolsó, mert valószínű, hogy nyilván egy búcsú meccs, vagy még lehet, hogy a selejtezőkön is játszik, de én úgy gondolom, hogy a portugálok ma kikapnak, akkor Ronaldo szerintem a válogatottól vissza fog vonulni.
1: Ennyire sokat számít nála az, hogy hogyan sikerül ez a VB így a jövőt tekintve?
0: Hát nyilván jobb lenne őt megkérdezni, én csak találgatok, de én szerintem ez simán benne van.
1: Portugália és Argentina külön ágon van, nagyon sok mindennek kell addig történnie, de hogyha mondjuk ez a két csapat találkozna döntőbe, az egy korszak tökéletes megkoronázása lenne?
0: Abszolút.
1: És a nagy csapatokat tekintve, Franciaország már biztosította a helyét, a legjobb 8 között Marokkóval fognak találkozni, de hogyha azt nézzük, eddig 4-8 negyed döntősünk van, és ebből 3 európai. Pedig a csoportkör alapján nem feltétlen az volt kikövetkeztethető, hogy Európa ekkora dominanciában lesz. Hogyan állnak a földrészek egymáshoz viszonyítva, akár mondjuk erőllétben, akár játéktudásban? A következő évek is afelé mutatnak, hogy Európa fókuszú lesz a labdarúgás, vagy zárkoznak fel a különböző térségek?
0: Hát szerintem még mindig Európa vezet ilyen szempontból. Az európai csapatok a legerősebbek véleményem szerint. Itt vannak a legerősebb bajnokságok, a legerősebb kupasorozatok, és nyilván ez ugye azzal lesz azonos, hogy a válogatottak is a legerősebbnek kell szinte, hogy legyenek.
1: Ferenc Istvánnal beszélgettünk az elmúlt 1 órában. Hamarosan folytatódik a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban.
0: Én köszönöm, sziasztok!
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 59 perc a pontos idő, köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. Megkezdjük a Nemzeti Sportkör mai kiadását. Vendégeink Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Szűcs Miklós, adásunk szerkesztője, illetve a Nemzeti Sportvezető szerkesztője. Ferenc Istvánnal, a labdarúgó világbajnokság aktualitásaival zártuk le beszélgetésünket néhány perccel ezelőtt, és most nagy részében az adásnak a labdarúgó világbajnoksággal fogunk foglalkozni, hiszen azért történnek az események június 11-e óta, szünnap nélkül, és bőven vannak olyan történések, amik témát szolgáltatnak, de azért beszélgettünk majd, ha lesz rá idő, akkor teniszről is, és egyéb fontos eseményekről. Kezdjük a labdarúgó világbajnoksággal, hiszen az elmúlt órákban Norvégia 2-1-re legyőzte Erling Haaland 2 góljával Brazíliát, így egy újabb világbajnok búcsúzott. Mit gondoltak erről a mérkőzésről? Mennyire lepett meg titeket a játékképe? Az, hogy Brazília büntetőt rontott, majd aztán, ahogy a norvégok Haaland zsenialitását kihasználták. Attila?
3: Az, hogy Brazília büntetőt ront, az 1986 óta nem fordult el a világbajnokságon, tehát e tekintetben meglepő. Ugyanakkor ilyen rosszul gyáván elvégezni egy büntetőt, nem is értem, hogy miért áll az oda, aki azt gondolja, hogy így fogja rúgni. Az, hogy Norvégia meg tudta nyerni ezt a meccset, az messze nem akkora meglepetés, mint lett volna 20-30 évvel ezelőtt. Újságírói pályám elején 1990-ben ott voltam Bergenben a norvég-magyar EB-selejtezőn, a 0-0-0-át játszottunk, és óriási cirkusz lett belőle, hogy már ezeket a kutya norvégokat se tudjuk megverni, hát az még egy más világ volt. Tehát, ahogy szoktam mondani, ez a norvég csapat angol futballt játszik. Átrugja a középpályát, ahol az ilyen képességű csapatok egyébként átmennek 10 passzal, és a 6-7-et elrontják, és már az ellenféle labda, ők átrugják. És van egy olyan csatáruk, aki tényleg egyegyezni is tud, mindent tud, egy ilyen Ibrahimovic-szerű, egészen elképesztő, ahogy érkezett az első gólnál fejelni, ahogy azt a másodikat tudatosan köténybe előtte hosszúra. A brazil csapat pedig belesüppett a világfutballba. Tehát ami a brazil csapatnak az erénye volt, az a bizonyos régi brazil harci játék, ez a Jinga, az 50-es évektől kezdve, ez a Garincha, Didi, Vava, Pelé, aztán később ugye Jairzinho, aztán Romário, Ronaldo, Ronaldinho, még Vinicius sincs a közelükbe se, pedig egy extra klassz is, de nincs a közelükbe se. Úgyhogy ez a brazil csapat, ez sajnos nem tud már többet, mint a világfutballnak a nagy csapatai. A norvégok pedig a selejtezőben 8 meccsből 8-at megnyertek, 37-5-ös gólkülönbséggel zártak, azt hiszem, és 3-0-ra meg 4-1-re takarították el az olaszokat. Tehát ez a csapat, ez már nem lehet azt, hogy óriás ölő, mert maga az óriás, és egy óriás egy másik óriást könnyebben megöl.
4: Én azt gondolom, hogy ez a Norvégia most a Horvátország, tehát tulajdonképpen azt látjuk, ami történt nagyjából ugye 2 ciklussal ezelőtt a kis horvát csapattal. Kis nemzet, nagy ambíciókkal, rendkívül jó időzítéssel, kifogva tényleg Erling Haaland szakmai csúcsát pont a világbajnokság idején. Most gondolok itt nyilván a fizikai, mentális, minden szempontból ugye szakmai zenitre a pályafutása szempontjából. Persze ez nem jelenti azt, mert még meglehetősen fiatal, hogy nem lesz ott, de hogy már beért annyira, tisztában van nyilván annyira a képességeivel, hogy mindezt tökéletesen tudja időzíteni egy ilyen világeseményen, és van olyan eset, amikor úgy tényleg minden összejön, és Norvégiáról azért szerintem ne felejtsük el, hogy mi beszéltünk itt ebben a körben is, és számos mindenféle elemző beszélgetés során a világbajnokság előtt, mint a fekete ló, de az a várható meglepetés csapat. Tehát Norvégiát már akkor is így emlegettük, hogy ott azért van egy potenciál, és hát most az a helyzet van, hogy elképesztő flót fogott ki ez a norvég válogatott, és ezzel szemben pedig Brazília nyilvánvalóan egy nem csak az elmúlt években ugye, kapitányokat váltó, de mindenképpen a maga nemében sajnos mindenféle fajta problémával küszködő csapatképét mutatja, amelyiket jelen pillanatban még, aztán, hogy a jövőben lehet-e, Carlo Ancelotti sem tudott ráncba szedni ilyen szempontból, sőt, mi többen azt gondolom, hogy ami nekem a legmeglepőbb volt, hogy a világ egyik legnagyobb taktikus, a Carlo Ancelotti valahogy, mintha pontosan ebben hibázott volna adott esetben, akár a seréket tekintve, akár az, hogy nem találta meg azt a fajta karakterét ennek a válogatottnak, hogy mit is kéne játszani annak a Brazíliának, amivel igazából eredményes lehet, még akkor is, hogyha mondom, tehát nyilván ez a norvég válogatott valószínűleg nem csak a statisztika alapján, de most egy olyan egységet mutat, és annyira szerencsés együttállása a csillagoknak, Hollandnak a csúcspályafutás, és az őt kiszolgáló nyilvánvalóan csapattársak, tehát itt a kapustól elkezdve bárkiről beszélgethetnénk, ami ezt eredményezte. Elképzelhető, hogy ezt a norvég csapatot mondjuk egy ilyen mérkőzésen lehet, hogy egy másik nagy nemzetbéli sem tudta volna megállítani. A brazilok most nem tudták.
5: Ugye Attila mondta, hogy ez a norvég csapat angol futballt játszik. Ez igaz, viszont a brazil csapat nem játszik brazil futballt. Szerintem ez volt a legnagyobb problémájának a világbajnokságnak, és már egy jó ideje nem játszik, nem csak ezen a VB-n. Tehát ha belegondolunk, hogy 2002-ben nyertek legutóbb világbajnokságot, most azt számolgattam itt fejbe, hogy azóta eltelt, hogy a 24 év, azért az elég sok, és ez alatt attól volt talán a legközelebb, amikor kaptak egy hetest a németektől az elődöntőben, hogy odaérjenek valahova, egyébként nem nagyon tudnak. Úgyhogy nem igazán érzem a mostani brazil futballban azt, hogy amiért egyébként szerettem, én nagyon nagy kedvelője vagyok a brazil futballnak. Ugye amikor elkezdtem nézni, ugye volt az a bizonyos 82-es világbajnokságon, ugye azt már talán többször is elmondtuk, hogy szerintem is az volt minden idők legjobb olyan válogatottja, amelyik nem nyert világbajnokságot, a 87-es brazil csapat Szokratesszel, Zicoval szenzációs volt. Aztán utána ugye 2002-ben jöttek Ronaldóék, az is egy valóban egy szenzációs csapat volt, nagyon jó játékos, a Ronaldinho-tól kezdve Rivaldo, tehát az egy nagyon, nagyon erős keret volt, és hogy azóta valahogy nem találnak ilyet. Neymar ugye jött, aki azért tehetsége után lehetett volna attól a világsztár, mint akár Ronaldo, de talán a mentálisan fejben, ataratban talán nem volt annyira jó és erős, és Vinicius, ahogy Attila is mondta, ő ebben a mezőnyben kiemelkedik a brazil csapatból, de ha a brazil futballt nézem általában, ő nálam egyébként nincs benne, hogy a top 10-be, tehát brazil futballistákat tekintve.
2: Mindhárman nagyon érdekes gondolatokat mondanátok, én Vinicius-szal folytatnám már csak azért is, mert a kiesés után szinte egyből bocsánatot kért a szurkolóktól, és egy elég megosztó személyiség, amit mondjuk a Real Madridban a pályán mutatott viselkedésével érdemelt ki, elég sokan kritizálják, még akár a csapat szimpatizánsai is. Meglepett titeket az, hogy most ebben az esetben viszont egyből odament, bocsánatot kért a szurkolóktól, kiírta ezt a fajta sajnálatát. Ez egy olyan fajta karakterjegy, amit eddig nem szokhattunk meg tőle?
3: Szerintem más arcát mutatja a brazil válogatottban, mint a Real Madridban. A Real Madridban benne van az a nemesi gőg meg arrogancia, ami előbb-utóbb rátapad az emberre szerintem, hogy oda szerződik. A brazil válogatottban viszont benne van az a gyerekkori az emlék szerintem, ő még ösztönszerűen tanult meg futballozni. És az ellenfelekkel is egészen más a kapcsolata, hogy megölel egy játékost, egymásra mosolyognak, hogy igen, leszereltél, nem volt szöglet. Egészen más lesz ez az ember a brazil válogatottban. Még amit Miki mondott, az a 2002-es VB győzelem, és ha belegondoltok, a negyeddöntőbe Seaman kapitális hibája kellett ahhoz, hogy az angolok ellen fordítsanak. Az elődöntőben a törökök megizzasztották őket, a döntőben Oliver Kahn élete legrosszabb teljesítményét nyújtott, és Brazília gyakorlatilag két klasszis kapus hibájnak, Seaman és Kahn hibájnak köszönhetően, hát világbajnak már akkor is. Tehát a korábbi, igen, a 82-es csapat, de hogyha megnézed a 70-es VB döntőn a negyedik brazil gólt, olyan gól nincs is. Tehát olyat ma már ember nem tud lőni, mint ahogy azt a támadást végigvitték. És még annyit már csapunk egy kicsit, bocsak, Zsuzsi mondta, hogy flóba vannak, hogy mit ad Isten, amikor a 98-as VB-n ott voltam már szebe a brazil-norvég meccsen, a norvég akkor is 2-1 nyertek, és Tóri André Fló volt a győztes gól szerző, akit egyébként a norvégok akkor Flonaldónak hívtak. Hát ő a Halantól nagyon messze van.
4: Igen, érdekes dolog ez. Kicsit úgy érzem, hogy ez egy sok szempontból olyan kicsit olyan szedett-vedett lett ez a brazil válogatott. Tehát nyilván sérülés is, adott esetben Rafinha-ra gondolok, és sok más. Azért persze úgymond ütött sebet ezen a csapaton, tehát nyilván nem lehetett a teljes harci mi voltában pályára állítani őket. De mondom, én leginkább azt a problémát, ugye azt látjuk, és én most körbenéztem itt nagyjából a nemzetközi sajtóban, hogy vajon mi fog történni Ancelottival.
2: Akivel ugye 2030-ig szerződést hosszabbítottak még
4: amilyen. Igen, ez így van, sőt, hát ezt a világbajnokság előtt tették, tehát mintha már előre ittak volna egy kicsit a medvebőrére, hogy ez bár tudnánk egy ilyen magyar példát is mondani, ez hasonlatosat, hogy valakivel egy világbajnokságkező vége előtt már kötöttek szerződés hosszabbítást, de most nem szeretnék elkalandozni erre. De az látható, hogy ezért a brazil futballnak egy nagyobb arányú megújulásra van szüksége, és én azt gondolom, és most például a több nemzetközi portálon, most legutóbb éppen az ESPN-en kalandoztam el, ahol brazil véleményeket idéznek, és azt mondják, hogy bíznak benne a továbbiakban is, és hagynák őt dolgozni. Tehát, hogy talán, mintha ő lenne az a szakember, akiről azt gondolják, hogy ez az idő a mostani széttöredezettségében a brazil futballnak, mert azért érdemes megnézni, hogy azért olyan és olyan számú és akkora kaliberű brazil játékossal nincs tele mondjuk az európai élvonal, mint amihez esetleg régen hozzászoktunk, hogy azt lehetne mondani, hogy úristen, kit hagyjon ki Ancelotti, fú, ki mindenkit, hogy egy második ugyanilyen eresztést még otthon kellett hagynia, mert egyébként amúgy valóban egy egészen elképesztő, hanem tényleg így van, hogy van néhány fölfelé kilógó egyéniség, ugye van egy tényleg egy fáradt, de ugyanakkor óriási nimbuszú Neymar, és adott esetben pedig sok-sok nem túl kimagasló egyéni teljesítmény, amiből itt most a nem túl kimagaslót szeretném kétszer aláhúzni. Úgyhogy az a kérdés, hogy szerintem a jövő szempontjából vajon mennyire lesz bocsánatos ez a mostani óriási hiba, mert ezt nyilván nem lehet botlásnak nevezni Ancelotti személyében. Egyelőre azt látom, hogy nyilván nem tudjuk a feltételeket, hogy mennyibe kerülne mondjuk őt elküldeni, vagy milyen lelépési pénz mellett, de az biztos, hogy lehet, hogy egy hosszabb távú tervezésben, vagy újra gondolásban, újra tervezésben gondolkodnak a brazilok. Aztán persze a brazil szurkoló lélektanát ennyire meg nem ismerhetjük, úgyhogy ez megint egy másik kérdés.
3: Bocs, még annyi, hogy szerintem azt, amit mi hiányolunk a brazil futballból, azt az ősi szenvedélyt, zabolátlanságot, virtuozitást, azt ha valaki, akkor Ancelotti nem fogja megadni nekik, mert nem engedi, mert nem abban a futballban nevelkedett. Igen. Nagyon érdekes és tanulságos, egyrészt egy Pelé film, másrészt az 58-as világbajnokságról egy ilyen félig dokumentumfilm, de ami amúgy a brazil első világbajnoki címét nyerte. És az első meccseken megpróbált európai futballt játszani, mert azt mondták, hogy 54-ben, és hogy a felemelő hallani, hogy mondják, hogy ahogy a magyaroktól kikaptunk 54-be, hogy olyanok voltunk, mint egy ilyen horda, hogy gyerünk, csak szépen európai módon futballozunk. És szenvedtek. Döntetlent játszottak az angolokkal. Nagy nehezen megverték a szovjeteket. A negyed döntőbe 1-0-ra verték meg West. 1-0-ra West. És akkor állítólag Vicente Feola azt mondta a szövetség kapitány, hogy gyerekek, tévedtem. Játszátok azt, amit tudtok. Futballozatok. És aki később a Juventusba állt, a Fini néven híresült el, Mazzola néven, akkor még brazil válogatott játékos volt, oda ment Pelez, és azt mondta, hogy kicsi, csináld azt, amit tudsz. És ezután jött két meccs.
4: Igen.
3: 5-2-re verték a franciákat, 5-2-re verték Svédországot, a 10 gólból Pelé 5-öt lőtt.
4: Én csak nem vagyok benne biztos, ha most egy pillanat alatt, vagy akár ezelőtt a meccs előtt mondjuk Ancelottit kicserélték volna egy neves brazil szakvezetőre, aki mondjuk ezzel küldte volna őket pályára, hogy a gyerekek, akkor most legyen brazil foci, tényleg Norvégia ellen is csináljátok, amit tudtok meg, amit gyerekkorotok óta tanultatok, mert ugyanakkor szerintem pontosan egyfajta koncepcionális alapvetés hiányzik most ebből a brazil csapatból. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ők ezt maguktól meg tudták volna oldani.
5: Igen, és szerintem azért sem, mert ugye ellentétben az 58-as csapattal, ugye a többség ugye Európában futballozik, és ezt a fegyelmezettséget gyakorlatilag megtanulják már.
4: Rájuk kerültetni az európai rendszer.
5: Igen, abszolút. Tehát nem is biztos, hogy egyébként a mostani brazil keret tagjai alkalmasak lennének arra, hogyha valóban szabadjára engedik őket, na játszhatod brazil futballt, hogy akkor nem tudom én, a fülükön táncoltatját a labdát, meg nem. Meg ilyeneket. De egyébként ugye az is érdekes szerintem, hogy ugye szó volt róla, hogy Ancelottival meghosszabbították már a VB előtt, de ugye a VB selejtezőkön sem villódott a brazil csapat, tehát tulajdonképpen ő nem kaptak zsákba macskát ilyen szempontból, tehát tudták, hogy hogy nem ment igazán jól, és ennek ellenére hosszabbítottak, tehát ez is ezt erősíti, hogy ők véletlenül hosszú távon gondolkodnak benne, ő benne bíznak, hogy valamilyen szinten rendszerbe szedi a brazil csapatot, és azt szerintem ők pontosan tudják, hogy ő nem az az edző, aki brazil futballt fog velük játszatni.
2: Lehet ez egy rövidebb téma lesz, de Neymar is megosztó volt a világbajnokság kapcsán, ugye kivitte őt Ancelotti, aztán kevesebbet tudott játszani, mint a sokan remélték, majd tegnap bejelentett, hogy ez volt az utolsó válogatott mérkőzése. Az ő szerepéről mit gondoltok? Hátráltatta-e a brazil válogatottat az, hogy ő ott volt a keretben, ezzel potenciálisan elvett egy helyet valakitől, aki mondjuk akár egy mérkőzést végig bírt volna?
3: Ez azért néz kérdés, mert nem voltunk ott a brazil válogatott keret mellett. De amikor magyar válogatott keretek mellett voltam, leginkább persze kézilabdában, akkor nagyon pontosan kirajzolódik, hogy kétféle klasszis játékos van. Az egyik a pályán kívül erőt ad a csapatnak, és összetartja a közösséget. A másik inkább olyan igazodási pont, hogy mindenki olyan akar lenni, mint ő, és hogyha azt mondja, hogy nem jó akaja, akkor a többieknek se jó akaja, és úgy az egész szétmálik tőle. Hogy Neymar milyen, azt nem tudom, de hogy individuum túlságosan is az talán, az a legvégén beigazolódott, amikor a szópárbajt vívott a norvég kapussal a 11-es, és azt mondtad, hogy ember, hát mindjárt kifogtok esti 2-0-ás vesztésátok. Ugyanolyan rosszul elrúgta a 11-est egyébként, csak szerencse volt, mert Nyland elment a másik oldalra, majd utána olyan büszkén oda ment hozzá, mintha ezzel kiharcolta volna a továbbjutást.
2: És ahelyett, hogy a labdát vette volna elő, még beszélt tovább, elment fel egy 15-20 másodperc.
5: Együtt azért hozzá, hogy a Nyland azért hergyelte őt, tehát ő tulajdonképpen ment ott a szópárbaj.
4: Hát előtte gyakorlatilag egymást üzengettek, ott egy hangos szóváltás volt.
5: A labdát lesetett a lej, már ment ott a szócsat egymás között.
2: Ez valahol nem tartozik hozzá a 11-es lélektanához? Tehát ez annyira kirívó eset, hogy Nyland üzengetett neki?
5: Nem, hát hallottad már, hát a Szoboszlai Dominiknak is például pont a Neymar ment oda, talán volt valami, melyik mérkőzésen volt ez, hogy pont a Neymar ment oda hozzá.
3: Nem tudom, de én azt mondom, hogy 2-0-ás vezetésnél egészen más üzengetni, mint 2-0-ás hátrányban. Tehát azért az igazi sportban szerintem a vereség hangja a csend.
2: Igen, meg Szoboszlainél az esetnél nem állt bele, tehát hogy ebből nem lett egy ilyen hangos vita, itt meg szemmel láthatóan a 11-es rugás előtt volt egy fél percig tartó egymás üzengetés.
5: Igen. Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy a norvég kapus önkívületi állapotban volt egész meccsen, persze. Tehát ahogy védett, amilyen teljesítmény nyújtott, tehát annyira föl volt spanolva, hogy szerintem ő belőle ez automatikusan jött, ez az egész. Nyilván ő szerette volna megúszni, kapott gól nélkül, talán ez is benne volt a részéről.
4: Igen, meg nyilván ott már a mérkőzésnek ezen a pontján azért a norvégok se örültek annak, hogy kaptak nyilván a brazilok egy büntetőt, tehát lehet, hogy ott ennek is volt egy ilyen felfokozottsága, hogy bár annyira már a végén voltunk, hogy sejthető volt, hogy ha be is megy, azért a maradék idő már kevés lesz, akár egy egyenlítésre, de én nagyon örülnék, ha egy kicsit szentelnénk azért egy kis figyelmet a norvégoknak is, és nem csak abban a tekintetben, hogy mit tud ez a csapat, bár ugye egy pár mondatot mondtunk, hanem mit tud Norvégia. Tehát az, hogy gyakorlatilag egy 5,5-5,6 milliós nemzetről beszélünk, és most itt hirtelen beugrott a fejembe pár ilyen egészen elképesztő egyéni sportolójuk, ugye? Tehát Johannes Klebo, ugye, csak hogy így a közelmúltra beszéljünk, vagy Irgebicen, vagy adott esetben tényleg
3: Dalle,
4: és hogy ugye ott van a kézilabda, hogy akkor beszéljünk arról is, ugye, hogy azért nem csak a labdarúgásban van egy egészen elképesztő felfelé ívelő dolog, tehát érdemes lenne azért egy picit körbenézni, hogy megtanulmányozni azt, hogy mi történik ott, és mióta történik, és milyen koncepció alapján történik, mert tényleg döbbenetes, hogy micsoda meghatározó szerepet foglal ez a kis északi ország a világsportjában az utóbbi években.
2: Később be akartam hozni, de hogyha már ezt így szóba hoztad, akkor vegyük előre ezt a témát, mert pont ebben a szezonban történt meg az, hogy a Bodø Glimt szintén norvég csapatként a Bajnokok Ligája 8. döntőjébe jutott, és ott nagyon-nagyon szépen helytállt. A norvégok most már ott vannak a negyed döntőben biztosan. A horvátokat hoztad példaként az elmúlt két világbajnoki ciklusból. 18-ban ők ezüstérmesek lettek, 22-ben bronzérmesek.
4: Hát én azt mondtam, hogy ők most a horvátok.
2: Benne van ez szerintetek egy olyan csoda, hogy akár mondjuk ugyanolyan sokáig eljussanak, mint a horvátok tették, hogy éremért küzdhessenek, vagy érmet szerezzenek?
3: Szerintem az angolok ki fogják verni őket, mert ahogy szoktam mondani, a norvégok angol futballt játszanak, de az igazi angol futballt az angolok játszák. Tehát ott ez nem fog menni, hogy a brazilok szánalmasan évegették befelé a labdákat, és mindent kifejeltek a norvégok, az angolok majd fognak fejelni. Pickford azért már látott, hogy kell kijönni a kapuból, és még sorolhatnám. Ettől még a norvégok nagyon jók, és meggyőződésem, hogy részben azért jók, mert nagyon rossz náluk az idő. és hogyha közösségbe akarsz tartozni, akkor az év 8 hónapjában vagy sportba elmész, vagy kocsmába. Ezért aztán inni is nagyon jól tudnak egyébként, de aki nem kocsmába, vagy hanem sportpályára, az ott tölti a napját. Én voltam Bodőbe, ott épesző ember nem megy ki az utcára. Vagy ha igen, akkor vesz egy nagy levegőt, és aztán bemegy rögtön a következő fedett helyiségbe. Tehát, és ugyanez igaz a kézilabdára is. Ezek egész nap ott vannak, és szeretnek együtt lenni, és azért olyan lesz a labda, mintha testrészük lenne, mert egész nap gyakorolnak.
4: Akkor, tehát most ezzel egy kicsit kezdem megfejteni ezt a titkot, amit itt próbálunk fejtegetni, mert végül is ugye én azt mondom, hogy ezt valamilyen úton, módon jó lenne tanulmányozni, de hogyha ez csak az időjárásnak tudható be, hogy tulajdonképpen...
5: Akkor nem állunk jól, mert itt...
4: Akkor nem állunk jól. Itt a globális felmelegedés irányába hatnak a dolgok.
3: Én legalábbis azt mondom, hogy a Albert Flóren a császár a 70. születésnapján, amikor adott nekem egy interjút, azt mondta, hogy a tehetség az szólam. A tehetség az az, hogy a kapust rábeszélt, hogy edzés után maradjon még kint fél órát, hogy lőhess neki. Na most Norvégiában nem kell rábeszélni a kapust, és egyébként annak idején, amikor az első norvég játékosok megjelentek kézilabdában, Győrben Magyarországon, Vanyus Attila mesélte nekem, a Győr elnöke, hogy befejeződött Dániába egy világkupa vasárnap. A magyar csapat már csütörtökön kiesett, de hétfő kedre a Győrbe azt mondták, hogy hát világkupa van, nincs edzés, a magyar játékosok hétfőn kedden nem mentek edzésre. Norvégia vasárnap megnyerte Dániába a világkupát, majd Heidi Lőke hétfőn Győrbe edzésre jelentkezett délbe. És mondták, hogy te hogy kerülsz ide, meg mi van? Azt mondja, hát jöttem edzésre. Neki az életformája. Nem... Nagyon sokat
4: értem számít. Én, hogy a mentalitás az nyilván nagyon-nagyon sokat számít, de most, hogy kicsit vitatkozzak az éghajlati kérdésekkel, van azért atléta kiválóságuk is. Jó, most a hátterét hagyjuk, hogy ott mi történt az apa meg a gyerek között, tehát az is egy külön nyilván egy külön műsort érne meg. De szóval én azt gondolom, hogy azért ettől független érdemes ezen egy picit elgondolkodni, és igen, én szerintem, amit kérdezel, én azt mondom, hogy itt ugye az a kérdés tényleg, hogy Harry Kane vagy Erling Haaland lesz ebben a tekintetben. Tehát most más szerintem a Vinicius Holland mondjuk így párharc, ha egyáltalán ilyet lehet mondani ugye itt ebben az esetben. Itt szerintem két nagyon azonos kaliberű, elképesztő gólvágó van mind a két csapatnak az élén, mint befejező csatár. Tehát itt lehet, hogy ez egy külön mérkőzés lesz a mérkőzésben bizonyos szempontból. És én azt is simán látom jönni, hogy adott esetben ez egy 11-es párbaj, aminek a vége, mint tudjuk, bármi lehet, hiszen ezt már láttuk ezen a világbajnokságon is, és én el tudom képzelni, hogy a norvégok eljutnak a legjobb négybe.
2: Mi a norvégok titka?
5: Nem tudom, hogy láttátok-e, az egyik nagy streamingszolgáltatón van a norvég futballcsapatról egy dokumentumfilm sorozat, talán két részes, nagyon tanulságos, ajánlom. Egyébként ugye gyakorlatilag ők is elindulnak, még ugye mi is szóba kerülünk a 2016 kapcsán, hogy a dokumentumfilm onnan kezdi el fölépíteni, hogy hogyan jutott el a norvég válogatott oda, hogy csoport elsőként az olaszokat oda vissza megy verve, legyőzte őket, nagyon-nagyon sok mindenről szó van. Szóval az is nagyon tanulságos az, hogy mi mindent változtathat, és mi mindent tettek meg azért a futballon belül, most, hogy többi sportágat ne említsük, hogy végül eljutottak ide. Tehát tulajdonképpen, ha az ember végignézi, akkor azt mondja, hogy hát ez tök természetes, hát ezt kell csinálni.
4: Megérti,
5: de másfelől viszont azt mondom, hogy nem is lehetett ennek más a vége. Tehát amit ott látott, az alapján nem lehetett más a vége, mint hogy ott van ott a VB-n, és hogy ott nagyon jól fognak szerepelni. Tehát nagyon érdekes az egész, hogy nem volt olyan régen, 10 éve, 11 éve, nem tudom mióta, 11 talán ugye az a bizonyos Rupamába, amikor kiejtettük őtját, 11 éve
2: 2025,
5: volt.
2: Vagy 15
5: őszén volt, ugye? Tehát az abszolút belátható idő. És az nekik hatalmas nagy pofon volt. És
2: talán ott a mentalitás is, mert ugye úgy kezdték azt a pótselejtezés párharcot, hogy államsorsolás. Oké, ez egy televíziós riporter volt, tehát hogy egy kirívó eset, de talán tükrözte azt, hogy a norvégok hogy tekintettek mondjuk ránk.
5: Igen.
2: És jött egy pofon, ami után talán átgondolták azt, hogy lehet, hogy más filozófiával kéne a mérkőzéseknek odállni.
3: Igen, általában, amikor beszélünk a futball múltunkról, akkor a döbbenetes bal szerencsénkre, meg a bal sorsunkra emlékezünk. Ezen a norvégiai meccsen elképesztő szerencsénk volt. Először a király védett kb. A harmadik percben egy kozmikusat, mikor a felső létszóra kiütött egy olyan labdát, hogy az kise. Ha az gól, akkor 3-0 oda. Utána Kleinhessre rúgott egy olyan gólt, ami egy sejlőtese utána újoncként a válogatottba, és gyakorlatilag ez a két momentum eldöntötte azt a meccset. Szóval azért ez nagyon ritka a nemzetközi futballba.
4: Visszatérve szerintem készül a harmadik rész, amit mondasz, mert egyébként minden egyes, akár amikor a végén ugye a dobolás van, meg a közös kis játékuk itt a szurkolókkal, akkor mindig lehet látni egy ilyen filmesnek tűnő kamerát, ami állandóan ott mozog körülöttük, de szerintem ennek rövid időn belül, ennek a történetnek minimum a harmadik, vagy akár egy egész sorozatra való epizódjait látni fogjuk valamelyik streaming szolgáltatón, ebben egészen biztos vagyok.
2: És az biztos, hogy a norvégok szolgáltatnak hozzá elég alapanyagot, mert a hangulat is kiváló a csapat körül, az evezés bejárta a világot, a televíziós képek tele vannak vele, még mi a rádióban is megmutattuk hangszinten, hogy ez milyen jól szól, akár 20-30 másodpercen keresztül is, de nehéz feladat vár rájuk a következő körben, hiszen Anglia lesz az ellenfél, aki szintén az éjszakai órákban Mexikó győzte le Mexikóvárosban 3-2-re. Itt volt minden vihar miatti csúszás, 11-es angol kiállítás, bár mint azt tudjuk, ez most már nem feltétlen jelent automatikus eltiltást. Mit gondoltok erről a mérkőzésről? Mert itt is voltak azért előzetesen tényezők, beszéltek a magaslatról, ami az angolokat kétvára fektetheti, nem így sikerült.
5: Én nem tudom, láttátok a meccset, én maradtam megnézni, szerintem nekem legalábbis a VB eddigi legjobb meccse volt, szenzációs volt. Tehát olyan hangulat, már maga a hangulat, a körítés, hát Aztik stadion.
4: Pedig ez az angol-horvátra is azt mondtuk korábban, volt a selejtezőben, angol-horvát, amire azt mondtuk, hogy az volt a VB legjobb meccs.
2: Argentina zöldfoki köztársaság, ami szintén egy különleges mérkőzés volt.
5: Arra mondjuk figyelme az, hogy különleges volt az első fél időben, szerintem azért.
3: Én akkor az első fél időben elmentem aludni, bántam, mint a kutya, mert azt mondtam, a zöldfoki átsőn az ellenfél.
2: Van, aki a Belgium-Szenegál 85. percében tett hasonló módon.
5: De ez a terápia szenzációs volt, szóval a meccs elején tényleg, amire számítani lehetett, hogy a mexikóiak nagyon beindultak, nagyon pörögtek, helyzeteik voltak. Aztán jött egy zseni két megmozdulása Bellingham, ugye a két góljával, és nem zuhantak szét a mexikóiat, már a szünet előtt szépítettek, utána jött kiállítás, a kiállítás után még tudott 11-eshez jutni az angol csapat. Szóval egészen félelmetesen jó volt, és az utolsó percekben is még nyomtat a mexikóiak voltak helyzetük. Hogy szóval én örülök, hogy az angolok tovább jutottak, de örültem volna a mexikóiak is, tehát én nálam ilyen kettős győzelem hirdetése lett volna az ideális megoldás, mert ezt a mexikói csapatot én hiányolni fogom a nyolcból, megmondom őszintén, annak ellenére, hogy örülök, hogy az angol viszont ott van, úgyhogy ez egy ilyen nehéz választás volt részemről, és hát arra lettem volna azért kíváncsi, hogy Mexikó már nem ennyire hazai pályán, hanem a következő kört már az Egyesült Államokban játszotta volna, hogy ott áll, nem magaslaton, nem az Azték stadionban, hogy ott mire képes, mert ez neki, az angol, a mexikói válogatottnak szerintem ez plusz egy gól volt minden meccsen.
2: Diego Maradona jutott eszembe, volt vele a Nemzeti Sportban egy idézet néhány nappal ezelőtt, hogy 2018-ban már mondta, hogy nem feltétlen jó ez a rendezés, mert hogy az amerikaiak megpróbálják majd a saját kedvükre rendezni a dolgokat, és négynegyedessé tenni, és Mexikó meg nem érdemli meg, mert hogy amikor szembe jön az első komolyabb ellenfél, úgyis kikapnak tőle. És végül is Maradona ezt így megjósolta.
4: Miközben szerintem azért ez a Mexikó egy nagyon, nagyon megsüvegelendő teljesítmény nyújtott eddig ezen a világbajnokságon, és hát azért a házigazdák közül én leginkább tőlük vártam volna azt, hogy a lehető legmesszebb jutnak. Most meg itt egy opció van, hogy a házigazdák közül valaki hova jut, de én szerintem egyébként egy nagyon, nagyon minőségi focit játszott Mexikó. Tehát valóban egy olyan ellenféle találta szembe magát, amelyik most szintén, mindjárt beszélgettünk itt az angolok átkáról, meg egyebekről, úgy tűnik, hogy ez végre levetkőzte, és nagyon akar. Szóval ez az Anglia szerintem eddig is nagyon akar, de most talán elérkezett hozzá az idő is.
2: Attila?
3: Anglomán vagyok, azt nem tagadtam soha, de amikor a magyar csapatnak a világbajnokságokon elszenvedett iszonyatos hányattatásairól beszélünk, akkor ezt meg kell szorozni hárommal, és azt szenvedt el Anglia. Tehát a VB-ket tekintve messze a világ legszerencsétlenebb csapata. Néha persze megásta a saját balsorsát, amikor Gordon Banks a 70-es negyedöntő előtt berögött, és Peter Bonetti védett, és ami kapura repült, az mind gól volt. De tényleg akár Maradonáról beszélünk, akár bármiről. És egyszer a sorsnak ezt vissza kell adnia. Lehet, hogy most eljött az idő.
5: Úgy érzed, hogy most lesz?
3: Hát nem azért, biztos.
5: Ugye most akik még talpon vannak a angolok mellett, csak ha a franciákat mondom, hogy a spanyolokat még nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy a spanyolok lesznek, tehát azért nagyon-nagyon erős.
3: Nagyon, az argentinok is nagyon jó.
5: Argentinok is nagyon jó, ugye az ráadásul ők vannak az angoládon.
2: 16 óra 28 perc az idő, hogy a spanyolok talpon maradnak-e, azt majd a következő fél órában megbeszéljük. Cristiano Ronaldóról is lesz szó, de az amerikai sportdiplomácia legújabb sikereit is kivesézzük majd Csisztus Zsuzsával, Ballai Attilával és Szűcs Miklóssal, de csak a hírek után.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
7: Nagyon jó megúszó voltam.
8: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
9: Mondom, hát ez nem lehet.
10: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
11: Imogoszú!
12: Úszogumi!
11: Pontos!
13: Ó, magyarul!
14: A nyelvújítás előtt!
15: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: Kijelölte keretét Cseh Sándor a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. Már holnap tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
16: Jelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest három helyen változott a csapat összetétele. Alaksza Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában. Míg Leimeter Dóra, Ribanszka Natasa és Aubéli Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő csapatban. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet és 2032-ig írt alá. Oliver Glasner nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző két és fél idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
16: Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat. 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetni az újra választhatóságukat. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A NATO csúcson Donald Trump várhatóan személyesen tárgyal majd az ukrán elnökkel. Amerikai források szerint zárt ajtók mögött vitatják meg, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Éjjel ismét komoly támadás érte Kijevet. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadt, amit az ukránok nem tudtak kivédeni. Volodymyr Zelenszkij ezért újabb légvédelmi rendszerek átadására sürgette nyugati szövetségeseit. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Nemzeti Nyomozóiroda és a NAV bevetési igazgatóságának munkatársai a Stráda Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit lőfegyverrel való visszaélés miatt kihallgattak és őrizetbe vettek.
0: Közlekedés.
16: Baleset történt az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak. A kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
16: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben majd 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók és frissek lesznek a hajnalok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 35 perc a pontos idő, köszöntjeneket a műsorvezető Kreisz Bálint, folytatjuk a Nemzeti Sportkört Csisztu Zsuzsával, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjével, Balai Attilával, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjével, Szűcs Miklóssal, adásunk szerkesztőjével és a Nemzeti Sportvezető szerkesztőjével. Cristiano Ronaldo megerősítette néhány órával ezelőtt, hogy ez az utolsó világbajnoksága, és a portugálok ma a spanyolok ellen játszanak. Adódik a kérdés, a mai az utolsó mérkőzése Cristiano Ronaldónak a portugál válogatottban és a világbajnokságon?
5: Én azt mondom, hogy igen, én úgy gondolom, hogy a spanyol csapat jobban össze van téve, annak ellenére, hogy szerintem ők sem hozták azt, amit talán tőlük vártak. Eddig nem voltak annyira meggyőzőek, de ettől függetlenül a portugáloknál mindenképpen azok voltak. Én pont azt érzem a portugáloknál, hogy még mindig túlságosan Ronaldo függő, nagyon rájátszanak, nagyon az a cél, hogy ő gólt szerezzen, hogy ő legyen a meccshőse továbbra is, és ez szerintem most már inkább kontraproduktív. Szerintem hasznosabb lenne Ronaldo, bár ki vagyok én, hogy a portugál szövetségi kapitány helyett mondjat bármit, de hogyha az utolsó 20 percre bejönne, és ott talán próbálna, ha mi szükség van rá segíteni, szerintem kezdőként már nem raknám be, lehet, hogy ezzel nem értenek egyet, de szerintem ő már túl van azon, hogy ilyen helyzetben, amikor ugye egy nagyon erős csapattal játszanak, a spanyol csapattal, hogy ő kezdőként végig ott tudjon lenni a pályán.
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a melyik ujjamba harapja effektus, mert valahogy szívem szerint úgy drukkolnék Ronaldo személye miatt nyilván a portugáloknak, örülnék neki, ha ő valahogy tovább menne, és adott esetben nyilván a nagy álom az azt gondolom valóban egy kicsit túlzó, de már úgy értem, hogy ő is, mint ahogy Messi világbajnokként vonuljon majd
2: hát,
4: vissza.
2: Hát hogy legyen egy Argentina-Portugália döntő?
4: Az is szuper lenne, mert igen, azt szerintem szakmai szemmel és szurkolói szemmel is ennél áldottabb dolgot kevesen várhatnának, mint sem, hogy a két nagy egyszer tényleg egy ilyen éles helyzetben találkozzon. De az is igaz, hogy a spanyol labdarúgás meg a világbajnokság előtt is, és közben is, bár azért a zöldföki szigetek elleni mondjuk kezdést, azt most már elfelejtettük, hozzáteszem persze az ő szereplésük később felértékelte azt, hogy ez nem volt egy könnyű csapat egyáltalán. Szóval, hogy összességében nyilván a spanyol futballnak van egy olyan fajta, most szerintem globális szupremáciája, beleértve ebbe egyébként a franciákat is, aztán persze ki tudja, hogy mit hoz a világbajnoksága további részében, amire az ember azt gondolja, hogy szinte egyértelmű. De megint előhozom a tavalyi Nemzetek Ligája döntőjét, ahol meg Portugália legyőzte a spanyolokat. Méghozzá hát nem lehetett azt mondani, hogy egy ilyen kis könnyed mérkőzésen. Ugye én akkor fogalmaztam azt meg, hogyha az a Portugália, hogy tavaly kinézett abban a döntőben, ebben a formájában megy el a világbajnokság, akkor nem kizárt, hogy négy között lesz, vagy akár döntőt játszik. Szerintem most Portugália nincs abban a formában, mint amit ezen a tavalyi Nemzetek Ligája döntőjén mutatott, és persze nagyon sokan hajlamosak vagyunk a Nemzetek Ligáját úgy alapvetően alulértékelni, de ott mégiscsak a két válogatott mérkőzött meg egymással, miért ne tették volna bele az energiáikat, még akkor is, ha ez nem a világ legfontosabb trófeája, mármint úgy értem, hogy az. Úgyhogy ez megint kérdés, de akkor szerintem egy elképesztően jó formában játsz portugál válogatottat láttunk, ott eredményes is volt Cristiano Ronaldo, már ezen a világbajnokságon is, úgyhogy én azt mondom, hogy ez jelen pillanatban kétesélyes.
3: Persze, abszolút, az Cristiano Ronaldo miatt is, aki nyilván túl van a csúcson, nem csak azért, mert 41 évesen, hanem azért is, mert ő annyi energiát tette bele, belőle a zsenialitása, messziféle zsenialitás hiányzott. Ezért neki rengeteg erőt kellett beletenni. Én olvastam, hogy volt egy időszak, hogy egy nap 3000 felülést csinált. Az nem normális dolog. Azt nem az emberek többsége napi egyet csinál.
5: Akkor egyet föl kell.
3: Igen, föl kell, igen. Tehát ő ebben nagyon sokat tett bele, és valóban, ahogy mondjátok, tehát ő vonza a labdát, a társai érzik a kényszert, hogy neki kell adni, és ez egyrészt kiismerhetőbbé teszi a játékokat, ami nem baj, mert a norvégok is kiismerhető, ha Haalandnak adják, csak Haalandból befele, vagy belövi, Ronaldo egyre kevesebbszer. Ez egyik. A másik pedig, hogy ez egy egészen különleges lelki meg történelmi hátterű párharc, ez a portugál-spanyol. És éppen azért, mert ott vannak mind a ketten az ibériai félszigeten, mert most nem akarok nagy történelmi távlatokat nyitni, de ugye Kolumbusz, mikor felfedezte Amerikát, rá két évre a portugálok a spanyolokkal leültek, és felosztották az új világot, még azt se tudták, hogy mekkora, és már akkor is a portugáloknak jutott kevesebb belőle. És aztán utána a spanyolok néha átcsaptak Portugáliába, és a portugál mindig a kicsi nemzet volt a spanyolhoz képest. Tehát ugye volt olyan, hogy Portugália fővárosa Rio de Janeiro volt, a spanyolok átmenték Lisszabont, elfoglalták.
2: És térképre ránézünk, akkor is elég szembetűnő a különbség.
3: Hát aránylag igen. És de azt sem véletlen, hogy a Benfica kétszer tudott megdöntőt nyerni, egyszer a Barcelona, egyszer a Real Madrid ellen, mert akkor mind a kétszer olyan lelki töbletet vitt bele abba a meccsbe, amit más ellen nem tud belevinni. És a portugálok, a spanyolok ezt mindig bele fogják tudni vinni. Tehát ez egy megjósolhatatlan lelki töltetű, meg szakmai töltetű meccs is lesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a két nemzetet nagyon szeretem, nem szurkolok egyiknek, se nagy baj nem történhet vele.
2: Ha már Ronaldo, akkor talán ő a kivétel, aki erősíti a szabályt, de azért jegyezzük meg, hogy ő is három találatnál tart, de nagy kérdés volt a világbajnokság előtt, hogy mi lesz a sztárok szereplésével. Hosszú szezonon vannak túl, 50-60 mérkőzéssel a lábukba. Mi van, hogyha már nem tudnak felpörögni? Ehhez képest Mbappé 7 gólos, Haaland 7 gólos, Messi 7 gólos, Kane 6 gólos, Dembélé és Bellingham 4 gólos, és még lehetne sorolni. Elképesztő, amit a sztárok nyújtanak. 7 góllal 2002 óta nagyjából mindig gólkirálynak lehetne lenni, 2022-t leszámítva, sőt egészen 1974-ig visszamenőleg csak 2002-ben és 2022-ben kellett 8 gól a gólkirályi címhez. Titeket meglep az, hogy még három mérkőzéssel a torna vége előtt már újabb és újabb rekordokat hajszolnak ezek a sztárok, és hol lehet a határ?
5: És még egy statisztika, azt hiszem talán az is hozzátartozik, hogy soha nem volt még, hogy három játékos is elért 7 gólig egy világbajnokságon, és nem azért van, mert itt több meccs van, mert már a hagyadik 4 meccset játszottat, vagy igen, 4 vagy 5-öt játszottat, és már ott vannak.
2: Ez volt az ötödik, Messinek van egyelőre 4.
5: Igen, azért mondom, hogy 4 vagy 5 meccset
4: játszottat. Azért lehet sokkal több, mert hogy összességében több meccset játszhat igen. Majd az, aki elmegy a végéig.
5: Igen, igen, de az is mondjuk 8-at, de ez a 4 vagy 5, ez az világbajnokságon nagyjából mindig megvolt, tehát emiatt ez a

0: mindenki azokat nevezi meg, és ilyen szempontból azt mondom, hogy papírforma, viszont nekem azért meglepetés, mert nem szokott bejönni ennyire a papírforma.
1: És az az érdekes része, mielőtt Zsuzsa és Attila válaszolnátok, hogy itt ebben nem volt nagyon kiütéses győzelem. Tehát ugye a németek lőttek hetet Curaçaónak, ott lehetett volna, hogy valaki 4-5-öt szerez, és nyilván az a statisztikát megdobja. De a legtöbb, vagy ami kilógó ebből a sorból, az Ronaldónak az Üzbegisztán elé 5-0-ás sikernél két találata, de ő nincs az említett listában. Tehát az említett játékosok olyan meccseken szerezték a góljaikat, ami nem volt 8 gólos, 9 gólos, hanem csak ennyire kimagaslottak a mezőnyből.
2: Igen, ez egy érdekes dolog. Szerintem ez most valahogy így alakult, és még az is lehet, ugye, hogy Messi bekezdett, szerintem ennek volt egy ilyen húzó hatása. Független attól persze, nyilván azért csak akaratból nem lehet gólt rúgni, tehát azért kell egy csapat összjáték, meg sok minden egyéb. De valahogy mégis azt gondolom, hogy valószínűleg ezen a világbajnokságon látunk ilyet, hogy ezek a korszakos egyéniségek, akik talán lehet, hogy pályafutásuk csúcsán van, aki már a zenitjén túl, vagy éppen a legjobb korban vannak, most vagy úgy álltak együtt a csillagok, hogy egyszerűen kijött és kijön nekik a lépés, és abban igazad van, hogy ilyen nagyon óriási nagy gólarányú mérkőzések, vagy itt ugye a németeknél, de ugye, a német játékos már nem lesz, meg nincs is, ugye itt a vezető góllövők között, de valahogy mégis azért az egyértelmű, hogy a nagy számú gólokat azért mégis a csoportkörben lőtték meg ezek a zsenik. Azóta se hagyták persze természetesen abba, szóval tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos, de tény is való, hogy szerintem ez most egy ilyen megint csak szerencsés együttállás a dolgoknak. Jó időben, jókor érkeztek ezek a sztárok, és hát nagy valószínűséggel bár semmi nem indokolja, hogy miért nem fáradtak, de valahogy lehet, hogy jól készültek erre az átállásra, és még az is elképzelhető.
1: A 06:30-55-55-605-ös SMS számra érkezett egy hozzászólás még az óra elején, de ha már így elénk került, akkor ezt érdemes felidézni. Sziasztok, Bálint, mondjátok már be és ki, minden idők legnagyobb talentuma a 9-es pozícióban, Ronaldo fenoménó. Olyan zseni még egy nem lesz. Egyet értetek ezzel a kijelentéssel, ha már sztárokról beszélgetünk?
3: Én nem. Nekem Maradona, akit láttam tárgyidőben, Maradona a legnagyobb.
0: De nem 9-esben.
3: Hát nem 9-esben, de hát jó, hát abban a csapatban nem is volt hagyományos 9-es, de támadó futballist, hát azt mondom támadó futballistában, mert olyan, hogy gyakorlatilag egy ember nyer meg világbajnokságot, vagy hogy egy ember nyer meg olasz bajnokságot, mert a Napoli 1987-es bajnoki cím az egy az egybe Maradona nevéhez fűződik. Olyan arra senki nem lett volna soha képes. És aztán, amikor Pelé halála után elkezdtem nézegetni Peléről filmeket, akkor rájöttem, hogy lehet, hogy Pelé még nagyobb volt. Nyilvánvaló, hogy a brazil Ronaldo is zseni volt. Hiába tudtad előre, hogy mit fog csinálni, olyan jól csinálta, hogy nem lehetett tenni ellene, de nálam ő inkább pontszerző, legfeljebb dobogó alsófoka.
0: Ezzel egyetértek. Tehát ha a támadó futballt nézünk, attól nekem is egyértelműen Maradona. Pelét én is a filmekről láttam. Bennem nem fordult az meg, hogy Pelé elé helyezhetném akár, de és azóta viszont gyakorlatilag mindenkit láttam, aki ilyen szempontból szóba jöhet. Ugye Messit mondják most, hogy végül is azzal, hogy világbajnok lett, 4 évvel ezelőtt fölért mellé. Nyilván már sokat változott a futball Maradona óta is, tehát Pelé és Maradona között is sokat változott, Maradona és Messi között sokat változott. Én is Maradona mellét teszem le a voksomat.
1: Ezért szép a futball, hogy sokfajta szemszögből lehet nézni a játékosokat, és mindenkinek meg lehet a saját kedvenc, ami mellett tud érvelni. Ami még nagyszerű eredményeket ér el, az amerikai sportdiplomácia. Történt ugyanis, hogy néhány nappal ezelőtt Furlan Balogan, az amerikaiak játékosa gólt szerzett el Bosznia-Hercegovina ellen, majd a második félidőben kiállították, ami a labdarúgás egyetemes szabály alapján magával vonná, hogy ma nem léphetne pályára Belgium ellen. Azonban a FIFA megvilágosodott és rájött, hogy rosszak a szabályok, felfüggesztették az eltiltást egy évre, és Ben Jacobs sportújságíró szerint ehhez kellett Donald Trump és a Fehérház közvetlen nyomás gyakorlása. Megosztanak a vélemények a labdarúgás világában, az UEFA elhatárolódott, a belgák kivizsgálást kértek, Jürgen Kloppnak elég sarkos véleménye volt, lehetne hosszan sorolni. Mit gondoltok erről a fajta eredményről, amit hát vagy a Fehérház, vagy nem a Fehérház, de Amerika mindenképpen elért?
0: Ugye az a legérdekesebb a FIFA reakcióját tekintve, hogy

0: hogy ők azt mondják, ha jól olvastam, hogy ne, a döntés nem befolyásolta a Fehérház megkeresése, tehát magyarul történt a Fehérház részéről megkeresés, ami már önmagában nagyon sok kérdés fölvet. Egyrészt egyszerűen egy hihetetlen történetet tartom, hogy ez megtörténhet, hogy valóban egy általánosan elfogadott, nagyon-nagyon régóta működő szabály, tudom, minden szabály olyan, amilyen vannak kivételek, de egy ilyen szituációban egy hazai csapatot úgy segítenek, vagy támogatnak, hogy politikai nyomásra ezek szerint, és most legyünk őszintén, nem Lionel Messiről, még csak nem is Erling Haalandról beszélgetünk, hanem az amerikai válogatott egy nyilvánvalóan amerikai szinten jó, de egyébként világ szinten nem feltétlenül mondjuk a top 10-ben, lehet, hogy a top 50-ben se tartozó futballistáról van szó. Úgyhogy nem gondolnám, hogy a belgák ellen az sorsdöntő lehet, hogy ő pályára lép, vagy nem. A belgák ugye tiltatoznak, ugye próbálnak, nyilván egyébként az ő oldalukról ez teljesen jogos, próbálnak valamit tenni az ellen, hogy ez ne így legyen, nyilván nem fog sikerülni, és nyilván ott lesz a pályán. Én azt mondom, hogy az amerikai részéről az lenne elegáns, hogyha a kispadra ültetnék le, bár a történetek után szerintem ez nem fog megtörténni, de egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ilyen van 2026-ban labdarúgó világbajnokságon.
1: Hát igen, érdekes, és ugye visszatérve arra, amit mondtál, ugye erre, hogy hát nem a Fehérház megkeresésére történt, tehát ebből ugye a visszatérve, de hogy ezek szerint volt. Tehát azért ugye Donald Trumpnak is volt nyilván a közösségi médiában posztja, és megköszönte a FIFA-nak, hogy azt tették, ami a helyes döntés volt, és ezt az igazságtalanságot ugye rendezték, és hát nyilván ugye a FIFA próbál mindenféle a saját, mondjuk így alapszabályában, vagy a fegyelmi bizottságnak a különféle fajta szabályai között találni megfelelő pontokat, amire hivatkozva egy évre, tehát ilyet nem is hallottam még, hogy egy évre felfüggesztik ezt a döntést, hogy ez vajon hova, meg hol volt ez szokás, de az is érdekes, hogy az UEFA egyébként elítélte ezt a döntést.
2: Tehát, meg hogy ez mikor lép életbe, mert igen. Ugye egy bűncselekménynél az van, hogyha felfüggesztetett kapsz, akkor ha újra bűncselekményt követsz el, akkor az is életbe lép. Ha most újra piros lapot kap, akkor szóval, egyből mellé csapják a másik meccseltiltását is.
1: Volt, ez az egy év, tehát mihez képest, meg ott éppen hol lesz, ahogy szerintem ez a része, ez értelmezhetetlen. Miközben ugye nyilván azt látjuk, hogy szerintem azt azért valljuk meg, hogy az Egyesült Államok, vagy egyáltalán ugye a három ország nyilván mindenféle előzetes várakozásokhoz képest egy nagyszerű világbajnokságot rendez, tehát mindaz, amire azt gondoltuk, hogy ez is probléma lesz, azért szerintem ezt bőven megugratták az amerikaiak, tehát nagyon-nagyon sok dicséret éri, vagy érheti joggal a rendezés, de nyilván ez önmagában nem lehet ok arra, vagy alap arra, hogy ezért bizonyos kérdésekben akkor szívességeket is kérhessünk cserébe, mert szuper jó világbajnokságot rendezünk. Úgyhogy, de az, hogy vannak ilyen összefonódások, hát az az igazság, hogy az ember minél többet lát, minél több helyen jár, minél nagyobb ilyen-olyan nemzetközi szintereken találkozik furcsa jelenetekkel, annál kevésbé lepődik meg, sajnos.
3: Igen, több sebből vézik ez a történet. Szóval van az a remek mondás, hogy a háború túl komoly dolog ahhoz, hogy katonákra lehessen bízni, hát a sport is túl komoly ahhoz, hogy sportvezetőkre lehessen bízni, és Infantino ennek kiváló példája. Ugyanakkor az is rémisztő, hogy Donald Trump még büszke is rá, hogy ezt elérte, tulajdonképpen kérkedik vele, mert tehát ez is azt mutatja, hogy tehát valóban ő korlátlan úrnak érzi magát, a világ vezető hatalmának az első ember, annak idő, amikor a Harlem Globetrottersnek a remek kosárcsapata Ugandába ellátogatott, akkor ott mondták nekik, hogy van egy gond itt, van egy államelnök, a Idi Amin, az nagyon szereti a kosárlabdát, és egy kicsit ő is beállna. Mondták, hogy hát ez szokatlan, de álljon. Van még egy gond, neki kéne dobni az első kosarat. Na most ez körülbelül, ez az a szint, hogy hogy a Trump azt mondja az Infantinónak. Ugyanakkor az Infantino részéről annyiban, nem azt mondom, érthető a dolog, de nyilván tudja, hogy ha az Egyesült Államokat sikerül a labdarúgás vérkeringésébe igazán beintegrálni, akkor az a szintet lép a futball. Tehát a világ első gazdasági sporthatalma.
1: Igen. Ez zajlik a szemünk láttára.
3: Mert a 94-es VB-n a futball tette egy látogatást az Egyesült Államokba, majd hazatért Európába. Most nem erről van szó. Most otthon van. Tehát most ez már egy egészen más történet. Ugyanakkor a belgákat ez nyilván nem vigasztalja, de szerintem is, tehát nem szabad abba hibába esniük, hogy mint hogyha most hirtelen egy Terminátort szabadítottak volna rájuk. Tehát egy jó csatár, amerikai szinten egy jó csatár játszhat ellenük, de nem több.
2: Igen, de kérdés, hogy mondjuk a belgák mit tehetnek, mert nyilván nem tudják megakadályozni azt, hogy Pochettino, ha szeretné, akkor Balogánt a kezdőben nevezze, de hogyha mondjuk eljön az, hogy a félidőben lő nekik egy gólt, vagy 2-0 két góljával, akkor levonulnak a pályáról? Ezt Szenegál megpróbálta Marokkó ellen az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, utólag elvették tőlük a győzelmet. Ha kiesnek a belgák mondjuk azért, mert Balogán lő nekik 2-3 gólt, akkor a belgákat hogyan lehet kompenzálni? Ha a sportdöntőbíróság 2 hónap múlva kimondja, hogy jogtalan volt a FIFA döntése, a belgák már bánhatják, és nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az arany generációjuk utolsó esély elszállt.
0: Hát igen, ugye azzal, most az a kérdésed első felére, hogyha elkezdődik a mérkőzés, és a belgák játszanak úgy, hogy Balogán a pályán van, nem mondom, hogy egyetértened, de azzal elfogadták a döntést, tehát utána már szerintem ott a pályán úgy tiltakozni, hogyha Balogán gólt, akkor mi levonulunk.
2: De ha meg nem állsz ki, akkor 3-0 az ellenfélnek.
0: Nyilván azért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz szituáció. Erre mondtam azt, hogy már meccs közben erre reagálni így nem nagyon tudnak. Előtte nyilván amennyit lehet sportdiplomáciailag megpróbálnak megtenni, nehezen tudom elképzelni, hogy bármi eredményt elérnek, hogy aztán utólag, ha a mérkőzés úgy alakul, hogy Amerika tovább jut, pláne mondjuk Balogán góljával, ami egy külön érdekessége lenne ennek az egész szituációnak, attól, hogy utólag sportdöntő bírósághoz ebben a szituációban fordulhatnak-e, és ha igen, ott milyen eredményt érnek el, ezt nem tudom, Zsuzsa, talán te ebben jártasabb vagy, hogy itt mit lehet.
1: Szerintem ez egy precedens nélkül eset lenne, tehát ez nyilván nagyon nehéz lenne, hogy onnantól aztán hogyan pörgetjük vissza a dolgokat.
2: Ugye
1: szerintem...
2: Szenegál-Marokkó kapcsán sincs még döntés, igen. Mert Marokkónak adták most 3-0-val, de ugye fellebeztek a szenegáliak, és még annak sincsen ítélete.
1: Igen,
2: pedig ott lement végig a mérkőzés.
1: Igen. Ugye itt szerintem az előbb már Miki pedzegette ezt a dolgot, az, hogy Pochettino. Ugye itt ez egy nagyon érdekes kérdés, ha ő mondjuk azt mondja, hogy tényleg fairségből a kispadra rakja az egyébként ugye az eltiltásból felmentett játékost, akkor a kérdés az, hogy mit szól az amerikai nép, meg a drukkerek,
3: meg az elnök,
1: ugye? Tehát, hogy ez is egy, tehát, hogy ott van egy ilyen jellegű nyomás egyfelől, ugye? Másfelől meg én azt gondolom, hogyha úgy kell pályára lépniük a belgáknak, és ezt vállalják, hogy Balogán a pályán van, akkor az meg egy olyan, szerintem nekik, egy lelki fölényt érzek. Tehát azt gondolom, hogy ők lesznek azok, akik ebből a helyzetből jobban fognak egyszerűen kijönni, mert nagyjából Amerikát leszámítva mindenki nekik fog drukkolni bizony, és még lehet, hogy nagyon sok amerikai is. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a helyzetből a belgák, én úgy gondolom, hogy ők egy olyan plusz erőfaktort fognak gyűjteni, vagy lelki erőt fognak gyűjteni, mi lehet, hogy simán tovább lendíti őket, és nyernek, ha van a pályán Balogán, ha nincs.
3: Ezzel egyetértek olyannyira, hogy még tovább mennék. És azt mondom, hogy tehát a belgáknak ebből egy olyan erkölcs és mentális fölényt kell kovácsolniuk, amellyel adott esetben meccs közben a játékvezetőre is hathatnak. Nyilván nem levonulással, levonulni akkor kell, hogyha az ellenfélnek 12 játékosa van fenn, és szólsz, hogy de egyel többen vannak, és amire azt, hogy nem érdekel, többen vannak. Akkor levonulsz. De ilyenért nem vonulsz le, hanem legfeljebb egy-egy vagány játékos, vagy az edző, vagy bárki meccs közben egy-egy mondatta mondja a bírónak, hogy szerinted, maga szerint ez normális. Normális, hogy itt lehet, hogy ő rúghatja a szögletet. És a bíró is ember. És kétes szituációban akkor, hogy nem fog neki ítélni, az nagyon valószínű. Tehát ebbe ilyen szempontból belga részről nagyon sok tartalék van. Nagyon rokon szemesen tudnak kijönni ebből a történetből a belgák, úgyhogy még előnyükre is váljon.
2: A belgák az előző fordulóban már túlélték azt, hogy néhány percre voltak a kieséstől, most lehet, hogy a világ szimpátiája velük lesz. Az, hogy a mérkőzésnek mi lesz a végeredménye, hamarosan kiderül. 21 órától Portugália és Spanyolország mérkőzés. Hajnal 2-től pedig Egyesült Államok Belgium találkozó, mind a két mérkőzést az M4 Sporton és itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik. Ezzel véget ért a mai Nemzeti Sportkör, hiszen 16 óra 57 perc a pontos idő. Köszönjük szépen Csisztus Zsuzsának, Balay Attilának és Szűcs Miklósnak, hogy itt volt velünk.
1: Köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Ma este a világbajnokságoké a főszerep. A magyar férfi kosárlabda válogatott Székesfehérváron zárja a selejtezőkört. A továbbjutás már megvan. Az ellenfél Belgium lesz 18 órától. Ezt követően már a labdarúgó világbajnokság sláger mérkőzései következnek. 21 órától a nyolcad döntőben az Európa-bajnok Spanyolország találkozik az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo vezette Portugáliával. 2 órától pedig kiderül, hogy a társházigazdát megállítja-e menetelésében a még trófeát nem nyerő belga aranygeneráció. Egyesült Államok, Belgium, labdarúgó világbajnoki nyolcad döntő, éjjel 2 órakor a Nemzeti Sportrádióban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: A Nemzeti Sportkör után megkezdjük a Hazafutás utolsó óráját, a mikrofonnál Reisz Bálint, és a következő percekben labdarúgás lesz a téma, hiszen június 11-e óta szünet nélkül pörögnek a labdarúgó világbajnokság mérkőzései. Hamarosan Portugália Spanyolország rangadót rendeznek, aztán pedig az Egyesült Államok is pályára lép Belgium ellen. De az éjszaka folyamán is rendeztek 2 mérkőzést, hogy ezeken mi történt, az kiderül Nyágúj Gergely összefoglalójából.

Amerika behódolt az öreg kontinensnek. A vikingek véget vetettek a brazil szambának, Anglia bevette az asztékok földjét. Újabb két mérkőzéssel folytatódtak a nyolcad döntők a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Méghozzá két igazi csemegével, a végső győzelemre mindig esélyes Brazília a titkos favorit norvégok ellen lépett pályára, akik ezúttal is elsősorban Erling Haalandban és szurkolóikban bízhattak.

0: sin avslutning och så är det ballen i mål. Erling Braut Haaland triller ballen in i målet och Norge susar av gårde i världsmästerskapet i fotboll. Norge upp till 2-1 mot
1: Norvégia. Meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság 8. döntőjében. Norvégia, Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát. A játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Nyiland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első félidőben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetségkapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól, Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztette egy lövést, álló pozícióban, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott, a labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott, Nyiland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
2: Szalai Kristóf tudósítása után hallgassuk meg, hogyan látta a találkozót állandó szakértőnk Vukovics László.
3: A norvégok teljesen megérdemelten jutottak tovább, azt kell, hogy mondjam. Tartották a labdát, és nem csak hátul, hanem az ellenfél térfelén is bátran játszottak. Attól függetlenül, hogy Haalandot az első fél időben nem tudták megtalálni, ott középen nagyon figyeltek rá, és a norvégok semmit sem kockáztattak, a biztonságra törekedtek. Tehát olyan szituáció volt, ami kétes labdavesztés adódhatott volna belőle, akkor inkább visszavitték a labdát többször is. A brazilok teljesen érthetetlen módon a 80. percig csak kontrára rendezkedtek be, abba gondolkoztak, hogyha tudnak szerezni labdát, Vinicius Juniort elindítják, és majd ő megoldja, hogy eddig nagyon sokszor megoldotta. Na most egy Brazíliától ez édes kevés, akik a ötszörös világbajnokok, most nem sorolom megint föl, hogy micsoda játékosokat adtak a világnak, hogy nincsen olyan kreatív játékosuk, ugye Rafinha sérült, tehát ott van Endrick, aki bejött csereként, mondjuk ő pont egy perc alatt eldönthette volna a mérkőzés, az 0-0-nál volt. Vinicius Junior szenzációs labdát adott neki a félpályától jobb külsővel, egyedül vitte kapusra, az első átvétele jó volt, de utána hosszú szöktetett, az meccslabda volt, azt berúgják a brazilok, azt gondolom, akkor megnyerték volna a mérkőzést, ezt mindig elmondjuk, hogy ha nincs a fociba. Utána jött Haaland, balról Schelderup gyönyörűen visszafelé cselezett a balszéről jobb lábára, 7 méterre az alapvonaltól beadta, és Haaland keresztbe mozogva labda felé jött előre, 6 méterről gyönyörű gólt fejelt a balalsó sarokba. Akkor a brazilok ritmust váltottak, próbáltak, bejött Neymar is, de igazán már nem nagyon tudott hozzátenni, Vinicius próbált a bal szélen meghúzni, de mindig lekettőzték, sőt volt, hogy 3 norvég volt rajta, akkor Nyiland fantasztikusan védett, majdnem egy öngóllal egyenlíteni tudott Brazília, de ott a kapus és a kapufa megmentette Norvégiát. De ha az egész mérkőzést nézem, ugye Haaland megrúgta a második gólját, utána gyönyörűen egy kontratámadás után Norvégia teljesen megérdemelte jut a 8 közé.
2: A nyerő ember ezúttal is ki más, mint Erling Haaland volt a norvégoknál. A Manchester City csatára legutóbbi 14 válogatott mérkőzésén mindig betalált, a nemzeti csapatban 50 meccsen már 64 gólnál járt, a VB-n pedig 7-nél. Halljuk Erling Haaland örömszavait.
4: Természetesen igen, csak jó érzés duplázni Brazília ellen, de még ennél is fontosabb, hogy győzni tudtunk. Hogy mit jelent ez Norvégiának? Már a meccs előtt is elmondtam, hogy az ilyen sikerek megváltoztatják az egész országot, és ami azt illeti, egyre tökösebben léptünk pályára a mérkőzésről mérkőzésre. A mai játékunk megmutatta, hogy fantasztikus csapat a norvég. Európa és a világ legjobbjai között említhető, lenyűgözően játszottunk. Nagyon hosszú út vezetett számunkra idáig, ám én még csak 25 éves vagyok, szóval kérem, ennek kapcsán csak azért az időszakért hibáztassanak, amióta itt vagyok. Hihetetlen. Büszke vagyok a hazámra és mindenkire.
2: Brazilok ezzel szemben 2002-es VB győzelmük óta nem tudtak európai csapat ellen nyerni az egyenes kieséses szakaszban. Carlo Ancelotti, a dél-amerikaiak mestere, már előre tekintett.
4: Az első félidő kifejezetten jól nézett ki, a terveknek megfelelően számos ígéretes lehetőséget dolgoztunk ki, ahogy a második félidő elején is voltak helyzeteink. A hajrában viszont túlságosan mélyen játszottunk, az utolsó fél órára mondhatni fokozatosan beszorultunk, és ez megbosszulta magát, a legvégén pedig már csak futottunk az eredmény után. Nyilvánvalóan most mindenki csalódott a vereség és a kiesés miatt, ugyanakkor azt gondolom, a mai játékunkkal többet érdemeltünk volna. Bár esélyünk volt rá, hogy a végső fázisig jussunk, ez a világbajnoki periódus számunkra most lezárult, de hamarosan kezdődik a következő, amelyben fejlődnünk kell, új ötleteket kidolgoznunk, illetve játékrendszereket a pályára vinnünk. Ez nem a vég, hanem csupán egy új szakasz kezdete, amelyhez ennek a fájdalmas vereségnek felhajtó erőként és üzemanyagként kell szolgálnia.
2: Norvégia-Brazília 2-1, hollandék ott vannak a legjobb nyolc között, ellenfelük pedig a jó két órás csúszással elkezdődött Mexikó-Anglia párharcból derült ki. A társházigazda az Azték stadionban lejátszott eddigi 89 mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el korábban, a VB-n pedig még gólt sem kapott. Egészen a 36. percig.
5: As Declan Rice strides forward, Arsenal style, the midfielder, chest puffed out, gives it to his Arsenal teammate Saka. Saka with a first chance now to do something incisive. Here's the cross, and a diving header is in for England from Bellingham. England in front in the Aztec Stadium. Mexico are stunned after conceding their first goal at this World Cup.
6: Csúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Sakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetés, majd két perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra két gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint egy gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat. Saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is, így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
2: A mérkőzés összefoglalóját Regős László Páltól hallották, most pedig következzenek a meccs kapcsán Vukovics László gondolatai.
3: Hajnalban is megérte fönnmaradni, fantasztikus mérkőzés volt, bár hozzá kell tenni a teljes igazsághoz, hogy nem így indult. Az első negyede a mérkőzésnek, ugye negyedekről beszélünk a világbajnokságon, mexikói fölényben telt, de igazi helyzet nem nagyon adódott. Az angolok próbálták kivenni a szelet a mexikói vitorlából, ez alatt azt értem, hogy a saját térfelükön a 10. perctől tudták kicsit megtartani a labdát. A mexikóiakban benne volt az a kettőség, hogy szeretnék letámadni az angolokat, de féltek attól, hogy nagyon gyorsak előre és kreatívak az angolok. Tehát ez a kettőség volt, hogy mentek is volna, meg biztonságot is kellett tartani, hogy Aguirre ezt kérte tőlük, és ez sokszor ilyen felemás megoldásokban tetőzött. Az angolok nagyon lassan járatták a labdát, de már pár passzal eljutottak a mexikói 16-osig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Jött az első ivószünet a 25. percbe, utána 5 percig még ilyen tapogatózó játék volt, és a 30. perc után Jude Bellingham megszerezte Angliának a vezetést, de úgy, hogy a mexikóiaknak lett volna lehetőségük. Bellingham utána megduplázta, és ami a mexikóiaknak nagyon jól jött, hogy a fél idő vége előtt tudtak szépíteni, ez óriási dolog volt mexikói szempontból, mert újra meccsbe kerültek, 2-0 jöttek volna ki a csapatok, akkor Anglia szerintem simán nyeri a mérkőzést, és a második fél idő elején jött egy fordulópont, ugye volt a kiállítás, Kwanzaa, de így is tudta növelni előnyét Anglia, ként 11-es góljával Gordont kell nagyon megdicsérni, aki az előző mérkőzésen is főszereplő volt. Nagyon jó játszott. A meccsembere Bellingham, Jude Bellingham, aki még meg kell említeni, hogy első fél időben 2-1-es angol vezetésnél óriási mentés mutatott be a saját kapuja előtt. Tehát fantasztikus játékos, abszolút a meccsembere, és Pickfordra szeretnék még kitérni, aki sokan mondták, hogy a többi sztárhoz képest nem olyan jó kapus, nem méltó erre, hogy az angol válogatott kapuját őrizze. Na most sokat köszönhet ma neki Anglia. Az első fél időben 2 óriási védése volt, a végén is rettentő sok beadása jól jött ki, beállította Peter Shilton 17 meccses világbajnoki csúcsát. De nagyon rossz lehet kiesni házigazdaként, de ha valahogy búcsúzik az ember, mert sportemberek, igazi profik, 80 ezer nézőt az Azték stadionba, abszolút emelt fővel búcsúzhat Mexikó, aki mindent megtett az egyenlítésért, jöttek a beadások jobbról, balról, lövések, fejesek. Az angolok nem is tudom, hogy tudták megúszni azt, hogy az utolsó 20 percben szinte nem is volt náluk a labda, de a mérkőzés egészét nézzük, azért Angliában a minőségbeli különbség döntött itt, egy Jude Bellingham és Harry Kane kettőse, aki nagyon nagy szerepet játszott, és végül is méltatlanul a Mexikó emelt fővel búcsúzik, Angliára pedig Norvégia vár.
2: Anglia tehát negyeddöntős, német szövetségi kapitánya Thomas Tuchel pedig elégedetten értékelt a mérkőzés után.
7: Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
2: Kanada után a második házigazda is kiesett, és a mexikói szövetségi kapitány Javier Aguirre nem csak a VB-től búcsúzott el. Ahhoz, hogy legyőzd Angliát, tökéletes mérkőzést kell játszanod. A két korai gól nagyon nyomasztóan hatott ránk. De a szépítés után jó hangulatban mentünk be az öltözőbe, és nagyon eltökéltek voltunk, hogy megfordítjuk az eredményt, ám a harmadik, egyértelműen elkerülhető gól megpecsételte a sorsunkat. Még emberelőnyben is nagyon nehéz dolgunk volt ellenük, próbálkoztunk különböző taktikai variációkkal, de ma semmi nem jött össze. Jól védekeznek, nagyon masszív csapat, és nem hiába negyedikek a világranglistán, hiába tettünk meg mindent. Nagyon fájdalmas, tényleg nagyon fájdalmas, mert álmodoztunk, bizakodtunk, és ekkorát zuhanni most nagyon rossz. Azt kell mondjam, hogy ez a 26 játékos rengeteg örömet okozott nekem. Holnap leszünk két teljes hónapja együtt, és emelt fővel kellene távoznunk. Ha bármilyen kritikát megfogalmaznak, annak az edzőt kell érintenie, mert ők mindent beleadtak a pályán, és minden embernek nézni. Ami engem illet, szégyellem magam, hogy a szurkolók reményeit nem tudtuk valóra váltani. Nem tudtunk nekik még egy örömteli estét szerezni, ám ez az 5 mérkőzés felejthetetlen volt. Búcsúzom a válogatottól, búcsúzom az Azték stadiontól, ez volt az utolsó meccsem itt, és hatalmas büszkeséggel teszem, ilyen sok év után. Hatalmas büszkeséggel és elérzékenyülve, mert a futballban lejött életem nagy részét itt tölthettem el. Anglia-Mexikó 3-2, a szigetországiak számára tehát tovább él a remény, hogy 60 év bőjt után ismét felérhetnek a csúcsra. Az Azték stadionban elbúcsúzott a második házigazda is, és hogy a még versenyben lévő Egyesült Államok gárdája mire megy ma a 16 között a belgák ellen, arra éjjel, magyar idő szerint hajnali 2 órakor derül fény. Előtte azonban 21 órától egy igazi európai csúcsrangadóval folytatódnak a küzdelmek, a spanyolok a portugálokkal nézhetnek farkas szemet. A nyolcaddöntők holnap este zárulnak az Argentina-Egyiptom és a Kolumbia-Svájc mérkőzésekkel, hogy aztán a szerdai szünnapot követően célegyenesébe érkezzen a 2026-os labdarúgó világbajnokság.

0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Csoportkörös a Debrecen az Európa Ligában. Jamal vagy Ronaldo számára ma véget ér a labdarúgó világbajnokság. Várkonyi Bence Azerbajdzsánban lépne újabb szintet. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg a szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váca selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia Dijon, a Csikós Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán Ikast is. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. A Laksa Kinga, Horváth Zsófé és Lendvai Zoé azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában, míg Leimeter Dóra, Ribanska Natasa és Aubéli Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő együttesben. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet és 2032-ig írt alá. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző 2,5 idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A brazil Filipe Luis veszi át az AS Monaco irányítását, az előző idényben 7. helyen végeztek a hercegségbeliek, így a Konferencia Liga selejtezőjében képviselhetik a francia bajnokságot a nemzetközi porondon. Filipe Luis a brazil Flamengóval mindent megnyert hazájában, valamint a Libertadores kupát is elhódította. Chung Mong-gyu lemondott a Koreai Köztársaság labdarúgó szövetségének elnöki posztjáról, mert válogatottjuk már a csoportkörben búcsúzott a világbajnokságon. Az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez tartozó csapatok 29 mérkőzést játszottak, és mindössze 3 győzelmet arattak a világbajnokságon. A 9 válogatott közül csak Ausztrália és Japán jutott tovább a csoportkörből, de a kieséses szakasz első fordulójában kiesett. Ma este újabb 8-döntőkkel folytatódik a VB, 21 órától Spanyolország Portugáliával mérkőzik. Előfordulhat, hogy Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnoki találkozóját játsza. Az 5-szörös aranylabdást hallják.
2: Minden rendben van velem. Azt gondolom, hogy nekem csak élveznem kell ezt a világbajnokságot, és ezt amennyire csak lehet, meg is fogom tenni, miután ez tényleg az utolsó világbajnokságom. Ugyanakkor remélhetőleg nem a spanyolok elleni lesz pályafutásom utolsó VB meccse, mert szeretném még folytatni ezen a tornán.
1: A spanyolok kapusa, az eddig gólt sem kapó Unai Simon is elmondta a véleményét a mérkőzés előtt.
3: Az a Cristiano Ronaldo, akit mostanában a világbajnokságon láttunk, már nem ugyanaz a játékos, aki 6-7 évvel ezelőtt a fénykorában volt. Az az igazság, hogy meg kell próbálnunk minél távolabb tartani őt a 16-osunktól, mert a büntető területen belül még mindig bármikor képes eldönteni egy meccset. A legjobb terv az, ha nálunk van a labda, és ő legtöbb időt töltjük az ellenfél tér felén, mert így ő is ritkán kerülhet a kapunk közelébe.
1: Holnap hajnalban 2 órakor a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az azeri labdarúgó bajnokságba igazolt napokkal ezelőtt Várkonyi Bence. Az Alaegerszegtől távozó hátvéd az előző idényben Bajnokok Ligája alapszakaszban szereplő klubhoz került. A Karabag játékosát Bitman Emil hívta fel telefonon.
4: Már volt 3 edzésem velük, igazából egyelőre annyit tudok mondani, hogy a csapattársak meg a csapat körül mindenki nagyon normális, nagyon rendes, segítőkészek, ugyanígy a stábra is igaz ez, de ez az egész itt Bakuban ez jellemző rájuk, hogy segítenek, hogyha kell, tehát nincsen egy rossz szavuk se, próbálnak segíteni, meg segíteni, hogy beilleszkedjünk. Aztán az edzések meg mennek, ahogy mennek. Úgyhogy most az a cél, hogy azok azokban minél jobban részt tudjak venni, és már a csapattal is edzek rendesen, szóval ez nincsen semmi probléma.
5: Megnéztem most a keretet, elég sokszínű, van marokkói, francia, brazil, spanyol, portugál, lengyel, kolumbia, és sőt ukrán játékos, sőt minden igaz, akkor egy mozambiki légiósa is van, és most már van egy magyar is. Mi a közös nyelv, az angol, mennyire tudtok egymással jól kommunikálni, mert nyilván itt azért a beilleszkedéshez az is nagyon kell.
4: Igen, angolul beszélünk egymás közt. Nyilván akik ilyen tudnak portugálul, a brazilok, a spanyolok, ők inkább egymás közt portugálul beszélnek, de hogyha egymás közt vagyunk így az egész csapat, társalgás, meg a edzéseken is minden angolul folyik. Tehát a helyiek is szinte mindenki tud angolul, vagy valamilyen szinten, és így igazából ezzel semmi probléma nincsen, könnyű így beilleszkedni.
5: Kurbán Kurbanov vezetőedző lassan már 2 évtizede irányítja a Karabagot. Volt már esetleg 4 szem közti beszélgetés veled, hogy mi az, amit elvár tőled a pályán, és mit szeretne majd tőled a pályán látni?
4: Már az első nap is odajött, bemutatkozott, akkor mondott pár jó szót, hogy várt már, meg örül, hogy itt vagyok, aztán a csapatnak is bemutatott, aztán folyamatosan az edzéseken is instruál minket, meg segít, meg mondja, hogy mit kell csinálni nyilván taktikailag, meg csapatszinten. Aztán, hogyha bármi gondja van akkor, vagy gondja, úgy értem, hogy gondja, hogyha bármi, ami nem tetszik, vagy meg akar osztani valamit, akkor csak simán beszél a játékosokkal, szóval ezzel nincsen semmi probléma.
5: Mennyit számított a Karabaggal kapcsolatban, hogy egy olyan klubhoz kerülsz, amely egy stabil európai főtáblás? Láttuk már őket a Bajnokok Ligájában szerepelni, de hogyha nem BL, akkor Európa Liga vagy Konferencia Liga, tehát 10-12 éve folyamatosan ott vannak.
4: Nyilván befolyásolta a döntésemet, főleg, hogy pont megnéztem, hogy tavaly milyen csapatokkal játszottak már a BL csoportkörébe is, tehát az itt egy Liverpool, egy Chelsea, egy Benficával, szóval jó küzdelmeik voltak, meg pár harcaik. Megnéztük, hogy milyen ajánlatok jönnek, és azok közül ez volt, ami a legjobban tetszett nekem, meg szakmailag is szerintem jó döntés volt, mert ha a bajnokság talán nem is annyira erős, de maga a csapat, meg maga az, hogy szinte mindig Európába játszanak valamelyik kupasorozatba, ez egy olyan lehetőség, ahol megint meg tudom mutatni magam, és ki tudom magamat próbálni. Megvannak a magam céljai, hogyha egyénileg nézik, akkor beverekedni magam a csapatba, megmutatni, hogy itt is helytállok, és kezdőjátékosnak lenni. Plusz én azért szeretnék, most ugye az Európa Ligában selejtezőben vagyunk, én szeretnék odaérni, hogy Európa Ligában akkor főtáblások legyünk. A többi meg majd elválik, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de nagyjából ezek így a célok.
5: Csütörtökön már Európa Liga selejtezőt játszik a csapat. Az UEFA honlapján megpróbáltam megtalálni, hogy a Karabagnak van-e már hivatalos kerete. Én magam nem találtam. Te mit tudsz erről? Csütörtökön be tudsz már esetleg mutatkozni, benne vagy a keretben? A papírmunka ezen részhez megvan-e már?
4: Azt mondták, mikor ideigazoltam, hogyha minden papír átjön az etétől, meg minden átigazolással való dolog így meg lesz, akkor megpróbálnak, igen, hogyha rendelkezésre áll, akkor megpróbálnak benne lesz minél gyorsabban a meccskeretbe. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült nekik, vagy nem sikerült, erről még így nem tájékoztattak, de szerintem meg fogják oldani, meg én is azt remélem.
1: Bejutott a legjobb 8 közé a Wimbledoni teniszbajnokságon az ukrán Kostyuk, aki 2 játszmában verte az amerikai Krügert. A belga Mertens is folytathatja a női egyesek versenyében. A férfiaknál az olasz Cobolli 3 játszmában győzte le az ausztrál Deminaurt. A spanyol Alex Márquez a következő idénytől a KTM-nél versenyez majd a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában. Alex Márquez 4 éve a Gresini Racing istállót erősíti, és a 2020-as újonc éve óta először lesz majd gyári csapattagja. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 17 óra 30 perc a pontos idő, köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. Belevágunk a mai hazafutás utolsó fél órájába, ahol Formula 1 lesz a téma, hiszen itt van velünk a stúdióban Frankl András, a sportág legendás tudósítója és minden tudója. Véget ért ugyanis a idei szezon 9. versenyhétvégéje Silverstone-ban, versenyzett tegnap a mezőny, és Charles Leclerc közel másfél év után ismételten győzni tudott. Ezek a száraz tények. Hogyan látod a futamot, Leclerc szereplését és minden egyéb dolgot, ami tegnap történt?
8: Botrányosan.
7: Miért?
8: Azért kérlek, mert olyan csodálatos lett volna ez az utolsó kör. És teljesen megetették az embereket, mert kirakták azt, hogy jön be a biztonsági autó, és minden nap mondják, hogy millióan nézik a Forma 1-et. Ez igaz. A világ összes sarkába. És tűköd, én is, na mondom, ez igen, 5 autó, 100 méteren belül, és mind az üstökösek, le a hanger straighten, és majd meglátjuk, hogy mi a vége. És erre teljesen béna volt a befejezés. Én nagyon szégyellem. Nagyon szégyellem. Először is ott volt 160-170 ezer ember, aki ki is fütyülték a társaságot rendesen, de ez nem változtat azon, hogy nem az volt, amit nagyon-nagyon szerettünk volna. Ami Leclerc illeti, elég jól ismerem, valóban. Komikus az, hogy ugyanúgy, mint az összes rivális Monakóban lakik, ő most átköltözött egy új épületbe, az édesanyja meg mindig vágja a haját, Russell is ott van, Russell mindig ugyanott kávézik a Toto Wolff háza alatt, szóval ez egy ilyen kis, és együtt mennek haza egy magángépen az egész társaság. Hamilton, nagyon sajnálom, hogy nem lehetett második, ő még jobban, de maga az, gondoljunk vissza egy kicsit, hogy egy évvel ezelőtt a Ferrari sehol nem volt. És most arról beszélünk, hogy vajon elsők, vagy mások, vagy harmadikak, ez fantasztikus, és megmondom neked, hogy én most leveleztem, azaz írtam egy levelet Zironi úrnak, aki Baranello főpolgármestere, mert nála voltam 10 nappal ezelőtt, és kaptam egy levelet ma reggel, és engedd meg, hogy egy pár szóba elmondjam, hogy mégis ő hogy reagált a dologra.
7: Exkluzív tartalom következik.
8: Hát ezt lehet mondani, hogy ez tényleg tök exkluzív, mert itt van a kezembe, és ezt senki más nem kapta. Megpróbálom lefordítani, de hát az, hogy ugyanis 400-an ülnek lenn a bejáratnál, és amikor a Charles megnyerte, akkor természetesen mindenki tapsolt, de azt mondja, az ünneplésnek nem lett vége, mert azonnal megjelentek a Ferrari zászlók mindenütt, az autó ki az utcára, dudált mindenki, és természetesen megszólaltak a harangok, mert ez a bizonyos Don Marco húzta a harangokat, és emberek ott voltak a templom előtt, és filmezték, és vetítették, és ez a bizonyos Ferrari őrület, mánia, nem tudom minek nevezem, ami a világon sehol másút nincs.
7: Charles Leclercnek mit jelentett ez a győzelem, mert 2024-es amerikai futamon ért legutóbb célba elsőként, hosszú hiátus volt ez az ő szemszögéből is, felszabadíthat benne bizonyos gátakat, mert itt azért az elmúlt hetekben már előfordult az is, hogy Hamilton megveri mondjuk, amire azért az első évében Hamiltonnak nem volt példa.
8: Az első évében Hamilton egyrészt beteg volt, másrészt nagyon rosszul jött ki, mint tegnap említettem, a mérnökével. Az idei mérnöke sokkal jobban súg neki. Ezek a súgó emberek, mint ahogy a Bono például, Antonelli, rettenetesen fontosak. És tavaly elvesztette az önbizalmát, az autó se volt jó, szóval minden rossz volt. Idén, hál' Istennek, egy remek emberrel dolgozik, az autó sokkal jobb, ő remek formában van testileg, lelkileg, és a sportnak nagyon nagy szüksége van Lewis Hamiltonra.
7: És úgy tűnik, hogy talán még neki is szüksége van a sportágra, és a Magyar Nagydíj kapcsán sokat szoktak beszélni arról, hogy ez ugye a szezonnak a fele, ott lehetnek versenyző bejelentések, most is számít, azt mondjuk a Magyar Nagydíj kapcsán ilyenre, hogyha egy nagyon picit most előre tekintünk, mielőtt az aktualitásokról beszélnénk.
8: Hát a helyzet az az, hogy az úgynevezett szaksajtó, aminek a fele igaz, a másik az mesterséges, állandóan azon spekulálnak, hogy mi lesz Verstappennel. Na most, hogy Verstappen elmegy a McLarenhez, vagy nem, ezen megy a vita, az érdekes az, hogy idén a McLarennek nem megy olyan jól. És hozzá kell tennem, hogy a McLaren erre a versenyre, Silverstone-ra olyan színekben hozta elő az autóját, hogy én meg se ismertem. Szóval az a bizonyos papája szín, amiről híres az egész csapat, és így kezdte Bruce McLaren, akit jól ismertem sok-sok évvel ezelőtt, nem kell ennyire odaadni magukat $10. Hát persze nem 10-ről van szó, hanem 10 millióért, de tiszta zsibvása, ugyanis mint a sisakok. Azelőtt egy versenyzőnek volt egy sisakja egész szezonra, és az autója volt mondjuk piros a Ferrari, kék a francia, ezüst színű mondjuk a német, szemben pontosan tudta, hogy mégis mi a helyzet. Most új sisakok, átfestés, pingálás, én ezt utálom.
7: Tegnap érdekes dolgok történtek már a verseny előtt is, ha közjátékról beszélünk, hiszen volt itt a megszokott pilóta parádé, most formabontó módon ismételten egy legós körözés volt, ami tavaly Miami-ban nagyon nagy sikert aratott, és idén is a szurkolók kedvelték, azt leszámítva, hogy sokan megkérdőjelezik, hogy Mohamed Bin Sulaim, a fia elnöke, mit keresett ott a versenyzők között, és miért kezdte el tologatni az előtte amúgy rendes Forma 1-es versenyzőket. Te erről a témáról mit gondolsz? Azért ez egy elég különös jelenet volt, hogy ő is Lego autóba ült.
8: Hát nézd, egy megalomániás. Megalomániás, és a szomorú az a dologba, hogy most mindöröké amen, mert volt egy óriási taggyűlése, így mondhatnám, milyen furcsa szó, kérlekszben Makaóban, és azt mondtátok, hogy én szeretnék elnök maradni örökre. És amilyen egy béna társaság, mindenki retteg tőle, megszavazták. És ez egyszerűen egy kicsit olyan, hogy mondhatnám, mint az amerikai elnök, hogy egyszerűen imádják a Rivaldafényt, és 10 percig nem tudnak visszalépni. És ha már itt vagyunk, hadd említse meg ezt a teljesen felháborító foci dolgot, az egész világ tajtékzik, én még olyan emberrel nem beszéltem, amerikaival se, aki nem szégyeli magát. És ha van egy kis becsület az amerikai csapatba, akkor nem indítják el, mert úgy ki fogják fütyülni, mint a sic.
7: Itt Balogun esetére gondolunk, ami a nemzeti sportkörben is elhangzott, ugye, aki a belgák ellen piros lapot kapott, miután vezető találatot szerzett, majd a FIFA úgy döntött, hogy felfüggeszti az eltiltását, így akár ma pályára léphet Belgium ellen is. Összefüggést érzel a vezetői ellenvonásokban, itt Bin Sulaim meg mondjuk azok esetében, akik Balogunnál intézkedtek?
8: Teljesen, teljesen. Ez egy csapat. Ennyi beképzelt úr, nem kell vigyázzom, mert ez élő rádió akad, hogy nem lehet mondható, de hogy mondjam, igen, ez sajnálatos, és ez a Sulaim az egész versenyt végig lihegte, előtte is ilyen átadás, olyan díj, egyszerűen nem bír, hadd mondjam úgy, hogy a fenekén ülni.
7: A Formula 1-ben viszont 22 olyan versenyző küzd, akik rengeteg időt, energiát raktak abba, hogy ott tartsanak, ahol Andrea Kimi Antonelli már többször megmutatta a tehetségét, tegnap azonban a technika ördöge ismételten kibabrált vele. Ez ennyire fiatalon mennyire lehet frusztráló egy pilóta számára, hogy 100 pont fölötti előnye volt, most viszont szemmel láthatóan elkezdett ez olvadni.
8: Hát nézd, először is óriási szerencséje van, hogy Toto Wolff felfedezte. Mert van legalább 10 000 gyerek a világon, aki gókártozik, és a papa mindent megtesz, és viszi a pályára, mint ahogy Lewis Hamiltont is vitte az édesapja a pályára, és a 10 000-ből most egynek bejött. Lehet, hogy ő nem az egyetlen ős tehetsége, hogy óriási tehetség, az biztos. Hogy nagy szerencséje van, az is biztos. Hogy remekül vezet, az is biztos. Szóval, ha nem 19 éves korában lesz világbajnok, hanem 22 vagy 24, az se a világ vége.
7: Érdekes kérdés, és nyilván azért még sok ideje van vélhetően, de ki tudja, hogy mondjuk a Mercedes jövőre is ilyen erős csapat lesz-e, mint most, mert már most is úgy tűnik, hogy a szezon közepéhez érkezve, mintha kezdene elfogyni az előnyük.
8: Hát egy dolog, ami Antonelli olasz, és ezt ne felejtsük el, és nagyon jól tudjuk, hogy az 50-60 millió olasz nagyon-nagyon szeretné, ha ő Maranellóban versenyezhetne.
7: A polgármester erről nem írt az e-mailjében?
8: Erről beszéltünk vele, és azt mondta, ő is nagyon remli, és ez egy érdekes dolog, amit csak azért tudok, mert ott voltam, hogy a leghíresebb ottani étteremből kitiltotta a Toto Wolff, mert nem akarta, hogy az ottaniak telebeszéljék a fejét avval, hogy hagyd be ezt a Mercedes, gyere haza, kvázi. És a Toto Wolff azt mondta, hogy out. Szóval effektíven a Toto kivult, kitiltotta a legjobb étteremből Monacát. És a főnök vélet egy haverbe, 25 éve odajárok, és aztán ő már mindenkit ismert, a Schumitól kezdve Fettlig mindenkit. Nem kétséges, hogy előbb-utóbb ott lesz, és egy egész más dolgot hadd említsek meg egy pillanatra. Tegnap volt ez a brazil verseny is az első felén, én elaludtam a végig, de ami nekem csodálatos volt, az, hogy hallhattam Ayrton Senna himnuszát. És olyan rég nem volt brazil himnusz, hogy én ettől nagyon meghatódtam.
7: Bortoleto az egyetlen jelenleg a mezőnyben, aki tehet az ellen, hogy vagy tehet azért, hogy legyen brazil himnusz újra a világbajnokságban. Egyelőre még nincs pódiuma, nincs dobogós helyezése, viszont tegnap 8. lett, talán az egyik meglepetés az Audival.
8: Sokkal jobb, mint ahogy az angol sajtó hitelet ad neki. Nagyon tehetséges gyerek. Hát azt hiszem, hogy Alonso a menedzsere. De lehet, hogy téved, azt hiszem, hogy Fernando van mögötte. Nem csak ő, hanem természetesen az egész ország. Senna nélkül is a Forma 1 egyik ős hazája, nagyon jól tudjuk, de nekem azt mondta, hogy Brazílon, azt mondom, hogy Senna. Szóval ezek ilyen dolgok. Különben, ami a két fiú van, akiről senki nem beszél, az egyik a Hadjar és a másik, nem is annyira Hadjar, mint a Lawson és a Lindblad. És ez a két fiú állandóan bejön 6. helyre, 7. helyre, és gyűjtik a pontokat, ami nagyon sokat ér az év végén. Szóval itt nagyon komoly pénzekről van szó.
7: A brazil válogatott ellentétben Bortoleto tehát tegnap nem esett ki a saját futamán és a saját versenyén. Az angoloknál elképesztő hangulat volt ismételten, új összetett nézőcsúcs született, soha ennyien még nem jártak korábban Formula 1-es hétvégén, mint most az elmúlt 3 napban Silverstone-ban. Ez egyrészt mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy most új szabályrendszer van, amit sokan kritizáltak, nem csökkent az érdeklődés a sorozat iránt, másrészt pedig mutatja azt, hogy a britek nem

0: azonnal megpróbálnék verbúválni a Red Bulltól, és ők meg boldogan eljönnek sok-sok pénzért, mert a gyerekeknek nem kell iskolát cserélni. Mert az ilyen is van. Mindenki ott lakik. Ez egy ilyen kis település az egész Silverstone, Brackley, ez a része Angliának, és ez csodálatosan működik.
1: Megbékeltek a nézők az új szabályrendszerrel így 9 hétvég elteltével? A nézőszám azt mutatja, hogy igen.
0: Hát nézd, erre mondják azt, hogy eszi, nem kap mást. Választásuk sajnos nincs. Jön vissza a V8-as motor, állítólag 3-4 éven belül, és ez viszont a Szulajem úrnak az érdeme. Ezt ő fogja kiharcolni, és végre lesz egy igazi hang. És nem lesz az, hogy levesz valaki a lábát a célegyenesbe, hogy megint legyenek is extra energia. Ez egy olyan mesterséges dolog, hogy ezt egy igazi szurkoló nagyon nehezen fogadja el, de ott vannak a hősei. Ott van a Hamilton, vagy ott van az Alonso, szegény Alonso, a szívem kiesik érte.
1: Lehet, hogy a V8-as motorok visszatérésével az FIA elnöke is úgy gondolja, hogy nem csak go-kart autókat, vagy Lego autókat szeretne vezetni, és kipróbálja a V8-as motorokat is, ha már visszahozza a sorozatba. Nem csak Alonso volt a tegnapi napnak a vesztese, hanem Max Verstappen is. Mind a két pilótáról hosszasan lehetne beszélni, mert lassan ez egy kávári, amit mind a ketten futnak az idővel, a körülményekkel, a versenyhelyzetekkel.
0: Úgy, ahogy mondod, egy szegény Verstappen, aki néz, négyszeres világbajnok zsinórba, és egy hajszál hiány ötödik, és ezek után most kínlódik. Szóval nem könnyű, és meg tudom érteni, hogy mond egy pár csúnya szót. Ilyen is volt már.
1: Előszeretettel büntetik meg érte?
0: Igen, igen. Alonso miért marad még a sportban, ha csak nem produkál valamit az Adrian Newey, ez egy teljes rejtély. Mert azt hiszem, hogyha nem kap egy jobb autót, ő se lesz velünk jövőre, a Hulkenberg se lesz velünk, ezt csak én azt hiszem, a Hulkot elég jól ismerem, Lewis marad. Én azt hiszem, Lewis marad, főleg, hogyha az év végén is az első három között lesz. Mindeneset, hogy mondjam, kérdezted, hogy miért nézik? Hát valóban azért nézik, mert még mindig látványos, és ami előtte van és utána van, és Angliában még van valami. Egy óriási sátortábor. És az a sátortábor már szerdán ott van, szerdán fölépítik, és együtt söröznek, boroznak, de mondjuk beszélek 10 000 emberről. És ez az angolok minden tudnak az összes autóról. Nekik ez a vérükben van ez a dolog, és amíg lesz Silverstone, addig lesz sátortábor, és addig lesz Forma 1.
1: Ha már beszéltünk így a labdarúgással kapcsolatos párhuzamokról, Messi 39 éves, Cristiano Ronaldo 41 éves, ezzel szemben Fernando Alonso 44 éves, és még mindig arról beszélünk, hogy lehet, hogy folytatja. Szeretheti valaki ennyire ezt a sportágat, hogy még mindig bizonyítani akar, annak ellenére, hogy szemmel láthatóan a technika évek óta nem áll a rendelkezésére?
0: Ismerem, szeretem, már akkor is ismertem, és szerettem, mikor Schumachert időnként legyőzte, tehát ez egy 20 éves történet. Én az ő helyében, most azt hiszem, új papa is lett, ha nem tévedek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán, ha legyen inkább menedzser, mint sereghajtó.
1: És lehet, hogy e felé lép, mert ugyaneki azért elég sok versenyzője van, Bortoleto is szóba került, de fiatalok körében is van akadémiája, akiket.
0: Hát van ez a magyar srác.
1: Így van, Nagy Roland.
0: Amiről te többet tudsz, mint én, mert nekem valóban az unokám vagy dédunokám lehetne.
1: Igen,
0: mi a 13 vélem? Mesélj egy kicsit erről, légy szíves.
1: Érdekes helyzet, ugye az Aston Martinnak az egyik felkaroltja, és Alonso Management irodájához tartozik. Fényesé vál előtte, viszont 13 éves gyerekről beszélünk, nem túlzás ezt mondani, úgyhogy az idő dönti majd el, hogy ki tud-e tűnni, de magyar szemmel nyilván azt gondolja az ember, hogy az, hogy Fernando Alonso ügynöksége felfigyelt rá, mert itt azért nyilván nem Alonso maga, hanem az őt körülvevő szakmai stáb. Ez azért egy hatalmas dolog, és egy ígéret, amit be kell váltani. De majd az évek eldöntik, hogy így alakul-e. Évek viszont nem kellenek ahhoz, hogy a magyar nagydíj következzen, hiszen szűk 3 héten belül a magyaródi versenypályán köröz majd a mezőny, a 40 éves magyaródi versenypályán, előtte lesz még egy belga nagydíj, de forduljunk rá félszemmel a magyar nagydíjra.
0: Hát nézd, én

0: maximális mértékben elfogult vagyok, mert én segítettem megépíteni 1985-ben, amikor még csak ott nagyon-nagyon sokat izzadtak a fiúk, hogy ez kész legyen, és aztán kicsit segítettem ismét Frank Tamásnak rábeszélni Bernie Ecclestont, hogy ne vigye el a pályát. Mert ha ezt egyszer elviszik, ha soha többet nem jön vissza, mert 8-10 másik ország szeretné. Sikerült rábeszélni Frank Tamással Bernie-t, pedig minden oka meg lett volna, hogy elvigye. De szerintem emlékszem, benn voltam az ő kis autóbuszában, mondom, Bernie, hogy még mindig itt vagy? Azt mondja, szeretek itt lenni. És ez részben a Tamás érdeme, nagyon jó barátok volt vele is, velem is, meg még egy-két másik emberrel, és neki vannak ilyen kis apróság, mindig egy bizonyos szállodában lakik, ugyanabban a rendőrmotorossal reggel 8-kor 12 perc alatt, szóval ő imádja ezt, ő is szeret egy kicsit, hogy mondjam, lihegni, de nem úgy, mint a szüleim. Hát ez egy egész más kategória ebből a szempontból. Én nagyon szeretem a Bernie-t, és mi nagyon hálásak lehetünk neki.
1: Véget ért a Hungaroring felújítása. Nagyon máshogy néz ki a főlelátó, a pedok rész, mint 2 évvel ezelőtt. Milyen neked, aki már az alapkőletételtől figyelt ezt az egészet, ebben az újfajta Hungaroringen sétálni, megélni, és látni azt, hogy ez volt az egyik kulcsa annak, hogy hosszú távon is itt maradjon a Formula 1.
0: Igen, hát nézd, én ott álltam Urbán Lajos mellett, mikor ő elvágta a szallagot, és azt mondta, hogy a pályát megnyitom. Schluss, 1986-ban, minden szlogen nélkül, Nix Sulayem produkció. Nagyon boldog vagyok, mert ez kellett ahhoz, a kormány megígérte, és teljesítette, hogy ez meg lesz. Először a fele, aztán azt kérem szépen, ennyit tudunk megcsinálni idén, azt megcsináljuk később. Megcsinálták, leszállították, minden tiszteltem az övék, és azt hiszem, hogy ezek után a ring még 40 évig itt lesz.
1: Az nagyon hosszú idő lenne, már így is az. Hogyan várod az idei futamot? Milyen csatára számítasz? A Ferrarinek kedvezhet esetleg a magyaródi pálya is.
0: Hát, Lewis nagyon szereti Magyarországot, nagyon szereti magyarokat, és nagyon szereti a pályát, és már többször nyert, szóval neki az egyik kedvenc pályája. Egész biztos, hogy jó lesz. Antonelli nincs oka arra, hogy ő ne lenne ott az élen valahol. Én nem hiszem, hogy nagy lesz a változás a két Mercedes és a két Ferrari között. Jó lenne most már egy kicsit a McLarent is visszahozni, mert ugye tavaly az volt, hogy vagy az egyik nyer, vagy a másik. És csak arról volt szó, hogy valaki ki fogja föllökni a serleget ott fönn, ugye, a tribüne. A többiek nem azt mondom, hogy sereghajtók, mert ők is jó versenyzők, csak az autóik nem ilyen jók. Hát itt van például Carlos Sainz. Remekül vezetett a Ferrari-ba, és szegény most szenved a sor végén ebbe a Williams-be, ami nagyon nehéz lehet.
1: Maranellóból a polgármester nem kezdett még elérdeklődni, vagy nem érzed azt, hogy ha már úgyis beszélsz a ottani helyi erőkkel, hogy nagyobb lenne az érdeklődés a Ferrari mostani sikerei miatt a magyar nagydíj kapcsán?
0: Nézd, ők minden, a tradíció az a Zironinak hívják az urat, a tradíció az, hogy 400-an leüldek a polgármesteri hivatal előtt, még akkor is a reggel 2-kor van a verseny, és vagy sírnak, vagy nevetnek, de hát most természetesen rém boldogok, a papot, az ő feladata, hogy felhívja a Don Marcót, aki az, aki valóban meghúzza a harangokat, és ez egy csodálatos tradíció. Csodálatos tradíció. Egy másodperce mondhatok valami egész más téma, mert ahogy jöttem ide be, hallottam a híreket, amit most hallottam itt az előző kollégától, és felmerült bennem, hogy mi lesz a nemzeti sporttal. 120 éve fut, és ugyanígy fog futni még 120 évig.
1: És reméljük, hogy a magyar nagydíj is még 40 évig legalább itt lesz a magyaródi versenypályán. Lando Norris helyzete is egy érdekes dolog, mert ugye ő a regnáló világbajnok, de annyira nincs jó szezonja, legutóbb tavaly São Paulo-ban tudott győzni, azért az már nem most volt, és azóta a dobogós helyezéseit is ritkán lehet megfigyelni. számára a magyar nagydíj lehet a kulcsfontosságú, úgyhogy ő tavaly azért itt győzni tudott.
0: Ő nagyon szereti, ő roppant népszerű, ő ugyanis mosolyog, ő egy srác.
1: Csak a trófával vigyáznia kell.
0: Igen, igen, de ő az, akit, ha megkérdezed itt a tinéket, hogy kit szeretnek, és ki miatt ülnek mondjuk egy bizonyos szálloda előtt ezrével, az ő. A múltkor láttam Monakóban, mondtam, hogy egy hajvágásra lenne szükséged, mert fantasztikus, hogy mi a... És el is küldtem a Leclerc édesanyjához hajat vágatni, eddig ez még nem sikerült. Kérlek szépen, ő az, akire a formájának szüksége van. Fiatal, klassz, belevaló, mosolygós, és hangsúlyozom a mosolygóst, mert az ő mosolya igazi, a Russellé az inkább egy ilyen műmosoly.
1: Megváltoztatta őt a világbajnoki cím, vagy ugyanolyan közvetlen személyiség maradt?
0: Azóta is találkoztam vele, nem ugyanilyen maradt, nem lett beképzelt. Hát nézd, az, hogy egy tribünt elneveztek róla, az nem egy rossz dolog. Kérdések felmerült bennem, hogy vajon ő is olyan lesz, mint mondjuk Damon Hill, hogy csak egyszer lesz világbajnok. És Nigel Mansell egyszer, most britekről beszélünk, 5-6-an vannak olyanok, akiknek egyszer összeült a dolog, és aztán slussz. Az igazi nagymenők, mondjuk Schumacher, Hamilton, Verstappen, ők azok, akik valóban a nagyok, akik sokszor-sokszor nyertek.
1: Azt gondolom, hogy órákig lehetne folytatni ezt a beszélgetést, azonban sajnos műsoridőnk nem engedi, úgyhogy Frankl Andrásnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
0: Boldoga, én köszönöm neked.
1: 17 óra 55 perc a pontos idő, ami azt is jelenti, hogy véget ért a mai hazafutás, hiszen néhány percen belül kezdődik majd a Magyarország-Belgium férfi kosárlabda világbajnoki selejtező mérkőzés, de közvetítésekből az este folyamán sem lesz hiány, hiszen Portugália és Spanyolország a VB negyed döntőbe jutásért küzd meg egymással, de ezt már csak a körkapcsolásban tudhatják meg, amelyet majd Szabó Szilvia vezet. Én a mostani stáb nevében, Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket. A műsorvezetői székben Kreisz Bálintot hallhatták az elmúlt 3 órában. További jó rádiózást kívánok!
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, valóban elkezdjük a körkapcsolást, a műsorvezető Szabó Szilvia, de már is robogunk tovább méghozzá Székesfehérvárra, hiszen a férfi kosárlabda VB-selejtező G csoportjában az utolsó fordulót rendezik ma 18 órától. A harmadik helyen álló és már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott Belgiumot fogadja. A találkozót élőben közvetítjük, úgyhogy kapcsolunk is. A kommentátor Tóth Béla, a szakértő Károly Andrea lesz.
6: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Biztosította már a részvételét a világbajnoki selejtező sorozat következő fázisában a magyar férfi válogatott, viszont korántsem tét nélküli a belgák elleni összecsapás, ugyanis a következő szakaszába a VB selejtezőnek viszi magával az eredményeket, az ebben a csoportban szerzett eredményeket a magyar csapat, és lévén, hogy a finn, valamint a francia együttes, vagy 5-1-es, vagy 4-2-es mutatóval mehet tovább, a magyar pedig, hogyha itt nyer, akkor 3 győzelemmel és 3 vereséggel, és hogyha a másik csoportot nézzük, ahonnan vagy az észtek, vagy a szlovénok, vagy a csehek, vagy a svédek jönnek, 3 együttes ebből a 4-ből, és egyiknek sem lehet jobb a mérlege 4-2-nél, akkor hogyha itt esetleg meg lenne a győzelem Belgium ellen, akkor joggal szállhatna a harcba a világbajnoki részvételért a magyar válogatott, ugyanis úgy vághatna neki a még hátralévő 6 mérkőzésnek, hogy matematikailag minden esélye megvan a VB részvételre. De hát ez a matematika, ez a számolgatás része, és ez egy olyan mérkőzés, ami itt a székesfehérvári Met Arénában szokatlan körülmények között zajlik, viszont egy olyan ellenfél ellen, amelyet decemberben a magyar csapat már egyszer megvert. Andi, hogyan lehet felkészülni egy ilyen találkozóra?
7: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Azt gondolom, hogy bár tényleg tét nélküli, relatív tét nélküli ez a mai találkozó, de egy jó teszt a csapatnak, hogy bár nincs rajtuk teher, de mégis érezhetik azt, mert tényleg nem mindegy, hogy 3-3-mal vagy 1-4-jel mennek a következő körbe, és a következő körből érkező, vagy körben érkező csapatok, ugye felsoroltad a észtek, svédek, szlovénok, csehek, bármelyik 3 jöhet.
6: Akkor egy teljesen nyílt az
7: teljesen nyílt, erő. És most vegyük azt, hogy amikor már nagyon kiélesedik a helyzet, akkor mondjuk a szlovénok Luka Doncsicsot vissza tudják hívni, az már teljesen egy másik csapat. De a másik 3, illetve a 3-ból 2 verhető. És hogyha innen nézzük, akkor tényleg nem egy megugorhatatlan léc ez a világbajnoki selejtező a csapatnak.
6: Mert hogy abból a 6 csapatból, amely a következő szakaszba kvalifikál, 3 kijut a világbajnokságra, amit jövő évben rendeznek Katarban. A magyar csapat hozza el a labdát először a feldobás követően. Somogyi Ádám, Perle Zoltán, Lukács Norbert, Golomán György és Maronka Zsombora kezdő ötösünk. Egy bejátszás Golománnak, és azonnal egy zsákolással kezdő a mérkőzést az a Golomán György, aki a finnek elleni idegenbeli mérkőzésen pénteken kiválóan teljesített, 18 pontot tett be a közösbe, hozzá hasonlóan Perl is ugyan ilyen mutatóval zárt, és a belgák is az első támadásukat egy duplával fejezik be, Mamadou Gis az, aki ezt föltette, úgyhogy 2-2, és már a magyar csapat fordul. Maronka lejátsza a szélre, Perl mögötte egy belgával, Perl kiívelni a jobb oldalra, elcsipte Somogyi, 6 másodperc még a támadó időből, le a szélre, onnan elvállalja Lukács, és bepattan. Ezzel a 3-assal tehát jelentkezik az a Lukács Norbert a mérkőzés legelején, aki Finnországban azért nem tündökölt, a Nizsnyi Novgorod játékosa Oroszországban légióskodik, nagyon szép levállás, a két magas ember összecsapásában itt most Tumba győzedelmeskedett Golománt, ott hagyta maga mögött, és ezzel az újabb zsákolással 5-4-re kozmetikálsz az eredményt. Tumba, a belgák magas embere, magyar akció, Somogyi, bejátszás Golomán találja meg a festéken belül, kioszkja Golomán, Perle szintén egy triplával. Távolról pinteken nem ment igazán a játék, a finnek viszont hát összesen emlékeim szerint 9-11-3-as elhelyeztek a kosárban Helsinkiben, úgyhogy ott abban a mutatóban alul maradtunk Finnországgal szemben, itt egyelőre sül a keze a magyar játékosoknak. A labdával most ismételten a magyar csapat a rosszul befejezett belga akciót követően Golomán, ő is egy 3-assal jelentkezik, ez rövid, a lepattanó Somogyié. 8-4-es magyar vezetésnél tehát a lepattanó a miénk, viszont a játékvezetők láttak már egy labda, egy visszajátszást, mert egy felező vonalon túrról szedte vissza a labdát Somogyi Ádám. 2 perc telik el a találkozóból, Magyarország, Belgium 8-4, ilyen kezdésről álmodtunk.
7: Mindenképpen ilyen kezdésről álmodtunk, igen, és Lukács Norbinak az első 3-asa nagyon fontos volt a saját szempontjából is, mert ahogy említetted, tényleg nem az ő meccse volt a kinti találkozó, de azt gondolom, hogy az ő jó játékára a magyar válogatottnak óriási szüksége van, és ő tud olyan teljesítményt hozni, ami nagyon nagy segítség a csapatnak.
6: Jó vérekezés Maronkától, Van Fleet próbálta a palánk alatt még tovább osztani a labdát, végül is belenyúlt Maronka, jöhetnek a magyar alapvonalról a belgák, 4 másodperc maradt a támadóidőből, visszakapja aztán 4-essel Emmanuel Lecomte, és egy szabálytalanság miatt most oldalról, ráadásul ugye visszaugrik a támadóidő 14 másodpercre, emiatt a magyar falt miatt, amit egyébként Somogyi Ádámra fújtak oda a játékvezetők. Egy portugál-horvát-német 3-as bíráskodik a mérkőzésen, Lecomte dobhatja be az alapvonalról, 17 pontot szerzett a franciák ellen, és 2 dobást ítélnek a büntető vonalról a játékvezetők Van Fleet javára, mert egy megint csak egy falt vele szemben, ezúttal Lukács Norbert csapott oda a kezére dobó mozdulat közben. Annak a Van Fleetnek, aki a német Rostock együttesében játszik, 14 pontot termelt pénteken Franciaország ellen hazai pályán. Ugye 80-72-es vereséget szenvedett Belgium hazai környezetben a franciákkal szemben, és azzal eldőlt, hogy a belgák nem juthatnak tovább a világbajnoki selejtező sorozat következő fázisába, és továbbra is győzelem nélkül állnak ebben a csoportban, tehát 5 vereség a nevük mellett. Van Fleet az első büntetőjét bedobja, jön a második, ott sem hibázik, úgyhogy 8-6, 2,5 perc telt el a mérkőzésből.
7: Egyelőre szerintem azért az van a találkozón, amit a magyar csapat akar, de az látszik a belgákon, hogy bár ők már semmiképp nem juthatnak tovább, nem úgy jöttek ide erre a találkozóra, hogy ne próbáljanak megnyerni. Az mondjuk tény, hogy a belga csapat sokkal inkább, sokkal kevésbé összeérett csapat, mert az egész sorozat alatt 25 játékost forgattak be a 12-es keretbe, ami mondjuk nálunk 17 játékos volt. Úgyhogy azért látszik, hogy a belga szövetségi kapitány még erősen keresi a csapatát.
6: És nincs itt a legeredményesebb játékos, Jukoba Sohan sem, aki a 2 csapat decemberi mérkőzésén 31 pontjával a mezőny messze legeredményesebbje volt. Jó betörés, Perles, szép ez a floater, ezzel a duplával 10-6, de ugye a magyar csapatnak is nélkülöznie kell azt a Nate Rivers-t, aki szintén a belgák ellen decemberben ragyogó teljesítménnyel zárt, 26.10 lepattanó, ő sérülés miatt nem vállalta most ezt az ablakot és ezt a válogatott szereplést. Ő spanyol bajnok lett a Valenciával, a bajnoki döntő mérkőzésein játszott is, viszont beinjekciózva, így aztán Gasper Okorn szövetségi kapitány úgy döntött, hogy a honosított játékosnak a szerepeltetését most nem kockáztatja meg, majd augusztus végén, amikor valóban lehet folytatni a VB-selejtező sorozatot. Egy belga 3-as lejött, és most már a cseréket követően a magyar csapat egyébként változatlan összetételben támad. Perl bejátsz a Golamánnak a palánk alatt, kiosztja Golamán, Somogyi tovább viszi a sorokból Maronka, tiszta dobó helyzet, ez a tripla kipördül. Megint Maronka próbálkozhat, picit jobb szögből bevágja a triplát Maronka Zsombor. Ő Helsinkiben 2-3-ast vágott be, itt az első a mai mérkőzésen, és reméljük, hogy nem is áll meg 6 pontnál, hanem annál messzebb nyúlik ma. A belgák próbálnak javítani, ez a középtávoli lejön, a lepattonó miénk. 7 pontos vezetésnél támad a magyar csapat, 13-6, 4 perc telik el a mérkőzésből, Perla sarokból, ez a tripla nem jó, nagyon sokat próbálkozunk távolról.
7: Igen, alapvetően jókezű csapat vagyunk, mert mindenki jól tud kintről dobni, de tény, hogy azért jobban kéne szerintem. Jó, most amíg jól dobunk, addig természetesen dobjanak kintről, de azért kell szelektálni azt, hogy mi az, ami tényleg helyzet, és mi az, ami csak annak mutatja magát.
6: Veterec egy duplával jelentkezett, és aztán megszerzik a labdát gyorsan a belgák, végigviszik Lukácsit oda neki, ez a rövid időn belül a második személyi hibája lesz, 13-8-nál feldöntötte, ugyanis ellenfelét Mamadou Gis. Jöhet majd két büntetővel az a belga játékos, aki egyébként Franciaországban a Limoges együttesében légióskodik.
7: És majdnem sort cserélt a belga szövetségi kapitány. Egyelőre jobban forgatja a csapatát, vagy hát ő forgatja a csapatát. Bár nálunk most érkezik Váradi Benedek Lukács Norbi helyére. Ugye hát Norbinak már két fajtja van, úgyhogy ez indokolt is.
6: Forgatja a csapatát a belgák kapitánya Julien Maé, vagy keresi a legjobb ötöst?
7: Hát igen, igazad van, inkább azt gondolnám, hogy keresi.
6: A büntetőkkel Gisz az elsőt, az bedobja, jöhet a második majd. Ugye 80-72-re kaptak ki a franciáktól hazai környezetben. A belgák egyébként is az a jellemző, hogy ők 90 pont, illetve 8 pont fölött kapnak mérkőzésenként. Újabb kísérlet a büntetővonalról. Gisz ezt is hibátlanul elhelyezi a gyűrűben, úgyhogy 13-10, de még magyar előny. És ugye Váradi már benne a pályán magyar részről. Ő az egyetlen csere a kezdőötösben. 5 perc telt el a találkozóból, 3 pontos magyar vezetés, Somogyi pattogtat, egyelőre a 3 pontos vonalon kívül. Maronka ráemeli, ez is rövid, tripla lett volna, elhozza a lepattanót, aztán a belga együttes. Viszont labda nélküli szabálytalanság, Maronkát döntötte föl Gaterec, úgyhogy jöhet majd a magyar együttes. Ez a második személyi hiba a belgáknál a negyedben. És fújható volt, mert Gaterec nem tudott időben megállni.
7: Igen, ez okos, kiharcolt falt volt Maronkától. Kellenek az ilyenek a meccsen. Egyrészt ugye megakasztja az ellenfelet, pihenőt is kap ezáltal a társaság. És hát egy jó, a saját szempontjából jó, hogy egy ilyen okos dolgot véghez tudott vinni.
6: Fiatal játékos Maronka Zsombor is. Perle, magyar akció Maronka a sarokban. Golomán kapja meg a festéken belül, most már Golomán ketten vele szemben. Hát valahogy ott még a belga védők könnyékkel eltalálták, ezt vették észre a játékvezetők, és fújják meg a mérkőzésen a harmadik belga személyi hibát. Ugye említettem, hogy szokatlan helyszínen, szokatlan körülmények között rendezik a mérkőzés. A székesfehérvári Met Arena adott pont ennek a találkozónak, pedig itt aztán a hazai jégkora mérkőzéseket szokta megrendezni, illetve jégkora mérkőzéseken szokta vendégül látni ellenfeleit a Hidorafehérvár AV 19. Most ezt az arénát alakították át arra, hogy a kosárlabda mérkőzésnek maradéktalanul megfeleljen. Jégnek nyoma sincsen a csarnokban, viszont a parkettát azt fölhúzták oda, arra a helyre, ahol egyébként korizni, korcsolyázni szoktak a jégkorongozók.
7: Én egyszer játszottam olyan csarnokban, Prágában, ami a jégcsarnok volt, de ott a jégre tették a borítást, és hát nem volt meleg. Nem volt meleg, amikor mondjuk le kellett ülni, nyújtani, akkor azért úgy fáztunk.
6: Itt most nincsen nyoma jégnek, Váradi távolról a triplával, ez a palánkról pattan le, de Somogyi szedte össze a lepattanót. Nagyon fontos volt, hogy pont, hogy letelt a támadó idő, azután szedte le Somogyi a lepattanót. 15-10 ezzel a közelivel. A belgák ugye 13-6-ról visszakapaszkodtak, mindössze 3 pont hátrányba, most megint 5 közte. Belga akció, az irányítónál a labda, aki beleáll ebbe a hármasba, homályt dob, nem volt ez igazán jó Van der Rijntől, jöhet majd egyébként a magyar csapat. 34-essel Niels van der Rijnt, a hátvédje irányítója most a belga együttesnek, egyébként is ebben a selejtező sorozatban 6,8 pontot átlagol, és rendre kimagaslik a gólpasszok terén is. A franciák ellen pénteken 7-szer készítette elő a csapattársának a befejezését. Váradi a labdával, Maronka, szűk 3,5 perc még az első negyedből, szólt már a síp, úgy aztán hiába zsákolt egyébként látványosan Maronka, játékon kívül történt mindez. Van den Eind próbálta megállítani Maronka Zsombort. jöhet majd oldalról a magyar csapat. Perl dobhatja be. Elkéri Maronka, szépen vált el, becserélte Gasper Okorn Meleg Gergőt, először a pályán, tehát Meleg, Krünyájszkival szintén, Krünyájszki bejátszása, remek játék, Perl, jó a dupla! Szépen játszotta le Krünyájszki Meleg, és alapvonali betörést követően a gyűrű alatt átfutó Perl tudott ráfordulni, és ezzel a közelivel megszerezte a magyar csapatnak ismételten a 7 pontos előnyt. Ekkor kér időt a mérkőzésen először Julien Maillé, a belgák szövetségi kapitánya.
7: Ahogy a mérkőzés elején említettem, fontos lenne az a csapat szempontjából, hogy tudjon egy örömjátékot játszani, és egyébként úgy tűnik, hogy képes erre a csapat, hogy úgy játszani, hogy nem kell neked a mérkőzés, relatív nem kell a mérkőzés, de az ne menjen át egy nehézkes játékba, hanem tud élvezni azt, hogy ott vagy a világbajnoki selejtezőn. Most egyébként a fiúk nagyjából a mai meccsen úgy vagyunk, mint amikor a lányok Ruandában voltak kint, és ezután a csoport után jön, ami a lányoknak Törökországban volt a VB selejtező, most hogyha így akarunk hasonlatot vonni. És most azt látszik a csapaton tényleg, hogy tudja élvezni ezt a találkozót, tud jól játszani, tud eredményesen játszani, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó képet fest magáról most a csapat.
6: És hát valóban akkor a párhuzamot azt tényleg a férfi válogatott az teremtse meg magának, ugye a hölgyekkel párhuzamot, mert hogy a magyar női válogatott végül kijutott a világbajnokságra, és már hát azt hiszem, hogy jó néhányan a csapat tagjai közül várják is a szeptemberi berlini VB-t. Belga támadás az időkérés követően egy betörés, a dupla az nem jó, föltette egyébként Van der Hagen, a lepattanó a miénk, végigviszi Váradi, jó a leosztás, és a zsákolás is Meleg Gergőtől. 19-10, remek volt az észrevétel Váradi Benedektől, pattintva találta meg a festéken belül Meleget, aki zicserben föltette azt, zsákolással fejezve be ezt a gyönyörű magyar támadást.
7: És Cseh Botonda pályán. Azt, ha jól emlékszem, Helsinki-ben nem került föl a pályára, vagy
6: talán néhány
7: nagyon, nagyon igen,
6: volt.
7: Ott a vége felé. De ugye most már azért, amikor jól játszik a csapat, akkor a szövetségi kapitány is sokkal könnyebben cserél esetleg olyan játékost, akihez nehézkesebben nyúl hozzá.
6: Gaterec duplája 19-12 ide, Perl a bejátszás követően elveszíti, és ott a palánk alatt zajló történéseket a játékvezető sipszóval próbálja megállítani. Cseh Botond kezére ütöttek oda, emiatt jöhet majd Cseh 2 büntetővel. Thibaut van der Hagennek ez az első hibája ezen a mérkőzésen. Fiatal játékos Cseh Botond ugye a Szolnokban folytatja majd a következő idénytől a Szedeáktól igazolt egyébként, tehát az ezüstérmes olajbányász, az első büntetője jó Cseh Botondnak. Jöhet a második. Nem játszhat majd egyébként Szolnokon azzal a Somogyival, aki meg elhagyta az olajbányászt. A Somogyi Spanyolországba igazolt a Bilbao együtteséhez, az Eurókupa győztes csapathoz. A második büntető is a helyére került Csetől, úgyhogy a magyar csapat visszaépíti a 9 pontos előnyét, 21-12. Belga akció viszont, 2 perc van még hátra az első negyedből. Van den Eind betörés, megpróbál átkígyózni a magyar védő között, és eljutott dobó helyzetig, föl is tette. Megint csak a szabálytalanság tudta csupán megakadályozni Van den Eindet abban, hogy a kosarat azt megszerezze. Alacsony játékos, 180 cm-es Okapi játékos, hazájában, tehát Belgiumban pallírozódik Niels van den Eind. Az első büntetője az nem tökéletes, de bemegy. 21-13. Jöhet a második tehát. Némi fixó a lelátorról, de ez nem tudja megzavarni van den Eindet. úgyhogy 21-14 ez most a forgatókönyv, 7 pontra közelebb lép a belga együttes, a magyar csapat pedig egy duplával visszaállítja a 9 pontos differenciát, legyen így ez most is, cseh nem tudja visszajátszani a labdát a Perla felé, Váradi még begyűjti, 5 másodperc a támadó időből, Váradi a 2-2 a végén megpróbálta meleget megtalálni a festéken belül, még valahogy egy belga kéz ott közbe tudott kotorni, az alapvonalról dobhatja majd be Váradi Benedek. 1 perc, 45 másodperc maradt az első játék részből. Váradi, Perle, 1 másodperc, rá kell emelni, talán időn túl is volt, elveszik a labdát a játékvezetők.
7: Igen, érzésre már a Sipszó után dobta el Per Zoli ezt a labdát, de megtalálták a helyzetet, ennyire volt elegendő 2,2 másodperc.
6: Jöhet tehát a folytatás egy belga támadás vezetéssel, Van den Eynde. Megint csak a labda nélküli szabálytalanság, Pongóra fújják rá, és már bónuszban mind a két együttes. Pongó Helsinkiben nem játszott, Panodes Andrást váltotta a meccs keretben erre a találkozóra, aki pedig büntetőzni fog most, az 22-es Zekeri Mortán. Svéd klubcsapatban játszik egyébként. Mortán az elsővel, csont nélkül jöhet majd a második. Tényleg most már egy olyan ötös van fönn Belgium válogatottjában, amely hát folyamatosan ugye a kispadról érkezett meg. Nem ez a kezdő ötöse Mai kapitánynak. A lepattanó viszont a kimaradt büntetőt követően a belgáké, most nem volt teljesen éles a magyar csapat, egy hármas, hosszú, a gyűrű tövéről jött le, és Pongó szedte össze. Váradi gyorsítja a játékot, meleg, megtorpanott a festéken belül, de ráfordul, és be is dobja a palánk segítségével a duplát. 23-15, ez fontos volt, mert most volt némi zökkenő a magyar csapat játékában.
7: Egyébként magyar oldalon is már nincs olyan játékos a pályán, aki elkezdte a mérkőzést.
6: Jó, a bejátszás a festéken belülre Van Vlietnek, vissza Van den Eyndnek, a tripla az megint hosszú, lepattanó viszont itt a magas emberé, Van der Hagené, közeli jével, 23-17, és távolról a belgák sem dobnak olyan kiválóan, próbálkoznak becsülettel a triplákkal, de egyelőre elmaradnak a kiváló eredménytől. Krinyánszki vitte helyzetig, nem tudta a kosarat megszerezni. Van den Eyn pedig gyorsítja a játékot, és a maga alacsony termetével végig cikkázik a magyar játékosok között, és megint csak a palánk segítségével szerez egy duplát, 23-19, és azt hiszem, hogy ezt ki lehet jelenteni, hogy Van den Eynde egy új szint hozott a belga csapat játékába. Váradi pattogtak, 10 másodperc még az első negyedből. Váradi, ha lesz a helyzet előtte, leosztja, meleg, kimarad ez a zicser. A lepattanó a belgák, és így ér véget az első negyed. 23-19-re, tehát 4 pontos különbséggel vezet a magyar férfi kosárlabda válogatott Székesfehérváron, Belgiummal szemben világbajnoki selejtező mérkőzésen. Jól kezdtük az első negyedet, 19-10-nél és 21-12-nél 9 pont is volt a magyar csapat előnye. Innen kapaszkodtak vissza Van den Eynde vezetésével a belgák. Mi az, ami a negyed utolsó 2-3 percére nem működött a magyar csapat játékában?
7: Hát ugye nálunk is meg lett bontva a kezdőt elég rendesen, és a két csapat közötti különbségeket, ha nézzük, akkor az egyik nagy különbség a belgák javára az a kispadról érkező pontok száma. 19,4-et dobunk mi, és 25,2-t a belgák, és szerintem nagyjából ezt láttuk most itt az elmúlt 2-3 percben. Ugye mondtam a mérkőzés elején, meg az első negyed közben is, hogy fontos az, meg egy jó mérce a csapatnak, hogy tud-e egy ilyen mérkőzést úgy lejátszani, hogy örömkosárlabda legyen. A mérkőzés eleje azt mutatta, hogy igen, de a következő lépés az, akár meccsen belül is, hogy ezt a kezdeti periódust, ezt milyen hosszan tudod megnyújtani. mert nem elég, hogy a mérkőzés elején jól játszol, látványosan játszol, hanem azt jó esetben 40 percig kell tartani. Jó, természetesen senki nem tudja 40 percig ugyanazt a jó játékot tartani, de ebben lehet folyamatosan előrelépni, hogy ezt a jó periódusokat meddig lehet nyújtani.
6: Említettem korábban, hogy a belgák kintről nem dobnak igazán jól, 6-0 nem mutatójuk a három pontos vonalon túlról, mezőnyből egyébként 46%-kal, ami a magyar csapat dobó hatékonyságát illeti, ott pedig 53% a mezőnyből, és ugye 3-8 tripla mutató, újabb tripla belga részről a sorokból, ez is kimarad, aki ráemelt a Van Fleet, és meg is kezdődött ezzel a második negyed. Pongó pattogtat, Golomán, Krinyánszki, Cseh, valamint Váradi, így teljes a magyar ötös. Cseh, ez a tripla rövid, nem is volt ugye klasszikus lepattanó, begyűjtötte a labdát Gisz hozza át, Van Fleet, végig jár a labda, egyelőre nincsen elzárás, Lecomte, aztán a sarokba kénytelen megindulni befelé, Lecomte, hát talál le dobóhelyzetet, nem, tovább teszi Van Fleetnek, 5 másodperc a támadó idejükből, elvállalják a triplát, a gyűrű tövéről pattan vissza, megpróbálta Gisz a lehetetlent, nem volt ez kidolgozott dobóhelyzet számára, Váradi leoszki a sarokba, Cseh nyúl föl érte a levegőbe, Krinyánszki, Váradi, ez a labda útvonala, megint Cseh, megindul a sarokból, vagy középre Krinyánszki, ez a tripla pedig beszáll a kosárba, a gyűrűbe, Krinyánszki Boris, tiszta dobó helyzet volt, Cseh találta meg. 26-19.
7: Ez az ő szempontjából is nagyon-nagyon fontos volt, mert az előző találkozón Helsinki-ben azért úgy látszott rajta, hogy első mérkőzése, új érkező a válogatottba, nem érezte még annyira komfortosan magát a pályán, ez nagyon-nagyon lejött róla.
6: Finnországban mutatkozott be Krinyánszki Boris címeres mezben, ebben az idényben, illetve mögöttünk hagyott idényben a Szolnoki Olajbányászban kiváló szezon teljesített, és hát akkor, amikor mondjuk Somogyi Ádámra nem lehetett számítani, akkor ő rendre a csapat élére állt, és tényleges vezéregyénisége volt a Szolnoknak. Cserél Gáspár Okorn, szövetségi kapitány Valérió Bodon érkezik a pályára Cseh helyére. Belga akció viszont, a labdával Tumba, megjátsza Schwarzot, Schwarz a hármasba beleáll, ez sem jó. Ez most már a 9. kimaradt tripla kísérlete Belgiumnak, de a lepattanó az övék. Végig jár a labda, Van Fleet, ez a tripla is rövid. A lepattanó pedig már a miénk. Krinyánszki, Pongó, pillanatra nem vette át jól a labdát, Krinyánszki a bal oldalra, Valérió Bodon, ez hosszúnak bizonyul ez a tripla kísérlet, a lepattanó pedig Lecomte, neki meg odaüt Krinyánszki. Ez a harmadik személyi hiba magyar részről ebben a negyedben. Egyébként Lukács az, aki 2-nél, a többiek, illetve azok, akik kaptak fújást, azok mind egy-egy hibánál. Hát Krinyánszki a második, aki Lukácshoz hasonlóan a második személyi hibáját ütötte be. 2 perc telt el a második negyedből, 26-19-re vezet a magyar férfi válogatott. Belga támadás, Lecomte, Tumbától kap egy elzárás, Lecomte kidobja a helyzetből, és a sorokból megint az a hármas. Próbálkoznak a belgák, most Van der Hagen emelte rá, de továbbra sem megy. Most már azért én úgy számolom, hogy 11-12 dobásuk volt kintről. Tumba állítja meg Krinyánszkit, ott az első belga szabálytalanság a negyedben.
7: Amit egyébként nagyon jól csinálnak még a belgák, ha már a statisztikai mutatókat néztük az előzeteset, 8-9 pont forrunk van abból elvileg a gyors indításból. Egy és ha most így visszaemlékszünk, nem nagyon láttunk klasszikus gyors indítást, úgyhogy arra nagyon jól figyelnek egyelőre a belgák.
6: Valérió Bodon találta meg egy gyönyörű átadással a levegőben Krinyánszki, aztán pedig oda zárt Gisz Valérió Bodon mellé, dobhat majd 2 a magyar játékos. Ő ugye visszatért Amerikából, Sára Budapesti Honvéd játékosa Valerio Boron Vincent az első büntetőjét bedobja. Pénteken Finnországban 9 pontot szerzett összességében Valerio Boron. Megvan az első pontja, az első kosara, a második az már nem jó. 27-19 tehát, 2,5 perc telt el a második negyedből. 8 ponttal vezet a magyar csapat. Védekez szól a lelátóról, és kiváló most ez a magyar defenzíva. Krinyájszki, ez a tripla rövid, lepattanó a beágáké, azonnal gyorsítja Gisz a játékot, végigvinné Gisz, bedobja Faltal együtt. Míg a levegőben magánál tartotta a labdát ugrás közben, és akkor, amikor már kibillentették az egyensúlyából, akkor is el tudta dobni. Egyébként Váradi Benedek volt az, aki testen megpróbálta megállítani Giszt, aki mint egy gyorsuló, sebes vonat az, hát itt csupán úgy lehet megállítani, hogy valahogy kisiklik. Mamadou Gisz. És a lepattanó az a magyar csapaté, mert kimarad a plusz egy dobása.
7: Ez a kisiklás, ez büntető dobás közben volt.
6: Kongó 27-21-nél, tehát magyar vezetésnél. Kongó remekül Golománhoz a festéken belülre, és Golománnak ütnek oda. Ő pedig Gaterec volt, a Limburg 205 cm-es centere. 13 pontot szokott átlagolni Gaterec a belga válogatottban ebben a VB-selejtező sorozatban. Jöhet majd egyébként a magyar csapat, miközben cserélt Gáspár Okorn, Krunyászki Boris helyére érkezett Somogyi Ádám, és Pallai Tamás is játékra készen. Pongó Marcel ül le a kispadra, és a belgáknál is egy cserél, Lökont helyére Dámen. Talán először a pályán az egyébként tar Jannik Dámen. Váradi. 3 perc telt el a második negyedből. Somogyi jobb sorokból indul be középre. Valerio Boron 2 ember között próbálta valahogy gyűrűre emelni. És hát itt a levegőben való cselezgetés közben csaptak oda a kezére. Hát én itt a nagy kivetítőn úgy láttam, hogy Van der Hagen volt az, aki még valahogy közbe kanalazott a karjával, és elütötte Valerio Bodont. Jöhetnek tehát ismételten az ő büntetői. Az első szintén jó. 4-4 személyi hiba már a csapatok neve mellett ebben a negyedben. És a másodikkal Valerio Bodon. Itt a Székesfehérvári Met arénában nincsen teljes teltház. Azért azt jól lehet látni, hogyha a csarnokban körülnézünk, hogy nagyjából 3/4 ház van mindenképpen a Met arénában. A második büntetője is jó Valerio Bodonnak. 29-21 ide. A belgák újabb triplája maradt ki. A lepattanó viszont Gaterecé. És ez már jó ez a dupla. 29-23 ezzel. És van még hátra a nagy szünetig 6,5 perc. Somogyi. Újabb szabálytalanság. Hiába dobja be. Már jócskán a sípszón túl volt mindez. Nagyon sok a szabálytalanság a mérkőzésen.
7: Igen, sok, abszolút. Nem tudom még igazából, hogy mi indokolja ezt a sok szabálytalanságot. Lehet, hogy aztán csak a játékvezetők annyival alacsonyabban húzták meg a falt határt, és ennek köszönhető. De azt gondolom, hogy most egy fontos periódusát éljük a mérkőzésnek, és most nagyon észnél kell lenni, mert most fölfele jövőben vannak a belgák, és hogyha ezt nem kapjuk el idejében, akkor a fél időre még akár veszélyes is lehet.
6: Somogyi büntetőzik. Az első pontjával, illetve az első büntetőjével megvan a 30. pontja a magyar csapatnak, sőt a 31. is. Az előny pedig 8 pont. Azt nézem, hogy 3 játékos nem szerzett még kosarat magyar részről a mérkőzésen. Miközben a belgák jönnek előre, Van den Eyd. Ő cselezget, aztán ki a jobb oldalra, Dámen, vissza Van den Eydnek. Jó a csel, 4 másodperc, beleáll a hármasba, és ezt már bedobja Van den Eyd. Az első triplája a belgáknak a mérkőzésen, 31-26-nál. Van den Eyd pedig most már 7 pontos. Somogyi. Ő pattogtat egyelőre, Valérió Bodan a bal szélen, visszakapja Somogyi, nincsen igazán elzárás, Golomán viszont leválik, hát odaütöttek a kezére, akkor amikor már zsákolt volna Golomán. Játékvezetők azt mutatják, hogy tessék majd a büntető vonalról próbálkozni Golomán Györgynek. Akinek nincsen pontja, az Pallai, Váradi, valamint Pongó magyar részről, Gaterec pedig begyűjtötte a második hibáját a találkozón, és jön a második időkérés, ezt most a belga együttes próbálja valahogy rendezni a sorokat, elsősorban Julien Maé, szövetségi kapitány.
7: Ahogy a csapat szempontjából mondtam, hogy ugye tanulni kell azt, hogy egy ilyen mérkőzést hogy játszanak le. Azt kell, hogy mondjam, a edzői szempontból is egy fontos teszt, hogy bár lehet, hogy olyan az alakulása a mérkőzés elejének, hogy azt hiszi az edző, hogy na, hát akkor ma a babis hús, de az nem feltétlenül az, és lehet, hogy mondjuk az első negyedben nem indokolt, hogy már 10 embered volt a pályán, vagy lényegében most a második negyedben már mindenki volt pályán. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy ilyen mérkőzéseken át jut el egy edző is oda, hogy ez pontosan tudja érezze, hogy mikor milyen csere fér bele a találkozóba.
6: Ebben a VB selejtezős csoportban a magyar válogatott a finneket, valamint a belgákat verte meg, ugye a belgákat idegenben győztük le 87-85-re. A franciák ellen játszott a magyar válogatott februárban és márciusban, és egyedül a francia csapat ellen nem tudott diadalmaskodni egyszer sem. Hazai pályán egyébként közel volt a bravúrhoz, 3 ponttal nyert végül akkor a francia válogatott, és azt már említettük korábban is, hogy pénteken Helsinki-ben végül is 8 pontos különbséggel 85-77-re kapott ki a magyar válogatott a hazai finn válogatottól, de finnek és a franciák ma még játszanak egymással, ők zárják majd a csoportot, 4 győzelemmel és 1 vereséggel mind a 2 együttes, ott is igazából annak van lényegi vonatkozása, hogy melyik csapat fordul majd rá a következő fázisra 5-1-es mutatóval. Golomán György büntetői, illetve az első büntető az jó volt, 32-26, Dámen gyűjti be, belga akciónál Van den Eynde cselez, és ott volt előtt a folyosó, ráemelni viszont nem tudta Dámen, triplája pedig a palánkról pattan le. Eltelik lassan 5 perc a második negyedből. Ez a játékrész most lassabban folyik a magyar válogatott játékában, és itt-ott azért hibák felütik a fejüket, a belgák pedig kapaszkodnak. Maronka rámászik Dámen. Maronka ott az alafonali betörést követően a palánk alatt próbálta valahogy egyébként így meghajolva összegyűjteni a labdát. Dámen pedig emelkedett és rázuhant ellenfelére.
7: Nem is igazán értem, hogy miért ugrott el, mert
6: dobócsel
7: még a kanyarban se volt. Igen, Maronka egyáltalán próbálta megszerezni azt a labdát.
6: Jöhet tehát a büntetőkkel. Maronka Zsombor végre egy olyan idén teljesített, az első büntető jó, amely nem volt sérülésektől tizedelt. Az ömében egészségesen végigjátszott ezt a mögöttünk hagyott évadot a Hamburg gárdájában. Őnek a legeredményesebb válogatott mérkőzése a franciák elleni hazai meccs volt, ott 17 pontot gyűjtött, itt egyelőre 5 pontnál tart, 34-26 tehát. És megint csak a belgáknál a labda, Van den Eynde, a játékvezetők pedig labda nélküli szabálytalanság. Itt azt hiszem, hogy ugye Maronka Zsomborra fújják rá, ő volt az, aki Van Flittel küzdött a festéken belül, miközben egyébként Van den Eynde még a 3 pontos vonalon kívül próbálta valahogy begyömöszölni a labdát az egyébként leválni szándékozó Van Flittnek. Most büntetőzik Van Flitt, az első az jó, 31 esztendős játékosa ő a belgáknak, 8,5 pontot átlagol ebben a VB-selejtező sorozatban, és a lepattanózása is kiemelkedő, 5,5 lepattanó mérkőzésenként átlagban. Van Fleet második büntetője is a helyére kerül, 34-28. Itt most állandósulni látszik ez a 6-7 pontos differencia. Somogyi szépen fölteszi, remek befejezés! Golomán György odaívelte a panánk közelébe a labdát Golománnak, Somogyi zsekkézzel húzta be jobbal Golomán György. Belga akció, levakarhatatlan gárda belga, 8 pontos magyar vezetésnél jönnének előre. Van den Eynde keresi a dobóhelyzetet meg a társakat, ez a sarok tripla nem jó De Drogtól. És a második tripla sem jó, mert ez is lejön bizony a gyűrűről. Ezt egyébként Tumba emelte rá. El lehet megint 10 pont fölé nyúlni Valerio Bodon. Egybejátszás Golomán. Bedobja! És azt mondtam, hogy el lehet megint nyúlni 10 pont fölé, vagy 10 pont környékére. Ugye 10 pont még nem volt a differencia. Most először 38-28-nál ezzel a Golomán duplával. Tehát most már két számjegyű a magyar csapat előnye. Van den Eynde végigviszi, bedobja. Hát azért, hogyha valakit itt meg kell állítani, az a alacsony bár, de kiváló sebességgel bíró Van den Eynde.
7: Igen, hát ő az, aki abszolút szint visz ebbe a belga játékba.
6: Pallai, de a szélre Valerio Bodon a triplával, hosszú. Lepattanó pedig Gissé. Gissz végigvitte, nem ütöttünk oda szerencsére, a játékvezetők szabálytalanságot nem láttak, Gissé pedig elrepült, Somogyi pedig milyen remek ívelt labdával találta meg Valerio Bodon, nem tudta visszatenni, ugye már túljutott a gyűrűn Valerio Bodon. Van Fleet vissza Van den Eynnek, le a sarokba, Gissé, átrepül ez a tripla. Somogyi pedig azonnal mutatja, miután összeszedte a lepattanót a játékvezetőnök, hogy ráncigálták a mezét Maronka triplával. Jó! Maronka Zsombor állítja most meg ezt a rohanást. Ezzel a hármassal immáron a magyar csapat 11 ponttal vezet, 41-30. Van még 2 perc, bő 2 perc a nagy szünetig. Van den Eynde. Amikor gyorsítja a játékot a belga válogatott, akkor egyre több a hiba egyébként. Most is Van den Eynde elveszíti, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy Golomán megszerzi tőle a labdát, és aztán oda csapnak Golománnak.
7: Kíváncsi voltam, hogy Gisz meddig maradt pályán. Most egyelőre még nem engedik a cserét, de most jön le, mert 2-3 támadással ezelőtt, vagyis hát az védekezés volt a belgáknak. A belga szövetségi kapitány majdnem idegbajt kapott Gisz hibája miatt, utána kihagyott egy távoli dobást, és a palánk alatt is valamit elrontott, és tanulmány volt a belga kapitánynak a feje, és gondoltam is, hogy na, most már nem sokat bírja elviselni a pályán.
6: Golomán most egymás után két sikeres büntetővel, és ugye ő alakította ki a 10 pontos különbséget először a mérkőzésen egy duplával, tehát ő most a csapat élén, és ezzel már 13 ponttal vezet a magyar válogatott 43-30-nál. 9 pontos Golomán, 8 pontos Maronka Zsombor, ez a két legeredményesebb játékos most a mezőnyben, és Van den Eynde még 9 ponttal a belgáktól a sorokból, megint egy tripla kísérlet, ez is lejön, a belgák azért távolról továbbra sem eredményesek, közben pedig sikerül ráfordulni 53-assal Missia Diónak, és ez a dupla, ez azért mégiscsak egy kiváló egyéni teljesítménynek az eredménye. Valerio Bodon, másfél perc még a nagyszünetig, Maronka a sarokból, nem jó ez a tripla, rövid volt, a lepattanó pedig a belgáké, Lecomte hozza át. Lecomte kapna egy elzárás Gaterectől, vissza Missia Diónak, és Maronkát bedönti a belga magas ember, de ennek ellenére sípszó nincsen, Missia Dió pedig egy újabb duplával a becserélését követően visszahozza a belgákat 10 ponton belülre. 43-34-es magyar vezetésnél jön az első időkérés Gasper Okorne szövetségi kapitánytól.
7: Ennél a szituációnál is, hogy ugye Maronka próbálta eljátszani a támadó faltot, de nem fújták be neki. Gondolkodtam azon, hogy azért center poszton, így, hogy Rivers nincs, bár Golomán tényleg jó mérkőzéseket hoz, de egy kicsit úgy érzem, hogy a tömeg hiányzik nekünk palánkalól. És hát Maronka Zsombor ugye négyest játszik, és ennél a támadó faltnál is

0: lenne ott a védekezésbe, ami egyelőre nem. Lehet egyébként, hogy olyan adottságai vannak, hogy nem feltétlenül izmosodik túl könnyen.
1: A zsűri asztal mögött már vár arra, hogy parketre léphessen Hanga Ádám és Vojvoda Dávid. A két válogatottól búcsúzó klasszist búcsúztatják majd együtt a Met Arénában a nagy szünetben. Egyelőre még zajlik a játék, egy perc van hátra a második negyedből. Ez a perl középtávoli, ez kimarad. A belgák pedig megint csak az időkérés követően azért támadnak, hogy csökkentsék a hátrányukat, ami volt 13 pont is. Missia Dio, kimarad ez a tripla kísérlet, és Le Comte most már a labda, a belgák élet végül is a lepattanó második szándékból összegyűjtötték. Le Comte előtt Ottari, és végigviszi Zicserig, nem dobja be, Missia Dio viszont visszateszi zsákkal egyet. Elkapta a fonalat Missia Dio becserélését követően. Perl, hát ez is kimaradt, pedig ez most mint egy falat kenyér kellett volna ez a dupla. 43-36, és most egy 6-0-ás futásban a belgák, és az a 13 pont körüli előny magyar részről szenzációs lett volna a fél időben. Most viszont már megint ott tartanak a belgák, hogy visszakapaszkodtak a mérkőzésbe, és 7 pont csupán a magyar csapatnak az előnye.
0: Igen, és ezzel az elkapkodott támadással, gyors indítással, amit most Pár Zoli szerintem fölöslegesen vállalt el, az a lehetőséget adunk nekik, hogy még közelebb jöjjenek.
1: Mert hogy szinte végig támadhatják a hátra lévő időt itt a második negyed végén. Le Comte a jobb szélre visszakapja, aztán Keterecit próbál neki elzárást adni. Le Comte triplába áll bele, ez sem jó, lepattan a miénk, marad még 6 másodperc. Valérió Bodon végigvinni, Maronka egy triplával, nem megy be, behullik, nem hullott be, viszont odaütöttek Maronkának. Missia Dio volt, aki hát eddig 6 pontot tett be a közésbe, most hát reméljük, hogy 3 pont kárt viszont hajt a csapatának az oldalára, mert hogy ugye tripla kísérlet közben ütött oda Maronkának.
0: Igen, bár Missia Dio nagyon reklamálja azt a játékvezetőnél, hogy Maronka a dobás közben előre rugott, és a előre mozgó lábát találta ő el, vagy azzal ütközött.
1: Egy 10 másodperc maradt egyébként a negyedből, és Maronkának azt hiszem, hogy ezzel zárul majd ez a negyed, meg a magyar válogatottnak is, hogy Maronka a 3 büntetőjéből hányat tud bedobni, az elsőt azt a helyére küldi, 44-36. 9 pontos ugye Golomán, most már 9 pontos Maronka is, meg lehet a 10., meg is van. Említettem azt, hogy ugye a mezőny, illetve a magyar csapat játékosai közül a 12-ből 9 szerzett kosarat a mérkőzésen legalább egyet. Maronka, jön a 3. büntetője, ez is bemegy, úgyhogy 11 pontos Maronka, Zsombor a magyar csapat pedig végül is 10 ponttal vezet a fél időben, Belgiummal szemben világbajnoki selejtező mérkőzésen 46-36, és voltak ennek a mérkőzésnek eddig magyar szempontból hullámvölgyei, hullámhegyei, hogyan vonnád meg a mérlegét az első 20 percnek, Andi?
0: Hát ahogy mondtad, hogy hullámzó volt a találkozó, de szerintem azért a magyar csapat többet volt a hullám tetején, mint esetleg az alján. Nekem egyébként mind a mellett, hogy a hullámok mellett, de tetszik a csapatnak az a mentalitás, ahogy hozzá tud ehhez a mérkőzéshez állni, és fontosnak érzi azt, hogy kiszolgálja itt a kilátogató nézőket. Ugye természetesen az sem mindegy, hogy hány győzelmet visznek magukkal a következő körbe, de mondom, nagyon, nagyon szimpatikus a társaság, én azt gondolom, hogy egymásra is találtak, de ne hamarkodjunk el még semmit, mert egy nagyon fontos második fél idő áll előttünk.
1: Itt a nagy szünetben pedig elbúcsúztatják Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot. A székesfehérvári Met Aréna közönsége köszöni majd meg nekik azt a teljesítményt, amit címeres mezben nyújtottak majdnem 20 esztendőn át. Jön tehát majd a folytatás egy jó 13 perc múlva. A fél időben Magyarország, Belgium 46-36. A szó a budapesti stúdiói. Körkapcsolás.

0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kijelölte keretét Cseh Sándor, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. Erdőtüzek pusztítanak Európában, holnap többnyire napos, meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. Alaksza Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában. Míg Leimeter Dóra, Ribanszka Natasa és Aubéli Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő csapatban. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző 2,5 idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A címvédő Tadej Pogacar győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 3. szakaszán. Ezzel át is vette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Ukrán találatért az Omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Egy ma hajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott 2 balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás. Akkor 31-en vesztették életüket. Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, miszerint egyebek mellett megszűnik Sulyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban, Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek.
0: Közlekedés.
1: Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó 10 kilométeres, és ez kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Szintén az M0-áson Szigetszentmiklósnál 2 autó összeütközött. A 21-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódásit meghaladta 3 kilométert. Aztán az erős forgalom miatt lassulás, kisebb torlódás alakult ki az M1-esen a határ felé, Herceghalom és Biatorbágy között, valamint a Grébics pihenő térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18:58 a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és ahogy már a kosárlabda mérkőzés közvetítésekor hallhatták Tóth Bélától, Vojvoda Dávidot és Hanga Ádámot a szünetben búcsúztatták el Székesfehérváron. Még a mérkőzés előtt Tóth Béla kollégánk megszólaltatta Vojvoda Dávidot, ez az interjú következik most.
3: Mennyit kellett ezen mérlegelni, hogy elbúcsúzza a nemzeti csapattól?
4: Hát nagyon sokat. Azt gondolom, hogy ez egy több hónap volt, mire jól átgondoltam, hogy hogy mit itt csináljak. Nyilván, aki ismer engem, azt tudja, hogy válogatott a szívügyem volt mindig is. Tényleg mindig az első szóra érkeztem minden kapitány hívására, de azt gondolom, hogy közel 20 év után elég volt. Tehát most már inkább előtérbe helyezem a pihenést, a családot, úgyhogy azt gondolom, hogy itt volt az ideje. Tehát nehéz volt, még most is akarták, hogy itt legyek ezen a két mérkőzésen, ami nyilván az emberek nagyon-nagyon jól esik, de csúcson kell abba hagyni a válogatott szereplést, úgyhogy innentől kezdve csak a klubcsapatokra fogok koncentrálni.
3: Majdnem két évtizeden át voltál a válogatottnak az oszlopos tagja. Hogyha végig gondolod ezt a majdnem 20 évet, akkor vannak-e olyan pillanatok, amik azonnal az eszedbe jutnak?
4: Hát nyilván a két Európa-bajnokság az egyértelmű, abból is nyilván elsősorban a kolozsvári, mert ugye ott szerepeltünk nagyon sikeresen, de azt gondolom, hogy a 2022-es EB is egy hatalmas élmény volt, ahol tényleg csak világsztár csapatokkal játszottunk. Igaz, hogy 0-5-tel zártuk azt az EB-t, de azt gondolom, hogy egy hatalmas élmény volt. Ez a kettő mindenki, ami így elsőre eszembe jut, de nyilván rengeteg nagy mérkőzés van a hátam mögött, úgyhogy nem is nem tudok most hirtelen kiemelni így mérkőzést. Ez a két EB, ez egyértelmű. De hál' Isten nagyon sok jó mérkőzésem volt a váltottban is, úgyhogy erre a közel 20 évre abszolút jó helyzetben fog visszagondolni. Nyilván az élet nem áll meg, egy fejezet lezárult, de azért még jó pár éven van a pályán.
3: Még különlegesebbé teszi ezt a búcsút az, hogy Fehérváron történik, és együtt Hanga Ádámmal, akivel szinte végig a válogatottban együtt szerepeltetek?
4: Így van, hatalmas megtiszteltetésé, hogy a Hanga Ádiba vonulhattam vissza. Ezt többen is elmondtam, hogy egy nagyon jó viszonyban vagyok az Ádival. A pályán is mindig remekül megértettük egymást. Azt gondolom, hogy nagyon jó csapattársak voltunk. 2017-es ebben szobatársam is volt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy együtt is kezdtük, és együtt is fejeztük be. Az meg egy külön pingent érde tényleg, hogy Fehérváron. Ugye ő is itt kezdte el a pályafutását. Ugye nekem jövő lesz a 7. évem, úgyhogy ez egy, azt gondolom, egy szép kerek történet.
2: Vojvoda Dávidot hallhattuk, a válogatott kosárlabdázót Fehérváron búcsúztatták el a Magyarország-Belgium VB-selejtező mérkőzés szünetében. Hamarosan folytatjuk majd a közvetítésünket a második félidővel, de előtte zene.

0: Elkezdődött a második félidő. Székesfehérváron kapcsolunk Tóth Bélához és Károly Andreához, Magyarország Belgium férfi kosárlabda VB selejtező.
1: Köszönjük szépen. A második félidőből lassan eltelik egy perc, a labdával pedig a belga együttes. 46-37 a mérkőzés állás, akkor, amikor a belgák még közelivel próbálkoznak most Le Comte részéről, ez lepattan, viszont összeszedik ők a saját labdájukat. Le Comte ismételten cselezget egyelőre, de megindulni nem tud a kosár felé. Egy másodperc maradt a támadó időből, és ez a kísérlet is kimarad, úgyhogy most már a magyar csapat jön előre. Maronka, Golomán, Perle, Somogyi és Lukács nálunk az ötös, amely nekivágott a harmadik negyednek, és a magyar csapat előnye ugye 10 pont volt a fél időben. Perle, most ott a festék környékén már ő, átemeli neki a labdát a védők feje fölött Somogyi. A sorokból a tripla, és ezt bevágja Lukács Norbert, akiről ugye beszéltünk még a mérkőzés legelején, hogy neki milyen fontos lesz az, hogy jól dobjon, nagy hatékonysággal. Itt most megint úgy kezdi a harmadik negyedet, mint kezdte azt az elsőt egy hármassal.
2: Igen, és érdekes, hogy pont úgy ültünk, hogy lehetett látni, hogy visszapattan a labda Giszre. És a játékvezető nagyon mutatja azt, hogy mégis a belgák jönnek, de határozottan mutatta Maronka és Somogyi is, hogy kérjék a videózást, mert ez a labda, hogy milyen kell, hogy legyen. És visszatérve Lukácsra, kicsit olyan csendes volt a két hármasok között.
1: Igen.
2: Azt úgy
1: keveset is volt a pályán, tegyük
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, de... De valahogy azt érzem benne, hogy nem igazán tud visszatérni, legalábbis itthon ahhoz a játékhoz, amit ő nem az ideiben, hanem az előző szezonban Szolnokon mutatott.
1: És azért az ő válogatott beli pályafutásához tegyük hozzá, hogy tavaly, amikor klubot váltott és elment a Szolnokból a Nyizsnyi Novgorodhoz, akkor ugye az augusztusi VB-es előselejtezőket ő kihagyta saját döntésből, és ez azért úgy összességében nem szült igazán jó megítélést sem Gasper Okorn, sem pedig a szurkolók körében.
2: Igen, annak volt egy elég negatív visszhangja, és bár ugye Okornmester annó úgy nyilatkozott, hogy ebből nem lesz probléma. Hogy
1: nem lehet, mint azt látjuk.
2: Igen, de azt gondolom, hogy emberekből vagyunk, és hogyha ha bárki, legyen ez edzőjátékos viszony, biztos, hogy ott van valahol hátul Okornmester fejében, hogy azért volt, amikor nem számíthattam rá, de megadja neki a lehetőséget, szó se róla. Úgyhogy innentől kezdve abszolút Norbinál van a labda, hogy ezzel éljen, bizonyítson. Én nagyon drukkolok neki, mert és nem kaptuk meg ezt a labdát, de pont itt előttünk történt, és na mindegy, túl vagyunk rajta. Szóval nagyon drukkolok Norbinak, mert szerintem egy rendkívüli tehetséggel megáldott játékosról van szó.
1: Egy végeredmény egy magyar érintettségű mérkőzésről, Csehország, Észtország 75-73, tehát a csehek megverték az észteket, és ezzel biztossá vált, hogy mivel jobb a mérlegük, mint az észt csapatnak, tehát mind a két egymás elleni mérkőzésen a csehek nyertek, hogy a csehek biztosan ott lesznek majd a folytatásban a magyar csapat riválisaként, ugye a világbajnoki selejtező sorozat második körében, miközben egy szabálytalanság, itt Golománt látták vétkesnek a játékvezetők, földre kerül egy belga, egész pontosan 44-essel Gisz volt az, Golomának ez az első személyi hibája. Mennyire volt ez durva, mert Gisz azonnal oda kopott a torkához, arcához. Viaskodtak itt a felek, de nem hiszem, hogy ez...
2: Konkrétan az arcánál szerintem az égvilágon semmi nem történt. Ezek a visszajátszások nekünk nagyon jók, a játékvezetők szempontjából nem annyira, hogy mindenki látja, hogy alapvetően mi történt a pályán. Egyébként ennél a szituációnál volt egy kicsit olyan érzésem, hogy mint a labdarúgó mérkőzésen, amikor a focisták próbálják eljátszani azt, hogy mekkora bántalom érte őket.
1: a belga csapat támadásánál, pedig most egyelőre egy jó magyar védekezés. A palánkot támadó Mortant sikerült megállítani, viszont az alapon arról a bedobást követően egy tripla kísérlet Van Fleet-től, a lepaton az övék másodjára is, Van den Eynde, ez most egy picit kényelmes és nem elég szűk magyar védekezés, megindul Van Fleet, rápörög, ráfordul valahogy, és Andy Van Fleet középtávolijával, most már 49-39, azért az továbbra is jellemző, hogy a magyar csapat 10 ponton belülre ritkán engedi ellenfelét. A második negyed vége óta Somogyi a labdával, 3 perc telt el a harmadik negyedből, Lukács a sarokból elvállalja a triplát, ezt is bedobja! Falttal együtt! Lukács Norbert! Ráadásul még ugye oda is ütöttek neki, dobhat majd plusz egyet, és ha valami, akkor még ez önbizalom növelő lehet, mert Van Fleet egyébként a dobás pillanatában nem bántotta ellenfelét, viszont hát nem tudott megállni Van Fleet, nem tudta befejezni a mozdulatot anélkül, hogy Lukácsot el ne trafálja, a plusz egy dobás kimarad. Úgyhogy marad az 52-39, és ez a 12 pontos magyar előny, amikor támadnak a belgák, Tumba, Van den Eynde, labdával most már Mortán, ráemeli a triplát és bedobja. Említettük korábban ugye a mérkőzésen, hogy a belgák azok távolról nem dobálnak igazán jól. A mutatójuk egyébként 3 pontos vonalon kívülről 1/22 volt a Mortán féle dobást megelőzően. Tehát most már 23 kísérletből 2 men be kintről. Ez egészen elképesztő ilyen szinten.
2: Meglepő, de... Talán lehet egyébként az, hogy alapvetően egy ennél sokkal jobban dobó csapatról beszélünk, és ezért vállalnak ennyit. Valamiért ez a mai nap nem az övéké, hál' Istennek, tegyük hozzá. De meglepő tényleg egy férfi válogatott esetén ez a 22-ből egy.
1: Most már 23-ból 2, az azért talán jobban fes. Egy alapvonali betörést követően Mortán kapja meg, ő is keveset volt a pályán az első félidőben. Mortán, Van den Eynde, 6 másodperc maradt a jobb sorokban. Tumba, ő nem kapja, Van Fleet, ő pedig magas emberként azért ott a palánk alatt korlátlan úr itt a harmadik negyedben. Megint átvette a labdát és fél fordulatból dobott egy duplát. Úgyhogy 52-44, 8 pont a magyar előny. Somogyi, Lukács, Maronka a bal szélről indul befelé középre, 8 másodperc a támadásunkból, Somogyi oda nem néz is, Golománt megtalálja a palánk alatt, Van Fleet csapta meg Golomán dobó kezét, és dobhat majd 2-t Golomán György, már anélkül, hogy Van Fleetnek bármilyen esélye lenne oda csapni, a büntető vonalról következhet majd Golomán. Van Fleetnek pedig ez a második hibája a mérkőzésen, a belgáknál is van egyébként, hát itt gyorsan számolom, 7 olyan játékosa, aki 2 hibánál tart. Golomántól most egy hiba, de ez csupán annyit jelent, hogy kihagyja az első büntetőt, jöhet a másodikkal, eltelik a mérkőzés harmadik negyedéből 4,5 perc, 8 vagy 9 pont lesz a magyar előny, 9, mert Golomán a másodikat már értékesíti, úgyhogy 53-44, a büntetőzése a magyar csapatnak egyébként ezzel 16/20, tehát mindössze 4 büntető dobása maradt ki a magyar csapatnak, miközben egy magyar labdaszerzés a belga támadás végén, Lukács az ittszert nem tudja bedobni, de azért, mert faltolták, jöhet majd 2 büntetővel Lukács Norbert is.
2: Kicsit éledezik azért Norbi. Ez a golyó plusz egy a hármasról, ez nagyon jót tett neki, és jó, természetesen dobott azért most már ugye 9/9-et, de úgy rajta nem lehetett azt érezni, hogy így nagyon nem tudom, úgy benne lenne a mérkőzésbe, úgy jönne belőle az, hogy igen, én megyek és csinálom, én ezt most kezdem rajta érezni.
1: Már csak azért is, mert ezt a 2 büntetőt maradéktalanul pontokra váltja. 11 ponttal vezet már a magyar csapat, 55-44, a felénél járunk a harmadik negyednek. Schwarz tovább, Van den Eynde. Egyelőre kivár Van den Eynde a játékos társak mozgására, és elszórja a labdát. Csomogy indul ezzel, bedobja a zicser. És megint csak akkor jön az időkérése a belgák szövetségi kapitányának, amikor az eddigi legnagyobb távolságra hízik a különbség. 57-44, 13 ponttal vezet tehát a magyar csapat Somogyi zicserének köszönhetően.
2: Sok minden nem változott így a második fél időre, ugyanazokat azokon a sémákon megyünk át, mint az elsőben, ugyanazok a hullámvölgyek, hullámhegyek, talán egy picit mi jobb hullámvölgyeket tudunk meglovagolni, vagy tovább, és ennek köszönhető az, hogy azért, ha nem is állandósul ez a 13 pont, de már sokkal inkább vagyunk a 10 közelében, vagy a fölött. Több ideig vagyunk fölötte, mint mondjuk az első fél időben. Nem mondom azt, hogy 20 pont lesz ez a meccs a két csapat között, de talán azért most azt lehet érezni a két együttesen, hogy talán a belgák kezdenek beletörődni ebbe a mérkőzésbe, talán még jobban elkezdjük élvezni a találkozót.
1: Ami érdekesség viszont a statisztikai mutatókban, hogy sokkal több a lepattanója a belgáknak támadásban, 14 a 4-jel szemben, védekező lepattanóban egyet több van nekünk, 16-15, tehát a lepattanó harcot elveszítjük gólpasszok tekintetében, 19-6 a magyar csapat javára, és ami még érdekesség, hogy a faltok arányában nekem sokkal durvábbnak tűnt a helyzet, tehát mintha a magyar csapat kapna több fújás, de hárommal több a hibája a belga együttesnek. 57-46 most már, mert hogy az időkérés követően egy dupla Mortántól, a magyar csapat pedig Perle révén jön előre, Somogyi vissza Perlenek, Perla triplával bedobja ezt is. Perla Zoltán, és ezzel a hármassal ő már 10 pontos, két személyű ponttermésnél ő, Lukács Golaván és Moronka, ez a négy játékos magyar részről, a belgáknál pedig Missia Dió fordult rá. A játékvezetők pedig itt most Golománnal szemben láttak egy szabálytalanságot, illetve hát itt Missia Dió befordulását követően az volt igazából az érdemleges, hogy Golomán rápattintotta a labdát belga ellenfelére, ezért jöhettünk mi. Perl, Maronka, Somogyi, 4 perc még a harmadik negyedből, Perl ki a jobb sorokba, visszateszik most már Maronkának, Maronka indul befelé Missia Dió mellett, és bedobja a duplát. 60-46-ról 62-46, tehát már nem a 10 ponthoz közelít a távolság, hanem a 20-hoz. Szép cselt követően viszont ebből csak kettes lesz, azt hiszem, Mortán duplája. Éppen, hogy belépett a 3 pontos vonalon belülre, vagy a rohanás most, Perl. Betör, a festéken belül nem tudja dobó helyzetig lavírozni magát, hát mögötti passz, Somogyi élvezi a játékot, és az alapvonali betörés követően Perlel szemben nem volt falt, a tovább pattanó labda viszont a miénk. Somogyi egyelőre szemben a palánkkal, de nincsen társ, akit megjátszhatna. Perl, Lukács a sorokból, ez nem tripla, kimarad, összeszedte viszont Gaterec, és gyorsíthat most már az a Lökomt, akinek meg odaüt Somogyi, ha jól láttam. Igen, Somogyi az, akire rá fogják ezt fújni. Neki ez minden jel szerint a második hibája lesz.
2: És most a belga kapitány reklamál a játékvezetőknél, hogy videózzák meg ezt a faltot, és módosítsák sportszerűtlenre az ítéletet. Van benne valami egyébként, amikor már fújták be a faltot, akkor egy kicsit úgy magamba felsziszentem, hogy nehogy sportszerűtlen legyen, de azt gondolom, hogy fel fogják minősíteni ezt a fújást. Ugyanakkor nem tudom, hogy ez a mérkőzés, vagy a mérkőzésnek ezen periódusa indokolja-e ezt. Ezt a vehemenciát a belga szövetségi kapitánytól. Ugyanakkor meg nem adja föl, próbálkozik, ha úgy, valószínűleg úgy gondolja, hogy ha ő nagyon él a pálya szélén, az átragad a csapatára is, és ezzel próbálja húzni őket.
1: A festéken belül szerzett pontoknak az aránya 30-18 a belgák javára, és érdekesség, hogy második esélyből mindössze 13 pontot szereztek, annak ellenére, hogy 10-el több támadó lepattanójuk volt. Lepattanó harc az miért ennyire a belgák javára billen el, miközben lassan véget ér a videózás is.
2: Hát ugye támadó lepattanót szednek többet, ez valószínűleg dobó hatékonyságnak is köszönhető, vagy egyszerűen több lehetőségük van.
1: Hát sok triplát kihagynak.
2: Igen, szerencsére nem minősítették följebb a fújást, úgyhogy maradt a rendes ítélet, és csak oldalbedobással jönnek a belgák.
1: Le Comte pedig már meg is játszott a 22-essel Mortant. Ő pattogtat egyelőre, Le Comte a legváltás. Le Comte a festék szélén, kinek teszi tovább a labdát, most már Dedrock. Betörés követően Mortan elviszi Valerio Bodo mellett, és egy floaterrel próbálkozott. A lepattanó már a magyar csapaté Maronka szedte össze. Védekezésben azért fontosak ezek a lepattanók, amiket begyűjt a magyar együttes. Perle Maronkához tovább, 2,5 perc maradt a harmadik negyedből. Somogyi nem tud átszikázni két belga között. Somogyi még, vele szemben Mortan, meleg nem tud neki elzárást adni, viszont a triplát azt elvállalta. Somogyi nem is volt ez olyan rossz, rövidnek bizony nyúlt végül is a kísérlet. Aztán pedig egy átadásba nyúl bele Somogyi, jöhet majd oldalról a belga válogatott. Gisz próbálta a sarokba dobni a labdát.
2: Előbb nem nagyon értette meg magát Somogyi Meleg Gergővel itt a 2-2 játék közben. Folyamatosan magyarázott neki, amíg zajlott a 2-2, és most, hogy volt egy kis holtidő, oda ment hozzá, és megpróbálta elmagyarázni, hogy mi az, amit akkor szeretett volna.
1: Hát erre is kiváló ez a mérkőzés, hogy ezeket a társas kapcsolatokat valahogy csiszolják a játékosok. Missia Dio, Le Comte szépen indul meg, és aztán ívelten teszi fel a labdát. Dupla ez a részéről, dudaszós ráadásul. Az, ahogyan megindult egy hát mögött tovább tett labdával, az egészen kiváló volt Manu Le Comte-tól. Az első pontjai, illetve az első kosara a mérkőzésen. Ez azért a magyar csapatot dicséri, mert Le Comte 17 pontot átlagol. Maronka a labdával. Maronka ki a sarokba, tiszta dobó helyzet, Valerio Bodon átdobja a gyűrű fölött. A lecsorgó pedig Le Comte, ő gyorsít, végigviszi Zicserig, neki meg odaüt. Azt hiszem, itt a visszazáró Valerio Bodon vagy Maronka, akire folyhatták a játékvezetők, oda mutatják végül is Valerio Bodonra. Valerio. Nem is ő volt az, hanem Perl. Minden esetre, igen Perl, harmadik hibája.
2: Valerio Bodonnak most már ez volt a harmadik olyan dobása távolról, amit így repült a labda, és néztem, és már a dobás indításánál mondom, hogy ez nagyon hosszú dobás lesz. És a harmadikat is pont ugyanolyan hosszúra dobta, mint az előző kettőt.
1: Távolságokat még meg kell találnia.
2: Igen, hát egyébként lehet ilyen szempontból ez a csarnok újdonság, mert azért Magyarországon kevés ekkora csarnokban, vagy legalábbis térérzékelés szempontjából ekkora csarnokban.
1: Egyébként jó, hogy erre felhívtad a figyelmet, mert Valerio Bodonnak egyébként mezőnyből 4 kísérlete volt a mérkőzésen, és egyik sem ment be. Tehát ami pontja van 3 a mérkőzésen, ez mind a büntetővonalról született. Neki még javulnia kell. A magyar csapat támadásban 62-52-es vezetésnél, 10 pontos előnél Valerio Bodonna meg lesz-e az első mezőnykosár? Nem, Maronka triplával, ez meg lelassul a gyűrűn, és a lepattanó már a belgáké. A bal szélre, a sarokba Le Comte-hoz, ott nincsen dobóhelyzet számára. Utolsó perc a harmadik negyedben, Le Comte, Valerio Bodon védekezik vele szemben, Dedrog még Tumbához tovább, neki fog elvállalni egy tripla kísérlet, ami bemegy. Leander Dedrog, a Mehelen játékos, a 62-55 és szívós csapat a belga, visszazárkózik 16 pontos hátrányból, most már csupán 7 közte.
2: És ugye nemrég még a 20 pontról ábrándoztunk, és...
1: És megint egy rosszabb periódus. Ráadásul Tumba jól védekezik, és hát kioszt egy sapkát Maronkának. Tényleg ez a majdnem olyan ez a mérkőzés, mint egy harmonika, hogy kinyílik, összecsukódik, és megint abban a fázisban járnak a csapatok, amikor jönnek közelebb a belgák. Meleg, nem tud elválni őrzőjétől, és aztán Schwarz indul meg ezzel, aki meg észleli, hogy nincsen elől társ, és végig támadhatják a hátra lévő 15 másodpercet. Ezzel fejeződhet be tehát a harmadik negyed. Lecomte, ő a legvégén fogja megindítani, 5 másodperc, Lecomte, Tumba ott van még mellette, Lecomte beláll a hármasba, nem, középtávoli, de bedobja, ezt még megadják a játékvezetők. Lecomte egyedül 62-57-re alakítja a mérkőzés állását a harmadik negyednek a végén, és nekünk azért itt a nagy képernyő segít, hogy ez még időben született bőven.
2: Igen, és örüljünk, hogy dobás előtt nem fújtak faltot is a játékvezetők, mert azért, ahogy Valerio Bodon kikerülte, azért abban volt egy jelentős ütközés.
1: És egy pillanat, hogy közben vágok, ugye 62-46-ra vezettünk 16 ponttal, innen egy 11 pontos futással a belgák visszajöttek a záró negyed előtt 5 pontra.
2: Igen, és egy 11-0-ás futással észnél kell lenni folyamatosan, és ugye ez is egy eleme annak, hogy meddig bírod kitolni azt a jó játékot, amivel tudsz vezetni 16 ponttal is akár. Ilyen szempontból azért fiatal még a társaság, hogy ezeket fejben úgy tudják kezelni, hogy jó, azért mert 16-tal vezetek, még nincs vége a mérkőzésnek, és nem kell átfordulni egy ilyen tinédzseres habitusba a mérkőzésen. De mondom, ez is egy olyan eleme a játéknak, amit ilyen mérkőzéseken keresztül tudsz megtanulni. Reméljük, hogy ezek csak meccsen belüli pofonok, és a meccs vége az összességében pozitív lesz. De ha nem vagyunk késznél, akkor azért még akár baj is lehet, mert van még egy teljes negyed, és 5 pont az előnyünk, ami meg szinte semmi.
1: Ez volt a harmadik a mérkőzésen, tehát a harmadik negyed, amelyet megnyert a belga válogatott. Ugye 23-23 pontot dobott az első két játék részben a magyar válogatott, mind a kettőt nyerte is. 21-16-tal most jobbnak bizonyult a harmadik negyedben a belga válogatott, és azért az látszik, hogy dobó hatékonyságban jönnek föl a mai ellenfeleink. 3 pontos kísérlet még az, ami elképesztően pocsék, 24-ből 3, de mezőnyből már egyre jobban dobnak, 2 pontosnál például 29/18, tehát javuló tendencia a belga csapat részéről, ezért is veszélyes ellenfél. Az első támadás a záró negyedben az övék, Lecomte, ő azért most ezt a duplát kihagyja, lepattonó viszont Tumbáé, és most már lassan 4 perce tart az, hogy nem tudtunk kosarat szerezni, Tumba levált a vérőitől, aztán Zitzerben hibázik, sokat dobnak valóban a belgák, de sokat is hibáznak, és ez a lepattonó támadásban megint az övék. Schwarz labdával elvállalja a triplát, ez rövid, na ezt már jó lenne begyűjteni ezt a lepattanót, Valerio Bodon, egy támadáson belül 3-szor került oda a labda hozzájuk.
2: Igen, és ugye, amit említettél is, hogy sokkal több támadó lepattanót szednek, mint mi. Nagyon észnél kell lenni még a meccsen. Ha most el tudnánk kapni egy ugyanolyan jó flót, mint mondjuk az előző negyedben, az sokat segítene, de Krajnszki Borisnak most ez a flóter, ez nem volt eredményes.
1: Kimaradt bizony, úgyhogy most már Tumba, illetve egy bejátszás Tumba felé, ezt most elhozzuk. Gisz próbált túl meredek labdát adni, Valerio Bodonnak meg odaütnek. A székesfehérvári közönség még nem túl szakértő, mert hogy megünnepelték ezt a zsákolást, holott már jócskán sípszón túl történt mindez. Másfél perc telik el a záró negyedből, Schwarznak ez az első hibája. Labdával Krynyájszki, egy bejátszás, bepattintotta a labdát a lába között Valerio Bodonnak a festéken belülre, Tumba pedig szabálytalanul védekezik vele szemben. Itt a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy ez még jócskán a dobás előtt volt, azért Végülis, hát nézem itt, valóban oldalról jön. Valérió Boda nagyon szerette volna, hogyha a büntető vonalról dobálhat, de a játékvezetőket nem tudta átejteni azt illetően, hogy ez még ez a falta a dobást megelőzően történt. Váradi hajítja be Valérió Bodon, meleg. Meleg egyelőre tartogatja a labdát, na most tovább Perrennek. Perre kikerüli a belgát, 5 másodperccel a vége előtt a támadásnak. Váradi szerez egy 3 pontos. Valóban régóta szomjazott már erre a magyar csapat, hogy lezárja ezt a ponttalan szériát. Sikerül Váradi Benedek távoli dobásával, de aztán meg ott a lábak alatt lehoz ki a labdát Lökom. És ezt a duplát, ezt most Gaterec vágja be. 65-59, 6 pont a magyar csapat előnye. És tényleg az akár még egy hírig lehet itt a végén. Váradi, ez a tripla nem jó. A gyűrű tövéről pattan vissza. Vérekezésben is szednek egy lepattanót a belgák. Gyorsít most már Martán. A jobb szélen Lükomt. Lökomt azért mégiscsak valami új lendületet hozott a csapat a játékába. Ugye Van den Eyndel cserélik egymást végül is. Julien Maillet pedig itt a második felében a mérkőzésnek már Lökomtnak szavaz bizalmat, és azért irányító poszton a belgák tündökölnek.
2: Igen, abszolút ők húzzák a csapatot ezen a mai találkozón. És mi meg nem nagyon tudunk velük mit kezdeni, mert azért, amikor az irányítók úgy döntöttek, hogy valamit kreálnak, akkor abból mindig született.
1: Egy belga a földön, ez csúnya esés volt. Valérió Bodon pedig szerez egy duplát, és már mindenki talpon, aki valaha is padlón volt ezen a mérkőzésen. Valérió Bodonnak pedig megvan a záró negyedben, 2 perc elteltével az első mezőny kosara. Lesz ennél jobb, ebben biztos vagyok.
2: Igen, azért most ez az elmúlt 2 perc, 44 másodperc, ez mondjuk Valérió Bodonról szólt. Ugye 2 kiharcolt faltja, szerintem 10 másodpercen belül most ez a kosara, úgyhogy megérezte azt a periódust, amikor neki van lehetősége pontokat dobni.
1: A dobó hatékonysága a magyar válogatottnak a 2 pontos kísérleteknél 20/10, tehát éppen 50%-os, és 9 triplát jegyzett a magyar válogatott. Ebből a legeredményesebb játékos az a Lukács Norbert, aki 5 kísérletéből 3-at pontokra váltott. Legeredményesebb egyébként magyar szempontból ezen a mérkőzésen a maga 13 pontjával Maronka Zsombor, és videóznak a játékvezetők, egy korábbi ütközetet néznek itt most meg tüzetesen. Nem is tudom, hogy te itt, Andi, láttál-e bármit annál az indulásnál. Itt vajon visszacsopott-e kézzel Meleg Gergő, ha jól látom, ő volt az, aki egy belgát az arcán eltalálhatott. Golomán volt az, igen.
2: Hát...
1: nagyon apró mozdulat ez, de hát, lendül a kéz, az tény.
2: Igen, de én nem éreztem ebben olyat, hogy ez egy szándékos ütés lett volna, sokkal inkább magát a futó mozgás tudom csak kivenni belőle, és most szerintem nem csak az beszél belőlem, hogy a magyar csapatnak drukkolok. Hát nem tudom.
1: Víz került a földre egyébként ennél a golománféle megmozdulásnál, és akkor most jönnek a játékvezetők, sportszerűtlen. Golomán pedig nem érti, kérdezi a játékvezetőket, hogy miért Gáspár Okorna hasonlóan tesz. Na, Andi, te hogy látod, így most már megnézhettük itt a nagy kivetítőn többször is ezt az esetet. Sportszerűtlennek látták a játékvezetők, és Gaterec volt az, aki egyébként elterült Golomán visszacsopó mozdulata után.
2: Egyáltalán nem gondolom, hogy ebbe bármi szándékosság volt. Az tény, hogy maga a videó alapján sokkal jobban hátra ment a keze, mint előtte, vagy utána a futó mozgás közben, de, De mondom, nem gondolom, hogy ebbe bármi se tudatosság, se szándékosság lett volna.
1: Az tény, hogy talán úgy látszott, hogy valóban eltalálta az arcát Gateretsnek Golomán. Gateretsz egyébként ezt a két büntetőt az bedobja, és ugye sportszerűtlen lévén a labda a belgáké. Jöhetnek akkor, amikor van még hátra 7 perc a mérkőzésből. 6-tal vezet a magyar csapat, 67-61 ide. És a belgák ezen a találkozón egyszer sem tudtak még csak döntetlen közeli állapotba kerülni. Tehát az első negyed legeleje óta legalább egy labdán túli a távolság a magyar csapat javára. És itt viszont most magyar kézről perdül ki az alapvonalon a labda, úgyhogy a támadást azt folytathatják a belgák. Méghozzá majdnem a sarokból lehet behajítani Mortánnak.
2: És egy újabb támadólapot tanul.
1: Mortán most hajítja be Lecomte, Krunyanszky mellett a festéken belül már. Krunyanszky nem tud egyelőre Lecomte-tal szemben igazán jól védekezni. Mortán, ő pedig megtalálja a dobóhelyzetet, és szépen odaíveli. Dupla a részéről, és 67-63. Tényleg nagyon régen volt már egy labdás a különbség. Még az első negyedben én a saját jegyzeteim alapján azt látom, hogy 8-6-nál. Hát az már tényleg ember emlékezeten túli. Perl a labdával, és megint csak nagyon fontos lenne valamilyen magyar kosár, labda nélküli szabálytalanság Golománnal szemben Gateretsz. Ez most egy ilyen kompenzációs ítélet?
2: Hát...
1: Bár mondjuk pont itt a játékvezető orra előtt történt, ami történt.
2: Gyűrközték egymást szó se róla.
1: Hát egy mérkőzésen van ilyen millió.
2: Nagyjából annyi, igen, vagy annál több.
1: Cserél Gáspár Okorn, a magyar csapat szövetségi kapitánya. Úgyhogy most az ötös, ami benne a pályán nálunk. Somogyi, Golomán, Krunyanszky, Maronka, Váradi. A labda pedig Golománnál, a magas embernél. Somogyi. 7 másodperc a támadásunkból. Somogyi megindul. Aztán Golománnal a kettő a végén kimarad a dupla. Viszont a lepattanó Golomán is nem tudja föltenni. Sportszerűtlen ítélnek Gateretszel szemben is.
2: Hát igen. Azért ez a két játékos valószínűleg nem tudom, hogy ezen a meccsen alakult-e ki közöttük ez a kakaskodás, vagy ezt hozták máshonnan, az esetleg az előző mérkőzésről. De tény, hogy erre egyből fújható volt a sportszerűtlen falt, mert ebben tényleg volt egy olyan mozdulat, még hogyha úgy tűnt, mintha lepattanó szedés közben lett volna, de most a játékvezető Golománnak is mondja, hogy szerintem, hogy azért nyugalom van. Megkaptad most a faltot, de azért látjuk azt, hogy itt nem egy oldalú ez a kakaskodás.
1: Kimarad az első büntető. Spanyolországban az Iopos Lleida együttesében játszik egyébként Golomán. Bokájával bajlódott az egész idény során, és nem tökéletes továbbra sem Golománnak a bokája, de ennek ellenére a finnek ellen is, és itt is elég sok játékpercet gyűjt. 4 perc telt el a záró játékrészből, Golománnak a második büntetője. Jó, miénk a labda, 5 ponttal vezetünk. Somogyi. Egyelőre nincsen dobóhelyzet, még a 3 pontos vonalon kívül rámeli. Jó a tripla! Somogyi Ádám! 71-63, és ez megint csak egy olyan dobóhelyzet volt, tisztán maradt ott Somogyi, és a fontosabb az, hogy be is ment a triplája, kulcsfontosságú pillanatban. Most egy jó védekezés kellene. Mortán megindul Golománnal szemben, hát hova pattan a labda, vissza a belgákhoz, Lecomte jó a dobócsel, másodjára elvállalja, dupla lett volna, de kimarad a lepattanó, megint a belgáké természetesen támadásban. Mortán tovább, Lecomte megindul, Golománnal szemben bedobja, átívelt a labdát Golomán feje fölött, pedig aztán 2 fejjel magasabb Golomán Lecomte-nál. Itt ez most nem számított. 71-65, tehát 6 ponttal vezet a magyar csapat, de ez még nem egy lezárt mérkőzés. Somogyi betörés, földíveli, Golomán pöcizi be. Gyönyörű. Somogyi és Golomán azért itt a két mérkőzés alapján kiválóan érzi egymást.
2: Igen, abszolút. Ádi szerintem nagyon gyorsan ráérez így a csapattársaira a válogatottban. Ez egy nagyon-nagyon jó adottság a részéről. És egyébként most az, hogy 8 pont a találkozó, ugye előbb még csak 6 volt, ez a nézők szempontjából nagyon jót tett a mérkőzésnek, mert ugye elkezdett olyan paprikás hangulat lenni a pályán, mind a két oldalon lehet érezni, hogy azért, na, álljon már meg a menet. Úgyhogy jó, örülök neki egyébként, hogy ilyen a találkozó, mert azért az első 3/4 az olyan, hát úgy folytogált, a nézők úgy szurkolgattak, tapsolgattak, de most úgy bekapcsolódtak a játékba abszolút.
1: Ebből azért többet lehet tanulni és továbbvinni a következő szakaszra egy éles mérkőzésből, egy szoros végjátékból, mint egy 20-30 pontos sikerből. És ez fontos lehet majd akár a csehek, minden jel szerint azért a szlovénok is ott lesznek a következő körben, és vagy az észtek, vagy a svédek, az majd kiderül ma este. Minden esetre ez a világbajnoki selejtező sorozat augusztusban folytatódik majd, és a magyar válogatott majd a másik négyes, tehát a H csoport első helyezettjével találkozik majd hazai pályán augusztus végén. Ott még egyelőre sorrendet abban a négyesben nem lehet hirdetni. Minden esetre ma már véget ért a cseh észmérkőzés, és azt a csehek nyerték 2 ponttal.
2: Igen, és a szlovén-svéd találkozó este 8-kor fog csak kezdődni.
1: Belga támadás, Lecomte, belül az utolsó 5 percen Lecomte-hoz ér oda Krnyájszki, neki ez a harmadik hibája, ez még belefér. Egyébként a belgáknál egy veszélyeztetett játékos 4 hibával, Obén Gaterec, ő egyébként nincs is fönn a pályán, a kispadon jegeli most őt Julien Maillé szövetségi kapitány. Labdával pedig most éppen Schwarz ki a jobb oldalra, aztán a betörés az alapvonalon. Egész egyszerűen itt most rálépett a vonalra, nem más, mint Mortán. A labdát pedig a játékvezetők ideítélték teljes joggal. Somogyi. Megint csak egy olyan támadás, amit nem akarom elkiáltani, de 10 pont lehet a különbség egy duplával, és azért az megnyugtató lenne, ráfordulva az utolsó 4 percre. Szabálytalanság támadó. És az a baj, hogy ilyenkor rendre jönnek a hibák, és ebből tud építkezni, tud táplálkozni a belga együttes. Összességében azért Gasper Okorn, aki a finnek elleni teljesítménnyel elégedett volt, mert tényleg, ahogyan ő fogalmazott, 2x5 perces periódus a második negyed végén és a harmadik negyed elején, ami döntött arról, hogy ott a magyar csapat nem tud nyerni. Itt ezen a mérkőzésen viszont megint csak vannak olyan periódusok, amikor annyi hibát követel a magyar együttes, ami miatt nem lehet lezárni ezt a találkozót, és a belgák folyamatosan vissza-vissza kapaszkodnak. Úgyhogy ezt ebből a két mérkőzésből mindenképpen el lehet vinni a nyárra tanulságképpen. Tumbát megtalálják a palánk alatt. Jó a vérekezés! Golomán! Még valahogy kisöpörte a labdát Tumba karjai kezei közül. Ez most nagyon kellett. A magyar csapat pedig vezet egy támadást belül az utolsó 4 percen. 73-65-ös 8 pontos magyar előnynél Perle elcsúszik Somogyi, megkapja azért a labdát. Somogyi 2 másodperc maradt. Perle belobja a triplát! Dudaszós 3-as, 2-es lesz belőle, mert a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy belépett már. És valószínű igazuk is van. Úgyhogy nem 11, hanem 10 pont a különbség 75-65-nél. Belgák pedig most én csak közelebb lépnének. Beíti a labdát Tumbának Van Fleet, és aztán a dobás az Homály. Aki ezt elkövet, az Andy Van Fleet. Akitől azért elmaradoznak a pontok a második félidőben. 8 pontot azért termelt az első 2 negyedben, és azóta már keveset is van játékban Van Fleet, de elapadtak az ő pontjai. 3 perc maradt a mérkőzésből, 10-zel vezet a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtezőn, Belgiummal szemben Somogyi. Perle a sarokban, Maronka, 10 másodperc a támadó időből Golomán, ott marad, hát kivel mással szemben maradna ott, ha nem Gaterec-szel szemben, és itt Gaterec-re fújják a szabálytalanságot a játékvezetők, ami más nem jelent, mint hogy kipontozódott Gaterec, mondom én, de Gaterec még azért valamit megjegyez a játékvezetőknek, 5. hibája ez a belga játékosnak, 205 cm-es center, véget ért ez a találkozó számára.
2: Hát, igen, erre lehetett számítani, mert sokkal jobban belement ezekbe a harcokba, mint Golomán. Mind a kettő része se volt, ez tény, de sokkal vehemensebb volt ezekben az összecsapásokban.

0: tudja szállítani, de valahogy ott a közelében van. És azért az előző találkozón Golomán 18-at dobott, most 15-nél tart, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó helyettese volt a honosított centerünknek. De azért szerintem nem fog ártani, hogyha ő visszatér, és két olyan emberünk lesz a pályán, aki ennyit tud dobni. Az azért dobna sokat a játékon, mert azért jelen mind a mellett, hogy Golomán tényleg uralta ezt a két találkozót, de valahogy azt érzem, hogy a mezőny posztunk az, aki mezőny, és mondjuk vegyük ide mezőnynek, bár négyest játszik, de Maronkát, aki úgy stabilan viszi a csapatot.
1: Van még hátra 2 perc, 49 másodperc a mérkőzésből a belga időkérés követően. Jöhet a játék folytatása. 77-65-re vezet a magyar válogatott. 12 pont tehát a differencia itt Székesfehérváron. Fanfleet bejátsz a Tombának. Tombával szemben a szabálytalanság. Krunyánszki Borisnak ez már a negyedik a mérkőzésen. 10 tripla magyar részről a találkozón. 3 csupán 27 kísérletből a belgák neve mellett. Itt iszonyatosan nagy a különbség. És ami még mindenképpen szembeötlő továbbra is, az a lepattanózás. 41-27-re nyerik ezt a párharcot a belgák, és támadásban 27-re. Tehát a támadó lepattanóban dupla annyit szednek, több mint dupla annyit a belgák, de ezt tudja valahogy azért a kiváló dobó hatékonyságával ellensúlyozni a magyar válogatott. Tumba pedig a másodikat az kihagyja, a második büntetőjét. Viszont ott a lepattanónál megint egy magyart látnak szabálytalannak a játékvezetők Gisszel szemben. Úgyhogy dobhat majd Gisz is 2. Bónuszban már mind a két együttes, ezt most Maronkára fújják oda. Lehet, hogy itt a végjáték az erről szól majd, a büntetőkről, a büntetőzésről. Ezt mind a két együttes egyelőre a találkozón 80% fölött oldja meg. 77-67-re módosítja a mérkőzés állását az első jó büntetőjével Gisz, a második sem csúszik, a másodikban sem csúszik hiba, úgyhogy 77-68, 9 ponttal vezet a magyar csapat akkor, amikor megkezdődik az utolsó 2,5 perc. Somogyi, Lukács próbál neki adni egy elzárást, Krunyánszki, Lukács, korábbi szolnoki hármas ez, Krunyánszki, Somogyi, most már Perle. Hát na, fog-e valójában dobóhelyzetet találni? Perle talált! Palánkos tripla! Hát ez olyan pozícióból vállalta el, olyan szögből Perle Zoltán, ahonnan ember nem gondolta volna. A vele szemben védekező Tumba sem. Tehát kézen keresztül dobta ezt Perle, hogy ebből akár lesz egy tripla. Lett! 80-68 ide. A belgák jönnek még előre, de ez már egyre inkább veszett fejszennyele a számukra. Legalábbis úgy tűnik, hogy itt, amikor még felteszi ezt a dublát Mortán, aztán a lepattanó természetesen a belgáké, Van Fleet közelről. Ez az első mezőny kosara Fleet, Van Fleetnek ebben a negyedben. 80-70, tehát a 10 pont az most megint állandósul, másfél perc van még hátra. Tényleg levakarhatatlan csapat a belga, mert folyamatosan jönnek előre becsületből. Lukács csúszott el Tumba mellett, nem véletlenül. Dobhat majd 2-t Lukács Norbert.
0: Érdekes látni Lukács Norbertet így a pályán, hogy valahogy mindig nézem az arcát, és van egy olyan érzésem, hogy egy ilyen 10 pár éves gyereket beraktak a nagyok közé, mert ott a helye, és van olyan tehetség, aki megállja a helyét, és egyébként megállja a helyét, de ezt a jelenlétét, szerintem ezen még dolgoznia kell.
1: A második büntetője
0: jó. A magabiztosságán inkább azt mondom.
1: Jönnek a belgák előre, van még hátra a mérkőzésben 80 másodperc, Lökomt, ez így visszajátszás lesz. Somogyi kellemetlenkedett egészen addig, amíg ki nem erőszakolt ezt a visszajátszást. 81.

0: 1-70 ide. 1 perc, 14 másodperccel a vég előtt. Világbajnoki selejtező mérkőzésen Magyarország-Belgium. 11 pontos különbség tehát a magyar csapat javára Székesfehérváron. Somogyi, és lehet azért támadni, hogy itt valóban még egy olyan különbség számszerű végeredmény alakuljon ki, ami erőt demonstráló jellegű. Perle betörése követően szerencsénk van, visszateszi Perle, ez most homály. A labda a belgáké, Gisz gyorsít, aztán kicselezi saját magát is. Maronka indít, Perle, szép! Ezzel a duplával 83-70, a mérkőzés eldőlt, 45 másodperc maradt hátra. Még azért Mortán megy előre, becsületből elvállalja a triplát, nem, inkább megpróbálja oda beejteni. Ott viszont szabad csapattárs nincsen, és a keresztpassz Gisznek túl magas. A végén akár még egy öröm kosárlabdát is bemutathat a magyar együttes, mert maradt hátra 34 másodperc a mérkőzésben, ennek a nagy részét végig lehet támadni. Perle, ő hozzáállt kényelmes tempóban, és lassan-lassan azért a székesfehérvári Met Arénának is a teljes közönsége talpon, megköszönve azt a teljesítményt, amit a magyar csapat nyújt, és három győzelemmel lehet tovább menni a következő fázisba. Perle duplája pedig, lehet, hogy a pont az I betűn. Perle teljesítményének mindenképpen a korona az egész estés teljesítményén Perlenek, mert ezzel már 19 pontos. Ő felül is múlja azt a teljesítményt, amit Helsinkiben nyújtott. A magyar csapat pedig magabiztosan végül is egy fölényes győzelmet arat a belgákkal szemben. Bár mondom azt, hogy a 85-70-es végeredmény nem tükrözi hűen a mérkőzésnek a képét. Nem tudom, hogy ezzel te tudsz-e vitatkozni, Andi?
1: Nem tudok, és nem is akarok. Tény, hogy a visszaemlékezésekben úgyis majd csak a végeredmény lesz benne, de tény, nem tükrözi abszolút a mérkőzést, mert hogyha ez ilyen 6-7-8 ponton megáll, akkor azt mondom, hogy az tükrözte volna, de a lényeg, hogy a fiúk behúzták ezt a mai találkozót, úgy tudtak nyerni, kvázi magabiztosan, vagy relatív magabiztosan, hogy nagyon nagy szükségük nem volt a mérkőzésre, nem volt élet-halál meccs a továbbjutás szempontjából. Olyan szempontból volt fontos, hogy három győzelmet vigyenek, amennyiben tényleg így van, de ez meglepő egyébként, de tényleg mindenhol ez van írva, hogy az összes mérkőzést viszik a következő körbe. Úgyhogy ezzel a 3-3-mal szerintem jó pozícióban vannak. És egy nem lehetetlen a következő kör. Tanulni kell ezekből a mostani mérkőzésekből, ebből a maiból is. Kell is és lehet is. És fontos, hogy amit itt tapasztalnak, amit itt tanulnak, azt tényleg be tudják építeni a játékukba. Nem is csak feltétlenül itt a válogatottban, hanem a klubcsapataikban is, hogy attól sportolóként is többek legyenek, és ha sportolóként többek lesznek, akkor emberként is többek lesznek.
0: 15 pontos belga veréssel tehát a következő körbe jutott a magyar válogatott a világbajnoki selejtező sorozatban. A férfi kosárlabdázóknál Magyarország-Belgium 85-70. A mérkőzés Székesfehérváron a Met Arénában Perle és Lukács tripláival indult. Az első negyednek a közepén kiváló összjátékot követően már 9 ponttal 21-12-re vezetett Gasper Okorn együttese, amely innentől némiképp kiéreztett, és ezt a belgák, amelynek a játékába Van den Eyde hozott új szint, kihasználták és visszazárkóztak egész pontosan 4 pontos különbségre. A második negyedben viszont Golomán ponterős játékának köszönhetően ismételten 10 pontos különbséget alakított ki a magyar válogatott. Ekkor a félidő végéhez közelítve Missia Dió hozott némi új lendületet a vendégcsapat játékába. Ennek ellenére a félidőben 46-36-ra vezetett a magyar csapat. Lukács harmadik triplájával már 52-39-nél volt a differencia 13 pont is a harmadik negyedben, sőt mi több, ebben a játék részben kialakult a legnagyobb különbség, 16 ponttal vezetett a magyar csapat Somogyi Zicserének köszönhetően 26 perc után. A belgák próbálkoztak visszajönni a mérkőzésbe, és kísérletüket eredmény, illetve siker koronázta. Itt elsősorban Lecomte irányításának köszönhetően ledolgozták a hátrányukat, és a záró negyedre mindössze 5 pontos előnnyel fordult a magyar csapat, amely megrázta magát. Golomán, valamint Perl ponterős játékának köszönhetően utóbbi összesen 19 pontot gyűjtött. Magabiztos különbséggel 85-70-re nyerte meg a mérkőzést Belgiummal szemben. Így aztán a világbajnoki selejtező sorozat második szakaszába 3 győzelemmel és 3 vereséggel jutott tovább a magyar csapat, amely tehát augusztus végén folytatja szereplését a katari világbajnoki részvételért zajló selejtező sorozatban. Még egyszer a végeredmény: Magyarország, Belgium 85-70. Károly Andrea állandó szakértőnk, valamint a hangmérnök Toman Sándor nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Székesfehérvár búcsúzik, a szó Budapesté.
2: Tóth Bélának és Károly Andrának köszönjük szépen, gratulálunk a magyar férfi kosárlabda válogatottnak, mi pedig labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást. A Besiktas ellen ért el nagy bravúrt a labdarúgó NB3-ban szereplő Moson Magyaróvár, hiszen gól nélküli döntetlent játszott a török negyedik helyezettel. A részletekről a klub vezető edzője Csizmadia Csaba beszélt Cserjés Bendegúznak.
3: Hát én azt gondolom, hogy élmény volt a srácoknak, meg nagyon sokan kíváncsiak voltak a mérkőzésnek, és ezt köszönjük a klubvezetésnek, hogy elintézte, tudjunk egy ilyen csapattal játszani. Amikor megkérdezték először tőlem, hogy szeretnék, mondtam egyértelmű. Tehát én mindig is preferálom az edzőmérkőzéseken, ott tudok minden erősebb csapatok ellen játszani, mert ott lehet tanulni. Szóval ez így jött, ez a Besiktási mérkőzés. Nagyon vártuk, egy nagyon komoly csapat volt, azért aki végig böngészte a kezdő csapatot, meg a cseréket, akik bejöttek, azért elég komoly nevek voltak a pályán. Megmondom őszintén, hogy azt mondtam a srácoknak, hogy élvezzék minden pillanatát, ez nem minden napi.
4: Hogy sikerült ezt elintézni?
3: Hát ez megkeresés volt, itt vannak a, ha jól tudom, Somorján vannak edzőtáborban, és ellenfelet kerestek, és a klubigazgatónkat keresték meg, és egyértelmű volt, hogy belemegyünk. Hát egy ilyen nem mindennapi dologban, egy ilyen nagy múltú csapattal játszani, azt gondolom, hogy megtiszteltetés volt nekünk.
4: Nem csak hogy nagy élmény lehetett, hanem gondolom azért tanulságos is volt. Azért, hogyha a Besiktásnak akár mondjuk a harmadik vagy negyedik csapata ellen kell játszani, még gondolom az is komoly kihívás lehet, de azért láttuk, hogy milyen nevek voltak a pályán.
3: Egyértelmű, tehát hogy ez egyáltalán nem kicsinyíti le a tegnapi mérkőzés sikerét, tanulságát, illetve azt a fegyelmet, amit a csapatom a egész mérkőzésen produkált védekezésbe is. Azt kimerem jelenteni, de 85. perc környékén nekünk volt a legnagyobb zitterünk a meccs folyamán, és azt gondolom, hogy ez büszkeséggel tölte azok után, hogy 3 nagyon komoly hét van a fiúk lábába, nem beszélve arról, hogy a terhelés mellett nagyon-nagyon-nagyon embertelen időjárás is volt, szóval, és egy ilyen teljesítményet tudtak produkálni a tegnapi napon. Büszke vagyunk rájuk, de nem vonunk el nagy következtetés, de mindahogy a kudarcról tudunk beszélni, mert hogyha most kikaptunk van 4-0, akkor senki nem foglalkozna, így kell beszélni a sikerről is, és ez mindenképpen pozitív. Úgyhogy ez hasznos volt, tehát főleg úgy, hogy a mérkőzés után a Vincenzo Italiano az edzőjük nem olyan boldogan fogott kezet vele.
4: Az neked számodra milyen élmény volt, hogy egy ilyen edzővel találkozhattál egyáltalán?
3: Hála Isten, már többször találkoztam több nagyobb edzővel is, meg mérkőztünk, meg edzőmérkőzések során is, de természetesen, amikor ilyen nagy edzőkkel találkozik az ember, ugyanúgy nekem is megtiszteltetés, és azért jó azt mondani, hogy a mérkőzés folyamán én azt gondolom, és ez lehet nagy szó, de nagyon jó kis taktikai csata alakult ki a pályán belül. Sok esetben nem tudtak reagálni a labdakihozatalainkra, tehát olyan dolgokat csináltunk, ami számomra pozitív, mert tényleg olyan játékos kellene játszottunk, aki hát igazából sztárok, meg egyszerűen köztük volt az FA Kupa győztesít. Szóval én mondom, tehát a csapatomra büszke vagyok, és ha ezt tudjuk egy ilyen nagy csapat ellen csinálni, ezt tovább kell vinni, és van bennük igenis anyag a csapatomba.
4: Szurkolói szemszögből milyen volt ez a mérkőzés? Mert nyilván persze csak egy felkészülés, de akár erre még egy városnapot is fel lehetne húzni.
3: Közel telt ház volt, tehát hogy ez egy ritka dolog. Ugye nagyon sokan jöttek Ausztriába is a Besiktás miatt egyértelműen, de akik kijöttek és a csapatunknak szurkoltak, én azt gondolom azok se csalódtak, tetszetős támadásaink voltak, bátor játék volt a fiatal játékosainktól, szóval látják, hogy folyik a munka, dolgozunk, de mondom, messze menő következtetés nem akarunk ebből levonni, mert mai nap már egy másik nap, holnap folytatjuk a felkészülést, de mindenképpen erőt kell, hogy adjon minden játékosnak.
4: Beszéljünk egy kicsit a teljes felkészülésről. Hogy halad eddig a felkészülés, és még mi vár rátok az idény kezdetig?
3: Tervezettek szerint alakul eddig a felkészülés, ami a terhelést illeti meg a taktikai dolgokat. Ugye még nem teljes a keret, így mindig egy picit nehezebb, de akik itt vannak, azok maximálisan törekednek tényleg dolgozni, és készen lenni majd a bajnoki kezdetre. Amint az előbb is említettem, azért a meleg azért nagyobb befolyásolja a hangulatukat, mert azért tényleg borzasztóan meleg volt, viszont haladunk, ezt mutatta a tegnapi mérkőzés is, de én mindig azt szoktam mondani, hogy kész csapat nincs sosem, mert mindig van valami új, és mindig lehet fejlődni, illetve ki kell emelnem, hogy nagyon sok fiatal tehetséges játékosunk van az utánpótlásból is, szóval eddig tényleg azt mondom, hogy úgy alakul, ahogy szerettük volna, de mondom, a keret még nem kész, majd amikor kész lesz, akkor mármint úgy létszámra gondolok, akkor igazából akkor azt tudom mondani, hogy igen, ezzel vágunk neki. Szóval még van itt egy-két dolog, ami alakulóban van.
4: Van már konkrét cél, hogy milyen céllal ugratok neki a következő idénynek?
3: Én azt gondolom, magunk közt van cél, de összességében a legfőbb cél az, hogy egy jó csapatot alakítsunk ki, egy jó közösséget, a fiatal, mert nagyon sok fiatal játékos van, azokat fejleszteni, hogy az mire lesz elég, az majd kiderül, de konkrétumot én azt gondolom, nyerjünk minden meccsen, én azt mondom, mindig az a cél, hogy minden meccsen nyerjünk, aztán, hogy mire lesz elég, vagy hogy majd a bajnokságban azt úgyis látni fogjuk, de konkrétan most nem jelentünk ki feleletlen dolgokat, vannak saját céljaink, és azokat próbáljuk megvalósítani.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 2 perc a pontos idő, folytatjuk a körkapcsolást, és a már jól megszokott foci óra következik a jól megszokott vendégekkel. Nagy szeretettel köszöntöm Elbert Gábort, a Pécsi Tudományegyetem docensét, sportkócsot, és Simon Zoltánt, az NB1.hu felelős szerkesztőjét.
7: Jó estét! Sziasztok.
2: Hát hétfőn jártatok itt legutóbb, azóta nagyon sok minden történt a labdarúgó világbajnokságon, igyekszünk minden fontos eseményt átbeszélni. Ugye 4 csapat már biztosította a helyét a 8-ad döntőben, Francia-Marokkó párharcot rendeznek, majd Norvégia pedig Angliával találkozik. Ma este 2 találkozót rendeznek, mindkettőt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. 21 órától Portugália-Spanyolország párharc lesz, hajnali 2 órától pedig Egyesült Államok-Belgium. Mindkettőről beszélünk, de akkor előbb kezdjük visszatekintéssel. A Francia-Marokkó vagy a Norvég-Anglia párharc közül melyik okoz nektek meglepetést? Talán a norvégok-brazilok elleni győzelme előzetesen bravúrnak számított volna, de a játék képe alapján utólag nem tudom, ti hogy értékelitek.
8: Hát az előzetesen szerintem, hogyha jó néhány évet visszamegyünk, akkor nagyon. Mi, ha emlékeim nem csak, de majd Zoli kijavít, ha tévedek, akkor épp arról beszéltünk itt egy héttel ezelőtt, hogy a norvég csapat az, sőt két héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy a norvég csapat az egyik olyan a VB-n, a Zoli által imádott argentinok mellett, amely érzelmileg nagyon együtt van, meg kötődés van az országhoz, meg a szurkolókhoz, ugye ezen az evezésen keresztül, tehát ott van egy nagyon nagy plusz, azon túl, hogy van 2 elképesztő világsztáruk,
2: szárjuk. És ugye 28 év után jutottak ki, tehát egy olyan felfokozott várakozás
8: hát ez
2: volt.
8: Igen, ugye én utoljára, amikor testközelből láttam őket, ez a 82-es VB előtt voltunk velük egy csoportban, és ugye itthon 3-0-ra nyertünk, kint Norvégiában meg Kislaci 2 góljával. Az első az a fejes volt, amit mi itthon már örültünk, ő még nem, mert háttal volt a kapunak. Tehát, hogy akkor nagyon messze voltak a világ élmezőnyétől. Aztán ideje már egész jó játékosaik vannak, de talán most érett össze. És érdemes figyelni a Solbakkennek, a szövetségkapitánynak a nem is nyilatkozatot mondanék, hanem megnyilvánulásait. Tehát, hogy abban te kézilabdás vagy, úgyhogy te ezt pontosan fogod érteni, hogy az a fajta skandináv élet szemlélet, amikor én ezt szoktam mesélni, hogy egyszer már az új Veszprém csarnokban voltam egy női BL meccsen, a Győr játszott egy skandináv csapattal, és direkt nem mondom a magyar edző nevét, mert nem a szeméről szól, hanem a jelenségről, de hogy végig üvöltött és önkívületi állapotban volt, amikor mondjuk gólt kapott a csapat. Amikor a skandinávok gólt kaptak, akkor a skandináv edző meg szólt a kapusnak, a támas, hogy gyere, és akkor ők ott a kispadnál a kapus edző, a cserekapus meg ő megbeszélték. Ezt a fajta szellemiséget érzem ezen a norvég válogatott, hogy nagyon együtt vannak, amellett, hogy egyébként futball szakmai szempontból rendkívül összerakott a csapat, és tényleg van két világsztárjuk, akik a Premier League-ből is fölfele lógnak ki, és valamelyikük mindig megcsinálja, meg szerintem van két nagyon jó kapusuk, mert ez a franciákkal láthattuk, hogy a tartalék kapusuk is, hogy a norvég szerintem ilyen értelemben nem meglepetés most, de hogy befejezem, hogy a Zoli szóhoz is.
7: Ugye én azt mondtam viszont a múlt héten, hogy a brazilokat szeretném, ha tovább jutnának, hogy az elődöntőben Argentína ellen legyen egy olyan mérkőzés, ami szerintem a világ legnagyobb rangadója. Néztem tegnap a mérkőzést, és csak a kalapomat tudom emelni. Norvégia előtt csapat volt, még a braziloknál ezt nem éreztem. Az egy olyan picit mesterkélt, és szerintem nem ilyen pozitív kicsengésű volt, amikor ott a 11-es körül, hogy most kirúgja, akinek engedjük át, tehát azért a világbajnokságon történt ez, és Norvégia ellen, tehát ott ezt én szerintem meg kellett volna határozni, hogy vagy kirúgja, vagy a másik megoldás, hogy ki az a három, aki viszont döntse el egymás között.
2: De hogy... sokan Vinicius esetében ezt pozitívumnak értékelték, hogy volt ereje, vagy...
8: Hát ez, amit a Zoli feszeget, szerintem ez nagyon fontos ennél a brazil válogatottnál, hogy...
7: Igen, voltak, tehát hogy az erőviszonyok, csak hogy után, az erőviszonyok, hogy ki hogy döntsön, mert az, hogy a Vinicius lemondott erről a jogról, majd a meccs után nyilatkozza Carlo Ancelotti szövetségi kapitány, hogy ő nem is lenne benne alapból abban az öt játékosban, aki rúgja. Ez ilyen szakmai és emberi hierarchia más megközelítését jelenti számomra a csapaton belül, mert ez nem volt eldöntve, hogy akkor Viniciusnak ebben milyen szerepe van, és ez szerintem nagy hiba. Az is jó, mondom, hogy valakit kijelölnek direktbe, de az is, hogy hárman döntsék el, mert ők érzik, hogy milyen állapotban vannak. Míg a norvégoknál teljesen összhang volt végig, és ugye a második félidőre olyan felállásba mentek ki, hogy a brazil szélsőket úgy tudták hatástalanítani, mert egy az egybe azért gyorsabbak voltak, hogy nem tudtak visszafele játszani, egy visszapasszot csinálni, mert lezárták a területet. Úgyhogy Norvégia nagyon jó, szimpatikus is, amit véghez visznek, a szurkolóik előtt le a kalappal, ugye én szurkoló és szurkolásmániás vagyok, ez nagyon tetszik, meg ugye azért egy 5,5 milliós ország győzött le egy 212 milliós országot, ami mindig ilyen meseszerű jelleget ad a történetnek, viszont a szívem az vérzik azért, mert én ugye a latin csapatoknak szurkolok, a latin-amerikai csapatoknak, és már csak Argentína és az Argentínánál erősebbnek tűnő Kolumbia van versenyben. Hát necces volt ez a zöldfoki köztársaságok, vagy köztársaság elleni meccs, mert én a kezdés előtt a Facebookra írtam, hogy csak egy góllal győzön Argentína, mert nem érdemelne többet az ellenfél. Hát ezt be is bizonyították egyébként, úgyhogy minden elismerésem az övéki, a kapusuk meg valami egészen fantasztikus, tehát hogy a VB előtt ugye a portugál másodosztályból elküldték, most képzeld el, hogyha van egy éves szerződés, és megvenné mondjuk egy arab csapat, mondjuk 3-4-5 millió euróért. Igen, tehát hogy most ez a klub szerintem meg lett volna 10 évig. Tehát, hogy várhattak volna ennyit.
8: Szóval sok minden van, ami gondolat ébreszte abban, amit Zoli mond, és szerintem érdemes megnézni ezt a brazil válogatottat, mert ugye messze nagyobb volt a norvégok labdabirtoklása. Szerintem az dráma. Az Ancelotti, aki mindent megnyert, és mindenki óriási edzőnek tartja, nekem volt egy személyes élményem vele, ami negatív, tehát én ilyen szempontból, tehát ki vagyok én itt Budapesten a stúdióból, hogy kritizáljam Ancelottit, de hogy ez nagyon rosszul nézett ki. Tehát a labdabirtoklásban nagyon kicsi volt a braziloknál a szám, nagyon nem volt egységes, a gólörömnél lehet ezt látni, a kommunikáció a kispad és a játékosok között lehet látni. Az, hogy szünetben nem ő állt oda, hanem az egyik segítője, az oké, okay, de hogy az a segítő, az a fia, ami nálam határeset legalábbis, ő azt mondta egyébként már a szünetben is, hogy az első számú rúgók közül hárman sem voltak a pályán, és ők jelölték ki, hogy kinek kell rúgni a 11-es, de a meccs után sem állt oda. Azt szerintem Brazíliában nem fogják lenyelni, hogy ők, mint brazil emberek nem kapták meg azt a tiszteletet, hogy a szövetségkapitány egy kudarc után odálljon, akkor is az egyik segítője állt oda, aki történetesen a fia, ez se néz ki jól. Ugye meghosszabbították Ancelotti szerződését 2030-ig a VB előtt. Én nagyon-nagyon csodálkoznék, hogyha ennek ellenére ő maradna a szövetségkapitány. Ez abban az esetben tudom elképzelni, hogyha van egy hosszú távú tervük a következő VB-ig, és ők azt tudták, hogy ez a csapat alkalmatlan. Ezt az egyet tudom elképzelni, amire egyébként volt utalás, ha valaki nagyon figyelt a Marquinhosnak, a csapatkapitánynak, ugye, aki a PSG-nek a sztárja a nyilatkozatát, ahol azt mondta, hogy bízom abban, hogy a következő VB-re készülő csapat megkapja majd generáció, azt a támogatást, vagy generáció, amit mi nem. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, abban az egy esetben tudom elképzelni, hogy Ancelotti marad, ha ők már most is a 30-as VB-re készültek.
7: A 11-esről még nekem az jutott az eszembe, hogy meg a labdabirtoklásról, hogy én azt folyamatosan felfedezni, hogy nagyon szeretnének a brazilok a gyors szélsőik által ugyanek támadásokat vezetni egy az egybe, csak ez terület kellene. Viszont itt az egy az egyeknél, hogyha az alakul ki, hogy a norvégok visszapúzódnak, hát, és erre példa is volt szerintem, vagy 7-8, hogy a 16-oson belül volt az egy az egyezés, hát lett is a 11-es. Most, ha a brazil válogatottnál ennyit számít, hogy a három legjobb 11-es rugó közül egy nem tud bekerülni a kezdőcsapatba, akkor ott szerintem szintén gond van, mert ők akkor a pontrugás vagy a rögzített játékhelyzetek további aspektusaiban is ugye kiemelt szereppel bírnak, és ez nem volt meg. És ez a végén is látszott, tehát, hogy most kezdjünk el ívelgetni a norvégok ellen, amikor a 170 centis csatársorra láttak fel, itt nem játékosokat akarok én sem pellengére állítani, ezért nem is mondok neveket, de nem készültek arra, hogy mi van, hogyha hátrányba kerülnek. Ott volt egy csere ugye a második fél időben, de ezek ilyen kétségbe esett próbálkozások voltak, mert akik beálltak a brazil válogatottba, én azokon nem éreztem azt, hogy üzemi hőfokon lennének. Tehát mintha ilyen adhok jelleggel történtek volna ezek a dolgok. Abszolút nem az a meccsmenet és ritmus volt, amit Carlo Ancelotti és a stábja eltervezett, és ezt szerintem...
8: Nem tudom. Tehát nekem az volna a nagy kérdés, hogy sosem fogunk megtenni,
7: hogy olyan jól cserélt a norvég kapitány, amikor a Sörlottot és a másik szélsőt lehozta, jó, de akik ugye nem tudtak visszazárni.
8: De ezek
7: visszazárni.
8: Számítható cserék voltak, nem?
7: De akkor is
8: Tehát, hogy engem nem lepett meg, akkor Ancelottit sem.
7: Jobb teljesítmény nyújtottak, szervezettebbek voltak, és jobban akarták a sikert. Tehát amikor annyi adat van, nézed a többit, tudsz mindenkiről, akkor ezek az emberi nüanszok tudnak dönteni, hogy a norvégok kisegítették egymást, mert csapatként
8: működtek. De ez, amiről
7: két
8: hete beszéltünk, és pont szintén te vetetted föl az argentinoknál, hogy mennyire szeretik egymást, meg a focit, meg az országot, meg a közönséget, meg mindent, és akkor említettem, hogy ezt én a norvégoknál látom. Egyébként ugyanezt, amit most a braziloknál felvetünk, hogy nem nézett ki csapatnak, ahogy haladunk az időben, a franciáknál is kezdem ezt felfedezni. Nem csak azért, mert Marokkónak szurkolok, és ők velük játszanak. De nem csak azért, hanem a Paraguay ellen én azt éreztem, hogy ott már, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, amiről nagyon sokat beszéltünk itt adásban, ez egy közel másfél hónapos torna, erre még nem volt precedens. Tehát soha senki nem próbálta. És a franciák nagyon jól kezdtek, és az utóbbi két meccsen már nem volt olyan. Én azt láttam, és itt jön az, amit az Albert Floyd állandóan mond, hogy a mai modern futballban az intelligens focista dönti el a dolgot, hogy élek a gyanúperrel, és mondom még egyszer, nem csak azért, mert Marokkónak fog szurkolni csütörtökön, hogy a franciáknál itt lehet hiba. Tehát, hogy ezek a gyerekek ezt kezdik nem bírni, vagy lehet, hogy most voltak a mélyponton, de egy Paraguay elleni mérkőzésen mérsékelten sem volt szimpatikus a francia válogatott. És
9: hát
7: Brazíliáról, hogy ugye mindig nagy esélyesként beszélünk Brazíliáról, de mikor nyertek utoljára világbajnokságot? Ez 2002 volt, és azóta az elődöntőbe sem jutottak át. Ott volt kint a kimutatás, hogyha jól emlékszem, ugye a mérkőzés után ezt mutatta az ábra, és a Copa Amerikát is szerintem 2019-ben nyerték meg utoljára.
2: A németek ellen az elődöntőben kaptak ki 7-1-re,
7: Igen, az az egy volt, de akkor úgy mondom, hogy oda meg jobb lett volna, nem jutnak el, mert tehát az egy megsemmisítő volt, ott szembe jött a valóság, és nem is tudom már, hol olvastam, hogy Brazília mellett elrobogott a futballvilág, és a nagyobb tempó, tehát, hogy ők akartak egyezni, meg a széleken, de az egész csapatnak nem volt ritmusa, nem volt benne a brazilos, amit ugye úgy szoktunk mondani, hogy mint a szambáznak a pályán. Erőltetettek voltak, próbálták ezt az európai precizitást vinni, de ez nincs meg mindenkiben, aztán előjön belőlük, hogy azért kéne egy picit fineszeskedni, hát Neymar is ugye, hogy beállt, majdnem olyan érzésem volt, mint az ifi klubban érezné magát, és ezt is rendbe kellene rakni, hogy akkor milyen arculata lenne ennek, legyen ennek a csapatnak, mert én mindig Argentináról beszélek, mert Paraguay azt a focit játszotta, hogy ők fociznak, mondták, hogy túl kemények voltak, és mondták, hogy nem, hát ez a labdarúgás, az európai foci lett túl, nem mondom, hogy mondták, igen, hogy kislányos lett, mert ugye azokon a vidékeken még mindig az, hogy a szegények mennek el focizni, mert nincs más kiút nagyjából, és a gazdagok nézik őket, na most az Európában meg megfordult.
2: Na pont ezt mondta
7: és
2: Zoli,
7: a hozzáállásbeli, tehát ezek a srácok a grundról jönnek az utcáról, még az akadémiai képzésben egyikkel sincs bajom, nekem mind a kettőt tetszik, ezt össze kellene gyúrni valahogy. Ott azért oda kell figyelni a hétközi edzésen, hogy a 16 éves tehetségnek keresztszalagot azért ne okozzá, hogyha bepipulsz, mert bebőrözött előtte. Na most a grundon ez tudod, hogy működik.
2: Szóval említetted, hogy a dél-amerikai futballt nagyon szereted, és sokakban benne él az a régi kép, az a régi fineszes, nagyon játékos dél-amerikai stílus. Na most a brazilok ellen, amit mondtatok, hogy nincs arculata, ott a közvetítésben az identitás
7: meg
2: szót
7: tempója,
2: használták.
7: Meg
2: igen.
7: Tempója.
2: Paraguay azért nem... Mondtad, hogy nem volt szimpatikus a francia csapat, azért nem. A paraguayiak stílusa, vagy,
7: hát
2: vagy
7: engem nem lepett
2: sportszeretlensége sem
7: engem,
2: volt szív, sokaknak.
7: Engem nem lepett meg, én pontosan tudtam, hogy akár egy meccset játszanak a VB-n, nagyjából 25% labda a birtoklással vétik majd észre magukat. Így menetelnek egyébként a selejtezőkbe is, és náluk is volt egyébként egy generációváltás, mert az előzőn jól emlékszem, nem voltak, és a kopán is egyre jobbak lettek, tehát egy jó csapatuk van, de amikor ők is otthon játszanak meg Dél-Amerikába, tehát itt az 1500-2000-2500 méter tengerszint feletti magasságokból is ki kell indulni. És ez tudja egy picit kompenzálni a nagyobb tudást, meg a franciák jobbak egyénileg, jobbak csapatban, viszont Paraguay ott is egy csapat volt, és egy picit nekik segített a körülmény, ezért majdnem tudták kompenzálni a különbséget, és amit ők nyilatkoztak a meccs után, hogy ők hittek abban, hogy tovább jutnak. És ez látszott is rajtuk, és ezt így a szegmenseket összerakjuk, amiket szoktunk érinteni a Gáborral, és így vizsgáljuk meg a meccset, akkor ott voltak bizony olyan részek, amikben Paraguay jobb volt, mert jobban küzdöttek, mint a franciák. Csak a nagyobb játéktudás végül ugye a franciák oldalára billentett.
8: Megszem a kettő más, nem védve a paraguayiak esetleges túlzott keménységét, de hogy ez ott a játékfilozófia része volt. A franciáknál meg inkább pökhendiségből jött, és a kettő szerintem nem ugyanaz.
2: De a játékvezetőnek nem a játéktudást kellene védenie, vagy támogatnia?
7: Nem. Az embert.
2: Nem. Meg a sárgalapot ugye csak a franciák kaptak, tehát egyetlen paraguayi sárgalap nem.
8: A játékvezetés az lehet, hogy megérne egy külön műsort egyébként, amiben én egyébként játékvezető párti szoktam lenni, ami zavaró, hogy nem kiszámítható. Tehát, hogy nem egységes, vagy nem ugyanazok az ítéletek születnek hasonló szituációban. Ugye, amit a brazilok végül 11-est kaptak, tehát azt nagyon nehéz volt nem látni. Én nem örültem, hogy az 11-es volt, de hogy azt nagyon nehéz volt nem látni, és ezzel szemben a franciák egy sokkal kisebb faltér kaptak, egyébként sajnos jogos 11-est, de hogy az is érdekes volt, hogy ott ugye, hogy ők nagyon nyertek az elején, és most éppen, hogy egy 11-essel tudtak győzni. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az-e, amit ebből sejteni lehet, hogy ők a fel nem lelhető túlzott intelligencia szint miatt fejben elfáradnak, és egy rosszabb irányt vesznek, vagy egy mélypontjuk volt csak, mert ugye nem tudjuk, hogy egy ilyen hosszú tornán mi történik velük, de hogy ugyanolyan felesleges kakaskodásokat láttam, mint a braziloknál tegnap, akik amikor már azt érezték, hogy ez elment, akkor kevesen viselkedtek úgy, mint Marquinhos meg Gabriel, akik vállalható és igazi sportemberként voltak a pályán, és sok olyan felesleges dolog történt, amit egy brazil válogatottól, tehát aki emlékszik még arra, hogy magyar válogatott volt világbajnos, és ezt látta, tehát ez a Szokratész, Zico, Éder, nem is tudom, Falcán, tehát lehet sorolni, hogy tőlük ilyen soha. Tehát, hogy ők, és azt játszották, amit a Zoli mond, hogy tartották alatt, és olyan ritmusváltások voltak, hogy öröm volt nézni.
7: Hát az átmenetekben nagyon lassúak, és egyébként az argentinok is lassúak az átmenetekben, a két szélsővédőjükről nem is beszélve, akárki játszott.
8: Az elejétől mondja.
7: A világbajnokságon. Most a McAllister azért az öltfoki köztársaság ellen már jobban futballozott, de tehát az, hogy elől a Messi, ugye ő a Messi, akkor hogy a két középső védőt tud úgy játszani, mint a VB győztes csapatból a Romero és a Lisandro Martinez, és a törötkező Dibu Martinez a kapusban, az édes kevés lesz. És Egyiptom alapvetően sokkal jobb csapat, mint Argentína, és az a, vagy az öltfoki köztársaság, de az a stílus, amit játszottak Argentína ellen, szemmel láthatóan nem ízlett, és Argentína nagyon sokszor szenved afrikai csapatok ellen, vagy úgy mondom, hogy egyenlítő környéki csapatok ellen, mert ugye Szaúd-Arábia is megtrüffelt a legutóbbi világbajnokságon. És az, ahogy meg Julián Álvarez és Lautaro Martínez futballozott eddig, az arról nem lehet azt mondani, hogy futballozott. Tehát ők a legnagyobb
2: két csalódás számomra. Igen, Lautaro Martínez,
7: igen, meg az, hogy Scaloni nagyon ragaszkodik az alapkezdő csapatához, tehát álmadát sem lehet összehasonlítani Di Mariával, és mindig ugyanazokat is cseréli be, és szerintem ez sem biztos, hogy mindig jó lesz. Tehát a Simeone fia annyit fut, amennyit az apja futott szorozva kettővel. Ráadásul a szélén, és teljesen mindegy neki, hogy a szélén milyen pozícióból kell, megy keresztbe is, és benne van lendület. És még egy pillanatnyi olyan bizonyítási lehetősége nem volt, ami tételbíró mérkőzés volt, mert ugye Jordánia ellen játszottak. És itt van még egy érdekes dolog, hogy a Messi ugye kérte Scalonit, hogy ő hagyj játszom, mert ő nem hisz abban, hogy 11 nap szünet van két meccs között, szerinte az nem jó. Na most csak ő játszott ugye a kezdőcsapatból, amelyik pályára lépett az öltfoki köztársaság ellen, viszont a Romero-nak meg a Martíneznek meg tök mindegy, hogy mennyi van két meccs között, 28-29 évesek, ők még a következő két világbajnokságon is ugyanígy fognak ugyanilyen teljesítmény nyújtani. A többiek viszont szintén nem találták a ritmust, viszont hogyha azok a stílusjegyek, amiket említettünk a norvégok kapcsán, nem lettek volna meg most sem, akkor egész egyszerűen kiestek volna, viszont ez segítette át őket a többszöri holtponton a meccsen, mert azért én már láttam olyan argentin válogatottat, amelyik ellen mindig kiegyenlített az ellenfél, és abból bajok lettek, főleg mentálisan. Ebben nagy kivétel volt, ugye 86-os VB-döntőn 2-0 után egyenlítettek a németek, majd Maradona pöccintette Dzsugát burúcságának.
2: Beszéljünk egy kicsit az angol-mexikói párharcról. Ugye előzetesen azt lehetett olvasni, hogy az angolok nem akartak túlzottan a meccs előtt a magaslati körülmények miatt odautazni a meccs helyszínére, viszont a FIFA kötelezte őket, hogy a meccs előtt egy nappal már legyenek ott, tehát az mindegy, az utolsó pillanatban ment oda Thomas Tuchel, végül is ugye angol továbbjutás született, és a VB egyik legjobb meccsét láthattuk.
8: Nagyon érdekes az angol válogatott, én nagyon régóta szoktam nekik szurkolni, és az angol focit tartom a focinak, már hogy filozófiájában, de hogy amikor német kapitány van, akkor ez nehéz nekem, de hogy az angolok már második nagyon jó meccset játszották. Ők változtattak az utánpótlás képző rendszeren, ráadásul a férfi meg a női ugyanazt kapja. Ugye a női is lett Európa bajnok, a férfi válogatott is egyre jobb, a Southgate-tel nem volt esély nyerni, mert állandóan nem akart kikapni. Nem tudom, hogy a Tuchel mit csinál jól, vagy mit nem csinál jól. Én azt gondoltam, hogy Mexikó fog győzni, mert a mexikóiak otthon játszottak, hihetetlen, követem a Tigres nevű mexikói csapatot, mert hogy gombfocizunk, és a női tornán én velük szoktam lenni, mindegy, és hogy látszik, hogy teljes őrület van, vagy volt. Ráadásul ugye az Egérre a kapitányuk is egy nemzeti hős, hiszen a 86-os hazajelenésű VB-n játszott. Szóval azt gondoltam, de az angolok rettenetesen jól futballoztak. A Bellingham megint óriási volt, és ugye van egy Harry Kane, akire meg azért arrakszom, mert egyszer egy ilyen tippjátékot azon buktunk el, hogy az EB döntőbe kihagyta a 11-es, mert az ott, ha az angolok nyernek, vagy ő gólt rúg, akkor megnyerjük. De hogy ő meg egyedül tud meccset nyerni, olyan meccset, ami már-már kilátástalan volt. Szóval én azt gondolom, az angol csapatot nagyon jól összerakta a Tuchel, ezt el kell ismerni úgy, hogy egy-két olyan embert otthon hagyott, mondjuk egy Fodent, vagy egy Maguire-t, aki egész Anglia neki esett. Őrülök, hogy a Palmer az, aki nagyon megy, mert Palmer ugye balszélső lesz a Barcelonában, tehát hogy ő is nagyon megy. A gyenge pontja ennek a csapatnak továbbra is a kapuban van. Tehát, hogy a Peter Shilton, Ray Clemens páros óta, ami a 80-as években volt, azóta nincs angol kapus. És ez most is így van, tehát amit ott, nem is tudom, kirúgott neki a rövid sarokba gólt, múltkor kékmezbe voltak, afrikaiak voltak.
1: Elefántcsont,
8: de hát ez kékmezbe volt, rövidbe rúgta neki. Na mindegy, szóval, hogy valaki Gána talán, akkor nem kékmezbe voltak.
1: Kongó, nem? Nem.
8: De az lehet.
1: Kongó?
8: Lehet, hogy Republic of Congo
1: hogy
8: volt.
1: Éppen az
8: nem tudom, mindegy, szóval hogy azt gondolom, az angol csapatnak a hibapontja az a kapuban van, de egyébként egy elképesztő atlétikus, és egész más utat járnak be mondjuk, mint a franciák vagy a németek a VB-n, tehát hogy a franciák meg a németek is úgy tűnt, hogy a kezdetektől fogva ők toppon vannak. Az angolok meg egyre jobbak kezdenek lenni. Tehát ők egy más stratégiát választottak, ezt mondjuk sokatszor egy olyan világversenyre, amit még sose próbált senki, hogy milyen az. Ugye 3 plusz 5 meccset kell nyerni ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen, az 8 meccs az nagyon sok.
7: Igen, Kongó volt, közben megnéztem.
8: És kékbe voltak?
7: Azt nem
8: csak tudom. Csak a szilárdása miatt, nyugtass meg.
7: Lobogó miatt, igen. Mexikó, Argentina után a kedvencem Uruguay akar öltve, ugye, hogyha Magyarország nem kerülhet szóba, ami nem rajtunk múlik. És pont a múltkori adásban mondtam, hogy a 8 közé már nem szoktak eljutni, tehát ők valami egészen fantasztikus energiát raknak bele. Nagyon szurkolóik vannak, de nekik ez a világbajnoki cím, hogyha itt tovább jutottak volna, ugye, amit szintén sokszor említünk, hogy kinek milyen formában kell lenni a VB melyik szakaszában. Úgyhogy ez most sajnos nem jött össze nekik, nagyon szurkoltam nekik, de
8: Anglia... Ráadásul az elődöntőbe tippeltem őket.
7: Igen, Anglia előtt kalapot kell emelni, és ugye ők az első meccsen Horvátország ellen már parádéztak egyet, ugye akkor azt mondtam, hogy nehogy túljátsszák magukat, és erre ők is ezek szerint odafigyeltek, mert ott biztosították, hogy tovább jutottak a csoportból az első helyen, aminek ugye majd lehet jelentősége most abból a szempontból, hogy ők örülnek-e annak, hogy Brazília helyett Norvégia, azt szerintem már átgondolták. Viszont tudtak egy picit úgy pihenni, hogy ritmusban maradt a csapat, nem úgy, mint az argentinok, és ennek nagy jelentősége lehet, mert rajtuk is azt látom, hogy egybe vannak, de én szerintem ők inkább intellektuálisan vannak elsősorban rendben, amit a Gábor mondott, rendkívül fegyelmezetnek látom őket. Megvan a kreativitás szabadsága a szervezőjátékosokban és Harry Kane-ben is, mondjuk amilyen ösztönös megoldásai vannak, ugye azt nem lehet beszabályozni, mert annak akkor semmi értelme nem lenne. De amikor azokat a mozgásokat kell végrehajtani, amik a csapatvédekezés alapjai, és akkor is, hogyha az ellenfélnél van a labda, vagy hogyha rögzítek helyzetek vannak, szóval nézzétek meg, vagy nézzétek vissza, hogy zokszó nélkül csinálják, tehát még a kapusnak sem kell nagyon irányítani őket, az most más kérdés, hogy lehet, hogy nem hallgatnának rá. De ezt most csak poénból mondom.
8: Nagyon érdekes, mert bravúr kapus a Pickford,
7: igen,
8: de hogy...
7: Igen, de hogy... Én szerintem mindent tudnak, hogy kell megoldaniuk. Tehát, hogy nem kell meccs közben az alapdolgokat elmondani, és ez szerintem nagyon fontos lehet, mert az, amikor azt kell mondani, hogy állj a rövid kapufára, Pisti, és már 4-szer mondod neki, és 2 éve mondod, az baj.
8: És annyival vannak szerintem előrébb, mint a spanyolok, hogy beszéltek már spanyolokról, vagy majd úgyis róluk beszélünk.
1: Beszéltünk
8: majd
1: hírek
8: után. De hogy jó, akkor nem mondom, akkor mondom a híreket.
1: Jó, akkor inkább annyit mondjatok, norvég, angol és francia, marokkó párharcból kit tartotok esélyesnek, hogy bejusson a legjobb 4 közé?
8: Kit tartunk esélyesnek? Nyilván a francia szerintem a legesélyesebb ebből a 4-ből, de én ott a marokkói továbbjutást várok csak azért is, mert őket mondtam világbajnoknak a VB előtt. A másik az egy nagyon érdekes, mert az sokban hasonló, ráadásul a norvégoknak a Ugye Skalicki Laci mondta mindig azt, hogy a motivációs bázis, én azt mondom, hogy az intelligencia központjuk, az ugye a Premier League-ből jön. Tehát akik ott számítanak a Premier League-ben, néhányan a másodosztályban játszanak, az egy nagyon kiegyenlített mérkőzés lesz. Nagyjából megint azon fog múlni, mint a brazil is, hogy a Marquinhos-Gabriel páros győzi el a Haalandot, vagy fordítva, ott
1: aki
8: is az lesz. Igen, ott
1: játszik,
8: is az
1: ugye?
8: Lesz, hogy az a két angol belső védő, vagy most egyébként norvég barátom azt mondta, hogy Haaland, tehát hogy a D-t sem kell mondani a végén. Szóval, hogy a Manchester City-nek a centere győze. Az egy nagyon kiegyenlített dologra gondolok, az két nagyon hasonló csapat. Talán az érzelmi azonosulás a közönséggel, az országgal egy kicsit erősebb a norvégoknál.
7: Uh-huh. Előbb jusson tovább Argentina, meg Kolumbia is, én a mondó vagyok.
1: Zoli, Francia, Marokkó, Norvég,
8: Angol.
7: Számomra teljesen mindegy, mert ha Argentinából indulok ki, hogy nyerje meg a világbajnokságot, ugye akkor Franciaországgal a döntőben találkozna, de vajon örüljek-e annak, hogy egy olyan csapat jutna el oda, amelyik vagy kiejti őt, vagy azt a csapatot múlja felül, amelyik legyőzi azt a Franciaországot, amelyiknek szerintem a B csapatának is a döntőbe jutásért kellene mennie. De azért ott Marokkónak szurkolok, a Norvég-Anglia mérkőzésen pedig Norvégiának, nem azért, mert kisebb csapat, nem, szurkolok.
8: Hanem az angoloknak német kapitánya.
7: De Norvégiának. Nagyon szimpatikus, amit csinálnak, a szurkolóikkal, nemzettel együtt vannak, és ez építő jellegű brand. Akkor
1: példaértékű, nem másoknak is, úgyhogy legyen.
8: Nagyon jó, amit mondasz. Szerintem mind a kettő példaértékű, mert az angol utánpótlás nevelés, hogy szisztematikusan elkezdték, és mondom még egyszer, fiúk, lányok párhuzamosan.
7: És Norvégiában is nyilván van valami.
8: Ezek a gyerekek, már hozzám képes gyerekek, akik most ott vannak a VB-n az angoloknál, ez ennek a terméke. A norvég az egy picit összetettebb, mert ugye az amögött nincs olyan nagy futballkultúra, vagy a női az előrébb van, mert ugye ők nyertek már VB-t, meg olimpiát is. De hogy mind a kettő egyébként követendő, és mind a kettő vannak olyan elemek, amiket érdemes lenne átvenni.
2: Hírek után folytatjuk a foci órát Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
9: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Oliver Glasner lett a Nottingham Forest vezetőedzője. Ékszereket raboltak egy múzeumból Dél-Franciaországban. Holnap többnyire napos, meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
5: Sporthírek.
10: Jelölt a 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa-bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. Alaksza Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában, míg Leimeter Dóra, Ribanska Natasa és Aubili Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő csapatban. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző 2,5 idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencia Liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A címvédő Tadej Pogacsár győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszán. Ezzel át is vette a sárga trikót a dán Jonas Vingegaardtól.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat. 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. A javaslat szerint korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A vegyszer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Több millió euró értékű ékszert raboltak el a kelet-franciaországi Lelőke múzeumból. A híres ékszerész üvegművész René Lelőke és családja műveit őrző múzeumot rabolták ki. Az állarcos rablók betörték a bejárati ajtót, kikapcsolták a riasztórendszert, és mintegy 20 műtárgyat vittek el. A párizsi Louvre múzeumot tavaly rabolták ki. Onnét mintegy 88 millió euró értékű francia királyi korona ékszert vittek el a tolvajok. Több gyanúsítottat már őrizetbe vettek, de a zsákmányt azóta sem találták meg. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb, elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már 43 fokot is elérte a hőmérséklet, de Portugáliában is 40 fok feletti értékeket mértek, és a franciákat is újabb hőhullám sújtja.
5: Közlekedés.
10: Egy teherautó rakománya borult az útra az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Magló térségében. A 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, még mindig több kilométeres a dugó, ez pedig kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
5: Időjárás.
10: Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: De mielőtt folytatnánk a foci órát Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, egy gyors eredmény a wimbledoni tenisztorna vegyes páros mezőnyében. Stollár Fanni a horvát Máté Pavic oldalán 7-6-7-6-ra legyőzte a Skupski-Kravcsik brit-amerikai kettőst, ezzel az elődöntőbe jutottak. Mi pedig folytatjuk labdarúgó világbajnoksággal. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország, hajnali 2-től Egyesült Államok, Belgium csatákat rendeznek. a nyolcad döntőbe kerülésért, és a spanyol-portugál párharc előtt a generációk csatájáról beszélt mindenki, ugye a 18 éves Lamine Yamal a spanyol oldalon, a 41 éves Cristiano Ronaldo a portugál félnél lép pályára, szóval ezen a találkozón mit vártok, és Cristiano Ronaldo szerepéről is beszéljünk. Egy kicsit ugye sokat emlegettétek már itt a világbajnokság során. Kell-e ő a csapatban? Mi az ő szerepe? Egy féket jelente, vagy igenis?
8: Hát tessék utána csinálni, hogy valaki 41 évesen ott van egy világbajnokságon, és gólokat rúg. Nyilván már nem ugyanaz, mint volt 10 évvel ezelőtt, de és a Mákos 30 fölött volt, de hogy azért én azt gondolom, hogy amit ő letett az asztal, az nagyon jó minta a sportoló gyerekeknek, talán sportáktól függetlenül. Az látszik, hogy lecserélni őt nehéz, kispadra ültetni talán még nehezebb, ez valóban egy nagy csata lesz, egy olyan portugál válogatott, ami fejnehéz Ronaldo okán, de ha jól jön ki, akkor ő nagyon komoly vezére tud lenni ennek a csapatnak, és szemben velük, ha jól gondolom, akkor tiszta fehérben lesz majd egy spanyol csapat, ami tele van fiatal extra futballistákkal. Itt nekem az egyetlen hiányom a spanyol csapatnál az, hogy ki a vezér. Tehát, hogy hol van Puyol, vagy Xavi, vagy Iniesta, nem a játék tudásban, hanem a karakterben. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes csata lesz, valóban sok fiatal zseni az egyik oldalon, és egy nagyon tapasztalt, szerintem utolsó mérkőzés, vagy a válogatottban biztos utolsó mérkőzés egyikét, vagy az utolsót játszó Ronaldo. Azt gondolom, hogy talán a spanyoloknak nagyobb esélyük van, de azért nagyon sokat nem mernék rájuk tenni.
7: Összetett meccs lesz, és azért, ha belegondolunk, hogy lehet, hogy utoljára látjuk a válogatottba Cristiano Ronaldót, aki nélkül a foci nem lenne az, ami, tehát ezt szerintem el kell ismerni, nekem nem a kedvenc játékosom, de nélkül a foci nem lenne az, ami, és nyilvánvaló, hogy űrt hagy majd maga után, mert ott vannak ugye elég ránézni a góllövő listára az ifjú titánok, vagy a már nem is annyira ifjúak, de Ronaldóhoz és Messihez képest mindenképpen sokkal fiatalabb, gigantikus sztárok, akik egyébként úgy is viselkednek, mert ők már ugye ilyen világba nőttek bele, és ennek a kialakult világnak, amit nem csak mint a futballpályán nyújtott teljesítmény értek, Ronaldo volt az egyik követe, tehát az egyik olyan futballista influencer, aki tudatosan építette, vagy építette már a közösségi médiában is a jelenlétét. Ugye mindig szoktam volt mondani, hogy a Maradona volt az első ember, aki, vagy első futballista, de lehet, hogy ember is, aki állandóan tudtunk mindent, akkor még nem voltak ilyen felületek. És a Ronaldo volt a sportban az első, akinek a brandje a legerősebben hatott nagyon sokáig, és még hat most is. Összetett, amikor ugye cserélik le, és látni rajta, hogy hisztizik, hogy ez most ego, vagy győzni akarás, és emiatt van az, hogy sokaknak nem szimpatikus. Én soha nem azt néztem, hogy melyik csapatokban játszott, akár klub vagy válogatott szinten, hanem arra, hogy milyen hatása van a társaira, és milyen teljesítmény nyújtott. Hát a hatását a társaira azt jelzi, hogy ott van a kezdő csapatban, mert hogyha szerintem az van, hogy mondjuk 24-en odaszólnak a szövetségi kapitánynak, hogy ne legyen ő itt, és ne legyen a kezdő csapatban, akkor szerintem muszáj, hogy ne az egyet válassza az a szövetségi kapitány. A társak is megbíznak benne, én azt látom, van csapategység. Nyilván szeretnének majd a babérjaira törni, meg jobbak lenni, mint ő, de én szerintem ilyen gigasztár Portugáliában szerintem lehet, hogy egy-két évtizedig nem lesz. Ugye João Félix volt talán, akire a legjobban, vagy a leginkább bonták, hogy
8: nagy volt a Ronaldo árnyéka.
7: Igen, és szerintem esélye nem volt. Ugye Eusebio és Cristiano Ronaldo között is eltelt hatalmas időszak, mint a Maradona és a Messi között is. Szóval ezeket a ő az utódja dolgokat elég nehéz kijelölni. Remélem, hogy vagy 9-9 lesz a meccs, hogy jól szórakozzunk, és hogy ugye Argentína és Kolumbia miatt mondom, elfáradjon a két csapat. Az lenne jó, ha igazi futballünnep lenne, viszont lesznek olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor a szakma fog dominálni, nem az egyéni villanások, nem a ritmusváltások. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nem mindig csak a labda útját nézzék, mert ez a két csapat teljesen tudatos, fejben is nagyon jó futballisták alkotják, a spanyoloknál az ösztönös dolgok vannak nagyon előtérben, viszont a portugáloknak vannak szerintem az okosabb futballistáik, és továbbra is tartom, hogy legyen 9-9, utána meg már
8: 9-9, amit teszel is szó.
2: Várjuk.
8: Nem, vállalom.
2: Hát a másik párharccal kapcsolatban sajnos nem csak szakmai dolgok azok, amikről beszélgetnünk kell. Ugye nagy visszhangot és

0: nemzetközi sportszervezet direktben szerepet vállal a politikában. Nem azért, mert nekem szimpatikus vagy nem szimpatikus Donald Trump, hanem pontosan ez a lényege, hogy a FIFA-nak ebben nem szabad állást foglalni, ez egy. Kettő, ez egy nagy, a futballra mindig azt mondta Michel Platini, az UEFA elnöke, volt szerencsém együtt dolgozni vele, hogy azért szeretik az emberek a futballt, és azért lett a futball a legnagyobb sport, és a legnépszerűbb, mert hogy lényegi szabályok nem változnak. Ez is egy megszokott dolog a futballban, ha valakit kiállítanak, még ha az esetleg jogtalan volna akkor is, automatikusan minimum egy mérkőzésen nem játszhat. Szerintem ez rendben van. Egyébként a Balogunnak a belépője, az, ha az NB1-be van, az 4-5 hét. Még akkor is, ha nem volt szándékos, mert ott, hogy az embernek nem tört ripityára a lába az ellenfélnek, az csak a véletlenem múlt. Én egyébként a kettő közül az amerikai tartom a jobb csapatnak, a szimpatikusabb csapatnak, a belga és az amerikai közül. A belgát nagyon régóta túlértékelt csapatnak gondolom, és óriási szerencsére jutottak tovább Szenegál ellen, hiszen ők se tudják, hogy hogy sikerült. Azt gondolom, hogy azt leginkább a szenegáliaknak lehet fölróni. Tehát ez egy picit nekem nehezíti azt, hogy ezen a mérkőzésen az amerikaiaknak szurkoljak, de ennek ez így lesz. Én azt gondolom, hogy az is egy egészen más minta, mint amelyekről beszéltünk korábban, az angol és a norvég, amit az amerikaiak csinálnak, de hogy ők is elképesztő sokat fejlődtek a futballban, lassan utoléri a férfi csapat népszerűsége a nőit.
1: Én beszéltem arról, hogy 8 közé várom az amerikai Egyesült Államok válogatottját minimum, mert tavalyi Koppa Amerikán nyújtott teljesítményéből indultam ki, és egyébként Kanadának is, ugye Kanada pont addig jutott, hogy tippeltem. Nagyon jó, erős és atletikus csapat szervezettek is, de azért ez egy annyira fekete folt, és annyira szomorú, hogy ezt meg lehet csinálni. Én nem akarok társadalmi, meg politikai dolgokba belemenni, de azért a világ leghatalmasabb országáról van szó, ami miatt ugye eleve nagyon sokan negatívan viszonyulnak az Egyesült Államokhoz. Az elnöke is kétes megítélésű, a FIFA elnökéről nem is beszélve. És
2: de beszéljünk a jogi oldalához, Zoli, ha egy ilyen precedens értékű döntést hoznak, mi lesz később?
1: Lehet, hogy és akkor meghozzák a legszomorúbb döntést, és hol volt itt a tárgyalás? Összeült-e a FIFA aktuális bizottsága, vagy a világbajnokságnak a bizottsága? Amit te is mondasz most, hogy akkor hogy fog lépni erre a többi csapat? Nekem már az nem volt szimpatikus, ahogy az iráni válogatottal bántak szintén. Most mit tehet a Baalbek arról, hogy mit csinál az ajatollak? Úgyhogy vannak olyan mellékzöngéi, amik így nagyon amerikásak, tehát hogy itt nem csak a hidratáció szünetről van szó. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk, és most már nem tudjuk meg, hogy Mexikó vagy Kanada esetében, vagy bármelyik más ország esetében ez megtörtént volna, mert sokat mondó, hogy pont az Egyesült Államokkal kapcsolatban lett ez, és ez, én ezt messze menőkig elítélem.
0: Igen, hát ez én elmondtam, igen, én is. Tehát, hogy ez semmi esetre sem jó. Persze volt már a sportöltemben olyan, hogy vannak akár leírt szabályok, amelyeket valamely logika okán fölülírunk. Gondoljunk mondjuk a Magyar Öttusa Szövetségre az olimpia előtt, hogy ugye Erdő Sitának és Guzi Blankának kellett volna a saját szabályok szerint indulni
2: de
0: az olimpián.
2: De ők a saját szabályokat írták fel.
0: És átnyúlva akár a döntésre feljogosított szövetség után feje fölött az elnökség hozott egy döntést, ami egyébként szerintem szakmailag helyes volt. Ha az Erdő Sita oldalára nézzük, akkor teljesen méltánytalan. De az idő igazolta. Itt az a baj, hogy itt nem tud olyan történni, mi igazolja ezt. Hogyha nem állítják ki Balogunt ezen a meccsen, akkor igazolja, hogy jó gyerek.
2: Kezdőként lép pályára, akkor nem félő, hogy ki fogják fütyülni? Tehát mi a jó
0: Amerikában
2: döntés?
0: Az amerikaiak? Nem.
2: Mondjuk.
0: Tehát nagyobb fütyöt nem fog kapni, mint a hidratációs szünet. Hogy mondjam...
2: A belga és a semleges szurkolók mondjuk, akik ott lesznek a stadionban.
0: Meg a világ. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek ha csak azt nézzük, hogy az eredmény szempontjából kell-e az amerikaiaknak Balogun, kell. Bár vannak példák, épp mondjuk, hogy Marokkóról beszéljünk, ahol az Elaynaoui, a Saïss és még egy belső, de kiesett a VB előtt, ugye Saïbéry rúgott 3 gólt, most megsérült, és még utána nyertek 3-0-ra, tehát hogy lehet egyébként egy ilyen csapatban 26-ból válogathatsz akár póton, és az néha elsülhet akár jobban is.

0: semmi esete sem szerencsés, biztosan nem népszerűsíti tovább a futballjátékot, a futballt egyébként nem szeretők körében, biztosan nem népszerűsíti tovább az Amerikai Egyesült Államokat a világban, és biztosan nem teszi szerethetőbbé a FIFA-t meg annak az elnökét a futballvilágban. Ezt még rá fogják olvasni, ahogy a Trump kitüntetését is.
1: Szerintem Infantino lassan a világ legnépszerűtlenebb embere lesz. Na hát szerintem lassan embere is, hogyha ha így folytatja, mert innentől kezdve akkor
0: nem nagyon bármire, van ok, hogy miért szeressük, igen.
1: Igen, meg bármire gondolhatunk innentől kezdve. Most akkor elnézem, most akkor tutira tegyen meg, hogy az Egyesült Államoknak akkor tovább kell jutni.
0: Volt ilyen ebben, ugye a korai japán VB-n, amikor igen. Egy ideig
1: igen.
2: A házigazdát.
1: Eléggé jól segítették.
2: 5 percünk maradt, mindenképpen szeretnék egy kicsit a magyar csapatokról beszélni, hiszen a Nemzetközi Kupában is elkezdi szereplését a Győr és a Ferencváros. Holnap este magyar idő szerint 21 órától Izlandon a Vikingo Reykjavik pályáján lép pályára a Győr a BL-selejtezőben. Új vezetőedző, némileg átalakult keret. Zoli, az NB1.hu-n olvashattunk már a győri játékosoktól. Így van. Izlandi beszámolót, ugye azt lehet tudni, hogy Bueli sérülés miatt Piscsúr azért nem játszik, mert eligazolt, szóval mire lehet számítani? Ugye mindig elmondjuk, hogy Izlandon zajlik a bajnokság, ők formában vagy lendületben vannak, míg a Győr hosszú idő után játszik újra tétmeccset.
1: Veretlen a Viking úr, ugye a kupában botlott, és azért az izlandi körülmények, tehát a viharos körülmény, a talaj minden szerepet játszhat, és az összeszokottság segítheti az izlandiakat az első mérkőzésen, de én egyértelműen az Eto további jutását várom. Jelentős átalakulások voltak ugye a szakmai stábban, tehát majdnem ugye a vezetőedző, az erőnléti edző, a sportigazgató is távozott, volt még egy asszisztens edző is. Viszont a játékos keret magja még egyben van, ez nyilvánvaló, hogy nem a véletlen műve, mert ugye ez kell az Etónak ez a mérkőzés, hogy ne a konferencia ligaselejtezőjébe pottyanjon ki. Nagyon fontos ugye majd, hogy a második fél időt azt Győrben rendezik majd meg, de ez az út arra is jó lehet, hogy a vezetőedző még jobban összeszokjon az ő segítőivel, és még jobban megismerje a játékosokat. Én nem várom el az Etótól, legalábbis, hogyha én lennék az Etó vezetőedző, akkor most a szép játékot az első mérkőzésen nem kérném meg a játékosoktól, csak a szervezettséget és az eredményességet, mert Győrben kell majd kiarcolni a továbbjutást. Persze nem azt mondom, hogy ne akarjanak támadni, meg gólt lőni, de szerintem abszolút nem kell kockáztatni.
2: Bocsánat, meg Gábor, 1 percünk maradt, jó?
1: De belelendültem.
2: Nem csak mennek a himnuszok, úgyhogy majd ki kell.
0: Én azt gondolom, akkor én másról beszélek egy kicsit Győr kapcsán, hogy ez a szezon arról fog szólni, hogy kiderüljön, hogy a klub működik-e jól, vagy Borbé Balázs épített egy szigetet az első csapat köré, és az volt az oka annak, hogy a csapat bajnokságot nyert. Ha tippelni kéne, akkor azt gondolom, hogy ez inkább volt Borbé Balázsnak az érdeme. Ettől függetlenül természetesen nagyon szurkolok a Győrnek is, hogy tovább tudjon menni, meg a Fradinak is, meg a Paksnak is, meg kielégedik a Debrecen.
1: Bezony.
2: Csütörtökön a Ferencváros ugye Újvidékre látogat a Vojvodina ellen, kezd az Európa Liga selejtezőben, úgyhogy azt is természetesen követjük és élőben közvetítjük mindkét, illetve valamennyi nemzetközi kupa találkozott itt a Nemzeti Sportrádióban. Elbert Gábornak, Simon Zoltánnak köszönjük szépen, egy picit ma rövidebbek voltunk, és a körkapcsolás is véget ér. Én elköszönök, hiszen már is kapcsolunk majd kollégáinkhoz. 21 órától Portugália-Spanyolország, már zajlanak a himnuszok, rövid zene után a szó német és Regős László Pália szakértő Bene Ferenc lesz, Portugália-Spanyolország világbajnoki mérkőzés tehát. Köszönöm figyelmüket.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Az 5.-8. döntő következik a labdarúgó világbajnokságon. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Portugália és Spanyolország találkozik a Dallasi stadionban. Ők csapnak össze, tehát a legjobb 8 közéjutásért egy igazi európai klasszikus, vagy dél-európai klasszikus, így is lehet mondani. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország Portugáliával játsza tehát a következő 8. döntőt. A portugáloknál egy változtatás történt a kezdőcsapatban. Roberto Martínez Rafael Leão helyére João Félixet jelölte a mai mérkőzésre. Diego Costa a kapuban, Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga és Nuno Mendes a védelemben, João Neves, Vitinha és Bruno Fernandes a középpályán, elő pedig Pedro Neto, João Félix, a középcsatár pedig a mai napon is Cristiano Ronaldo. A csupa pirosban játszó portugáloknál, a spanyolok pedig csupa fehérben, ebben a pillanatban el is kezdték a mérkőzést.
3: Jobbról balra támad a spanyol válogatott az Európa-bajnoki címvédő, nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az EB címvédő a Nemzetek Ligája címvédője ellen legutóbb a Nemzetek Ligája döntőjében feszült egymásnak. A két csapat akkor 2-2-es rendes játékidő után. Portugália örülhetett, a spanyolok kapuját Unai Simon védi, csak úgy, mint hogy az eddigi mérkőzéseken, és nem kapott gólt, ugye Simon ezzel ugye csúcsokat dönt már eddig is, és minden egyes másodperccel, ahogy majd ezen a meccsen haladunk, ha haladunk előre ebbe az irányba, akkor újabb rekordokat állíthat fel. Egy portugál támadás kibontakozó félben, de végül is kigurul a labda az alapvonalon túlra, szóval megismerkedhetünk a főszereplőkkel. Elnézést, tehát Simon a kapuban, Cucurella a védelem bal oldalán, Pedro Porro a jobb oldalon, Laporte és Cubarsí középen, előttük a két szűrő, vagy a védekező feladatokkal is ellátott, vagy leginkább védekező feladatokkal is ellátott középpályás Rodri, valamint Pedri, Baena a támadó szekció bal oldalán, Lamine Yamal a jobb oldalon, Olmo pedig az egyszem előre tolt csatár, a spanyolok VB-n eddig ezen a VB-n legeredményesebb játékosa Oyarzabal mögött. A spanyolok Porro révén a jobb oldalon hozzák a labdát, a felezővonal és az oldalvonal találkozásától Porro azonban hátra teszi Simonhoz, csordogálnak a másodpercek előre, azt nem lehet mondani, hogy ajtóstól rontott volna bármelyik csapat is a házba. Spanyolország-Portugália másfél perc játék után 0-0.
2: João Félix szerez labdát a bal oldalon, és egy szabálytalanság a mérkőzés első szabálytalanság, Lamine Yamal követi el a második percben a felező környékén, onnan jöhet majd szabadrúgással a portugál válogatott. João Neves kapott egy hatalmasat a spanyolok támadójától. Jöhet tehát a portugál szabadrugás a mérkőzés második percében, ezt el is végzik a portugálok, a labda pedig átkerül a jobb oldalra, ott viszont egy rövid passz Cancelótól, Pedro Neto inkább szöktetésre számított, Cucurella egy a lábra tartó paszt könnyedén át tudta venni, és már oda is játszott a Pedrinek, hogy aztán Laporte játssza föl, most már a középpályán egy keresztlabda Yamal felé érkezik, Yamal azonban nem tudja átvenni, saját 16-osától a bal oldalról portugál bedobás következik, majd Nuno Mendes kezében már ott is van a labda, hogy elvégezze a portugál válogatott bedobását a bal oldalról, saját tér feléről a mérkőzés harmadik percében. Mendes fölfelé hajítja, majdnem elhajítja a felezőjég, onnan viszont visszafejeli Rodri a labdát, végül Pedrihez kerül, Pedritől elpattan, és ezzel jöhet esetleg a portugál válogatott. Ott, mintha szabálytalanság történt volna, a játékvezető engedi tovább, Oyarzabal el is lövi messziről, az első kaput eltalált lövés, Diogo Costa azonban maga biztosan fogja a középre tartó labdát. Anthony Taylor vezeti a mérkőzést, ő volt az, aki most nem fújt a sípjába, és így Oyarzabal eljutott lövésig. Most pedig már Yamal tör be a jobb oldalon a 16-oson belül, Vitinhának kell résen lennie, bajban van Vitinha, és kirúgja inkább bedobással a labdát. Az ötös magasságából jöhet egy spanyol bedobás a mérkőzés negyedik percében.
3: Rutinos játékvezető Anthony Taylor ezen a világbajnokságon két mérkőzésen dirigált a Szenegál, Irak, illetve az Üzbegisztán, Kolumbia mérkőzéseket vezette. Egyik sem tűnt első ránézésre nagyon nehéznek. A Szenegál-iraki meccsen mégis volt piros lap, sárga lapokból is jó pár. Az üzbék-kolumbiai összecsapáson mindössze kettő darab lap villant. Itt azért jóval nagyobb a tét, és ez a két csapat azért alapvetően nem szokta egymást kímélni, még hogyha most egyelőre ilyen nagyon nyugodtnak is tűnik ez a mérkőzés. Alig ha marad ennyire nyugodt. Az biztos, hogy a legtöbb hír ezzel a meccsel kapcsolatban Cristiano Ronaldóról szólt, hogy vajon ez lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, vagy sem. Az biztos, hogy minden idők legidősebb világbajnoki gólszerzője az egyenes kieséses meccseket figyelembe véve Ronaldo. 41 év, 4 hónap és 28 nap, ez volt az a szám, amikor a horvátok ellen portugál mezben Ronaldo eredményes volt. Illetve hát nagyon sok sajtótermék, így például a Nemzeti Sport is Ronaldo és Lamine Yamal képével, hát hogyha lehet így fogalmazni, harangozta be a mérkőzést, vagy reklámozta a meccset. Valóban a két csapat legnagyobb sztárjai talán ők ketten, viszont teljesen ellentétes úton. Bene Ferenc állandó szakértőnk természetesen itt van velünk a mai este is. A spanyolok éppen a saját 16-osokon belülről kell, hogy kilöbböljék a labdát Dani Olmo felé. Olmohoz viszont nem jut el, úgyhogy Feri egyelőre nem tud megszólalni. Talán majd most, mert hogy Kubárciról kimegy a labda bedobásra. Milyen meccset vársz, Feri?
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hasonló stílusok csatáján várható, ahol szerintem az egyéniségek fogják eldönteni a találkozót. Én úgy gondolom, hogy a labdabirtoklás mindkét félnek nagyon-nagyon fontos, ezért nagyon sok visszatámadást fogunk látni, nagyon sok forgatást, és én nagyon élvezetes mérkőzésre számítok.
2: A 6. percben jön a portugál bedobás, a 16-oson belülre, Cucurella fejeli ki, aztán Olyár Zabál bólintja tovább, tulajdonképpen magának a kivágódó labdát, a bal oldalon pedig már Baena révén jöhetne előre a spanyol válogatott. Baena Rodrinak passzolja, aki aztán Olmót játsza meg, Olmó a kezdőkörben, most lép át a portugál térfélre, a jobb oldalon pedig indul mellette Pedro Porro. Porro csak visszafele tudja játszani, visszatezi Olmónak, Olmó Rodrinak, Rodri pedig még hátrébb, egészen a védelembe, Kubárcihoz. Ami a tétmérkőzéseket illeti, Portugália eddig egyszer tudta legyőzni Spanyolországot rendes játékidőben, ugye itt a Nemzetek Ligája döntőjéről Korné már tett említést, rendes játékidőben a 2004-es Európa-bajnokság csoportkörében sikerült 1-0-ra legyőznie a portugáloknak Nuno Gomes góljával a spanyol válogatottat, és ez az egyetlen győzelme 12 meccsen a lusitánoknak a spanyolok ellen. Most viszont Mendes labdát szerez, eddig tartott a spanyol labdajáratás, Vitinha van most már a labdával, aki megjátsza Nevest, aztán hátra kerül Veigához, Veiga pedig egészen hazaadja Diogo Costáig. Megint Veiga a labdával, saját 16-osán belül a középhátvéd, kijátsza bal oldalra Mendesnek, Mendes felteszi a vonal mellett a bal oldalra kihúzódó Bruno Fernandesnek, aki aztán megint csak Mendest játssza meg, a keresztlabdával pedig már Cancelo indulhat a túloldalon. Ott kicsit fel van szakadozva a spanyol védelem, Cancelo úgy elviszi a 16-os sarkáig, egy lövés fölé megy. A 7. percben az első portugál próbálkozás, Cancelo életerős lövése azonban nem találta el Unai Simon kapuját, így 7 perc játék után Portugália-Spanyolország továbbra is 0-0.
3: Volt benne kraft, volt benne erő, volt benne lendület, az teljesen biztos. Unai Simon teszi le a labdát. Az újkor követelményeinek megfelelően két portugál a 16-os vonalán várja azt, hogy megzavarhassa a spanyol labdakihozatát. Unai Simon visszakapja a labdát Kubárcitól, aztán a Barcelona fiatal középhátvédje most indul el és löbböli előre a labdát Olyár Zabál felé. Ez egy pontatlan labda volt, nagyon-nagyon hamar eladják a spanyolok és megszerzi Portugália, saját térfedéről építkezhet Roberto Martínez csapatát. Érdekes a két szövetségi kapitány személye is, Martínez is, meg De La Fuente is ugye spanyol, és egymásnak feszülhetnek itt és most. A spanyol és a portugál nem minden esetben a legbékésebb kapcsolatban élt egymás mellett a történelem folyamán, úgyhogy ez külön pikantériát ad egyébként ilyen tekintetből ennek a mérkőzésnek. Spanyol labdaszerzés után Olmo egyből teszi a labdát, ez lesgyanús volt, mellé! Nem látjuk az asszisztens jelzését, Olyár Zabál óriási zicsert puskázott el, és mindjárt mondom, hogy les volt vagy sem, nem lett volna les, szerintem. Ha videózás van, nincs les, Olyár Zabál teljesen tisztán egy ballábas lövés, a bal alsót keresné, hát mennyivel, 25 centivel, ajtóablak zicsert ront a spanyol csapat.
4: Pontosan az ilyen passzokra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az egyéniségek dönthetik el ezt a találkozót. Olmónak az a keresztpassza átlóban a két belső védő között a beinduló Olyár Zabál elé egy érintőből zseniális megoldás volt.
2: Most pedig már Ronaldo a labdával a spanyol térfélre, a passza levágódik az ellenfélről, viszont visszakerül a portugálokhoz, és a bal szélen João Félix gyűjtheti be. Félix Pedro Porróval szemben a jobb lába felé cselez, de mégsem adja be első szándékból, inkább megáll, és a bokájával táncol picit ott Pedro mellett, jön a beadás, aztán ezt a spanyolok kihozzák, de már kim volt, Pedri lábáról pattant ki, jöhet majd egy portugál szöglet. A mérkőzés 9. percében az első sarokrúgás a mérkőzésen Félix remekül tette volna oda, illetve tette is a labdát, de Pedri résen volt, aztán bent tartani már nem tudta. A spanyol középpályás Bruno Fernandes fogja elvégezni a sarokrúgást. A mérkőzés 10. percébe lépünk, amikor lehelyezi a labdát a szögletzászló mellett, és érkeznek föl a védelemből Veigáék, Veiga és Díaz is ott van a kapu előtt, persze Cristiano Ronaldóra is figyelnek, Rodri a másik csapatkapitány őrzi a portugálok csapatkapitányát, nagyjából egy magasak így szemre. Kérdés, hogy Fernandes vajon kit keres majd a labdával, a bal oldalra jön be a szöglet, a rövid oldalra, elesik Cristiano Ronaldo, jön a lövés a kipattanó labdát követően, ez levágódik a spanyolokról, végül haza tudják tenni a középpályáról a portugálok. Cancelo adta haza Diogo Costának, aki már ível is fel a bal oldalra Fernandes felé. Fernandes az elfejelt spanyol labdát aztán át tudja venni, de ez végül Rodrihoz pattan, így jöhetnek megint a spanyolok. Porro adja haza Unai Simonnak, Simon pedig most inkább feléveli, legyen csak minél messzebb a spanyol kaputól a labda. Ott Veiga veszi át, így ismét a portugálok jöhetnek. A 10. perc is letelt a mérkőzésen, gól egyelőre nincsen.
3: Bátran hozza ki a labdát mind a két csapat, hogyha megszerzi, de hát ebben nincs meglepetés benne. Ferenc ugye úgy fogalmazott, hogy azonos stílusok csatája jöhet majd a mérkőzésre. Most éppen a portugálok építenek egy támadást az ő jobb oldalukon, tehát a kispadokkal átellenes oldalon épülget, már amennyire tud épülni ez a portugál támadás. Yamal is, Oyar Zabal is, mindenki visszajön, tehát mindenkinek van védő feladata ám a spanyoloknál. Nem úgy néz ki a történet, hogy bárki is elől maradhat, hogyha labdaszerzés van, akkor utána lehessen azonnal indítani. Márpedig most spanyol labdaszerzés, Pedro Porrónál a labda. Pedro Porrót pedig João Félix borítja fel, úgyhogy spanyol szabadrúgás felé. Egy gyors kérdés, azon gondolkodtam itt az előbb, hogy mondtad, hogy az egyéniségek vagy a klasszisok dönthetnek. Oyar Zabal esetében mennyire lehet dicsérni a csatárt egy ilyen kiugratásnál? Tehát mennyire aki észreveszi, illetve mennyire illeti őt a dicséret, vagy illeti azt, aki ki is lép, vagy ez a kettő együtt 50-50 százalékban?
4: Hát hogyha a... Na most nézzük a portugál kontrát.
3: Mert ugye egyébként egy labdaszerzés követően a labda már a portugál 16-oson belül. Unai Simon egy jobblábas lövés Cristiano Ronaldótól 12-13 méterről. Ezt régen úgy mondtuk volna, hogy a jobb összekötő helyéről érkezik be a 16-oson belülre. Ronaldo belép, és mielőtt még a védő Laporte odaérne, megkínálja Unai Simont, és jön a második szöglet, hogy majd a sarokrúgást követően visszatérünk erre a bizonyos kérdésre, hogy Olmo inkább akit lehet dicsérni, vagy kellett Oyar Zabal nagyszerű ütemű beindulása, nyilván kellett az is, de azzal, hogy Oyar Zabal elpuskázta az Itzert, az érdemeinek egy jelentős részét nem nagyon tudta, hogy is mondjam, kiaknázni. Portugál szöglet jöhet a mérkőzésen. Mendes tette le a labdát. Mendes a rövidre íveli, ott csak spanyol játékos, és jön is az elfejelt labda. Oyar Zabal húzódott vissza. Megpróbálnak a spanyolok letámadni, hogy tudjanak indulni, viszont nem járnak sikerrel. Talán majd most ebben a pillanatban, de csak másodpercekre volt meg a labda, és akkor most lehet meg a labda. Rodri szerzi meg, Olmóhoz teszi. Kukurei a védelem bal oldalán. Szóval tehát, hogy van az érdem, hogyan osztódik ilyenkor az elismerés?
4: Hát, hogyha arra gondolsz, hogy az egyéniségek fogják eldönteni a mérkőzést a véleményem szerint, akkor itt Dani Olmónak az egyérintős gyakorlatilag gólpasszát tudnám kiemelni. Nyilván Oyar Zabal jól mozgott be két védő között, de hát neki ez a dolga, természetesen egy támadó folyamatosan keresi a megjátszható pozíciót, de olyan finom lábbal, olyan érzékkel, olyan tökéletes ütembe, hát és olyan tökéletes technikai. Hát ebben az esetben kétségtelen. Már aztán lehet, hogy lesz egy olyan megmozdulás Oyar Zabalnak, amikor két védővel a nyakán gólt szerez, akkor meg ő lesz hát hogy mondjam, mérlegnyelve. De a spanyol és a portugál válogatottban több olyan egyéniség is van, akik eldönthetik a mérkőzést.
3: Igen, a kérdés arra vonatkozott egyébként, hogy annak idején emlékszem, hogy David Villa, aki egyébként szerintem Oyar Zabalhoz képest klasszisokkal jobb, nevesebb csatár volt, mennyi kritikát kapott, hogy egyébként milyen elődei voltak, és mégis gólkirály tudott lenni például 2010-ben, emlékeim szerint a világbajnokságon, de volt a spanyolok legeredményesebb játékosa, miközben Alex Baenától egy borzasztó rossz lövés a 16-os vonaláról, egy jobblábas kísérlet, ami fölé is megy, mellé is megy. Szóval David Villához képest akartam Olyár Zabát viszonyítani, és hát a befejezés az sajnos olyan volt, hogy kritikáért kiállt. Minden esetre ott tartunk a mérkőzésen, hogy 13,5 perc telik el. Portugália-Spanyolország 0-0.
2: Villa ugye 5 góllal lett gólkirály 2010-ben, Olyár Zabának most van 4 mérkőzésen, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes ez az összehasonlítás. Ugye ott a spanyolok az egyenes kieséses szakaszban 1-0-kal meneteltek végig, úgyhogy olyan borzasztóan sok gólt senki nem tudott lőni a spanyol válogatottból emiatt, de hát Villa 5 góllal a legeredményesebb spanyol játékos lett, az egyetlen, máig egyetlen világbajnoki címet nyerő spanyol labdarúgó válogatottban. Rodri nál a labda a felezőnél, Pedrihez passzol, Pedri tovább pöcköli Kubárcihoz, Kubárci pedig Pedro Porrót játsza meg, ő visszaadja Kubárcinak, portugál térfélen a közép hátvéd is, az a felező vonalnál, aztán Pedri és Rodri a labda útja, picit beszorulnak a portugálok, de ezt igyekeznek elkerülni, és már ott a középpályán megtámadják a spanyol játékosokat. Ruben Dias is kilép teljesen Pedriig, a közép hátvéd támadta meg a spanyolok középpályását. A labda pedig most már megint csak Kubárcinál, aki Bajenától kapja meg. Aztán Kubárci inkább hagyja, hogy ezt Porro gyűjtse be. Vissza csúszik a spanyol labdajáratás egészen a 16-osig. Ott van most Kubárci lábán, Fernandes és Ronaldo feljebb léptek. Teljesen ott vannak a spanyol védő környékén, de azért túlságosan lendületes, határozott letámadás nem mutat be a portugál válogatott. Ennek ellenére labdát szereznek a portugálok. Bruno Fernandeshez kerül, aki João Félixnek adja. A spanyol térfélen a bal oldalon jöhetne előre a portugál akció, végül inkább hazafele teszi Mendesnek João Félix, a labda így is marad a portugáloknál. Mendes, mintha belebonyolódott volna a cselekbe, de el tudja hozni Olmo mellett, és kijátsza Bruno Fernandesnek. Fernandes a védelem mögé éveli Mendes felé, Kubárci próbálta kiollózni, szerencsére Mendes fejét nem találta el, a labdát sem, ez így viszont Unai Simoné lett. A spanyol kapus pedig már ki is gurított a Rodrinak. Rodri egy zseniális labda a jobb oldalra Jamalnak. Jamal a 16-oson belül, egy csellel a bal lába felé viszi, és Diogo Costa véd. Marad a spanyoloknál, Baena ezt is védi Diogo Costa. A 16. percben két nagy védés a portugálok kapusától. Előbb Jamal bal lábas tekerését, majd Baena jobb lábas csavarását is kiboxolta, illetve hát Jamalét talán kiütötte, és a Baena lövését a másik oldalról pedig kipiszkálta, bal alsóba tartott ez a próbálkozás, hogy a kapu bal oldalába, inkább így mondom, mert nem volt lapos, de hát Costa most két bravót is bemutat, és jöhet az első spanyol szöglet a 17. percben.
3: Olmo egyelőre a labda mögött, de aztán nem ő lesz az ítélet végrehajtója. Jönnek előre természetesen az egyéb spanyol játékosok is, most majdnem mondtam, hogy a jól fejelő, de azért kukurájára ezt az állítást nem biztos, hogy rámerném húzni, minden esetre ő is ott kolbászol a 16-oson belül. Spanyol szöglet tehát, Bayern a középre, ott csak portugál, aki el tudja fejelni, Jamalé lesz a lecsorgó, Jamal Cucurellát megtalálja egyből középre! Az elképzelés jó volt, picit magas volt Cucurella labdája. Beszorulnak most a portugálok. Jamal nagyon finoman, megint kijön egy portugál fejről. Lehet ne azonban újra ismételni. Jamal viszont úgy érzi, hogy le sem volt, úgyhogy nem mozdult erre a labdára. Foci a javából.
4: Hát ugyanaz várható volt, mindkét csapat nagyon-nagyon technikás, magas színvonalú játékot képvisel. Meglepően veszélyesek a spanyolok a széleken és a beadások után. Portugálok részéről egyelőre a két szélső átvéd, Mendes és Cancelo veszélyeztetett. Egy komoly nyerési pontja a portugál csapatnak a két nagyon-nagyon támadó felfogású szélsővédő. Bár Mendezzel kapcsolatban az iménti gólhelyzet azért abból adódott, hogy ő fellépett, gólhelyzetbe került,
3: és utána nagy lendületben.
4: Igen, de a lényeg az, hogy a labda vesztés után az ő pozícióját támadták a spanyolok, és Jamal gyakorlatilag az ő helyén kerülhetett gólhelyzetbe. Tehát itt a taktikai szempontból ez egy önveszélyes dolog is lehet, hogyha a szélsővédő fellép a támadásra, és gyors az átmenet a spanyolok részéről, akkor a mögötte lévő területeken, ahol a szélsővédő fennmaradt, ott sebezhető a portugál válogatott.
3: Hadd hívjak egy rövid játékra benneteket, majdnem 20 perce megy a meccs, 18. Mennyi az összpróbálkozások száma szerintetek? Közben egy spanyol helyzet kibontakozóban, Cucurella elől jön a mentés, azért nem válaszolt egyik kolléga sem, most pedig lesz majd egy portugál szabadrúgás kifelé. Akár jöhet úgyis, hogy a kaput eltaláló is, hogyha színezni akarjátok, de kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok. 18 perc, 15 másodperc után az összpróbálkozások száma.
4: 8-10 körül.
2: Hetet mondtak.
3: 8, egészen pontosan. Zseniális. Volt olyan meccs, egyébként most megnéztem párosítás nélkül, ahol egy fél időben összesen nem volt 8 próbálkozás. Tehát itt, amikor fociznak vagy játszanak a csapatok, akkor ez történik.
4: Pontosan így van, és azért a világbajnokság mérkőzésének a kétharmadán volt egy alárendelt csapat, amelyik beásta magát a 16-os környékére, akármennyire is tiszteljük mondjuk Haitit vagy Curaçaót, és volt egy domináns csapat, ezért nem alakulhatott ki ennyire látványos és sokoldalú játék. Itt egyik csapat sem alárendelt a másikhoz képest.
2: 19. percben 0-0 a mérkőzés állása, jönnek előre a spanyolok, de ez egy rossz passz Pedritől, úgyhogy Ruben Dias ki tudja tenni Cancelónak, Cancelo forgulódik egy picit és visszaadja végül Diasnak, ahol biztonságban van a labda a környékén, egy darab spanyol játékos sincsen, Vitinha, aztán megint Dias, picit csínybe kapta, de meg tudta oldani Oyarzabal mellett, továbbadja Veigának, aztán megint csak Vitinhát hozzák játékba, Vitinha elviszi Pedri mellett a bal oldalon, bal oldalra játsza tovább, aztán megint a bal hátvédnél Mendesnél a labda, végül megint Veigához kerül, Veiga pedig kiadja João Nevesnek, aki kihúzódik a bal szélre, ott van mellette Ronaldo, Neves inkább visszafele adja Mendesnek, Vitinha, Mendes felezőnél járatják a portugálok, most egy nagyon szép mélységi passzal eljött Ronaldoig, aki azonnal kiteszi Nevesnek, és a bal oldalon egyre közelítenek a spanyol 16-oshoz, aztán Neves megint csak visszafele kénytelen adni, Mendes pedig bejátsza Veigának, lehet, hogy most megpróbálják majd a jobb szélen is valami hasonló összjátékkal felhozni a labdát, és Cancelo révén már jönnek is előre a jobb oldalon, illetve Pedro Neto az most van Cancelónál, aki visszaadja Netónak, majd újra Cancelo Cucurellával szemben, előtte Fernandes meg is kapja, egy gyönyörű labda, Neto előheti, fölé megy, de talán Fernandes már le sem volt, nagyon szép volt minden esetre az összjáték portugál részről, Cancelo lőtt egyébként kapura, nem Neto, hiszen ő kapta vissza Fernandestől, de hát Bruno Fernandes már le sem volt, úgyhogy ez a statisztikákba se kerül be. Ez a lövés, 21. perc, Portugália Spanyolország 0-0.
3: Unai Simonnál a labda, 11-es pontnál, saját 16-osán belül természetesen. Cubarsit választja, két barcelonai játszik, köszönöm, Cubarsi Olmót választotta. És akkor most próbálnak saját térfelükről kijutni a spanyolok. Rodri a kezdőkör szélénél, Rodri keresi a társakat, végül is Olmó lesz a megfejtés, szépen lábról lábra épül a spanyol akció, Olmo, és megáll a történet, Pedri, Olmo, Oyarzabal, ki a bal oldalra, mármint a spanyolok bal oldalára. Jön a spanyol meddőmezőny fölé, de vajon hol lesz rés a pajzson? Rodri, egyelőre középen tartja a labdát most a spanyol csapat, Pedri, Cubarsi a leginkább hátul lévő spanyol is a portugál térfél közepén, tehát mindenki letáborozott most a portugál térféle minden mezőnyjátékos. Szabadrugás lesz befelé a spanyoloknak, egy gyönyörű kényszerítő lett volna. Alex Baena sárga lapot szeretne, mondván, hogy volt egy nagyszerű összjáték Laporta, és Cancelo az, aki felborította. Anthony Taylor itt most megkegyelmezett Cancelónak. Egyébként sem a lapok világbajnoksága, ez úgy tűnt, hogy az lesz. Aztán nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol egy sem villant, tehát tényleg ilyen egy-két lappal lehozták a játékvezetők. Kivételt képez a Kanada-Marokkó mérkőzés, ami a csúcstartó a maga 10 darab figyelmeztetésével, 10 darab lapjával. Most viszont egy nagyon-nagyon veszélyes spanyol szabadrúgás jöhet. Gyakorlatilag a 16-os csücskével egy légvonalból jön majd az ívelés. Akkor, amikor a 23. perc elején járunk a mérkőzésen, hogy ki az, aki középen légi párbaj tud nyerni a spanyolok közül, az egyelőre nem egyértelmű, de most jön az ívelés, Dani Olmo lehetett volna a megfejtés, aztán egy távoli lövés, ami Cucurellát találja telibe, és nem lennék meglepve, hogyha most a két csapat Anthony Taylor jelzésére lemenne szünetre méghozzá frissíteni. Ez viszont lehetőséget teremt arra, hogy Bene Ferenc egy picit összefoglalja két bővített mondatban, hogy hogy is tetszett számára az első 22-23 perc a meccsen.
4: Először is, amikor ugye egy világbajnokságról beszélünk, akkor az embernek mindig az igazi drámai nagy csaták jutnak eszébe, és ettől a 2026-os világbajnokságtól is ezt várjuk. Én személy szerint nagyon-nagyon vártam, hogy túl legyünk a csoportkörön, hiszen az ilyen csapatokat szeretem látni, amelyik hasonló stílussal futballozik, de legalábbis van markáns stílusa, most ha az ellentétes vagy hasonló, az majdnem mindegy, de mindkettő támadó futballt játszik, mindkettő kezdeményezően lép fel a pályára. Igazából nem csalatkoztunk, akár ez a mérkőzés lehetne mondjuk már 2-2, de minimum 1-1 is. Mindkét kapus kitűnő teljesítményt nyújt, de olyan nagyon nagy meglepetést, megmondom őszintén, nem látunk, hiszen pontosan ismerjük mindkét válogatottat, hogy gyakorlatilag milyen játékmodellt képvisel, hogyan szövögeti az akcióit. Ami talán nyerési pont lehet a portugáloknál, az ahogy már említettem, a két szélső védő. Tehát elképesztő támadó potenciállal rendelkezik Mendes is, de különösen Cancelo, akiben az az érdekes, hogy az előtte futballozó Neto van, amikor tartja a szélét az oldalvonalat, és abban az esetben ő határozza meg a pálya szélességét és a játék szélességét, viszont Cancelo minden további nélkül a jobb hátvéd pozícióból be tud indulni, gyakorlatilag Ronaldo vagy akár Bruno Fernandes mellé jobb összekötő pozícióba is, tehát nem csak a vonal melletti területet játsza be szélsővédőként, és gondoljunk bele a spanyol védekezésbe, mind a két csapatnak ugyanaz a játékrendszere, tehát nagyjából kialakulnak a párok, de ugyanakkor mégse, hiszen mindkettő elmozgó rendszerben futballozik, ami azt jelenti, hogy valójában nem tartják a pozíciójukat, hanem a labdához képest helyezkednek mindig megjátszható pozícióba, ami legtöbbször átlós paszt jelent, tehát a direkt mélységi játékot azt általában védők kizárják, de az átlós passzokra sokkal nehezebb felkészülni, sokkal nehezebb levédekezni. Tehát gyakorlatilag ugyanabban a játékrendszerben futballoznak, és nagyjából általában a labda környezetében a labdabirtokló és a labdaszerző, tehát a védekező csapat is hasonló létszámmal helyezkedik. Viszont ha egy ilyen Cancelo típusú védőjátékos egyszer csak megjelenik akár Ronaldo mellett, akár Bruno Fernandes mellett, vagy Vitinhával és nevesen mondjuk létszámforint alakít ki a labda környezetében, akkor ez egy plusz ellenfél nem várt helyen bukkan fel. Tehát ha nem húznak a csapatok váratlant, és nem húznak extra teljesítményt, nem húznak kreatív megoldást, akkor ez a két csapat kioltja egymást. És ilyenkor az edzők mindig azon gondolkodnak, hogy hol lehetne a másikat meglepni. Nagyon nehéz Spanyolország-Portugália mérkőzésen nagyon nehéz újat húzni, hiszen mindkettő ismeri egymást, mindkettő hasonló stílusba futballozik, de ezek a pici dolgok jelenthetik a mérkőzés pikantériáját, fűszerét taktikai szempontból, amikor egy új pozícióba jelenik meg egy-egy játékos, vagy adott esetben lehet egy gyors átmenet, vagy adott esetben lehet egy új pontrugás variáció, ami újat hozhat a mérkőzésen. Egyébként az egyéniségek fognak dönteni, hiszen annyira ismerik egymást a csapatok, hogy nagyon sok újdonság nincs.
3: Laca, ez szerinted is két bővített mondat volt, nem?
2: Tehát, számoltam.
3: Igen,
2: bocsánat, nekem azt mondták, jó hogy voltak a pontos veszők felé.
4: Pontosan, és általában a ivószünet végével van pont a mondatom végén. Elnézést.
3: Nem, nagyon jó voltál, nagyon jó voltál.
2: 27. percben folytatódik a találkozó. Elesik ott a szélen egy portugál játékos, de a labda már Unai Simonnál, úgyhogy a spanyolok kapusa folytathatja a játékot. Kubarsihoz passzol, Kubarsi pedig a jobb oldalon Pedro Porro elé tálal. João Félix visszaért Porróra, úgyhogy nem tudott a kapu felé nyargalni tovább a spanyolok jobb hátvédje. Rárukta azonban a labdát Félixre, onnan pedig kipattant, úgyhogy jöhet bedobással a spanyol válogatott. Továbbra sincsen gól, tehát a mérkőzésen a 27. percben járunk, amikor Pedro Porro visszadobja Kubarsinak a labdát. Kubarsira Bruno Fernandes lép fel, Rodri kapja a középhátvédtől, Rodri pedig hazaadja megint csak Unai Simonnak. Fernandes és Ronaldo sétálhat fölfelé, hogy zavarják a spanyol labda kihozatalt. Simon így inkább előre is íveli, ráadásul pontatlanul, ez Mendesé lesz, Mendes feljátsz a Fernandesnek, aztán visszakapja a bal hátvéd, Jamal zár rá vissza, és Jamal el is veszi tőle, aztán kiről pattant ki, Jamalról, ha az asszisztens szerint. Dobhat a portugál válogatott a bal oldalról, Mendes kezében van a labda, ő fogja elvégezni a bedobást, hiába szerette volna Jamal, hogy a spanyolok kapják a labdát. Mendes fölfelé néz, és fölfelé hajítja a labdát a spanyol kapu irányába, de Pedro Porro elfejeli onnan, aztán Ruben Dias fejeli vissza a mezőnybe, ott leveszi João Neves a középpályán, és Fernandesnek játsza oda, Bruno Fernandes Vitinhához passzol, Vitinha átteszi a jobb oldalra, Cancelo megint csak beléphet a támadásba, Ronaldo pedig visszalép, hogy ő is megjátszható legyen, megkapja a labdát Cancelótól, aztán Neto-val játszik össze az oldalvonal mellett, Neto visszateszi Diásnak, most a spanyolok szorulnak be saját térfelükre, Vitinha hozza keresztbe ott a spanyol térfélen a labdát, és a bal oldalon Bruno Fernandest játssza meg, Fernandes visszaadja Mendesnek, nem nagyon tud viszont fogást találni egyelőre a spanyol védekezésen a portugál válogatott itt a hidratációs szünetet követően, Veiga a jobbjára passzol, Ruben Dias a felezőnél a jobb oldalon hozza játékba Cancelót, Cancelo előtt ott van Neto üresen, Cancelo inkább Zsó Nevesnek passzolja be a középpályára. Neves elveszíti, és ezzel akár jöhet egy spanyol ellentámadás, Olmo kapja a kezdőkörben, van a induló játékos, Olmo Yamalt szolgálná ki óriási mentés Mendestől, hogyha nem piszkál oda Mendes, vagy lehet, hogy Veiga lába volt az, mert ők ketten zártak ott össze Yamal környékén, akkor Yamal a kapura húzhatott volna a labdával, így viszont megint csak a portugáloknál van, és ők járathatják hátul a 29. percben, továbbra is 0-0.
3: Spanyol fölény egyébként, legalábbis a veszélyesebb lehetőségek egyértelműen az Európa-bajnoki címvédő előtt adódnak. Ugye az a harci helyzet állt elő, most egy szabadrugással jöhetnek majd a spanyolok, méghozzá Neto ellen ítélt a játékvezető, hogy ez egy picit lehetőséget teremt arra, hogy az ágrajz kapcsán kalandozzunk és nézelődjünk egy kicsit. Szóval ugye ez az az ág, ahol vélhetően a francia csapat érkezik majd meg az elődöntőbe. A spanyolok közben a jobb oldalon Yamal révén építenek már egy támadást, aztán Porro, és jön majd a második spanyol szeglet a mérkőzésen. Tehát ideális esetben összejöhet mondjuk egy francia-spanyol elődöntő. A másik oldalon nagyon sokat, gondolom én nagyon sokan elmélkedtek róla, hogy egy brazil-argentin adta volna nagyon magát. A brazilok minden idők talán leggyengébb brazil válogatottjával, viszont tükörsimán kiestek Norvégiával szemben, úgyhogy az argentinoknak ilyen szemben, vagy ilyen szempontból könnyebb dolga lehet majd. Tehát először még jussanak majd túl Egyiptomban. Itt sincs még döntés egyébként, de az biztos, hogy itt mondom, hogy lehet egy nagy európai csata az elődöntőben a túloldalon, meg Argentína várja majd ott a felső ágról ellenfelét. Egy ível is középre, nagy védés! Olmo fejese pedig az ismétlésből mellé megy. A meccs embere egyelőre nálam a portugál kapus Costa. Miközben az ivószünet zajlott, akkor mutatta két olyan kameraállást, amiből látszott, hogy Alex Baena lövésénél éppen, hogy új hegyjel elérte a labdát, és most is nagyon nagyot vét Kubarsi próbálkozásánál. Ez megint nagyon-nagyon határon volt, hogy leslett volna, vagy sem. Szóval nem tudom, ti hogy vagytok vele, nálam egyelőre Costa a meccs embere.
2: Nálam is, ez már a harmadik nagyvédés volt, mert előtte Baena előtt Yamal is pontosan kapura tette, de talán az a Baena lövés volt az, ahol a legnagyobb bravúrt kellett bemutatnia Kostának, hogyha nem repül ekkorát, akkor könnyen lehet, hogy egy gyönyörű gólt látunk.
4: Igen, és ugye méltattam a szélső hátvédeit a portugál válogatottnak a támadás szempontjából, viszont védekezésben nagyon-nagyon veszélyesek a spanyol beadások, ez viszont azért valamelyes kritika a spanyol vagy a portugál szélsővédőkre.
2: Az egyik portugál szélsővédő, Mendes most bedobáshoz készülődik a spanyol kispad elől, onnan Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya mellől hajíthatja fölfelé a labdát. Ezt meg is teszi, ott viszont elveszítik a portugálok a középpályán, Bruno Fernandes, aztán Mendes megpróbálja visszaszerezni, Fernandesnek kell nagyot sprintelnie, végül hozzákerül Rodrival szemben gyűjti be, előreíveli Fernandes, nagyon kacskán ér bele hátul Laport, így végül Unai Simonig kerül, Simon pedig felveszi a labdát, Joe Neves egy pillanatra, mintha reklamált volna, hogy ez hazaadás volt, de hát Laport megmozdulását alig, ha lehet szándékosnak ítélni, amit itt bemutatott az imént. A labda most Pedrinél a kezdőkörben, a jobbjára passzolja Kubarsinak, aki átlépi a felezőt, és egy mélységpasszal Olmót keresi, beleveti magát a labda útjába João Félix, így hazapattan a portugálok kapusához, Diogo Costához. Veigával játszik össze a kapus, Olmó támadja Costát, aki így inkább feléveli előre Ronaldo felé, Ronaldo előre elfejelik a spanyol védők, visszapatta megint a portugál 16-oson belülre, ahonnan Renato Veiga íveli előre át a spanyol térfélre. A bal oldalon Fernandesnél van most, Pedro Porrót elveszi tőle, Rodrinál, a felezőnél, ő megjátsza Pedrit, Pedri pedig visszaadja Kubarsinak, aztán megint Rodri, biztonságban helyezik a spanyolok a labdát, azért a labda biztonságról híresek a spanyol középpályások. Olmo tovább teszi most Oyarzabalnak, aki régen volt játékban, most viszont ő passzolhatja a bal oldalra Baenának, Cucurella is érkezik a támadással, Cucurella visszateszi Baenának, aztán indul a üres területbe, Baena inkább Pedrit játsza meg, Pedri át a jobb oldalra Porrónak, Porró pedig ami Yamalt játsza meg, Yamal Mendessel szemben, most Yamal indul előre, Olmónak passzolja be, ott a helyzet, kivágják a portugálok a 16-oson belülről, hát most Oyarzabal maradt le középen, talán egy klasszis centernek ilyenkor érkeznie kell.
4: Tökéletesen látott, tehát gyakorlatilag az ötös vonalával párhuzamosan a kapusok és a kapus és a védők között jött be a labda laposan, ott kell lenni egy csatárnak, és gyakorlatilag az üres kapuba be lehetett volna sodorni a labdát.
3: Olyár Zabál most éppen lesen, úgyhogy ezért nem lehet megjátszani, a spanyolok a bal oldalról építkeznek. Most továbbra is ezen dilemmázok itt, vagy gondolkodtam, miközben hallgattam egyik őtöket, másik ótokat, ugye a David Villa féle szituáció, amikor 5 góllal tudott gól király lenni, itt most ugye messze nincs még vége a VB-nek, már 7-nél járnak a legnagyobb gigászok, de Olyár Zabál is ugye maga 4-nél jár, de aztán ezeket a jeleneteket megélve valahogy, nem tudom, nincs az az érzésem, hogy akár még Villával is egy lapon emlegetném, aztán mégis nagyon sokszor nagyon jó helyen van, lásd például a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságot. Jamal a labdával, Jamal két portugál között, egy kicsit elhittem most, hogy a Babis hús, aztán utána oda csúszik. Ez szerintem labda volt egyébként, labdát, babát vitt, amúgy mindent talált Lamine Jamal, úgyhogy portugál szabadrúgás jön majd. Ott tartunk időben, hogy a 35. percben járunk. Minimális spanyol labdabirtoklási fölény, most éppen 58%-ban a spanyol csapatnál a labda, viszont amiben óriási fölényben most már az Európa-bajnoki címvédő, az a próbálkozások száma. 7-3 és a kaput átálló lövésekben is háromszor jobban állnak a spanyolok, vagy abban háromszor jobban állnak a spanyolok, úgyhogy tényleg, amit mondtunk, hogy Costa egyelőre a meccsembere, az megállja a helyét, vagy áll a lábán. Spanyol bedobással megyünk tovább, 10 perc van hátra az első félidőből, ami a rendes játékidőt illeti, lesz ugye minimum 3 perc kötelező hosszabbítás, ezen felül olyan nagyon sokat nem állt a játék, úgyhogy itt most kár számolni a fél perceket, amit tanítottál nekem, Feri, bár egyetlen nem jegyzeteltem, hogy mennyit kellett volna összeszámolni.
4: Az a cserékre vonatkozik, cserénként fél perc.
3: Elnézést előtt kérem, majd akkor látod, annyira ott a reggeli órán, ott 6 óra 50, 6-kor, vagy nem tudom mikor mondtad, hogy csodálkozok, hogy nem emlékszek rá rendesen. Ugye ez a Svájc-Algéria mérkőzés volt a rengeteg meccs közül. Na, a Kostához kerül hátra a labda vissza a meccshez, mert hogy ha nem is sok minden, de azért zajlanak az események a pályán, gól nélküli döntetlennél.
2: 36. percben labdát szereznek a spanyolok, aztán Conscancel oda piszkál, de kimegy a lábáról az oldalvonalon túlra. Cucurella végezhet el így bedobást, már be is dobja Rodrinak, Rodri Pedrihez játsza, a középpályás még saját tér felén helyezgeti egyik lábáról a másikra a labdát, aztán Kubarsinak passzolja, Kubarsi lép be a támadásban nagy léptekkel, nem támadják meg őt, ő viszont mégis szabadul a labdától, Pedrihez passzolja, Pedri tovább Olyár Zabálnak, aki visszahúzódott most majd, hogy nem a középpályára, el is veszítette a labdát, amely így most már a portugáloknál van, Cancelo Cucurella szorításában íveli fel Vitinhának, a portugál térfél közepén Vitinha tovább teszi Ronaldónak, Ronaldo pedig hátra Veigához, Veigá visszaadja ő is Ronaldónak, Ronaldo a felezőnél a bal oldalon kijátsza egészen Félixhez, Joao Félix meg oda teszi Vitinhának, Félix a földre kerül, előnyszabály mutatja a játékvezető, Joao Neves a jobb oldalra játsza most már, ahol Bruno Fernandes mellett, ott van Neto is, ott van Cancelo is, Fernandes mintha beadná, aztán inkább megáll és gondolkozik egy picit, most játsza meg Neto-t, Neto adja be középre, át a hosszú oldalra, Félix befejli középre, Ronaldo piszkál bele és megfogja Unai Simon. Egy látványos vetődéssel öleli magához a labdát Simon, nem volt sok erő Ronaldo lövésében, de hát elég nehéz helyzetben volt a portugálok csapatkapitánya. A Félix által visszafejelt labda megpattant Simonon, és egy akrobatikus mozdulattal jobbal piszkált bele a labdába a portugálok középcsatára. Unai Simon azonban visszaért, és magához ölelte a labdát. Talán nem is ment volna be egyébként Ronaldo próbálkozása. Minden esetre Simon megmozdulása, így is látványos volt. Félix a vállát fájlalja, ahogy visszafejelt a labdát, utána rosszul érkezett a földre. Emiatt áll most a játék a 38. percben. Anthony Taylor pedig labdaejtéssel fogja folytatni a mérkőzést. Vélhetően oda fogja dobni majd Simon elé, de a 38. percben most a portugálok is veszélyeztetnek, még hogyha nem is volt akkora helyzet, vagy akkora lehetőség, mint amekkora túloldalon például Baena lövés, amelyet Costa védett bravúrral. Netónak is fáj a jobb lábfeje, le is veszi a cipőjét, és úgy vizsgálgatja egyelőre még csak magának, aztán a csapattársak is körülállják, kérdés, hogy kell-e majd orvosi segítség a portugálok szélsőjének. Minden esetre most áll a játék. Feri, hogy látod itt az első félidő hajráját? Mennyire fogják megnyomni szerinted a csapatok?
4: Szerintem mindkét csapat nagyon gazdaságosan futballozik, viszont rendkívüli módon tud ritmust váltani. Tehát ebben a mérkőzésben nagyon-nagyon sok van. Nincsenek felesleges sprintek, nincsenek óriási nagy vágták, nincsenek olyan sarkalatos pozíciókban eladott labdák, amiből esetleg önveszélyesen lehetne az ellenfélnek kontrát indítania. Tehát nagyon-nagyon kontroll alatt van teljes mértékben a játék. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a színvonalat minimum 90 percen keresztül várható, hogy hozzák a csapatok, hiszen nagyjából azonos szintet teljesítenek mind labdabirtoklásnál, mind védekezésnél. Ahogy mondani szokás, a labdarúgás az egyensúly játéka, és itt most mindkét csapat nagyon-nagyon komoly egyensúlyban van. Továbbra is azt mondom, beadásokból mindenki, mind a két csapat nagyon veszélyes. Az első gólt nagyon várom, hogy az minél hamarabb jöjjön meg. Sajnálom, hogy ennyire jó állapotban vannak a kapusok, mert abban az esetben egy picit változna ez az egyensúly, és talán a hátrányban lévő csapatnak nagyobbat kellene kockáztatnia.
3: Igen, el kell keserítsenek viszont, mert a két csapat egymás elleni mérkőzései azért nem a gólokról szoktak emlékezetesek lenni. Egyetlen kivétel talán most a legutóbbi fellépés, ugye amit már említettem, 2025. június 8-án az Allianz Arénában Münchenben, ugye ez a bizonyos 2-2, akkor a szünetben már három találat volt és 1-2 volt az állás, tehát előtte csupa olyan meccsek, ahol vagy egy gól, vagy nagyon maximum 2 egyenlő leosztásban született, tehát például 2020-ban vagy 21-ben egy találat sem az egymás elleni meccseken.
2: Legutóbbi VB meccsüket említsük meg, a 3-3.
3: Igen, ezt akartam mondani.
2: Egészen odáig mentünk.
3: Igen, ha visszamegyünk, a legutóbbi VB meccs viszont megint csak egy kakukk tojás ilyen, amikor 3-3-as döntetlent játszottak egymásra. Tudnak ilyet is, tudnak olyat is. Egyébként alapvetően két tényleg, ahogy mondta Bene Ferenc, hasonló képességű meg stílusú csapatról van szó. Tehát tényleg a legutóbbi, azt hiszem 7 vagy 8 meccsükből 2, ami nem lett talán döntetlen, de hogy nagy részben alapvetően döntetlent játszanak egymás ellen.
4: Tudod, hogy én a 0-0-as taktikai csatákat is élvezem, de ez a meccs akár lehetne 2-2 is.
3: Igen, tehát... de ez egy olyan 0-0, ami ellentétben a Kanada-Dél-Afrika mérkőzésen, amikor mondtam neked, hogy önjelölt szakértők állítják róla, hogy az is egy élvezhető 0-0 volt. Na az nem, ez viszont igen. Portugál szöglet jön a harmadik a meccsen.
2: 41. percben Mendes fogja elvégezni, Nétónak kellett cipőt cserélnie, és kiszakadt a cipőjének a sarka.
3: És visszakapta
4: ugyanazt. Bocsánat, azt kivágták direkt, mert valószínűleg fáj a sarka.
2: Oh.
4: És ezt tudod, ilyen négyzet alakban szabályosan nem tud kiszakadni a cipő. Szerintem kivágták, mert ott kaphatott rugást, vagy ott valami baj van a lábával.
2: Minden esetre új cipőt kapott, a szögletet pedig Mendes elvégezte, kis szöglet, visszakapja Mendes, felső kapufa! Megpattant a lövése, Mendes lövése egy spanyol lábon, és a felső kapufáról vágódik ki egészen az oldalvonalon túlra. Na hát jelentkeznek a portugálok is egy nagy lehetőséggel, vagy egy látványos helyzettel. Mendes a 16-os jobb sarkától a bal hátvéd bombázott kapura, és Pedro Porro fejed bele, az ő fejéről vágódott a felső létre, úgyhogy a 42. percben először csattan a kapufán a labda, Mendes pedig már kocogált a túloldalra, hiszen a baloldalról most bedobást végezhet el a portugálok bal hátvédje. Be is hajítja a 16-oson belülre, Anthony Taylor a sípjába fúj, újra el kell végezni majd a bedobást, hiszen ott történt valami középen, ami miatt még nem szabadott volna elvégeznie a partdobást a portugálok játékosának, aki most visszakapja a labdát, megint csak megtörölgeti a mezének a segítségével, és akkor megint hátrál, ameddig csak tud, majd nekifutásból hajtja be a labdát. Most nem a 16-oson belülre, hanem Vitinhának oda a jobbjára, aztán onnan visszakapja Mendes, beadja laposan, ez levágódik a spanyolokról, oda pattan aztán Félix elé, de tűlés elpattan, és ezzel most Jamal indulhat, Jamal pedig áthámozza magát két emberen, és Jamal még mindig estében teszi a bal oldalra, lehet tovább a játék, Téló nem állítja meg, hiába reklamálnak a spanyolok, bár a labda náluk van, most a bal oldalon nyargalhatnak előre, Cucurella kapja, Cucurella Rodrinak adja a középpályán, Rodri tovább Jamalnak, aki két ember között átveszi, Jamal még mindig, most elesik, és ezúttal sem fúj a játékvezető, úgyhogy Diego Costa veheti fel a labdát, jöhetnek a portugálok. 43. perc, a mérkőzés állása 0-0.
3: Ez a bizonyos mérkőzés, amiről az imént szóltunk, amit Laca említett, Regős László, az a 2018-as világbajnokságon Oroszországban, ez a bizonyos 3-3, de egyébként, ha a nagy tornákat nézzük, VB-ket, EB-ket, ott ötször futottak össze, és ott is egyébként teljesen kiegyenlített a mérleg, három döntetlen mellett egy-egy győzelem itt is, ott is. Amikor egyébként nagy tornán egyenes kieséses szakaszban találkoztak, az a 2012-es EB ott az elődöntőben, szintén mély véletlen döntetlen után 11-esekkel tudtak a spanyolok nyerni, sőt nem csak hogy az elődöntőt, hanem aztán később a döntőt is megnyerték. Ugye az volt az az időszak, 2008-as osztrák-svájci közös rendezésű EB-ben indult, a 2010-es dél-afrikai VB-vel folytatódott, és az ukrán-lengyel 2012-es EB-vel zárult, amikor egyszerűen ellenállhatatlan volt a leginkább barcelonai játékosokra építő, de jó pár madridi igazi legendával kiegészülő spanyol csapat, és tényleg letarolta a teljes világot, jöjjön szembe vele bárki is. Most viszont a portugálok jönnek a jelenben szemben a spanyolokkal, minden spanyol játékos a saját térfelén, sőt minden mezőnyjátékos a spanyol térfélen, viszont egyelőre szépen, türelmesen adogatja a labdát Portugália, Bruno Fernandes tette tovább, nem nagyon lehet átjátszani egy könnyen a spanyol védelmet, úgyhogy indul a türelemjáték.
2: Mendes harcol Jamállal, aztán Jamállnak besegít Pedro Porro is, de a labda mégis meg visszakerül a portugálokhoz. Veiga az, aki most ott az oldalon a mellett, megjátsza Mendes. Mendes a bal oldalról íveli át a hosszú felé, Unai Simon jön a kapujából, és lehúzza Ronaldo elől a labdát, megint nagyon magabiztosan ért együtt a játékkal a spanyolok kapusa, aki már ki is gurítja Laportnak. Laport a 16-os előteréből indul el fölfelé, egyelőre nem passzol, hanem vezeti a labdát egy jó 20 méterrel feljebb, aztán Rodrinak játsza oda, Rodri Kubarsi, és végül megint Laport a labdával. Most lép át a felezőn a spanyolok közép hátvédje. Visszaadja Rodrinak, Rodri a jobb oldalon Pedro Porrót hozza játékba, ő nem indul el előre felé, inkább megint Rodrira bízza a támadás építést, Olmo kapja, Olmo labdája pedig megtalálja Baenát a bal oldalon. Baena visszaadja Kukurájának, majd megint Olmo a labdával, most ismét a portugálok szorulnak be saját 16-osukhoz. Belép a támadásba megint csak Laport, aztán ott van Pedri is, Olmo kapja most a 16-os előterében, Oyarzabának teszi, Oyarzabán a 16-oson belül tologatja, még egy picit hosszan tolta meg, de rövid a felszabadítás, és egy távoli lövés, Rodritól lesz, fölé megy, messze fölé megy, legalább 2-3 méterrel, miközben letelik a rendes játékidő, és 6 perc a hosszabbítás az első félidő végén. Ez a 6 perc pedig most el is kezdődött.
3: Jó, hát a Spori is élvezi a meccset, Benne Ferencnek mondom, aki kikerekedett szemmel nézett rám, hogy vajon mi történt az angolokkal, hogy bemutatták a 6 percet. Feri élvezi a játékot, na ez foci a javából.
4: Én is, de hány csere volt és hány varrozás?
3: Pontosan kérdeni. Egy darab se, úgyhogy a félperces teóriád itt és most mehet ki a kukába. Azt hiszem, hogy butaságokat tanítasz itt nekem. Tessék, 6 perc hosszabbítása semmire is, ki tud vagy föl tudnak mutatni 6 percet, úgyhogy megy ez innentől kezdve. Szintuk például az üzbég játékvezetőt a segítsetek Franciaország Paraguay mérkőzésen, hogy miket művelt, tény és való teljes joggal. Itt azért Télornak is fel lehet tenni a kérdést, hogy ezt a hatot elnézést

0: apró lágy löbbölés. Jamal a 16-oson belül! Les volt már, de ettől függetlenül Jamal bűrosszul találta el, nem rá jellemző módon. Jött ez a gyenge befejezés, és azt kell mondjuk, hogy nagyon jó szemmel ítéli meg az asszisztens, mert hogy nagyon-nagyon kristálytiszta, egyértelmű Les helyzet volt. Ez pedig azt jelenti, hogy a jelzett 6 perces hosszabbításból eltelik 2 a labda a spanyoloknál, ellenben gól nélküli döntetlenné jön előre az Európa-bajnok.
1: Olmo Pedriti tovább megint méghozzá Oyarzabalnak, ezúttal nem zicserben lépett ki Oyarzabal, a játékvezető viszont a sípjába fúj. Jöhetnek majd a spanyolok, mert hogy Olmót miközben tovább tette, hátulról kicsit, hát hogy nem tudom, hogy fogalmazza
0: firma. Sárga lapot érően úgy, Laca.
1: Csak hogy Taylornál nem sárga lapot érő ez a megmozdulás. Pedri és Olmo is számon kérte a játékvezetőt emiatt, azonban Ruben Dias megmozdulása egyelőre nem ér sárga lapot Taylornál, mert hogy hátulról azért keményen odalépett Olmónak, akkor fogalmazzunk így. Bajne és Jamal a labda mögött, nagyjából 30 méterre a portugál kaputól, innen azért vélhetően beadás fog következni. Oyarzabalék ott vannak fönt a 16-os vonalánál nagyjából. Bajna pedig jobb karját emeli magasba, és így jelzi a figurát a társaknak. Már a 48. perc végén járunk, amikor Bajna megkapja a jelet, átíveli a hosszú oldalra, Rodri teszi vissza középre, egy lövés, kifejeli onnan Veiga, de már közbefújt a játékvezető, mert hogy egy portugál játékos került a földre. A jelek szerint spanyol szabálytalanság történt. Jöhetnek a portugálok saját 16-osán belülről. Diogo Costa végezheti majd el a szabadrugás. 49. perc, 0-0 mérkőzés állása.
0: Picivel kevesebb, mint 3 perc, tehát a hátralévő játékidő, és Costa veszi előre a labdát. Sok mindent láttunk ebben az első félidőben. Az összpróbálkozások száma 13, 5 ebből kaput talált, hogyha jól jegyzetelek, de lehet, hogy volt az 6 is egyébként. Szóval elképesztően izgalmas csata, gólt viszont egyelőre nem hozott a mérkőzés, de ugye sokszor szoktunk erről beszélni, hogy 0-0 és 0-0 között mekkora különbségek vannak, azért ez egyértelműen az élvezhető fajtából való, vagy abból az alomból származó 0-0, remélhetőleg a második félidőre majd talán gól vagy gólok is jönnek majd, mert hogy ez hiányzik csak a mérkőzésből, most kis hiány, egy spanyol helyzet, egy hosszan előre vágott labda után, de aztán végül is nem lett belőle lehetőség, ki tudja elhozni Portugália labdát, ez most a kérdés. Egyelőre áll a történet, mert hogy Neves várná azt, hogy ki az, akihez lehet tenni a labdát. João Félix lépett vissza a felezővonal és az oldalvonal találkozásához, aztán João Félix majdnem, hogy azt mondom, hogy saját maga helyére tette volna a labdát, de Bruno Fernandesnek szólt, hogy neki kellene ott megindulnia a bal oldalon. Ez az átadás viszont pontatlan volt, úgyhogy jöhet előre Spanyolország az első félidő utolsó pillanatai ezek, mert hogy másfél perc van hátra a jelzett 6 perces ráadásból. A spanyolok most már a portugál térfél közepén Pedri hozta fel, Oyarzabal hozta fel a labdát. Pedri helyén tette meg mindezt a spanyolok 21-es számú játékosa Oyarzabal. Aztán nem csak én zavarodok bele, hanem a spanyolok is kellő módon, mert hogy eladják a labdát, úgyhogy portugál bedobás jöhet. 1 perc a jelzett hosszabbításból hátralévő idő.
1: Cancelo visszadobja Ruben Diasnak, Ruben Diast megtámadja Bajena, úgyhogy a portugál közép hátvéd előre is íveli. Ráadásul ez egy jó kiugratás lehet João Félixnek. Félix azonban felborítja Pedro Porrót a spanyol 16-oson belül. Jöhet egy spanyol szabadrúgás, kifelé ítél az asszisztens, Félix egy picit méltatlankodik, de valóban lerántotta a spanyolok jobb hátvédjét João Félix, a labda így a spanyoloké. Unai Simon küldi fel a csapattársakat, hát fél perc van hátra nagyjából, úgyhogy nem csodálom, itt nyilván nem sürgeti a tatár a spanyol válogatottat, de hát fél perc alatt a portugálok alig ha fognak már ellentámadást vezetni, míg hogyha minél többen vannak fönt a portugál térfélen, akkor nyilván annál nagyobb az esély, hogy esetleg egy spanyol helyzet még kialakuljon a portugál kapu előtt. Simon a 16-os vonaláról vágja előre, picit hosszúnak tűnik, de a bal oldalon még meg tudja szelidíteni Bajena a labdát, Bajena tenni be középre, levágódik egy portugál lábról, Ruben Dias volt jókor jó helyen, és blokkolta Bajena beadását, Cucurella pedig már nem végzi el a bedobást, mert hogy a játékvezető Anthony Taylor véget vet az első félidőnek. 51 percig tartott ez a játékrész, gól nem született, de egy jó mérkőzést láttunk, Bene Ferenc.
2: Kétségtelenül így van, én azért várom a gólokat a második félidőre, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Az a csapat, amelyik az első gólt szerzi,

0: Hatalmas nagy előnybe lesz, de félek, hogy kioltja egymást a két csapat, és a kapusok túl jó teljesítményt nyújtanak. Egyébként a 16-os környéki szituációkban nagyon-nagyon felkészültek egymásból, tehát a labdás játékos rendszeresen 2-3-an körbeveszik, úgyhogy nincs könnyű dolguk az egyéniségeknek.
1: Portugália-Spanyolország a szünetben tehát 0-0, negyed óra múlva jövünk a folytatással.
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 0-0-ról folytatódik majd a Portugália-Spanyolország labdarúgó világbajnoki 8-ad döntő Dallasban, illetve egészen pontosan Arlingtonban. Ugye ennek a mérkőzésnek a továbbjutója majd vagy az Egyesült Államokkal, vagy pedig Belgiummal találkozik a legjobb 8 között, tehát a negyed döntőben azt a mérkőzést az Egyesült Államok Belgiumot majd hajnalban, illetve hát éjszaka játsszák, 2 órakor kezdődik, de azt a találkozót is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A csapatok érkeznek a pályára, első ránézésre nem úgy tűnik, hogy lesz csere, de ez majd lehet, hogy hamarosan megdől ez az állításom. Minden esetre az első fél időben látottakkal azt hiszem, hogy nagyon elégedetlen egyik szövetségi kapitány sem lehet.
3: Nem, de azért valljuk meg őszintén elégedett sem feltétlenül, és mindig próbálok ilyenkor előrefelé gondolkodni, és egyrésztről a klasszikus kérdés, hogy vajon Ronaldóval jobb ez a válogatott, a portugál, vagy Ronaldo nélkül, hiszen Gonçalo Ramos ott van készenlétbe adott esetben, de már előfordult az is, hogy egyszerre voltak a pályán. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon felkészültek a csapatok védekezés szempontjából mindkét ellenfél csúcs ékjátékosára, ennek ellenére, hogy Oyarzabal azért már 100%-os gólhelyzetbe került ezen a mérkőzésen, de mind Ronaldót, mind Oyarzabalt, vagy adott esetben Jamalt is kettős-hármas fedezékkel védekezik, tehát az azt jelenti, hogy egyrészt a labdás játékosthoz legközelebbi megtámadja és próbálja szorítani távolabb a kaputól, és terelni kifelé, ugyanakkor amennyiben befelé csinálja meg a cselt, egy másik védőtársa rátolódik, és gyakorlatilag semmelyik irányban nincs esélye, úgyhogy nagyon-nagyon felkészültek az igazi góllövőkből. Na, ilyenkor jön az, hogy mondjuk egy Oyarzabal mögött játszó játékos, akire kevesebb figyelem jut, mondjuk egy Olmo, vagy akár Pedri, oda tudna esetleg kerülni gólhelyzetben, mert Olmót láttuk, meg Pedrit is nagyszerű utolsó vagy utolsó előtti passzokat adni, de mondjuk kapuralövést eddig keveset próbálkoztak, és ugyanígy ez vonatkozik Bruno Fernandesre.
4: Nem volt csere egyik oldalon sem, a portugál válogatott pedig ebben a pillanatban elkezdte a második játékrészt. Balról jobbra támad ezúttal a portugál csapat, Lamine Yamal szedi össze a labdát, a spanyolok pedig most már a jobb oldalon indulhatnak, és akkor aztán Oyarzabal visszalép, Olmo most a középcsatár, és átkerül a labda a kispadokhoz közelebb, eső oldalra Baena középre, Dani Olmo felé menne a labda, de egy elég érdekes megmozdulás volt, Kukurea a 16-os csücskénél, édes drága jó Istenem, ki ezt passzolta a labdát, Nétohoz, aki pont Kukurea helyén megindul, Néto gyorsít rá, Kukurea, hát én nem tudom. Albert Gábor mondta azt itt a foci órában, hogy ő bizonyos színekkel hadirában áll, és hogy bizony a zászlók között nem tud különbséget tenni. Gábor, elnézést, hogyha hallgatod az adást, hogy ilyen mértékben kiadtalak most, de Kukurejáról ez jutott eszembe. Hát teljesen egyértelmű volt, hogy ott nincsen senki, aki fehérmezes, és mégis oda passzolta a labdát. Visszaért viszont Kukurea, és akkor most már a spanyolok a jobb oldalon próbálkoznának. Kostához kerül hátra a labda a portugál kapushoz.
2: Ő pedig Ruben Diásnak passzolja oda, most ér fel a spanyol támadósor oda a portugál védelemmel egy vonalba, Olmo támadja meg Renato Veigát, ő azonban így is meg tudja játszani a bal oldalon Félixet, Félix pedig már tovább is játssza a labdát. João Nevessel játszik össze most João Félix, Vitinhát is beveszik a játékba, Fernandes kéri a pálya kellős közepén, a kezdőkörben, aztán mutatja, hogy inkább passzoljanak Renato Veigához, ő pedig hagyja, hogy Vitinha elvigye előre a labdát. Most jut át a jobb szélre, portugál szempontból jobb szélre, mégpedig Pedro Netohoz, aki megint Vitinhának teszi oda, Neto, aztán egy csellel próbálott átmenni Bayernán, ez nem sikerül neki, mert hogy róla ment ki a labda, hiába akart volna bedobást kiharcolni. Pedro Neto, az asszisztens a spanyol válogatottnak ítélte a labdát, Kukurea elvégzi a bedobást, Pedrinek hajítja, Pedri pedig bejátsza saját 16-osán belülre Kubarsihoz. Kubarsi a jobb oldalra, ahol Pedro Porro várta a labdát, ő Jamalnak adja, Jamal vissza Porrónak, Porro még egyen hátrébb Kubarsinak, feltolják a portugálok a saját egész csapatukat, Cristiano Ronaldo és Bruno Fernandes is ott van a 16-oson belül, de nagyon megzavarni nem tudják a spanyol labda kihozata, csak most szerzik meg a labdát, most viszont már Ronaldo révén jöhetnek is előre. Ronaldo Olmót lerázná magáról, Olmó azonban lerántja a portugálok csapatkapitányát, kiharcol egy szabad rúgást Cristiano Ronaldo. A spanyol térfél közepéről kissé jobbról végezheti majd el a szabad rúgást a portugál csapat, ezt akár Bruno Fernandes vagy ballában Nuno Mendes is középre ívelheti, és akkor megint csak jöhetnek előre a portugál középhátvédek, Ruben Dias vagy épp Renato Veiga, de persze Cristiano Ronaldo-ra is figyelni kell, mert ő is kiválóan fejelő játékos. A 48. perc telik le, amikor is jöhet majd a portugál szabadrúgás. 0-0 az állás.
4: Bruno Fernandes és Mendes, Regős László tökéletes előjelzése után kiegészülve egy picit még João Cancelóval, de aztán Cancelo ott hagyja Bruno Fernandest, aki vagy jobbal, vagy Mendes ballal. Ez itt a kérdés az ívelésnél. Bruno Fernandes csak ijesztget, és aztán Mendes is ijesztget, és Bruno Fernandes most tekeri középre a labdát. Unai Simonnak ez csemege volt az ötösön belül, a gyors spanyol kontra pedig nem tud megindulni, mert hogy Portugália labdát szerez a spanyol térfélen. Bruno Fernandes kezdőkör felé tolják vissza őt a spanyolok, viszont egy jó labdát ad, egy belöbbölt labda légüres térbe. João Cancelo bárcsak Budapesten játszott volna ennyire, sután is adott volna ilyen labdákat, amikor ellenünk a VB-s elejtezőn, de ne tépkedjünk sebeket, ugye ott mennyire élet egyik legjobb teljesítményt nyújtott a védőként. Spanyolország hozhatja játékba a labdát, nincs gól, Portugália, Spanyolország 0-0.
2: 49. percben Simon passzolja föl laposan a pál tengelyénvel egy vonalban Dani Olmónak, Olmó saját tér felé most a labdával, és aztán picit röviden adja haza Simonnak, Fernandes sprintelt a labdára, Simonnak kellett résen lennie, hogy előbb érjen oda, mint a portugálok irányítója. A labda viszont így a spanyoloknál marad, a bal oldalon Bayern játsza meg Pedrit, Pedri pedig nagy léptekkel vezetheti rá a portugál védelemre. Pedri kiteszi a jobb oldalra Jamalnak, Jamal a 16-os vonalánál már a bal lába felé cselez, aztán fennakad Mendesen, Mendes elesik, Jamal volt szabálytalan, lerántotta a portugálok bal hátvédjét. Most egy picit belebonyolódott a cselekbe Lamine Jamal, de úgy is mondhatjuk, hogy Mendes védekezett kiválóan, mert talán érezte, hogy Jamal majd visszahúzza még a jobb lábára, vagy visszapróbálja húzni a jobb lábára, így ott hagyta ő is a lábát, és elakad benne a labda. Elvégzi a szabad rúgást Renato Veiga, hazadja Kostának, Kosta pedig a jobb oldalra passzolja Ruben Diásnak, ő Tojár Zabál támadja, Diás így előre íveli a spanyol védelem mögé, próbálja berúgni, Cucurella fejeli el Pedro Neto elől, ráadásul pontosan, mert az így Laporte, ő pedig már Rodrit játsza meg, Baena kapja a bal oldalon az oldalvonalnál, Cancelóval szemben Baena, a passza nem jó, itt innyáért vissza, és remekül ugratja ki Pedro Neto-t a jobb szélen. Neto gyorsíthat rá, ketten is jönnek középen. Neto jobb lába fele cselez, most teszi át a hosszú oldalra. Egy de rossz beadás volt ez. Nagyon mély volt, Ronaldónak és Félixnek sem volt igazán jó. Ki is ment a labda a túloldalon a szögletzászlónál, úgyhogy spanyol bedobás következik az 51. percben. Portugália-Spanyolország továbbra is 0-0.
4: Feri, ha szétnézel a két cseresorban, ugye Gonçalo Ramos nevét már említetted, akit vársz portugál részről, de spanyol oldalon van-e olyan, akit látsz és vársz esetleg?
3: Igazából azt kell eldönteni, hogy melyik csapatrészbe akar belenyúlni a kapitány. Én úgy látom, hogy ez a spanyol válogatott ezért működik, inkább elől kellene valami több kvalitás, vagy az a bizonyos mérkőzést eldöntő megoldás, hiszen például Jamalnál egyértelműen azt látni, hogy a szokásos jobb összekötő helyéről befelé való cselezéseit próbálja erőltetni, és bal belsővel tekerni a labdát. Hát ezt egyrészt kapuszinten is olvassák, ráadásul rendszeresen Veiga rákettőz, ugye mondjuk Cancelóra, és adott esetben már nincs lehetőség rá, hogy befelé megoldja. Én úgy gondolom, hogy egyszer-egyszer meg kellene kifelé is csinálni a cselt, és abból talán mondjuk egy gólpassz kisülhetne. Tehát én megmondom őszintén, még nem cserélnék, aztán nyilván hát nagyon sok lehetőség van itt Williams-től kezdve Zubimendin át, tehát...
4: Ja, már most megindul egyébként, miközben Bene Ferenc elmélkedett arról, hogy vajon ki jöhetne, középre teszi a labdát, Cancelo pedig amerrál és amekkorát csak belebír rúgni, ez azt jelenti, hogy a kispadokkal átellenes oldalon megy ki a labda, Jamal egyetlen pillanatra maradt őrző nélkül, egyetlen pillanatra tudott nagy levegőt venni, és ez már is azt jelentette, hogy a 16-oson belül egy veszélyes helyzet alakult ki. Spanyol bedobás jöhet majd, Pedro Porro kezében a labda, Taylor pedig mutatja, hogy most már mehetünk tovább. Nem nagyon kell tovább, vagy nem várhat tovább Porro, és teszi is hátrafelé a labdát. És megint minden mezőnyjátékos Laporta bezárólag a portugál térfélen. Viszont mire mennek ezzel a spanyolok? Olmo Oyarzabalhoz teszi középre. Esetleg mondjuk Oyarzabal helyére Ferran Torres cseréje talán a következő, ami lehet majd. Ha már itt a cserékről is beszéltünk.
3: Én most nem venném le Oyarzabalt, benne van a gól.
4: Na, akkor meglátjuk, hogy ez így lesz vagy sem. Az biztos, hogy most a spanyolok Ubarsi révén a jobb oldalon építgetnek támadást. Porro. Ezúttal nincs szabálytalanság, a spanyol kényszerítő most nem jön be, meg tud-e indulni Portugália, ez most itt a nagy kérdés. Át is jut a labda a spanyolok térfelére, viszont Ronaldo három spanyol gyűrűjéből kiviszi, kivezeti a labdát, ez szerintem a negyedik spanyol labdát talált, Ronaldo ugyan átesett a lábán, talán Pedri lépett vissza és jól szerelt, de ami a lényeg, hogy mehet tovább a játék. Rodri pedig kirúgja a labdát, de miért rúgja ki a labdát? Az egyik portugál maradt lent a földön, és emiatt kellene állítani a játékot. Rodri nagyon sportszerűen, illetve a spanyolok mennek érdeklődni, hogy mi a helyzet. Az biztos, hogy itt ez most a portugálok számára az, hogy Mendes lent maradt, nem jön jókor. És mivel ugye ilyenkor, hogyha jön az ápolás, nem is jöhet majd vissza, ezért ez valószínű, hogy tényleg egy komoly sérülés lehet, vagy egy olyan probléma, úgyhogy lehet, hogy itt egy kényszerű csere jön. Majd Cancelo és Vitinha is érkezik érdeklődni, hogy mi a helyzet Mendessel. Egyelőre az ápolás a pályán zajlik, úgyhogy nehéz lenne megmondani, hogy tudja folytatni a játékot, vagy sem. Ha tippelnem kellene, én azt mondanám, hogy szerintem nem, mert hogy ez egy hosszú és elhúzódó ápolás, és az orvosi személyzet most néz ki a kispadok irányába. Én azt hiszem, hogy Mendes számára ez a mérkőzés lehet, hogy véget ér ebben a pillanatban.
2: Minden esetre feláll a saját lábára, és úgy sétál le a pályáról, de közben rádió kapcsolatban is van az orvosi stáb a kispaddal. Kérdés, hogy mit mondanak a portugál doktorok Nuno Mendesről, mit üzennek oda a kispadra Roberto Martineznek, vagy bárki másnak, nem tudom, hogy gyanítom, azért nem rögtön a szövetség kapitánnyal vannak összeköttetésben, de hát ő fog dönteni arról, hogyha Mendes cserét kér, akkor kijön majd be,
4: ítélve, igen.
2: És már pedig cserét kér Nuno Mendes, jön egy portugál csere, ez a Semedo érkezik majd a portugál válogatottba, és akkor kérdés, hogy Semedo lesz a bal hátvéd, vagy Cancelo csúszik át a bal oldalra, Semedo pedig jobb hátvéd pozícióban, mert ha jól emlékszem, talán Kongó ellen az első mérkőzésen ez történt.
3: Így van, ez egy komoly kérdés, mert igazából mindkettő meg tudja oldani mindkét pozíciót. Az a kérdés, hogy támadásban mennyit veszít-e Cancelo áthozott a lábbal a kapitány.
2: És úgy tűnik, hogy Semedo a bal oldalra megy, tehát egy az egyben Nuno Mendes helyére érkezik a portugál védelembe. Semedo az 56. percben történt az első csere, a portugálok pedig visszaadják a labdát a spanyoloknak, és akkor innen jöhet a folytatás. Kubarsi adja haza Unai Simonnak, Simon a saját 16-osa előtt egy méterrel, jobb lába a labdán, egy picit előrébb pöcköli, és aztán két lépés neki fut, és úgy íveli előre. Semedo első labdaérintése pedig egy jó fejes. João Félixnek bórintja oda a labdát. Félix lefordul Yamarról, még a saját tér felén van, de 2-3 spanyol is ott van körülötte. Félix visszaadja Veigának, Veiga pedig egészen haza Diogo Costának, aki majd ívelheti föl át a spanyol térfélre a bal oldalra. Ott viszont csak Pedro Porro tud fejelni, őbe pedig pontatlanul kifejeli az oldalvonalon túlra. Jöhet majd egy portugál bedobás, miközben Nuno Mendes nagy taps közepette kerüli meg a pályát, és sétál oda a portugál kispadhoz. A bedobást úgy tűnik, hogy João Neves akarja elvégezni, aztán mégis inkább Semedo fogja. Anthony Taylor pedig már számol vissza 5-től. Semedo előre is dobja, Félix fején megcsúszik, aztán jön Kubarsi segíteni Porrónak, és egy újabb portugál bedobás következik. 57. perc, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása.
4: Ellenben ez most nagyon sokat romló 0-0 az első félidővel ellentétben. Nem az a látványos, nem az a lüktető jó játék, hanem nagyon-nagyon töredezett, darabos a foci szépségeit itt a második félidő egyelőre nem tudja megmutatni. A portugálok tartják most a labdát, Costához kerül hátra, saját 16-osán belülről kilép, és mielőtt még Oyarzabal odaérne, előre iver Ronaldo, két spanyol gyűrűjében Laporte fejeli el a labdát Cristiano Ronaldo mellől, és akkor így jöhetnek majd a spanyolok előre. Nem nagyon tud viszont meglódulni a spanyol csapat. Olmo felé ment volna most Pedri labdája, ez is pontatlan. Tudsz erre valami magyarázatot adni, Feri, hogy mitől esett vissza ilyen látványosan a meccs összképe vagy színvonala, vagy az embernek mitől van ez az érzése?
3: Egy picit az óvatosságot látom a csapatokon, és talán tudatalat benne van a játékosokban, hogy nem mernek kinyílni, mert egy hiba végzetes lehet. Tehát itt a kieséses szakasz sajátosságából adódóan egyetlen egy apró hiba, gólt kapsz, és akár 1-0-ra el lehet veszíteni ezt a találkozót. Tehát egyelőre tovább is azt mondjuk, kioltják egymást a csapatok, kockáztatni egyik sem mer, tehát a biztonságból indulnak ki. És hát sajnos, amit jósoltam, az egyéniségekből nem jön ki az. Egyelőre az első félidővel ellentétben most már azért Olmo is beleszűkült, Oyarzabal láthatatlan, Félix sem brillírozik, Ronaldo gólhelyzetbe sem kerül, Jamal befelé cselezése nagyon leolvasható, szóval nem jön ki az igazán extraklasszisokból az a bizonyos mérkőzést eldöntő faktor.
2: Neves teszi tovább a labdát be a spanyol 16-oson belülre, ahol Félix veszi át a 16-os sarkától, íveli át a hosszú oldalra Ronaldo felé. Ronaldo nem találja el jól, talán át akarta venni, talán kapura akarta tenni, de nem is volt igazán jó a labda a beadás Cristiano Ronaldo felé, úgyhogy ez így Unai Simon élet. Simon hozhatja majd a spanyolok következő akcióját, illetve tőle indulhat majd a labda. Ott van a 16-oson belül Unai Simon lábán. Hárman is a portugálok közül felmennek egészen a 16-oshoz. Vitinha támadná meg Simon. Simon így inkább előre íveli fel a kezdőkörbe. Ott Renato Veiga fejeli le. Neto nem tudja elcsípni, így Cucurellához pattan. Jöhet a spanyol támadás. Teljesen üresen Bayern a bal oldalon. Cucurella nem veszi észre, és Pedri sem. Átfordatják így inkább a jobb oldalra Pedro Porrohoz a labdát a spanyolok. Porro most visszafele játsza Cubarsinak. Ott van mellette Rodri. Cubarsi egyelőre nem passzol, most átlépi a felezőt ebben a pillanatban, és feljátsza a középpályára Pedrinek. Pedri visszaadja Rodrinak, Rodri Olmóhoz passzol, aztán már Cucurella a labdával, a portugálok egyelőre nem férnek oda a labda közelébe sem, viszont a spanyolok sem férnek oda a portugál kapu közelében egyelőre. Cubarsi most kiadja a jobb oldalra Jamalnak, na majd hát ha ő egyelőre nem indul előre fele, hanem Porrónak teszi, megint Cubarsi, aztán megint Rodri a labdával, hát szépen lassan növelik a passzok számát a spanyolok itt a második fél időben. Jamal a jobb oldalon, nem jó a passz a Porrónak, labdát szereznek a portugálok, Jamal pedig azonnal szabálytalankodik. Hát ezt már láttuk tőle a mai meccsen, hogy egy-egy elveszített labda után ugyan visszatámad, de nem feltétlenül labda szerzés céljából, inkább csak a portugál támadás megakadályozásának céljából. Jamal volt szabálytalan, jöhet a portugál szabadrúgás, ezt pedig már el is végezték a portugálok. 61. perc, Portugália-Spanyolország 0-0.
4: Megint befelé cselezett egyébként, Olmo kap labdát a 16-oson belül, a portugál 16-oson belül, visszalövése Pedri! Hát ez ezen a szinten, ha nem is zicser, de nagyon komoly helyzet. Középről, a 16-os vonaláról lőtt, és egyébként a játékosok mozgásából arra következtetek, hogy szöglet lesz belőle, mert hogy Veiga blokkolni tudott a második félidőben az első szöglet, összességében a harmadik spanyol sarokrúgás lesz, na hát akkor ezért nem lett ez egy jobb lövés. Bayern szöglete a rövidre, a lecsorgó Portugáliáé, a kipattanó pedig a spanyoloké, és ebből lesz egy újabb próbálkozás majd, vagy jöhet egy újabb spanyol próbálkozás. Most beszorul a portugál csapat, rövid időn belül két spanyol szöglet, megint csak Baena ismételhet. Középen persze a népsűrűség egyből megnő megint csak, 62. perc a mérkőzésen. Jön a negyedik spanyol szöglet, Taylor középen figyelmezteti Ronaldót is, meg Rodrit is, meg Oyarzabalt is, meg tulajdonképpen mindenkit, hogy viselkedjen. Baena tekeri a labdát, jön Costa a kapujából, nagyon magabiztosan lehúzza ott középen az ötös vonalán, a kapus az úr, és ez így van rendjén. Egyébként mielőtt még Laport fejelni tudna, a kapus kezében a labda. Hát marad a gól nélküli döntetlen, egy pillanatra most itt megélénkült a játék a második félidőben. Sajnos azt kell mondjam, amiről már az imént beszéltünk, hogy az első félidővel ellentétben ez a második nem a jó fajta gól nélküli döntetlenből való, hanem a túlzott taktikai csatából, a nagyon óvatos játékból, Igen, itt most azért a tét érezteti a hatását. Ha megengednek egy személyes véleményt, sokkal inkább gondoltam a Mexikó-Anglia mérkőzésre ilyen jellegű játékot és gólszegénységet, és több gólt erre a párosításra. Tehát ez benne, ez a fociban az igazán szép, hogy amíg a Mexikó-Anglia mérkőzésen született 5 találat, itt most jelen pillanatban 62,5 perc alatt egy sem.
3: Viszont bocsánat, csak most várhatóak most már tényleg a cserék. A spanyol válogatott is leült, a portugáloknak pedig nem működik a játékuk. Én mindkét csapatnál a széleken várok változtatást elsősorban. Ott talán fogható lenne mindkét gárdának a védekezése. Ráadásul az első fél időből kiindulva több veszélyes beadásból volt gólhelyzet, ami most egy kicsit kezd elhalni.
2: A labda a portugáloknál, a 64. percben Ruben Dias passzolja föl Fernandesnek, aztán Neto kapja a jobb oldalon, Neto rá is gyorsít, Cucurellára veszeti rá, kényszerítő nem jó, João Nevestől kapta vissza, hát rossz ütemben a labdát, levágódott egy spanyol védőről, aztán Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya adja oda Ruben Diasnak a labdát, mert hogy portugál bedobás következik, a labda pedig ott ment ki a spanyol kispadnál, Cancelo végzi el a bedobást, egyelőre nincs a környékén túl sok portugál játékos, aki segíthetne neki. Visszadobja aztán végül Vitinhának, ő pedig egészen hátra Ruben Diashoz. Renato Veigát is beveszik a játékba, majd Semedót, aki ugye csereként jött Nuno Mendes helyére, sérülés miatt ő kénytelen hazadni egészen Costáig. Costa átveszi a 16-oson belül, egyelőre nem ívelik fel a portugálok, majd talán most Ruben Dias. Így is van, átíveli a spanyol térfele, ott viszont Laporte fejli el maga biztosan, ráadásul pontosan, Pedrihez kerül, Pedri bejátsz a Rodrinak, Rodri visszaadja Laportnak, Laporte pedig Cubarsihoz passzolja, akkor jöhet most megint a spanyol labdajáratás, Cubarsi feljátsza Pedrinek, Pedri visszalép, és hátrafele vezeti a labdát Vitinha szorításában, aztán megint Cubarsi kapja, Cubarsi egészen vissza Simonig, a spanyol védelem maga biztosan járatja, de ezzel nem kerülnek közelebb a portugál kapuhoz. Simon felíveli, elfejeli Renato Veiga, aztán végül Yamalnál köt ki a labda, Yamal mellett indul Olmo a jobb szélen, Yamal inkább befelé viszi, aztán átteszi Bajenának a hosszú oldalra, a bal oldalra, Bajena belepöcköl egyet, pontatlan volt, Neveshez nem jutott el, vagy illetve Neves lépett közben, most viszont jön egy spanyol lövés, és egy védés Costától. Megint csak Bajena próbálkozott, azok után, hogy egy elég gyenge paszt mutatott be, 18 másodperccel ezelőtt, most visszakerült hozzá, és a bal összekötő helyéről a 16-os vonaláról ballal próbálkozott, a lövése viszont nem volt elég erős, Diogo Costa maga biztosan fogta. Marad a 0-0, 66. perc.
4: Nem csoda egyébként, hogy kioltják egymást a csapatok, mert tényleg két jó együttesről van szó, ami a spanyolokat illeti 34 mérkőzés óta veretlenek, mindenféle sorozatot figyelembe véve 25 győzelem, 9 döntetlen a mérlegük. Ennél egyszer tudtak jobb sorozatot mutatni 2007. februárja és 2009. júniusa között, egy 35 meccses veretlenségi sorozatuk volt. Yamal teszi tovább a labdát a középre gurításra, Oyar Zabának kellett volna jönnie. Bene Ferenc egy kisebb infarktust ford ki mellettünk a kommentátor állásban Porro beadására, hogy nem érkezik Oyar Zabán. Feri, nem szeretnék nagyon szembesíteni az állításodat, egy pár perc előtt azt mondtad, hogy nem kapnád le Oyar Zabát.
3: Nagyon nyugodt vagyok, de Oyar Zabának most pont oda ment ez a beadás, ahol egy csatának ott kell lennie. Tehát nem, továbbra is azt mondom, hogy sajnos az első félidőhez képest különösen nagyon visszaestek egyénileg is a játékosok minőségbe és teljesítménybe. Most nagyon-nagyon óvatos mindkét csapat, és nincs meg az a bizonyos extra, és nincs meg az a bizonyos extra kreativitás, extra húzás. Hát így nagyon nehéz lesz gólt szerezni bármelyik.
4: Pedig Ferran Torres volt a spanyolok részéről az, aki, az a játékos, aki mindent, de mindent ki tudott eddig hagyni a VB-n, és emiatt élvezi extrán Oyar Zabal a bizalmat. Most Lamine Yamal Mendes Semedo mellett, aki felborítja, Yamal reklamálja, hogy egyébként jöhetett volna minimum egy szabadrúgás, de talán még egy komolyabb ítélet is. Ez most Taylortól elmaradt a labda, viszont marad a spanyoloknál. Bayerná középen 3-4-5 portugál gyűrűjében, de valahogy tovább tudja tenni a labdát ki a jobb oldalra. Yamal Semedo mellett, João Félix is visszalép oda Lamine Yamalra védekezésben. Hol lesz rés a pajzson? Lesz-e rés a pajzson? Minden mezőnyjátékos most a portugálok térfelén. Cubarsi teszi tovább a labdát. Szép és jó ez a veretlen mérleg egyébként, ez a 34 meccs, ami akár 35-re is nyúlhat, hogyha itt a rendes játékidő döntetlennel zárul, de azzal még mindig csak egy fél lépést tett, vagy egy lépésecskét tett a spanyol csapat a továbbjutás felé. A portugálok legutóbb is rá hosszabbításra kényszerültek, ugye a horvátok elleni nagy csatában. Olyan megint ez lesz a sorsuk, egy spanyol támadás, egy belőtt, bepasszolt labda, inkább így mondom, a 16-oson belülre, de ez nem volt jó. Az az érzésem, hogy most a spanyolok rágyorsítanak, és betolják a 16-osok előterébe a portugál válogatottat, vajon túl tudja ezt élni Portugália túl, mert ugye Anthony Taylor azt mondja, hogy nem lehet elvégezni gyorsan a bedobást, amit a spanyolok szerettek volna, és jöhet majd a frissítő szünet. Hát ha van szünet, ami jókor jön egyik csapatnak és rosszul a másiknak, az most ez, mert a spanyolok pont kezdtek volna felpörögni, pont kezdtek volna lendületbe jönni. Cristiano Ronaldo, Isten őriz, hogy sértegetni merjem, de hát azért ő már benne van a korban, úgyhogy kért egy jeges ládát, amire egy picit leülhet szusszanni. Szóval 0-0-nál jön a második félidőben a kötelező szünet.
3: Igen, hát érdekes helyzetben vagyunk, hiszen elkápráztatott minket az első félidő, két csodálatos kapus teljesítmény, és ugye azt vártuk, hogy a második félidőre kiszakad a gólzsák, és bármelyik irányba is, ha eldől a találkozó, vagy adott esetben, ha nem is dől el, azért vártuk a gólokat ettől a mérkőzéstől. Jelentősen visszaesett a mérkőzés színvonala is, egyre kevesebbet kockáztatnak a csapatok, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb a jó teljesítmény is. És azért meglepő, mert vagy az van, hogy nagyon-nagyon óvatosak a csapatok, és amit említettem, tudatalatt ott van a kiesés réme, tehát túl vannak biztosítva mindkét gárda, és nagyon-nagyon félnek az esetleges kockázattól, az esetleges labdaeladásból származó kontratámadásból. Tehát gyakorlatilag kontratámadást nem is láttunk a teljes mérkőzés folyamán egyet se, hiszen nagyon-nagyon jól megalkotják a védekezésből való átmenetet a csapatok, viszont ezt úgy alkotják meg, hogy keveset vállalnak az előrejátékból, és hát olyan világsztárok vannak a pályán, akik egyénileg képesek lennének adott esetben mérkőzést eldönteni, de nincs meg most ez, nem a kvalitás nincs meg, hanem valamilyen szinten a vállalkozókedv, a forma nincsen meg. És most egy picit talán attól is kezdek aggódni, hogy vajon nem az van-e, mint a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságnál, hogy egy kicsit ugye a fáradtság, fásultság lesz jelen a pályán vagy úrrá játékosokon. De hát most megmondom őszintén, olyan nagyon nagy extra húzást nem tudok mondani a taktikai szempontokból, mert úgy néz ki, hogy mindkét edző elégedett a pályán látottakkal, mert igazából csere sincsen, hiszen már a 71. perc elején járunk.
2: Leo érkezik, bocsánat. Leo már meccsfelszerelésben
3: van. Az lehetséges, és az nagyon logikus, az egybevág azzal, amiről beszéltünk, hogy a széleket föl kell tudni gyorsítani. Én is úgy gondolom, hogy ha valahol van bontási lehetőség, vagy valahol ki lehet zökkenteni az ellenfelet az egyensúlyából, az talán a szélek. A középső tengelyben nagyon jól vannak biztosítva a csapatok, és rendkívül fegyelmezetten zárnak vissza a középpások is, és a támadók is. Leo az lehet egy abszolút mértékben egy logikus csere, de hát ilyenkor kettős csere is szokott történni, hiszen a három játék megszakítás miatt azért ez logikus, és hát én várom ugyanúgy a spanyol válogatottnál is mondjuk Bayern helyett Williams-t esetleg, de hát nem akarok elébe menni a dolgoknak.
2: João Félix helyére érkezik Rafael Leao a portugál válogatottba, és valóban kettős csere, Cancelót is lecseréli Roberto Martínez, az ő helyét pedig Diogo Dalot veszi át a portugáloknál, új jobb hátvédő lesz, tehát míg Leo oda balszélre megy, ahol eddig João Félix volt, ott a balszél már teljesen megújult, mert ugye Mendest sérülés miatt kellett lecserélni, az ő helyére érkezett Semedo. 72. perc, spanyol bedobással folytatódik a mérkőzés a portugál térfél közepéről, jobb oldalról Pedro Porro dobja oda Rodrinak a labdát, Rodri Yamallal vált, Yamal pedig betörne a 16-oson belülre, Semedo rántja le, megkapja a szabadrúgást, most Lamine Yamal sikerült elvinnie a labdát ugyan Semedo mellett, és a portugálok védője pedig utána nyúlt és lerántotta a spanyol szélsőt a 16-os sarkától egy méter, másfél méter nagyjából. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 72. percben Portugália-Spanyolország a világbajnokság 8. döntőjében 0-0 egyelőre, most viszont a 16-os sarkától 1-2 méterre spanyol szabadrúgás következik a jobb oldalról. Az első félidő egy nagyon szép játékot hozott, és mind a két csapat megmutatta, hogy miért pályázik eséllyel a legjobb 8 közé jutásra. viszont itt a második félidő egyelőre nem azt mutatta, nem azt hozta, amit az első után vártunk volna ettől a találkozótól. Jamal helyezi le a labdát a 16-os sarkánál, és akkor ő fogja majd elvégezni a szabadrugást, mert csak ő maradott a labda mögött. Többen is fenn vannak, Jamal élesen kapu felé, és egy nagy védés Diogo Costától. A kapu fölé üti a labdát, jöhet egy spanyol szöglet a mérkőzés 73. percében.
4: A második félidőben a harmadik, összességében az ötödik szöglete lesz ez az Európa-bajnoki címvédőnek. Megint csak Baena teszi le a labdát. Középen jönnek a spanyolok is, ott helyezkednek a portugál védők is, tehát megint rengetegen az ötösön belül Costa a túloldalról üti el. Szemédó, mielőtt még Cucurella odaérne, kivágja a labdát, ez a felező vonalig sem jut, most viszont a felező vonalnál megérkezik Ronaldo, úgyhogy Simonhoz kell hátra tennie a spanyoloknak a labdát. Dani Olmo vissza a feladónak jeligével, megint csak Unai Simonhoz teszi, és akkor lehet onnan építkezni, sőt nem lehet, hanem onnan kell építkezni. Ferran Torres lesz majd a spanyolok első cseréje a mérkőzésen. Eljött az idő De La Fuente szerint a váltásra, megérett az idő. Ez nálam egy teljesen egyértelmű szituáció. Olyár Zabát fogja váltani, itt ez egy posztra csere, hogyha ha én nekem tippelnem kellene, Feri köszi a megerősítést, de egyelőre még nem jöhet Ferran Torres. Mert hogy Costa vágja előre a labdát, hátra került a portugál kapushoz, aztán most a két kapus játszik össze, Unai Simonnál pattan le a labda, jöhetnek a spanyolok előre. Nagyon megnéztem volna, nagyon kíváncsi lettem volna, de hát nyilván a feltételes mód nem játszik, hogyha nem, akkor jön most a játék megszakítás, amikor jött az imént, pont lendületbe jöttek ugye a spanyolok. Megint csak a jobb oldalon Olmótól egy nagyon nagy labda, középen Olyár Zabál, a túloldalon Baena, nem jut el a mi Jamal labdája. Fogja a fejét, Jamal a 16-oson betört, a 16-oson belülre, ahogy betört, és áttette volna a kispadokhoz, közelebb eső oldalra a 16-os csücskéhez a labdát, de ez a pártadás pontatlan volt. Az utolsó pillanatban Diás volt az, aki lefülelte. Most már egy portugál veszélyes támadás kibontakozóban, és a bedobás viszont a spanyoloké lesz, majd ezek szerint portugál lábról ment ki a labda. Na most jöhet majd a csere, és akkor másodperceken belül okosabbak leszünk. 15-ös, 7-es felé buktunk, az a helyzet, mert hogy Baena helyére jön Ferran Torres, akkor játékrendszert is váltanak a spanyolok?
3: Ne, nem tudom képzelni, hogy szélsőnek jött. Tehát vagy Olyár Zabát teszi ki, vagy Torres a szélére.
4: Torres a szélére jött, simán lehet. Most megvan a válasz.
3: Ebbe is van logika, mert a házigól király támadódba bízol. És Olyár Zabal az a típusú játékos, aki lehet, hogy eltűnik egy teljes mérkőzés alatt, de a végén eldönti a
4: mérkőzés. Hát a zöldfokiak ellen ezt nagyon jól megmutatta, amikor fél órán keresztül az első 30 percben észrevehetetlen volt. Most viszont egy portugál oldalháló, Bruno Fernandes egy lecsorgó labdát, 6-7 méterről jobb lábbal tenne kapura. Leao volt ez a portugálok cserejátékosa, aki végül kikaparta a gesztenyét, és eljuttatja Bruno Fernandeshez a labdát, aki az ötös jobb oldali csücskétől kifelé sodródva jobb lábbal lőtt, és a bal oldali oldalhálóba vágta a labdát. Maradt tehát a 0-0, egyre inkább robognak a csapatok velünk együtt, vagy velük együtt, meg mi is a túlórá felé, akkor, amikor 75 perc és 50 másodperc telik el a meccsből.
2: A labda Szemédónál, ő forgulódik ott Jamal mellett, és sikerül is leráznia magáról, aztán Leótól elpattan éppen Jamalhoz. Jamal visszaadja Olmónak, 22 méterre a portugál kaputól, Olmo passza lepattan João Nevesről, de spanyol szempontból kedvezően pattan, mert hogy ott marad Rodrinál, Rodri Pedrinek játsza tovább, Pedri pedig picit forgolódik a portugál térfél közepén, hogy aztán végül visszaadja a feladónak, Rodrinak. Megint Olmo a labdával, aztán Olmo Pedro Porrót játsza meg, Kubarsi kapja most a kezdőkörben, minden portugál visszazár saját térfelére, Cristiano Ronaldo is ott van a portugál térfél közepén, ott próbálja zárni a passávokat, akkor amikor Kubarsi, valamint Rodri passzolgatnak, aztán Pedrit is beveszik a jobb oldalon, Jamal kéri, Pedri egyelőre nem passzolja oda, inkább Pedro Porrót választja, a jobb hátvéd visszaadja Pedrinek, elképesztő szoros a portugál védekezés, Pedri most talál talán egy rést, Ferran Torres indítaná, Torres az oldalhálót találja elő is, estében próbálta középre gyötörni a labdát, nem hiszem, hogy ezt kapura akarta lőni, de épp hogy elérte a labdát Pedri indítása után. Minden esetre a beindulás az nagyszerű volt Ferran Torrestől, és gyorsabb is volt, mint Ruben Dias. A labda volt egy picikét hosszú. Portugál kirúgás következik, így a 78. percben, és végül Renato Veiga passza után Diogo Costa rúgja föl, hát senkit nem talál meg, csak a túloldalán Unai Simont, jöhetnek ismét a spanyolok.
4: Nincs egyelőre sárga lap a mérkőzése, mondjuk szabálytalanságból sincs túl sok, még 20 darab szabálytalanság sem volt a meccsen, bár azért Semedo egy-két megmozdulásánál egymásra néztünk benne Ferenccel, hogy ilyen jellegű figyelmeztetés még nem volt, és hogy ez maradhatott is így, de alapvetően egyébként tényleg figyelnek egymással a csapatok, és sportszerű a mérkőzés. Torres Cucurellát találja meg, Cucurella a portugál kispad előteréből teszi tovább a labdát. Aztán most már Rodri tette tovább még egyel, Olmo a 16-os vonalán becsapja Semedót, jó a blokk és megint szöglet. Szögletek tekintetében nagyon jól állnak a spanyolok, hiszen a második félidőben, ha szögletekre játszanák ezt a játékot, akkor 4-0 lenne az Európa-bajnoki címvédő javára. Kettős blokk Dani Olmo előtt ennél a lövésnél, és a második becsúszó láb, Dias lába volt az, ha jól láttam, ami végül is megoldja a szituációt. Jön a hatodik spanyol szöglet a mérkőzésen, akkor, amikor a 79. percben járunk. Jamal át a hosszúra, Costa csak ütni tudja a labdát. Rodri a 16-os csücskéről belöpöli középre, megint csak Costa. Kié lesz a lecsorgó? Olmoé lesz a lecsorgó. Beszorul most a portugál válogatott. Jönnek az ívelések, mondom én, de aztán Jamal Ronaldóval szemben nem játsza meg a labdát, de aztán Ferran Torres mégiscsak! Oyarzabal hova ment, vagy hol volt? És miért nem volt ott megint? Ferran Torres az alapvonal és az ötös találkozásától visszajátsza középre a labdát. Hát Bene Ferenc annyiszor elmondta már, hogy egy csatárnak kellene ott lenni. Elmondom, kedves hallgatók, Kubarsi érkezett ott a középső védőnek, nem feltétlenül ez a dolga. Oyarzabal Feri hol volt?
3: Én nem látom. Tehát a harmadik lassítást mutatják, és sajnos túl közelit mutatnak, nem nagy totált. És az élőben se láttam, tehát valószínűleg egészen a 16-oson kívül volt a második, vagy akár harmadik hullámban.
4: Parádés, jön a hetedik spanyol szöglet.
2: Jamal küldi be ezt is középre, elfejlik a portugálok, picit röviden, Rodrihoz kerül, de Rodri kezére pattan, így portugál szabadrúgás jön majd a 16-os vonaláról. Én gyanítom, hogy itt az előző Jamal szöglet után keveredett fel annyira a spanyol csapat, hogy Kubarsi volt elő, hogy Oyarzabal hol volt, azt én sem tudom, mert gyanítom azért a szögletnél ő is érkezett fejelni, ezért furcsa, hogy nem volt ott a kapu közelében. Jön majd újabb két portugál csere, érkezik Bernardo Silva, és érkezik Constanção is a portugál csapatba, egyelőre azonban nem, egyelőre Ruben Dias íveli föl a szabadrúgást, és íveli ki a pályáról, Pedro Porro végezhet majd el bedobást, miközben João Neves tápászkodik fel a földről. Porro be is dobja Kubarsinak, Kubarsi Rodrihoz passzolja, Rodri még a saját tér felén, vele szemben Bruno Fernandes visszapöcköli Kubarsinak, ez is épp, hogy elérte a címzettet, Bruno Fernandes csapott volna a labdára, így viszont már Jamal rohamozhat a pálya jobb oldalán, Ferran Torres-szel jönne a kényszerítő, nem volt jó a visszatett labda Ferran Torres-től, így ezzel most portugál ellentámadáson kibontakozóban Ronaldo nagyon röviden a háta mögé kapja, de megtartja a labdát ott Cucurella mellett, így azonban nem tud gyors ellentámadást indítani a portugál válogatott. Neto volt az, aki rossz ütemben játszotta oda a portugálok csapatkapitányához. Portugálok így visszaviszik a védelembe a labdát, ahol Semedo játssza ki João Nevesnek a bal szélre, ő pedig az előtte helyezkedő Leónak. Leó gyorsít rá Pedro Porro mellett, és Leó gyorsabb az ellenfelénél, jön a beadás, de ez így Unai Simoné, mert hogy Pedro Porro bár lassabb volt, mint Leó, bele tudta vetni magát azért a beadás pillanatában a labda útjába, és az ő lábáról pattant oda Unai Simon kezébe. Simon pedig már ki is dobta, a labda már a portugál térfélen. Hát érződik azért a csapatokon is a fáradtság, mert jóval lassabban rendeződik vissza a portugál csapat, és jóval lassabban ér fel a spanyol csapat. Most sem látom egyébként Oyarzabalt, pedig ott van a spanyol támadó harmadban a labda, ott jár körbe-körbe. Most kapja meg Rodri, Rodri tovább teszi a labdát, mégpedig Oyarzabalnak, aki most feltűnik, és Jamalhoz passzolja tovább, aztán megint Oyarzabal visszapattan hozzá Renato Veigáról, aztán mégis a portugáloknál köt ki. Leo indítja a bal oldalon Bruno Fernandes, megint jöhet egy ellentámadás, de levágódik Kubarsiról, portugál dobás jön a 82. percben, és akkor jöhetnek azt hiszem a portugál cserék. ugye Bernardo Silva érkezik, valamint mellette érkezik Consenso is, az egyik lecserélt játékos, 18-assal Pedro Neto. Ez talán nem meglepő, hogy őt hozza le most Roberto Martinez, mert itt a második fél időben ő sem mutatott sokat. Nekem most itt, ami megmaradt, ez az előző passza volt Ronaldónak, ami borzasztóan gyengére sikerült, és Vitinha másik lecserélt játékos, az ő helyét veszi át Bernardo Silva. 83. perc. Feri, mit gondolsz, ez lehet, hogy azért jött ilyen későn, mert már a túlórára készülnek a hosszabbításra?
3: Hát egyrészt igen, másrészt azért Vitinha lecserélése számomra egy kicsit furcsa, hiszen egy komoly mélységi szervezőről beszélünk, aki a védekezésben is fontos szerepet kap a középpás védekezésben. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk arról beszélgetni, hogy mennyire nem működnek a támadók, Oyarzabal nincs a helyén, Yamal nem kerül gólhelyzetbe, mondjuk pontatlan Olmónak a labdája, de elképesztő védő teljesítmények vannak. Tehát gyakorlatilag, amit például Veiga kisegíti a mindkét oldalt, akár center pozícióba, akár Diást, a védőtársát, akár a bal oldalon Semedót, az parádés, illetve az előbb Yamal akart egy kényszerítőt csinálni Olmóval, és ugye úgy jellemezted, Laci, hogy rosszabb visszapassz, hát végülis rossz volt a passz, de Semedo a kényszerítő elleni védekezés magas iskoláját mutatta be, pedig Yamalt nem könnyű megfutni, de ember felé fordult, fölvette Yamalt, mint futójátékost, és bizony nem tudták megjátszani Yamalt a kényszerítő által, pedig az egyérintős passz, az a két, az a dupla passz, az technikailag tökéletesen volt kivitelezve, de Semedo ragyogóan lezárta a területeket, és ugyanez a másik oldalon

0: fejeződik, és a helyén Fabián Ruiz tehát a folytatásban, és 10-es, 6-os, ez pedig azt jelenti, hogy Dani Olmo lesz a másik játékos, aki befejezi ezt a mérkőzést. Olmónak volt egy zseniális kulcspassza Oyar Zabal, rögtön a meccs elején egy ajtóablak helyzetbe került.
1: Micsoda meccs lehetett volna, ha az bemegy? Ugyanezekkel a játékosokkal, ugyanezzel a ritmussal egy csoda meccs lehetett volna.
0: Hát így is, az első fél időre azt hiszem, hogy panaszunk nem lehet, ezt már többször elmondtuk, ellenben a másodikra annál több egyébként, úgyhogy ott tartunk, gyorsan nézem az órát, hogy 5 perc maradt a rendes játékidőből. Hát ugye itt a rengeteg cserebere miatt most már kell számolni a félperces, Feri félperces szabályát elővehetjük, meg a plusz 3 perc, mondjuk úgy, hogy 10 perc, ami körülbelül hátra van a mérkőzésből, és jönnek előre a spanyolok. Mit tud kezdeni a spanyol csapat a labdával? Ez itt a kérdés. Ruiz lecsúszik a lábáról, gyenge megmozdulás volt.
1: Minden esetre a cserék azért beszédesek, hiszen Pedrit, Olmót azért nagyon ritkán cserélik le, Pedrit különösen, a másik oldalt pedig Vitinhát nagyon ritkán cserélik le, tehát azért mindkét kapitány most már elégedetlen a csapat támadó játékával. Úgyhogy még mindig nem adtam fel, hogy a legalább a hosszabbításban esetleg egy látványos mérkőzés legyen.
2: A 86. percben a labda a spanyoloknál, Rodrinál a saját térfelének közepén, visszateszi Cucurellának. Már azért a letámadás sem olyan intenzív egyik oldalon sem, mint néha az első fél időben láthattuk. Most éppen Laportnak van bőven elég ideje arra, hogy átgondolja, hogy hova teszi, és aztán végül Fabián Ruizt választja. Ferran Torres ki a bal oldalra Cucurellának, Cucurellá visszaadja Ruiznak, üres Merino ott a térfél közepén, pont Oyar Zabalnak jön végül a labda, aki bele teszi a bal lábát, és így kerül vissza Pedro Porrohoz, megint a védelemből építkezhet a spanyol válogatott. Már a 87. percben járunk, amikor Laport átlép a portugálok térfelére, megjátsza Ferran Torrest, aki visszaadja Kubarsinak, Kubarsi pedig a félpályáról hazaadja egészen Unai Simonig. Laport kapja a kapustól, aztán megint Kubarsi, aki ismét hazateszi, Simont megtámadja Ronaldo, Simon azonban így is ki tudja játszani Rodrinak, Rodri pedig feléveri a pálya másik oldalára, ott viszont nem jut el Yamalik, Semedo röviden teszi ki a labdát, ezzel most megint fordulhat a spanyol válogatott, Merinónál van most, Merino mellett ott van Ruiz, vissza is játszanak ide, ezzel most annyi időt veszít a spanyol válogatott, hogy visszaér a portugál csapat, és megint a felállt védelem ellen kell támadni a spanyoloknak. Porro kiteszi a jobb oldalra Yamalnak, Yamal egy jó labda Ferran Torreshez a 16-oson belülre, Torres a 16-oson belül cselezget, jobbról vinné befelé, Yamalt ugratná ki, Yamalnak azonban útját állja Semedo, így a labda végül Diego Costához kerül. 88. perc, Portugália-Spanyolország 0-0.
0: Nagyon-nagyon szeretne a két barcelonai összejátszani, talán túlságosan is erőltetik sokszor, mármint Ferran Torres és Lamine Yamal ezeket az összjátékokat. Az biztos, hogy ugye a spanyolok kétszer állították meg a játékot csere miatt, és hármat változtatott De La Fuente, tehát hogyha még akar, akkor egyébként tud cserélni. Viszont az is egy beszédes adat, amiről ugye, vagy beszédes információ, amit Feri említett, Bene Ferenc állandó szakértőnk az imént, hogy Olmót és Pedrit ritkán szokták lecserélni azért, és most ez történt. Merino a labdával. Merino kerül a földre, na most egy pici kakaskodás, és villan a mérkőzés első sárgalapja. Méghozzá a 89. percben már Bernardo Silva kapja ezt a figyelmeztetést. Megunta Taylor. Nem az első ilyen szituáció volt egyébként, ugye Semedónál már korábban is ki lehetett volna osztani. Bernardo Silva, a portugálok cserejátékosa kapja alapot.
1: Hát volt ennél legalább 3 erősebb falt a mérkőzésen.
0: De tulajdonképpen a játékvezetéssel a legeslegnagyobb problémám az egész világbajnokságon az, hogy nem következetesek sok esetben. Tehát amit mondasz, Feri, hogy ha a durvábbra nem adott, akkor erre miért adott? Ha erre adott, akkor azokra miért nem
1: ez
0: adott?
1: Ez egy testelütközés volt. Volt már Achillesre való rugás is, ami a legpiszkosabb megfélemlítése egy támadónak, és azért nem járt sárga.
0: Na most viszont igen, jöhetnek előre a portugálok, de a hazafejelt labdát Unai Simon összeszedi Ronaldo előtt.
1: Egyébként még egy érdekes dolog van, és egyelőre nem forognak veszélybe a kapuk, hogy Gonzalo Ramos legutóbb győztes gólt szerzett a horvátok ellen, most pedig a rendes játékidőbe se cserélik. Tehát továbbra is ez a Ronaldo faktor

0: jelen van a portugál válogatottban, de nem biztos, hogy ez az eredményességet szolgálja.
1: De ugye Ronaldo mellé is be lehetne hozni.
0: Így van,
1: nyilván 0-0-nál a spanyolok
0: csak
1: ellen.
0: Mondjuk pont biztos, Leo hogy... ellen jött be, Leo meg most a padról jött be, de akár a másik szélére meg lehetne húzni.
1: Oda meg ugye Constanção érkezett.
0: Ez így van, így van.
1: Neto helyére. Lehet, hogy egy spanyol gól az azt eredményezné, hogy pályára küldeni Gonçalo Ramost is.
0: Hát
1: is
0: de már csak a hosszabbításban.
1: Már csak a hosszabbításban tudja, hogy a Roberto Martínez, mert többször nem... illetve el is fogyott az öt.
0: Így van, hogyha, így van.
1: Ha minden igaz. Közben egy spanyol szabadrúgás, 6 perc a hosszabbítás, amely ebben a pillanatban el is kezdődött. Ferran Torres egy remek kiugratás, ott a helyzet, és vezet Spanyolország! Elaludt a portugál védelem, Mikel Merino pedig kihasználja az ittszert. Remek labdát kap a csapattársától, és a 91. percben a hosszabbítás megkezdése után egy villámgyors szabadrúgást követően nem rendeződik a portugál válogatott időben. Merino remek labdát kap, és kihasználja az ittszert. Hasonló helyzet volt ez, mint ami Oyarzabal előtt adódott még az első félidőben. Merino azonban eltalálta a kaput, és a jobb alsóba passzolt bal lábbal. Vezet Spanyolország a 91. percben.
0: És nagyon érdekes lesz, hogy mennyire fogják számon kérni ezt a bizonyos Gonçalo Ramos cserét a portugálokon, a spanyol kapitányon, ugye? Mert az a véleményem, hogy büntetett a futball. Egyrészt a De La Fuente cseréi maximálisan beváltak, másrészt a portugál válogatott előrefelé kifejezetten szenvedett és kifejezetten passzívnak bizonyult az egész második fél időben.
2: Két spanyol csere Torres labdájából Mikel Merino hozza össze a találatot, és hát a futball megint milyen nagy rendező, vagy az élet milyen nagy rendező. Merino gyakorlatilag a teljes tavaszt kihagyta, hogy a szezon jelentős részét kihagyta sérülés miatt. Május végén tudott visszatérni egyébként a BL döntőt, a kispadról nézte végig, ellenben a válogatottban megkapta a lehetőséget. Igaz, hogy csereként szinte minden esetben, aztán lehet, hogy most csereként lesz abszolút hős, hiszen a 91. percben előnyhöz juttatja a spanyol csapatot. Majd csak 2 perc letelt a 6 perces hosszabbításból, de itt a gól miatt azért plusz 1 percet szerintem még.
0: Igen, és milyen érdekes, hogy a csatárokra figyel mindenki, de pont egy csatár Torres adja a középpályáról mélységbe induló középpályásnak a gólpaszt. Tehát erről is beszéltünk a mérkőzés folyamán, hogy valami váratlant kell húzni.
2: És itt volt a váratlan. Vezetnek tehát a spanyolok, az eredetileg jelzett 6 percből 4 a hátralévő idő.
1: Torres lép át a portugál térfélre, gyorsan elveszik tőle a labdát a portugálok, és jöhet így majd a portugál akció. Ruben Dias kiadja a jobb oldalra Constanção-nak. Constanção Cucurella-jával szemben. Nyilván most már sokkal sürgetőbb a portugáloknak. Bruno Fernandes ad egy keresztlabdát. Leo fejjel össze Porroval. Talán Porro fejéről ment ki a labda, úgyhogy dobhat most megint a portugál csapat. Akkor, amikor már a 93. percben járunk, Semedo dobja Renato Veigának. Semedo kapja aztán vissza. Oda kerül a bal oldalon Bernardo Silvához, aki Semedónak passzolja megint csak. Cristiano Ronaldo a második hullámban kéri a labdát, nincsen ott a kapu előtt. Ott annak viszont többen is, de elveszíti a labdát a portugál csapat, és ezzel Yamal indulhat. Yamalt lerántja Renato Veiga, ez is sárga lap lesz. A mérkőzés második sárga lapját itt a vége felé. A hosszabbításban azért csak előkerült Anthony Taylor zsebéből ez a sárga lap. Hozzáteszem, ez is teljesen, vagy ez most teljesen jogos volt, mert a meglóduló, felgyorsuló Yamalt rántotta vissza a portugál közép hátvéd. 94. perc, spanyol szabadrúgás saját térfélről, Portugália Spanyolország 0-1.
2: Veiga kapja a sárga lapot tehát, és az íverés pedig pont oda mellé jön, viszont ezúttal nincs spanyol, aki labdához tudna férni, de mit tud tenni? Tud-e bármit tenni a portugál csapat? Ez most itt a nagy kérdés a hátralévő nagyon-nagyon kevés időben. Leao indul meg a bal oldalon nagy lendülettel, olyannyira nagy lendülettel, hogy majdnem kivezeti a labdát. Pedro Porro vele szemben, Leao és Porro. Leao fönnakadt Porrón, viszont visszafelé tudja játszani a labdát. Semedo beközépre, nagyon sűrű volt ott a mezőny az egyik spanyolról, talán Cubarsiról visszajött a labda a mezőnybe. Aztán Constanção most már a jobb oldalon, Cucurella vele szemben, Constanção visszafelé teszi a labdát. Beszorulnak a spanyolok, jön egy beívelt labda a 16-oson belőre, Leo szedi össze a túloldali szögletzászlónál, a kispadokkal átterenes oldalon most a labda. Leo a labdával, Semedo próbálna jönni, Yamal letámadni Semedót, Semedo tartja a labdát, Semedo behozza középre, és aztán most már Diás. Mindenki, aki él és mozog, Kosta kivételével a spanyol 16-os környékén jön egy beadás. Ezt Kubárci elfejeli, és aztán Fabián Ruiz amerre áll, és amekkorát belebír bikázni. Előre bombázza, előre vágja a labdát. Ez Kostához kerül hátra. Nézzük az időt, hogy hol járunk. 94 perc, 45 másodperc telt el a mérkőzésből. 6 perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, az angol Taylor. A gól miatt plusz 1 perc szerintem biztos, hogy benne van a történetben, de ez csak az én állításom, erre egyelőre hivatalos jelzés nem jött. A labda most éppen Bruno Fernandesnél, de mindenki, aki él és mozog, az utolsó perc, hivatalosan az utolsó perc kezdetén a spanyol térfélen.
1: Kiveli Renato Veiga bal oldalra, de pontatlanul nem tudja átvenni Fernandes, de Leónak sem volt jó, úgyhogy jöhet egy spanyol bedobás, Pedro Porro fogja szép lassan felvenni, és mutatja, hogy merre fogja előrehajítani. De jön még egy spanyol csere, Iglesias érkezik 26-os messzámmal, ezek szerint nem most, mert hogy Porro már elvégzi a bedobást, feldobja oda Merinónak, a gólszerzőnek, aztán a portugálokhoz kerül, Consenso teszi vissza, méghozzá Bernardo Silvának. Silva a kezdőkörben a labdával, a baljára teszi Bruno Fernandesnek, és mennek előre a portugálok, mert egyre fogy az idejük. Már a 96. perc vége felé járunk, amikor visszakerül Bruno Fernandeshez. Nem nagyon szórakozhatnak most már. Fernandes feléveli, át a jobb oldalra, Consensaohoz, Cucurella kilép Consensaóra. Consensao beíveli, lesz a fejes, van fejes, fölé megy! A 96. percben ott volt még a helyzet a portugálok előtt. Bernardo Silva fejelt kapura, és aztán még egy kis lögdösődés, ott Rodrival szólalkozik össze Bernardo Silva, korábban Manchester Cityben ugye csapattársak voltak, hát Rodri azt hiszem felsegíteni akarta Bernardo Silvát, de ezt a portugál máshogy érzékelte. Ott volt a lehetőség a portugálok előtt, de néhány centivel fölé ment Consenso beadását követően Bernardo Silva fejese. 97. perc, vezet Spanyolország.
0: Hasonló szituációból fejelt a győztes Gonzalo Ramos a horvátok ellen, ne felejtsük el.
1: Roberto Martínez viszont Bernardo Silvát küldte pályára, most pedig jön a spanyol csere, érkezik tehát Iglesias, a lecserélt játékos pedig Mikel Oyarzabal. 97. perc most már, spanyol kirúgással folytatódik, 1-0 spanyol vezetésnél a mérkőzés.
2: Na de vajon mennyi van még hátra a meccsből? Ez most már a legnagyobb kérdés, amit szerintem Anthony Tayloron kívül senki sem tud biztosan. És ott tartunk, hogy a 98. perc kezdődött el a meccsen. Csak jelzem, hogy 6 perc volt a tervezett hosszabbítás. A labda kimegy, és jöhetnek a portugálok majd, tehát mehet még a mérkőzés. A portugál térfél közepén a labda, és még mindig játékban. Viszont most már kell egy ívelés, szerintem annyit nem nagyon játszhatnak a portugálok, hogy végig fölpasszolják. Ezek szerint mégiscsak Bernardo Silva teszi hátrafelé a labdát. 98. perc közepénél jár a mérkőzés. Továbbra is vezetnek a spanyolok 1-0-ra. Ezúttal egy bedobással jöhetnek majd a portugálok. Fölteszi a kezét minden spanyol, hogy legyen már vége a mérkőzésnek. Taylor egyelőre engedi a portugál-horvát csatán. A hosszabbításban volt egy ilyen jelenet, hogy mindenki a végét várta, akkor bizony jött egy olyan horvát gól, ami azóta is beszéd témát szolgáltat. Most Consenso lemarad a földön, méghozzá Fabián... Nem Fabián Ruiz volt, az Fabián Ruiz volt, szerintem Ferran Torres volt, Ferran az Torres. A Ferran Torres, bocsánat, így van, aki odalépett, Ferran Torres is besárgul, és akkor az utolsó jelenet jön majd, az utolsó ívelés jön majd, ez a 98. perc, másfél, a 99-ben jön Torres sárgája, Kosta is jön előre, hát lesz-e dráma a spanyol-portugál csatán, a 2026-os világbajnokságon, a 8. döntőben. 99. perc a mérkőzésen. Hát most igaz az a megállapítás, hogy mindenki, aki él és mozog, ott van elő! Ott a csúsztatás, de mellé megy! João Neves húzódott előre! Itt a vége! Fuss el véle! De nem a spanyolok menetelésének! Ugyanis egy cserejátékos Merino hozza a spanyoloknak a mérkőzést. A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia még ezen kívül is az első félidőben. A legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni, az 56. és a 71. percben is több változtatás történt, az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres, a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta. A 91. percben ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
0: Hú, nagyon magas színvonalú. Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk. Hatalmas taktikai csatát, ahogy gyakorlatilag kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus, ihletett formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagyiramú és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok, a pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcskérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát hát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket, Fuente viszont két cserejátékos összjátékából, Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Szerintem óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második félidő derekától kezdve gyakorlatilag komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Bayernát is. És hát ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen ugye ne felejtsük, hogy Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett. Úgyhogy a spanyol válogatott, én úgy gondolom, hogy a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Hát Martínez mester pedig az inkvizíció előtt majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt szerző Ramost, és nem vagyok igazából Ramosnak, Gonzalo Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy én úgy gondolom, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
2: Hát Feri, egy dologról, vagy egy valakiről nem beszéltél, vagy nem beszéltünk, nem Cristiano Ronaldo köré fűztük ezt a közvetítést, de mi most látjuk, amit a hallgatók nem, hogy kísért szemmel a portugálok klasszisa, mert hogy hát 4 évvel ezelőtt is ezt mondtuk Messi kapcsán is, de talán most már tényleg kijelentő módba lehet tenni, ugye, hogy valószínűleg itt egy korszak vége, ami a legnagyobb, a futball legnagyobb színpadát illeti, a futball valaha volt egyik legnagyobb játékosa számára, és ez Cristiano Ronaldo VB búcsúja.
0: Ez egy nagyon érzelgős pillanat, egy olyan világrekorder korszakos zseni távozik, akit nem hiszem, hogy valaha meg fognak tudni dönteni, hiszen 6 világbajnokságon szerepelt, és mind a 6 világbajnokságán szerzett gólt. Ez egy olyan elképesztő rekord, hogy nem hiszem, hogy valaha ez meg lesz döntve.
2: 41 éves, 4 hónapos és 28 napos volt akkor, amikor a horvátok ellen a legjobb 32 között gólt szerzett, ezzel Pepe a szintén portugál Pepe rekordját adta át a múltnak. Hát tényleg lehet szeretni, nem szeretni, de tehát aki nem hajlandó elismerni, azt szerintem most nyugodtan vegyen egy nagy levegőt és forduljon a labdarúgás mellől, mert egyszerűen tehát ez nincsenek szavak erre az emberre.
0: Így van, mégis ma a portugál válogatott abba bukta bele szerintem a mérkőzést, hogy Martínez nem merte lecserélni Ronaldót, és emiatt a hiba miatt szerintem utazhatnak haza.
2: Luis de la Fuente pedig továbbra is veretlen, ami a nagy tornákat illeti. 10 győzelem és egy döntetlen volt eddig a mérlege 11 mérkőzésből. Nos, ez módosult 11-1-re. Vajon meddig juthatnak a spanyolok innentől kezdve? Talán most már ez a nagy kérdés.
1: Várják az ellenfelüket, az Egyesült Államok vagy Belgium jön majd szembe a spanyolokkal, és még egy dologról szerintem beszéljünk néhány szót. Ez volt az 5. kapott gól nélküli mérkőzés a Spanyolországnak ezen
2: és
1: a VB-n. És 2022-ben Marokkó ellen nem kaptak gólt, tehát sorozatban 6 VB meccs kapott gól nélkül, 701 percet jelent ez összesen a legutóbbi gól óta. Ez abszolút világrekord, ami a világbajnokságok történetét mutatja. Ez minek köszönhető, hogy ilyen bivajerős ez a spanyol védelem?
0: Hát az az érdekes, hogy ugye talán, ha jól emlékszem, Walter Zenga-nak a rekordját adta át a
2: múltban.
0: Na most az a 90-es olasz válogatott, az kifejezetten arról volt híres, hogy bombaerős védelme és bombaerős csapatvédekezése volt. Ezzel szemben a spanyol válogatott nyilván nagyon jól védekezik, és rendkívüli kvalitással rendelkező védői vannak. De valójában ez a spanyol válogatott az ellenfél tér felére összpontosul, és gyakorlatilag az ellenfél tér felén olyan labdabirtoklási fölényre tesz szert, hogy gyakorlatilag ezáltal tehermentesíti a saját védőit. Tehát ezen a mérkőzésen sem azt láttuk, hogy a spanyol válogatott kibekkelt ezt a találkozót 1-0-ra, hanem kifejezetten domináns futballt nyújtott, és ezáltal mondjuk átlagban olyan 50-60 támadás megy egy csapat ellen, a spanyol válogatott ellen mondjuk ennek a harmada vagy a fele. Nyilván azokat viszont maximálisan megoldják. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy igazán ütőképes, bár úgy lenne, hogy mondjuk egy Argentina vagy Franciaországgal találkozna bármikor Spanyolország, akkor ez a spanyol védelem, ez a Cubarsi-Laporte páros mondjuk hogyan tudja megoldani esetleg a Bappéval való párharcot.
2: Hát megnézhetjük, én nagyon-nagyon szurkolok, és nézzék el nekem a norvég szurkolók, meg mindenki nézze most el nekem, hogy ezt mondom, de én egy francia-spanyol elődöntőért szurkolok nagyon-nagyon-nagyon, hogy az összejöjjön. Szeretném azért jelezni, hogy a legjobb 8-ban már 4 európai csapatot van, tehát hogy itt azért az afrikai tündöklésről, amikor pontosan beszéltünk, a 10-ből 9 továbbjutás, azért ez a francia-marokkói csata is azért kifejezetten finom és ínyenc falatnak ígérkezik. A spanyolok várják ellenfelüket, azért egy Egyesült Államok-Belgium mérkőzésen a belgák akármilyenek is most egyáltalán nem indulnak esélytelenként. Ugye a túloldalról egy európai biztos, hogy benne lesz az elődöntőben, hiszen ott van egy angol-norvég, a legjobb 8 között az argentinok, meg majd meglátjuk, hogy mire mennek először Egyiptom ellen, aztán pedig ott jön egy Kolumbia-Svájc, még ugye ott is lehet akár még egy európai csapat, de az is lehet, hogy ott lesz egy nagyon finom Kolumbia-Argentina egyébként majd a 8 között. Azért az is egy olyan, bele is borzongtam egy pillanatra itt a késői órán. Nem tudom, urak, van-e még bárkinek bármi hozzáfűzni valója. Ebben az esetben akkor Regős László Pálnak, kommentátortársamnak, illetve Bene Ferencnek, állandó szakértőnknek köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet. Spanyolország jutott át a legjobb 8 közé ebből a párosításból, Portugáliát búcsúztatva. Hamarosan hajnali 2-től, jól mondom, Laca, hajnali 2-től pedig jön majd az Egyesült Államok Belgium mérkőzés Ferivel?
0: Alig vár.
2: Ferikém, na hát akkor az igazán hardcore fanatikusok természetesen jönnek vissza majd, még az is lehet, hogy én is belehallgatok. Akik esetleg pihenni mennek, nekik viszont nyugodalmas jó éjszakát. További kellemes rádiózás mindenkinek, viszont hallásra.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Itt van velünk a stúdióban Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó, vasas erőlléti edzője, akit ezúton is köszöntünk.
2: Sziasztok, jó napot kívánok!
1: Veled is fogjuk érinteni majd a labdarúgást, hiszen rendkívül kíváncsi vagyok néhány országgal kapcsolatos véleményedről a VB kapcsán. Azonban egy különleges témával kezdünk, hiszen néhány nappal ezelőtt tértél haza a Himalájából, ahol 217 kilométernyi magashegyi ultrafutást teljesítettél a The Hell Race nevű viadalon, amit nagyjából úgy lehetne magyarra fordítani, hogy verseny a pokolban. Már maga a 217 kilométeres táv is elképesztően hangzik, de hogyha még mellé tesszük, hogy a verseny 2500 és 5000 méter közötti szintkülönbségben zajlott, és összesen 8000 métert tettetek meg felfele vagy lefele, akkor még durvábban hangzik ez a szám. Hogyan élted meg ezt az egészet? Milyen volt ez a néhány nap, amit ott töltöttél a Himalájában?
2: Hát először is nyilván még bennem is érlelődik ez az egész. Próbálom felfogni vagy megemészteni azt, amit Blaskó Misi barátommal véghez vittünk. Nagyon régóta készültem erre a versenyre. 2 éve már szó volt arról, hogy el tudok menni, de akkor a munkám közbeszólt, előbb kezdődött a felkészülés, a bajnokság, így nem tudtam részt venni a versenyen. Most viszont minden adott volt ahhoz, hogy el tudjak menni. A vezetőség és a szakmai stáb nagyon nyitott volt arra, hogy igazából engedélyezték, hogy egy hetet hiányozzak a felkészülésből. Maga az, hogy hát azt jól mondtad, a neve az hordozza a minőségét és a jellemét a versenynek, mert úgy is éreztem magam, amikor ott voltam. Maga a 217 kilométer, aki több ultratávot teljesített, az nem egy ijesztő számnak felel meg, viszont a körülmények teszik színesebbé és nehezebbé. Az egész azon múlt véleményem szerint, hogy megfelelően sikerüljön az akklimatizáció, ezért időbe érkeztünk, majdnem 2 héttel a verseny előtt már kim voltunk Indiába, próbáltuk szokni a magaslatot, meg hát igazából majdnem mindent, az időjárást, az ételeket, nem volt egyszerű összerakni azt a pár napot, amíg készültünk a versenyre, de jónak bizonyult, mert sikeresen teljesítettük a távot, és hát nem utolsó sorban ugye másodikként értünk célba, ami büszkeséggel tölt el minket nyilván. Nem sok induló volt, tehát ezen a távon 12 induló volt, nem egy tömegsport rendezvény ez a Himalája, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon szép emlék bekerül a top 1-be.
1: A mai felgyorsult labdarúgásban könnyen elképzelhető, hogy egy játékos 90 perc alatt akár 12-13 kilométert is fut. Hogy jön valakinek az, hogy ha befejezi a pályafutását, akkor elkezdjen 200 kilométereket futni? Mi volt az az iklet, aminél úgy gondoltad, hogy neked ezt ki kell próbálnod, és aztán hogy ragadtál benne ebbe a világba?
2: Hát igazából nem lehet összehasonlítani, mert azért a labdarúgásban sokkal több a magas intenzitású futás, a mikromozgások, kitámasztások, stb. Igazából, amikor én befejeztem a labdarúgást, szerintem ezzel próbáltam valamit kompenzálni, és nekem úgy indult az egész, hogy amikor ilyen ifi válogatott voltam, rengeteget voltunk Dunaversenyben, edzőtáborban, és ott a kajakosokkal, kenusokkal állandóan egy szállodában, egy sporttelepen voltunk, és hát rengeteg olimpiai bajnokkal találkoztál, Kolonis György is közéjük tartozik, és láttam, hogy ő milyen edzésmunkát visz bele a sportba, és igazából mindig ilyen példaképnek tekintettem, és sajnálatos módon ugye elhúnyt, és utána az első emlékfutást olvastam az interneten, hogy rendeznek neki egy emlékfutást, egy félmaratonról volt szó, és akkor elmentem erre a futásra, különösebb előkészületek nélkül, és akkor nyilván előtte nem futottam ilyen távot, hát elfáradtam, és futás közben találkoztam 2 idősebb futóval, akik ugyanabban a tempóban futottak, mint én, csak ők beszélgettek, ugye én meg a levegőért kapkodtam, és akkor érdekelt az, hogy mennyi idő alatt lehet lefutni legjobban, mármint hogy a saját magamból kihozni egy nagyon jó félmaratont, és akkor úgy szép lassan építgettem fel, hogy utána a maratoni táv, és aki a Blaskó Misi, akivel kim voltam ugye a Himaláján, ővele megismerkedtem egy ilyen futó rendezvényen, ő már előtte ultrázott, és akkor így belecsöppentem ebbe a hosszabb távokba.
1: Laskó Mihály nevét többször is említetted, az, hogy ő ott volt, mint a barátod, ez segített átvészelni mondjuk egy-egy nehezebb pillanatot? Miatta is sikerültek, vagy közösen sikerült ezt így ketten teljesítenetek teljesen?
2: Mondhatom, hogy igen, sok versenyen voltunk már így együtt, és igazából azért is megyünk együtt, hogy megéljük ezeket a napokat. Nyilván van benne rengeteg humor, rengeteg nevetés, meg szenvedés is, és mondhatom, hogy nagyon sokszor átlendített már azon minket, hogy a másik tud segíteni. Most így utólag azt kell mondanom, hogy most a Himalájában a Misi segített többet az utolsó, hát nem tudom, fél napban, negyed napban, ott azért rendesen volt bajom.
1: Neked azért a főállásod miatt elég sűrű a menetrended, a Vasas május 17-én játszott az utolsó mérkőzését, és Magyarország azért nem bővelkedik magaslati pontokban, 1014 méter ugye a kékesnek a legmagasabb pontja. Hogyan lehet felkészülni magyarként az 5000 méteres magasságra, és arra a másfajta körülményre, amit mondjuk a nehezebb légzés jelent, a kevesebb oxigén, hogyan lehet erre készülni?
2: Hát igazából azt nem mondom, hogy sehogy, mert a kékesre nagyon sokszor felfutottunk, próbáltunk itt a környéken, én a hármas határhegyre is nagyon sokszor felfutottam 2000-es között, hogy azért legalább szint legyen a lábamba, és teljesen mást követel meg. Sokan próbálkoznak, akik ilyen magaslatra mennek, hogy maszkba futnak. Én ezt a részét most kihagytam. Hát szerintem az a kulcsa, hogy időbe ki kell menni, és ezeket az akklimatizációs köröket megcsinálni, ami nekünk úgy nézett ki, hogy ugye 2000 és 2500 méteren aludtunk egy pár napot, és akkor mindig 500 méterre feljebb mentünk két naponta, és a legmagasabb pont, amit a versenyen elértünk, 4000 méter volt, ahova feltúráztunk, de nem sok időt töltöttünk ott, és azért a versenyen, a versenynek a 70-80% az 3000 és 3500 fölött van inkább, és azért 5000 méteren már teljesen más volt az egész levegővétel, nehéz volt minden, és a cél is, a befutó is ugye 4300 méteren volt, és ott ajánlották is a szervezők a verseny végén, hogy ne maradjunk ott éjszakára, mivel hogy igazából nulla szintről jöttünk, nem biztos, hogy az a megoldás, hogyha 4003-on fogunk aludni, úgyhogy még várt ránk egy hosszabb utazás, hogy visszamenjünk legalább 2000-2500-ra, ahol ugye az időnk többségét töltöttük.
1: A fizikai igénybevétel szempontjában mekkora a különbség a 2500 és az 5000 méter között?
2: Nagyon nagy. Így igazából a 2500-ot azt első nap fájt a fejem, de nagyon gyorsan megszoktuk, ott akkor már edzettünk, túráztunk, futottunk is, viszont ugye 5000 környékén nem is voltunk, és a második hegy, amikor 5000-en voltunk, ott nagyon sokszor meg kellett állni, és venni 3-4 mélyebb levegőt, hogy az ember tovább tudjon menni. Ugye folyamatosan emelkedik, ezt úgy kell kezdeni, hogy a szerpentina, ameddig ellátsz, az emelkedik, tehát tényleg 20-30 kilométeres emelkedők is vannak. Utólag többet olvastam utána ezek a magaslati vagy hegyi úgymond betegségek, tünetek, ami nálam jelentkezett is, hogy 5000 méteren, amikor jöttünk le, akkor én meg voltam arról győződve, hogy én már itt voltam, tehát hogy a rossz irányba megyünk, és győzködtem a szervezőket is, hogy mutogattam nekik az órámat, hogy a GPS szerint is rossz fele megyünk. Hát és nyilván én mai napig úgy gondolom, hogy ők voltak a hülyék, de hát mindenki tudja, hogy én voltam. Úgyhogy ott egy 30-40 percre le is ültettek, hogy egy kicsit visszábáljon az embernek a púzusa, hát ha visszajön a normális gondolkodása. A púzusom az visszább ment, de én nem voltam róla meggyőződve, hogy tényleg nem nekem van igazam. Úgyhogy ez is egy kicsit nehezítette. Meg a végén én rengetegszer hánytam, mert hát energiára volt szükségem, viszont ilyen 4500 környékén már nem nagyon tudsz mit bevinni, amit meg tudsz emészteni.
1: Ferenc Istvánnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ez, amit most szóba hoztál, felvetett bennem egy érdekes témát. 217 kilométer volt az a táv, amit ti teljesítettetek. Hogy nézett ki az egészségügyi biztosítás? Hány kilométerenként voltak mondjuk szervezők, akik segítettek, hogyha bajba jutottál, frissítőpontok? Ennek a, mi volt a folyamata?
2: Hát frissítőpontok nem voltak, hanem úgy volt, hogy igazából, hát most serpa, de inkább segítőnek mondanám őket, hogy minden versenyzőnek volt egy segítője, ami nekem két főből állt, plusz egy autó, amiben az összes cuccodat be tudtad pakolni, és azokat a kiegészítőket, táplálék kiegészítő gélek, vagy amit ezeken a hosszú futásokon használsz, az mind be tudtad rakni a gépjárműbe, amit ők biztosítottak, az víz, kóla, Snickers és chips. Ez a négy volt, amit ők biztosítottak, és ebből kellett összeraknod a saját frissítésedet. Az mindig rád volt bízva, hogy mikor akarsz találkozni az autóban, mert nyilván ezeken a szerpentineken nem tudott kilométerenként félreállni az autó. Mit tudom, én megbeszéltük, hogy kivettem a kocsiból, amire szükségem volt, és akkor mondjuk egy óra múlva találkozunk, és akkor félreálltak, utolértem őket, és akkor ment tovább a frissítés. Ugyanez volt az öltözködésnél is, és egy orvosi autó az meg föl alá járkált, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért biztosítva voltunk.
1: Elég sok hasonló kategóriájú és távú versenyt teljesítettél már, ugye túl vagy a Ultra Balatonon volt, Aténspárta-Atén ultrafutó versenyed, voltál a Vértesben is. Hogyha ezeket összehasonlítod, akkor nyilván a táv az sokszor mondjuk 200 kilométer között, vagy fölötti, de mik a hasonlóságok és mik a különbségek?
2: Hát ugye a leghosszabb versenyem ez a Aténspárta-Spárta-Atén, ez a legendás Feldipidis verseny, ugye az közel 500 kilométeres volt, de mondjuk aznak már van egy pár éve, hogy teljesítettem, de valamiért azt kell mondanom, hogy ez jóval nehezebb volt a magaslat miatt, ezt nyilván az ember nincs hozzászokva, nehezebb volt megszokni. Ami még nagyon megviselt így utólag jobban képben van az ember, hogy mondjuk volt -2, -5 fok este, és akkor egy 6-8 óra múlva, amikor már lejjebb menték, kisütött a napok, meg 30 fok volt, viszont volt egy 16-os UV-sugár, hogy hosszúba kellett futni, tehát nem tudtunk rövid gatyába, meg pólóba, ugyanúgy hosszú nadrág, hosszú főső, fejedet eltakarni, arcodat eltakarni, napszőmeg, bézbosokat, tehát rendesen be kellett öltözni még nappal is, és nyilván az embernek akkor melege van, hogy így kellett haladni. Tehát az is azért duplán kicsavarta az embernek a szervezetét.
1: És azért a Himalájára szokták mondani, hogy a szél is fel tud élénkülni bizonyos körülmények között. Gondolom ez is egy extra nehezítő tényező lehetett.
2: Volt szél, de annyira nem volt extra. Most ez kilométerben nem tudom megállapítani, nyilván nagy szél volt, de ahogy az ember néz természetfilmeket, meg esetleg filmből részeket, ott brutálisabb szeleket is észre tud venni. A szél az nem volt annyira vészes most.
1: Mondtad azt, hogy nem sokan indultok egy ilyen hosszú megméretésen. Volt lehetőséged ismerkedni Blaskó Mihályon kívül a többi résztvevővel, akár mondjuk az aklimatizáció alatt, akár amikor célba értetek, volt így valamiféle kapcsolatépítés?
2: Hát igazából a rajtnál nyilván találkoztunk a versenyzőkkel, és aki megnyerte a versenyt, ő vele párszor beszélgettünk is, ő egy indiai srác volt, mert egymást kerülgettük, egy párszor elmentünk egymás mellett, szóval ő vele, az összes többiekkel sajnos nem, mert amúgy ez a verseny ez úgy néz ki, hogy ugye nekünk ugye 45 óra volt a szintidő, de ugyanezt a távot lehetett teljesíteni 5 nap alatt, tehát hogy minden nap futsz egy maratont, meg egy picivel ugye többet, és akkor egy ilyen karaván szerűen vonul az összes futó és segítő, és akkor végén van egy ilyen bankett, egy záró ünnepség, ahol egy jót buliznak. Mi a buliból kimaradtunk, mert nekem sietnem kellett, hogy a felkészülésbe bekapcsolódjak, úgyhogy ezen nem vettünk részt, ahol esetleg barátságokat ki lehetett volna alakítani, ez most kimaradt.
1: Tehát a vége után te viszonylag hamar hazajöttél, de itt az aklimatizáció alatt volt lehetőség mondjuk egy kicsit körülnézni az adott országokban, azért Ázsiának ez egy olyan része, ahova ritkán jut el az ember, meg mondjuk futás közben így a világ legmagasabb hegycsúcsait mennyire tudtad kielvezni?
2: Hát ugye a legmagasabb hegycsúcs az odébb van, az Everest. Nyilván ilyen 6-7000-es, meg 7000 pluszos csúcsokat nagyon sokat láttunk. Tehát ahogy az ember felmegy mondjuk ott Baralacsa, az volt ugye az 5000-es, de hát ahogy ilyen 4000 fölé mész, ugye már ott minden hegy havas volt, nagy hófal közt futottunk el, 4-5 méteres hófal volt, ott a gyerekek szánkóztak, sietek, hógolyóztak, tehát ilyen csodálatos volt ezt megélni, hogy elmész innen a nyárból a télbe, nagyon tiszta a levegő, ritkább, de tiszta, nagyon szép a táj, viszont azt kell mondjam, maga India, tehát a városok szinte úszik a szemétbe. Tehát a főváros is, amit az emberek esznek, isznak, azt eldobják az utcán, és akkor igazából így néz ki, ami egy kicsit illúzió romboló, ahogy kinéz, de maga a hegység, meg a környék, az tényleg parádés.
1: Egy nagyon érdekes mérföldkövet kipipáltál a bakancslistádról. Hogy néz ki ez a lista? Vannak-e még olyan célok, amiket szeretnél teljesíteni, akár így az ultrafutásban, akár meg mondjuk más sportágokban?
2: Hát eleve már ez nem gondoltam volna, hogy ez összejön, mert a foci alatt is műtötték a bokámat, amióta ugye abba hagytam azóta is, és nem sok jóval kecsegtetnek az orvosok, tehát a futást eleve már el voltam tiltva, de bakancslistán volt ez a verseny, ezt mindenképp szerettem volna megcsinálni. Azt nem tudom, hogy még a bokámba egészségügyileg mi fér bele, de nyilván szeretem feszegetni a határokat, és jó lenne még sokat menni. Vannak tervek, hogy biciklivel is lehet őrültségeket csinálni, tehát ott is vannak extrém távok, meg extrém körülmények, hogyha a lábam nem lesz rá úgy alkalmas, akkor marad a bicikli. De úgy gondolom, hogy a Himalája volt az egyik legkeményebb aszfaltverseny, ami létezik a világon. Hát két helyre lehet még menni, a sivatagba és az Antarktiszra. A sivatag reális lehet, tehát az ilyen meghívásos verseny, Badwater, úgy hívják ezt a versenyt. Szerintem az, hogy ezt a Himaláját sikeresen véghez vittem, arra reális esély lehet, hogy oda meghívnak, ha szeretném, hogy meghívjanak. Vagy egyáltalán nevezek a versenyre. A másik, hogy az Antarktiszon vannak még brutális ultraversenyek, ami úgy néz ki, hogy A-ból B pontba kell elmenni, 500 km, és az összes felszerelést egy szánkon húzod magaddal, csak itt az anyagi vonzat az már tényleg olyan szorzókkal rendelkezik, ami nem biztos, hogy össze fog jönni.
1: De például a sivatagi verseny az akár még a lábadnak is jobb lehet, nem? Mert ott azért azt gondolná az ember, hogy kisebb a megterhelés a homokban való futásnál.
2: Hát ott is ugye aszfalton megy leginkább, de sivatag közt, tehát normál úton, meg homokba. Hát az igazság, hogy a bokámban már nem sok porc van, úgyhogy a legjobb az lenne a vízbefutás, de ott meg nem rendeznek ilyet. Úgyhogy most még ilyen közeljövőbeni terv egyelőre nincsen.
1: Egészségileg akkor ezt hogy bírtad? Hány cipőt használtál el? Mert ha ennyire fáj a bokád, ez akkor még elképesztőbb teljesítmény.
2: Hát a bokám az fáj, de hát azt tudtam, hogy fájni fog, meg igazából a felkészülés alatt is fájt. Nyilván vannak olyan kezelések, itt elsősorban az injekcióra gondolok, amit nyilván úgy beszéltem meg az orvossal, hogy a verseny előtt egy hónappal adtak be ezt a hialuronsavas injekciót, amik ezeken a kopásokon segítenek, hogy igazából a versenyre azért valamelyest lejjebb vett ebből a fájdalomból. Amúgy három cipővel érkeztem a versenyre, de nem azért, mert hogy elkopik, vagy valami ilyesmi, hanem ha esetleg nagyon elázol, mert az idő az olyan volt, hogy 20 percenként volt, hogy 20 percenként változott, lehet sütött a nap, az utána meg felhőszakadás volt, de cseréltem cipőt, jó volt már fél táv után valamikor a régebbi cipőmet átvettem, zoknit cseréltem, és az a jó érzés volt, hogy egy kitaposott cipőbe mentem tovább.
1: Ferenc Istvánnal beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kilencszeres válogatott labdarúgó vagy a Vasas erőnléti edzője. Amikor hazatértél a pokol futás után, akkor érezted azt a játékosokon, hogy nagyon tisztelnek, és még jobban hallgatnak rád, mert elég hitelesnek tűnik az az erőnléti edző, aki aztán 212 kilométert le tud futni.
2: Hát hála Istennek ilyen gondom nincs, hogy a játékosok ne tisztelnének, vagy ne ismernék el, amit csinálok. Rengetegszer kérdezgetik, meg nyilván látják is, hogyha futva érkezek edzésre, tudják, hogy Solymáron lakom, onnan befutni egy félmaraton, és akkor sokszor futva érkezem meg edzésre, vagy futva megyek haza. Nyilván ezt a játékosok látják, tudják, hogy én ezt a sportot szeretem és csinálom. Hát meg ki is emelném itt a játékosaimat, hogy amikor neveztem erre a versenyre, akkor ők erről tudták, hogy nekem bakancslistám, ugye ez több mint két év volt, és majdnem az egész nevezést, mert ugye ez sem egy olcsó verseny, majdnem az egész nevezésre összedobta a csapat a pénzt, úgyhogy igazából erre a versenyre mondhatom, hogy ők neveztek be.
1: Kértek utána cserébe élménybeszámolót?
2: Volt, igen, meg is tapsoltak, meg a mai napig, hogyha úgy egy-egy játékos elkap pályára kimenet, vagy edzés előtt, akkor mindig belekérdeznek dolgokba, hogy ezeket a szituációkat én hogy éltem meg.
1: Milyennek tartod egyébként a csapatot? Hol áll jelenleg a felkészülés? Ugye már nincs 3 hét a bajnokság rajtjáig.
2: Hát nehéz még ilyenkor mit mondani, ugye MB2-ből bajnokként jöttünk, de azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az MB2 és MB1 között óriási különbség van. Nagyon kiélezett a 12 csapatos bajnokság, dolgozunk keményen, nagyon bízom benne, hogy jól össze fog állni a csapat, sikerült úgy gondolom, hogy erősíteni is a kereten, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően.
1: Mekkora valójában a különbség fizikális paramétereket nézve az MB2 és az MB1 között?
2: Hát az igazság, hogy azért nem tudom összehasonlítani, mert csak az enyémet látom. MB2-ben nincs központi mérés, nincs bekamerázva, hogy ezeket a fitness és különböző adatokat az MB2-be nem kapjuk meg, MB1-be viszont megkapjuk. Én úgy gondolom, hogy MB2-ben mi voltunk a úgymond a top csapat, nem véletlenül nyertük meg a bajnokságot, de MB1 azért más, ott nem mi leszünk a top csapat, mert rajtunk kívül van úgy gondolom, hogy jó pár csapat, akinek a játékos állománya, a költségvetése és a lehetőségei sokkal jobbak. Viszont mentalitással és hozzáállással el lehet tüntetni ezt a különbséget. Úgyhogy abba bízom, hogy a játékosaink ezt átérzik, és el fogjuk tüntetni ezt a különbséget.
1: Ezt az átállást segíti azért, hogy jó néhányan vannak a keretben olyanok, akik azért komoly NB1-es múlttal rendelkeznek?
2: Azt gondolom, hogy igen, mert nyilván aki komoly NB1-es múlttal rendelkezik, ott már az a játékos már más erőt képvisel. Amúgy meg a kupába, ugye a Puskás Akadémiával is játszottunk évközben, akit sikerült kiverni, utána Egerszegen, egy kiki meccsen búcsúztunk, tehát találkoztunk NB1-es csapattal, de nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy a kupa meccs ugye egyfordulós, tehát ott egy meccset játszol, itt meg minden héten NB1-es ellenféllel fogunk játszani.
1: Az egyéni sportoknál van olyan, hogy csúcsforma időzítés, amikor mondjuk Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra készülnek. Nektek az, hogy a sorsolás úgy néz ki, hogy a Győrrel kezdtek július 25-én, vagy előtte, vagy utána egy nappal, és utána a Ferencvároshoz látogattok, tehát az elmúlt bajnokság első két helyezettjéhez. Ez kell-e emiatt valahogy átalakítani a felkészülést ahhoz képest, ahogy mondjuk alapból csinálnátok, hogy nincs 2-3 fordulótok belemelegedni, hanem egyből a legnagyobb ellenfelekkel kell kezdeni?
2: Hát ugye, mivel az idő mindenkit szorít meg a versenykírás, így semmi más nem változtattunk attól függetlenül, hogy a Győrre és a Fradival játszunk. Igazából a bajnok és az ezüstérmes, a kupagyőztes, ugye velük kezdünk, ez tök jó, ez a játékost kell, hogy motiválja, hogy egyből összetudunk csapni a Győrrel, megmérettetjük magunkat a bajnokkal, utána a Ferencvárossal, ugye ezek a csapatok mennek a nemzetközi kupába is, nekik arra is kell figyelni, úgyhogy nem lenne baj, hogyha kicsit oda piszkálnánk nekik így az első két fordulóba.
1: Az megadhatná az alaphangot ahhoz, hogy a szezon utána szárnyaljon, és meglegyenek azok a célok, amiket kitűztetek?
2: Hát az nagyon jó lenne, ugye a jó kezdés után egy jó folytatást kell csinálni, de persze lehet humorizálni, de azt gondolom, hogy egy jó kezdés azért segítene a csapatnak a hitét, és az önbizalmát is növelni, és elhinni, hogy van keresni valónk ebbe.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Vendégünk továbbra is Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó és a Vasas erőléti edzője. Az angyalföldi csapatról beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytassuk velük is. Mik azok a célok, amit kitűztetek, mivel szeretnétek zárni majd a szezont?
2: Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet más a célunk, mint a biztos bennmaradás. Ugye, hogyha megnézzük, amióta a 12 csapatos NB1 van az országban, általában aki megnyeri a bajnokságot, az eleje az mindig leszakítja a mögötte levőket, és mondhatom, hogy mit negyediktől az utolsóig, ugye nagyon sokszor az utolsó fordulókba dőltek el, hogy ki esik ki, ki marad benn, ráadásul ugye most az utolsó előtti osztályozót kell, hogy játszon. Remélem, hogy ez minket nem érint, és stabilan bent tudunk maradni, mert az eddigi tapasztalatok az, hogy a negyedik és a bennmaradók még, tehát hogy a tizedik helyezetig ott nem nincs olyan nagy különbség a csapatok között, nyuanszni lehet, adott állapot, frissesség, úgyhogy remélem, hogy mi egy jó középmezőnyt el tudunk érni.
1: Itt, amikor az előző fél órában beszéltél mondjuk a saját versenyedről az elmúlt hetekben, és arról, hogy hogyan segített a csapat, az jött le, hogy azért nagyon szoros köztetek a viszony. Szerinted mi a Vasasnak a legnagyobb erőssége, hogyha mondjuk így a játékosokat nézzük, vagy akár a klubot is, mi az, amivel ez a csapat mondjuk kitűnhet a mezőnyből?
2: Hát remélem, hogy az egység és a csapat szellem, ami kitűnik. NB2-ből ez nagyon jellemző volt ránk, jó volt nézni a csapatot, együtt van a stáb és a játékos állomány. Az erősségünk lehet, hogy nagy mozgás nem történt a klubnál, elég bő a keretünk, mondhatom, hogy rendezett a háttér, normális körülmények között tudunk készülni, úgyhogy a vezetőség és a sportigazgatónk is mindent alárendel annak, hogy a csapatnak csak arra kelljen koncentrálni, ami a feladata.
1: Az, hogy végül csak egy az, aki biztos kiesik, és a 11. osztályozót játszik, ez bármilyen formában szerinted átalakíthatja a bajnokság dinamikáját? Mert az elmúlt években volt olyan, amikor viszonylag hamar eldőlt mind a két kiesőhely sorsa, de volt olyan is, amikor meg mondjuk nagyjából az utolsó mérkőzések tétmérkőzések voltak, és élet-halál kérdést jelentettek. Milyen hatása lehet a bajnokságra az, hogy osztályozós rendszer lesz idén?
2: Hát jó kérdés, én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a vélemény, amit mondtál, hogy az utóbbi években rendszerint az utolsó két-három forduló is úgymond idézőjelben vérre ment, hogy ki meccset játszottak a csapatok. Ugye most, aki osztályzóra szorul, az NB2 második helyezettjével kell játszania egy fordulós meccset. Hát én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez inkább az első osztályú csapatot talán segíti az NB2-esnek, azt gondolom, hogy így nehezebb lesz.
1: Térjünk rá a labdarúgó világbajnokságra, hiszen javában zajlik az esemény, közelítünk a legizgalmasabb mérkőzésekhez. Azért elég sok időt töltöttél az elmúlt hetekben a Himalájában. Mennyire tudtad figyelni a labdarúgó VB eseményeit kint?
2: Hát igazából meccset egyet sem láttam, amíg kint voltam. Csak az összefoglalót és az eredményeket tudtam megnézni, amikor olyan helyen voltunk, hogy volt térerő, akkor meg tudtam nézni. Úgyhogy, de amióta hazajöttem, azóta nyilván láttam jó pár mérkőzést, de őszinte leszek, hogy ezek a elszórt időpontok miatt én nem kelek fel kettőkor, meg sajnos sokszor elalszom a 11-es kezdésnél is, úgyhogy az időpontok miatt így jóval kevesebb mérkőzést látok én is, mint egy megszokott VB-n, vagy EB-n.
1: Ez az első olyan torna, ahol 48 csapat küzd egymással. Te erről a lebonyolításról mit gondolsz? Mi volt mondjuk az első reakciód, mikor évekkel ezelőtt ez biztossá vált?
2: Nyilván örültem neki, de csak azért, mert így nekünk is több esélyünk van kijutni. Hát nyilván elszomorít az a része, hogy szerintem a magyar válogatott rengeteget fejlődött, rengeteget léptünk előre, és bosszantó, vagy elszomorít engem egy kicsit, hogy nem jutottunk ki, és közben meg nem minősítve őket, de hogy gyengébb csapatok, mint a magyar, ki tudtak jutni, mert más honnan kellett nekik kikerülni, más selejtezőket kellett nekik megívni. Nagyon kíváncsi lettem volna a magyar válogatottra, hogy mit tudott volna produkálni ezen a világbajnokságon.
1: Szerinted lettek volna olyan csoportok, ahol komoly sikereket és bravúrokat lehetett volna elérni, hogyha mi vagyunk ott mondjuk egy másik európai csapat helyett?
2: Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert a válogatott bizonyította EB-n is, a Nemzetek Ligájába is, hogy nagyobb nevű csapatokat is meg tudtunk verni, meg tudtunk szorongatni, és nyilván egy önbizalommal, erővel duzzadó csapat, egy egységes csapat, mint ahogy több kis csapat is bizonyítja a VB-n, tud meglepetéseket okozni.
1: Az egyik negatív meglepetés európai szempontból a török válogatott volt, amely két forduló után búcsúzott, és talán az első kieső volt. Te játszottál ott néhány hónapot 2005-ben. Mit gondolsz az ő szereplésükről? Számodra is váratlan volt az, hogy ennyire leszerepeltek, talán lehet ezt a szót használni.
2: Hát szerintem ez mindenkit meglepett, mert hogyha megnézed a török csapatnak a keretét, mondhatom azt, hogy majdnem mindegyik játékos top csapatba játszik, nemzetközileg elismert játékosokról beszélünk, de pont az ő meccsüket láttam, amikor rengeteg helyzetet kidolgoztak, mégse tudtak nyerni, szerintem ez nekik óriási csalódás, hogy így végeztek, de szerintem én ide venném a németeket is, mert szerintem ők se így tervezték ezt a világbajnokságot.
1: Erőléti szempontból ez is egy érdekes kérdés, hogyha már így a németeket szóba hoztad, nehezebb az, hogy úgy kell edzeni a játékosokat, vagy felkészíteni a játékosokat, hogy most már nem 4, hanem 5 kieséses mérkőzés van az egyenes kieséses szakaszban, tehát aki tornát szeretne nyerni, az 5-ször már nem hibázhat, és sokkal hosszabb nyilván ez az időszak is. Ez egy felkészítést mennyire befolyásol, vagy alakít át?
2: Hát úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik top bajnokságokba játszanak, és bajnokság végén bemennek a válogatottba, ott már fizikálisan inkább a frissítéseken van a hangsúly. Fizikálisan nem nagyon tudsz hozzátenni, nyilván edzeni kell, de még amellett, hogy játszanak

0: német vagy bármelyik válogatottnál, tehát olyan stáb létszámmal dolgoznak, hogy az a feladatuk összerakni, de amire az előbb is utaltál, nyilván vannak az úgymond idézőjelben a kisebb csapatok, akik nagyon éhesen érkeztek meg erre a világbajnokságra, akik eddig még nem szerepeltek világbajnokságon, és bizonyították azt, hogy nem egyszerű őket legyőzni. Tehát hiába nagyobb név a válogatott, ugye mentalitás, stabilak, nagyon szűkek, rengeteget futnak, párharcoznak, elég, ha most a Paraguayt vesszük, ahogy fociztak a franciák ellen, nem mondom, hogy szépen fociztak, de minden eszközt bevetettek annak érdekébe, hogy megnehezítsek a franciák dolgát, és a kis csapatoknak ez fegyvere lehet.
1: Játékosként mekkora a különbség lélektanilag egy olyan mérkőzés között, ami mondjuk bajnokságrendszerben zajlik, itt a csoportmérkőzésre lehet gondolni, ahol van javítási lehetőség, és mondjuk egy kupa mérkőzésnek is számító egyenes kieséses meccs között, ahol meg tudod, hogyha nem te nyersz, akkor számodra véget ért a torna.
0: Hát nyilván a bajnokság sokkal jobb és egyszerűbb, mert ahogy mondtad, most, hogy nyilván vereség benne van, még akkor is, hogyha jól játszol, de tudod mondani, oké, gyerekek, fel a fejjel, mert lehet, hogy mondjuk a szombati után már szerdán jön a következő forduló, szerdán, hogyha ki tudod javítani, akkor feledésbe merül minden, visszatérsz a helyes útra, és mész tovább. Ellenben az ilyen kupa, vagy ezeken a nagy tornákon, ugye az egyenes kiesésbe egy apróbb hiba a csapatszinten, vagy egyénileg valaki hibázik egyet, gólt kapsz belőle, vagy nem úgy alakul az egész, és akkor igazából az egész csapatnak a munkája kárba veszik, tehát azért az jóval nehezebb.
1: Melyek voltak azok a kis csapatok, amelyek pozitív benyomást tettek rád, mert néhány válasszal ezelőtt ezt is elkezdted így mondani, azokon a mérkőzéseken nyilván, amiket mondjuk tudtál figyelni?
0: Hát a zöldfoki szigetek szerintem mindenképp meglepetés, ahogy szívták magukat, ahogy az argentinok ellen játszottak. Nekem, bár nem számít kis csapatnak, Kanada is meglepetés volt, ahogy szerepeltek a VB-n, vagy ahogy fociztak. Meg igazából, ami még számomra is meglepő, ugye a norvégok, tudom, hogy sötét lónak lettek kikiáltva, de aki először kitalálta, hogy a norvégok sötét ló, igaza lett, mert tényleg menetelnek.
1: A nagysztárok helyzete is egy érdekes dolog, mert a torna előtt sokan beszéltek arról, és nem is tűnt feltétlenül alaptalannak, hogy a játékosok túl vannak terhelve, és lehet, hogy ez a világbajnokságon visszaüt. Ehhez képest Kylian Mbappé 7 gólos, Erling Haaland 7 gólos, Lionel Messi 7 gólos, Harry Kane 6 gólos, Dembélé 4 gólos, és lehetne sorolni elképesztő, amit a világsztárok nyújtanak. Hogy lehet az, hogy egy ilyen sűrű év után 60-70 mérkőzéssel a lábukban ilyen szinten tudnak játszani ezek a játékosok?
0: Hú, de jó téma. Nyilván az nem kérdés, hogy ezek a játékosok, akik ilyen bajnokságban játszanak, és stabilan, kezdőként, azok fizikálisan top állapotban kell, hogy legyenek. De itt nyilván, amikor a szezon végén még mész edzőtábor, és utána kiutazol Amerikába, esetleg ott is magaslati különbség, időeltolódás, tehát mentálisan is borzasztó erősek ezek a játékosok, és nagyon sikeréhesek ezek a sztárok. Most én azt veszem észre a VB-n, hogy húzzák a saját csapatukat. Tehát eszmélet, amit a Haaland műve, Harry Kane, amit védekezésbe, ami munkát beletesz, a csapatmunkába védekezik, és akkor még ráadásul rúgja a gólokat, viszi a csapatot a hátán, Mbappé is ilyen szezon után, szóval nem véletlenül vannak ott, ahol vannak.
1: És itt azért a nagy sztárok közül sokan ismerik is egymást személyesen, vagy jó kapcsolatot ápolnak. Annak is lehet egy ilyen hatása, hogy amikor mondjuk Messi bekezdett egy mesterhármassal, akkor a többiek is ezt látták, és ez is ilyen extra motivációként hat, tehát így picit egymást is húzhatják ezek a világsztárok?
0: Nyilván követik egymást, de szerintem ez a rivalizáció inkább csak a Messi-Ronaldóra érvényes, amit ugye a sajtó is és a média is állandóan kezelés és figyelem központjává teszik. Nem tudom, azt lehet, hogy Harryként is plusz motiválja, hogy az Mbappé ennyi gólos, de ugye sajnos nem ismerem egyiket se, úgyhogy meg nem is írnak ezekről a párharcokról olyan sok mindent, úgyhogy ebben nem tudok úgy állást foglalni.
1: A góllövőlista első 4 helyén álló játékosoknak a nemzetisége francia, norvég, argentin és angol. Itt azért könnyen lehet, hogy ebből a 4 felsorolt nemzetből

0: Áb egy, de akár kettő is bejut majd a döntőbe, ami azt jelenti, hogy július 19-ig formában kell lennie. Utána meg augusztus közepén, végén, legjobb esetben is kezdődik a szezon. Nem lesz egyszerűnek egy ilyen hátulütő dolga, hogy most lejátszottak 60-70 mérkőzést, egy 8 mérkőzéses világbajnokságot, alig tudnak pihenni, kell kezdeni a felkészülést. Tehát ezt lehet csinálni a végtelenségig?
1: Hát nyilván a végtelenségig nem, de nagyon jó fel vannak készítve a játékosok, meg a VB után biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a kellő pihenőt. Általában ezeket a nagy tornákon a játékosok, főleg akik a végsőkig menetelnek, rendszerint az első 2-3 fordulóban nem szerepelnek az adott bajnokságba, úgyhogy meg fogják kapni a megfelelő pihenőt. Az már más kérdés, hogy neki egyből, ahogy a bajnokságba játszani fog, egyből a top formát kell felvenni, tehát nem lesz neki nagy finomítási lehetősége, de pont azért vannak ezek a kvalitású játékosok, hogy ezeket megoldják.
0: Te, aki egy teljesen más közegben dolgozol, akár bajnokság, akár országszinten, tudsz bármi praktikát ellesni, vagy figyelni abból, hogy ezek a játékosok hogyan vannak felkészítve, hogy mik azok a dolgok, amikkel még tovább tudják bírni a játékot, amit úgy át tudsz ültetni a saját munkádba?
1: Hát igazából most nyilván az, hogy meccsen mit csinálna az adott csapat, abból most nem tudsz következtetést levonni, az inkább már taktika, tehát hogy ők most fizikálisan hogy vannak felkészítve, de az látszik, hogy most már minden csapat, még úgymond a kis csapatok is, hogy egész pályán letámadnak, kiürítik a saját térfelet, mennek, pressingelnek, hogy nyilván aki ezt csinálja, az egyértelmű, hogy jó állapotba kell, hogy legyen. Amúgy meg már a mai világban annyi videó, annyi fórum, platform elérhető, hogy majdnem, hogy betekintést tudsz kapni a komoly csapatoknak is egy-egy edzésébe.
0: Nagyon sokáig voltál aktív labdarúgó, 1995-től kezdve egészen 2020-ig. Sejtem a következő kérdésemre a válaszodat, de azért akár a fiatalabb hallgatók számára is érdekes lehet. 1995 óta, mióta mondjuk elkezdted a profi futballt, a mai napig mennyit változott fizikális szempontokból a labdarúgás világa?
1: Hát én úgy gondolom, amikor én fiatal voltam, meg bekerültem NB1-be, nagyon sokat edzettünk, de szerintem nem volt ennyire szervezett, mint most, nem volt ennyire tudatos a munka, mint most. Szerintem gyorsabb lett a játék, még inkább fizikális, úgyhogy nagyon gyors lett a játék, viszont az egyéniségek kikoptak, nincs annyi egyéniség, vagy olyan kvalitású játékos, mint amikor én fiatal voltam, és mennyi játékosra fel lehetett nézni, ezt most egy kicsit hiányolom.
0: Ez amiatt is lehet, mert hogy a tehetség már kevésbé meghatározó tényező pont emiatt a megnövekedett fizikalitás miatt?
1: Lehetséges, hogy ez is benne van, hogy el tudod tüntetni az apró különbségeket, úgyhogy simán benne van, hogy ez is közrejátszik.
0: Emiatt is lehet talán mondjuk Udesin Folt, akár Erling Haaland, akinek a feljátéka kiváló, vagy Kylian Mbappé. Beszéltél a Messi Ronaldo éráról, szerinted a következő 10 évet azért az ő versenyfutásuk mondjuk meghatározhatja nagyjából hasonlóan, mint Messi és Ronaldoé, vagy mivel ez már egy másik labdarúgás, ezért ez nem lesz annyira meghatározó mondjuk.
1: Hát én nem tudom, hogy megérjük-e, hogy két ilyen labdarúgót, mint a Messi és Ronaldo látunk-e még két ilyen párharcot, ilyen rivalizálás, és nem az, hogy 2-3 éven keresztül, hanem évtizedeken meghatározták az egész labdarúgást, ezt az egész versengést. Nyilván a következő korosztály az Mbappé és a Haalandot ide lehetne mondani, ugye sokan mondják a Viniciust, de én úgy gondolom, hogy nem tudják megközelíteni jelenleg a Messit és a Ronaldot.
0: Cristiano Ronaldo néhány órával ezelőtt bejelentette, hogy az idei az utolsó világbajnoksága, amit azért lehetett sejteni, de most erősítette meg hivatalosan a portugál világsztár. Ma a spanyolokkal játszanak, ami egy elég nagy rangadó lesz, akár az is elképzelhető, hogy Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. Mire számítasz mondjuk ezen a találkozón, és akár Ronaldo szerepét tekintve is?
1: Hát én arra számítok, én szeretem a Ronaldót, és nagyon örülnék, hogyha a portugálok nyernék a VB-t, de igazából csak azért, hogy Ronaldónak akkor igazából összejönne az, amiről mindig is álmodik, és akkor ő is lehetne világbajnok, mint Messi, amúgy az angoloknak szurkolok. De simán benne van, mi a spanyolokat nézve nagyon jó focisztak, hogy Ronaldónak ez az utolsó VB meccs, azt nem mondom, hogy válogatottban is utolsó, mert valószínű, hogy nyilván egy búcsú meccs, vagy még lehet, hogy a selejtezőkön is játszik, de én úgy gondolom, hogy ha portugálok ma kikapnak, akkor Ronaldo szerintem a válogatottól vissza fog vonulni.
0: Ennyire sokat számít nála az, hogy hogyan sikerül ez a VB így a jövőt tekintve?
1: Hát nyilván jobb lenne őt megkérdezni, csak találgatok, de szerintem ez simán benne van.
0: Portugália és Argentina külön ágon van, nagyon sok mindennek kell addig történnie, de hogyha mondjuk ez a két csapat találkozna a döntőbe, az egy korszak tökéletes megkoronázása lenne?
1: Abszolút.
0: És a nagy csapatokat tekintve, Franciaország már biztosította a helyét, a legjobb nyolc között Marokkóval fognak találkozni, de hogyha azt nézzük, eddig 4-8 negyed döntősünk van, és ebből 3 európai. Pedig a csoportkör alapján nem feltétlen az volt kikövetkeztethető, hogy Európa ekkora dominanciában lesz. Hogyan állnak a földrészek egymáshoz viszonyítva, akár mondjuk erőllétben, akár játéktudásban? A következő évek is afelé mutatnak, hogy Európa fókuszú lesz a labdarúgás, vagy zárkoznak fel a különböző térségek?
1: Hát szerintem még mindig Európa vezet ilyen szempontból. Az európai csapatok a legerősebbek véleményem szerint. Itt vannak a legerősebb bajnokságok, a legerősebb kupasorozatok, és nyilván ez ugye azzal lesz azonos, hogy a válogatottak is a legerősebbnek kell szinte, hogy legyenek.
0: Ferenc Istvánnal beszélgettünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban.
1: Én köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon.

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznéd, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile Olaszország 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai, az olasz válogatottban négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Karen Stone játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben aztán nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzés láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenestön elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban repették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, kikapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga a figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szótájtani a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orma előtt, tehát öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyedöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar TV közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalagcím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínába született, hanem Rosarióba a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
2: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő Peru játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
11: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
2: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
12: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
2: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
12: Úgy festett ez a mérkőzés, hogy ha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
2: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett.
9: Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
9: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
9: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
10: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentínában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha ha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint aminek amúgy szokott.
9: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Ballai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
10: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7-be jutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
9: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak.
2: A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perúnak. Emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledezma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alku része volt. Perú baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Perú második félidei összeomlása, a perú játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
13: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, két évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, négy évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a három, vagy akkor még ugye győzelemért két pont járt, vagy később négy pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoportharmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi három góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
2: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
13: A 78-as VB-n ott két 4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobába volt, Argentinába. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
2: A németek centere Horst Rubes már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
12: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
2: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
2: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
13: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
2: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
12: A második játékrészben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
9: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, és ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
8: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
9: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katala László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
6: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
7: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
8: Hannes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
9: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
12: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
6: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
7: Alemi Szekkal, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
9: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
8: Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
9: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball-VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
12: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
9: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
14: Közben nézzük angol támadást próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Ecsehához. Olartico, akitől az Ecsehát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, tovább itt Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Faltanoé, aztán Maradona fejel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korholni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujában.
2: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
15: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
2: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
16: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
2: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katala László idéz önöknek.
6: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
2: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
17: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
2: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
18: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
2: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Béla helye a szó.
17: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
2: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel zárul összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte. Nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
6: Nincs bennem düh. Be kell vallanom, kedveltem Diegót. Becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
2: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
18: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
2: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
14: Utána a zsarokgázlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a rajon megy át, a 16-osa belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő.

0: ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
1: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
2: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
3: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry bácsár sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
4: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
3: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea, Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul

0: Két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögértem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megterik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekkel. Tehát volt pár ember, aki azt mondja, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki már azzal kezdte, mindjárt a meccsen én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a 2-t kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt volt.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább jutni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szeuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszönöm múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Iván Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Iván Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyed döntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, Kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazó kis arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat elő, hogy bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kici lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Megvan a Ferrari 250. nagydíj győzelme, kimondani is félelmetes ezt a számot, a Forma 1 történetének legsikeresebb csapatáról beszélünk természetesen, amit itt a brit nagydíjon szereztek meg, úgyhogy Zsoldos Barnával és Kis Norbival erről fogunk beszélgetni. És kezdjük is Charles Leclerc-rel, aki megnyerte ezt a futamot, és talán némileg váratlanul így az elmúlt hetek formája alapján, ugyanis ha már Ferrari futam győzelem, akkor inkább arra fogadtunk volna, hogy Lewis Hamilton húzza be, de a csütörtöki média napon hallgatva a Ferrari versenyzőket nem is gondoltunk arra, hogy itt nagyon Ferrari győzelem születhet, aztán nyilván a sprint után, vagy a sprint időmérő után már úgy esetleg bekúszhattak ilyen gondolatok, de végül Leclerc nagyon összekapta magát, összerakta magát, mondta is, hogy rengeteget dolgozott a háttérben magán, hogy fejben rendbe rakja magát, hogy az autó beállításait megpróbálják hozzáigazítani, és ez kifizetődött, és bár hangsúlyozza, hogy ez még a háborúnak nincs vége, amit ő vív ezzel az autóval, de most egy csatát megnyert. Hova helyezzük el Leclercnek ezt a győzelmét? Most ugye ez ott neki a 9., tehát azért nincs még neki annyira sok, viszont lehet, hogy ez az egyik legfontosabb, ha azt nézzük, hogy 24 Austin után nyert ismét futamot, és hogy tudva az, hogy milyen erőfeszítéseket kellett neki tenni ezért. Norbi, mit gondolsz erről?
3: Hát az biztos, hogy nagyon kellett ez a győzelem most Leclercnek, és én nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt az elmúlt verseny hétvégéken. Nem jött a teljesítmény, nagy lavaradásban volt Hamiltonhoz képest, ugye. Talán Kanadában volt az a rádiózenet, igaz, amikor azt mondta, hogy vagy falnak megy, vagy összetöri az autót, vagy maximum 8. tud lenni. Tehát, hogy egy abszolút hullámvölgyben volt Charles Leclerc, és miközben Hamilton pedig futamot nyert ugye Barcelonában, és ugye egészen jó formában volt. Úgyhogy nagy szüksége volt Leclercnek erre a győzelemre, és ezen a helyszínen pedig, hát igen, ez különösen jó teljesítmény, hiszen előzetesen tényleg mindenki azt várta, hogy abszolút Mercedes dominancia lesz ezen a hétvégén, ehhez képest ugye nem volt az, mert hát ugye a sprint versenyen is, a sprint időmérőn és a sprint versenyen is Hamilton oda tudta tenni magát, és azért megfutatta Antonellit a pénzért, hogy úgy mondjam. Aztán utána pedig a nagy díj részére a hétvégének meg megérkezett Leclerc, ugye volt egy nyilatkozata, hogy alapvető beállítási filozófiát változtatott szombatról vasárnapra, amit ugye próbáltunk megfejteni Gáborral a teremető adatok alapján, meg a rádióüzenetek alapján, meg minden alapján, hogy mi lehet, de végül hát nem vagyunk benne 100%-ig biztosak, hogy mi lehet, de egy biztos, hogy működött, tehát hogy valami történt, hiszen ott már a nagy díj időmérőjén Lewis Hamiltont is sikerült legyőznie. Egészen közel volt Antonellihez is, már egy körös teljesítményben is, és aztán a futamon meg nagyon, nagyon jól ment végig, igazából azt gondolom, jó volt a rajt, átvette a vezetést, végig elől ment, nyilván Antonelli jött, tehát hogy...
2: Igen, ne felejtsük ezt ne el, felejtsük ha el, nincs hogy... az a technikai hiba, vagy hát igen,
3: igen
2: akkor tehát, azért
3: technikai beszélgethetünk most. Igen, valószínűleg azért szerintem... Azt gondolom, nem bántom meg vele a Leclerc fanokat, hogyha azt mondom, hogy hát azért ez valószínűleg egy Antonelli futam győzelem lett volna azzal a tempóval, amivel ugye érkezett Antonelli a box kiállása után, hogyha nincs neki ez a technikai hiba. Tehát ugye a motorsportban nincsen, ha ez a technikai hiba megtörtént, látszik, hogy a Mercedes nem teljesen megbízható autó, a Ferrari megbízhatóbb, és jól működik, talán eddig a Ferrari a legmegbízhatóbb autók idén. És ennek köszönhetően ez a győzelem most sikerült. És ez nagyon fontos győzelem Leclercnek, azt gondolom, az önbizalma szempontjából. Persze nyilván nem lehet kijelenteni azt, hogy harcban van a világbajnoki címért, mert hogy ugye a pont hátrány óriási, meg azért ezt a lendületet meg kell tartani majd a következő verseny hétvégéken is. De mindenképpen jó iránynak tűnik, és pozitív előjelnek tűnik Leclerc részéről. Meg hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez a beállítás változtatás majd akkor, ugye Leclerc azt is említette, hogy ha ez működik, akkor később is a következő verseny hétvégén is ezt tudják alkalmazni, és ez stabil előrelépést jelenthet a Ferrari-nak, vagy legalábbis neki mindenképpen. Hát ezt meglátjuk, hogy Hamilton majd ezt kipróbálja, vagy teszteli, vagy mi történik. Remélem, hogy hallunk róla egyébként, meg remélem, hogy csöpögtetnek egy kis információt még, hogy mi lehet ez.
2: Igen, itt ugye az a lényeg, hogy ugye Leclerc végül nem amellett döntött, hogy a Hamilton beállításai irányába megy el, ami működik, hanem ő megtartotta, hogy ezt el is mondta, hogy megtartja a saját vezetési stílusát, és ahhoz próbálják az autót igazítani. És egyébként Egyébként az bravúros, hogy ezt most sikerült egy hétvégén belül lényegében megoldani.
3: Kockáztattak mindenképpen. Így, abszolút biztos vagyok benne, igen. Szerintem minősül abszolút, mert ugye tesztelés nélkül, már van egy órás szabadedzés, vagy két szabadedzés, vagy tehát valami, és akkor próbálgatsz össze-vissza valami beállításokat. Na, akkor igen, de hát itt nem is az sem volt, mert ugye a sprinten ment valamilyen beállítással, és ugye a nagy időmérő edzése pedig ugye teljesen átértették az autót. És amit ugye Leclerc említ, hogy beállítás filozófiát váltottak, az ugye komoly változtatást jelent, azt gondolom én, de hogy tényleg valamilyen váltástartományoknak a másik végletébe átmentek, és valamilyen teljesen más mechanikai és aerobalansz elosztást próbálnak, vagy valami ilyesmi lehet szerintem, mert ez jelenti a beállítás filozófiát, tehát hogy az, hogy jaj, egy picit puhítsunk egy kattintást itt, vagy keményítsünk egy kattintást ott, az nem filozófia, az nem beállítás filozófia. Beállítás filozófia az, amikor teljesen a másik végletbe átmész.
2: Hát meg nem is lehetne annyit nyerni ezzel, ha csak ilyen nagyon pici dolgokon
3: változtatnál. Igen, amikor teljesen a másik végletébe átmész az autónak több paraméterében is, na az beállításbeli filozófia váltás.
2: Nekem azt tetszett Leclerc-nél, hogy ő tényleg nem az volt, hogy most akkor így felhőtlenül ünnepel, tehát nem azon, hogy most akkor minden teher leszakadt róla. Nyilván nagyon kellett ez a győzelem, de hogy pontosan tudja, hogy ezt az eredményt, ezt most a következő futamok helyezik úgymond picit úgy perspektívába, hogy ez most mennyit ér, és hogy tényleg működik ez a jövőben ez a fajta új beállításrendszer, és amit Leclerc is mondott, hogy neki még fejben is össze kell legúznia magát, mert hogy nagyon megviselte őt ez az elmúlt nagyjából egy-másfél hónap.
4: Persze, és abszolút mozgó célpontra lőnek a versenyzők is, a csapatok is, tehát ki gondolta volna, hogy ekkora kilengés lesz a Ferrari teljesítményében ebben a Barcelona Spielberg Silverstone 3-asban. Abszolút ők is azt mondták, hát még a mérnökök is azzal riogatták Hamiltont, hogy itt az egyenesekben 6 tizeden le fogsz maradni a Mercedes-től, és végül nem így volt. Tehát milyen profi, milyen szinte tökéletes szimulációs eszközeik vannak a csapatoknak, és ennyire félre mennek még ők is, akkor tényleg mit szóljunk mi, akik próbálják hétről hétre latolgatni az esélyeket. És én is egyetértek abban, hogy ez valószínűleg egy Antonelli győzelem lett volna, de egy szoros Antonelli győzelem. És úgy vélem, hogy még ha meg is nyerte volna 2-3 másodperc előnnyel, most akkor is arról beszélnénk, hogy a Ferrari Silverstone-ban micsoda elképesztő teljesítményt nyújtott ahhoz képest, hogy ők maguk temették az esélyeiket. És a Leclerc része, ez az elképesztő fordulat csapaton belül, hát Spielbergben sehol sem volt, pedig ott is elég jó volt a rajt helyezése. És valóban el kell hinnünk ezeknek a versenyzőknek, hogy tényleg megvan ez, hogy ha megvan az érzés az autóban, akkor ilyen teljesítményre képesek, ha nincs, akkor pedig nem. És talán Russellnek is ebből kell erőt merítenie, hogy ha Leclercnek sikerült ez a fordulat, legalább itt Silverstone-on, akkor talán neki is eljön majd. Hogyha tavaly Norrisnak sok-sok hónap után eljött ez a fordulat, akkor talán neki is, mert most már tényleg a szemünk előtt zajlik ez a harmadik ilyen nagyon jó versenyző, aki gödörbe kerül, és aztán ki tud jönni belőle, majd meglátjuk, hogy Russell ki tud-e jönni belőle, és igen, amit te is mondtál, meglátjuk, hogy ez most csak egyszeri felvillanás volt-e pályaspecifikus, vagy valóban ez a beállításbeli filozófia, ez működni fog neki hosszú távon. Nyilvánvalóan nem zárhatjuk ki, hogy a körülmények is közrejátszottak az eredmények alakulásában, mert például Spielberg az abszolút kihozta a Red Bull legjobb énjét, Silverstone pedig a legrosszabbad, és most ki tudja, hogy itt a hőmérséklet ingadozás volt azok, vagy a tengerszint feletti magasság Ausztriában, tehát nagyon-nagyon nehéz reálisan látni az erőviszonyokat, és ezt még látjuk, hogy a csapatok nyilatkozataiból se tudjuk nagyon kibogozni, kívülről még nehezebb, de nyilván az mindenki érdeke lenne, hogy mondjuk Leclerc is szintet lépjen, és az szerintem, ahogy kezdődött ez az idény, ami a Mercedes fölénnyel, az, hogy 9 futamon 4 különböző győztesünk volt, az szerintem nem egy rossz összkép.
2: Így van, majd nyilván jövő héten megpróbálunk esélyt latolgatni ugyanúgy majd a belga hétvégére, de hát így egyébként tényleg egy picit ez megnehezíti a dolgunkat, hogy maguk a csapatok sem tudják, hogy mire számítsanak, vagy hát sejtenek valamit, és igazából nem valósul meg, tehát akkor, na mindegy, ez majd a jövő zenéje, maradjunk itt Silverstone-ban. Nekem még az jutott eszembe egyébként Leclerc-ről, hogy ugye nagyon sokan kritizálták, hogy miért hosszabbít a Ferrari-val, hát látszik, hogy ez a csapat nem jut egyről a kettőre. Egyrészt ez most azért változni látszik, tehát javul a Ferrari, de amikor már ugye rég volt Leclerc utolsó győzelme, de amikor most is látom, hogy énekli az olasz himnuszt, szerintem ez egy ilyen akkora jel, hogy ő mennyire ehhez a csapathoz kötődik, és hogy ő itt akar tényleg bajnok lenni, mert különben nem tanulta, vagy nem énekelné másik nemzet himnuszát, tehát ez szerintem ez egy jó mutatja azt, hogy ő miért hosszabbít, és miért akar itt a Ferrari-nál, hát nem is azt mondom, hogy legenda lenni, de hogy akár WB címet nyerni. Kanyarodjunk rá Hamiltonra, mert ezért könnyen egy Ferrari kettős győzelem lehetett volna, és ugye hát Hamiltont is kérdezték, hogy hát ez a végén az a kerékcsere ott a biztonsági autó alatt, hogy ezt ő akarta, vagy a csapat, és hát nyilván picit pikírtán visszaszólt, hát tudtam volna, hogy a harmadik helyre jövök vissza, akkor nyilván nem állok ki, ugye a pályapozíciót veszített így Russell-el szemben, és nem indították újra a futamot, majd erre is kitérünk, hogy miért nem. Jó döntés volt szerinted, Norbi, tudván azt, hogy még hány kör van hátra, milyen baleset volt, tehát hogy nyilván sok minden néznek a csapatok, viszont ugye ilyenkor sokszor ott van az, hogy a pályapozíció az arany, ugye majd 21 Abu Dhabiba vissza lehet lőni itt ezzel kapcsolatban, de ezt majd oda tartogatom egy kicsit, amikor majd erről a döntésről beszélünk, hogy nem engedték újra a futamot, hogy itt a Ferrari szerinted hibázott, vagy ez egy jó döntés volt, hogy rárakták a lényegében friss, majdnem friss gumikat Hamilton autójára?
3: Igen, hát nyilván utólag, hétfő reggel könnyű okosnak lenni, de ott a verseny pillanatában nem tűnt egyébként végzetesen rossz döntésnek, mert hogy ugye Russell mögött is hatalmas hely volt, és lehet, hogy azzal számolt a Ferrari, hogy ha látják, hogy Leclerc kijön, akkor Russell is kijön, ha látják, hogy Hamilton kijön, akkor Russell is kijön, de végül ugye a Mercedes döntése volt az, hogy látták, hogy mindkét Ferrari kiment, de ők mégis úgy döntöttek, hogy nem. Ami meg nyilván a Mercedes részéről is egy érdekes döntés, bár ők ebben már rutinosabbak, de ott szerintem már sokkal jobban ismerik betűről betűre a verseny végén a safety káros újraindítással kapcsolatos szabályokat, hogy mire lehet számítani, meg ugye azért az FIA is 2021 után próbálta tisztázni a szabályokat ezzel kapcsolatban, és végül szerintem a Mercedes arra játszott, hogy nem lesz újraindítás, és ezért döntöttek úgy, hogy Russell nem jön ki, mert egyébként meg inkább az lett volna a rosszabb döntés, hogyha van újraindítás, és Russell ott marad azokon a 20 kört futott közepes keverékeken, mert azzal tényleg versenyképtelen lett volna. Leclerc panaszkodott, hogy a lágyak is lehűltek teljesen, akkor képzeld el, hogy a 20 kört futott közepesek milyenek lehettek Russell után, de ha csak akár egy körre újraindítják a versenyt, könnyen lehet, hogy még a dobogó is elúszik Russellnek. Úgyhogy szerintem nem a Ferrari döntése volt feltétlenül hibás, csak nem látták pontosan előre, hogy mi lesz, hogy lesz úrindítás, vagy nem lesz úrindítás, miközben a Mercedes, illetve a Ferrari amentén döntött, hogy valószínűleg lesz úrindítás legalább egy körre, a Mercedes meg amellett tette le a voksát, hogy nem lesz úrindítás, és megszerezzük ezt a pozíciót a pályán, aztán lesz, ami lesz, és ez bejött nekik, úgyhogy ennyi, nem mondanám hibás döntésnek a Ferrari részéről, szerintem nem volt igazán jó döntés, vagy rossz döntés, kalkuláltak valamit, választottak valamit, és pont nem
2: és
3: jött be.
2: Tizedeken múlt, nem, hogy nem egyébként.
3: És igen, nagyon közel
2: elé jött ki,
3: igen, tehát, hogy Hamiltonnak is nagy előnye volt. Hiszen ugye Russell is ugye a lassú defekt miatt boxban volt, meg minden, de nagyon lemaradt. Ő is 15-16 másodperce volt Hamiltontól, de egyébként meglepő, hogy Hamilton nem tudta megtartani a pozícióját. Azzal együtt, hogy boxba ment. Úgyhogy szerintem ennyi. Nem mondanám, hogy a Ferrari hibás döntést hozott. Letették a voksukat valami mellett, és nem jött be.
2: De akkor beszéljünk erről az újraindításról, közben megjött már a tisztázás az FIA részéről, itt egy szoftverhiba okozta azt, hogy kiment az üzenet, hogy a safety car bejön, és hogy elengedik őket. Ugye itt az történt, hogy ugye kiment ez az üzenet mindenkinek, aztán még ő végig is kimaradt ugye az biztonsági autó, és rájött, hogy 8 másodpercig volt az, hogy akkor ténylegesen, hogy akkor bejön, de aztán utána döntöttek mégis úgy, hogy kim van, illetve hogy ezt a szoftverhiba ez addig volt életben, és akkor utána ezt felülírták. Mert itt ugye azt nézték, vagy tartották szem előtt, hogy meg kell várni, amit Barnával egyébként az adás után beszéltünk, hogy meg kell várni, hogy a lekörözött versenyzők nagyjából felzárkozzanak a mezőnyre. Na most ez ugye a Abu Dhabiban 21-ben nem történt meg. Ott elengedték őket, és azonnal jött kb. Az üzenet, hogy akkor újraindítják a versenyt, és újra is indították.
3: Ez pont az a szabály, amit most betartottak Abu Dhabiban.
2: Na igen, és ugye ez volt, ugye, hogy ez itt a sztorinak a lényege, hogy itt nincs feketén-fehéren leírva, hanem ez ugye kvázi a versenyigazgató dönti el, hogy akkor itt most melyiket alkalmazza. Ott ugye, igen, majd rátérünk, ugye ezt egy cikkben írták, hogy ez így. Alapvetően ez, de hogy a verseny végénél, amikor hogy azt kell mérlegelni, hogy most safety car mögött guruljanak ebbe célba, vagy újraindítsák a versenyt, akkor felülírhatja ezt úgy a versenyigazgató, hogy legyen, hogy verseny, tehát hogy versenyen érjen véget a csak futam.
3: Csak úgy írhatja felül, nem, hogy akkor nem engedi el a lekörözött autókat, hanem bent maradnak a mezőnybe.
2: És hát igen, és ugye a Budabiban ugye ez kérdéses volt, most párat elengedtek, igen. Tehát hogy az volt egy...
4: teljesen rossz volt.
2: Úgyhogy az volt a teljesen rossz megvalósítás. De Barna, akkor átadom neked a szót, hogy a te most, hogy így utómunkáztam meg, ezt kinyomoztad, meg láttad ezt az érvelést, hogy akkor itt mi a, hol az igazság, mi az igazság.
4: Alapvetően az a lényeg, hogy mindig meg kell próbálni betartani a szabályokat. És maga a szabály szövegezése nem változott 21 Abu Dhabi óta. A szabály úgy szól, hogy akkor lehet kiírni ezt az üzenetet, hogy a safety car bejön ebben a körben, és akkor kapcsolhatja le a narancssárga fényeket, amikor az elengedett, lekörözött versenyzők már csatlakoztak a mezőny végére. És szerencsére azért manapság már megvan mindenkinek ez a jó kis technológia, az F1 TV-n belül is, meg más forrásokból, hogy meg lehet nézni, abszolút lehet rekonstruálni az eseményeket. Abban a pillanatban, amikor tegnap kiírták ezt a fals üzenetet, akkor az utolsó lekörözött Bottas még az első kanyarba volt, és az éllovasok pedig a 14-es kanyarban. Tehát egy fél pályányi, majdnem 3 kilométer választotta el őket egymástól, tehát abszolút nem felelt meg a szabályok szövegezésének az, hogy a safety car már bemehetett volna a pályára, és ebből a szempontból elhiszem, hogy ez vagy szoftverhiba, vagy emberi mulasztás. Tehát azt se tartsuk kizárnak, hogy valaki felfokozott idegállapotban megnyomott egy gombot véletlenül rosszul. Mindegy. Az a lényeg, hogy akkor még a szabályok alapján tényleg nem lehetett volna behívni a biztonsági autót, mint ahogy le se kapcsolta a narancssárga fényt. Tehát ez is nagyon árulkodó volt, hogy a versenyirányítás szándéka egyáltalán nem az volt, hogy jöjjön be a safety car, úgyhogy itt, aki ilyen összeesküvés elméletekre gyanakszik, annak most nincs igaza. És a lekörözött versenyzőket is el kellett engedni, méghozzá mindegyiket, nem úgy, mint Abu Dhabiban, hogy a versenyigazgató így kiválaszt néhányat a saját ízlése szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felirattal és a hivatalos üzenettel okozták ezt a káoszt, meg ezt a félreértést, de egyébként helyesen volt betartva a szabály. Egyszerűen a lekörözött versenyzők nem érték utol elég hamar a mezőnyt ahhoz, hogy újra lehessen indítani a verseny.
2: Igen, úgyhogy ezen szerintem tovább is léphetünk, mert igazából itt...
3: Annyiben nem lépnék tovább, hogy úgy szerintem ez így nem jó. Tehát, hogy nem lesz rossz vége van a versenynek, vagy ilyen teljesen antiklimaktikus vége.
2: Hát az egy dolog, de a szabály viszont akkor ugye
3: barátszik. A szabályt abban szemben változtatnám meg, hogyha ilyen közel a verseny végéhez képes, mondjuk, mit tudom én, 5 körön belül, vagy pályahoztól függően, mondjuk azt mondanám, hogy 15 kilométeren belül a verseny végéhez képes történik valami, vagy 20 kilométeren belül, akkor legyen piros. Mert én azt gondolom, 2021-ben Abu Dhabiban is egy piros zászló lett volna talán a legferebb eljárás, meg a legizgalmasabb eljárás egyébként a nézők szempontjából. Ugye
2: az lett volna sprint.
3: Egy új álló rajt, és egyébként utána még akkor Abu Dhabiban is lehetett volna 2 vagy 3 versenykör is, úgyhogy mindenki a boxba cserélhetett volna kereket, friss minden, és akkor egy 2-3 körös futamot lehetett volna futni ott is. Meg hát ugye most Silverstone-ban is lehetett volna egy 3-4 körös futamot futni, hogyha berakják a piros zászlót, és akkor arra azt gondolom, hogy jutott is, meg maradt is. Tehát, hogy biztonságosan is járnak el minden pilóta szempontjából, és ugye a nézők és a szórakoztatás, vagy az izgalmak szempontjából is jól járnak el, mert akkor van egy izgalmas finish mindig. És egyébként nem az van, hogy egyébként ez rendszeresen megtörténik, hanem tényleg 2-3 évente van egyszer ilyen finish, amikor ilyen szoros, ilyen közel vagyunk a verseny végéhez, hogy akkor most ez kérdés, hogy akkor lesz a versenynek vége, vagy nem. De hát egyébként szerintem 2 évente egyszer belefér az, hogy legyen egy piros zászló a végén, és akkor legyen egy ilyen újraindítás 2-3 körre, mert arra azért azt gondolom, mindenki azt mondaná, hogy izgalmas volt.
2: És amióta bevezették, hogy az álló rajtot a piros zászló után, azóta ez meg ténylegesen, tehát nem az, hogy akkor kimennek, és akkor 2 kört megtesznek a biztonsági autótán, és elengedik őket úgy, hanem akkor ténylegesen egy újra, hogy mindenki egyenlő esélyekkel ugyanolyan kereket rak fel, amilyet akar.
4: Van valami hasonló volt.
2: Lényeg, igen. Úgyhogy, hát igen, ez talán jobb lett volna mindenképpen, és akkor szurkolók is boldogok lettek volna. Nyilván most ugye Leclerc mondta, hogy a sisak alatt ő boldog volt, hogy nem engedték rá a jéghideg lágyakra.
3: Elől megy, és de becsúszik egy könnyű győzelem, vagy egy...
2: Amellett, hogy ők se szeretik az
3: vagy úgy esik meg a futam az utolsó pár körbe, hogy akkor nem kell küzdened érte, és megúszod az utolsó körös izgalmakat, mikor te vagy az első, annak persze, hogy örülsz. Csak hát ugye a versenyzés nem erről szól, hanem a versenyzés arról szól, hogy küzdjön meg mindenki az adott pozíciójáért, szerintem. Persze nyilván ez inkább show elem lenne, mint Grand Prix versenyzés, ugye erről megint lehet vitatkozni, hogy akkor most akarunk-e ilyen irányba menni, hogy show elemek legyenek a versenyben, vagy nem, de hát máskor meg ugye mindig arra panaszkodnak az emberek, hogy jaj, milyen unalmas, meg nem történik semmi a futamokon. Hát ha piros zászló lenne, akkor történne ott a végén, biztos, hogy lenne valami.
2: Ez biztos.
4: Igen, ez hozzáállás kérdése, mert tényleg egy föl van a szórakoztatási faktor, csak egy ilyen versenyen, amin mondjuk Leclerc 20 másodperces előnyt alakított ki a biztonsági autó megjelenéséig, és mondjuk ha azért vesztette volna el nem csak a győzelmet, hanem mondjuk az egész versenyben mondjuk beragad ennél a rajtnál, vagy valami, akkor az meg az embernek az igazságérzetét egy picit bántotta volna. De hát persze a sport, főleg a technikai sport az nem mindig igazságos. Hát, ez egy nehéz kérdés, megvannak a táborok, és szerintem senkinek sincs tökéletesen igaza.
2: Hát ugye ott van mindig a piros zászlónál az ingyenes gumit, a kerékcsere, és mindig előjön, hogy ez a...
4: Több mint 15 éve erről beszélünk, hogy ez van. Most jó vagy rossz.
2: Futjuk ugye azokat a köröket. Igen. Na mindegy, szóval, hogy Leclerc örült ennek, és aki még örültett, az Russell, és akkor törjünk is a Mercedes-re, mert hát megint egy felemás hétvégéjük volt. Ugye Antonelli megint uralta igazából ezt a hétvégét, és megint kibabrált vele a technika. Ugye ott nagyon furcsa volt az ő esete, ugye ráment a kerékvetőre, és ez a kerékvédő elem oda beszorult, és egyébként Mercedesnél is elismerték, hogy nem igazán tudták, hogy mi okozza ezt a problémát. Ugye Antonelli azt mondta, hogy egyszerűen elszállt a leszorító erre az autó elején, azért nem tudott bevenni kanyarokat, hogy tudta bevenni a kanyarokat, és ugye ezért kapott is egy 5 másodperces büntetés, amit ugye jóvá írtak neki. Itt a Mercedes gondolkozott, hogy ezt megtámadja, ezt az ítéletet végül nem tették. Úgy volt, azzal indokolt a verseny irányítás, hogy néha, hogy indokolatlannak látták sokszor a pálya elhagyást a sérülés mértékének tekintve is. Itt ugye majd ez is egy érdekes kérdés, hogy szerintetek mennyire jogos az, hogy egy sérült autóval nem tud pályán maradni, és ezért a pályahagyásokat ilyen szigorúan veszik és büntetik. Itt elég nagy visszhangja volt ennek ilyen szempontból. De hogy maga Antonelli is szegény, hogy olyan szempontból szegény, hogy megint mindent jól csinált, és megint a technika kibabrált vele. Most azért már 25 pontra van mögött a Russell a bajnokságban, tehát hogy ez már nem az a kényelmes előny, hogy akkor azt mondjuk, úgyhogy hát ilyen technikai sport persze, de hogy eddig messze ülnyújtja a legjobb teljesítményt ebben a szezonban, a legjobb autóban ülve, hozzátéve természetesen, és egyelőre úgy tűnik, hogy valahogy a sors úgy akarja, hogy izgalmas legyen ez a világbajnokság, pedig azért nagyon affelé mutat, hogy a Antonelli egyébként nagyon kontroll alatt tartaná ezt a VB-t.
3: Igen, abszolút Antonelli nagyon jó teljesítmény nyújtott, a Mercedes meg nem elég megbízható, de ez látszik, hogy George Russell is esett már ki, Antonelli is már esett ki, más Mercedes motoros autók is estek ki az erőforrás problémája miatt, de ez most egyértelműen nem az volt, ez most nem erőforrás technikai hiba volt, bár szerintem nem is ez a kerékvédő lemez, tehát ez a két tenyérnyi aerodinamika, az nem hiszem, hogy ekkora problémát okozott, és miután ugye azt onnét leszették, utána sem is Antonelli panaszkodott, hogy valami sokkal alapvetőbb probléma van az autóval, de hát én biztos vagyok benne, hogy ott valami a kormányzásban, vagy a futóműben eltört valami mechanikai elem, ami miatt ugye nem tudott az autó rendesen fordulni. Szóval ez bal szerencse, de része egyébként ez. Tehát ez van a Mercedesnek, erre oda kell figyelnie, hogy nem csak gyors, hanem megbízható autót is kell építeni. Persze, hogy nyilván egy autóversenyzőt megkérdezel, hogy mit szeretne inkább, egy megbízható, de lassú autót, vagy egy gyors, vagy megbízhatatlan autót, aztán majd a megbízhatóságot megoldjuk később. Akkor azért azt gondolom, hogy az autóversenyző 99,9%-a, de lehet, hogy 100 azt mondja, hogy inkább legyen az autó gyors, és néha legyen valami baja. Mert azért mégiscsak után azért közbe-közbe lehet nyerni egy autóval, azért az nem baj. Aztán ha néha-néha megáll, akkor az meg benne van a pakliba. Így is még azért Antonellinél óriási előny van, de az

0: nem annyira vészes, meg belefér, meg itt talán van esély rá, hogy izgalmas lesz azért ez a világbajnokság, bár most a Ferrari némi javuló formát mutat, de azért a Mercedes még mindig azt gondolom, hogy előnyben van, legalábbis Antonelli mindenképpen lendületben van, és ezek a kiesések miatt van most az, hogy nem néz ki annyira tragikusan az összetett ponttáblázat, hogyha a Mercedes egy picit megbízhatóbb lenne ennél, akkor most elég rosszul néz neki nézői, szurkolói szempontból az összetett ponttáblázat, mert már hatalmas, így is előnye van a Mercedesnek, de hát ennél sokkal nagyobb előnye lenne a Mercedesnek, hogyha még megbízható is lenne. Úgyhogy ez ilyen, ez része a dolognak, Antonellinek meg kell barátkozni ezzel. Egyébként jól bírja, úgy látom, lelkileg nyilván látszódott rajta, hogy csalódott, meg lehangolt, meg nyilván nagyon rosszul esett neki, hogy kicsúszott itt a győzelem lehetősége a kezei közül, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy Antonelli nagyon jól működik fejben idén, így a kiesésekkel, meg mindennel együtt, úgyhogy én továbbra is őt tartom torony magas esélyesnek.
1: Azért meg le a kalappal előtte, hogy ő úgy volt vele, hogy ő ezt az autót behozza a célba, és már csapat is mondta, hogy box, kvázi sugalták, hogy állj ki a versenyből, de nem, ő megpróbál végigmenni. Mert hogy az a két vagy egy pont, ami a célba érhet, ott a 9. vagy 10. helyen még azt is meg akarja szerezni. És volt is egy olyan pontja ott a végén, amikor ugye Colapintótól elkezdett elnyúlni, és akkor még azt mondtuk, amikor elkapta az 5 másodpercet, hogy még akár azt is ki tudja autózni, csak utána jött ugye a biztonsági autó. Úgyhogy ilyen számomra is a mentalitása az nagyon-nagyon rendben van Antonellinek, de hát nyilván WBC címért megy, tehát minden elérhető pontot, minden lehetséges módon meg kell szerezni.
0: Nyilván a fejemben ott volt egyébként, hogy érdemes ezért az egy-két pontért kockáztatni
1: gondolja a tavalyi WBC eredményére.
0: Az autó, de hát igen, végül is, hogyha sokszor úgy látta, hogy a erőforrás, meg egyébként az autó pályán tartható, és nem veszélyes vele körbe menni, akkor persze nyilván érdemes megpróbálni.
2: Még erre sem volt semmi garancia. Tehát akkor milyen üzenete lett volna az egésznek, hogyha mondjuk egy 300-as tempónál beleáll a falba felfüggesztés törés miatt. De hát ez egy ilyen érzékeny egyes.
0: Igen, ez az autósport veszélyes.
1: Minden rajta van, minden pedok belépőn jegyente.
0: De nem baj, szerintem ezt szeretjük a pilótákba.
1: Pontosan.
0: Amikor az autósport veszélyes, és a pilóta mégis úgy dönt, hogy azért
1: próbál
0: küzdeni meg minden, hősies sztori.
1: Na, de
0: az FIA szerint nem elég óvatosan, mert azért
1: hát jó, de hogy ott
0: beszorták a pályahagyás.
1: Na, és ezt akartam, akkor be is hoznám ezt, hogy mennyire volt jogos ez a büntetés, hogy itt kellett volna, Barata, hogy a levezető műsorban tegnap kifejtetted a véleményedet, hogy ez ilyenkor mennyire kéne azt figyelembe mentek, hogy sérült az autó, még ha úgy ítélik meg, hogy hát az nem indokoltan, itt a negyedik pályahagyás, mert hogy ott már azután repült a büntetés, de hogy ezzel ő veszít, tehát hogy ő ezzel pozíciót veszít, időt veszít, mindenhol veszít, és akkor még tényleg ez a rúgjunk bele a földön fekvőben, hogy ilyenkor, tehát ha pályajás az, hogy valaki feszegeti a határokat padlógázon, és elhagyja négyszer, és büntetik, teljesen rendben van. De az, hogy amikor nagyon nehéz pályán tartani az autót, és azért még egy büntetés kiszórni, szerintem ezt is újra kéne kalibrálni.
0: Fú, hibáztam. Igen, hibáztam egyébként, mert nem néztem meg a szabályszövegét, ugye tegnap este, ma reggel óta nem nézted meg?
2: Én megnéztem.
0: De hogy úgy van, én úgy emlékszem, de javíts ki a tévedek, hogy az erőnyszerzésre irányuló pályahagyás, az a büntetés.
2: Sajnos nincs benne. Tehát az a pontja a sportszabályzatnak, amire a sportfelügyelők hivatkoznak ebben a dokumentumban, azt most újra megnéztem reggel, és csak annyi szerepel benne, hogy justifiable reason, tehát indokolhatók, vagy nem tudom, hogy fordítanám le jobban magyarul, vagy hogy megmagyarázható ok miatt, tehát nincs benne az a szó, hogy amivel előnyt szerez, úgyhogy ez megint szerintem is egy nem feltétlenül szerencsésen megfogalmazott szabálypont, ami túl nagy mozgástered ad a sportfelügyelőknek, és most ők úgy döntöttek, hogy egy kicsit szigorúban már hozzá.
1: Hát igen, ez Norvi, nem tudom.
0: Nem értek egyet velem az a büntetésem, mert szerintem tök fölösleges, de hát amikor amúgy is egy pilóta lelassul, és küzd az elemekkel, küzd az autójával, és próbál hősiesen a pályán maradni, eljutni a verseny végéig, és akkor még rászórnak egy 5 másodperces büntetést, mert egyszer-kétszer kiment az aszfaltos bukótérbe, vagy háromszor, vagy négyszer, vagy ötször. Tehát, hogy szerintem ez nem jó, nem jó, nem jó így. Akkor lehet, hogy ez megváltozott, vagy nem tudom, legalábbis nálunk a kamion elbén mindig még az összes driver's briefing dokumentumban is ez van, hogy az erőnyszerzésre irányuló pályahagyások azok, amik büntetést vonnak maguk után, vagy strigulát vonnak maguk után, hogyha valaki csak simán kimegy a pályáról és veszít vele időt, akkor azt nálunk föl sem jegyzik igazából, de nyilván igen, hogyha így szól a szabály, akkor ez egy gumiszabály újra, és akkor ott az éppen a versenyigazgató

0: igazgató és a sportfelügyelők kezében van a döntés, hogy, hogy ők hogy értelmezik ezt, és épp hogy gondolják, mihez van kedvük. Ami kár, tehát hogy szerintem szükségtelen, teljesen szükségtelen.
1: Térünk rá rá.
0: Valakit amúgy is még a problémával küzd, és még az ág is húzza, hogy egyébként.
2: Egyébként még a sportfelügyelők azt mondhatták volna, hogy hát igen, igen, de hát látjuk, hogy egy olyan autó volt, amivel még a kanyarokat is alig lehet bevenni. Örülj neki, hogy nem lengettük be a fekete narancsárba zászlót, és akkor már nem bírtunk ki.
0: Na igen, arra azt mondom, hogy, hogy annak lett volna értelme, igen. Vagy az egy valós veszély ilyenkor, amikor letörik az autódról egy elem, és így áll, és akkor letépik a box utcába, meg nem tudom, hogy ilyenkor egyébként azt jelenti a narancs-fekete zászló, hogy ki kell jönnöd a box utcába, és meg kell javítani a látható technikai hibát az autón, amit egyébként végül is a Mercedes megtett, mert a látható technikai hibát, ugye ezt a letört aerodinamikai elemet, azt letépték ugye az autóról, vagy letörték az autóról ugye a box utcában, de ennek ellenére a technikai hiba megmaradt, tanulni továbbra is szenvedt az autóval, utána újra egyébként narancs-feketét nem csak egyszer lehet kapni egy verseny folyamán, hanem vagy nem csak egy technikai probléma esetén inthetik be, hanem ha látják, hogy a kiállás után továbbra is az autó technikai problémával küzd, akkor újra belengedhetik a narancs-fekete zászlót neki. Azon érdemesebb lett volna elgondolkodni egyébként, hogy ilyen esetben ennek a technikai zászlónak van-e értelme.
1: Ritkán látott zászló, az biztos a
0: de ritkán, abszolút ritkán látott zászló. Hát egyszer-kétszer az előfordult, pont ilyen,
2: egy-két éve
0: lafogó szárnyelemek miatt azért előfordult ez a zászló itt az elmúlt néhány évben, de, de ritkán, ritkán valóban. De az, az, az, azon érdemesebb lett volna elgondolkodni, azt gondolom a versenyigazgatóságnak, mint ezeneken a pályárhagyásos büntetéseken.
1: Belgiumban folytatjuk a jövő héten, utána pedig végre jön a magyar nagydíj, aztán pedig egy nagyobb szusszanás. De Boxusz a podcast jövő hétfőn is lesz, úgyhogy majd tartsatok velünk. Zsoldos Barának és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
3: Ez volt a Boxutca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Egyesült Államok Belgium mérkőzése a labdarúgó világbajnokságon, a tét pedig az, hogy mely csapat jut a legjobb 8 közé. Hát egy érdekes előtörténete van ennek a mérkőzésnek, ugyanis Balogun az Egyesült Államok kezdő csapatában szerepel, ugye az előző mérkőzésen kapott egy piros lapot, eltiltás miatt normális körülmények között ő nem játszhatott volna. Azonban egy olyan lobby indult el az Egyesült Államok részéről, aminek köszönhetően, ahogy említettem, ott van a kezdő csapatban az Egyesült Államok csapatának talán legnagyobb sztárja. Hát minden esetre ez egy érdekes találkozó lesz sok szempontból. Hazai pályán természetesen az USA válogatottja Seattle-ben rendezik ezt a mérkőzést, és teltház előtt, és nagyszerű hangulat fogadja Seattle-ben ezt az amerikai csapatot. Szalai Kristóffal, valamint Bene Ferenccel követjük majd ezt a mérkőzést, de előtte ismerkedjünk meg az Egyesült Államok kezdő csapatával. Fries a kapuban, ahogy az előző mérkőzésen is ő védett, és egyébként Mauricio Pochettino nem változtatott a kezdő 11-en. Robinson, Reem, Richard, Freeman, ők alkotják a védelmet, négyen. Tillman, Adams, McKennie, ők a középpálya, és a támadó sor Pulisic, az előbbiekben említett Balogun, valamint Serginho Dest, tehát ők az amerikai válogatott.
3: A belga részről pedig van változtatás, méghozzá négy. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Romelu Lukaku és Van Aken is kimaradt a legutóbbi kezdőből. Na nézzük, a kapuban Thibaut Courtois, a négy hátvéd, Kastány, Engoy, Mesele és De Kuiper, Raskin és Onánál két védekező középpályás, elől Luke Bakio, Tillemans, Leandro Trossard rohamoz, és centerben most is De Ketelare, Romelu Lukaku hiányában, nélkülözésében. Útjára indul a labda, tehát Seattle-ben a helyszín a Lumenfield, a Seattle Seahawksnak az otthona, az NFL-ben szereplő Seattle Seahawksnak az otthona, amely csapat megnyerte a 2026-os NFL idén, tehát a Vince Lombardi trófeát ők emelhették a magasba a szezon végén a New England Patriots legyőzésével. Rögtön egy belga bedobás a mérkőzés első percében, 25 másodperc telt el a találkozóba, Thibaut Courtois felévelése után került, tehát viszonylag előnyös pozícióba Rudy Garcia válogatottja. De Kuiper bedobása balról, lesz egy csúsztatás, Luke Bakio fölött elszáll a labda, nem sikerül felszabadítani, Tillemans balla, 17 méterről leblokkolják, és a visszatett lövés, az igen. Megvan az első, és rögtön egyből a második belga próbálkozás is. Frieznek kellett észnél lennie, De Kuiper bedobása után jó volt a lövése Tillemansnak is, majd az ismétlés is. Hugo Lloris itt van a mérkőzésen, ugye a francia válogatott elő döntőzött a legutóbbi katari világbajnokságon, akkor még ő volt a kezdő kapus, most pedig Mike Maignan, ugye a franciáknak a kezdő kapusa. Nagyszerű lövés volt, Kastány próbálkozott 20 méterről, kínálta meg Frieszt, jó volt a védés az amerikai kapustól. Rögtön szöglettel folytatódik a találkozó, megint De Kuiper a labda mögött, a bedobás után ő fogja beadni ezt a szögletet is bal lábbal. A játékvezető megint csak nem Európából, Jordániából érkezett, úgyhogy ő fogja dirigálni ezt a mérkőzést. És akkor De Kuiper pedig engedélyt kap a szögletre, Weston McKennie-ék nézegetik Balogunnal ott a belga játékosokat, csurdultik telt ez a Lumenfield-en, fantasztikus a hangulat. De Kuiper másodjára kap már engedélyt, hogy elvégezze ezt a sarokrugást. Két kéz fönt, jön a figura, a labda száll be középre, át a hosszúra, lesz fejes, de ez Frieznek könnyű zsákmány. A második percben is átcsúsztunk már, USA, Belgium 0-0.
2: És jöhet természetesen majd ezt követően az amerikai válogatott, a saját térfölükről hozhatják a labdát, Reem az, aki terelgetheti. Ugye ő a csapatkapitány és a legrutinosabb tagja ennek a amerikai válogatottnak, és fordulok rögtön Bene Ferenchez, amíg Reem hozza föl éppen a labdát, de közben már megkapja ott a pályának a bal oldalán az amerikai játékos a labdát, McKennie, azonban Kastány tudott blokkolni. Szóval Feri, mi az, amit vársz a mai mérkőzéstől?
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én először is egy nagyon-nagyon lendületes és dinamikus amerikai válogatottat várok, egy rutinos és komoly VB tapasztalattal rendelkező Belgiummal szemben. Kíváncsi vagyok, hogy a gyors átmenetekre és a szélső játékra, sok szélső mélységi beindulásra épülő amerikai játék fog érvényesülni, vagy a megfontolt és főleg a középpályás labdabirtoklásra épülő belga játék.
3: Balogun passzolja ki a labdát, Tielemans viszont már elszedi tőle, és ezzel fejlődhet föl a belga akció. Bence már említette Balogunnak az esetét, hát Donald Trump tegnap kiállt a sajtó elé, és azt mondta, hogy szerinte ez nem volt szabálytalanság, úgyhogy jogtalan lenne az eltiltása
2: Balogunnak. És ő nagyon jól ismeri a sportot, azt is elmondta, tegyük hozzá.
3: Így van, három nevet említett, hogy hát azért, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor Lionel Messi nélkül, Cristiano Ronaldo nélkül, és vagy Harry Kane nélkül egy mérkőzés lejátszani, amikor játszhatnának, egy szerinte fölösleges kiáltás miatt ne tiltsák el, ne fosszák meg a szurkolókat a legjobb játékosok által nyújtott élmény